0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Gól! Simon Petra! 4 másodperc! Simon Petra góljával 6-5-nél vezettünk utoljára, és megszerzi a kézilabda tornák párizsi történetével az első magyar győzelmet.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Ez az Újra Töltve, a Nemzeti Sport Rádió háttérműsora, amely a magyar sport évtizedes rejtélyeinek megoldását kutatja. Havonta egyszer, csütörtökön 14 óra 35 perctől a Nemzeti Sport Rádióban.
2: A szerkesztő Szűcs Miklós nevében is köszönti Önöket a szerkesztő műsorvezető Kreisz Bálint. Az Újra Töltve című magazinműsor 14. részét hallják.

0: örömökkel, de akadnak meccsek, amelyek különböző okok miatt kilógnak a sorból. Túl sok bennük a politika, túl kevés a fair play, megmagyarázhatatlan bíróhibák, mélyben gyökeredző indulatok jellemzik. Van mérkőzés, amely után szabályt kellett változtatni, vagy bundagyanú árnyékolja be. Előfordult, hogy egyetlen kézmozdulat, esetleg bíróítélet váltott ki vitát, máskor pedig a következmények messze túlmutattak a sporton, a futballon. Ezek nem mindig a legszebb mérkőzések voltak, mégis a legemlékezetesebbek közé tartoznak. A következő percekben felidézünk a VB történelem furcsa, vitatott, különleges és néha egészen sötét meccseiből néhányat. Olyan találkozókat, amelyeknél nem csak az az érdekes, ki nyert, hanem az is, mi történt valójában.
1: Harcos vagyok, nekem így jó, hogy nem rám számol a bíró. Ha kérdeznétek, igen, én nyerek, és nem kell hozzá 12 menet.
0: 1962. június 2-a. Chile, Olaszország, 2-0. A santiagói csata néven elhíresült mérkőzés a labdarúgó világbajnokság történetének talán legdurvább, legvadabb összecsapása volt, pedig sokáig még az sem volt egyértelmű, hogy Chile lesz az 1962-es világbajnokság házigazdája. Dénes Tamás sporttörténész így idézte fel az ezzel kapcsolatos dilemmákat.
2: Egy olyan országról beszélünk, amely ugye 1954-től kezdődően harcban állt a VB rendezés megkapásáért. Ugye a Dél-Amerikai Szövetség, miután Európa rendezett 54-ben és 58-ban, világossá tette, hogy a következő világbajnokságot majd Dél-Amerikában kívánja megrendezni, és abban az esetben, hogyha a FIFA nem így dönt, akkor akár a dél-amerikaiak bojkottálják is a tornát. Argentina tűnt a rendezésre a legesélyesebbnek, de a FIFA preferált a Chile rendezését is, akár még egy olyan akkor még eretnek megható, már megszokott gondolat is társult ehhez, hogy társrendező legyen Chile, de aztán végül önállóan kandidált a két ország.
0: 1960 májusában a valamiért legerősebb 9,5-ös földrengés rázta meg Chilét, az ország infrastruktúrája súlyos károkat szenvedett, így az 1962-es VB megrendezése is veszélybe került. Carlos Dietborn, a szervezőbizottság elnöke a drámai helyzet ellenére is kiállt a rendezés mellett. A sokszor idézett mondata, miszerint mivel nincs semmink, mindent megteszünk az újjáépítésért, lelkesítőleg hatott. A stadionokat és az infrastruktúrát rekordidő alatt sikerült helyrehozni, ám ennek eredményét Dietborn már nem láthatta, ugyanis elhunyt a VB rajtja előtt egy hónappal. Chile nem gazdag rendezőként, hanem bizonyítási kényszerrel küzdő országként várta a tornarajtját, de a lelkesedést felváltotta az indulat, miután két olasz újságíró Antonio Girelli és Corrado Pizzinelli még a torna kezdet előtt sértő cikksorozatot jelentett meg Chiléről és annak fővárosáról, Santiagóról. Narrátor Szilágyi Dóra.
3: Tiszta őrület, hogy Chilében fogják megrendezni a labdarúgó világbajnokságot. Santiago elmaradott város. A telefonok nem működnek, vagy ha igen, az európai hívás egy vagyonba kerül. Egy levél 5 nap alatt érkezik meg, a taxik pedig olyan ritkák, mint a hűséges férjek. Santiago szörnyű, egész városrészeket ural a prostitúció. A chileiek jelentős része alultáplált, írástudatlan, szegény és hajlamos az alkoholizmusra.
0: Az újságcikkek csak rátettek még egy lapáttal a két ország között már korábban is meglévő ellentétekre. Ezekről Dénes Tamás sporttörténész beszélt.
2: Az olasz futball az különösen szálka volt a dél-amerikai országok futball szurkolói szemében abból a szempontból, hogy miközben már a 30-as évektől a legjobb dél-amerikai játékosok egy része Olaszországban játszott, és ott adott esetben állampolgárságot kapott, mint oriundó, tehát olasz nemzetiségű vagy olasz gyökerű futballista. Ez az 50-es években felerősödött. 1962-ben Chilében az olasz válogatottból négy dél-amerikai játékosi szerepet, José Altafini és Angelo Sormani brazilok voltak, Humberto Maschio és Omar Sivori pedig argentinok, megint csak nem növelte mondjuk az olaszok ott a népszerűségét.
0: A cikkek a chilei sajtóban felháborodást váltottak ki. A helyi lapok visszatámadtak, az olaszokat fasisztákkal, mafiózókkal és drogügyekkel azonosították. A hangulat annyira elmérgesedett, hogy az olasz újságíróknak el kellett hagyniuk Chilét, egy argentin kollégájukat pedig állítólag olasznak nézték egy santiagói bárban, s úgy megverték, hogy kórházba került. Ilyen előzmények után került sor 1962. június 2-án a Chile és Olaszország közötti világbajnoki mérkőzésre, amelyen egy megsértett és egy ellenséges közegben futballozó országcsapata találkozott. Így nem csoda, hogy 12 másodperc után megvolt az első chilei szabálytalanság. Az ezután történteket az angol Time magazin így foglalta össze. Az idézetet Katona László felolvasásában hallják.
4: Ken Ashton játékvezető 5 percen belül kénytelen volt véget vetni egy potenciális ökölharcnak az ellenfél csapatai között. Nem sokkal ezután az olasz középpályás Giorgio Ferrini úgy reagált Honorino Landa szabálytalanságára, hogy a játékvezető előtt belerúgott. Az angol gondolkodás nélkül kiállította Ferrinit, aki azonban nem volt hajlandó elhagyni a pályát. Az olasz tudni akarta, miért nem kapott sárgalapot Landa, majd sértettségében még 8 percig a pályán maradt, a közönség sziszegése és fütyszó közepette egyre

0: harcosabb lett. Végül egy chilei rendőrökből álló osztag erőszakkal kísérte le a pályáról.
1: A folytatás sem volt szebb. A történteket Dénes Tamás sporttörténész idézte fel.
2: Közben azt nem vette észre, hogy Landa ököldel bevágott egyet egy olasznak, mint hogy az sem, hogy Leonel Sanchez, aki a Chilek egyik legjobb játékosa volt, Mario Davidot ütötte meg. Ellenben, amikor David fejbe rúgta, később Sanchez azt észrevette, és hát Sanchez mondjuk annyira felbátorodott azon, hogy az első incidens megúszta, hogy egy ökölvívókat megszégyenítő balcsapottal eltörte Humberto Maschio-nak az orrát, sőt állítólag, én ezt John Foote-nak a Calcio című könyvében olvastam, bizonyos legendák szerint a chilei miközben ütött még egy áruló kifejezést, és mondott egy kiáltó spanyolul a dél-amerikai származású, de már az olasz válogatottban szereplő argentin játékosnak.
1: A Jaime Ramírez és Jorge Toro góljával 2-0-ás chilei győzelemmel záruló találkozóhoz tartoznak a BBC televízióban a mérkőzést néhány nappal később értékelő kommentátor David Coleman szavai. Narrátor Szegő Tibor.
3: Ez a mérkőzés a futball történetének legbutább, legszörnyűbb, legundorítóbb és legszégyenletesebb bemutatója volt. Ez volt az első alkalom, hogy ezek az országok találkoztak, és reméljük az utolsó is. Chile nemzeti mottója így hangzik. Ésszel vagy erőszakkal. Ezúttal a chileiek nem voltak észszerűek, az olaszok csak erőszakot alkalmaztak, az eredmény pedig katasztrófa lett a világbajnokság számára.
1: A történtek után azon már meglepődni sem érdemes, hogy a találkozó másnapján napvilágot látó reakciók alapján, mintha két különböző mérkőzést láttak volna a felek. Jorge Piz, a Chilei Labdarúgó Szövetség elnökségének tagja így nyilatkozott. Felolvasó Tóth Béla.
4: Úgy tűnt, az olaszok kizárólag azzal a szándékkal léptek pályára, hogy megsebesítsék a chileieket. Olyan volt, mint egy rodeó. Őszintén szólva szerintem doppingoltak. Most már látom, hogy szükség van a játékosok laboratóriumi vizsgálatára a mérkőzések után.
1: Ezzel szemben az olaszok hivatalos panaszt nyújtottak be a FIFA-hoz Kenestön elfogult bíráskodása miatt. Sőt, odáig mentek, hogy szerintük a chileiek kannibálok módjára viselkedtek a pályán. Amikor a mérkőzésen történtek híre elérte Olaszországot, az olasz hadsereget kellett bevetni a római chilei konzulátus védelmére. A találkozó játékvezetője Kenestön utólag így értékelt az esetet. A nyilatkozatot Szegő Tibor idézi.
3: Nem futballmérkőzést vezettem, hanem katonai manőverekben működtem közre játékvezetőként.
1: Dénes Tamás sporttörténész a labdarúgó VB történetének egyik legbrutálisabb találkozójának utóéletéről is szolgált néhány érdekességgel.
2: A csoportszakaszban a chileiek tovább jutottak, és eljutottak egészen az elődöntőbe, az olaszok pedig kiestek. Az olaszok óriási csalódással élték meg azt, hogy kiestek a világbajnokságon. Tulajdonképpen annak mondjuk ehhez a találkozóhoz nem volt köze, a gyenge szereplésnek igen, hogy úgy döntöttek, hogy aztán csökkentik a külföldi játékosok számát, tehát nem lehetett egy idő után már új külföldi játékosnak igazolni a Calcióba. A chileiek viszont mint egy ugródeszkának használták ezt a találkozót, és történetük legjobb világbajnoki szereplését produkálták.
5: Érdekesség, hogy 4 évvel később, 1966-ban az angol világbajnokságon, vagy angol rendezési világbajnokságon szintén összefutott a csoportkörben a két csapat, akkor Olaszország győzött 2-0-ra. Annak a mérkőzésnek a hangulatán érezhető volt a feszültség, vagy 4 év elég volt a feleknek ahhoz, hogy mindent elfelejtsenek?
2: Azt olvasom, hogy benne volt az olasz játékosokban különösen, akadt még néhány, aki játszott mind a két mérkőzésen, ez az akkori eset. De hát a chilei válogatott közel sem volt annyira erős már, mint 1962-ben. Hozzáteszem, 1966-ban is az olaszok óriási csalódást keltettek a világbajnokságon, hiszen miután a észak-koreai csapattól kikaptak Park Doiknek a góljával, jóval a reményeik előtt haza kellett, hogy térjenek, elbúcsúztak a világbajnokságtól. Ez volt az emlékezetes eset, hogy az olaszokat nem egy csoportban reptették haza, hanem különböző városokban szállt meg a gépük éjszaka, és akadt, ahol rohadt paradicsommal dobálták meg őket.
1: Ha nem is közvetlenül, de a santiagói csata is szerepet játszott a világ futballjának egyik meghatározó újításában, ugyanis a mérkőzésen bíráskodó Kenestön később a sárga és piros lapok rendszerének kidolgozásáról vált ismerté. A korabeli bíráskodással kapcsolatban problémaként vetődött fel, hogy sokszor a játékosok és a szurkolók sem értették egyértelműen, ki kapott szóban figyelmeztetést, milyen fegyelmezési fokozatok vannak, kit és miért küldtek le a pályáról. Estonban az 1966-os VB idején született meg a színes lapok gondolata, amikor a közlekedési lámpák logikája, azaz a sárga figyelmeztetés, a piros a megállás alapján univerzális jelrendszert keresett. Az először az 1970-es világbajnokságon alkalmazott sárga és piros lapos rendszer a korábban kialakult káoszokra adott vizuális és nyelvtudástól független választ. Önök az Újra töltve című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. 1978. június 21-e. Argentina-Peru 6-0. A rozáriói buntagyanú. A világbajnokság történetének mindmáig egyik legvitatottabb, legtöbbet elemzett mérkőzése. Bár a FIFA még az előző kormány pályázatát elfogadva adta Argentinának a VB rendezési jogát, a torna idején már Jorge Rafael Videla vezetésével véres katonai diktatúra irányította az országot. Ebben a helyzetben a hatalom számára a világbajnokság nem egyszerű sportesemény volt, hanem inkább propagandaeszköz, amivel be akarta bizonyítani a világnak, hogy Argentina stabil, egységes ország. Akkoriban ugyanis Argentinát az állami terrorral, a kínzásokkal és az embertelen bánásmóddal azonosították. Ahhoz, hogy a későbbieket megértsük, a Nemzeti Sportrádió főszerkesztője Ballai Attila segítségével érdemes kicsit bővebben szótájtani a világbajnokság hátteréről.
6: Argentina győzelemre ítéltetett. Azért rendezték meg a világbajnokságot, hogy ez a csapat most már végre egyszer révbe érjen. Egyébként az Európán kívüli VB-knek mindig volt ilyen hangulatok, hogy most vagy soha. Rögtön az elején 1930 Uruguay függetlenségének a 100 éves évfordulát ünnepelte. Uruguay-Argentina döntő volt, majdnem háború robbant ki a két ország között. Még abba se tudtak megegyezni, hogy milyen labdával játsszák a döntőt, ezért az első fél időt argentin labdával játszottak, a másodikat Uruguayval. Nem mellékesen az argentin labdával az argentinok 2-1-re vezettek, aztán Uruguay 3-0-ra hozta a saját labdával a második fél időt. 1950-es VB-n ugye a brazilok, amikor mindenki számára nyilvánvaló volt, hogy ezt ők fogják megnyerni, és a Maracanában az utolsó meccsen 200 ezer nézőt 2-1-re kikaptak Uruguaytól. A szemtanúk szerint többen onnan vetették magukat a mélybe a stadionnak az orma előtt, tehát öngyilkosok lettek. 1962 Chile, akkor éppen nem volt katonai hunta Chilébe, két hunta között egy aránylag demokratikus berendezkedési ország volt, de ettől még az olaszok elleni meccsen amilyen segítséget kaptak a chilek, és amilyen botrányos volt a meccs, az ugyancsak párját ritkítja, Európában elképzelhetetlen lenne. Aztán jött a 78-as VB, és 2002-ben én ott voltam Koreában, amikor Dél-Koreát becsalták a négybe, és a dél-koreai elnök a spanyol elleni negyeddöntő után azt mondta, hogy ez az ország 5000 éves történetének legboldogabb napja. Most ennyit úgy általában. Ez a világbajnokság pedig nem csak az a fontos, hogy Európán kívül és Argentínában volt, első ízben Argentínában, hanem az is, hogy mikor. A Jorge Videla féle katonai huntának a kellős közepén. Egy olyan országban, ahol aki ellenzéki gondolatot megfogalmazott, azt inkább fizikailag semmisítették meg, de politikailag biztosan. Elképesztő korrupció, rohanó, szárnyaló infláció, romokban lévő gazdaság, sikert kellett felmutatni. És ennek a sikernek egyetlen eszköze volt az argentin futball válogatott, ezért aztán amögé mindent oda tettek. Ennek első szenvedő alanya a magyar csapat volt, ugye, hiszen Argentínával egy csoportba játszottunk, 2-1-re kikaptunk, a magyar futball vezetőség óriási hibája volt, hogy komolyan gondolt, hogy mi azt a meccset meg tudjuk nyerni, és arra tettünk fel mindent. Ezért aztán nem csak egy meccset, hanem mindent el is vesztettünk. Argentina így haladt tovább, győzelemre ítéltetve egészen a bizonyos Peru elleni mérkőzésig.
1: Az első csoportkörből a hazaiak Olaszország mögött, Franciaországot és Magyarországot megelőzve a második hely jutottak tovább. A második csoportkörben pedig a Lengyelország elleni 2-0-ás győzelmet a Brazíliával szembeni 0-0-ás döntetlen követte. Ez utóbbi találkozó magyar vonatkozásáról Ballai Attila beszélt.
6: Amikor nyilvánvaló volt, hogy hogyan fog kinézni a két középdöntős csoport, a két négyes csoport, akkor az első pontban lehetett tudni, hogy Argentina és Brazília küzd majd a világbajnoki döntőért. Mert nem volt elődöntő, hanem a két négyes csoport győztese egyből VB döntőt játszott. És a második körben, a középdöntő második körben az Argentina-Brazília mérkőzés egy 0-0-ás döntetlent hozott. Tehát ha azt a brazilok megnyerik, akkor ők vannak ott, nincs mese. És ez a mérkőzés megmaradt a normalitás keretei között, és ebben óriási szerepe és érdeme van a játékvezetőnek, bizonyos Palotai Károlynak, aki úgy lefújta azt a meccset, hogy az egész világ leborult előtte. Mert ott aztán tényleg puskaporos volt a hangulat. De ezután nyilvánvalóvá vált, hogy a gólkülönbség fog dönteni a két nagy között, és mivel, ahogy mondod, a brazilok előbb lejátszották a meccsüket, lehetett tudni, hogy Argentínának 4 góllal meg kell vernie Perut.
1: A két dél-amerikai gigász döntetlennyi után a Peru elleni meccs döntött arról, melyikük jut be a döntőbe. A képlet egyszerű volt. Az argentinoknak legalább 4 góllal kellett nyerniük a fináléhoz, minden más esetben a brazilok játszottak a világbajnoki trófáért. Az argentin-perui meccset megelőző hangulatot Ballai Attila idézte fel.
6: Lehetett tudni, hogy Argentínának 4 góllal meg kell vernie Perut. Ez az addigiak alapján nem tűnt egyszerű történetnek, mert az argentinok összesen lőttek 6 gólt, Peru pedig parádésan kezdett. Én akkor szerettem bele Peruba a 78-as VB első meccsén, amikor Skóciát 3-1-re úgy megverte olyan egyéni teljesítményekkel és futballal, mint az álom. Aztán azért valamelyest kezdett ez a csapat kifulladni szerintem, mert a középdöntő első meccsén például 3-0-ra simán kikapott a braziloktól. De amit ezen a 6-0-ra elveszített mérkőzésen műveltek a peruiak, ugye a magyar tévét közvetítette ezt a meccset, és megvolt az előélete még itthon, a magyar sajtóban is. A meccs napján megjelent Népsport idézett egy brazil újságot, aminek az volt a szalag cím, hogy óriási disznóság készül ellenünk, de semmit nem tehetünk ellene. Tehát nagyjából azért már Elég sokan felvázoltak, hogy mi várható. Például azt, hogy a perújak kapusa az egyébként kiváló kirógá, nem csak hogy Argentínában született, hanem Rosarióban meccsnek a színhelyén, tehát ott elég komoly és élénk hatások érhették, és már előre beszéltek mindenféle ilyen kormányközi egyeztetésekről, egyebekről. Ez vagy igaz, vagy nem. Hozzáteszem, ha igaz, akkor utóbb egyik félnek sem állt érdekében, hogy ezt bizonyítsa. Az viszont ténykép is van róla, hogy Argentina köztársaság elnöke, Jorge Videla, a mérkőzés előtt bement a perui öltözőbe, ahol hosszasan esetelte a két ország békés baráti viszonyát, és hogy reméli, hogy ez így is marad, csak azt nem mondta, hogy gyerekek, ehhez minimum 4-jel ki kell kapnotok.
1: Az imént említett eset az Argentina elleni meccsre készülő perú játékosok pályafutása talán legbizarabb pillanata lehetett. Erről a csapatkapitány Héctor Csumpitász később így nyilatkozott. A narrátor Tóth Béla.
4: Az öltözőnkben egyszer csak megjelent Jorge Rafael Videla és az amerikai külügyminiszter Henry Kissinger. Úgy tűnt, mintha csak azért jöttek volna, hogy üdvözöljenek minket. Azt mondták, remélik jó meccs lesz, mert az argentin szurkolókban nagy a várakozás. Sok szerencsét kívántak és kimentek. Egymásra néztünk és azon tűnődtünk, miért hozzánk jöttek be. Nem inkább az argentin öltözőbe kellett volna menniük? Mi folyik itt? Sok szerencsét kívántak nekünk. De miért? Ez elgondolkodtatott minket.
1: Perút 1978-ban Francisco Morales Bermudez tábornok, a perui forradalmi fegyveres kormányvezetője kormányozta. Az öltözőben a tőle érkező levelet is felolvasták, a szöveg a két ország barátságát és együttműködését hangsúlyozta. Az öltözői eset különös utóélete, hogy bár a perui csapat játékosai egyönthetően állítják, Henry Kissinger és Jorge Rafael Videla ott jártak az öltözőben, az amerikai külügyminiszter később erre nem emlékezett. A narrátor Szilágyi Dóra.
7: Egyáltalán nem emlékszem arra, hogy Peru öltözőjében jártam volna Videlával.
1: A perui csapat játékosai ilyen előzmények után igencsak furcsa hangulatban futottak ki a pályára. A VB addigi meccsein legfeljebb két gólt szerző argentinok 2-0-ás félidő után 6-0-ás sikerrel kvalifikáltak a világbajnoki döntőbe. A történeti hűség kedvéért érdemes megjegyezni, hogy Peru az azt megelőző 5 meccsen összesen 6 gólt kapott. A Nésport június 23-ai számában megjelenő tudósításban alig leplezett módon a sorok között rejtették el a lényeget. A felolvasó ismét Szilágyi Dóra.
7: Úgy festett ez a mérkőzés, hogyha az argentinoknak 10 góllal kellett volna nyerniük a döntőbejutáshoz, akkor annyival győztek volna. A két csapat, mintha nem ugyanazon a találkozón játszott volna. Az argentinok megszállottakként eltökélten, sokszor az eszközökben sem válogatva küzdöttek a döntőbejutásért. A perúiak pedig, mintha barátságos mérkőzést játszottak volna a VB végén. Az argentin csapat ezen a VB-n még nem játszott ilyen jól, de ellenfelük hihetetlenül gyenge teljesítménye volt csillogásuk oka.
1: Az argentinok döntőbe jutása, majd ott a hollandok legyőzése és a VB arany egy ideig felettette a történteket, utólag azonban számos teória láthat napvilágot az argentin-perui mérkőzés kapcsán. A gyanú egyik központi alakja Ramón Quiroga a perui kapus volt, aki Argentinában, Rosarióban született, majd honosított perui válogatott lett. Ez önmagában természetesen nem bizonyíték, de a 6-0 után sokakat elgondolkoztatott, hogy az argentin születésű kapus éppen Argentin ellen kapott 6 gólt egy döntőbe jutást eldöntő meccsen. A másik sokat emlegetett név Rodolfo Manzo, perui védő. Egyes későbbi állítások szerint ő is érintett lehetett, sőt olyan történtek is keringtek, miszerint pénzt vagy klubkarrierrel kapcsolatos előnyt kaphatott. José Velázquez az 1978-as perui válogatott középpályása 2018-ban a perui Trome című lapnak adott interjújában konkrét vádakat is megfogalmazott. A cikkből felhasznált részletet Tóth Béla narrálásában hallják.
4: A mérkőzés előtti estén Marcos Calderón szövetségi kapitány bejelentette, nem Quiroga fogja védeni a kapunkat, mivel argentin származású. Aztán persze ő kezdett. Rodolfo Manzo, Raúl Goriti, Ramón Quiroga és Juan José Muñante adták el a becsületüket. Sőt, rosszabb, eladták a hazájukat egy maroknyi pénzért. Persze ezt soha nem fogják beismerni, de legalább életük végig magukkal hordozzák ezt a szégyent.
1: A megvádolt játékosok tagadták az állításokat, mondván ezekre nincs bizonyíték. Quiroga Velázquezt elmebetegnek nevezte, majd így folytatta. Narrátor Szegő Tibor.
3: Nem adtam el magam. Ha pénzt fogadtam volna el, nem tudnék végig sétálni Limán. 4 évvel később is ott voltam a világbajnokságon, és a perui szurkolók mindig tisztelettel bántak velem. Ha veszíteni akartam volna, egy nappal sem tudtam volna tovább élni ebben az országban. De lám, több mint 40 éve itt élek.
1: A 6-0-ás eredménnyel záruló argentin-perui találkozó utólag Peru mellett Argentinában és a közvetetten érintett Brazíliában is éles visszhangot váltott ki. Ballai Attila, a Nemzeti Sportrádió főszerkesztője ezeket is felidézte.
6: A perui visszhang minimum ellentmondásos volt. Argentínában ott akkor még abban a pillanatban szerintem legfeljebb egy-két nagyon vágyfülű vagy ellenzéki emberbe vetőt vetett fel, hogy ez így nem volt jó. De például hosszú évekkel később Leopold Luque az egyik csatár, aki az ellenünk például az egyenlítő gólt szerezte, és ezen a meccsen is rugott kettőt, úgy fogalmazott, hogy hát ha akkor tudtam volna, vagy így utóbb, nem nagyon vagyok büszke arra, ami történt. De mi akkor nem is sejtettük, hogy mi az egész, csak futballoztunk. Hát a brazilok azok egyértelműen álltak elő a különféle összeesküvés elméletekkel, amelyek aztán lehet, hogy gyakorlatok is voltak. Először nagyjából arról volt, hogy ugye nem kell mondani, hogy tehát a dél-amerikai államok a 70-es években gazdaságilag nem álltak túl jól. Egy-egy rosszabb évjárat a termésekben az éhínséget is okozhatott. És Peruban pont ez volt a helyzet. És hogy született állítólag kormányközi egyezmény arról, hogy nagyon komoly gabona export vagy import, attól függ, melyik ország szempontjából nézzük, következhet, hogyha kikapnak ennyivel. A 2010-es években valamikor egy komoly bírósági tárgyalás volt arról egyébként, hogy a két ország közti kiadatási egyezmény dacára olyan perújakat szöktettek át Argentínába, akiket Argentínának vissza kellett volna toloncolni a Peruba, de Jorge Vidal elnök azt mondta, hogy maradhatnak egy esetben, ha kedvező eredmény születik az Argentina-Peru mérkőzésen. Ez bírósági tárgyalás volt, erre tanúk vannak, tehát ez nem valami légből kapott információ. És akkor ugye ott van még ez a Quiroga száz szegény, pedig ez egy elképesztő kapus volt Quiroga, tehát volt, hogy a félpályán cselezett, őrült volt, de ezen a meccsen igazi potyagolt nem kapott. Más kérdés, hogy olyan óriási bravót sem mutatott be, mint amelyeket amúgy szokott.
1: A magyar futballban is volt egy hasonló trauma. Az 1986-os VB-n Irapuátóban a szovjetektől mi is 6-0-ra kaptunk ki. Az a vereség máig érezhető sebeket ejtett a magyar futballon. Mint hogy az 1978-ban történtek, kétségkívül hatással voltak Peru következő évtizedeinek labdarúgására. Balai Attilától azt kérdeztük, lehet-e párhuzamot vonni a két eset között?
6: Abszolút benne lehet, és nem csak konkrétan az, ami nálunk történt, hogy ahogy mondtuk, hogy a fürdővízzel kiöntötték a gyereket is, hanem ott az az önvád, ami lehet, hogy a hivatalos kommunikációkban nem kapott teret, de a perui futball akkor megszégyenült úgy, hogy saját magát szégyenítette meg, és Peruban a futball ugyancsak, mint Dél-Amerikában máshol vallásnak számított. A játékosok az 1978-as VB meccsei előtt egy oltárképhez imádkoztak az öltözőben például. Na most, hogyha ilyen lelki beállítottság után úgy kapsz ki 6-0-ra, hogy te se teszel semmit azért, hogy ne legyen ilyen megalázó a vereség, abba bele lehet rokkani lelkileg, morálisan generációkat tehet tönkre, meg hosszú időre egy sportágat. Nagy bánatomra ez történt, és hogyha most megnéztük a jelenleg zajló világbajnokságnak a selejtező sorozatot, amikor azt láttuk, ugye, hogy 10 dél-amerikai csapat játszik körmeccset, 6 közvetlenül kijut a világbajnokságra, még a 7. is folytathatja interkontinentális selejtezővel, és Perunak, ennek az egykori kiváló futballhatalomnak még a 7 bejutásra sincs esélye, akkor most azt lehet mondani, hogy nagyon hosszú ez az árnyék.
1: Akadnak elméletek, melyek szerint a szálak a játékosok szintjénél jóval magasabbra vezetnek, a találkozó kapcsán magas szintű államközi egyezményről szólnak. A The Sunday Times tényfeltárása szerint Argentina a meccs után nem sokkal 35 ezer tonna ingyen gabonát szállított a gazdaságilag összeomlott Perunak, emellett az argentin jegybank feloldott egy 50 millió dolláros zárolt hitelkeretet a perui kormány számára. Fenaro Ledezma volt perui szenátor, később egy argentin bíróság előtt eskü alatt vallotta, a 6-0-ás meccs a diktatúrák közötti politikai alkú része volt. Peru baloldali politikai menekülteket és disszidenseket adott át az argentinoknak, cserébe a perui kormány utasította a válogatottat, hogy súlyos vereséget szenvedjen. Bizonyíték persze erre sincs. A VB történelem legkülönösebb mérkőzéséről a pontos igazságot még most, 48 évvel később sem ismerjük, a bunda gyanú azonban megingathatatlan. Videla és Kissinger öltözőbeli látogatása, Peru második félidei összeomlása, a peru játékosok nyilatkozatai, az akkori katonai diktatúrát jellemző gyanús körülmények, és végül az argentinoknak kedvező végeredmény mind egy irányba mutatnak. Önök az újra töltve című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. 1982. június 25-e, Gijón. NSK Ausztria 1-0. A futball VB történetébe a gijóni szégyenként bevonuló találkozó. Itt szó sem volt politikai háttéralkuról, ellentétről, pénzről, bundáról, a botrányt kavaró meccs lényege ennél felszínesebb és cinikusabb. Olyan eredmény elérése volt a cél, amely mindkét félnek megfelelt, a játékosok pedig ennek érdekében meg is tettek mindent. Mindent, amit ez esetben a semmi szinonimájaként kell érteni, nem csoda, hogy a mérkőzést a gijóni szégyen mellett a gijóni meg nem támadási egyezményként is emlegetik. Mindez azért is volt fájó a FIFA-nak és a világbajnokság szervezőinek, mert egyébként az 1982-es spanyolországi volt minden idők egyik legjobb világbajnoksága. Ezt a véleményt osztja el Pap István, a Nemzeti Sport vezető szerkesztője is.
8: Én nem nagyon ismerek olyan embert, aki aki mondjuk az ugye általában az 1970-es VB-re szokták azt mondani, hogy minden idők legjobb VB-je. Na most azt én még pont nem láttam, készségére hiszem, hiszen aki látta, az azt mondja, de aki nem látta a 70-es VB-t, én még nem találkoztam olyannal, aki szerint a 82-es lett volna minden idők legjobb VB-je. Én is úgy gondolom, hogy ott volt legalább 6-7 olyan csapat, amelyik oda-vissza a környékbeli VB-ket, mindegyiket megnyerte volna, de hát ezt csak egy nyerhette meg, egyébként ugye az olasz. De hát az általam valaha látott legjobb brazil válogatott ott játszott, be se jutott a négybe. Fantasztikus. A címvédő argentinok annyit változtak 78 óta, hogy még Diego Maradonájuk is volt, be se jutottak a négybe. Szenzációs francia csapat, 2 évvel később Európa bajnok lett, nem jutottak döntőbe. A németek extrák voltak, nem nyerték meg a VB-t. Az olaszoknak volt egy óriási mázliuk, egy Paolo Rossiuk és egy fantasztikus szériájuk a végén, amivel aztán megnyerték a világbajnokságot, de a lengyelek is extrák voltak, tehát szenzációs, mert angolok nagyon jók voltak, tehát, és még mi magyarok is, hát ez volt az a VB, ahonnan legalább nem szemlesütve kellett hazakullognunk, mi mégiscsak itt állítottuk fel a VB körök gólrekordját, a 10-1-et Salvador ellen, és negyed órával a vége előtt még továbbjutásra álltunk Belgium ellen, amelyikkel két évvel az előtti EB ezüstérmes, 4 évvel későbbi VB elődöntős Belgium ellen játszottunk 1-1-et. Ma már Jean-Marie Pfaffot kiállították volna, mert utolsó emberként elütötte Fazekast. A bármelyik későbbi, ez volt az első 24 csapatos VB, bármelyik későbbi 24 csapatos VB-n a 3, vagy akkor még ugye győzelemért 2 pont járt, vagy később 4 pontunkkal, a 10-1-es győzelmünkkel vidáman tovább jutottunk volna, mint legjobb csoport harmadik, de itt nem ez volt a lebonyolítás, úgyhogy itt nem jutottunk tovább. És azért ezen a VB játszották azt a olasz-brazil középdöntőt, Paolo Rossi 3 góljával nyertek az olaszok 3-2-re, ami tényleg minden idők egyik legnagyobb VB meccse, a másik az teljesen szubjektív. Számomra a német-francia elődöntő minden idők legnagyobb VB meccs, ami 3-3 lett hosszabbításban, csak ollózós gólból volt 3 azon a meccsen, és aztán 11-es párba jutottak tovább. A németek, ez volt az a meccs, ahol Schumacher elütötte Batistont, és azért is ma már piros lap járna, ott pedig semmiféle következménye nem volt, de egyébként az a meccs nem arról szólt, mert az a meccs az amúgy is szenzációs volt, mint ahogy az egész világbajnokság.
1: Foglaljuk össze az NSK Ausztria mérkőzés előzményeit. A világbajnokság második csoportjában Algéria 2-1-re legyőzte az NSK-t, Ausztria 1-0-ra Chilét, ezt követően az NSK Chile meccs 4-1-re, az Ausztria-Algéria találkozó pedig 2-0-ra végződött. Az utolsó fordulóban 1982. június 24-én Algéria 3-2-re nyert Chile ellen, így a másnapi NSK-Ausztria összecsapás előtt már tudták a csapatok, hogy legfeljebb 2 gólos NSK siker esetén mindketten továbbjutnak, Algéria pedig kiesik. A továbbításról döntő találkozónak 4 évvel korábbról volt némi előélete, erről Elpap István beszélt.
8: A 78-as VB-n ott 2-4-es középdöntő csoport volt, az még egy 16 csapatos VB volt, és ott a németek és az osztrákok, a hollandokkal és az olaszokkal voltak egy 4-es csoportban. Egyébként ott a másik ágon az argentinok a Perút verték 6-0-ra, úgyhogy tudták, hogy egyébként 4-el is elég lett volna nyerniük, tehát nem kellett volna 6-tal nyerniük, de nyertek 6-tal, tudták, hogy ha 4-el nyernek, akkor döntősök. A németeknek a bronzmeccs volt a tét, az osztrákok elleni utolsó meccsen, az Kordobába volt, Argentinába. Emlékszem, a 80-as években volt egy Wurlitzer című kívánságműsor az osztrák tévében, Szombathelyen laktam, és állandóan osztrák tévét néztünk, és 2 dolog volt, amit minden héten legalább egyszer kértek. Ez egy ilyen önökkértékszerű, de videó kívánságműsor volt, tehát zenék is, meg tévés bejátszások. Minden héten legalább egyszer kérték azt, amikor 1955-ben a Belvedere erkélyéről Ausztria semlegességét, az osztrák államszerződést kihirdetik, hogy eltűnnek a hadseregek és Ausztria semleges, ez a másik pedig a 78-as kordobai meccsen Hans Krankl győztes gólja, amivel 3-2-re megverték a németeket, mert ez nekik hihetetlen fontos volt, úgyhogy ezért is én elég kevésbé hiszek a megegyezésbe, de abba igen, hogy miután tudod, hogy ami van, az neked jó, nem kockáztatod. Itt ezen a meccsen inkább erről volt szó.
1: A németek centere Horst Rubesch már a 10. percben megszerezte a vezetést, ám ezt követően a két együttes a maga részéről gyakorlatilag befejezetnek tekintette a találkozót. A hátralévő 80 perc értékelhetetlen produkciót hozott. A Nésfort másnapi száma erről így írt. A felolvasó Szilágyi Dóra.
7: Békés passzolgatás volt, a komoly futball megcsúfolása. Minden meggyőződés nélkül terelgették a labdát a játékosok, említésre méltó esemény szinte nem is történt. Azt természetesen nehezen lehetett volna elvárni a 22 labdarúgótól, hogy kiélezett küzdelemben kockára tegyék továbbjutásokat. Az azonban már ugyancsak bosszantó volt, hogy sem a stadionban helyet foglaló szép számú közönséget, sem pedig a tévénézők millióit nem méltatták még csak annyira sem, hogy egy picit elhitessék velük, VB mérkőzésről és nem békés testmozgásról van szó. A Mundial első úgymond bunda mérkőzése alig ha kerül be a futball aranykönyvébe.
1: A lelátón ülők már a mérkőzés közben tiltakoztak. A spanyol nézők azt skandálták, fuera, fuera, vagyis kivelük. Közben pedig Algériát éltették. Az angol Guardian beszámolója szerint algériai szurkolók pénzt lengettek, pénzt égettek és bundát kiáltottak. Egy német szurkoló pedig tiltakozásul állítólag elégette a saját zászlóját. A helyi spanyol sajtó különösen keményen fogalmazott, a meccset gúnyosan Anschlussként emlegették, utalva Ausztria 1938-as Németországhoz csatolására. A Guardian összefoglalója alapján a nyugat-német sajtó is támadta a csapatot, szégyenként minősítette a pályán történteket. Az algériai labdarúgó szövetség hivatalos tiltakozást nyújtott be a FIFA-nak, amiben többek között ezt írták. Katona László narrálását hallják.
0: Az volt a benyomásunk, hogy a két csapat megállapodott az eredményben. Ebben partnerük volt a skót játékvezető is, aki nem szólította fel komolyabb játékra az együtteseket. Egy pártatlan bíró talán le is fújta volna a komolytalan játszadozást.
1: Az algériaiak felháborodása jogosnak tűnt, hiszen a németek legyőzésével, ami akkoriban ritkaság számba menő csodának számított, közel kerültek a továbbításhoz, amivel elpapistán is egyetért, de hozzáteszi, ők is tettek volna azért, hogy elkerüljék a történteket.
8: Addig az, hogy egy harmadik világbeli csapat bármilyen eredményt ér el a VB-n, akár egy döntetlent csoportba, már az is szinte lehetetlen volt. Tehát az azt megelőző évben eleve volt 3-4 olyan kis csapat, mint amelyikből most itt az amerikai VB-n van körülbelül 20, és azért szeregetnek szépen pontokat. Ott az, hogy egy zöldfoki szigetek pontot szerez, tudom, zöldfoki szigetek nem volt ott, de mondjuk ha ott lett volna, vagy aki helyén ott volt, az szinte lehetetlen volt. És az, hogy Algéria nyer egy meccset, az egész egyszerűen csodaszámba ment. Észak-Korea volt ilyen még a 66-os VB-n, hogy szájtátva állt a világ, hogy itt mi történik, majd kiverte az olaszokat, meg majdnem a portugálokat is. De csak majdnem, tehát végül ott se ödöltek le a fák. De ez az algériai győzelem, ez megágyazott volna egy ilyen óriási bravúrnak. Erre azt mondom, hogy meg kellett volna jobban verniük Chilét. Tehát most komolyan tetszik, nem tetszik, akkor nem tudtak volna a németek meg az osztrákok ráülni az eredményre. Jelzem, hogyha nem ülnek rá, akkor szerintem a németek, mert az még egy olyan típusú német válogatott volt, amelyik ha nagyon kellett, akkor fel tudta szívni magát. És hiába volt nagyon jó az osztrák csapat, és mondom jobb, mint az algériai, azért a német annyival jobb volt mind a kettőnél, hogyha ha itt az a tét, hogy a németeknek 3 góllal kell nyerni, akkor inkább a németek nyernek 3 góllal, mint nem.
1: A nyugat-német és az osztrák válogatott hozzáállása, különösen a második félidőben arcpirító volt. Az Opta nevű adatelemző cég nemrégiben feldolgozta az 1982-es mérkőzést. Hallgassunk meg ebből néhány sokat mondó megállapítást. Ezeket az érdekességeket Szilágyi Dóra idézi önöknek.
7: A második játékrészben csak 2 lövés volt. Egyik sem találta el a kaput. Az utolsó lövés az 54. percben érkezett. Vagyis az utolsó nagyjából 40 percben senki sem próbált gólt szerezni. A második félidős labdaérintéseknek mindössze 0,9%-a történt az ellenfél 16-osán belül, ami az adatbázisunk szerint modern VB történeti mélypont. A második félidőben a passzok 58%-a saját térfélen történt, miközben a VB meccsek átlaga az elmúlt 6 évtizedben 41% körül van. Azaz a meccs nem csak szemre volt passzív, az adatok szerint is extrém módon kockázatkerülő lett.
1: A lefújás követően természetesen az összes érintett tagadta, hogy előzetesen megegyeztek volna, s ez soha nem is sikerült bebizonyítani, mégis mindenki pontosan tudta, mi történt. Az osztrák szövetségi kaptány Georg Schmidt később szégyenletes előadásnak nevezte a mérkőzést. Jupp Derwall, az NSK kapitánya viszont először sértődötten utasította vissza a vádakat, később azonban már ő is visszafogottabb és árulkodóbb nyilatkozatot tett. Narrátor Tóth Béla.
4: Tovább akartunk jutni, nem futballozni.
1: A hangulatra jellemző, hogy az osztrák televíziós kommentátor Robert Seeger már a mérkőzés közben azt tanácsolta a nézőknek, kapcsolják ki a tévét, majd a meccs végén elhallgatott. A német kommentátor Eberhard Stanek élőben úgy fogalmazott, ami történik, a szégyenletes és semmi köze a futballhoz. A nemzetközi futballvilág fontos szereplői is megszólaltak a történtek kapcsán. Elsőként Franz Beckenbauer gondolatait hallják Katona László felolvasásában, az ezt követő idézeteket Szegő Tibor és Tóth Béla narrálja.
0: Remélem, a FIFA levonja a következtetéseket és megváltoztatja a VB lemonyolítási rendszerét. Nem szabad lehetőséget adni ilyen gyanús mérkőzésekre.
3: Michel Hidalgo, francia szövetségi kapitány. Ha rajtam múlna, az NSK és Ausztria válogatottját felterjeszteném a Nobel békedíjra.
4: Hennes Weisweiler, nyugatnémet edző. Hosszú pályafutásom alatt még nem láttam ilyen botrányos összecsapást. A felelősség elsősorban a mi játékosainkat terheli, amiért nem próbáltak meg újabb gólokat lőni.
1: Az NSK és Ausztria békés játszadozásának áldozatul eső Algériában is felháborodott cikkek és nyilatkozatok sora jelent meg. A felolvasók sorrendje Szilágyi Dóra, Katona László és Szegő Tibor.
7: El Mujahid című algériai sportlap. Ha létezik igazság, megsemmisítik az eredményt. Sajnos Rummenigge és Breitner, az algériai gyerekek két példaképe járt elől a manipulációban.
0: Nureddine Kurici, algériai labdarúgó. Az ilyen összecsapások a futball halálát okozhatják.
3: Alemi Szekkál, az algériai labdarúgó szövetség elnöke. Megtettük észrevételünket, hogy erkölcsileg lehetetlen helyzetbe hozzuk a világszövetséget. Ha ugyanis nem hoznak szankciókat, közvetett formában részt vállalnak a VB mérkőzések eredményeinek manipulálásában.
1: Az óriási felháborodás miatt a FIFA nem mehetett el szó nélkül az eset mellett, a mérkőzés másnapján 3,5 órán át tárgyalta az algériaiak beadványát. Az eredményről René Kurt, a FIFA szóvivője tájékoztatta a közvéleményt. A közleményt Tóth Béla idézi.
4: A Algéria labdarúgó szövetségének indítványa nincs összhangban a FIFA alapszabályainak szellemével, ezért a testület, bár megfontolta, elutasítja azt.
1: Nem volt mit tenni. A szabályok ugyanis lehetővé tettek egy erkölcsileg elfogadhatatlan, de formálisan nehezen büntethető magatartást. Ettől függetlenül a Gijóni szégyenre, mint a világ labdarúgásának egyik fontos reformját kikényszerítő találkozóra is emlékezhetünk. A hatalmas presztízsveszteség miatt ugyanis a FIFA szabálymódosítást vezetett be. A világ és Európa bajnokságok csoportköreinek utolsó mérkőzéseit azóta kötelezően ugyanazon a napon, azonos időben kell lejátszani, hogy a már ismert eredmények tudatában a csapatoknak ne legyen lehetőségük a taktikázásra. Önök az Újra töltve című magazinműsort hallják, a mikrofonnál Krejc Bálint. 1986. június 22-e, Mexikóváros. Argentina-Anglia 2-1. Isten keze és az isteni Diego. Az argentin és az angol válogatott a mexikói világbajnokság negyeddöntőjében a futballtörténelem egyik leginkább átpolitizált mérkőzését vívta. A hangulatot egyértelműen a Falklandi háború határozta meg. 4 évvel korábban, 1982-ben Nagy-Britannia és Argentina a Falkland-szigetek birtoklásáért vívott véres háborút, amely argentin vereséggel és közel 650 argentin katona halálával zárult. Bár sportvezetők és a politikusok is hangsúlyozták, a mexikói futball-VB csak egy sportesemény, az argentin válogatott és a közvélemény nyíltan a háborús sérelmekért való nemzeti revansként tekintett az angolok elleni meccsre. Diego Maradona később elismerte, a mérkőzés előtt úgy érezték, mintha egy újabb háborúba indulnának a hazájukért. Az Azték stadionban közel 115 ezer néző előtt került sor a találkozóra, amelynek első félideje inkább a felejthető kategóriába tartozik. Peter Bölzli egy kapushibát követően majdnem megszerezte a vezetést Angliának, de a lövés az oldalhálóban kötött ki, ezt leszámítva többnyire mezőnyjáték jellemezte a játékrészt. Az 51. perc viszont meghozta minden idők egyik legvitatottabb gólját. A Népsport helyszíni tudósítója így írt erről. Felolvasó Szilágyi Dóra.
7: A Maradonától kapott labdát Valdano a 16-os körívén nem tudta megszelidíteni. Fenwick nem kevésbé szerencsétlenül hátrafelé kanalazta. Maradona eszmét a leggyorsabban, és az ötösön felugró Shilton kezénél is magasamra emelkedve a kapuba fejelte vagy kezelte az argentinok vezető gólját. Az angolok kezelést reklamáltak, nem minden alap nélkül, a játékvezető azonban határozottan középre mutatott.
1: Mindez Novotny Zoltán közvetítésében így hangzott a Magyar Rádióban.
9: Közben nézzük angol támadást, próbálkozást, de a bal oldalról befejez, labdát leállítja, lekapcsolja az argentin Giusti, majd már Papista kapja egy közreműködő játékos érintésével a labdát, Enrique ki a bal oldalra, Olartico Echeához. Olartico, akitől az Echeát nyugodtan elhagyhatom, tehát Olartico Maradonához, továbbít Maradona, egy nagyon ügyes cselel, viszi el, vezeti el a labdát, hozó mellett, majd már még két újabb angol mellett a továbbítás, Valdanoé, aztán Maradona fejel gól! Talált gól mindenféleképpen! A angol játékosok azt mutatják, hogy Maradona kézzel ért a labdához, megint mások a partjelzőhöz rohannak, talán, hogy lesen is volt Maradona. Kétségtelen, hogy az ember elhűlve figyeli, hogy hogyan hullik be majd a labda. Váltáló már éppen korolni készültem, amikor Maradona fölugrik, és kézzel üti egyértelműen a labdát az angolok kapujában.
1: Novotny Zoltánt arról kérdeztük, milyen volt a hangulat a helyszínen, és Maradona első góljából a lelátóról mit lehetett látni.
10: Mexikóban megvan a külön hangulat, tehát egyfelől az argentinok, dél-amerikaiak közel vannak Mexikóhoz, tehát sok szurkoló is elment, és sokan, akik más országokban vagy éppen Mexikóban az argentinoknak szurkolnak. Az angolok pedig angolok, a labdarúgás, mondhatni a modernkori labdarúgás feltalálói, képviselői, tehát mindig vonzák a nézőket, és akkor ugyanakkor a semlegeseket is, akik vagy Argentina mellé, vagy Anglia mellé letették a voksukat. Tehát a hangulat az maga csodálatos volt. Én közvetítettem ezt, és mondtam, hogy előreívert labda, a kapus fut ki a kapuból, Maradona fut, felugranak szinte együtt, és Maradona fejjel gól. Szerintem a közönség is valahogy így vett. Először ugye a gólnak lelkesedtek, utána ugye elkezdett morgolódni mindenki, hogy vajon hogy volt ez. Vas István Zoltán pedig, akivel együtt közvetítettük a mérkőzést, egyszerűen így fölemelte a karját, és nem bizonysággal mondta, hogy kéz volt, hanem egy olyan tétova kérdezéssel, hogy lehet, hogy kéz volt. És ne feledjük, hogy 86-ban még nem volt VAR, meg semmi visszajátszási rendszer, esetleg a későbbi tévéközvetítés visszajátszásokban is sokan úgy voltak, hogy hát lehet, hogy kéz volt, lehet, hogy nem. És az igazán érdekes benne, hogy nem csak a közvetítő riporter, és hozzáteszem riporterek, hiszen nem én voltam egyedül, aki fejes gólnak minősítettem ezt a dolgot, hanem a közvetítő riporterek többsége sem vette észre, a tunéziai játékvezető sem vette észre, aztán később az ő nyakába próbálták varni ezt az egész dolgot, de nem vette észre, ne feledjük, hogy a játékvezetőnek egyetlen rálátási szöge van, tehát elképzelhető, hogy ő valóban nem látta, hogy kéz volt ez az eset.
1: A mérkőzés vezető tunézi Ali Bin Nasser talán túlságosan is tisztelte a világsztárt, talán valóban nem látta pontosan a történteket, de legalább az átfuthatott volna az agyán, miként történhetett meg, hogy a jóval alacsonyabb Maradona túlugrott a Shiltont, az angolok kapusát. A játékvezető a BBC-nek így nyilatkozott a gólról. Narrátor Szegő Tibor.
11: Nem láttam a kezezést, de voltak kétségeim. Partjelző kollégámnak, Bogdan Docsevnek jobb rálátása volt az esetre. Hátrálva futottam a pálya közepe felé, és őt néztem, jelez a kezezést. Mivel elindult a felezővonal felé, nem volt más választásom, mint megadni a gólt.
1: A tunéziai játékvezető által említett partjelző, a bolgár Bogdan Docsev utólag a maga felelősségét elhárítva nyíltan bírálta a vezetőbírót. Ezt Katona László idéz önöknek.
0: Ha a FIFA egy európai játékvezetőt bíz meg egy ilyen fontos meccsel, Maradona első gólját biztosan érvénytelenítették volna.
1: Azt természetesen nem tudhatjuk, mi lett volna, ha rutinosabb játékvezető fújja a sípot, az ismétlésekből azonban világosan kiderült, mi történt. Mivel azonban videóbíró akkoriban még nem létezett, a gól érvényes maradt. A mérkőzés követően természetesen Maradónát is megkérdezték az esetről, mire ő sejtelmes választ adott. A rövid nyilatkozatot Tóth Béla narrálásában hallják.
4: A gól kicsit Maradona fejével, egy kicsit Isten kezével született.
1: A Maradónára jellemző csibészes válasz, ha nem is nyílt beismerés, de tagadásnak sem tekinthető. Peter Shilton évtizedekkel később is ingerülten beszélt az esetről. A Guardianben megjelent visszaemlékezésében úgy fogalmazott, Maradona csalt és megúszta. Szerint a játékvezető és a partjelző hibája volt, hogy a gól érvényes lett. Shilton azt is hozzátette, tudta, hogy Maradona csak kézzel érhette el a labdát, mert ő maga már fölötte volt, ráadásul a csapattársa is azonnal reklamáltak. A kapus különösen azt nehezményezte, hogy Maradona soha nem kért hivatalosan bocsánatot. Felolvasó Szilágyi Dóra.
7: Maradona mondhatta volna egyszerűen, hogy kézzel ütötte be a labdát a kapuba, de inkább az Isten keze történetet választotta.
1: Shilton még évtizedekkel később is csalónak nevezte Maradonát, aki persze nem maradt adósa válasszal. Ismételten Tóth Bélája a szó.
4: Nem mintha büszke lennék egy ilyen gorra, de viccesnek találom, amikor megőrülnek miatta. Anglia is úgy nyert világbajnokságot 1966-ban Németország ellen, hogy a labda nem volt bent. Szóval ne mondjanak semmit Maradonára, mert ők korábban csaltak, mint én.
1: Érdekes módon Gary Lineker az angol válogatott gólerős támadója, aki a 2-1-es argentin sikerrel zárul összecsapáson a szigetországiak szépítő találatát szerezte, nemrégiben tett nyilatkozat alapján megbocsátó volt Maradonával. A magyar fordítást Katona László olvassa fel.
0: Nincs bennem düh, be kell vallanom, kedveltem Diegót, becsapott minket, de megbocsátottam neki. Maradona a mi korszakunk legnagyobb játékosa volt, amit a pályán művelt, az tiszta varázslat volt.
1: Ez utóbbi félmondat rendkívül fontos a történtek értékelésében, hiszen nagy valószínűséggel még most, 40 év elteltével is Maradona kezezős gólja miatt emlékeznének erre az összecsapásra. A 4 perccel később az argentin zseni nem szerzi meg azt a találatot, amit a FIFA honlapján tartott szavazáson az évszázad góljának választottak meg. A Népsport így próbálta visszaadni írásban azt, amit látni kell. Narrátor Szilágyi Dóra.
7: Az 55. percben még a legmegátalkodottabb angol szurkolók is Maradonának tapsoltak. Az apró argentin világsztár az angol térfél közepén megindult, sorra fektette el az őt kétségbe esetten szerelni igyekvő szigetországiakat, bevezette a labdát a 16-oson belőlre, leültette Shiltont is, és nagy nyugalommal ballal a kapu közepébe helyezett.
1: Novotny Zoltán közvetítésében így hangzott a legendás gól.
9: Maradona utána a zsarokgátlóval bajbolódott egy kicsit, most viszont mint a kése vajon megy át a 16-oson belülben, elgurítja a kapus mellett a labdát, 2-0! Fantasztikus gól! A világbajnokság játékosa, torony magasan a legjobb játékosa, és hogy nehogy azt mondjuk, hogy az 5. percben beütötte a labdát a hálóba, bebizonyította és bemutatta, hogy ő a kezdet és a vég, ő az előkészítő és a befejező, ő a király, ő az Isten.
12: A jobb oldalon kapta a labdát, elegánsan elvitte, 1-2-3 játékos mellett elfektette Zsiltont, a világbajnokság legjobb kapusát, és kapozott még egyet a labdán, mint egy 3 méterről, nem a jobbik lábával a ballal, hanem a rosszabbikkal a jobbal, és ezzel megszerezte a második gólt már.
1: Az Hector Henriquétől kapott passz után Maradona sorrendben Peter Beardsleyt, Peter Reedet, Terry Butchert, Terry Fenicket, majd újra Butchert, és végül Peter Shiltont is kicselezte. Victor Hugo Morales, urugvái sportkommentátor élőadásban a következőképpen közvetítette ezt a fantasztikus gólt. A magyar fordítás felolvasója Szegő Tibor.
11: Zseni, zseni, zseni. Gól. Sírni akarok. Szentisten, éljen a futball, micsoda gól. Diego Maradona. Sírnom kell, bocsássanak meg. Melyik bolygóról érkeztél, te kozmikus űrhajós, hogy ennyi angolt hagy magad mögött, és az egész ország egyetlen emberként sírjon és ünnepeljen? Köszönet Istenem a futballért, Maradonáért, ezekért a könnyekért.
1: Novotny Zoltánt arról is megkérdeztük, hogy a kezezés gól ellenére miért gondolunk úgy az 1986-os világbajnokságra, mint Maradona diadalmenetére.
10: Maradona az Isten lett ekkor, nem beszélve arról, hogy ezen a mérkőzésen 4 perccel később rúgott egy olyan gólt, amit a 20. század legszebb góljának minősítettek. A belgák ellen ezt a mozdulatsort megismételte, és ebben az évben nem csak a világbajnokság legjobbjának választották, hanem az év legjobb sportolójának is megválasztották Maradonát. Pedig az odavezető út a csoportmérkőzéseken Korea ellen 3-1, Olaszország ellen 1-1, Bulgária ellen 2-0, Uruguay ellen 1-0. Az argentin csillag Maradona a csoportmérkőzéseken, de még a 8-döntőben sem villogott. Kritikusai meg is találták. Maradona egy felfúlt hólyag. Maradona egy telerakott zokni. Írták, mondták róla. És a negyed döntőtől kezdve aztán minden sikerült neki. Tehát mondhatom, hogy egymaga ejtette ki Angliát, egymaga ejtette ki Belgiumot, mindkét meccsen 2-2 góllal megterhelve a riválisok kapuját, a döntőben pedig az ő szöktetésével robboghatott burúcsága mindent eldöntő találatig. Tehát Maradona maga gyors volt, kiszámíthatatlanul cselezett és ballábával félelmetesen lőtt. De hogyha már ezt a kezezett gólt emlegettük föl, természetesen, hogy azt idézi fel mindenki, arra gondol vissza mindenki. Én azt mondom, hogy Maradona szerezte az angolok ellen a negyed döntőben a világbajnokság két legendás, két legtöbbet emlegetett gólját. Mondhatna, hogy az évszázad legszebb és legcsibészebb találatát. A csibész az a kezezett gól volt, de a legszebb az, amikor még a felező vonalon túlról, ha támadó vonalat vagy oldalt nézem, jobb oldalról elindult, és már 3 angol játékos kicselezett egy mozdulattal, és utána még a kapuig, és elegánsan a kapust is kicselezve szerezte meg, vagy lőtte be a gólt. Tehát én, nekem mondjuk Albert Florian jutott az eszemben 1959-ből, amikor Budapesten a Német Szövetségi Köztársaság ellen a díszpálya elől indult el, balra, aztán a 16-os sarkánál fordult a kapu felé, és szerezte a gólt, és amikor visszanézett, akkor 5-en feküdtek a földön, tehát annyian játékos cselezett ki.
1: A világ Maradona lábai előtt hevert, s ami nagy szó, még az angolok is. Gary Lineker később a FIFA honlapjának így nyilatkozott. Ezt most Katona László narrálásában mutatjuk be.
0: Amikor Diego megszerezte azt a gólt, már ott a pályán azt éreztem, tapsolnom kell. Akkor és ott tudtam, hogy valami egészen földön túli dolognak vagyok a szemtanúja. Elképesztő volt.
1: A szóló során kétszer is kicselezett, Terry Butcher sem fukarkodott a jelzőkkel. Felolvasó Tóth Béla.
4: Dühös voltam az első gól miatt, de a másodiknál egyszerűen nem hittem a szememnek. Úgy ment el mellettem, mintha ott sem lennék. Mindent megpróbáltam, még fel is akartam rúgni, de olyan gyors és kiszámíthatatlan volt, hogy megmozdulni sem tudtam. Az a gól maga volt a szintiszta zsenialitás.
1: Angliában az Isten keze nem csupán sporttörténeti epizód, sokkal inkább nemzeti futballtrauma. Azt soha nem tudják és nem is akarják elfelejteni, hogy az első gól fontos lépés volt a válogatott kiesése felé vezető úton. Az angol visszaemlékezések mégsem tudnak haraggal, gyűlölettel tekinteni a történtekre, mert ott van a második gól. Bobby Robson értékelése is ezt tükrözi. Katona László idézi a következő nyilatkozatot.
0: Az első gól egyértelmű csalás volt, és mélyen elítélem, de a másodikra nincsenek szavak. Az a gól maga volt a csoda. A futball iránti tiszteletem kötelez arra, hogy elismerjem, egy zseni műve volt.
1: Isten keze és az isteni Diego. Az 1986-os argentin-angol meccsnél ellentmondásosabb találkozó alig ha van a futball VB történelmében. A mexikóvárosi mérkőzés azért maradt fenn örökre a szurkolók emlékezetében, mert Maradona 4 perc alatt előbb megsértette a futball szabályait, majd megajándékozott bennünket annak legcsodálatosabb pillanatával.

0: Önök az Újra töltve című magazinműsort hallják, a mikrofonnál Krejz Bálint. 2002. június 22-e, Kvangcsú. Dél-Korea Spanyolország, 0-0, 11-esekkel, 5-3. Avagy ahogy Spanyolországban emlegetik, az évszázad bűnténye. A 2002-es torna eleve szokatlan volt, miután ez volt az első ázsiai rendezésű világbajnokság, ráadásul két ország, Japán és Dél-Korea kooperációjában. Ahhoz, hogy az itt történteket jobban megértsük, érdemes felidézni, hogy Dél-Korea hogyan várta a tornát. Ebben a Sport TV főszerkesztő helyettese Monc Attila volt a segítségünkre, aki akkoriban a Nemzeti Sport munkatársaként a helyszínről tudósított a világbajnokság alatt.
1: Nekem ugye a sokkal vegytisztább Dél-Korea jutott 4 hétig, ahol a futballal való viszony kicsit más volt, mint Japánban. Japánban már akkor értették a futballt, tudták a futballt, hogy ez miről szól. Dél-Koreában viszont nagyon sok mindent még tanítani kellett. Én arra emlékszem, hogy egyszer így üdögéltem a nézőtéren, bőven egy koreai meccs előtt, aztán szerintem talán nyitó meccs volt, azt vette észre az ember, hogy egy kanyar megtelik szurkolóval, és elkezdik nekik betanítani a különböző szurkolói ritmusokat, amiket aztán a mérkőzésen elő kellett venniük meghatározott intésekre. Tehát volt pár ember, aki azt mondta, akkor most ezt. És nem volt belülről jövő szurkolás feltétlenül, hanem ilyen betanított rendszerben szurkoltak, viszont nagyon hangosan és nagyon jól.
0: A társházigazdák közül Dél-Korea addig soha nem nyert VB-mérkőzést. 2002-ben viszont Hu Hsi-ting vezetésével hirtelen olyan csapattá vált, amely fizikailag, sebességében és mentálisan is felvette a versenyt az európaiakkal. A csoportban megverte Lengyelországot, döntetlent játszott az Egyesült Államokkal, majd legyőzte Portugáliát. Már az ezek után következő dél-koreai olasz nyolcaddöntő is indulatokat generált. Ennek okait Monc Attila foglalta össze.
1: Ugye Byron Moreno vezette azt a mérkőzést, ez egy ekvádori csodálatos játékvezető volt, aki már azzal kezdte, mindjárt a meccs elején adott egy 11-est Dél-Koreának, de azt Buffon megfogta, és ugye még az egyenlítő gól előtt az olaszok simán eldönthették volna a továbbjutást, mert ha jól emlékszem, talán Vieirinek talán 2 zicsere is volt, mind a kettőt kihagyta, és aztán Solkihjon mentette hosszabbításra a meccset, ahol aztán elszabadult a pokol. Ugye addigra már volt egy olyan, hogy Kokót lekönyökölték, Zambrottát agyonrúgták, Maldinit talán tarkon rúgták, volt, aki ütött, ugye ebből Del Piero kapott. Mégis a kiállítás az egyetlen egy ember kapott Totti a 103. percben, ami hát a helyszínen nehezen volt látható, legalábbis én rossz szögben ültem hozzá, de utóbb azért a felvételek alapján kiderült, hogy azért második sárgalapot adni, az súrolt a pofátlanságot. Az olaszok mégis rúgtak egy aranygolt, ugye a Tomázi lőtte, ott elvileg vége kellett volna, hogy legyen a találkozónak, a VAR viszont sehol se volt, bírói stáb azt mondta, hogy les, maradt az 1-1, és aztán An Jung-fan juttatta tovább Koreát, ugye, ami a pech volt, az, hogy Maldini mellől szerezte a gólt pont.
0: Azt feltétlenül érdemes hozzátenni, hogy a Francesco Totti kiállítását jelentő második sárgalapot az ekvádori Byron Moreno játékvezető azért adta, mert a 16-oson belülre betörő olasz sztár szerintem műeséssel akart büntetőt kiharcolni. Az pedig még pikánsabbá tette a történteket, hogy a dél-koreai győztes gólját szerző An Jung-fan akkoriban az olasz Perugia légiósa volt. Nem csoda, hogy Luciano Gaucci klubelnök magából kikelve nyilatkozott a meccs után. Ezt Tóth Béla narrálásával hallják.
2: Azt megígérhetem, hogy Ann többé nem teszi be a lábát Perugiába. Eszemágában sincs olyannak fizetni, aki romba döntötte az olasz futballt.
0: Olaszországban a meccs után szinte nemzeti ügy lett a kiesés. Politikusok és futballvezetők is a válogatottjukat ért méltánytalanságról beszéltek. A több százezer dühös üzenettől egy időre a FIFA e-mail rendszer is összeomlott, az olasz sajtó pedig ösztűz alá vett a játékvezetőt és persze a FIFA-t is. Monc Attila szerint mindez már ott a helyszínen is érzékelhető volt.
1: Nem szabad 2026-os szemmel megítélni a 2002-es médiát, hogy akkor még a napilapoknak és a printnek egyszerre volt erre, és nyilván az olaszok azok akkor még főként a napilapban tudtak hisztítni, hiszen a Gazzetta dello Sport akkor például a legnagyobb példányszámú európai sportlap volt. És ezért már osztották nagyon Morénót, pedzegették azt, hogy csalás, meg hogy FIFA nyomásra kellett tovább jutni a Koreának, meg hasonlók, de igazából a bűnlista az később lett teljes, ugye a spanyol meccse. Ugye az olaszoknak az a pekük is megvolt, hogy amikor ők utaztak haza, a szöuli reptéren találkoztak a Byron Morenoval. Cannavaro volt az, aki hát meg akart rohamozni a bírót, de aztán valahogy a többiek így lefogták, és nem lett belőle nagyobb perpatvar, de nyilván Olaszország azért ezt erősen zokon vette, hogy egy sehonnai csapat így kiejtse őket ekkora hátszéllel. De hát azért az olasz futball múltját, meg a múltját ismerve, az ottani bírói túlkapások azok megvoltak, csak most éppen őket sújtották. Tehát ugye, azért, ha belegondolunk a bajnoki küzdelmekbe, hát a Juventus ezt évekig iparszerűen űzte, hogy a bírók hogyan kedvezzenek neki. Tehát nem volt újdonság az országban, csak mindig nagyon rossz szembesülni azzal, hogyha éppen téged sújtanak, és nem neked kedveznek.
0: Az eset kétségkívül beárnyékolta a világbajnokságot, de aki azt gondolta, ezzel vége a dél-koreai válogatott megkülönböztetett bánásmódjának, tévedett. Ez ugyanis csak a kezdet volt. Az olaszok elleni mérkőzés követően még lehetett azt mondani, az olaszok túl sok minden saját üdöztetés tudatukon keresztül látnak, a spanyolokkal szembeni negyeddöntőt viszont már nem lehetett elintézni egy kézlegyintéssel. Itt ugyanis nem csak néhány kétes ítéletről volt szó. A Daily Telegraph így kommentálta a történteket. Az újság által leírtakat Szilágyi Dóra olvassa fel.
3: A jegyzőkönyv szerint Dél-Korea kiejtette Spanyolországot, de a jegyzőkönyv hazudik. A világbajnokság bohózattá süllyedt.
0: Az argentin La Nación című lap is sommás véleményt fogalmazott meg. A narrátor Katona László.
4: A világbajnokságot akár semmisnek is lehetne nyilvánítani.
0: Idézzük fel, mi is történt pontosan. A 49. percben a spanyol Javide Pedro végzett el szabadrugást a jobb oldalról, a középre érkező labda a dél-koreai Kim Tae-jung hátáról a kapu jobb oldalába pattant, de az egyiptomi játékvezető Gamal Argandur Ivan Elherra állítólagos lökése miatt a gólt érvénytelenítette. A 90 perc 0-0-ás döntetlennel zárult, a hosszabbítás második percében Joaquin a jobb oldalon az alapvonal közeléből beadta labdát, amit Fernando Morientes a kapuba fejelt, a Michael Raguna Trinidad és Tobagoi partjelző szerint a labda a beadás pillanatában már elhagyta a játékteret, ezért ezt a gólt is visszavonták. A lassításokból egyértelműen kiderült, a partjelző tévesen intett, a gól szabályos volt. Tegyük hozzá, ezen a VB-n az aranygól szabálya volt érvényben, vagyis ha a játékvezető megadja a találatot, a mérkőzésnek azonnal vége lett volna, és Spanyolország bejut az elődöntőbe. Így viszont 11-esek döntöttek, s ebben az ázsiaiak 5-3-ra nyertek. Hallgassunk meg néhány mérkőzés utáni reakciót Szegő Tibor, Katona László és Tóth Béla narrálásában.
5: Ivan Elguera, a spanyol válogatott védője. Mindenki látta, hogy két teljesen szabályos gólt szereztünk. Spanyolország csak azért nem nyert, mert egyszerűen nem hagyták, hogy nyerjünk. Ez szintiszta rablás volt.
4: José Antonio Camacho, a spanyol válogatott szövetségi kapitánya. Azt gondoltam, egy világbajnoki negyeddöntőben sokkal korrektebb lesz a játékvezetés. Ez viszont botrányos volt. Nem csak a gólokról van szó, hanem arról is, hogy valahányszor támadást indítottunk vagy helyzetbe kerültünk, a partjelzők azonnal felemelték az ászlójukat.
2: Fernando Morientes a spanyol válogatott támadója. Világbajnoki negyeddöntőről beszélünk, nem egy barátságos meccsről, amit akárhol le lehet játszani. Két meg nem adott gól, ilyet még soha senki nem látott. Elképesztő, ami itt történt.
0: A nemzeti sportot a 2002-es világbajnokság alatt a helyszínről tudósító Monc Attila számára lelátónőve is nyilvánvaló volt, hogy a játékvezetés finoman szólva sem korrekt, sőt, ennél erősebb kifejezést használt.
1: A mocskos csalásnak a fogalmát az már kimerítette ez a mérkőzés. Tehát ott ugye elvettek két gólt, nagyjából másfél, de inkább kettő volt jogtalan abból, hogy elvették. Ott már érződött az, hogy itt kell segítség, és igen, akkor vigyük el őket a négyik, hogy legyen még két jó bevétel elkecsegtető mérkőzés ezen a tornán. A 11-esetnél már lehetett tudni azt, hogy ez Spanyolország nem éli túl. Ilyenkor vannak olyan törvényszerűségek, meg vannak olyan jelei a testbeszédnek, amiből arra rájössz, hogy ez egyfelé fog menni.
0: A spanyol sajtó másnap hatalmas szalagcímekkel jelent meg, és az indoklást, ami miatt az első gólt visszavonták, kohamánynak nevezte. A címlapokon a játékvezetőket államtolvajoknak nevezték, a mérkőzés pedig az évszázad bűntényeként, sőt utalva a játékvezető egyiptomi származására, fáraói rablásként is minősítették. Talán mondani sem kell, Huss Hiddink, de akkor a holland szövetségkaptánya egészen más szemüvegen átlátta a mérkőzést. A felolvasó Szegő Tibor.
5: A vesztes csapatnak a tükörbe kellene néznie. Ha egy olyan tapasztalt csapat, mint a spanyol, nem tudja kihasználni a hibáinkat a 120 perc alatt, akkor nem a külső körülményekre kellene fognia a vereséget.
0: A negyeddöntő után az egész világ felháborodott. Monc Attila helyszínen azonban azt tapasztalta, a legjobb négy közé jutó dél-koreaiakat, ez cseppet sem érdekelte.
1: Nem érdekelte őket. Ők tovább jutottak, és ők ott vannak a világ négy legjobb csapata között. Eddig tart a mondat. Se de, se ám, se bár, se semmi nem volt. Hiddink meg, tulajdonképpen Isten volt. Én hazafelé jövet volt az a szerencsém, hogy amikor a reptéren voltunk, ott találkoztunk vele, és láttuk, hogy hogyan viszonyulnak hozzá. Tehát ez a személyi kultusznak a nem tudom hányadik hatványa volt. Csak és kizárólag neki tulajdonították a sikert, és voltak utána a játékosok. Tehát Hiddink szerintem ott, hogyha lett volna másnap egy választás, akkor 100%-os szavazati aránya megnyerte volna, bármiért indult volna az államelnöki posztról, a miniszterelnöki posztig, bármit, mindent.
0: A világ botrányt nem lehetett elkerülni. A dél-koreai olasz nyolcad döntő után még óvatosan fogalmazók is arcátlan csalásról, a rendező ország csapatát gátlástalanul segítő rendszerről beszéltek. A FIFA-nak nem volt választása. Keith Cooper, a szervezet kommunikációs igazgatója, sajtótájékoztató keretében reagált a vádakra. Ezt Katona László narrálásával idézzük önöknek.
4: Szó sincs előre eltervezett csalásról vagy manipulációról Dél-Korea javára. Az összeesküvés elméletek az élet minden területén felbukkannak, és az esetek 99%-ában alaptalanok. Ez a mostani is a 99%-ba tartozik. Azt azonban el kell ismerni, valóban történtek olyan komoly és aggasztó játékvezetői hibák, amelyeket ki kell vizsgálni.
0: Az ausztrál televíziónak nyilatkozó FIFA-elnök Sepp Blatter a játékvezetés kritizálva próbálta a saját és a FIFA nevét tisztára mosni, de közben odaszólt.

0: játékosok és az edzők is.
1: Ami pedig az oly sokat emlegetett Gamal Argand úrt illeti, az akkor 45 éves egyiptomi nemzetközi nyomás és a rázuduló gyűlölet cunami miatt azonnal visszavonult a profi játékvezetéstől. A spanyol iSport napilap nem sokkal a meccs után megvádolta, hogy a FIFA délkorai alelnökétől, Chung Moon-juntól a továbbításért cserébe luxusautót kapott ajándékba, mire Argand úr rágalmazásért beperelte az újságot. Az esetleges megvesztegetés és a találkozó tudatos elcsalása soha nem nyert bizonságot. Argand úr 2022-ben a spanyol sportnapilapnak a Márkának adott interjút, amelyben így beszélt saját és asszisztensei teljesítményéről. Az idézetet Szegő Tibor olvassa fel.
2: Kiválóan vezettem a mérkőzést. Ha megnézik a felvételeket, az összes döntésem helyes volt. Nem adtam sárga lapot feleslegesen, kézben tartottam a feszült játékosokat, és az első meg nem adott gólnál is jól láttam a szabálytalanságot. Viszont a játékvezető nem láthat mindent az alapvonalnál. Bíztam a partjelzőm jelzésében, aki határozottan azt mutatta, hogy a labda kiment. A szabályok szerint nekem el kellett fogadnom az asszisztensem jelzését. Az a hiba az ő hibája volt, nem az enyém.
1: Ugyanebben az interjúban az egyiptomi játékvezető a spanyolokat is kiosztotta. Narrátor Szegő Tibor.
2: A spanyolok egyszerűen nem tudtak emelt fővel veszíteni. Nem a játékvezető tehet arról, hogy 120 perc alatt képtelenek voltak gólt lőni egy náluk sokkal gyengébb csapatnak, és a 11-eseket is elhibázták.
1: A legjobb négy között már eltűnt a dél-koreaiak hátszele, az elődöntőt a németekkel szemben 1-0-ra elveszítették, a bronzmeccsen pedig 3-2-re kikaptak a törököktől, mindkét meccset korrekt játékvezetés jellemezte. Viszont az olaszok és a spanyolok a tőlük elvett lehetőséget soha nem kaphatják vissza, s bár nekik ez nem igaz, a történtek ezúttal is szabálymódosításra kényszerítették a FIFA-t. Mivel a nyelvi és kommunikációs hiányosságok vezettek a botrányokhoz, 2002 után eltörölték azt a gyakorlatot, miszerint a VB meccsekre különböző nemzetiségű és sokszor alacsonyabban jegyzett bajnokságokból érkező partjelzőket és bírókat sorsolnak össze. Önök az Újra Töltve című magazinműsor 14. részét hallották. Az elmúlt percekben a labdarúgó világbajnokság 1930 óta íródó történetének néhány érdekes fejezetét mutattuk be. Olyan mérkőzéseket, amelyek valamiért különösen alakultak. Kézzel szerzett gól, 75 percig passzolgatás a félpályán, bírói segítséggel megtámogatott rendező ország. Reméljük érdekes történeteket hallottak. Amennyiben kíváncsiak sorozatunk korábbi epizódjaira, akkor keressék a Nemzeti Sport Helio Spotify csatornáját. Köszönjük azoknak, akik narrációval járultak hozzá az adás elkészüléséhez. Szilágyi Dóra, Katona László, Tóth Béla, Szegő Tibor. Hangutó munka, Kreisz Bálint. A szerkesztő Szűcs Miklós nevében is búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Kreisz Bálint. Folytatás egy hónap múlva. Viszont hallásra!
3: Ez volt az Újra Töltve a Nemzeti Sport Rádióban. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Suhari Eszter beviszi a győztes találatot, és megszerzi a magyar csapat első érmét itt a párizsi olimpián.
3: Gyere Kristóf, gyere még kellett! Leo Marcsal, az olimpiai bajnok, Milan Kristóf a második!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

sportban történik, az nálunk hallható. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport a legjobb. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés még tovább, beállóba, Füzitó vízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: élőben az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Ketten maradtunk a stúdióban majdnem, Kovács Erika és Erdei Márk, de szerencsére egy illusztris vendég is csatlakozott köreinkhez, méghozzá egy olimpiai aranyérmes, olimpiai bajnok, kiváló korábbi tornász, Berki Krisztián. Arra gondoltunk, hogy menjünk picit vissza a múltba, és a gyerekkorodtól kezdve kezdjük a beszélgetést. Mikor fogalmazódott meg benned az először, hogy te ott lehetsz egy olimpián, ott érmes lehetsz, vagy egyáltalán gyerekkorban voltak-e ilyen vágyaid? Milyen volt a gyerekkorod?
3: Tehát szerencsére van még jó pár olimpiai bajnok, aki itt ülhetne és beszélhetne, úgyhogy őket is üdvözlöm innen. Hú, igazság szerint egy kicsit ez egy ilyen nagyon-nagyon hosszú folyamat, mert én mindig elmondom, hogy 4,5 évesen, amikor bekerültem a tornaterembe, a központi sportiskola tornacsarnokába, én nekem fogalmam nem volt a tornasportról, nem is akartam edzésre járni, csak a szüleim találkoztak egy edzővel, akinek az apukája fedezett fel engem. Látta, hogy játszok a házunk udvarában, és szembe lakott, és akkor szólt a fiának, hogy mi lenne, ha ezt a kisrácot valahogy becserkészni.
4: Ez a volt szüleim... az a bizonyos szőnyegporoló?
3: Igen, igen, egy rozsdás szőnyegporoló volt az udvaron, amin csüngtem, próbáltam kézen állni, cigánykerekezni, amit egy 4,5 éves kisgyerek csinál általában. Mm-hmm. És ugye, hát jó, hát én csináltam, és azért sok 4,5 éves gyereket látok szerencsére, akik szintén benne vannak, és látom, hogy ilyen jellegű mozgásokat csinálnak. És ugye lekerültem a központi sportiskola tornatermébe. Az első két hét arról szólt, hogy sírva mentem, sírva jöttem edzésre, úgyhogy én tényleg mindig elmondom, hogy nem vagyok az a klasszikus sportoló, aki beléptem a tornaterembe, és én olimpiai bajnok akartam lenni, mert nem is akartam edzésre járni. Úgyhogy nekem kellett ehhez több mint 10 év. 89 végén kezdtem el tornázni, és a 2000-es Sydney olimpia volt a fordulópont Csolnai Szilveszter aranyérmének köszönhetően, amikor 15 évesen azt mondtam, hogy akkor talán én is el tudok indulni ezen az úton. Addig is voltak eredményeim, versenyeken indultam, csapatban egyénileg is szereztem érmeket, de a 2000-es év volt az, amikor így egy teljes mértékben a mentális része is megfordult bennem.
4: És ekkor már Kovács István volt az edződ, ugye?
3: Igen. Igen.
4: Ő mikor keveredett melléd?
3: 93-94 környékén kezdtünk.
4: Tehát addig egy másik csoportban dolgoztál?
3: Igen, igen, igen, igen. Ugye a kezdő csoportomban 32-en voltunk versenyzők, Demény Zoltánnal kezdtük el, ő kiköltözött Izlandra, kapott egy lehetőséget, hogy az izlandi tornának segítsen, és akkor összevonták a csoportokat, és így keveredtem Kovács Istvánhoz, Kokóbához.
4: De ez egy álkérdés volt a Kovács István, mert nekem azt mondta Kokóbá, hogy nem feltétlenül te voltál a legtehetségesebb abban a csoportban.
3: Ez így van, és talán így is volt rendjén, mert én tényleg mindig valahogy nem feltétlenül a tehetségem miatt jutottam el oda, ahova eljutottam, hanem én nagyon szorgalmas. Én mindig azt mondtam, és felnőtt fejjel is azt mondtam, amikor már olimpiai bajnok voltam, hogy én munkakutya vagyok. És komolyan én, mint egy szán húzó, addig húzza, amíg a vezénylő azt nem mondja, hogy elég, sőt, még lehet, hogy túl is húzza, és én ugyanilyen voltam, és talán ennek volt köszönhető az, hogy ilyen sikereket tudtunk elérni. Meg nyilván az, hogy Kokóbá nagyon-nagyon jól ismert, hiszen gyerekkoromtól kezdve, független attól, hogy akkor még voltak mellettem olyan edzőtársak, akiket szintén próbált ugyanerre a szintre eljuttatni, de ők valahogy vagy kikoptak, vagy tényleg inkább más pályafutást választottak, nem a sportbeli részeket, és ennek köszönhetően viszonylag hamar ketten maradtunk. Mindig volt mellettem egy-egy olyan versenyző, akinek próbált segíteni, de valahogy én voltam mindig a fókuszban, hiszen én velem kezdte el, úgymond, az új pályafutását.
2: De érdekes, hogy a torna mellett még ott volt neked az úszás, ha minden igaz, és hogy...
3: Kőkemény egy napig, bocsánat.
2: Egy napig tartott az úszókarrier?
3: Igen.
2: Én azt hittem, hogy hosszabban mellette egymás mellett, hogy párhuzamosan hűzted a kettőt.
3: Utána már öreg fejjel újra beleugorhattam a medencébe a Duna Arénában.
4: Ezt akartam mondani, hogy megpróbálom neked megszerezni ezt a felvételt. Egyszerre valamelyik vizes VB-n? Vagy valami...
3: Hát először szerintem a világkupa sorozat egyik fordulóján, és utána a vizes VB-n kellett újra.
4: Tehát ilyen ismert sportolók úsztak.
2: Igen,
4: ilyen.
2: Tudom, emlékszem. És
3: a Kriszt... Először Erik az angolnával, ugye?
4: Igen, és a Kriszt is rávették, és nagyon, fú, és még a szemüvege is leesett úszás közben, tehát hogy azért igen. Az úszás nem a te sportod.
3: Nem, és a mai napig nem, és én mindig elmondtam, hogy imádom a vizet, imádok strandolni, tök jó tengerparton lenni, de hogy én ha úszom, akkor egy kicsit ezt a nyugodt Széchenyi fürdőzős tempót.
2: Nem mondjuk mehetől, ki a hagymamásat, igen.
3: Igen, igen, mehetől kifelé, és hogyha nagyon kell, akkor imádom a vizet, de hát Valadár Sándor elnök úr kérésének nem tudtam nemet mondani, hogy beugorjak a Duna arénába.
2: A csapatsportok egyébként fiatalon nem érdekeltek annyira? Mindig ez az egyéni sportvonal volt, ami inkább közelebb állt hozzád?
3: Igazság szerint, ha én más sportot választhattam volna, és hogyha az anyagi körülmények megengedték volna, akkor én technikai sportot választanék. Uh-huh. Imádom az autóversenyzést, imádom a sebességet a mai napig, és azért hál' Istennek apukámnak köszönhetően viszonylag korán kimehettem egy Forma 1-es futamra, talán a 99-es vagy 2000-es években voltam, 2000-es évben voltam kint egy Forma 1-es futamon, amikor... Ez jó kérdés, de már akkor is Mihály Schumacher fán voltam, illetve még előtte voltam egy kamionversenyen, és azóta szintén voltam, hiszen Kis Norbi nagyon-nagyon jó barátom, és őt azért jó volt látni a Hungaroringen kamionnal versenyezni, úgyhogy én maradtam a tornasportnál, hiszen az úszópályafutásom az tényleg egy ilyen egynapos, bedobtak a medencébe gyereki, ahogy tudsz, és akkor mondtam a szüleimnek, hogy lehet, hogy tornára sírva jövök, és megyek el az első két hétben, de azt valahogy mégis közelebb érzem magamhoz, mint az úszást.
4: És akkor ugye már megkérdeztem, hogy mikor jött ez az olimpiai bajnoki cím. Miről való álmodozás, mondtad a Csollány Szilveszter gyakorlatát, de mikor jött ez a, nyilván pontot nem lehet, csak egy időszakot, amikor azt kattantád benned, hogy valami lehet ebből a tornából, tehát amikor, nyilván nem akkor, amikor már nem sírtál, mert az hamar elmúlt, hanem amikor már láttad értelmét annak, hogy kokóbával dolgozol, és hogy vannak kisebb célok, tehát hogy akkor menj, akkor is még nagyon pici lehettél, vagy kisebb.
3: Igazság szerint talán a gyerekkor rész, az általános iskolás kor rész, az tényleg arról szólt, hogy készültünk folyamatosan, voltak nemzetközi versenyek, ahol elindultunk, de azokat még nem mondanám annyira kiugró eredményeknek. Hoztam magammal 3 érmet a pályafutásomból, hál' Istennek több is van, de ez a 3 az, ami olyan pillanatokat, olyan helyszíneket mutat a pályafutásomról, amik tényleg fordulópontok voltak. Ugye én is egy klasszikus 6-szeres versenyző voltam, mind a 6-szeren tornáztam, egyéni összetettes versenyző voltam, de aztán jöttek bokasérülések, jöttek egyéb olyan problémák, aminek köszönhetően valahogy a lólengés felé tudtunk orientálódni. Meg volt hozzá nyilván a képességem, a munkabírásom, talán az is, hogy az alkati dolgok is passzoltak nagyon a lólengéshez, illetve hát mellettem volt Kovács István, aki a régi lovas technikákból még azért tudott csempészni a gyakorlataimba, és így indultunk el a lólengés irányába.
4: Ugye a 3-ból 2-t betippelek, az egyik Debrecen, a másik London, de hogy a harmadik, az most Rotterdam vagy Nanki, nem tudom mi a... Görög, az lesz.
3: Ott még mi nem ismertük egymást.
4: Ez
3: a Pátrasz Junior Európa bajnoki ezüstérmem. Ez volt az a pillanat, amikor szerintem mi is elhittük azt, 2002. Ez volt az első és utolsó junior EB-n, majd ilyen lesz még ilyen verseny, ahol csak egyszer indultam, de hoztam érmet.
4: Ráadásul aranyat. <Hardy pünk.
3: gül> úgyhogy igazából nagyon nagy dolog volt, vagy csoda volt igazándiból, mert ugye csapattal készültünk, én is többszeren készültem a csapatot próbáltam
4: segíteni.
3: Tehát
4: akkor még egészséges voltam?
3: Igen, igen. Viszont a felkészülés alatt jött egy bokasérülés, ami miatt nem tudtam leérkezni a szerekről. Utána hiába tudtam volna nyújtózni, meg gyűrűzni, jött egy olyan bőrfertőzés a tenyérvédő kis súrolása miatt, hogy nem tudtam fölvenni a tenyérvédőt sem. Viszont lólengésben volt egy nagyon-nagyon jó gyakorlatunk, és úgy voltak vele az edzők, a szövetségkapitány, a szakvezetők, hogy akkor ha a csapat elbírja azt, hogy én csak egyszeren tornázzak, akkor menjünk ki, hát ha beesik valami. És hát ugye bekerültem a selejtezőből a döntőbe, a döntőben ezüstérmes lettem, és akkor ez volt az a pillanat, amikor elkezdtük érezni azt, hogy talán ennek az egyszeres tornának is van jövőképe, és ami nekem nagyon nagy szerencsém volt, és a szerencse az a pályafutásomat végig kíséri, mert én hiszek abban, hogy kellett hozzá az is, hogy ténylegesen eredményes versenyző legyek, független attól, hogy nagyon sok munkát tettünk bele. 2002-ben Pátrasz után tudtuk nagyon jól, hogy Debrecenben lesz egy szerenkénti világbajnokság. 17 éves voltam még csak, magyarul nem tartoztam a felnőtt mezőnyhöz, de fölversenyezhettem.
2: De akkor már abban az évben szerezted az első felnőtt magyar bajnoki címedet is.
3: Igen, igen, igen, igen. A világbajnokság előtt volt a magyar bajnokságunk, és akkor a magyar mezőnyt azt sikerült legyőznöm, És az akkori szövetségi kapitány Verecke István úgy döntött, hogy betesz akkor a delegációba, és indulhatok én is a 2002-es felnőtt világbajnokságon Debrecenbe. Úgyhogy, és ott
4: Csollány igazából... Csollány Szilveszterrel?
3: Pontosan, Szilassékkal, régi nagy versenyzőkkel, akikkel tényleg onnantól kezdve még elég sokáig csináltam a pályafutásomat. Úgyhogy nekem ez egy nagyon nagy megtiszteltetés volt az, hogy hazai közönség előtt, hazai szurkolók előtt kvázi 17 évesen a felnőtt mezőnben elindulhattam.
2: És hát milyen kevéssel maradtál el a döntőtől, ha visszaemlékszünk, bár én őszintén 4 évesen annyira nem emlékszem, hogy hogy voltál, de visszanéztem, hogy igen, hogy 12 ezreddel maradtál el a döntőről. Hát az mai fejjel szinte felfogadatlan, az olyan, mintha már az úszást behoztuk, mintha nem tudom, erre a te vagy a kettőnek a szakértője, az hány ezred lehet?
4: Hát fogalmam sincs, nem tudom.
3: Szinte le se tudod mérni. Igen, hát az nálunk nem tudom, még azt tudom mondani, hogy egy spic vagy bármilyen mozgás. Igen.
4: Tehát, így hogyha ott adtak volna érmet a részvételért, azt is elhozod magaddal? Mint pályafutásodat meghatározó verseny?
3: Lehet, hogy elhoz. Hát, hogyha adtak volna érmet, akkor igen, mert az lett volna az első felnőtt érmem.
4: De úgy értem, hogy a részvételért. Tehát, ha valamiért úgy mutathatnád, betennéd a meghatározó versenyek közé azt a versenyt?
3: Mindenképp, de hál' Istennek utána rá 3 évre így jött van. Egy olyan verseny, ami szintén Debrecenben volt, egy Európa-bajnokság, és akkor már ugye...
2: Ott már picit, osztottak el.
3: Igen, ott már egy picit nagyobb hangsúlyt kaptam, mint Berki Krisztián, szóval ott már, ha kellett volna érzékelnem, akkor biztos, hogy nagyobb teher lett volna rajtam, mint a 2002-es VB-n, hiszen ott már addigra már a felnőtt mezőnyben beérő versenyző voltam, elfogdostam, vagy csíptem eredményeket, és próbáltam legyőzni az előttem álló nagy versenyzőket, úgyhogy az a 2005-ös Debrecen Európa-bajnoki érem is itt van velem, hiszen ez az első EB aranyérmem.
4: Ilyen kis pici például, majd amiket 10 évvel később osztogatnak, vagy nem tudom.
3: És
4: volt ugye, az első.
3: Ez volt az első EB arany, és igazából szerintem ez volt a legmeghatározóbb pontja a pályafutásomnak, mert itt magyar közönség előtt állhattam a dobogon, 2000 magyar szurkoló előtt húzták fel a magyar zászlót, és kezdődött el a himnusz, aminek az apropója az volt, hogy ott egy ilyen akkori szabályok miatt valamilyen rövidebb himnuszt engedtek csak, és ahogy megállt a himnusz, az a 2000 ember tovább énekelte. Szóval, hogyha van hidegrázós pillanat egy sportoló életében, akkor nekem ez volt, és én azóta is szerintem amíg élek, hálás leszek a közönségnek és a szurkolóknak, mert nélkülük én nem ülhetnék itt, ezek az érmek sem lennének nélkülük, úgyhogy ez attól függetlenül egyéni sportoló vagyok, tudom azt, hogy ez egy csapatmunka volt.
2: Ha mondjuk felteszünk egy kérdést, hogy Magyarország és város, akkor neked egyértelműen Debrecen?
3: Egyértelműen, igen. Budapesti lakos vagyok,
4: is de... Tehát most a más miatt is kötődsz a városhoz,
3: igen,
4: nem?
3: Hát ez már egy ilyen visszakanyarodás Debrecenbe, ami nekem egy tök jó időutazás volt, mert 2005-ben voltam utoljára, és 2015-ben kezdtem újra a pályafutásomat az egyetem színeiben, úgyhogy...
4: És 25-ben diplomáztál, vagy 26-ban, hogyha már az ötösöket?
3: 25-ben diplomáztam, de 26-ban vettem át a diplomámat, mert pont nem volt, amit
4: jó, és akkor itt 2005-ben elkezdődött, hát egy ilyen 12 éves időszak, a 17-es kolozsvári EB-vel zárjuk a pályafutásodat.
3: Igen.
4: Amikor gyakorlatilag mindenki mindig minden tőled várt. Tehát, hogy voltak melletted azért még nagy tornászok, de mindig tőled vártuk. Ebben a 12 évben, ha nagyon szörös szívű vagyok, ugye 3 olimpia belefér, hetet volna, ha már az olimpia igen, napja miatt vagyunk igen. Itt, egy fért bele, azt fantasztikusan zártad. Van-e benned valamiféle hiányérzet ennek kapcsán? Nem titok, ennyi magán rész hadd férjen bele, hogy a mi barátságunk, egyetlen egy barátom van a sportéletben, és az Krisztián, talán ezt így elmondhatom, az a 2007-es világbajnokságon Stuttgartban kezdődött, én ilyen zöldfülű újságíróként vigasztaltam őt, meg tök véletlenül keveredtem a pódiumra, ahol nem engednek be újságírót. A VB ezüstérme után élete legjobb eredménye volt a VB ezüstérem, de csak az aranyért Pekingi kvótát. Tehát, hogy ott nem tudott ünnepelni, hanem kvázi sírt az olimpia miatt, nyilván utána ünnepelt. Szóval, hogy van-e kvázi hiányérzetet, hogy a 3 olimpiából csak egy sikeredet?
3: Hát, ha olimpia szempontját nézzük, akkor lehetne, bár egyből egy, az nem rossz arány. De tény az, hogy én nagyon sokszor elmondtam, hogy nagyon örültem annak, hogy Londonba kijutottam, és a londoni olimpiának is nagyon sok forgatókönyve volt a fejemben. Úgy voltam vele, hogy ha mind a két dologban benne van, ha nyerek, akkor lehet, hogy vége a pályafutásomnak, már elértem mindent, és hátradőlhetek, mert tényleg az az egyetlen olyan érem, ami még hiányzott a gyűjteményből, egy olimpiai aranyérem. De ha megnyerem, akkor kapok lendületet arra, hogy tovább csinálja. Hát viszont, hogyha nem nyerek, akkor lehet, hogy összetörök, és akkor itt volt a pályafutásom vége, vagy még erősebbé válok, mert szerintem az az igazi bajnok, aki a padlóról is föl tud állni, és újra tud versenyezni, és versenyt tud nyerni. Úgyhogy lehet, hogy még erőteljesebben fogok visszajönni, mint ahogy lássuk Peking után 2008-ban, illetve még Peking előtt, a 2007-es stuttgarti világbajnokság, ugye, ahogy Erika említette, nem sikerült úgy, ahogy terveztük.
2: Világbajnoki ezüsttel,
3: igen. Életem első VB ezüstének, és ez ilyen érdekes fintora a sorsnak, meg az életnek, hogy az első világbajnoki ezüstérmem meg nem örültem annyira, mert tudtam, hogy mivel járt volna, ha aranyérmes vagyok, de be kellett vallanom, és tükörbe kellett néznem, hogy én is hibás vagyok valamilyen szinten, mert nem csináltam meg a gyakorlatom leugrását.
4: Leugrás volt a baj.
3: Úgyhogy hibáztam. De akkor sem biztos, hogy megkapom az aranyérmet, mert a kínai versenyző, és én mindig is fair play-es voltam, és imádtam a versenyző társaimmal versenyezni, és büszke voltam arra, hogy milyen mezőnyben versenyezhetek, és ezért volt értékes a londoni érem is számomra. Úgyhogy igazából ez egy fordulópontja, viszont 2008-ban olyan erőteljesen tértünk viszonyatok kezdve, mindent megnyertünk, ahol elindultunk, minden EB-t, majdnem minden világbajnokságot, és nem találtunk idézőjelben legyőzőre, úgyhogy valamiért kellett az a 2007-es pofon, hogy ne legyek ott Pekingben, ráadásul kimehettem volna megnézni az olimpiát turistaként, de előtte kaptam egy hasizomszakadást, úgyhogy még tévén keresztül is épp, hogy láttam az olimpiát.
2: Kimentél volna egyébként?
3: Kimentem volna. Én a riói eskütételre is ugyanúgy kimentem. Uh-huh. Szóval, hogy én tényleg mindig próbáltam vállalni a következményeit mindennek, és ez legyen az életem legnagyobb hibája, hogy nem voltam ott a Peking olimpián, de rá 4 évre Londonban olimpiai bajnok lettem. Szóval, ha hiányérzet van bennem, akkor mondhatjuk azt, hogy ezek, de én nem erre kerekíteném ki, nem az olimpiákra, hanem inkább arra, hogy Kolozsvár után nekem már nem volt versenyem. És
4: ez a 17-es EB Kolozsváron.
3: Igen. Ott ugye ezüstérmes lettem, utolsó Európa-bajnokságon volt, mert utána jött a vállammal a probléma és a lavina.
4: De ha azt meséljük el, hogy amúgy aranyérmes lettél volna, jó eséllyel, csak van egy szabály, hogy amikor megszólítják a versenyzőt, 30 másodperc van arra, hogy elkezdje a gyakorlatát. Igen. És vita volt az ügyben, hogy elindult-e az óra, vagy nem. Krisz nem látta, hogy elindult az óra, és túlcsúszott a 30 másodperc, ez egy büntető levonása volt, ezzel került az ezüst. Ebből nagy diplomáciailag is nagy balhé keveredett.
3: Hát igen, mert ugye jutólag belegondolva máshogy nem tudtak megverni. Ugye orosz versenyző volt a vetétárs, bár őt is több tizeddel vertem a selejtezőben, és nagyon jól tudták, orosz főbíró volt a lovon, nagyon jól tudták, hogy mi az, amivel akár engem meg lehet fogni.
4: Csak ez olyan amatőr hiba, hogy ezt nem követi el egy ilyen rutinos.
3: Hát igen, főleg úgy, hogyha visszatekintünk 17, az jelenti, hogy 15 éve voltam a nemzetközi mezőnyben, és egyszer nem fordult velem ilyen elő, hogy túllépjem az időt, főleg úgy, hogy mindig megvárták a szemkontaktust a bírók, független attól, hogy most ki volt-e írva vagy nem a nevem a táblára, és onnantól kezdve kaptam meg a zöld jelzést. Na hát én itt hiába vártam a szemkontaktust, utána vettem észre, hogy már fönt a nagy kijelzőn már pörög az időm, és volt egy rituálém, amit meg sosem szakítottam meg, mielőtt fölmentem a szerre, és ezzel pont azt a 3 másodpercet léptem túl, ahány tizeddel bejött elém a versenyző. Úgyhogy az egy kellemetlen rész volt, de Kokóba azt mondta utána, hogy ha ez lett volna az első, ha nem a 7. EB arany lett volna, hanem az első, akkor lehet, hogy kiugrik a másodikról, de így azért nincsen tragédia szerencsére. Inkább csak az fájt nagyon, hogy onnantól kezdve jött ugye a váll probléma, a többszörös műtét, 5-ször műtötték utána a vállamat, és én még nagyon szerettem volna valamit visszaadni a közönségnek. Nagyon szerettem volna egy olyan versenyt, ahol tényleg azt mondhatom, hogy ez a vége, és búcsúzok, és köszönök mindent. Sajnos ez az egyetlen olyan hiányérzet bennem, amit nem adott meg a pályafutásom.
4: Majdnem sikerült egyébként, hogy is volt 2019 Stuttgart VB, és arra nagyon készültünk, hogy akkor ott köszön el, de hát ott is megsérült
3: az utas. Hát és Stuttgart nem az én helyszínem ezek szerint. Ugye a kiutazás előtt 2 nappal megroppant újra a vállam, és pont egy olyan részre akadt be az a letört csontdarab, ami miatt megint blokk került a vállamba, és nem tudtam megemelni a kezemet. Úgyhogy
4: csak mondom, hogy mentem a tornacsarnokba, igen, hogy a elutazás előtti beszélgetést megejtsük, és síri hangulat volt. Tehát, hogy akkor látszott, hogy összedőlt, igen, a világ, ugye?
3: Igen, igen, hát mert ugye nagyon szerettem volna egy tokiói olimpiát behúzni, szóval, hogy azért Tokióval Tokióban, 2011-ben a Tokiói VB-vel jutottam ki Londonba, és úgy gondoltam, hogy ez egy tök jó zárása lehet a Tokiói olimpia pályafutásomnak, ha eljutok odáig, de Stuttgart az úgy látszik, hogy az nem az én helyszínem. Nagyon szép múzeumok vannak, meg biztos jó, biztos jó a sörfesztivál, de hogy igazából ezek kimaradtak, de nyilván azóta most így a viccet félretéve vagy inkább még poénosabbra venni, szóval, hogy mindenki, sokan mondták a kolozsvári Európa-bajnokságon, hogy hát legközelebb vegyek fel egy órát, meg egyebek, azoknak üzenem, hogy azóta van egy óra partnerem, aki segít abban, hogy tudjam a pontos időt, szóval, hogy azért tényleg nem feltétlenül az én hibám volt, de én is figyelhettem volna jobban, készülhettem volna jobban a közönségre.
2: Kicsit félve nézek rátok, mert én vissza szeretnék ugrani 2007-be, ha szabad.
3: Nyugodtan.
2: És ott azzal kapcsolatban még az is érdekelne, hogy ott ugye volt egy klubváltásod is, a KSI-ből átmentél az Újpestbe.
3: 2006, igen.
2: 2006-ban, bocsánat, igen, és ugye említetted azt, hogy van egy ilyen rituáléd minden verseny előtt, és ott bejött az a kép, hogy a mentális dolgokat is egyre komolyabban kezdtétek venni ott 2006-7 környékén. Összeköthető ez a kettő, ez a mentális dolg és a rituálé a verseny előtt, vagy ez a rituálé, ez mindig megvolt?
3: Teljes mértékben, mert igazából tényleg, amikor 2005 végén és 2006-ban átigazoltam ugye az Újpesti Tornaklubhoz, én onnantól kezdve minden olyan támogatást, amit egy versenyző elképzelhet magának, mind erkölcsi, mind anyagi támogatást, mind lehetőségekben, tényleg egy olyan klubát mögém, egy olyan város, mert mondjuk azt, hogy Újpest, ez tényleg nagyon sokszor városként emlegetik, és egy olyan közösség, egy olyan erős közösség van ott, nem csak a sportnak, hanem a civil szervezeteknek is, hogy egy hihetetlen érzés volt oda bekerülni, és tudtam azt, hogy egy olyan óriási kiemelt klubbá mögöttem, akit nagyon jó, hogy képviselhetek. És onnantól kezdve az életemnek ez a része, ez sínre került. De a 2007-es világbajnokságon rá kellett ébrednem arra, hogy egyéni sportoló vagyok, van egy edzőm, van egy gyúrom, van egy orvosom, de mégis ez egy csapat kell, hogy legyen. És ott nekem a világbajnokságon csak a mentális dolgokon csúszott el az érem és a kvóta. Ebből tanulva, megnézve azt, hogy a külföldi versenyzők hogy csinálják, és láttam azt, hogy kik azok a szakemberek, akik még dolgoznak velük, és nekem például a mentális része. Jó versenyző típus voltam születésemtől kezdve szerintem, mert valahogy én imádtam versenyezni, azért dolgoztam, molyoltam csúnyán fogalmazva a tornateremben hónapokig, hogy utána versenyen megmutathassam ezeket a dolgokat. És viszont rá kellett ébrednem arra, hogy a mentális egészségemen és erősségemen azon javítanom kell, és ez csak szakemberrel lehet, és akkor kezdtünk el 2008-tól szakemberrel dolgozni.
2: De ez akkor még nem volt divat, nem? Vagy nem. Külföldön már lehet, de Magyarországon még nem?
3: Nem, hát ugye említettük az egyetemi tanulmányaimat, és azért én 2005-ben Egerbe kezdtem az Eszterházy Károly Főiskolán testnőtanári szakon, és amikor ugye az újság lehozta, hogy szakember segítségét kérem a felkészülésemhez, akkor nagyon sokan hozzám dobták, hogy miért, valami mentális bajom van, vagy hogy most csúnyán fogalmazva kimondhatom, hogy hülye vagyok, szóval, hogy minek nekem pszichológus, és akkor mondtam, hogy na látjátok, kimondtátok a kulcsszót, sportpszichológus, nem pszichiáterhez járok, hanem sportpszichológushoz. Ott még nem tartunk, hogy arra legyen szükség, ne is legyen, de ha valakinek az kell, akkor nyilván szakemberhez kell fordulni. Úgyhogy Lénárt Ágotával kezdtünk el együtt dolgozni, és hát Londonra meg is lett a gyümölcse igazából.
4: Pont ezt akartam mondani, azért Angliában két brit ellenféllel, hazai terepen a britek.
3: Egy rossz selejtező után igazából már azért azt
4: majd
3: is
4: emeljük. Majd ezt a második blogba kifejtjük, mert ott vannak vicces történeteim, de ez beérett ez a munka, igen, ez egyértelmű.
3: Igen. És én mindig úgy voltam vele, és az edzőmmel Kokobá is mindig azt beszéltük, hogy én nagyon sok fárasztó dolgot csináltam az edzésen kívül, mert ugye tényleg jártam pszichológushoz, gyúróhoz, gyógytornászhoz, kondi edzésekre, szóval, hogy mindig azt mondom, hogy a profizmus az nem a teremben, meg az uszodában, meg a csarnokokban kezdődik, hanem azon kívül, hogy te mit tudsz még hozzátenni, mit tudsz kvázi beáldozni, feláldozni
4: szabad
3: időtből.
4: Mert kvázi a munkát mindenki elvégzi, kis túlzással.
3: Bár sokan azt is mondták, hogy őket kizavarták, bár én még nem láttam, hogy valakit kizavartak a tornateremből, hogy ne edzél többet.
4: Csak szokták mondani az úszók is, hogy az első 30, az első 60 ugyanazt az edzés munkát
3: igen,
4: elvégzi.
3: Igen, igen.
4: És ugye csak három érmesek.
3: Onnantól jönnek azok a plusz faktorok, hogy mi az, amit te mellé tudtál rakni. És én úgy voltam vele, és Kokóba is azt mondta, hogy ha csak 1%-ot segít a teljesítményemen, akkor csináljuk és próbáljuk meg, úgyis ki fog derülni. És hát nem 1%-ot, hanem onnantól kezdve látszódott 2008-tól, hogy tényleg az volt a szép a pályafutásom, és azért szerettek a nemzetközi bírók is, meg a szakemberek is, mert hogy én stabilan mindig hoztam azt a papírformát, amiről tornában nem lehet beszélni, de tudjuk, hogy kik a favoritok, kik azok, akik éremesélyesek, de hogy én mindig hoztam, vagy mindig hoztuk többes számba, mert Kokóbá nélkül nem hoztam volna. Úgyhogy ez egy óriási dolog volt az élettől, hogy tudtuk, felmértük a helyzetet, tudtuk, hogy ha mi hibáztunk, akkor mi kell javítanunk. Nem egóból csináltuk az egészet, hanem azért, mert szerettük a tornát, és a tornasportot néztük, és azt tettük az előtérbe minden más mellett.
2: Az olimpiai napja kapcsán itt van velünk az olimpiai bajnok, Berdi Krisztián továbbra is a stúdióban. Ott hagytuk abba a hírek előtt, hogy 2007, vagy hát Erika miatt már 17-ig is eljutottunk, 19-ig, de akkor menjünk vissza oda 2007-89-ig. Kicsit muszáj vagyok puskázni. Ugye 2007-ben azt megbeszéltük, hogy volt egy EB aranyérem. Aztán 2008-ban is volt egy EB aranyérem, 2009-ben Milánóban is, 2009-ben a londoni VB-n ezüstérem, aztán 10-ben a rotterdami VB-n aranyérem, az volt az első VB címed, a berlini EB-n egy évvel később aranyérem, és ugyanabban az évben egy aranyérem a tokiói VB-n is. Remélem, hogy jól soroltam.
4: Szerintem utána... már nem tudja.
5: Nem, nagyjából, hogy próbáltam figyelni, de összemosódtak.
2: És utána jött, hogy a 2012-ben szintén egy EB aranyélem.
3: Igen.
2: Erika, te hova szerettél volna visszatérni? 2011-re szerettél volna
4: rákérdezni? Igen, mert ott jött egy VB arany, de ugye ott volt megint az a kvalifikációs világbajnokság, ahol hiába volt világbajnoki aranyérme Krisztiánnak lólengésben. Két másik szeren is egy minimál pontszámot el kellett ahhoz érnie az érmeseknek, hogy kvalifikálják magukat.
2: De mi értelme? Hát manapság is így van.
3: Manapság egy picivel könnyebb már a kvalifikációs rendszer.
4: De pont ezt beszéltük Kovács Zsófival két héttel ezelőtt, hogy azért annyira nem egyszerű még mindig.
3: Hát, jó, mondjuk azért.
4: Meg erős a mezőny. Amúgy.
3: Igen, akkor nem volt erős.
4: Nem azt mondtam, hogy a tornászok mezőnye az mindig egy nagy sportág a torna, hát ez, tehát hogy borzasztó.
3: Hál' Istennek, igen, szóval ha azt nézzük, hogy egy világbajnokságon elindul majdnem 500 versenyző, az olimpián 96-ra redukálódik, azért igen, az ott egy nagyon kemény rossz szűrő. És
4: de menjünk vissza 2011, oda, hogy mi volt a másik kettő, mert...
3: Akkor tegyük tisztába, ugye nyilván a nehézségek azok mindig a kvalifikációs rendszerrel kezdődnek. A 2007 Stuttgart Peking előtt csak VB aranyérem.
4: Az egyszeresnek,
3: a szer specialistának. Utána jött a következő 4 éves ciklus, ahol hát így tisztában voltunk a szabályokkal, de mégis valahogy mindig változtattak meg, sosem egyértelműek a dolgok, vagy csak lehet, hogy nekünk nem egyértelmű. De a 2011-es világbajnokságon úgy szólt a kvalifikációs szabály, hogy lólengésben elég egy érmet szerezni, vagy az adott szereden szerspecialistaként a döntőben egy érmet szerezni, de a selejtezőn a főszered mellett minimum 2 szeren kell indulnod, és az összpontszámok 85%-es átlagát el kell érni. Szóval, hogy ez ilyen eléggé bonyolultan hangzik, és ugye nekem is ott azért rezgett megint, vagy hát mindig valamilyen rezeg a léz, de aztán valahogy jól jövünk ki belőle szerencsére.
4: Csak hogy értsd. Felállították, na 6 szer van, megvan az olimpiai szersorrend, ami mennek sorban. Nagyon frankon kitalálták Krisztiánék, hogy minden második szer lesz az övé.
2: Az nekem pont... magyarázat, azt nem a Krisznek mondod, hogy
4: nem, hogy
2: volna.
4: Ez pont jó lesz a lábának, tehát, hogy ló,
3: igen. Nyújtunk,
4: ló, ugrás, ugye?
3: Igen.
4: Hogy csak igazából... aztán megint jött valami.
3: Hát igen, ugye első körben 4 szeren készültünk, hogy azért, ha véletlenül bármi történik, akkor legyen egy talomba. És hát ugye ugrás volt a ló mellett volt az ugrás nyújtó gyűrű. Korlátra nem mertünk fölmenni, mert ott sok olyan dolog van, ahol az ujjam eltörhet, vagy bármi, azt nem mertük kockáztatni.
4: Hát a talaj
3: meg viszont ugye a bokám az meg eleve nem volt túl jó, és az ugráson megsérültem. Úgyhogy hiába lett volna egy egész jó gyakorlatom nyújton és gyűrűn, nem tudtam leugrani, úgyhogy a dupla szuplék helyett csak egy szaltóval jöttem le mindenhonnan, magyarul kisebb értékű gyakorlatot tudtam csinálni, de megcsináltuk, nyújton kezdett, illetve nem. Korláton kezdett a csapat, én nyújton csatlakoztam, volt egy szerpihenőm a talaj, és utána lovon csináltam egy, hál' Istennek már akkor is egy olyan lógyakorlatot, amivel elsőként kerültem be a döntőbe. Aztán a ló után elmentem gyűrűzni, ami inkább egy ilyen Cirque du Soleil szisztémájú
4: cirkusz. Szóval, hogyha azt mondtam, hogy keressük meg azt az úszóversenyét, akkor inkább azt mondom, hogy azt a 11-es gyűrű gyakorlatát.
3: Azt én is visszanézném szívesen.
4: Ne haragudj, aztán megbocsát, tehát abból nem jössz rá, hogy Berki Krisztián leendő olimpiai bajnok van a szeren. Oké, hogy nem azon a szeren, de nem bántás, de az nem te vagy, vagy hát, nem tudom.
2: Akkor az nem Tollán Szilveszter gyakorlata volt.
3: Nem, ez nem az, amit Szilastól láttunk akár 2000 vagy 2002-ben a debreceni VB-n, de sose tudtam volna csinálni, de azért volt egy olyan gyakorlat, amivel azt a pontszámot, amit el kellett érni, azt meg tudtuk volna tornázni.
4: Kevésen múlt, ugye?
3: Igen, és igazából itt is az jött ki, hogy ugye én nagyon sokat gyakoroltam. A versenysúlyom általában ilyen 68-69 kiló volt a világbajnokság előtti versenyeken, viszont a többszernek köszönhetően fölment a súlyom, több izom jött rám, 71-71,5 kiló között voltam. Jó erőben voltam szerencsére minden szer tekintetében. És
2: érdekes egyébként, hogy ezt csak tornában tudod elmondani, hogy a több szer miatt fölment a súlyod, és ezt így elmondhatod legálisan. Ez...
3: Igen.
4: Milyen résem vagy. Ez jó volt.
3: Igen. És igazából hát a gyűrű gyakorlatban volt egy pici hiba az elején, aminek köszönhetően olyan szinten belengett a gyűrű, hogyha nincsen bennem elég munka, akkor ott kokóba is átaladtam, és így gondolkodott azon, hogy most megállítson, mert ha megállít, akkor hozzámért, akkor már eleve elkasszálják a gyakorlatomat, vagy hagy szenvedni, és akkor majd megoldom valahogy. Aztán végül hagyott inkább szenvedni, ez volt a jobb döntés. Megoldottam valahogy, de amikor leérkeztem, akkor azért azt éreztem, hogy 10 perccel előtte csináltam egy VB aranyat érő lólengés gyakorlatot, utána csináltam egy szirduszolajes gyűrű gyakorlatot, amivel ha kint vannak, biztos, hogy kapok egy szerződést a Szolejbe, hogy menjek el artistának, ha vége az olimpiának, de igazándiból tényleg az egy nagyon-nagyon kellemetlen és vicces része volt a világbajnokságomnak, de hál' Istennek estére már kitisztult, körvonalazódott minden, és tudtuk azt, hogy bent vagyok a lódöntőben, bár ott még voltak ilyen hírek, hogy nyerjem meg, és akkor biztos, hogy megvan, nem, ne foglalkozzak semmivel.
4: De azért meg is nyertem.
3: És hát szerencsére megnyertem, de kellett hozzá az a másik kétszerem lévő produkcióm is.
2: 2012?
4: Hú, igen. Tehát ott már megtudtad Tokióba az arany előtt, vagy az arany után, hogy megvan a londoni indulás. Nyilván az egy nagy mérföldkő volt. Még nem tudtuk, mi lesz egy év múlva.
3: Igen.
4: De az már egy álom kvázi beteljesülése volt, hogy most sikerült az olimpia, nem?
3: Igen, hát ugye 2000-től az a tudatosság elindult bennem, és nem azt mondtam, hogy én olimpiai bajnok akarok lenni. Azt a pályafutásom hozta, hogy aranyokat vártak tőlem egy idő után. Én soha nem azt vártam magamtól, és szerencsére Kokóbás sem azt várta tőlem, hogy minden áron nyerjek.
4: Mindig azt mondták, két tökéletes gyakorlat.
3: Két jó gyaki,
4: hát,
3: és megvagyunk.
4: Ez az, amit az úszoknál a legjobb, tudod, igen, az egyéni igen. Legjobb.
3: Szóval, hogy és ráz is a hideg, mert szerintem ezért nem éreztem én, vagy elnyomtam azt a terhet, ami rajtam volt a pályafutásom alatt, mert én tényleg arra azért mentem ki, hogy amit begyakoroltam, az kétszer jól. Ha mondjuk volt egy kisebb gyakorlatom és nagyobb a döntőben, akkor mind a kettőt gyakoroltuk, és akkor, amikor kellett, zsebből előhúztuk szerencsére. Fel voltam készítve mindenre. És ugye Londonban is ez volt, hogy menjünk ki, és csináljuk meg. Aztán
4: jött a selejtező,
3: és én ott hibáztam. Nem tudtam megcsinálni az egyik elemet a gyakorlatomban, akkor ott fejben gyorsan átalakítottam mindent, és hogy ne látszódjon kívülről, nyilván az edzőm az észrevette, meg is kaptam érte a fejmosást a végén, mert elkezdett rezegni a lész, hogy hiába maradtam fönt idézőjelben a szeren, ez nem az a gyaki volt, amivel készültünk, és így kérdőjel a döntő.
4: De ez az öt karika volt? Összeraktad már azóta vagy ott? Tehát, hogy ugye mindenki mondja, hogy az olimpia az más.
3: Teljesen más, és hiába voltam Univerziádén előtte, ami ugye a kis olimpiája az egyetemi főiskolai játékoknak. Egy olimpiára nem lehet felkészülni mentálisan. Én általában a versenyeimet úgy csináltam végig, hogy este elvonultam, főleg a versenynap előtti este, amennyit csak tudtam, minél előbb lefeküdtem és aludtam. Aztán reggel egy kényelmes reggeli, és akár reggeli után is visszafeküdtem aludni, és utána mentem be a tornacsarnokba elkezdeni az adott napi versenyt. Úgyhogy, és hát Londonban nem így történt, ugye nekem pont a megnyitó ünnepség utáni napon kezdődött a selejtezővel a versenyem, és hát többen voltunk egy apartmanban, még a pingpongosok is átjöttek hozzánk, ott elszórakoztunk egy kicsit, és igazából a teraszunkra lehetett látni a tűzijátékot, meg egyebeket, és az már olyan 11:30-12 volt. Nem mentem el a megnyitó ünnepségre, pontosan azért, mert másnap versenyeztem, de valahogy mégis belecsúsztunk abba, hogy élőben azért láttunk valamit belőle a teraszunkról, és hát nyilván lehet, hogy akár ez is. Meg hát egy olimpiai, kimész egy olyan olimpiai faluba, egy olyan olimpiai közösségbe, ahol így akkor döbbentem rá, miután már megvolt a döntőm, hogy úristen, hogy mennyire figyelnek egymásra a versenyzők. És hogy egy Usain Bolt, egy Michael Phelps, Tony Parkerrel együtt ebédel, szóval, hogy ezek azért így hiába voltam 27 éves, azért hát na, nem minden nap találkozik ilyen sztárokkal az ember.
4: Tony Parker is azt mondogatja azóta, hogy Berki Krisztián.
3: Szóval, hogy azért az ott igen, ott egy elég érdekes szituáció történt a selejtezőn.
4: Anyadik, nyolcadik?
3: Ötödikként kerültem be végül, igen. És ötödiknek is szólítottak a döntőben.
2: Megint az ötös szám.
3: Igen. Úgyhogy mindegy, addigra az volt a szerencsém, hogy volt egy hetem a
4: erre
3: kettő között.
4: Ezt meséld el nekem, Kovács István, Berki Krisztián. Beszéltetek? Tehát, hogy
2: még egyetlen egy gondolat, bocsánat ide, hogy mire jellemző egyébként a versenybírákra, a pontozó bírókra, hogy ugye látva az előző évi, meg az előző öt évi eredményeidet, ők inkább ilyenkor úgy vannak vele, hogy hát egy ekkora sportoló, egy ekkora egyéniséget, ha nem is úgy sikerül a gyakorlat, egy icipicit azért segítsük, vagy brutálisan lecsapnak az ilyen versenyzőkre is.
3: Szerintem a szimpátia nagyon-nagyon fontos. Ugye

0: kapjak egy sanszot még arra, hogy akár a döntőben
1: hogy legyen egy harc a döntőben?
0: Igen, igen, és az meg is történt szerencsére, de hogyha akkor beszéljünk arról az egy hétről,
1: arra
0: hogy
1: vagyok kíváncsi, hogy ugye most mondtad, hogy Kokóbától megkaptad a magadét, de nekem valami az rémlik, az a baj, hogy én is öregszem, hogy nem olyan nagyon beszéltetek sokszor, tehát nem volt olyan bőbeszédű az egy hét köztetek.
0: Nem, az még az 14-ben volt.
1: Ja, tehát nem 12-ben volt? Nem, 12-t a hívta.
0: Az olimpiai selejtezőm után mondta, hogy hát jó, hát ez most így sikerült, nem örülünk, de hát meg kell várni. És én tényleg az apartmanunkban volt egy tévé, amin az összes sporteseményt lehetett nézni, és hát tornaverseny szempontjából is tudtál csak a szerekre kapcsolni, és én visszértem a faluba, fölmentem a szobába, bekapcsoltam a tévét, és csak a lólengés számát néztük végig. Életemben nem néztem annyi lólengés gyakorlatot, mint akkor. És hát ugye estig várnom kellett, hogy mi fog történni, és akkor láttuk, hogy bent vagyunk a döntőben, úgyhogy én is és Hídvégi kollégám is döntőztünk, ráadásul Vid jobb pozícióba került be, hiszem ő harmadik vagy második helyen került be ráadásul a döntőbe, úgyhogy nagyon boldogok voltunk, nagyon örültünk, ugye Kokóbá feljött, megbeszéltük, hogy akkor holnap ugyanúgy edzés. Ami érdekesség, hogy nekem általában ugye heti 10 edzésem volt, edzésenként 2 darab gyakorlatot csináltam minimum, és még amellett nagyon sokféle dolgot. És ugye az, hogyha most megszámolom, az heti 20 gyakorlat. Nekem ott volt szintén egy hetem, a selejtezés a döntő között, viszont összesen, ha jól emlékszem, 3 darab gyakorlatot kért tőlem Kokóbá. Hagyta, hogy a szombat, a hétfőre kaptam azt hiszem egy szabad napot. Kedden bementünk a terembe, én mondtam, hogy akkor mi a program, hogy akkor gyakizunk, és akkor mondta, hogy nem, nincs gyakorlat. Csak elemek, részek, összeköttetések. Mondom, jó, ez volt a délelőtt. Délután visszamentünk, mondom, hogy gyakizunk? Nem, nem kell gyakorlat. És akkor bementünk szerdán, és akkor mondtam, hogy mi a program, és akkor ma egy gyakorlat. És a Thomas Orsós gyakorlat, amit majd a döntőbe kell csinálni, mert azt láttuk és tudtuk, hogy a kis gyakorlattal Luist nem lehet megfogni Londonban egy hazai pályán. És ez kellett a nagyobb gyakorlat, hogy a kiinduló pontszámokkal egy picit közelebb legyünk egymáshoz. És egy szerdán kért tőlem egy ilyen gyakorlatot, utána pedig már egész héten, sőt, akkor tényleg egy darab gyakorlatot kellett csinálnom, de szinten tartottuk elemekkel, gyakorlatrészekkel egészen a vasárnapi döntőig.
1: És akkor ugye szombat este bekopogták Kokóbához.
0: Nem, ő jött föl hozzánk. Hogy
1: mi lesz másnap? Mert hogy igen, ott szokott lenni a rutinod egy döntő napján?
0: Döntő napján úgy van a rutinom, hogy ha nagyon macerás, ugye mindig van egy egyórás melegítési lehetőség a versenycsarnokban, és hogyha akarjuk, akkor ezzel élhetünk, ha akarjuk, akkor kihagyjuk. Viszont ha macerás, én mindig azt mondtam, hogy inkább pihenek, ugyanaz a szerv van, mint általában szokott lenni, már megfogtam a selejtezőn, megyünk a döntőbe, ugyanaz a pálya fogad, de én úgy voltam vele, hogy bennem tüskét hagyott egy picit a selejtező, úgyhogy én szeretnék bemenni a nagycsarnokba, és akkor megfogni azt a szert, ami majd a döntőt lenyomjuk. Csak akkor Kokóbá így meglepődött, meg leverte a víz, hogy hát ez jó, csináljuk, de hogy sose szoktuk így. Hogy miért,
1: meg
0: miért.
1: Akkor nem tudsz visszajönni, vagy nem
0: igen,
1: lett volna
0: igen,
1: idő.
0: Mert akkor utána elmondta a programot, hogy ha mi bemegyünk reggeli után, akkor már nem lesz időnk visszajönni pihenni, hanem akkor ott kell maradnunk a melegítőterembe, és majd egyszer csak megyünk be a szólítás. És mondtam, hogy jó, hát én vállalom, majd pihenek a melegítőterembe. És ugye nagyon jól sikerült az egy órás átmozgató bemelegítés a versenycsarnokba. Nem gyakorlatoztam, eleje végét csináltam meg elemeket, és aztán kimentem a melegítőcsarnokba, és akkor úgy voltam vele, hogy addigra már ugye eleve Ágota is ott volt velem az olimpián, és nagyon sokat segített abban, hogy feldolgozzam a selejtezőt. És én fogtam, és elkezdtem egy mentál tréninget a gerenda alatt a melegítő terembe, és hát sikeresen belealudtam a mentál tréningembe. Egy kicsit ilyen jó relaxációs állapotba kerültem. És arra emlékszem, hogy Kokóbá jött oda hozzám, hogy fölkeltett, hogy most már el kellene kezdeni újra melegíteni, mert a lányok jönnének gerendára, te meg nem sokára olimpiai döntőt csinálsz.
1: Ez Kokóbá olvasatában így hangzik, ránéztem, alszik. Hát még hagytam. Néztem az órát. Megint. Ezt legalább 5-ször ránézett, mire idézőjelben felmerte ébreszteni, úgy, hogy egy döntőre, egy olimpiai döntőre készült. Szóval nem annyira az ideges típusa a Krisztián.
0: Hát fel voltam készülve. Igazából úgy voltam vele, hogy innentől kezdve már ez nem hab a tortán, hanem a cseresznye torta habján igazából, mert itt vagyok az életem egyik legfontosabb pillanatánál, ezért dolgoztam kvázi, ha most azt nézem, akkor is a gyerekkoromtól kezdve, és csináljuk meg azt a gyakorlatot, fel vagyok készülve.
1: Ezt el tudod képzelni, hogy vagy egy fontos

0: esemény előtt, és ezt te így elhiszed, és nem izgulsz.
1: Hát akkor a cseresznye az valahol ott 16,66 ezred centi magasan volt, mondhatjuk ezt így nyugodtan?
2: Főleg, igen, hát ez ott ugye elég jól sikerült, és azonos pontszámmal, és amúgy egy pillanatra hagyd kanyarodjak vissza, mert azt elárulhatjuk, hogy mielőtt bejöttem ide a stúdióba, Lőrinc Tamás barátommal futottunk össze, és hogy milyen érdekes az élet, hogy Tomi volt az első, aki ugye én előbb érkeztem ki Londonba, Tomi is kijött, és ő volt az első, akivel így összefutottam, és így kérdezte tőlem, hogy vagyok. És mondtam, hogy hát van, figyelj, mondom, se lehet ez így sikerült, csináljuk, készülünk, megcsináljuk, aztán kész lesz, ami lesz, hát igazából egy gyakorlat, az már laza lesz, ott vagyunk. És akkor így mondja, hogy jól vagyok? Mondom, mire gondolsz? Hát, hogy akkor ugye híreket nem olvasok. Hát mondom, nem, mondom, szerencsére előtt ellopták az okostelefonomat, mielőtt kimentem Londonba, úgyhogy csak egy ilyen nyomógombos Nokia volt nálam, és igazából így egyáltalán nem tudtam a közösségi médiát, meg semmit szándékosan sem néztem. És mondja, hogy jó, oké, mert hogy, de mondom, mire gondolsz? Hát, mert hogy otthon már azért van ilyen visszhang, hogy a Berki már nem az a Berki, meg mit tudom én, és akkor mondtam,
0: de
2: hogy hát jó,
0: voltam,
2: hát,
0: úgy,
2: ez, hát ez mondom, de nem, mert ez tök jól esett, mert igazából én is egy kicsit, nem is az, hogy felpiszkált, csak hogy ilyenkor mindig egy picit érzed azt, hogy te addig vagy jó, amíg eredményt hozol. És hogy akkor egy pici dac lehet, hogy bekerül az ember egójába, amit nem szabad, hogy az egó irányítson, de például Tomi mondta, hogy nem is baj, hesegessek el, minden, ne foglalkozzak semmivel. És akkor végül is ez a Krisztina napon, két Krisztián Londonban, hiszen Fars Krisztián kollégám is együtt reggeliztünk a döntő napján. Igen, csak hát nyilván nem úgy azt a mennyiséget, mert azért Kriszt az egy jóval nagyobb darab a csávó, és azért jó étkű, de hogy vicces volt, mert együtt reggeliztünk, mikor lesz a döntőt, hát nem mondom, nekem olyan délután 3 talán, neki megmondta, hogy ő majd este dob, mondom, tök jó.
0: Abból a 40, nem tudom hány másodpercből, ugye annyi, abból valami van meg, nem azért, mert megnézted utólag, vagy ott már az ember ilyen tényleg ösztönösen, mechanikusan csinálja, megtanul dolgokat, és az tényleg nem közhely, hogy kizárod a kül. Tehát, hogy ott emlékszel bármelyik mozdulatodra is?
2: Hát,
0: ezt akartam mondani. Hogy
2: igazából őre emlékszek.
0: Képzeld, mert neked elúságolom, hogy semmi közöm hozzá, hogy a két gyerekemmel volt a Krisztián a címlapon, amikor dedikálta, mert a benti szerkesztő azt találta a legaranyosabbnak.
1: Semmi között.
0: Nem is tudtam. Hát, nem, egyébként én tényleg nem tudtam, de az azóta is megvan az a címlap.
1: Mondjuk szóval, újpesti sportolóként ez a szép lila...
2: Igen, hát tudták.
0: De jó nehéz. De szóval, hogy van abból a 40x másodperc valami? Semmi?
2: Nincsen. Nyilván videón, ahogy te is mondtad, akkor láttam, de ugye ott utána tudtam meg, hogy van ilyen, hogy flow érzés, mert akkor nagyon fancy-vé vált ez a szó, meg ez az érzés, meg minden, és én utána döbbentem rá, hogy akkor valószínűleg nekem az volt a gyakorlat alatt.
0: Nekem az volt.
2: mert hogy emlékszem arra, hogy ott van a nevem, megkapom a zöld jelzést, bejelentkezek.
0: Időben?
2: Megfogom a szert. Igen, időben, ott még tudtam az időről, és a következő pillanat az, hogy lejövök a szerről. És ott talán a videón látszik is az, és amit így utólag láttam, hogy fújtam is egy nagyot, mint hogyha egy nagy kő esett volna el a szívemről, mert hogy igazából akkor én ott mindent megtettem azért, hogy amit szerettem volna, amit az edzőm szeretett volna, amit nagyon sokan szerettek volna, azt úgy megcsináljam. Aztán, hogy mi fog történni, hogy a bírók hogy láttak, az már egy teljesen más szegmens a
0: sportnak. Egyébként, ha végignézitek azt a felvételt, már harmadik ilyen, ugyanezt csinált a Kokóbá is. Tőle szokatlan módon visszafogott úriembernek jellemezném őt. Úgy ugrált, mint egy kisgyerek. Valószínűleg nyilván az motiválta őt is, hogy megcsinálta Krisztián, innentől már nem rajtunk múlik, gondolhatta ő is, de azt, amit tudtunk, azt oda tettünk.
2: Igen, hát én sem láttam soha
0: ugrálni. És akkor mi történt? Onnantól Louis Smith 16,66 ezredes gyakorlatai. Tehát arra már emlékszel, gondolom.
2: Persze, és én onnantól kezdve nagyon kényelmes pozícióban voltam igazából, mert
0: én
2: az előttem lévőket soha nem nézem, hogy ne legyen semmi, ami befolyásol, se a pontszámokat nem akarom tudni. Volt ebből rossz élményem világkupa fordulókon, hogy figyeltem, és nem úgy sikerült, mert ellazsáztam a dolgokat. De én onnantól kezdve néztem, és élveztem a versenyt. Ugye talán utánam jött Vidis, néztem, és hát ugye jött Louise.
0: 8-ként, ugye? 8-dik, ő volt az
2: igen,
0: utolsó.
2: Azt hiszem, ő volt az utolsó, igen. És...
0: egész véletlenül.
2: És ez egy hihetetlen élmény volt. Szóval az, hogy amikor fölmegy az angol versenyző hazai közönség előtt az O2-ben 20 000 néző szurkoló előtt, és én is érzem, hogy rezeg a pódium, minden berezonál. A királynő ott ül, a nézőtéren az angol szurkolók között, és hát biztos nekem is szurkolt, azért ezt így utólag remélem, de hogy nyilván Luis Viat volt ott, és tényleg, illetve nem a királynő, a hercegnő jutott,
0: igen,
2: bocsánat.
0: Igen, a Katalin volt ott, én is úgy emlékszem.
2: Igen, és...
0: aki most már...
2: És azért ez egy hihetetlen élmény volt nekem is, és én az utolsó pillanatig, az utolsó elemig, leugrásig azt kívántam Luisnak, hogy ő csináljon egy tökéletes gyakorlatot. Hiszen attól lesz fair play a döntőnk, attól lesz még értékesebb a győzelem. Aztán nyilván egy azonos pontszámmal zártuk a versenyt, felén billent a mérleg, a kivitelnek köszönhetően az én gyakorlatomat szebbnek találták a bírók.
0: Szerintem ez annyira igazságos, hát végig te voltál mindig a legszebben tornázott
2: róla. Na igen, de te ismersz, te viszonylag szeretsz, kedvelsz, elfogult vagy, azt magyar viszonylag. Vagy.
0: És, de azt azért ugye, mindenki elmondta, hogy nagyon elegáns tornász vagy.
2: És az erősítette meg ezt az egészet, amikor az angol szakemberek és az angol közönség, amikor utána sétáltam Londonban, mentem vissza az olimpiai faluba, és mindenki a nyakamba ugrott, angoloktól kezdve mindenki, és a szakemberek is azt mondták, hogy ez egy megérdemelt győzelem. Szóval, hogy ettől még értékesebb ez a győzelem, mert tényleg hazai pályán az angol versenyzőket, főleg úgy, hogy kettőt is sikerült legyőzni, ez mert ugye a dobogót, ha megnézzük, akkor magyar zászló és két angol zászló, úgyhogy igazából ez egy óriási dolog volt Nem azt mondom, hogy elégtétel, mert azt soha nem akartam venni senkin, és a mai napig és életem végig nem akarok senkin elégtételt venni, de hogy ez azért egy olyan dolog volt, ami tényleg jól esett.
1: És mi történt az olimpia után? Mondtad, hogy visszajöttél a faluba, ott óriási extázis. Mennyi idő kellett, hogy
0: Ülepedjen, vagy mi?
1: Leülepedj, azt a szót kerestem, igen, leülepedjen benned ez az érzés.
2: Hát igazából szerintem ez a mai napig nem ülepszik, szóval, hogy ez mindig így előttől rátör, bárhova mész, néha találkozok olyan, elmegyek shopizni egy bevásárlóközpontba, vagy egyszerűen csak a közértbe, és ott is rám szólnak, vagy oda jönnek emberek, szóval, hogy az ilyen mindig előjön. Feldolgozni szerintem ez teljes mértékben nem lehet, mert az életed végéig tart, és még utána is elvileg halhatatlan leszel az eredményednek köszönhetően.
0: És megvan az a Ferihegyi érkezés?
2: Az megvan, igen, amikor majdnem
0: 200 ultra kint volt,
2: igen.
0: És
2: attól féltem egy picit,
0: a hajrálilán.
2: Mert kint is kaptunk, mert kint elvittek minket egy ilyen szurkolói helyszínre, ahol a magyar szurkolókat találkozhatunk, ott volt már egy kis ízelítő abból, hogy úristen, mit csináltunk, mert addig ugye nem is nagyon foglalkoztam se, az anyagi részével is akkor döbbentem rá, hogy valami pénz is jár ezzel az éremmel, meg az eredménnyel, amikor a döntőm másnapján reggel egy másik műsorból hívott egy műsorvezető, és akkor úgy köszöntött, hogy szavasz milliómos. És mondom, mire gondoltok? És akkor mondta, hogy hát, hogy ezzel ennyi és ennyi jár.
0: Jaj,
2: hát,
0: mondom,
2: ez tök jó, de amúgy imádom őket, meg vicces volt a beszélgetés, meg jól is jött ki, csak mondtam, hogy lényegében, ha ti most ezt nem mondjátok nekem, akkor eszembe se jut, mert hogy én nem azért tornáztam, meg nem azért akartam olimpiai bajnok lenni, mert hogy ezzel X összeg jár, és hogy tényleg persze egzisztenciában helyére kerül az ember, a családomon tudtam segíteni, a szüleimen. Szóval, hogy persze ezek tök jó utózengő dolgok, de hogy első körben nekem az volt a fontos, hogy ezt a nyakamba akasztották, és hogy az az élet munkája, amit 4,5 éves koromtól csináltunk, az benne van. Szóval, hogy ezt nem lehet pénzzel. A pénzt úgyis elköltöm.
0: És akkor mit szóltál a 200 újpesti ultrához?
2: Hát fura volt, érdekes helyzet volt, mert tényleg olyan arcok jöttek ki, akik miatt szerintem még ha az úttesten megyek, vagy a járdán megyek, akkor átmegyek inkább a túloldalra. De
0: és
2: hogy
0: mindenki
2: téged
0: éltetett.
2: Igen, és onnantól kezdve, hogy a Újpesten akárhol mentem, már az autómra ragasztottak feliratokat, hogy gratulálunk, meg legenda lettél, és ami itt átkanyarodnék egy köszöntésre, amit a Szusza Ferenc stadionban csináltak.
0: Nagyszerű volt.
2: Újpest-Fradi mérkőzés volt, és akkor döbbentem rá, hogy persze, tök jó, hogy majdnem lila, de ez inkább magenta szerintem, bár a feleségem jobban képben van a színekkel.
0: Lila az.
2: De hogy nem az számított, hogy én most újpesti versenyző vagyok, vagy sem, hanem hogy a magyar lobogót, ezt a piros-fehér-zöldet képviseltem. És hogy ennek köszönhetően, amikor a foci meccsre kiérkeztünk, és köszöntött az Újpest, a Fradi szurkolók is ugyanolyan transzparensekkel és feliratokkal, hogy legenda lettél, Krisztián, büszkék vagyunk rád, nekünk is nyerted. Szóval, hogy ez, az olimpiából tényleg azt tudod leszűrni, hogy ez egy olyan közösségépítő erőt tartalmaz, vagy vonz magával, amit amit persze lehet más sportágaknál is észlelni, de akárki akármit mond, ezt globálisan annyi ember nézi, és nem csak a határon belül, hanem a határon túli magyarok is ugyanúgy örültek és szurkoltak, és azóta is hívnak határon túli eseményekre. Szóval, hogy ez nehéz ezt így elmondani, hogy ez milyen érzés, és mit érz. A kisgyerekek szokták kérdezni, hogy milyen olimpiai bajnak lenni, és én mindig elmondom, hogy képzeljétek el, hogy tök jó, de a legjobb az, hogy én világot láthattam a tornának köszönhetően.
0: Ezt nálunk tígyek az ilyen. Figyelj, nem tudom, belefér-e, de két mondatot mondhat, vagy még szeretnél rondolról?
1: Vége felé vagyunk a beszélgetés.
0: Hogy ugye volt még egy olimpián ott, más minőségében, ez a párizsi olimpia.
2: Igen.
0: Kívülről, de belülről mégis milyen, mennyivel volt 12 évvel másabb, illetve voltál helyszínen rosszabb. Magyar aranynál?
2: Nem voltam sajnos, viszont rosszabb volt kívülről.
0: Mentél volna fel a, nem tudom, pástra, hát, meg a
2: bíztam
0: szőnyeg?
2: A versenyzőinkbe, mert tényleg mind a férfi versenyzőinket ugye végig tudtam nézni.
0: Ja, hogy én nem tornára gondoltam, más eseményre nem sikerült.
2: Kézilabdán voltam, és az is rossz volt kívülről, mert hát nyilván ott se tudtam volna beugrani kapusnak, vagy bármi, hogy, és pont a francia női kézi meccsen, ahol kezdtek a lányok, ott oda jutottunk, mert ahogy kiestünk, már este mentünk egy kézi meccs, és akkor utána én rácsatlakoztam a tornára, mert azok meg ilyen egész napos programok voltak, úgyhogy nagyon máshova nem jutottam el sajnos, de a tornán én tényleg még a mai napig jobban izgulok, mint amikor én versenyeztem, mert
0: nem te csinálod, nem?
2: Hát nem, én attól függetlenül, hogy 100%-osan bízok a versenyzőinkben.
0: De milyen volt maga a hangulat Párizsban?
2: Szerintem nagyon jó. Bár nyilván London az egy mind a kettőnek megvolt a maga hangulata. Hát nagyon várom Los Angeles-t, mert az egy nagyon durva olimpia lesz show szempontjából, szóval, hogy az oda tényleg, aki teheti, és van rá esélye, az menjen ki nézőnek, mert az, amit London adott, és az, amit Párizs adott, azt szerintem Amerika
0: hatványozni
2: fogja. Tuti.
1: Viszont ha már Amerika, akkor úgy hallottam, az egyik kedvenc sportágod a labdarúgás, és ugye már zajlik a világbajnokság. Melyik együttesnek szurkolsz? Ki fogja nyerni a VB-t szerinted?
2: Kik vannak kint a VB-t?
1: A legjobbak.
2: Hát akkor a legjobb fogja nyerni.
1: Korrekt. Köszönjük szépen, akkor igazából ez a legjobb zárszó szerintem.
2: Köszönöm.
1: Berki Krisztiánnak nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, és köszönjük a figyelmet a kedves hallgatóknak is.
2: Köszönöm szépen én is.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

legjava. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Gól! Simon Petra! 4 másodperc! Simon Petra góljával 6-5-nél vezettünk utoljára. És megszerzi a kézilabda tornák párizsi történetével az első magyar győzelmet.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: élőben az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Ez a Csajok Ligája, a Nemzeti Sport Rádió női labdarúgó magazinja.
2: Repül az idő, repül méghozzá iszonyatos sebességgel, ez a Csajok Ligája 10. része. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit, a stúdióban pedig köszöntöm Elbert Gábort. Hát tényleg, ahogy mondom, repül az idő, és nem is gondoltam volna, hogy ennyire pikpak, ilyen hamar elérünk a 10. részhez. Szia, Gábor!
3: Igen, öregszünk. Ugye a lányok ezt nem lehet elmondani, de valószínűleg ez lehet az oka.
2: Nagyon gyorsan elment ez a szezon is. Milyen volt a mögöttünk hagyott időszak? Először most nézzük csak a magyar dolgokat, a Simple Ligát.
3: Ugye, ha azt nézzük, hogy az a négy csapat végzett az első négy helyen, amelyre számítani lehetett, akkor azt mondom, hogy a várakozásoknak megfelelően zajlott a bajnokság. Ha egy picit már belenézek, akkor azt gondolom, hogy sok érdekességet láthatunk. Tehát, ahogy tavaly az előző szezon végén a Győr tűnt erősebbnek a Fradinál, úgyha csak a lehetőségeket meg a játékos anyagot nézzük, akkor lehetett azt mondani, hogy egy kiegyenlített döntő várható, ezzel szemben a Fradi Albert Florian vezérletével
2: több mint tükör simázolt
3: a Puskáson. Nekem meglepetés volt, bár többekkel beszéltem azóta, és vitatkoznak velem, és érvelnek, hogy nem jól gondolom ezt, hogy az MTK elbukta a harmadik helyért a csatát a Győrrel két vereséggel, hiszen az MTK a bajnokságban soha nem állt a harmadik helynél rosszabb helyen, és végül negyedik lett. És aztán, ami meg érdekes a vége felé, az, hogy a Budaörs viszonylag simán kiesett, és az utolsó fordulóban dőlt el az, hogy végül a Szombathelyi Viktória szándékosan nem azt mondom, hogy maradt első osztályú, hanem harcoltak ki a jogot arra, hogy első osztályú legyen, mert gondolom, hogy beszélünk róla, hogy ez így lesz-e.
2: Igen. Már csak azért is, mert hogy egyébként, és akkor ha már az MTK-t is említetted, az egyik legjobban erősítő társaságnak talán ők tűnnek az Újpest mellett. Itt a nyári időszaka náluk hozza a legizgalmasabb kérdéseket pozitív irányban.
3: Nem tudom, ez egy érdekes dolog. Ha ezt az Újpestre mondod, akkor én azt gondolom, az Újpest a MOL háttérrel évről évre egyre erősebb lesz.
2: Az MTK-ra is.
3: Az MTK-nál játsszuk le nevekben, mert én ebben nem vagyok egészen biztos. Azért elment Siklér Kinga is valószínűleg pont az Újpestbe. Nem tudni, vagy legalábbis én nem tudom, hogy Vágó Fanni marad, vagy nem marad.
2: Én úgy tudom, hogy igen.
3: Én nem tudom, azért mondom ezt így kérdőjel a végén. A fiatalok közül például Szabó Melissa elment Győrbe, ott szerintem sebességkérdésben a Győr ezzel elősödött. Kétségtelen az egyik kedvenc utánpótlásko játékosom Filip Zsuzsi, aki 16 évesen 4 gólt rúgott a Szexárdban, ő valószínűleg MTK-s lesz, tehát az egy erősítés. Szóval nem tudom, még ki tudsz még, hogy kit igazolt az MTK.
2: Egyelőre nagyjából ezeket a neveket, amiket soroltál, csak minden esetre látva például azt, hogy a Fradi kerete hogyan változik, egy Vágó Fannit, ha tényleg meg tud tartani az MTK, szerintem az óriási erősítés.
3: Igen, hát abban teljesen igazad van, hogy sokszor a legnagyobb erősítés az, ha valaki nem megy el. Egyébként azt gondolom, hogy Albertról is ezen bűvészkedik a Fradiban, hiszen ott azt nem tudom pontosan a számokat, vagy nem legyek őszinte, tudom, de nem mondom el a pontos számokat, tehát azért jelentősen csökken a költségvetése, de hogy ott is azért meghatározó emberek maradnak, úgy tűnik, tehát hogy egy erős kezdő csapata lesz, onnan ha beszélhetünk nevekről, ugye Hanász Vanda elment az AS Rómába, egyelőre az utánpótlásba, de ugye ő úgy szállt be a Fradiba a Soroksár után, mintha egész életében a Fradiban futballozott volna 16 évesen, 2009-esként. Ott az egy nagy kérdés, hogy Edwards meddig tud maradni, ugye mert december 31-ig van élőszerzése, az egy nagy érvágás lenne. Nagy érvágás, hogy nagy van ez, akit ugye Albert Florian épített föl, és tanította meg arra, hogy a fizikumát hogyan tudja Hóri használni.
2: Hóri Horgas termetét írom.
3: Gondolkodtam, hogy ezt nőnél hogy tudom megfogalmazni, úgyhogy hogy te segítettél, ahogy ez szokott lenni, és ő elmegy a Bundesligába, aztán Túróci Anna, aki ugye...
2: De menjen is egyébként, ugye erről sokat beszéltünk légiósok kapcsán, nem?
3: Én azt gondolom, hogy mindenki menjen külföldre, aki olyan helyre tud menni, ahol játszik és fejlődik, és többet keres, mint itthon. És vannak olyan játékosok a Fradiban is, akiknek nagyon sok felől van megkeresésük. De
2: hiszen hogy, a Fradi nagyon jó szezont ment is, nem csak idehaza, hanem nemzetközi szinten is azért letett a névjegyét.
3: Bajnok lett, kupagyőztes lett, a BL táblára.
2: Történelmi nemzetközi sikerek, igen.
3: BL táblára került, aztán játszott az Európa Ligában, ugye hazai pályán rendezik majd augusztusban a BL második selejtező csoportkörét.
2: Mondjuk az egy elég nehéz társaság jött.
3: Hát az
2: össze.
3: Egy lehetetlen feladat egyébként, most őszintén igen. Beszélünk, ugye a norvég bajnok került oda, amelyik jobb csapat, mint a Vålerenga, amelyik ellen tavaly a BL-ből kiesett a Fradi, de hogy a szabály az, hogyha ugye van egy négyfős csoport az első selejtezőkor, ott már nem kell játszani. Szerintem azért ezt jegyezzük meg, hogy ez nagy dolog. Tehát ez nem úgy van, hogy
2: van.
3: Kisorsoltak, hogy nem játszol, hanem olyan a koeficiens pontjaid olyanok, hogy nem kell abban részt, hanem második körben kiemelt a Fradi, és kiemelt a
2: Brambergen.
3: Bergen nevű norvég bajnok csapat, és ugye az első selejtezőkörből jön valaki, ha az első meccset nyeri a Fradi, akkor legrosszabb esetben is az Európa Kupa második körében kell pályára lépni. Az első meccset elbukja, de a harmadik helyért győz, akkor az Európa Kupa első selejtezőkörébe kerül be. Tehát, hogy ezzel, hogy tavaly jól szerepelt, és az előző években sem szerepelt rosszul, bár nem jutott fel a táblára, a Fradi kiharcolt magának egy jó pozíciót, ezért is sajnálatos, vagy hát szomorú nagyon. Számomra, igen, hogy igen. A költségvetése az ennyit csökken, mert hogy egyébként azt az eredményt, amit a férfi csapata a Fradinak évek óta elér, és ez kalapemelés, tehát nem le kicsinylően mondom, sőt, azt a női labdarúgásban jóval kisebb pénzügyi befektetéssel el lehetne
2: és
3: érni.
2: És ráadásul én úgy tudom a számokat nem teljesen ismerve, de úgy hallottam, hogy a mostani nemzetközi szerepléssel szinte a költségvetésének a nagy részét, tehát a kétharmadát az UEFA-tól érkező pénzekkel le is vette a klub. Egyébként.
3: Hát igen, mert hogy kisebb lett a költségvetése. Nem, tehát a nő, tehát
2: de ezzel most mostani szezonos számokra mondom, hogy én valami ilyesmit hallottam.
3: Én azt gondolom, hogy szabad szemmel jól látható összeget kerestek a lányok a nemzetközi kupában, de nyilván ez még nem közelíti meg azokat a számokat, amit mondjuk a férfiaknál ugyanilyen teljesítményért kapni lehet. Sajnos most a BL-ben így kicsi esélye van a Fradinak, tehát az, hogy a norvég bajnokot legyőzze, az a női labdarúgásban az
2: Mission Impossible, ez a lehetetlen kategória, igen.
3: Bár egy meccsen bármi előfordult, ugye nézzük a férfi világbajnokságot.
2: Nyilván alapvetően persze pozitívan, de egyben reálisan is állunk a dolgokhoz, tehát mielőtt bárki is azt mondaná, hogy előre temetünk bárkit is, nem temetünk előre senkit, szimplán csak
3: jó, de láttad
2: reálisan állunk.
3: Kuraszaót láttad, a németek ellen gólt rúgni, a zöldföldi szigeteket láttad, még akár ma a napokban tovább is jutnak, fogalmam nincs, mikor van a meccsük, tehát hogy a harmadik körben ők tovább jutnak, tehát hogy lehet a futballban, ugye mindig mondjuk, hogy egy meccs van, az elején valakit kiállítanak. Bármiért volt a valamelyik nagy csapat a világbajnokságon, járt a belgák. Ugye, és onnantól egyből borul a történet, de ezzel együtt persze az egy szinte lehetetlen küldetés, igen.
2: Na, egy picit viszont ne csak a nagyokról beszéljünk, bár ha már a nagyok, a Puskásról nem esett szó, mi lesz a Puskás női csapatával, arról mit tudsz? Én azt látom, tapasztalom, érzékelem, mint hogyha kivárásra játszanának, de onnan is inkább egyelőre csak távozókról hallok.
3: Van egy leányzó, azt hiszem a Szarvasári, aki elmegy Amerikába, szerintem ez egy jó történet, tehát Amerikában a női futball az előrébb tart, mint a férfi, és látjuk a világbajnokságon, hogy a férfiaknak sem kell szégyenkezni. Szerintem az egy jó történet, hogyha egyre több magyar lány megy ki az Amerikai Egyesült Államokba futballozni, és aztán majd esetleg jön haza diplomával. Aztán a Polakovics elment, vagy elmegy Olaszországba. A külföldiekről is azt hallani, hogy nem lesznek, vagy nem ők lesznek jövőre. Nem tudom, hogy ott milyen változások lesznek, hogy lesznek-e akkorák, mint a férfi csapatnál látszanak, vagy sem. Érdekes az, hogy egy kicsit átstruktúrálódik majd a női mezőny is az anyagi lehetőségek okán.
2: Van sajnos negatív hír is, amiről be kell számoljunk, ugye a Diósgyőr?
3: Igen, hát a Diósgyőrben úgy döntött a tulajdonosi
2: kör. Az átstruktúrálódás az konkrétan a megszűnést jelenti.
3: Ott azt jelenti egészen pontosan, hogy Diósgyőr kötője, valószínűleg Diósgyőr kötője Eger néven indul majd az eddigi egri csapat, amely nem tudott följutni a másodosztályban, a második helyen végzett a keleti csoportban. Az összes játékost a Diósgyőr elengedte, Bém Gábor, aki hosszú ideje építgette ezt a csapatot, a férfi NB3-as csapat vezetőedző lesz, és az egriek játszanak Diósgyőr néven. De van ennél egyébként rosszabb, mert a Budafok az egy tolvonással szüntette meg azt a női csapatot, ahol egy nagyon szisztematikus hosszú távú munka.
2: Több száz gyerek van, ugye?
3: Több száz gyerek,
2: 200-300,
3: és ez, nekem a legfájdalmasabb ilyenkor ez, hogy szóval, hogy nem, inkább nem mondanék jelzőket, de hogy ez a sporttól, meg a sport szellemiségétől meglehetősen idegen.
2: Milyen? Tehát most ugye még nem látjuk az erőviszonyokat a jövőre nézve, de azért annyira nagyot nem tud változni a világ. Tehát a Ferencváros, MTK, Győr, tehát a hagyományos, az elmúlt években nagy csapatnak számító csapatok jó eséllyel ugyanúgy ott lesznek.
3: Itt ugye az a kérdés, hogy a Honvéd és az Újpest, amelynél mind a kettőnél azt merjük feltételezni, hogy stabil gazdasági háttérrel rendelkezik, vagy rendelkezhet, hogy ők hogyan tudnak erősíteni. A hazai piac az meglehetősen
2: szűk. Is, hogy egyébként a Honvédnál nem teljesen idilli a viszony, hogy így fogalmazzak a klubvezető és a vezetőedző között.
3: Most a női vagy a férfiről
2: beszéljünk. Hát
3: igen, férfinél ez megoldódott, ugye ott arról beszéltünk itt a hétfő esti fociórában többször, hogy a férfi csapat edzője és a elnöki tanácsadó vagy elnöki megbízott, tehát aki vezeti a klubot a mindennapokban, Sanyi között nem volt jó, viszont egy csere volt. Erről is beszéltünk, hogy mint Fóris Sándor, aki a vezető, és mind Dörnyei Balázs, aki a vezetőedző, megszállott, és a szó jó értelemben őrültje a női labdarúgásnak. Mindketten nagyon vehemens természetűek, és ez előfordult, ez néha együtt jár ütközéssel, de abban biztos vagyok, hogy ha van lehetőség a Honvédnak, akkor ott folyamatosan előre lépnek, pont ezért. Aztán, hogy ők hogyan kezelik a feszültséget, az nyilván az ő dolguk.
2: Kik jönnek a másodosztályból, kikkel találkozunk majd a következő idényben a legjobbak között?
3: Ez a Videoton jutott föl a nyugati oldalon, és az Astra...
2: De ők vállalják a Videoton? Mert ott hallottam olyat, hogy ott egyelőre még nem dőlt el minden teljesen, vagy nem kristályosodott ki minden.
3: Sokáig én is azt hallottam, hogy nem vállalják. Az utóbbi időben én úgy tudom, hogy ott ők készülnek az első osztályra. Persze ezt majd akkor látjuk meg, hogyha végleges lesz.
2: Az Astra visszajutása az meg egy olyan dolog, mint hogy a Vasas följutott az NB1-be tulajdonképpen a fiúknál. Tehát
3: Hát annál biztosabb azért, mert most nem veled vitatkozom, csak úgy belegondoltam, hogy azért a Vasas az sokáig nem volt kellően okos az NB2-ben.
2: Igen, viszont meg nyilván az Astra nem is a Vasashoz hasonló múlttal rendelkező, de női fociban nagyjából ezt olyannak lehet tekinteni.
3: Hát abszolút, egy speciális az Astra egyébként, mert az egy mindig is magánklub volt, tehát hogy őket nem érintette pozitív értelemben sem az akadémiai rendszer, sem a volt nagy állami pénz a női fociban itt-ott, hanem ugyanazt az utat járták. Turcoszki Sándor volt az edző, azt hallom, hogy nem ő lesz, nem vagyok ebben biztos. Ő volt az edző, és a télen ők nagyon komolyan erősítettek. Tehát, hogy úgy mentek az ősz végére, olyan helyzetben voltak, hogy volt reális esély arra, hogy följussanak az NB1-be, és a téli játékos időszakban ők jelentősen erősítettek, és akkor még a feljutás, meg kiesés még nem beszéltük ki, mert ugye itt van ez a Viktória kérdés.
2: Ez a Csajok Ligája 10. része, a Nemzeti Sportrádió labdarúgó, női labdarúgó magazinja, a stúdióban Elbert Gábor, és picit beszélgettünk a mögöttünk hagyott első osztályú idényről, a Simpör Ligáról, viszont kicsit bővítsünk, és akkor vigyázó tekintetünket fordítsuk a külföldön szereplő játékosok irányába. Először válogatott, mert az Azerbajdzsán elleni csodálatos győzelemmel zárták a lányok itt a bajnokságot, vagy az idényt, ha lehet így fogalmazni, a Vasas stadionban egy teljesen méltatlan időpontban, amiközben a fiú válogatott Kazaksztánnal játszott, rendezték ezt a mérkőzést. Ezt, hogy mondjam, ezt az MLS irányába címezzük, hogy legközelebb legyenek már kedvesek más időpontot találni, vagy ki az, akinek ezt föl lehet róni, mert azért az nonsens, hogy van két válogatottad, és mind a kettőt egyszerre játszatod.
3: Szerintem igen, elsősorban az MLS felé kell ezt címezni, ahogy az is furcsa volt, hogy a bajnoki döntő, meg a bajnoki bronzmeccs is úgy volt időzítve, hogy a két meccset nem lehetett megnézni, miközben a Fradi pálya meg az MTK stadion az nincs messze egymástól, mert az is egymással lúgott. Én szerintem ezekre érdemes
2: volna. Ugye, tehát, hogy ez egy olyan pozitív ellenben építő jellegű kritika, amivel illetve
3: most... Inkább kérés, persze. Hát, hogy ez észszerű van, hogy utánpótlás válogatott meccs ne legyen Magyarországon időpontban, akár lány sem, amikor a férfi válogatott játszik. Mert
2: ezt
3: jó volna.
2: Amikor ezt megtudtam, tehát döbbenettel néztem, én kint voltam a Vasas pályán ezen a női meccsen, és egyébként így is relatíve szép számmal voltak szurkolók, de hogyha nincs a fiú válogatottnak a meccse, vagy a férfi a válogatott nem, akkor játszik Kazaksztán ellen, meggyőződésem, hogy ha nem is sokkal többen, de mondjuk egy 500 fővel biztos, hogy többen lettünk.
3: És ez fontos egyébként, tehát annak idején, bocsános, hazabeszélek, amikor én a Magyar Labdarúgó Szövetség főtitkára voltam, akkor leültünk a lányokkal, meg a válogatott stábjával megbeszélni, hogy többféle variáció van, roadshow az országban, és megyünk mindenfelé, és mindig máshol van a meccs, hogy választunk egy saját stadion, de ez Sopronra esett a választás, mert akkor ott nem volt futball, nem azért, mert az van közel. És a soproniakkal együtt azt meg tudtuk szervezni, hogy gyakorlatilag teltház előtt ment minden hazai selejtező, ez 2008-9-et írunk, tehát hogy meglehetősen régen volt, tehát nagyon igazad van abban, hogyha ez jókor van és munka van benne, akkor lehet komoly nézőszámot generálni.
2: Rémálomszerű céliga, de most már talán magunk mögött hagyhatjuk, ugye? Kérdezem is, megmondom is.
3: Igen, hát a lebonyolítás az érdekes, ugye aki megnyeri a csoportot, az följött a B-ligába, viszont a VB-selejtezőkre úgy kvalifikálja magát, hogy az A-ligából kap ellenfelet, hát ebbe belehúztunk a hollandokkal, ott nagyon nem kell majd sajnos izgulni, mert az két meccs, tehát ott nehezebb csodát tenni. De igen, ez a rémálomszerű céligát, ezt magunk mögött tudtuk, úgyhogy most mind a férfi, mind a női felnőtt labdarúgó válogatottunk a Nemzetek Ligában B-ligás.
2: Helyén van a női válogatottunk?
3: Én azt gondolom, hogy a helyén akkor van, hogyha a B-ligában úgy szerepel, hogy látszik, hogy az A-ligába juthat, vagy az A-ligába jut. Tehát én azt gondolom, hogy most már próbáltam itt összeírni, hogy de egy olyan 12-15, most nem számoltam meg, de hogy komoly helyeken, tehát Németországban, ma már
2: olaszok. A klubok, Gábor, ha összeírtad.
3: A klubokat? Tényleg, igen, várjál, klubok, látom is.
2: Névsor, klub, bármi, ami ott van előtted. Csak azért, hogy nyomatékosítsuk azokban a hallgatókban, akik esetleg most hallanak először női labdarúgással kapcsolatban, hogy ott tart a felnőtt női válogatott. Én most bevallom őszintén, számítva arra, hogy nálad ott lesz a lista, nem gyűjtöttem ki külön, de tehát jóval több, sőt nem, hogy jóval több, hanem egyértelműen a légiósok felé billen a nemzeti csapatban az arány, és ezek olyan játékosok, olyan klubokból, amelyek most férfi vonalra próbálom lefordítani, tehát mondjuk egy...
3: Nagyjából ugyanaz.
2: Igen, igen, tehát a Bundesliga, olasz bajnokság, angol bajnokság, tehát hogy jó helyről érkeznek, és a többségük játszik is rendszeresen, na jöhetnek a nevek.
3: Tehát, hogyha a klubokkal kezdünk, a Leverkusenben játszik Turányi Lilla, Brémában játszik Németh Hanna, Kölnben játszik Zeller Dóra, aki volt már vendégünk, Lipcsében játszik Németh Dia, ott Rácz Zsófi a pályaedző, vagy asszisztensedző, Pápai Emőke, a Brémából igazolt Nürnbergbe, az olasz bajnokságban játszik Csiki Anna Kölcsönben, a Tattenhamből, az AS Rómában, ahol bajnokságot és kupát
2: van,
3: nyert, tehát
2: van.
3: Azért azt ne felejtsük el. Eddig az Inter csapatkapitánya volt Csiszárhenyi, aki átigazott az Atlético Madridba, tehát azért ezek nem hangoznak rosszul. Földős Beatrix, ő a Nürnbergben volt kölcsön az Interből, most visszamegy. De Kaján Zsanett a Párma játékosa.
2: Nagyon, ezt hát ugye említettük, aki most teszi át a Fradiból a székhelyét ugye a Bundesligában majd.
3: Ha minden igaz, akkor Kotbusba, de ebben nem mellénk megesküdni. Aztán van a Kómóban játékosunk, ugye szintén volt vendégünk a Sári, aki a Löwenben.
2: Pusztai Sári,
3: és
2: van.
3: Ő most a Lipcsébe igazolt, szintén a Bundesligában, Nagy Virág maradt a Löwenben. Vince Bari játszik a Zürichben, és még játszanak többen az osztrák Bundesligában, ami kicsit erősebb a nőknél, mint a férfiaknál, ráadásul ugye Sipos Lilla az osztrák Bundesligában az év játékosa lett, nem a csapatá. No, tehát, hogy azért ez jól hangzik.
2: Ezt akartam mondani, hogy ez jól hangzik, és akkor ezek alapján, amit most itt mondtál az imént, akkor reális elvárás az, amit te megfogalmaztál, hogy annak örülnél, hogyha ha harcban lehetnénk az A-liga felé, vagy az A-ligába, jutásért? Tehát, hogy ezekkel a játékosok ezt reálisan el lehet érni? Mert sajnos ugye beszéltünk róla, hogy ez a rémálomszerű céliga itt volt mögöttünk, viszont tényleg olyan, ahogy ettől a csapattól elvárható, könnyedén abszolválták, és tényleg tükörsimán jutottak vissza.
3: Én azt gondolom, hogy én nem szeretek soha sportvezetőként, meg különösen elvárásokat megfogalmazni a sportolókkal szemben, de hogy ennek a csapatnak nem lenne jó, ha kiesés ellen kellene küzdeni a B-ligában. A stabil bennmaradás, és én valahogy úgy fogalmaztam néhány perccel ezelőtt, hogy látszana az A-liga. Tehát, hogy inkább az A-ligába törekedne ez a csapat, mint sem, hogy azt tűzné ki célul, hogy nem esik ki a C-be.
2: Milyen a jövőkép az utánpótlás tekintve? Ugye ebben a bajnokságban nagyon sok fiatal játékost kellett, hát hogy mondjam, kötelezően szerepeltetni? Ugye az
3: de szerintem ez jó.
2: De ez jó?
3: Én ezt okay. Azért látom jónak.
2: Lesz ugye a hazai kontinens tornára készülünk majd.
3: Ami 2027 június, tehát hogy május-június.
2: U19-es, ugye?
3: Igen, az érettségi időszakában, tehát ez egy kihívás lesz. Bár volt ilyen, hogy az angolok jöttek telkibe Európa bajnoki selejtező tornát játszani a lányok, és küldtek tanárokat, és ott volt az érettségi nekik. Tehát, hogy ez, hát azért ez megoldható, de hogy azért hozta azt a döntést a Magyar Labdarúgó Szövetség, hogy 2008. január 1-e után született játékosnak játszani kell az NB1-ben, megvan határozva összesen hány percet, mert hogy a 2008, 2009, 2010-es születésű lányok vehetnek részt ezen a kontinens tornán, és hogy adjunk lehetőséget arra, hogy minél többen szerepelnek. Az a jó egyébként, ha valaki úgy játszik, hogy alanyi jogon is játszana, nem csak azért, mert fiatal. Szerintem ez egy jó döntés, az a korosztályunk az erős. Én sokkal jobban örülnék, hogyha a központilag is sokkal erősebb támogatás, nem első pénzben, hanem szervezésben.
2: Hivató szóval menedzselésben.
3: Igen, tehát hogy a női labdarúgást a helyére tennénk. És ahogy Európában már mindenhol, meg a világon is szinte mindenhol, ez egy elfogadott komoly csapatsport, hogyha ez idáig eljutnánk Magyarországon is, de ez egy hosszabb vagy nehezebb beszélgetést tárgya, de hogyha az a kérdésed, hogy mi a jövőkép, ha a gyerekek tehetségét nézzük, akkor én azt gondolom, hogy van remény, meg lehet bizakodni, sokkal több munkát meg tudást kell beletennie a sportágnak ahhoz, hogy abban az ütemben haladjunk, ahogy...
2: Vágó Fannival kezdtük, ugye összem ő volt az első résznek a vendége, és akkor azt mondod, hogy azért látszik, vagy látszódnak eredmények, hogyha így visszafelé tekintesz, ez például egy olyan eredmény, vagy egy olyan lépés, ez a U19-es Európa-bajnokság, ennek a megrendezése, az MLS részéről ez a szabály, hogy akkor a fiatalok játszanak, tehát ezek már abba az irányba mutatnak, vagy telhetetlenek vagyunk, és lehetne még több lépés, lehetne még nagyobb lépés, lehetne még látványosabb lépés. Ez lépés, ez abba az irányba lépés?
3: Ha ez telhetetlenség, akkor telhetetlenek vagyunk. Ez egy nagyon jó, szerintem egy nagyon jó döntés az
2: MLS-nek. Hogy mondjam, nem vagyunk? Akkor, tehát most értem, hogy mi ketten itt nagyon szeretnénk, hogy ez így legyen. Jelen pillanatban egyértelműen kisebbségben vagyunk, vagy csendesek vagyunk, és azért próbáljuk hallatni a hangunkat, hogy ez minél több emberhez eljusson. Ezért mondtam, hogy ahhoz, hogy ezt más is megértse, lehet, hogy ez másnak telhetetlenségnek tűnik. Szóval nem
3: abszolút,
2: tudom.
3: Én tiszteletben tartom mindenkinek a véleményét. Azt szerintem azt érdemes mindenkinek látnia, vagy belátnia, hogy a világon a legnagyobb lépésben előre haladó csapatsport az a női labdarúgás. Azt is lehet látni, hogy Magyarországon még mindig a legolcsóbban finanszírozható, és a leghamarabb eredményre vezethető sportág ez volna. Példának szoktam mondani, amikor én voltam az MLS főtől 2008-9, a spanyolokkal egy szinten voltunk.
2: Igen, erről sokat beszéltünk.
3: A szerbeknek, emlékszem, hogy kim voltunk Szerbiában, a magyar lakta területen, és szünetbe odajöttek, és megkértek minket, hogy valahogy érjük el, hogy ne rúgjunk tizet, maradjunk egy számjegyűnél, mert botrány lesz. Most meg a szerbek előttünk vannak. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy miközben nagyon sok dolog történt a női labdarúgásban, létesítményben, létszámban, az olló egyre csak nyílik, tehát mi haladunk nagyon, de hogy a többiek meg gyorsabban haladnak, és élek a gyanúp erre, hogy a szerbek nem költöttek erre annyit, mint mi.
2: És hát ahogyan kezdtük ezt a mostani adást, megint ilyen ellentmondásos helyzetbe kerülünk, mert miközben a válogatott kapcsán el tudjuk mondani, hogy nagyon sok játékosunk játszik külföldön, neves helyeken, jó csapatokban, akkor beszélünk arról, hogy a Diósgyőr megszűnik, a Fradinál költségcsökkentés, nem tudjuk, hogy mi lesz a bajnoki döntős Puskás sorsa. Tehát, hogy ezek ilyen olyan ellentmondások, amiket úgy nehezen tud értelmezni az ember.
3: Próbálok óvatosan fogalmazni. Jó, én azt gondolom, hogy ezek, amiket fölvetsz, ezek túlmutatnak a női labdarúgáson. Tehát ez nem a női labdarúgással kapcsolatos döntések vagy nem döntések, ha meg igen, vagy hogyha van erre hát hatása, annyiban ez... igen, látom a szemedben, és igen, annyiban igen, hogy a magukat sportvezetőnek gondoló embereknél, amikor nincs pénz, vagy kevesebb pénz, vagy gond van, akkor az első reakció az, hogy a női foci van a végén. Ilyen tekintetben, de ebben van felelőssége magának a női labdarúgásnak is, hogy nem tudja magát elfogadtatni, vagy komolyabban vehetővé tenni, ha
2: igen,
3: ilyen van
2: azért
3: magyarul.
2: Úgy nehéz, hogy tehát értelmezhető mondjuk jegybevétel például nincs női mérkőzéseken.
3: A férfi fociban sem nagyon, kevés.
2: Hát a nőiben helyen. Talán még annyi sem.
3: Annyi sem, persze, abszolút. Az egy nagy munka, tehát hogy azért mondom, hogy ez nem lehetetlen dolog, mert van rá nekem saját praxisom, vagy emlékem, hogy ezt meg lehet csinálni, hogy sokan legyenek. Ahhoz nyilván olyan létesítményekben kellene játszani a mérkőzéseket, nagyon sok munkát belerakni, sok ország van, ahol nem úgy indultak neki. Van olyan is sok, ahol igen, ahol a nagy klubokhoz, tehát ahol a férfi futball van, oda telepítették a nőit. Egyre inkább ez lesz a trend, de vannak olyan országok, ahol ott kezdték el a női focit fejleszteni, ahol a környékben nincs másik női csapatsport, mert azt feltételezték szerintem joggal, hogy vannak szabadon gyerekek. Tehát nagyon sok munka van ebben. Először ezt mindig elmondom, hogy szerintem ez fele az a szféráé, tehát hogy magának a női labdarúgásnak a felelőssége. A másik meg a macsó társadalomé, mert lassan magunkra maradunk itt Kelet-Közép-Európában azon országok, amelyek nem vesznek részt a világ női labdarúgásában. A lengyelek egyébként már ott vannak, most már csehek is elindultak.
2: A lengyeleknél van ugye a Barcelonában Eva Pajor révén olyan játékosuk, aki fiúra lefordítom, Robert Lewandowski gyakorlatilag.

0: beszélünk, de hogyha nem csak a közeljövőről, hanem egy középtávon nézzük, tehát a 15-6-7 évesek között mi a helyzet?
1: Minél lejjebb megyünk, annál több tehetséges és csodálatos gyereket látsz.
0: Létszámban, darabszámban?
1: Létszámban, darabban, meg minőségben is, ha lehet ilyet mondani emberre. Tehát most az U14-es országos válogató az Mezőkövesden volt néhány héttel ezelőtt, és aki ott volt, az csodájára járt, hogy mennyi rendkívül ügyes és jó hozzáállású gyerek van, amiben szerintem nagyon sokat kell fejlődni, hogy sokkal felkészültebb és sokkal inkább pedagógus vénával is rendelkező emberek foglalkozzanak a gyerekekkel. Ez általános probléma a magyar sportban.
0: Igen,
1: nem női labdarúgás specifikus, de hogy ez szerintem a legfontosabb. Egyébként van egy ilyen FIFA döntés már, hogy az akadémiákon minden csapat mellett legyen pedagógus végzettség. Tehát az olaszoknál például ezt már bevezették, tehát hogy utánpótlás csapatnál a vezetőedzés, az asszisztens edző közül az egyiknek kell, hogy legyen egyetemi végzettsége pedagógusként, ami szerintem jó. Szóval, hogy van dolog bőven, biztos, hogy a legkevésbé a gyerekek tehetségén fog múlni.
0: Na hát, igen, milyen hangulatban zárjuk akkor ezt a tizedik?
1: Ez mindig pozitívan, azért csináljuk.
0: Oké, rendben, pozitív hangulatban. Akkor ez volt tehát a Csajok Ligája tizedik része, a Nemzeti Sportrádió női labdarúgó magazinja. Ahogy említettem, egy picit Elbert Gáborral elvonulunk nyári szünetre.
1: Nem együtt, hogy nehogy félreértse valaki.
0: Igen, bárki is félreértené, de hát függetlenül természetesen figyeljük a női labdarúgásban történő folyamatokat, és legközelebb majd a nyár végeztével, ahogy indul a szezon, jelentkezünk majd, és akkor beszámolunk arról, hogy pontosan milyen csapatokkal, milyen változások után indul a magyar első osztály a Simple Liga, marad a neve, azt nem is tudom.
1: Nem tudunk róla, hogy más
0: jó,
1: lenne.
0: Oké, szóval milyen formában, milyen néven indul majd az első osztályú bajnokság, illetve egy picit szétnézünk majd az átigazolási piacon. És Gábor, köszi szépen megint, csak hogy itt volt az egész szezonban. Ez volt tehát a Csajok Ligája tizedik része, Németh Kornélt hallották.
2: Ez volt a Csajok Ligája, a Nemzeti Sportrádió női labdarúgó magazinja. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: történik, az nálunk hallható.
1: Óriási!
0: Különleges pillanatok, közös élmények,
2: a magyar sport a legjobban.
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Gól! Simon Petra! 4 másodperc! Simon Petra góljával 6-5-nél vezettünk utoljára, és megszerzi a kézilabda tornák párizsi történetében az első magyar győzelmet.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Öttusával foglalkozunk a következő percekben, hiszen hétvégén Budapesten rendezték meg a világkupa döntőt, amelyen a magyarok közül Guzi Blanka a negyedik, Erdős Rita a hetedik, míg a férfiaknál Szép Balázs a tizedik helyen zárt. Az augusztusi Európa bajnokság és világbajnokság előtt jó erőfelmérő volt ez a verseny az öttusázók és a szakvezetők számára is. Többek között erről fogunk beszélgetni Belák Jánossal, az öttusa válogatott sportszakmai vezetőjével. Nagy szeretettel köszöntelek, János.
3: Köszönöm szépen a meghívást, üdvözlöm a hallgatókat is.
2: Nagyon meleg volt a versenyen, nehéz körülmények várták a versenyzőket, de elsőként beszéljünk a mezőny tagjairól. Ugye a hallgatók kedvéért elmondom, hogy idén volt 3 világkupa verseny, amelynek résztvevői közül a legjobb 36 versenyző képviseltette magát a férfiak és a nők mezőnyében is. Mennyire tekintették, ahogy én a bevezetőben fogalmaztam, ezt a versenyzők az EB-re, VB-re való felkészülésnek, szóval a mezőny erősségét egy kicsit, ha bemutatnád?
3: Hát a mezőny erősségét mutatja az, hogy most jelenleg körülbelül 130 férfi és 100 női versenyző szokott a világkupákon indulni. Óriási, nagymértékű a mezőny, és kiváló versenyzők vannak. Most érződik, hogy a junior és a felnőtt versenyzők összeértek, ezáltal nagyon sokan jó eséllyel küzdenek azért, hogy döntőbe tudjanak jutni. Ezt úgy kell elképzelni, hogy 135 férfi versenyző elindul a világkupa első selejtező napján, és onnan csak a legjobb 36 tudja kvalifikálni magát az elődöntőben, onnan pedig csak a legjobb 18 a döntőben. Tehát aki a döntőbe tud kerülni, az is egy óriási eredmény, és a lányoknál is egy ilyen népes mezőny van. Úgyhogy aki már döntőbe tud kerülni, én azt gondolom, az is egy kiváló eredmény. De hát a világkupa sorozat azt mutatja, hogy nagyon bizakodóak lehetünk az Európa és világbajnoksággal kapcsolatban. Jó sikerült a felkészülés, be tudták építeni a versenyzőink a korábbi évek tapasztalatait, úgyhogy kiváló eredményeket tudtak elérni. Erre a világkupa döntőre, mint ahogy említetted, ugye a ranglista alapján a legjobb 36 versenyző kap meghívást, úgyhogy gyakorlatilag ez egy kiváló befejezés a világkupa sorozatnak.
2: A kvalifikációt tekintve, az olimpiára való kvalifikációra gondolok, még az nem kezdődött el, ugye? De talán, mint például a vívásban, nagyon fontos, hogy a világranglistán hol áll egy versenyző, és milyen pozícióból fogja megkezdeni ezt a kvalifikációs sorozatot.
3: A kvalifikációs sorozat az 2027-ben fog majd elkezdődni. De ugye nagyon fontos tudni, hogy már most ebben az évben is fel kell tudnunk mérni, és jó kell tudnunk pozícionálni a sportolókat, hogy kik azok, akik döntőbe tudnak kerülni, kik azok, akik dobogó esélyesek. Nem szerencsés az, hogyha az olimpiai kvalifikációs időszakot óriási mezőnek megnyitjuk, és a legjobbjaink energiáit elforgácsoljuk azzal, hogy egymás közötti küzdelmekben kell majd bizonyítaniuk. Én azt gondolom, hogy ezek már fontos visszajelzések, illetve tapasztalatok a következő évben kezdődő kvalifikációs sorozathoz.
2: A magyar versenyzők teljesítményét te hogyan szoktad, vagy hogyan lehet értékelni? Mérvadó-e az, hogy például Erdős Rita esetében, ha jól tudom, az úszásban egyéni csúcsokat javított? Guzi Blanka úgy fogalmazott, hogy a teljesítményt, az sikerességet nem mindig érmekben lehet mérni. Szóval, amikor egyes magyar versenyzők teljesítményét értékeled, akkor milyen szempontokat nézel, például most egy világkupa döntő után?
3: Hát, mind hogy a felkészülés, meg az öttusa is komplex sportág, ugyanúgy ezt is egy komplex módon kell nézni. Nem feltétlenül célunk az, hogy a világkupán már dobogóra tudjanak állni, hiszen a két fő versenyünk az Európa és a világbajnokság. De a teljesítménynek azért vannak objektív mutatói, amelyet figyelembe kell venni. Ezáltal is azért csökkenteni lehet az érzelmi alapú döntéseket. Már nem gondolom, hogy jellemző lenne, hogy emocionális alapon történnek a esetleges kiemelések vagy versenyeztetés. Tehát a stopper óra megmutatja, hogy ki milyen teljesítményre képes. Ebből pedig előre lehet jelezni, hogy mi az a maximális pontszám, versenyzőnek mi az a eredmény potenciája, amit a versenyen ideális körülmények között el tud érni, de ugye azért el kell különteni, hogy vannak azért edzésmenők, illetve azért ott a világversenyen is leadni ugyanazt a teljesítményt, amire képes, mind mentálisan, mind érzelmileg is, hogy mennyire tud felkészülni. Ezek is nagyon fontos mutatói ennek, amelyet nehezen tudunk azért mérni. De a világversenyeken ugye meglátszik, hogy ki milyen teljesítményt, illetve eredményt tud elérni.
2: Fogunk már beszélgetni az Európa-bajnoki keretről. Ilyen tekintetben fontos volt-e, hogy hogyan szerepelnek a versenyzők, vagy a te fejedben már kialakult az a csapat, amelyik részt vesz majd az EB-n?
3: Az én fejemben mindig több versenyző van, én azt gondolom nem szabad lezárni a válogatottságnak az elérését. Azoknak a kiemelten jó eredményre képes sportolóknak is meg kell küzdeniük azért, hogy az Európa és a világbajnokságon el tudjanak indulni, tehát maga egy válogató sorozatban ugyanúgy részt kell venniük. De ugye már több fiatal azért megmutatkozik, és jönnek fel az 5.-6. helyekre, és nagyon hasznos tapasztalatokat szereznek. Igen, a fejünkben azért van egy keret, ezek számszerű, objektív adatok alapján azért jelenleg meghatározhatóak, de ez a keret nincs lezárva. Láthatóan nagyon sok fiatal tudott az utóbbi egy-másfél évben fejlődni, és felzárkózik a felnőttekhez, úgyhogy szeretnénk a jövőben is megadni nekik a lehetőséget, hogy bizonyítsanak.
2: Amikor ugye a lovaglás helyett bekerült az akadályverseny, arról beszéltünk, és voltál itt a Nemzeti Sportrádióban, és el is mondtad, hogy akkor már a fiatalok, a juniorkorúak már tesztelték ezt a bizonyos akadályversenyt, a felnőtt versenyzők viszonylag később kezdték el ugye versenykörülmények között alkalmazni. Elmondhatjuk, hogy az azóta eltelt időben most már mindenki szépen abszolválta, beletanult, és nincsenek különbségek versenyzők között. Nem lehet arra hivatkozni, hogy hát ez egy új versenyszám, mert ennyi idő alatt hozzá kellett szokni, alkalmazkodni kellett mindenkinek ehhez?
3: Igen, 2023-ban ugye a junioroknak már így rendezték meg a világversenyt, viszont azért az akadálysportnál óriási kihívás volt, hogy ez a sportág gyerekcipőben jár, nem csak a mi országunkban, hanem mindenhol máshol. Kevés a szakember, kevés a szakirodalom, tehát gyakorlatilag a korábbi évek tapasztalataiból, illetve új szakemberek bevonásával kellett ezt a sportágot felépíteni, de látható, még jól emlékszem, a junior világbajnokságra Litvániában, amikor 40-50 másodperc alatt tudtak végigmenni a sportolók, nagyon ügyes sportolók, és ott is már óriási taps volt, és öröm, hogy végigmentek. Most a világ legjobbjai egy nehezebb pályán 23-25 másodperc alatt végigmennek, így aki még nem látott ilyen versenyt, azért ez egy 70 méter hosszú pálya, 8 akadály elemmel, tehát néha a versenybírónak a sávban futni a sportoló mellett, ma az is kihívás, olyan gyorsan tudják és olyan magas színvonalon teljesíteni az akadályokat, úgyhogy nagyon büszkék vagyunk a sportolókra, hogy ilyen gyorsan tudták adoptálni, illetve a szakembereinkre, hogy ilyen magas színvonalat el tudtak érni, hogy tudják segíteni a felkészülést.
2: Ez hová fejlődhet még, mondtad ezt az időeredményt? Ez számomra már ilyen alig csökkenthető kategória, tehát ott technikát lehet csiszolni, vagy mi itt a határ?
3: Talán kezdik elérni a legjobbak azt a szintet, amiből már csak néhány tized lesz majd esetleg lefaragható. Én azt gondolom, hogy az ólónak a két oldala nagyon szépen kezd összezáródni. Látható a sportolóknál, felnőtt sportolóknál valaki 2-3 hónap alatt nagyon jó minőségben el tudta sajátítani ezt. Valakinél hosszabb időre volt szükség, illetve itt szerintem még, ami majd egy potenciális kockázat lehet, hogy a többi szakágnak a fejlődési potenciáljával ez hogy illeszthető össze, meg a sérüléseknek a minimalizálása, mert azt látjuk, hogy ez egy nagyon kontaktsportként megviseli azért az ízületeket, az izmokat, és egyre gyakoribbak a kisebb sérülések. Tehát mindenféleképpen a megelőzésen, illetve a rehabilitáción óriási hangsúly lesz a következő időszakban.
2: Beszéljünk a magyar versenyzőkről. Ugye a legelőkelőbb helyen Guzi Blanka végzett, a negyedik helyen zárt. Úgy érkezett a budapesti világkupa döntőre, hogy Kairóban aranyérmes lett, Bulgáriában második helyen zárt, a legutóbbi budapesti világkupán pedig szintén aranyérmes lett. Ő nyilatkozott a helyszínen dolgozó munkatársunknak, Reisz Bálintnak, hallgassunk meg tőle most egy rövid részletet.
4: Ha valaki ismert, tudja, hogy nekem a négyes egy különleges szám. Amikor beértem a célba, akkor is ugye mutattam a kezemben a négyest. Ezt már mondtam a mai nap folyamán, hogy a legnagyobb küzdelmeket nem mindig éremmel díjazzák, vagy utalmazzák. És abszolút a szemem a céljaimon vannak, és a céljaimhoz pedig egy olyan út vezet, amiken igenis lesz egy negyedik hely, vagy lesznek még ilyen helyezések. Azt gondolom, hogy nagyon értékes nap volt, mert szenvedtem a számok között, számok alatt is, szédülések között. küzdöttem a nap folyamán folyamatosan, valószínűleg a hőmérséklet miatt, de ez a küzdelem azt gondolom az, amiből lehet meríteni erőt bármelyik nehezebb napon, vagy akár jobb napon is. Most követelni is fogom, hogy legyen egy kis pihenőm, mert azt gondolom, hogy egy picit mai nap is úgy éreztem, hogy kezdenek fogyni azok a tartalékok. Ez a stabilitás, ez azért nekem is erőt ad, és jó lesz a folytatás is.
2: Guti Blankát hallhattuk, végig nagyon stabilan és kiegyensúlyozottan versenyzett Blanka, és ahogy említette, nem csak a körülmények ellen, a magával is meg kellett küzdeni, mert szédült, és ahogy említettük és említetted, hogy még az egyiptomi versenyzők is nagyon küzdöttek a meleggel, hát még a magyar versenyzők, szóval Guti Blankáról mit mondhatunk?
3: Egy csodálatos szezonja van Blankának, látható, hogy nagyon tudatosan készül, hogy a céljait elérje. Nagyon hatékonyan be tudja építeni a korábbi éveknek a tapasztalatait, nagyon jól fogja azokat a jelzéseket, amelyeket a teste ad neki, ezeket jól tudja menedzselni, illetve az edzői csapat is, illetve a szakértői csapat mögött én azt gondolom, hogy egy nagyon jó kommunikációval, információáramlással így közösen egy hatékony egységet tudnak alkotni, úgyhogy hosszú szezonja van a Blankának, mindenféleképpen szükséges egy kis pihenőre elmenni. Én azt gondolom, hogy
2: nagyon... engedélyezi a szakvezetés ezt?
3: Mindenféleképpen, de ugye a Blankának azért egy nagyon jó felépített ciklusa van, amivel ugyanúgy a pihenő is szerepel. Ezt azért sokan elfelejtik beilleszteni, de ugye szükséges, hogy tudjon regenerálódni, pihenni, mind fizikailag, mind pedig mentálisan, úgyhogy én azt gondolom, nagyon bizakodóak lehetünk vele kapcsolatban, hogy az Európa és a világbajnokságon is csodálatos eredményeket tud majd elérni.
2: Ő egy nagyon tudatos versenyző, és sokszor beszélünk arról, hogy hazai világversenyen néha nagy nyomás van a versenyzőkön, ő elmondta, azt hiszem a Nemzeti Sportnak nyilatkozott, hogy az, hogy az ő saját szülővárosából ennyien itt voltak és szurkoltak, az akkora pluszt adott neki, hogy ő abszolút profitált ebből, és erőt merít. Tett, hogy hazai pályán versenyezhetett.
3: Igen, én is azt látom, hogy Blanka nagyon jól tudja ezeket az energiákat abba a csatornába terelni, ahol ez egyfajta sugárzó szeretet a szerettei részéről, ugye a szülővárosa részéről, ezek mind-mind megadják neki azt a plusz energiát, hogy a lehető legtöbbet ki tudja hozni magából. Tapasztalt versenyzőről van szó, én azt gondolom, hogy ezt a terhet nem csak hazai közönség előtt, hanem bármely más világversenyen is ezen a szinten azért már el kell tudni viselni, de ő nem hogy elviseli, hanem ebből még plusz erőt tud meríteni, úgyhogy azt gondolom, hogy csodálatosan tudja így menedzselni saját magát is.
2: Igen, ő egy nagyon tudatos versenyzőnek tűnik, és az, hogy a párizsi olimpián negyedik lett, szerintem van olyan sportoló, aki ezt kudarcként éli meg, hogy lecsúszik a dobogóról, de ő talán ebből is egy ilyen motivációt szerzett, nem a folytatásra nézve.
3: Mindenféleképpen óriási a motivációja, előtte is az volt, meg hogy ilyen gyorsan át tudott állni egy teljes mértékben megújuló, sokkal pörgősebb, sokkal nagyobb fizikai kihívást jelentő sportágra, ez is mutatja, hogy mennyire erős a motivációja, és milyen elkötelezett a csapat, akikkel együtt dolgozik. Ugye itt nem csak az akadálypálya jelentette egy új kihívást ezeknek a sportolóknak, akik párizsig készültek, megváltozott az úszás, rövidebb lett, a vívás is sokkal nagyobb jelentőséggel bír a selejtezőben, tehát maga a lebonyolítás, a környezet, a pontszámítás, ezek azért mind-mind új kihívások elé állítják őket, de folyamatosan meg tud újulni. Úgyhogy azt gondolom, hogy mindegy ilyen ideális öttusázó, ez a folyamatos megújulás, innovációk, nagyon erős motiváció, úgyhogy ez mind-mind megtalálható Blankában.
2: Ez bizakodásra adhatok ott, én azt gondolom. Erdősít a hetedik lett, és hogy említetted a vívást, nem volt mindegy, hogy valaki előnyből vagy hátrányból kezd. Neki nem ment annyira a vívás, ugye talán a döntőben, az úszásban viszont tudott javítani. Ő is nyilatkozott Krejsz Bálintnak, hallgassuk meg, és aztán beszélgetünk Erdősritáról.
4: A kombinált számmal most teljesen elégedett vagyok, igen, szerencsére a lövészetemen is sikerült javítani. Még nem tökéletes, de az elődöntős lövészetemhez képest nagyon örülök most ennek, hogy ezt így sikerült végigcsinálnom. Futásban meg nagyon jól be tudtam osztani az erőmet, úgyhogy egyenletesen tudtam végigmenni. Úgyhogy ezt a kombinált számot most nagyon élveztem nap elején. Kicsit fáradtabbnak éreztem most magamat, mint az elődöntőben, nem voltam annyira energikus. De egyébként az úszásba is fejlődtem megint megúsztam a legjobbamat, úgyhogy összességgel nagyon örülök ennek a hetedik helynek. Azt sajnálom, hogy idén ezen a versenyen se sikerült pódiumra állnom, de bízom benne, hogy az év elkövetkező versenyein, az EB-n és a VB-n sikerül majd a top 6-ban lennem.
2: Ez benne van Erdősritában?
3: A képességei alapján igen, Rita nagyon sokat fejlődött. Én azt gondolom, hogy az a változás, ami az utóbbi időszakban áll, ugye megtörtént edzőváltás volt, másfajta programot követ, illetve vannak még más célja is, mint például a vívásban fejlődni, és láthatóan ott is előre tudott lépni. Én azt gondolom, hogy ezeknek azért kell még néhány hónap, hogy ezek beérjenek, és képessége alapján nem csak hogy döntőben, hanem oda a mezőny elejébe várható, hogyha minden összejön. Itt a fáradtság, az idegrendszeri fáradtságra azért egy picit talán ki lehet térni, ugye a víváson, meg a lövészeten. Ugye azért sokan elfelejtik, hogy azért két napot versenyeznek előtt, tehát maga az a fizikai fáradtság, amivel megérkeznek már a döntőre, azért ez mind-mind befolyásolhatja a vívásnak az eredményességét. De azt gondolom, hogy a szakmai csapatok erre is azért nagyon nagy figyelmet fordítanak. Ezért is indítottuk el, a szövetség is támogatja újfajta sporttudományos módszereknek, méréseknek az elindítását. Ezekben már benne vagyunk, nagyon hasznos visszajelzéseket kapunk, úgyhogy azt gondolom, hogy ezeket a finom hangolásokat elvégezve még nagyobb eredménypotenciáljuk lehet.
2: Azt jól tudom, hogy a budapesti világkupán nem volt pihenőnap az elődöntő és a döntő között, most viszont volt, és talán pont Rita nyilatkozta azt, hogy nem biztos, hogy jó volt az. Szóval versenyzők szempontjából melyik a kedvezőbb, amikor van pihenőnap, és ez a bizonyos regeneráció vagy a sporttudományos háttér tud segíteni, vagy amikor lendületből megy, és már másnap bizonyíthat a döntőben?
3: Mind a két szempont nagyon nehéz, tehát ugye nem csak egy fizikai fáradtság van, még mind az öt szakágat megcsinálják, maga az a stresszes környezet, folyamatosan küzdeni, ugye szoktuk mondani, hogy egy jó filmet se tud az ember másfél órán keresztül folyamatosan koncentráltan végignézni, minden egyes részletre odafigyelni, és ugye egy alapszakaszban a vívás több mint két órát tart folyamatosan. Bulgáriában azért minket is meglepett az a rendszer, hogy rögtön lebonyolították pihenőnap nélkül, de azt gondolom, hogy itt talán esélyegyenlőség, mindenkinek hasonló körülmények vannak. Ez még mindig nem az a formátum, amiben az olimpiát fogják majd rendezni, de azt gondolom, hogy ezek is mind-mind hasznos tapasztalatok, hiszen folyamatosan monitorozzák és monitorozzuk az élettani mutatókat. Ez is megmutatja, kinek milyen a regenerációs képessége, mire van szükség, hogy tudjuk a lehető legjobban támogatni. Úgyhogy ebből is csak merítkezünk, tapasztalatokat gyűjtünk, hogy még jobbak tudjunk lenni.
2: Az olimpián egyébként hány nap telik el majd?
3: Ott lesz majd egy pihenő nap, ugye ott nem lesz ez a hosszú alapszakaszos vívás, hanem a vívó ranglista alapján megszerzett pozíciójukból fogják őket majd rangsorolni, és rögtön egy egyenes kieséses táblára fognak kerülni, de ugye az olimpia nem feltétlenül azért a legnagyobb kihívás a sportolóknak, mert ott kell a lehető legnagyobb teljesítményt leadni, hanem maga az a környezet, az érzet, az a hype, ha lehet így mondani, ami körülöttük van, de én azt gondolom, hogy képesek lesznek nagyon jó eredményt elérni, és nagyon hiszünk abban, ezt talán többször is elmondtuk, hogy érmekért megyünk.
2: Beszéljünk egy kicsit Mészáros Emmáról, ugye ő is döntőbe jutott, de ő elutazott Barcelonába a Junior Európa bajnokságra, ott vett részt, és nem a világkupa döntőben, ő egy fiatal versenyző akkor ezek szerint.
3: Mészáros Emma igen, még junior korú versenyző, jelenleg a Junior Európa bajnokságon vesz részt, több hasonlóan tehetséges sportolótársával együtt. Ő már tavaly is megmutatkozott a felnőtt mezőnyben, nagyon hasznos tapasztalat volt a felnőtt mezőnyben szerzett tapasztalatait, én azt gondolom, nagyon jól át tudta ültetni már a junior mezőnyre is. Neki a világkupa nem úgy sikerült, ahogy azt szerette volna, ezért is a felkészítő csapat gondolkodott azon, hogy ezt a világkupa döntőt elvállalja még a junior Európa bajnokság előtt vagy sem. Viszont azokat a részcélokat, amiket kitűztek, azokat nagyon sikeresen meg tudta oldani, mind a vívásban, mind az akadálypályán, mind pedig a lövészetben, úgyhogy önbizalomtelien utazott el Spanyolországba a junior Európa bajnokság, ahol ma van a női selejtező nap, úgyhogy várom majd én is a pozitív és jó híreket velük kapcsolatban.
2: Drukkolunk akkor Emmának. Térjünk át a férfiakra, ugye Szép Balázs a 10. helyen zárt, őt is megszólaltatta Kreisz Bálint.
5: Nem ért meglepetésként, hogy fel tudtam jönni 6 helyet, ugyanis az összes számból ez a legerősebb számom, úgyhogy nagyon örültem, hogy ez kijött, és hogy a lövészetbe oda tudtam koncentrálni, úgyhogy ezzel abszolút elégedett vagyok. Igazából ebben az új öttusában már egy pici hiba se fér bele, az OCR-en kívül mindegyik számban majdnem a legjobbamat hoztam, OCR-en hibáztam egyet, és sajnos így alakult a nap, hogyha nem hibázok, akkor talán még az első háromban is ott lehettem volna. A szezon eddig nem úgy alakult, ahogy szerettem volna, volt egy kisebb sérülés is, válsérülésem, úgyhogy most azt érzem, hogy felfelé ívelő pályán vagyok. Tavaly is ugyanez volt, hogy a világkupák nem úgy sikerültek, ahogy szerettem volna, a világversenyek viszont igen, úgyhogy nagyon bizakodó vagyok a jövőre nézve.
2: Szép Balázs még azt is mondta, hogy annyira sűrű a mezőny, hogy egy-egy hiba, például egy akadály pályán, az helyezéseket jelent, szóval tényleg sűrű a mezőny, és tényleg ilyen nüanszok döntenek?
3: A jelenlegi sportági szabályozás azért úgy lett kialakítva, hogy gyakorlatilag a verseny végéig majd hogy nem kiszámíthatatlan, hogy ki az, aki dobogóra fog állni, tehát nagyon izgalmas küzdelmeket hoz, és az akadálypályán, akinek lecsúszik a keze, leesik, az egy 6-7 másodperces hátrányt szenved ezáltal, ezt úgy kell elképzelni, hogy ezt fel kell szorozni 3 ponttal, 3 másodperccel. Tehát aki leesik egy akadályon és meg kell ismételnie, az körülbelül egy 20-25 másodperc hátrányból fog indulni a futópályán. Azért ez egy jelentős hátrány, főleg ebbe a kiélezett mezőnyben, ahol egy-egy másodpercek döntenek a dobogóról. Ugye látható most Balázsnál is, hogyha ha nem esik le az akadálypályán és azt az időt tudja teljesíteni, amire képes, akkor dobogóval tudta volna zárni. De azt gondolom, hogy Balázs is elmondta, tavalyi év is szép lassan kezdett el felívelni, és ugye a világbajnokságon 5. helyezést tudott elérni, úgyhogy mindenféleképpen számítok Balázsra is.
2: Ahogy említetted, van most lehetőség egy kis pihenésre, akár a versenyzőknek, akár nektek, a vezetőknek. Augusztus 3-ától Isztambulban rendeznek Európa-bajnokságot, augusztus 24-től Kínában világbajnokságot. Beszélhetünk-e arról, hogy hányfős magyar csapat képviselteti majd magát, akkor kezdjük az Európa-bajnoksággal, az van közelebb.
3: Igen, az Európa-bajnokságon a válogatás lezárult, mind a szakmai bizottság, mind pedig az elnökség tárgyalta, jelenleg 5 egyéni női induló és 6 férfi indulóval fogunk kimenni az Európa-bajnokságra. Lesz egy női váltón 2 fiatal versenyzőnek, azt gondolom, hogy ez egy hasznos tapasztalatszerzés, illetve reményeink szerint ott tudnak esetleg érmet is szerezni. A világbajnokságra pedig 5-5 fővel fogunk menni, tehát a férfiaknál egyel csökkenni fog a szám. Ez biztos, hogy egymás között is azért ez egy jelentős kihívás, de azt gondolom, hogy képesek lesznek megküzdeni egymással is, nem csak a mezőnnyel, úgyhogy 5-5 fővel tervezzük a világbajnokság részvételt.
2: Az olimpiai bajnok Gulyás Michel állapotáról mit lehet tudni? Ő ugye egészségügyi okok miatt kihagyta a budapesti világkupát, és most a döntőt is.
3: Igen, Michel sajnos nem tudott elindulni. Én azt gondolom, hogy megtalálták az egészségügyi rehabilitációban most már azt a szakembert, illetve azt a folyamatot, amivel rövid időn belül vissza tud jönni. Ugye Michel az a kvalitású sportoló, aki a egészséges bármikor döntőbe tud kerülni, és dobogóért tud harcolni. Meglátjuk, hogy fog alakulni most a rehabilitációs időszak. Ezt követően biztos, hogy visszajelzés kell majd a felkészültségéről, és amennyiben készen áll, akkor meg fogja kapni a lehetőséget az indulásra, és a versenyen meg tudja mutatni, hogy mire lesz képes. Szerencsére azért van még 6 hetünk az Európa-bajnoki felkészülésig. Én azt gondolom, hogy Michel nagyon jó alapozó időszakon van túl, nagyon jó a csapattal való együttműködés, úgy szintén, mint Blankánál, úgyhogy képes lesz nagyon hamar visszaállni. Úgyhogy bizakodó vagyok vele kapcsolatban, hogy fogjuk látni versenyezni idén, és szép eredményt tud majd elérni.
2: Kimondhatjuk, hogy az EB-n induló csapatból szinte bárkitől, bárki részéről kijöhet egy jó eredmény? Tehát nagyon jó versenyzőink vannak most az öttus a sportban?
3: Én azt gondolom, hogy igen, van 5 fő, ezt mi ugye elé 10 kerettagoknak hívjuk, ez 6 főre bővült, ugyanúgy tehetséges fiatalabb sportolók is tudtak csatlakozni hozzájuk. Én azt gondolom, hogy a 6-6 főből 4 olyan versenyzőnk van, aki képes Európa és világbajnokságon dobogós helyezést elérni.
2: Gratulálunk valamennyi magyar versenyzőnek, és sok sikert kívánunk a felkészüléshez. Először az Európa-bajnokságra, majd a világbajnokságra. Belák Jánosnak nagyon szépen köszönjük, hogy eljött. Az Ötus a válogatott sportszakmai igazgatóját hallhattuk.
3: Köszönöm szépen.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: ezen az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: Élő közvetítések és különleges archív felvételek minden nap a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Vége a mérkőzésnek! Szettületes a ragyogó diadal!
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Gyönyörű ételek és italok, jó reggel, drága hallgatók, július 11-én, 6 óra után, 7 perccel itt vagyunk, megtalálom, hagyjatom, megtalálom a fülesemet is, igen. Így van, itt vagyunk, drága hallgatók, jó reggelt kívánunk mindenkinek, szépen lassan, de stabilan. Na szóval 6 óra 7, most már hallom is magamat, és hallom Károly Andit is, jó reggel, csáó,
2: szia Andi. Jó reggelt, sziasztok.
1: És itt van Elpap István, szia Leo, jó reggel.
3: Sziasztok, jó
1: mit mutattál, Andi, mert itt fél szemem, már nem tudtam odafigyelni, mert Tomi szólt, hogy indul az adás.
2: Igen, ez egy szlovén étterem, és egy pár évvel ezelőtt voltunk ott.
3: De úgy szlovén, szlovéniai is, tehát
2: igen,
3: helyi.
2: Igen, igen, hogy ne, Ljubljanában van, és csevap. Meg mindenféle finomság.
1: Aha, és ezt miért mutattad? Csak úgy, ingyenségnek, így kora reggel?
3: De vagy? Ezekről a kajákról beszéltünk.
1: Jó, ti erről beszélgettetek.
3: Persze, persze, de most alig bírok megszállni, mert nyár képzés elindul mondjuk látványra, úgyhogy ez tipikusan.
1: Igen, belem, mert tényleg jó egyébként. Tehát, és mik vannak ott ezen a tálon?
2: Hát, azon minden.
3: Tehát azok csevapok jellemzően.
2: Csevapok, igen.
3: Meg ilyen pitákat láttam ott, tehát az összes hozzávaló. Ajvár, ahogy kell, ahogy összeáll egy ilyen jó kis balkáni.
1: A gasztropercek, gasztropercek. Én nem tudok annyira észrevenni, azért is voltam kívülálló ebbe a beszélgetésbe, inkább átgondoltam, hogy miről beszélgessünk
2: most. Én is a szakás tudományom miatt.
1: Ja, tényleg, te szintén zenész.
3: Egyes szerb kajákat, Kristóf, mert megéri a fáradtság.
1: És te is Leo valami gasztro témával indítottál, hogy mit kaptál, és mi lesz hétvégén neked?
3: Ez onnan van, hogy végre lett kajmakom. Ez az ilyen sors
1: kérdés, hogy de van, mert, most ugye, már van is.
3: Hát hála a Vojvodina Ferencváros mérkőzésnek, és hát peszkavica készül, ami ugye kajmak van a darált hús között, amivel, és aztán ugrik az egész a rácsra, reményeim szerint.
1: Ugrik úgy, a rácsra.
3: Igen, egy Edvi Lacit idézzem, aki a klasszikus sportrádiós nap befejezése az volt egyszer, 40 fok volt kint este, késő este, és

0: Úgyhogy 99-en is leszünk jövő héten, aztán pedig a 100 után meg elmegyünk egy, legalábbis én egy szabadságra, úgyhogy a világbajnokság után, úgyhogy igen, itt vagyunk nagy lendülettel és nagy szeretettel. Észrevettétek már azt, nem tudom, ti mikor repültetek utoljára? Te most repültél,
1: igen,
0: nemrég,
1: igen.
0: De úgy nem tudom, mikor repültél legutóbb.
2: Tavaly szerintem.
0: Tavaly valami, azt észrevetted? Mert amikor én utazom, akkor mindig ott van a repülőgépen Kevin Crew is. Tehát Kevin Crew mindig mondjuk a ladies and gentlemen, Kevin Crew, take off. Szóval Kevin Crew mindig ott van, ugye?
1: Igen.
0: De akkor nálad is?
1: Hogy
0: ne. Azért nevetsz?
1: Igen.
0: Tehát nálad is ott van mindig, de hogy ez a csáó, ez mennyit repül akkor, hogy... hogy ez mindig ott van, amikor mi repülünk, nem? És kézzel el, Andi, azért mondom ezt, mert héten sétálgatok bent a belvárosban, és megtaláltam Kevin Crew-t, kézzeljétek el, úgy kellett elképzelni, egy póló, sima fekete póló, és hátulra rá volt írva az, hogy Crew, ugye, Trev, dupla V-vel, úgyhogy megtaláltam Kevin Crew-t, azonnal le is kellett vele fotózkodni, úgyhogy megtaláltuk azt a szemét, aki mindig ott van a repülőt.
2: Aki minden repülőn ott van.
0: És mindig balhézik, mindig csinál valamit, ami miatt be kell mondani a nevét.
1: Igen.
0: Megtaláltuk.
1: Mindig le kell ültetni.
0: Igen, én mindig le kell ültetni, mindig rászólnak, már van, hogy majdnem leszállítják a repülőgépről.
2: Ezt úgyhogy... leszállították, azért találkoztál vele, hát különben fönt lenne.
0: Igen, Kevin Crew, úgyhogy megtaláltam, de ez engem izgatott mindig, hogy vajon ki lehet ő.
2: Hogy szokták mondani, hogy a New Yorki metró vezetőknek az iskolájában, amikor tanítják, hogy kell beszélni, az a...
0: Igen, ez tipikus.
2: Semmit nem lehet érteni.
0: Ladies and gentlemen, Kevin Crew, please take off for the bed. Kevin Crew mindig történik valami ott a repülőutakon. Na, meséljetek, mi volt a héten, mi történt veletek? VB-s hét volt, kevésbé VB-s hét volt, mi erre jártatok, mit csináltatok?
1: Nekem több fronton is VB-s hét volt, mert ugye hétfőn a kosárlabda, a férfi kosárlabda válogatott lejátszotta ebben a körben az utolsó VB-s elejtező mérkőzését hétfőn, és hát természetesen a foci VB. Mi újra elkezdtük a 3-3-as válogatottal, a U21-U23-as válogatottal a munkát. Úgyhogy én ma reggel a hotelből érkeztem, mert most itt vagyunk még Pesten, ezen a héten, vagy hát most ilyen pillanatban Budán, de Budapesten. Annyira nevettem magamba, hogy kijöttem negyed hat előtt a szállodából, vagy hát oda mentem a recepcióra, és ilyen kerek szemekkel néz rám a portás, hogy én hova megyek ilyen korán? Hát mondom.
0: Ilyenkor miből áll a munka nálatok, így az elején?
1: Hát igazából, mivel nincs nagyon sok időnk, ezért így ömlesztve kapnak mindent a lányok. Napi két edzésünk van, ha olyan a ritmus, akkor egy délután szünet, most például volt csütörtök délután, mert még ma van még egy edzés délelőtt, és akkor utána kapnak pihenőt, most még utána egy hét.
0: És mire készültek egyébként?
1: Hát ennek a korosztálynak, az U21-U23-nak Nations League versenysorozata van, ez 6 darab tornából áll, de úgy oldják meg, hogy 2x3 torna egy helyszínen. Az egyik már lezajlott az U23-asnak Bécsben.
2: Európai csapatok, ugye?
1: Itt igen, mert 10 régió van, 10 különböző konferenciában oldják ezt meg, mi az Európa 3-ban vagyunk.
2: Ja, még azon belül is.
1: Igen. És akkor megyünk majd Szolnokra, ott lesz már mind a két korosztálynak egy-egy ilyen hármas tornája, majd augusztus végén az U21-nek Debrecenben, ahol egyébként egy ilyen óriási 3-3-as fesztivállal van összekötve.
0: Ott a főtéren, amit mondott még annól,
1: Gergő. Igen,
2: hát
1: igen.
2: Hát Debrecenben van hagyomány a cuccnak, nem? Hát olimpiai selejtező is ott volt,
1: ott
2: ugye?
1: Ott volt, kétszer is ott volt, igen. Hát én 15 óta járok.
2: Tessék.
1: Debrecenben minden egyes augusztus végén.
2: Én 96 óta a bocskai boxra én győztem.
1: Igen.
2: Minden évben.
0: Na hát akkor ez eddig egy tartalmas hét.
1: Igen. Neked? És pont ezen gondolkodtam idefele jövet, hogy olyan tartalmas hét volt, hogy olyan érzésem volt, hogy a múlt hét szombat az egy hónapja volt.
0: Nagyon messze volt most nekem is a múlt hét szombat. Azért gondolkoztam, hogy a VB miatt, hogy állandóan fönt vagyok, gyakorlatilag alig alszom, és most már ugyan kevesebb a meccs, de attól még mindig nézi az ember. Nekem is távolinak tűnt most ez a múlt hét.
2: Egyébként hihetetlen, hogy ugye 104 meccsel futott neki egyébként
0: nemrég.
2: Pont egy hónapja.
1: Pont egy hónapja.
2: Június 11-én. 104 meccsel indult el a VB, és ugye még mindig

0: City még mindig több, mint egy hét hátra van belőle, viszont már csak 6 meccs. Arra az egy hétre. Ugyanerre vagy 8 napra, ugyanerre a 8 napra jutott volna 24 meccs mondjuk a VB első fázisába.
1: Igen.
0: És az tényleg ott azért volt, ott azért jó pár olyan meccs volt, hogy nem is sajnálom, hogy nem láttam, de tényleg. De azért elég jól fölpörgött a VB, tehát azért az utóbbi egy-két hétben már azért, meg most már várom ezt a 6-ot, ami még hátra van. Vagy igen. 5-5, mert a bronz meccs az annyira nyilván nem érdekel.
1: Igen.
2: De most már csak ilyen kevés meccs van.
0: Hát persze, mert van még 2 negyed döntő ma, 2 szerdán 2 elődöntő, és jövő hét szombat vasárnap bronz meccs meg a döntő.
1: Mit szerettél volna mondani?
2: Igazából semmit, mert rájöttem, hogy nem június van, hanem július.
0: Bezony.
2: Már olyan szinten elveszítettem.
0: És 2020. És 2026.
1: És nem is most kezdődött a július.
0: Az sem mindegy.
1: Igen. Leó, neked hogy telt a hét?
0: Hát így, dolgoztam orba szájba, mindig valahol. De most nyugvópontra jutok, mert a hétvégém az csodálatos módon szabad.
1: Na, ritka alkalmak egyike.
0: Nagyon. De most így alakult.
1: Azon gondolkoztam, hogy volt olyan szituáció, olyan extrém szituációba keveredtetek-e már, amikor nem ágyban aludtatok? Nem tudom, bármilyen mérkőzés, bármilyen este vagy program után, amikor nem ágyban töltöttétek az éjszakát, akár önhibából kifolyólag
0: igen,
1: is, hogy nem
0: ezeknek jutottál. Ezeknek a 99%-a elmesélhetetlen, ugye? Tehát a probléma ott van, tehát a válasz igen, de most próbálok olyat találni, amíg gond nélkül mesélhet.
1: Én pont...
2: Hát nekem repülőm volt több.
0: Ja,
1: repülőm volt több?
2: Igen.
1: Hát igen.
0: Hát olyan nekem is, de azt én ágynak fogom fel, hogyha olyan...
2: Én nem, mert én egy másodpercet kocsiba nem tudok aludni.
1: Kocsiba már?
0: Én sem nagyon. Kocsiba? Hogyne.
1: Andi?
2: Igen.
1: De az...
2: Hát inkább vártam azt, hogy a többiek elinduljanak, képesek legyenek hazaindulni. Inkább ilyen...
0: Őr.
2: Tötymörgés volt az autóban.
0: Ja, én simán aludtam autóban.
1: És... vállalható körülmények között? Tehát, vagy milyen esemény után?
0: Nem.
1: Vagy...
0: Nem. Jó. De olyan is volt szerintem, hogy igen.
1: Oké.
0: Okay. Hát aludtam egyszer egy ilyen homok, nem buckán, hanem amit az építkezéshez kivisznek, tehát az egy több köbméter homok, és az a ház épült még, aminek mi az aljába voltunk, és valahogy ott fölmentem az emeletre hajnalba, és hát én kitámaszkodtam a korlátnak, hogy kinézze, csak nem volt korlát. Úgyhogy az fejjel igen. Előre beleestem egy ilyen elég nagy, de homokba, tehát halálpuhába, ahol viszont, hát ezt úgy nehezen rekonstruáltuk később, hogy ez így lehetett, mert ott ébredtem, tehát, és jaj, sem volt szakadva a kötél fölöttem, mert kötél az volt, csak korlát nem volt. Úgyhogy szinte biztos, hogy én onnan az emeletről fejjel előre beleestem ebbe a homokba, ahol aztán viszont azonnal el is aludtam, és másnap délbe ébredtem viszonylag. Jó hangulatban, hát így aludtam én már ágy nélkül.
1: Igen, tehát azért kérdeztem, mert pont valamelyik héten nekem úgy jött ki a lépés, hogy nagyon-nagyon, de sokkal későbbre terveztem az alvást, városban voltam, mint ami lett végül belőle. Vékonyra sikeredett az este magyarul. És volt reggel dolga az embernek, de ilyen 5-6 óra körül szeretett volna elindulni, de már ilyen 1 órakor már nem tudott magával mit kezdeni, ez voltam én, ugyanis tényleg nagyon hamar véget ért az este, mint hogy, és amikor mit csináljuk este egyedül, tehát már többiek elmentek, hazamentek, mit csináljon az ember?
0: Keres gondolok, valakit, hogy elkezd, ne legyél egyedül.
1: Vagy keres valakit, vagy elkezd sétálgatni, hát ha történik vele valami. Akkor se történt semmi. Még mindig fél egy óra sincsen, még valamit kéne kezdeni, nagyon messze van még az 5 óra, amikor már el kéne indulni kocsival.
0: Előbb még 1 óra volt, most már fél egy.
1: Hát fél egy óra körül mindegyik.
0: Így nehezen múlik az éjszaka.
1: Igen, és ugye nagy állatkertes vagyok, ezt ugye mondtam nektek legutóbb is, amikor voltunk.
0: Nem
1: körbe sétáltam az állatkertet akkor, gondolkoztam rajta egyébként, hogy be kéne mászni.
0: Ez hol volt?
1: Állatkertnél.
0: Ja, Budapesten.
1: Budapesten, állatkertnél, igen. És akkor úgy volt az ember, hogy vagy bemászik, de aztán végül is találtam ilyen éjjeli őröket, úgyhogy az mégsem, de nagyon érdekelt volna, hogy este az állatkert milyen lehet, úgyhogy...
0: Kiengedik az állatokat.
1: Kiengedik-e, mint a Madagaszkár pingvinjeibe kiengedik-e az állatokat, megindulnak-e egymáshoz bandázni, megindulnak-e partizni, ez úgy szerintem ez fantáziálni kell ilyeneken, mert ez is érdekes, hogy vajon ők mozognak-e ott, amikor bezárnak a kapuk, és végül nem, úgy voltam vele. Hiába,
0: milyen
1: akkor
0: hangok lehetnek ott éjjel, mi?
1: És pontosan ezt akarom kihozni ebből az egészből. Oda parkoltam a kocsival az állatkert mellé, tehát van a járda, a fal, járda, 2 méter, és oda mellé, 2 méterrel mellé, mondjuk ugye az elefánt kifutó mellé, és hallgatóztam lehúzott ablakokkal, hogy vajon az állatkertbe este, amikor senki nincs, akkor nincs autó, nincs semmi, akkor beszélnek egymás, üzengetnek egymás, óriás állatfan vagyok egyébként, közben nem szeretem háziállatokat, na mindegy. És akkor kérdezzétek el, tudjátok?
0: Csak ami veszélyes.
1: Tudjátok, melyik állat beszél a legtöbbet hajnalban az állatkertben? Nem tudnátok elképzelni. A vadkacsák. Végig, végig. De üvöltve. És azt nem tudom, hogy nem keltik fel a többi állatot. Végig olyan hangosan, olyan hangerővel, hogy nem tudod, te nem tudtál aludni ott a kocsiba. Hát még ott bent az állatok, úgyhogy szépen összekuporodva le, hátsülés, megágyazva, nézze, minden ablak leú, és az állatok.
2: Lehet, hogy mondták a híreket egész este.
1: Simán lehet, igen.
2: Ők viszik, hát ugye ők tudják a legtöbbet közlekedni ott mindenki között.
0: Hát még viszonylag.
2: Igen, és hát ők a szócső.
1: Igen, úgyhogy ez volt az egyik fun factje az egész történetnek.
0: Tényleg, ezek ott miért nem repülnek el, akik, mert ugye ezek szabadban vannak.
2: Igen.
1: De azért le van rácsolva minden szépen, tehát ott kijönni nehezen lehet az egészből.
0: Ja,
1: kijönni betről.
0: Igen, de a madarak, hát akik simán, ott a tónál vannak, azok kijönnek, azok ha akarnak. De miért nem akarnak?
2: Meg oda nem kapnak enni.
1: A nagy sziklát, a galambokat, azok megszállják ilyenkor estére. Simán.
0: Ja, tehát nem is állatkerti galambok,
1: azok bemennek. Nem az állatkerti galambok, ja, igen. Úgyhogy hoztam is nektek egy fun factet a leopárdokról, hiszen van a leopárdoknak is kifutója az állatkertben. A leopárdok, érzétek, olyan erősek, hogy a náluk nehezebb zsákmányukat is képesek felcipelni egy fára. Ezt azért teszik, hogy az oroszlánok, hiének vagy más ragadozók ne tudják elvenni tőlük a vacsorát. Nem ritka, hogy egy 60 vagy 80 kilós antilopot több méter magasra húznak fel a fogaikkal.
0: De az oroszlán oda fölmegy, a hiéna nem, de az oroszlán csak fölmegy. Vagy lusta.
1: Lusta, meg ott már nem akar veszekedni a leopárd, de már sem gyenge állat.
0: Jaj.
1: Úgyhogy ezt hoztam nektek a leopárdokra, kérdezzétek el. 60-80 kilót fölfel a fogaikkal.
0: Hát nem tudom, a hiéna az olyan pofátlan, hogy az oda megy az a leopárdhoz.
1: A hiéna az olyan pofátlan pedig.
0: Hát, de pofátlan, mondjuk velem pofátlan, de egy leopárddal is pofátlan. Ezek azért ott nem okos.
1: Ezek szerint igen. Úgyhogy
2: lehet, hogy nem túl okos állat.
0: A hiéna? Hát, az ilyenekre szokták azt mondani, hogy de nagyon okos. Amikor mondják, hogy egy ronda, büdös, ellenszenves, hogy de nagyon okos.
1: Én akkor mindig de te honnan megkérdezted, hogy honnan tudod, nagyon okos állat. Na mindegy. Na, ti hogy vettek a háziállatokkal? Én mondom, nem szeretem, de óriási állatkertfan vagyok, nem szeretem a háziállatokat, soha
0: hát
1: nem is volt.
0: Állatfüggénye szerintem, nem? Hát most...
2: Én kutyás vagyok, kutyás abszolút. De nincs, igen, kutyátok. Most már nincs kutyánk. Kislányom nagyon szeretne kutyát, de mindig mondom neki, hogy én nem szeretnék kutyát sétáltatni. Én gyerekkoromban eleget sétáltattam.
0: Te meg nem fogsz, mondtad neki.
1: Hát, mert ugyanúgy egy hétig ő, aztán utána meg az egész.
0: A gyerekek ugye nyilván mindig megígérik, hogy de majd én sétáltatom, aztán nem.
2: Igen, de szerintem ezt meséltem, hogy egy ismerősünk mondta a gyereknek, hogy lehet kutyád, hogyha egy hónapig minden reggel fölkelsz, reggel és este sétálsz fél órát. Ha ezt egy hónapon keresztül csinálod, akkor lesz kutyánk. Uh-huh. Hát nem lett kutyájuk.
1: Ja, tényleg ezt mondtad. Igen.
0: De nem az volt, hogy nem sétáltatta, hanem hogy meg se ígérte. Mert ugye van az a kategória, hogy megígéri, aztán persze az anyja sétáltatja.
2: Igen. Először apuka letesztelte, hogy kutya nélkül sétálsz reggel este.
0: Hát kutya nélkül ki sétál.
2: Hát ez egy teszt.
1: Hát az a teszt,
0: de majd a kutya lesz. Most nem, de majd a kutya lesz.
1: Igen.
2: Szóval ezért nincs kutyánk. Meg egyébként a mi lakásunk, bár kertesházba lakunk, de nem vagyunk közvetlen kert kapcsolatos, mert annyira lejtős a telek, és nem lehet csak úgy kibeengedni a kutyát. Úgyhogy így állunk. Pedig egyébként én nagyon szeretem a kutyákat, és képzeljétek el, hogy rájöttem, hogy lehet, hogy kutyasuttogó vagyok. Na. Mert már két olyan
1: alkalom... Az mit jelent?
2: Két olyan alkalom volt. Az egyik a keresztlányomnak a kutyájába kullancs ment.
0: Uh-huh. És megkérdezte tőle, hogy hol a kullancs? És megmond.
2: Igen. És próbálták lefogni, hogy kiszedjék, és nagy, ugye hát annyira nem kimozogta a kutya. Oda mentem hozzá, így megfogtam a fejét, elkezdtem hozzá beszélni, ez idő alatt kiszedték belőle a kullancsot. A másik meg a barátnőm kutyája, egy irgalmatlan cuki, de nagyon bolond vizsla. Neki szaladt valaminek, és felszakadt a mellkasa.
0: Csak egy vizsla lehet ennyire ügye.
2: Igen.
0: Neki szaladt valaminek.
2: És amikor még a fején volt ez a tölcsér, még akkor is se tudott leállni, és nem gyógyult a sebe. És ugye áldan kenegetni kellett, és mondta a barátnőm, hogy egyszerűen nem bírják megfogni a kutyát. Náluk voltam, elmondom, gyere ide, Rozi. Megfogtam a nyakörvét, bekentem a sebét, ott ült mellettem, így nézett.
0: A kutya.
2: Szóval lehet, hogy kutyasuttogó vagyok.
1: Na ez volt a definíciója, a kutyasuttogó embernek vagy embereknek, most már megtudtuk.
0: A kutyasuttogó.
1: A definíciója.
0: Én a sajátomat lenyugtatom bármikor, úgyhogy.
1: Nekem meg nincs.
0: Macskát viszont 10 méteren belül nem szeretek látni. Úgy elnézegetem a macskákat, mert jó pofák tudnak lenni, de a közelségüket azt nem...
2: Én mindig félek, hogy megkarmol.
0: Hát például.
1: Igen. Szintén zenész. Nem, de ez az állatkert.
0: De miután valami... kutyám van, ezért én nem nagyon látok 10 méteren belül macskát.
2: Egyébként annyira jó, az, hogy a kutya meg a macska nem bírja egymást.
0: Hát van, amelyik
2: igen. Barátnőmnek, akinek vizsgája van egy macskájuk is, Robi macska.
0: Robi.
2: Igen, Rozi és Robi. És úgy játszanak egymással, annyira cukik.
0: Van kutyamacska barátság. Igen. Van. De az hosszú az idő, amíg ott összeszállják. Hát ott meg aztán
1: főleg. Igen. Na jó van, elmegyünk lassan hírekre. A 06 30 55 55 605-ösre várjuk az üzeneteket, ugyanis ma lesz, folytatódik a Kinek szurkol a magyar rovatunk, a VB rovatunk, lassan a végéhez közeledik, jövő héten
0: sok ilyenkor már... Sok mindenkinek már nem tud szurkolni a magyar, még hatot lehet mondani.
1: De ha jól emlékszem, ezeket mondták végig. Tehát amúgy ezt a hatot mondjuk, tehát ez, ha az esélyesek bent vannak még.
0: Hát a Svájcot nem mondjuk, de...
1: Svájcot nem mondta a magyar.
0: De Marokkót biztos van, aki... Biztos igen. Volt, aki Marokkónak szurkolt, de hát ez kevésbé.
1: Úgyhogy megkérdezzük, hogy most hogy látja. A gólkirály cím teljesen nyitott, tehát ott gyakorlatilag öten pályáznak még a VB gólkirály címre, úgyhogy azt is megkérdezzük, hogy ott kinek szurkol a magyar. Ezt indítjuk, folytatjuk ezt a rovatunkat, úgyhogy lehet rá jelentkezni ügyüzenettel, hogy kinek szurkolta, ki fog nyerni, ki lesz a gólkirály, bármi VB-vel kapcsolatos üzenetre reagálunk, és akkor tudunk beszélni róla.
0: És ki lesz az aranylabdás? Szerintem azt is.
1: Ki lesz az aranylabdás?
0: Ki lesz a VB aranylabdás, az így korrekt.
2: Ha hölgyek is hozzászólnak, akkor kinek van a legszebb meze?
1: Nagyon jó.
0: Az jó, hát az nem kell
1: hölgynek nagyon jó.
0: Lenni.
1: A hölgyek...
0: Azt hittem azt, hogy kinek van a legszebb lába, mert azért legyél hölgy, de
1: legizmosabb meze. Felső teste.
0: Azt meg nem látjuk mindegyik.
1: Igen, úgyhogy a hölgyek ezt is hozzászóltják, nagyon jó témafelvetés, hogy a kinek van a legszebb meze.
0: Ez az jó.
1: Igen, 0630 55 55 605, és akkor mindenféle VB-vel kapcsolatos témáról tudunk beszélgetni. Kosárlabdával folytatjuk majd 7 órától, képzeljétek el, hogy nem lesz Danyi Gábor ma. Végül nem lesz. Gábor ugye múlt héten mondta, hogy nyaral.
0: Így van.
1: Nyaral, úgyhogy most jól megérdemelt szabadság. Jól megérdemelt szabadságát tölti. Őt most egy hétre mellőzzük, de ez az egy hét le is telik. Jövő héten újra lesz Danyi Gáborunk, de addigra, vagyis 7:40-től foglalkozunk ugyanúgy tenisszel, hiszen olyan hír jött ki Novák Djokovicról, amit én eddig nem tudtam, picit beszélünk róla, aztán Andi segítségüdet kérjük ezzel kapcsolatban, hogy ő nem hisz az orvosokban, Andi Djokovic. Egészen elképesztő sztorik jöttek hát napvilágra Djokovval kapcsolatban.
0: Láttuk mondjuk a Covid alatt, hogy
1: igen,
0: nem annyira meggyőzhető.
1: Igen.
0: Egy-két Grand Slamről le is csúszott.
1: És akkor 8:40-től már elkezdjük a Hogy vagy magyar rovatunkat, 9-től pedig érkezik Bánki József, és akkor szintén Hogy vagy magyarozunk ki... Hogy vagy magyar?
0: Fradi.
1: Megint Hogy vagy magyar?
0: Hogy vagy magyar?
1: Kinek szurkol a magyar? Kinek szurkol a magyar? És Fradi és VB természetesen, úgyhogy lesz kosár, lesz tenisz, lesz labdarúgás, minden mennyiségben a mai 98. szombat reggeli kezdők adásunkban is, úgyhogy érdemes lesz velünk maradni a folytatásban is.
3: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban
1: élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk.
0: Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
1: Labdarúgás.
0: A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Az uniós pénzügyminiszterek jóváhagyták Magyarország helyreállítási tervét. Elkezdődött a TAO rendszer felülvizsgálata, hétvégén is marad a napos idő. Gábor Anikó vagyok, jó reggelt kívánok!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Megkapta az uniós pénzügyminiszterek egyhangú jóváhagyását Magyarország uniós helyreállítási terve, ezzel elhárult az utolsó akadály az uniós források hazahozatala elől, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, hogy a támogatásokat egyebek mellett közlekedési, energetikai, egészségügyi és vízügyi fejlesztésekre, valamint a vállalkozások támogatására kívánják fordítani. Magyarország csatlakozik az Európai Ügyészséghez. Az erről szóló határozatot tegnap fogadta el az Európai Bizottság. Magyar Péter miniszterelnök ismertette, Magyarország az Európai Ügyészség 25. tagállamává válik, az ügyészség pedig állandó jelenlétet létesít az országban. Benyújtotta a kormány a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A szervezet széles jogosítványokat kapna a közvagyonvédelmére, valamint a jogellenesen megszerzett állami vagyon felkutatására és visszaszerzésére. A miniszterelnökség közlése szerint a legkonzervatívabb becslések szerint is 30 ezer milliárd forint közpénz kerülhetett magánzsebekbe a korrupciós bűnök és jogellenes ügyletek során. Megkezdődött a TAO sporttámogatási rendszer felülvizsgálata. Pósfai Gábor sportért is felelős belügyminiszter közösségi oldalán hangsúlyozta, cél egy átláthatóbb, igazságosabb rendszer megalkotása. Emellett fontosnak nevezte az elmúlt években megépült sportlétesítmények hosszú távú fenntarthatóságának megteremtését. Módosítani kellett a kék szalagvitorlás versenyútvonalát a Balaton alacsony vízállása miatt. A keszthelyi bóját mintegy másfél kilométerrel helyezték keletebbre, hogy minden vitorlás biztonságosan tudjon hajózni a sekélyebb vizeken. Az előrejelzések szerint a jelenlegi 66 cm-es vízállás a versenyre további 10 centivel csökkenhet. A mezőny július 30-án vág neki a távnak Balatonfüredről.
0: Közlekedés.
2: Az M1-es Budapest felé vezető oldalán Biatorbágy térségében a terelésben korábban összeütközött két autó, a 18-as kilométernél mindkét sávban halad a forgalom, a korábbi baleset mögött az erős forgalom miatt 10-11 km hosszú a torlódás. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
2: Napos idő várható gomoly felhőkkel, legfeljebb északkeleten és délnyugaton fordulhat elő zápor, zivatar, a szél nagy területen megélénkül, helyenként megerősödik. Napközben 28-33, késő este 17-25 fok valószínű.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Ez a Nemzeti Sportkrónika.
3: Spanyolország lesz a franciák ellenfele a labdarúgó VB elődöntőjében. Jó reggelt kívánok, Mujdrica Istvánt hallják. Spanyolország először kapott gólt az idei labdarúgó világbajnokságon, de bejutott az elődöntőbe, miután egy hajrában szerzett góllal 2-1-re legyőzte Belgiumot a Los Angeles-i negyeddöntőben. A győztes gólt a 88. percben Mikel Merino szerezte, aki a nyolcaddöntőben is nyerő ember volt a portugálok ellen. A spanyolok a keddi elődöntőben a franciákkal találkoznak majd Dallasban. A másik két negyed döntőt pedig magyar idő szerint ma késő este, illetve holnap hajnalban rendezik. A Norvégia-Anglia találkozó 23, míg az Argentina-Svájc negyed döntő hajnali 3 órakor kezdődik majd. A norvégok a negyed döntőben a brazilokat győzték le 2-1-re. A norvégok mindkét gólját Erling Haaland szerezte, aki már 7 gólnál jár a tornán. A Manchester City támadója így várja az angolok elleni negyed döntőt.
4: Különleges, sőt, igazán különleges mérkőzésre számítok, hiszen Angliában játszom, Angliában születtem, és több klubtársam is ott van az ellenfélnél. Vicces mérkőzés lesz. Nekünk, norvégoknak elképesztő volt, hogy legyőztük Brazíliát a nyolcaddöntőben, most pedig Anglia ellen készülünk. Ha valaki látott felvételeket, hogy milyen a hangulat Norvégiában, az egyből átérzi, hogy valami egészen rendkívüli zajlik az országunkban. A brazilok elleni meccs előtt is elmondtam, hogy nem számítottam rá, hogy idáig jutunk. Most is ugyanezt tudom elmondani. Meglep, hogy ilyen messzire eljutottunk. Ami biztos, hogy a nyomás Anglián van, ez pedig számunkra kedvező lehet.
3: Az angolok pedig Mexikót győzték le a nyolcaddöntőben 3-2-re, ráadásul még veretlenek a tornán. Bukayo Saka, az Arsenal angol válogatott játékosa, a következőket nyilatkozta a norvégok elleni negyeddöntő előtt.
4: Most kicsit több időnk van készülni, mint a nyolcaddöntőre. A Mexikó elleni mérkőzést, minden azzal járó érzelmet és drámát magunk mögött hagytunk. Innentől kizárólag Norvégiából készülünk fel, mert tudjuk, hogy Miami-ban nagyon kemény mérkőzés vár ránk, amelyet izgatottan várunk. Tisztában vagyunk vele, hogy Haaland kiváló formában van, de nem csak ő, hanem a teljes norvég válogatott, szóval nem egy emberre, hanem csapat szinten készülünk az ellenfelünkből. A saját erősségeinket is ismerjük, ezekre kell figyelnünk, hogy nyerjünk. A célunk pedig változatlan, a VBC. Ettől 3 győzelem választ el minket. Egyelőre csak a norvégok elleni meccsel kell foglalkoznunk, aztán ha az megvan, jöhet az elődöntő.
3: Mindkét VB negyed döntőt élőben közvetíti az N4 Sport és a Nemzeti Sportrádió is. Már a bajnokság elején letenné a névjegyét a labdarúgó NB1-ben a frissen feljutott Vasas, amely a bentmaradást tűzte ki célul. Az angyalföldiek 3 év NB2-es tagság után a másodosztály aranyérmeseként vágnak neki az első osztálynak, ahol egyből a bajnoki címédő Etót fogadják, majd az ezüstérmes FTC-hez látogatnak. Erős Gábor szerint erősödött a keretük a nyáron. Érkezett többek között Costa Márk, Kovács Réti Márk és Pálinkás Gergő is. Emellett konkrét célokat is megfogalmazott a vezető edző.
5: Úgy gondolom, hogy a Vasas az az első osztályban való, tehát egy 6-szoros magyar bajnok csapat nem is szerepelhet máshol, csak az első osztályban, és nagyon vártuk ezt, hogy sikerüljön a csapatnak kivívni az első osztályú szereplést. Ezt a tavalyi szezonban tényleg megtették a fiúk, és azt gondolom, hogy megérdemelten nyerték, és nyertük meg a bajnokságot, most pedig meg tudjuk mutatni magunkat az NB1-ben is, úgyhogy nagyon várjuk már a bajnoki rajtot, és a végére pedig szeretnénk elérni azt, hogy a csapat stabilan megőrizze a helyét az első osztályban, és ugye ezt a 6-tól 10. hely valamelyikét tűztük ki célnak magunknak, és én bízom benne, hogy tényleg a bajnokság végére ez így is lesz, és el fogjuk érni ezeket a célokat.
3: Jannik Sinner, Alexander Zverev döntőt rendeznek férfi egyesben a wimbledoni teniszbajnokságon. A világ első Sinner 3, egyaránt 6-4-re megnyert szettben győzte le a 7-szeres bajnok Novák Djokovicot. A másik ágon a német Alexander Zverev szintén 3 játszmában 7-6, 6-2, 6-4-re nyert a szabad kártyával indult brit Arthur Ferri ellen. Tim Merlé nyerte a Tour de France országúti kerékpáros körverseny tegnapi 7. szakaszát, míg összetettben továbbra is Tadej Pogacsár vezet. Országos csúcsot futott és 7. helyen végzett 400 méteres síkfutásban Molnár Attila az atlétikai gyémántliga monakói versenyén. A fedett pályás Európa-bajnok 44,47 század másodperces eredménnyel ért célba. Egy arany és 2 ezüstérmet szereztek a magyar versenyzők a montreali kajakkenu világkupa tegnapi döntőiben. A Nádas Bence, Fodor Bence, Kuruc Levente és Tótka Sándor alkotta kajak 4-es 500 méteren győzött, míg 1000 méteren a kenus Fejes Dániel és a kajakos Csíkos Zsóka végzett a második helyen. Köszönöm figyelmüket!
1: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt, drága hallgatók, ez itt a 109 Nemzeti Sportrádió, benne pedig a szombat reggeli kezdőkör 98. élőadás a stúdióban, Szalai Kristóf, Károly Andrea és Elpap István, a folytatásban pedig Szabó Bence anyagát lehet meghallgatni a Ferencváros Vojvodina mérkőzéssel kapcsolatban, az alany pedig Dusan Vasiljevic.
2: Lejátszották az Európa Ligában az első mérkőzést, már mint az első játéknap volt, és ezen a Ferencvárosnak rögtön volt szerepe, ráadásul a szerb Vojvodina otthonában lépett pályára, és hát néztem. Azért ez egy olyan mérkőzés volt, ami Szerbiában is sok embert megmozgatott. Milyennek voltak a visszhangok a mérkőzés kapcsán, meg te mit láttál ezen a mérkőzésen, te hogyan értékelnéd?
3: Őszintén mondom nektek, én gondoltam, hogy sokkal nehezebb lesz a Fradinak a feladat, de igazából szerintem nagyon jó eredmény született a Fradi, nyilván a Fradi számára, de én ismerem a Vojvodina, hogy működik, hogy csinálják mostanában. Nagyon sok jó játékos hoztak, nagyon akarnak csinálni egy komoly klub belőle, és gondoltam, hogy a Fradi, hát minimum gondoltam, hogy legalább X-re valahogy tud behozni a meccset, de ez a győzelem szerintem soká ér, mert a visszavágon se lesz könnyű, de így szerintem Fradi nagyon nagy esés.
2: Melyik oldalról lepődtél meg inkább? Az, hogy a Fradi ennyire jó, vagy hogy a Vojvodina egy kicsit szerényebb teljesítmény nyújt?
3: Igazából mindkettő, mert én többet vártam a Vojvodinától, őszintén mondom. És a Fradi nekem pici kérdéses volt, hogy milyen lesz most, mert tudom, hogy most a picit más a helyzet, ami volt tavaly. De viszont azt tudjuk, hogy a Fradinak jó edző van, legalább én így gondolom. És azért nem meglepetés, hogy Fradi megint jól játszik, de azért a Vojvodinától többet vártam, őszintén mondom.
2: Akkor beszéljünk egy kicsit róluk, mert ugye itt mondtad, hogy ott látsz egy olyan projektet, ami elindult, szeretnék nagyobb csapattá tenni ezt a Vojvodinát. Én is beszéltem már ezzel kapcsolatban másokkal is, hogy ugye azért az, hogy a Partizánt megelőzni Szerbiában Vojvodinának az egy igencsak szép dolog. Erről a fajta építkezésről, ami ott zajlik, mi az, amit esetleg többet tudsz mondani?
3: Hát igen, én tudom, hogy nagyon most anyagilag nagyon jó állnak, és ha olyan számok hallottam ott, hogy olyan fizetések tudnak adni, ami tényleg rég nem hallottam, hogy Szerbiában valaki tud adni, főleg a Vojvodinába. És ahogy mondtad, hogy a Partizán megelőzni, az ilyen 8. világcsodák körülbelül, mert ott Szerbiában, Cervena Zvezda meg a Partizan, ez a kettő, az mindig első két hely volt foglalva nekik, és azért mondom, hogy Vojvodinától többet vártam, de viszont az is tudom, hogy akarnak a fiatalok is beépíteni, eladni a játékosok. Szerintem jó politikájuk van, de azért kellenek a eredmények is.
2: Ugye ott a vezetőedző az már a tavalyi évben is ő volt, tehát itt bizonyos fajta folytonosság van, és ami nagyon beszédes lehet, akár összehasonlítva az átigazolásokat, hogy most a Fradi csak olyan játékosokat igazolt, vagy játékost, akik ingyen jöhettek. Igen. Míg a másik oldalról azért volt olyan átigazolás is, ami több mint 2,5 millió euróért érkezett játékos a Vojvodinába. Igen. Esetleg lehet azt mondani, hogy még ez a csapat úgymond nem áll össze az átigazolásokkal?
3: Hát a biztos nem állt össze, mert ez egy folyamat, tudod te is, hogy kell kis idő ahhoz, nem elég, hogy most csak, hogy anyagilag jó állt, vagy ha van pénzed, azt megveszed mindenki, aki jó, vagy a kell kis tudás is, valami koncepció, de ha jó koncepció lesz, meg jó szakmailag emberek lesznek ott, és jól fognak csinálni, akkor egy vagy két éven belül majd kijön a munka. De azért mondom, hogy ott biztos tudom, hogy nagy projekt van, akarnak tenni bele pénzt, és meglátjunk, hogy mi lesz belőle.
2: Ilyen szempontból milyen ennek a mérkőzésnek a visszhangja Szerbiában? Mekkora csalódás, hogy ugye ez egy olyan projekt, amit szeretnének szépen építeni, és most így nyilván a Fradi volt az ellenfél, azért azt tegyük oda, de mekkora csalódás ez nekik, hogy ez most az elsőre nem sikerült?
3: Nagyon sok emberrel beszéltem amúgy a meccs előtt, meg tegnap előtt is, mert kíváncsi voltam, hogy gondolják, hogy mi lesz, és mindenki olyan volt, hogy most fogunk nyerni, simán fogunk nyerni, most Fradi is úgy hallottak ők is, hogy nem olyan erős, blá, blá, blá. De viszont nem így működik sajnos. Kell kis idő, mindenki látom, hogy utána, amikor beszéltünk, mindenki azt mondta, hogy meg igazából úgy néz ki, hogy kell idő, hogy legyen, hogy összeálljon a csapat. És igen, igen, csalódtak voltak az emberek, de azért van egy visszavágó, aztán meglátjunk, most nem lehet mondani, hogy a Fradi Lozan fog tovább jutni, úgyhogy majd meglátjunk a visszavágó után, hogy mi lesz.
2: Akkor beszéljünk egy kicsit a Ferencvárosról. Mennyire láttál olyan jegyeket, amelyeket a Győrtől lehetett látni, ugye Borbély Balázsnak a vezetésével? A játékban miben változott számodra ez a Fradi?
3: Én nem tudom, hogy lehet, te is hallottad, én már tavaly előtt, amikor kezdődött a szezon, már mondtam, hogy Győr a lesz a bajnok, és nagyon sok ember nevet, de nekem van nagyon a Borbély, az egész filozófia, meg az egész, ahogy csinálja a csapat, hogy néz ki pályán, nekem nagyon tetszik. A Győr játéka különleges tetszett, és én gondoltam, hogy bajnokok lesznek, és szerintem ugyanazt tud megcsinálni a Fradiba. Nála az mindenki, aki pályán van, nagyon kimaxolja a játékostól 100%, és mindenki jó pályán, jó helyen vannak, és kiegészítenek egymást. Nekem nagyon tetszik az a filozófia, és szerintem az idén Fradi sikeres lesz.
2: Nézve ezt a mérkőzést egyébként, nekem az volt nagyon feltűnő, ugye Nabi Keita eléggé eltűnt játékos volt az elmúlt időszakban, most viszont úgy tört vissza, hogy a legnagyobb tanár volt a középpályán.
3: Hát igen, ezt mondom mondom a Borbénak, a mindenki, aki pályán van, akkor, hogy mondjam, mindenki ilyen csapat munka lehet látni, amikor csapat jól működik, akkor jönnek a ilyen egyéni kvalitások is jönnek ki. És nekem a Borbély olyan, mint mondjuk a Marco Rossival tudnak hasonlítani, mert ha látunk a Marco Rossinál, ha mondjuk a Honvédban ilyen számtalan játékos volt, aki nagyon jól játszottak, és utána már eltűntek, sehol nem tudtak játszani jó. Mert a Rossi filozófia, meg a taktika, meg az egész koncepcióban sok játékos mutatja, tudod, a több pályán, ami igazából az igazság, mert tud kimaxolni a játékosból a minden. Ugyanaz a Borbénál látom. Azért mondom, hogy azért jól látod te is, hogy a sok játékos, aki tavaly nem tudott produkálni semmi, most szerintem fognak jól játszani.
2: Na hát akkor ezt majd meglátjuk a jövőre vonatkozóban, de mi az, amit lehet várni szerinted a Fradinak, ki lehet mondani ezek után, hogy akkor minimum a konferencia ligába be kell jutni?
3: Most a Vojvodina úgy néz ki, hogy az tovább fognak jutni, de az a baj, hogy az nem merem megtipelni, de azt mondom, hogy igen, hogy hát én mondom őszintén, hogy szerintem a európai csoportba tud kerülni. Európa Liga az szerintem nagy siker lenne.
2: Hát akkor meglátjuk mindenképpen. Ugye zajlik ezzel párhuzamosan egy világbajnokság a tengeren túlon, és szerintem ez teljesen jogos kérdés, amikor ez ilyen két sorozat...
3: Igen, szoktuk az is nézni picit.
2: Igen. Amikor ilyen két sorozat megy egymás mellett, akkor nyilván az egyik elveszi valamelyest a másikról a figyelmet. Te hogyan állsz ehhez? Mennyire jó ez, hogy ezt egy időben tartják, meg azért nyilván a világbajnokság azért a mindennek a teteje?
3: Hát igen, ha nem játszottak most Fradi meg a Völdén, komolyan mondom, nem is vettem volna észre, hogy megy a Európa Liga konferencia. Most mindenki csak VB-ről beszél, de úgy én is szoktam nézni a meccseket, és mindjárt, ahogy vége felének menjünk, akkor egyre izgalmasabb az egész.
2: Mit vársz a világbajnokságtól? Ki lehet a világbajnok? Mely csapat tetszett neked eddig a legjobban?
3: Hát szerintem én az én véleményem, hogy a francia... Anglia az a döntő lesz, ez a két csapat legjobban tetszik eddig, amit láttam, meg spanyolok veszélyesek. És egy szerintem meglepő csapat az a belgák. Mert én gondolom, hogy ők tudnak bárkit megverni.
2: Az azért is egy érdekes dolog, ugye, mert a belga aranygeneráció, amiről korábban beszéltünk, az ugye 2018-ban egy bronzérmet tudott szerezni világbajnokságon.
3: Igen.
2: De valahogy ugye ez a csapat már nem az a csapat, tehát nagyon sok olyan idősebb játékos van még abból az együttesből, meg vannak fiatalok is, de most nem beszélünk úgy a belgákról, mint ilyen nagy esélyesekről.
3: Hát igen, de ez, tudod, ahogy láttunk a korábban is, a Argentína is, amikor volt szerintem sokkal jobb csapat a Messivel, nem az előző évben, mert ők megnyertek, hanem a 8 év ezelőtt. Ha emlékszem, mindenki várt Argentinára, hogy ők legyenek a bajnokok, de itt csak a csapat, ha a csapat jól működik, akkor tudsz odaírni a döntőig, vagy a hiába vannak a egyéni jó játékosok, az nem jelent semmi.
2: És ilyen most szempontból a belgákra lehet mondani, hogy ők egy csapat?
3: Hát igen, ők egy csapat, most jobban, nekem jobban tetszik, jobban néz ki az egész, és akkor egyből van a eredmény, mert mondom, itt hiába van a 8 jó játékos, ha nincs jó edző, és nem jó, hogy működik, mert csapatok akkor fölöslegesen, mert mondom, itt a Franciánál láttunk, hogy ott van, igazából, ha megnézed, kezdő csapat, akkor 11 sztár van.
2: Igen, abszolút.
3: De azért jól működik, azért, mert van egy nagyon jó edző, aki 20 éve már mindig, szerintem minimum elődöntőig jött a csapattal. És ha nincs jó edző, most mondom, neked franciással lenne annyira jó, mert az ki kell maxolni a csapatból, ami a maximumuk, és azért mondom, hogy itt a belgának azt pont látom, hogy most végre úgy működik meg egy csapat.
2: Ugye kicsit mondható azt talán, hogy ez a sztárok világbajnoksága, mert ha a góllövő listára nézünk, akkor olyan játékosok vannak az elején, akik tényleg az európai futballnak a legnagyobb sztárjai. Mbappé, Messi, ugye ők vezetik a góllövő listát. Az argentinokról még nem szóltál különösebben. Tőlük mi az, amit vársz, meg mit gondolsz róluk, mint a címvédőkről?
3: Hihetetlen, milyen a VB-n nézünk most, mert összes sztárok, akitől vártunk valamit, mindenki hozta szerintem a maximumot. Most szerintem Mbappé, meg a Messi, meg a Kane.
2: Harry Kane áll 6-tal, és a Holland áll 7-tel, és van még ugye ott
3: Holland is.
2: Igen, a Dembélé meg a Bellingham, ők vannak még az elején.
3: Hát igen, de hihetetlen, hogy mindenki hozta a formát, mert tudod, most nagyon nehéz, hogy amúgy 8 sztártól válsz valami, és akkor mindenki jól játszik, de tényleg ez a világbajnokság eddig legjobb, hát tőlem kérdezel. De argentin csoport, látod, hogy most Svájca lenne, szerintem nagy esélyük van, hogy a tovább jutnak elődöntőbe, utána bármi lehet. Meg szerintem ők is jól működnek, mint a csoport, mert van körülbelül 10 katona, aki ott dolgoznak, és van egy mester ott elől, aki megoldja minden gólok, meg minden, és szerintem így jól működik a argentin csapat, de nem, valamiért nem úgy érzem, hogy tudnak nyerni megint.
2: És akkor a franciákat mondod elsődleges esélyesnek?
3: Hát igen, inkább francia, mert mondom, ott minden megvan. A nagyon jó csapat, nagyon jó játékosok, és nagyon jó edző. És nagyon jól működik az egész, mert nagyon nehéz nekik egy helyzet kialakítani, de viszont ők percenként csinálják egy helyzet, mert igazából ott nem is tud pihenni, mert bárkinél van labda, nagyon veszélyes kapurát, mert ha nézünk a jobbról, balaig, akkor hihetetlen milyen játékosok vannak. Szerintem a francia az nekem a favorit.
1: Dusan Vasiljevic volt az elmúlt percekben hallható, aki Szabó Bencével beszélgetett a Vojvodina Ferencváros mérkőzéssel kapcsolatban.
0: Ez a Sport reggel a Nemzeti Sport Rádióban.

0: tengerparton. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban.
1: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Na itt vagyunk, drága hallgatók, csak sztorikban vagyunk, hát beszélgetünk itt, úgyhogy a pici késésnek ez az oka. 7 óra 4, nem is késtünk egyébként, még azt se lehet erre mondani. 7 óra után kicsivel 4 perccel július 11-én itt vagyunk szombat reggeli kezdőkör 98. éli adásában. Nézni is lehet minket, nem csak hallgatni, stúdiós kameránk pörög és működik, a Nemzeti Sportrádió TV-re rákeresve lehet minket nézni, nem csak hallgatni. A 06 30 55 55 605-ösre pedig jelentkezzetek a Kinek szurkol a magyar című rovatunk a világbajnoksággal kapcsolatban.
2: Hogy folytatódik. Vagy, hogy vagy magyar, ahogy mondani szoktam.
1: Hogy vagy
2: helyen. Azt is el lehet mondani.
1: Azt is el lehet mondani, hogy van a magyar, kinek szurkol a magyar a VB-n, ki lesz a gólkirály, kedvenc meccs, mindenféle ezzel kapcsolatos üzenetet várunk, felhívunk, és akkor beszélünk egy picit néhány mondat erejéig a világbajnokságról. Úgyhogy 06 30 55 55 605, sőt, Viberen is lehet nekünk írni, kedvencek alatt Nemzeti Sportrádióra rá kell keresni, és akkor ott lehet nekünk abban a formátumban is üzenetet írni. Na, oké, és akkor jelenleg így állunk méghozzá.
2: És mit lehet nyerni?
1: Mit lehet nyerni? Nagyon jó a kérdés, ugyanis elpostáztunk minden ajándékcsomagot, amiben tartóztunk.
2: Igen, egy, amelyik, hát én nem kaptam.
1: Igen, kolléganünk visszatért szabadságáról, úgyhogy el lett postázva minden ajándékcsomag, úgyhogy ha minden igaz, akkor a héten, vagy múlt héten ezek már, vagy jövő héten ezek meg fognak érkezni. Na, de hát akkor valóban mit lehet nyerni még az ajándékcsomagunk? Az hogy néz ki? Van benne változás?
2: Hát nem látom a kulacsot.
1: Kulacs az még mindig nincsen, de azt oda kell képzelni. Szóval akkor igen. Hogy nézünk ki?
2: Úgy van változás, hogy csak fogy.
1: Igen, egyre kevesebb.
3: Hát úgy nézünk ki, hogy van benne egy törülköző, egy baseball sapka, egy nemzeti színes kihúzó, amit igen. Az arcodra kenhetsz, vagy bárhova szeretnéd. Egy kulacs, ami egyelőre...
2: Kulacs, ami nincs.
3: Ami nincs, és ahogy Dodi mondaná, egy szatyor, amiben ezt az egészet bele tudod tenni.
1: Így van. Szatyor, amiben az egészet bele tudjuk, és bele is lehet tenni. Na de akkor így 7 óra után 6 perccel, hogyha nincsen semmi más, vagy nincsen ellenetekre a következő témánk, akkor az kosár lesz, kosarazni fogunk, vagy bármi, van valami más esetleg, amit meg szeretnénk osztani egymással, most egyelőre a Tomi, neked?
2: Sok van.
1: Semmi? De. Semmi. Aztán akkor majd a későbbiekben. Szóval akkor volt itt egy Magyarország-Belgium kosármérkőzés.
2: Hát lezárult a kör.
1: Lezárult a kör, nyertünk. A végén majdnem elkezdték kénekelni a sajtot a szánkból, de hát az nagyon majdnem, az első verzéig értek csak el a belgák, utána visszavettük szépen a kezdeményezést. Viszont másfajta szempontból is érdekes volt ez a találkozó, de erre majd kicsivel később. Szóval a meccs szempontjából,
2: bocsánat, hogy nézett ki ez a... Ugye dacára annak, hogy a belgák tök utolsók lettek, ettől függetlenül itt kellett nyerni, mert itt nem az, itt ezt is visszük magunkkal, ugye? Tehát itt nem arról volt szó, hogy csak azt visszük, amit a továbbjutókkal egymás ellen játszottunk. Ez egy elég hülye lebonyolítás, de ettől még azt hiszem így van, ugye?
3: Igen, ez egy elég furcsa rendszer, hogy a következő körben nem csak azoknak a csapatok elleni eredményt viszed, akikkel együtt bekerülsz a következő körbe. Nekünk ez speciál nagyon jó, mert egyébként most így, hogy a következő körben még egy meccs zajlott le, utolsók vagyunk a csoportba, de a harmadiktól...
2: De nem nagyon lemaradva, tehát...
3: Nem, a harmadiktól a hatodikig mindenkinek 3 győzelem, 3 veresége van, és hogyha nem lett volna meg ez a belga
2: 2
3: győzelem, akkor 2 vittünk volna, akkor már teljesen meccs hátrányba lennénk.
2: Igen, meg hogyha nem ez lenne a rendszer, akkor meg csak egyet.
3: Akkor meg csak egyet, mert ugye már a
2: két belga. A másik, a dárs csoportunk, az körbeverte egymást, tehát ebből mi szuperül jöttünk
3: ki. Ebből mi nagyon-nagyon jól jöttünk ki. Igen, ugye most a közvetítésben is mondtam, hogy ugye sokszor emlegetted ezt a, hogy a női VB-selejtező, ez mikor indult? 2000
2: Ruandában,
3: és a fiúk, azok ugye hétfőn lejátszották az utolsó meccset, ők hétfőn voltak Ruandában kvázi, mert most jutottak be egy olyan hatos selejtező csoportba.
2: Ahol a lányok voltak Isztambulban, vagy hol, ahonnan kijutottak arra, ugye Ruanda 2 éve volt, igen. Ez a VB, amire kijutottak, az meg most lesz szeptemberben.
3: Igen, igen.
2: Na, hát a fiúk meg ugye most járnak Ruandába, és most jön még a következő szakasz, és ott mikor van a VB jövőre nyilván, nem?
3: 27, ja. 27, igen.
2: Ez a FIBA, ez egy hihetetlen egy szervezet.
3: Hát, Hát most igazából olyan szempontból, hogy így

0: praktikusan ott vagy, úgyhogy ez is olyan nagy fene se tudja, de alapvetően ugye most bekerültek egy Franciaország, Finnország, Észtország, Svédország, Szlovénia.
1: Tehát az Ész-Svéd-Szlovénia, ez az, ami vagy a másik kettővel már lejátszott.
0: Igen.
1: Doncsics csoportban.
0: Hát ugye...
1: Hát, mert ugye az egy Doncsics, az a Szlovénia.
0: Augusztus vége, szeptember eleje a következő két mérkőzés, aztán november két mérkőzés,
1: akkor nem fog jönni.
0: Február két mérkőzés. Úgyhogy ezen az alapon Doncsics nem lesz ott, de szerintem már az augusztus-szeptemberiben sem, mert
1: ott még lehetne.
0: Hát lehetne, de most se volt.
1: Yeah.
0: Ő most se játszott, ugye Jokics játszott a szerb válogatottba, sportolónak néz ki az ember.
2: Igen, ha, igen.
1: Mi történt?
2: Le van fogyva. Lefogyott.
0: Igen, le van fogyva.
2: Aztán majd visszaszedi szezon kezdésre.
0: Lehet, mert most
1: amikor,
0: ugye már zsombolom pihen.
1: Amikor slanknak kéne lenni, igen. Akkor lesz újra
0: a
1: régi.
0: Igen, most már azért jöttek a képek, hogy hazatért, és azt tudjuk milyen, amikor ő hazatért.
1: Fél bárányokat majszol el vacsorára.
2: Igen.
0: Igen, de és a lovaival foglalkozik. Úgyhogy én remélem, hogy Doncsics.
2: Összevonta, hallod?
0: Aki igen, kettőt, meg még
1: idegbeteg ausztráliai szerb teniszező volt, a még idegbetegebb apukával.
0: Igen, szóval Doncsics nem jön. Úgyhogy nem könnyű csoport, de nem lehetetlen, hogy első háromba kerüljünk, és akkor
1: az akkor VB
0: szereplés. Igen.
1: Amerikai emberünk jönni fog?
0: Hát ugye ő
2: kiről beszélünk?
0: Bajnoki
2: Rivers,
0: ő a Valenciában játszott, bajnoki döntőt játszottak, és a bokája megsérült, és úgy döntöttek, hogy nem kockáztatnak.
1: Hát akkor ezen az alapon lesz.
0: Én azt gondolom, hogy lesz. Szerintem egyébként nélküle is jól játszottak, de azért...
1: De a Golovánnak is a bokája...
0: Igen, ő is, bajlódott vele.
1: De ez nem látszott a játékban.
0: Nem, tényleg nagyon jól játszott, és főleg amikor a finnek ellen játszottunk, és Markkanent fogta.
1: Aki NBA-ből jött.
0: Jól játszott tényleg. De nekem úgy egységileg nagyon tetszett.
1: Ezzel együtt a palánk alá kell az ember.
0: Kell, hogyne, kell. Abszolút kell, mert most... nagy testű emberünk igazából Golomán volt, és mondjuk Cseboton, de Cseboton még nem nagyon kapott lehetőséget okormestertől, úgyhogy kelleni fog.
1: Hát oda még egy kis padon nagy testű.
0: Igen.
2: Na, de más szempontból is kulcsfontosságú volt, vagy egy korszak lezárását jelentette ez a Magyarország-Belgium találkozó.
1: Hát búcsúztak a nagy királyok.
2: Hang Ádám és Vojvoda Dávid elköszönt. Azért micsoda éveket, évtizedet töltöttek ők el itt a magyar kosárlabdán. Húzó nevek voltak, példaképek voltak, talán miattuk kezdtek el kosarazni Magyarországon fiúk-lányok egyaránt. Milyen pedigrét hagynak maguk mögött szerinted?
1: Hát például a Kristóf egy az egybe Vojvoda Dávid, nem? Nézd meg.
2: Igen.
1: Ugyanaz a fizimiska.
2: Így.
1: Itt van.
0: Csak
1: így.
0: Egy kicsit alacsonyabb.
1: Egy kicsit.
2: De nem sok, picit.
1: De a triplát jobban dobja.
2: Igen. Igen.
0: Hát igen, lezárult egy korszak. Szépen meg volt csinálva egyébként a búcsúztatójuk. Én még talán jobban behívtam volna őket a pálya közepére.
2: Igen, nagyon ott a szélén volt az
0: nagyon
2: egész. Nem értettem, hogy miért nem mennek
0: álltak,
2: be.
0: Igen. De csapattársaiktól, egykori csapattársaiktól voltak videóinterjúk, régi meccseikből voltak összevágások. Úgy gondoltam is,
1: Kolozsvári
0: hogy...
1: Kolozsvári volt, ahol egyik igen. meccset a Vojvoda nyerte, meg a másikat meg a Hanga.
0: Igen,
1: körülbelül
0: igen,
1: nem
0: igen.
1: Meg a román meccset.
0: Igen. Voltak ilyen sztárkártyák készítve, aláírást osztogattak, egy órán keresztül álltak sorba az emberek, azt tényleg jó volt látni. Azért úgy eszembe jutott, hogy kár, hogy amikor én búcsúztam, akkor ilyet még nem csináltak, és nagyjából úgy akasztottam szögre a cipőmet, hogy így senkinek nem tűnt föl. Na jó, ez nem igaz, de...
1: De nálad két órát álltak volna sorba.
0: Lehet egyébként. Lehet. Mi is készítettünk ugye a rádióval velük interjút. Hang Ádám nagyon cuki volt, a három gyerekével érkezett, és amikor csináltuk vele az interjút, akkor a kicsi ott volt a kezében. És igazából nekünk személy

0: Személyes kontaktusunk nem nagyon volt Ádámmal, de hát úgy tudtuk azt, hogy egymásról, hogy létezünk, és ott készült az interjú, és akkor vége volt az interjúnak, akkor így oda lépett, megölelt, hogy jaj, de jó, hogy látlak, na, nagyon cuki volt tényleg, egy annyira jó személyiség Ádám. Úgyhogy úgy szépen meg volt az egész szervezve, a mérkőzésnek alapvetően jó hangulata volt, de azért az úgy bennem volt, hogy a mérkőzés alakulása hozza magával nagyon a szurkolást, és úgy előttem volt, hogy annyira jó lenne, hogyha a kosárlabdában is ki tudna alakulni, mondjuk, ami a kézilabdában, vagy a fociban van, hogy megvan az a x ezer ember, aki tüzönvizen állt ott van a válogatott mellett.
1: Uh-huh. Vagy a hoki.
0: Uh-huh. Vagy a hoki, igen, igen, igen, igen. Hogy ez nem tudom igazából, hogy jó, természetesen, hogy minél eredményesebb egy szakág, annál jobban megfogja a szurkolókat, ez természetes, de hogy esetleg ezért lehet-e külsőleg tenni valamit, hogy a szurkolók
2: hát olyan arca kellnek hozzá, mint a Vojvoda vagy a Hanga Ádám.
1: Akik klub szinten még játszanak, ugye? Tehát ők a válogatottól vonultak
2: vissza. Na igen, miért vonultak ők vissza egyébként? Tehát még bőven játszhatnának mind a ketten a válogatottban. Sőt, a Vojvoda azt nyilatkozta ott a búcsú interjújában, hogy azért még egy 2-3 évet ő is el tudna képzelni, ehhez képest mind a ketten visszavonulnak.
0: Hát figyelj, most hogyha belegondolsz abba, hogy ugye meglepődtem egyébként, mert Vojvoda Dávid 160-szoros magyar válogatott, Hanga Ádám viszont csak 75-6, valahogy így. De hát ugye ő az Euroligás elfoglaltsága miatt nem tudott a válogatottban játszani. De belegondolsz abba, hogy 35-6 éves játékosokról beszélünk, akik hát ebből élnek, ahogy kosárlabdáznak, és azért ebben a korban a nyári pihenés az már nagyon fontos ahhoz, hogy te ki tud nyújtani a pályafutásodat.
1: Vojvoda nem volt külföldön, ugye?
0: Volt egy próbálkozása Olaszországban.
1: Ja, igen.
0: De onnan szezon közben vissza is tért, mert ez annyira nem jött be. Hát Ádám ő kint van.
1: Ő volt,
0: igen. Kíváncsi vagyok egyébként, hogy nem gondolnám azt, hogy hazajön játszani, de azt tudom, hogy egy idővel haza akarnak költözni a családdal.
2: De akkor lényeg, hogy el tudnád képzelni őket még a válogatottban. El tudtad volna még képzelni őket a válogatottban.
0: Hát természetesen tudnának, én azt gondolom, tudnának még játszani a válogatottban, de nekem ez a válogatott így
1: kerek.
0: Most kereknek tűnik, igen.
2: Badalona még mindig, ugye? Hangának a csapata.
0: Ott fejezte be. De onnan elköszönt most.
2: És onnan elköszönt, és akkor hol folytatja? Azt tudjuk?
0: Azt mondta, hogy ha majd úgy érzi, hogy kapja magától azokat a jelzéseket, hogy folytatni akarja, most egyelőre még nem érzi, akkor majd választ a jelentkezők.
2: Mi volt
0: közül
2: nekik a legnagyobb sikerük? Mind a ketten azt a 2017-es EB-t emlegették.
1: Hát a válogatottban.
2: A válogatottban.
1: Igen. Hát egyébként Euroliga.
0: Hát a Hanga Ádám ugye Euroligát nyert. Hát a Dávid.
1: Vajon meg olyan ezerszeres magyar bajnok.
2: De ott mi volt 2017-ben azon az Európa bajnokságon?
1: Hát nem megnyertük, továbbítottunk Kolozsváról a kieséses szakaszba, Isztambulba, ahol egyébként egy tök szerveket, vagy kikkel játszottunk egy tök jó,
0: igen,
1: tök jó meccset.
0: Igen, igen, igen.
1: Akkor
0: igen,
1: énekelt azt olyan, hogy Isztambul, a hőhibátlan magyarsággal.
0: Igen, igen, ez 17-ben volt.
1: Az jó ebbé volt.
0: Emlékszem, mert pont lent voltunk Debrecenben a szokásos, ugye, augusztus végi összejövetelen, igen, és a szervezők akkor mentek ki Kolozsvárra, magyar meccsre, szem pont a románok ellen játszottunk, és arra mentek ki. Igen.
1: Azért románokat verni Kolozsváron, annak úgy van egy bukéja. Jó volt az.
2: A tényleg szervezésben tök jó volt minden, a Fehérvári Metorinát alakították át, ami korunk csarnak kosárlabda.
0: Sokan is voltak, nem volt teltház, de sokan voltak.
2: Sokan is voltak, ugye rendeznek ott MMA-tól kezdve, boxmeccsen át, most már kosárlabda, jégkorongon keresztül, kézilabda is volt minden, ott lesz a kézilabda nyáron, az a szuper, szuper döntő, a Veszprém meg a Szeged között. És szóval nagyon jó volt megszervezve az egész, kell ilyen búcsú mérkőzések, ahogy te is mondtad, hiányoltad saját magadét, de azt tényleg, hogy ott nagyon kis kezdetleges volt, tehát ilyenkor be kell menni középre, igen, mindenki őket, igen, nézze, mindenki őket tapsolja, ez úgy valahogy hiányzott ott oldalt, ott valami történt, igazából mindenki el volt a büféknél is, tehát ott a nézőtérre nézték, de hogy igazából annyira nem is, és ott megtörténtek a képek, átadtak, puszi-puszi, szóval lehetett volna ezt összességében szerintem profiban csinálni. Még nincs nagyon hagyománya.
0: Igen, nincs hagyománya.
2: Mint a Real, igen, Madridnál. Sincs hagyománya, hogy hogy köszönnek el a játékosaiktól. Mindenki, bármekkora legenda, akármekkora legenda, odaverik egy, a mikrofont a sajtótájékoztatón a játékosai, és akkor búcsúzzon el. Könnyeivel küzdködik mindenki.
1: Megyek a sarkébe, mondja Raúl.
2: Raúltól kezdve, Sergio Ramos, Casillas, minden. Ronaldo még ennyit se. Tehát ő gyakorlatilag, ő még így se. Mindegyik legendájuk. Marcelo úgy köszönt, így köszönte, hogy csak kapott egy mikrofont a kezébe, és akkor a sajtómunkatárs élt el pityeregve. Elköszönt. Szuper a téma ismét, Ildikó, köszönjük szépen az üzenetet. 06-30-55-55-605-ösre pedig továbbra is várjuk, illetve a világbajnoksággal kapcsolatos üzeneteket is, és ezzel lehet jelentkezni a nem hogy vagy, hanem a kinek szurkol a magyar című rovatunknak. Igen, kinek szurkol a magyar című rovatunkban. Beszélgetünk a hallgatóinkkal, úgyhogy írjatok nekünk egészen nyugodtan 06-30-55-55-605-ösre. Na, akkor maradt még bennünk valami? Vagy most hogy lesz a folytatás? Van-e most kosárlabda? A jövő héten lesz-e valamilyen? Vagy most mindenki pihenőre vonul mostantól?
0: Most mindenki pihenőn van.
1: Hát az a csoda, hogy eddig volt kosárlabda,
0: igen,
1: nem?
0: Igen. Hát most lesznek az Euroliga, a női Euroliga selejtező sorsolások. Nagyon érdekes ennek is a lebonyolítása, ugye? Hát... Az Európa kupában nem indul magyar csapat. Én nem is emlékszem, mikor volt utoljára ilyen, számomra ez teljesen felfoghatatlan. És mivel a Pécs nem indul el az Euroligában, az ismert okok miatt, hogy anyagi gondjaik vannak, ezért a Diósgyőr és a Sopron selejteznek az Euroligában. Az alanyi indulás jogát nem kapta meg egyik csapat sem. És nagyon furcsán van megoldva a selejtező, mert van három kalap, mi az egyes kalapba vagyunk, a Velencével és a Zsirónával, Sopron és a Diósgyőr. Van egy kettes meg egy hármas kalap. A kettes és a hármas kalapot egymással összesorsolják, ők játszanak egy meccset, és azoknak a győztese játszik az egyes kalapból hozzájuk sorsolt csapattal, az egyes kalapos hazai pályáján egy meccset.
2: Na hát ez elmondva is bonyolult volt.
0: Hát szerintem annyira nem, de...
2: De jó, hogy nincs egy négyes kalapon, meg egy fehér nyulat,
0: igen,
2: varázsolnak
0: de
2: elő.
0: Igen, mondom, hogy összesen így a Sopronnak és a Diósgyőrnek hazai pályán egy darab meccset kell nyerni, és ott vannak az Euroligában.
1: Annyit főtáblán. Csak fognak.
2: Főtáblán.
0: Igen, igen, főtáblán. Igen.
2: Na,
0: ha nem sikerül, ne hagyj Isten, akkor viszont az Európa kupában folytatják.
2: Ha nem sikerül, akkor Európa kupában folytatják. Legyen így, szurkolunk mindenkinek a Euróliga főtábláért, illetve az Európa kupáért is, bár ott vereség kell, hogy az legyen, úgyhogy de kicsit azért is szurkolunk, hogy az is meglegyen. Na jól van, fél nyolc lesz néhány perc múlva. Elköszönünk megint, hát elköszönünk idéglenesen, elmegyünk hírekre, és utána pedig folytatjuk is tenisszel. Most nem lesz Danyi Gáborunk, aki szabadságon van, külföldön van, nem tudjuk elérni, viszont ettől függetlenül a témánk az adott lesz a tenisszel, úgyhogy néhány perc múlva jövünk vissza, érdemes lesz velünk maradni a folytatásban is, a 98. szombat reggeli kezdőkaradásom.
3: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobb.
1: Erős Luca megint és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egy lámpás találat. Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
2: És megvan olimpiai döntős a magyar férfi kartválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok!
5: Mi vagy te? Orvos vagy? Orvé?
6: Én meg tudom különböztetni a betegséget és az egészséget.
7: Végre valami okosat is csinált Egres.
8: Nekem ez az ember gyanús.
9: Hűben, fában, földben van az orvosság. Asszonyom, ő meg fog gyógyulni.
10: A tenkes kapitánya. Vasárnap 16 óra 55 perctől. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
11: Spanyolország lesz a franciák ellenfele a labdarúgó VB elődöntőjében. Jóváhagyták Magyarország uniós helyreállítási tervét. Hétvégén is marad a napos idő. Gábor Anikó vagyok, jó reggelt kívánok!
0: Sporthírek.
11: Spanyolország először kapott gólt az idei labdarúgó világbajnokságon, de bejutott az elődöntőbe, miután egy hajrában szerzett találattal 2-1-re legyőzte Belgiumot a Los Angeles-i negyed döntőben. A győztes gólt a 88. percben Mikel Merino szerezte, aki a nyolcaddöntőben is nyerő ember volt a portugálok ellen. A spanyolok a keddi elődöntőben a franciákkal találkoznak majd Dallasban. A két utolsó negyeddöntőt pedig magyar idő szerint ma késő este, illetve holnap hajnalban rendezik a labdarúgó VB-n. A Norvégia-Anglia találkozó 23, míg az Argentina-Svájc negyeddöntő hajnali 3 órakor kezdődik majd. Mindkét mérkőzést az M4 Sport és a Nemzeti Sportrádió is élőben közvetíti. Jannik Sinner, Alexander Zverev döntőt rendeznek férfi egyesben a Wimbledoni teniszbajnokságon. A világ első Sinner 3 egyaránt 6-4-re megnyert szettben győzte le a hétszeres bajnok Novák Djokovicot. A másik ágon a német Zverev szintén 3 játszmában 7-6, 6-2, 6-4-re nyert a szabad kártyával indult brit Arthur Ferri ellen. Tim Merlier nyerte a Tour de France országúti kerékpáros körverseny tegnapi 7. szakaszát, míg összetettben továbbra is Tadej Pogacar vezet. Országos csúcsot futott és a 7. helyen végzett 400 méteres síkfutásban Molnár Attila az atlétikai Gyémántliga monakói versenyén. A fedett pályás Európa-bajnok 44,47 század másodperces eredménnyel ért célba. Egy arany és 2 ezüstérmet szereztek a magyar versenyzők a montreali kajakkenu világkupa tegnapi döntőiben. A Nádas Bence, Fodor Bence, Kuruc Levente és Tótka Sándor alkotta kajak 4-es 500 méteren győzött, még 1000 méteren a kenus Fejes Dániel és a kajakos Csikós Zsóka végzett a második helyen.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
11: Megkapta az uniós pénzügyminiszterek egyhangú jóváhagyását Magyarország uniós helyreállítási terve, ezzel elhárult az utolsó akadály az uniós források hazahozatala elől, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, hogy a támogatásokat egyebek mellett közlekedési, energetikai, egészségügyi és vízügyi fejlesztésekre, valamint a vállalkozások támogatására kívánják fordítani. Magyarország már 87 napnyi importnak megfelelő kőolaj és üzemanyag tartalékkal rendelkezik, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István emlékeztetett, tavasszal a védett üzemanyagárak megőrzése érdekében felszabadították a stratégiai készletet, de azóta a piaci helyzet kedvezőbb lett, így már visszatöltötték a felszabadított mennyiséget. Hozzátette, hogy a földgáztárolók is több mint félig megteltek már. Irán teljes elpusztítását helyezte kilátásba az amerikai elnök, ha Teherán megpróbálná megölni őt. Donald Trump közösségi oldalán úgy fogalmazott, 1000 Irán felé irányított rakéta áll készen, és további ezrek indulnának, ha az iráni kormány beváltaná világszerte hangoztatott fenyegetését, és végezne vagy megpróbálna végezni az Egyesült Államok hivatalban lévő elnökével. Több súlyos sérültje van a pamplónai bika futtatásnak. Két nap alatt összesen 24-en sérültek meg az észak-spanyolországi városban, ahol a szűk utcákon zajlik az esemény. A legtöbben zúzódásokat, csonttöréseket szenvedtek. Az 1591 óta megrendezett fesztiválra minden évben több tízezer néző gyűlik össze. A bika futtatásokon 1924 óta 16 ember vesztette életét.
0: Közlekedés.
11: Korábban egy kamion és egy személygépjármű összeütközött az M1-es Budapest felé vezető oldalán az M0-ás autóúti csomópont előtt. A 17-es kilométernél a forgalom mindkét sávban halad. A torlódás több kilométer hosszú. Az M1-es Hegyeshalom felé vezető oldalán az M0-ás autóúti csomópont után egy defektes személygépjármű veszteg el. A 16-os kilométernél a külső sávot lezárták a műszaki mentés idejére. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
11: Napos idő várható gomoly felhőkkel, legfeljebb északkeleten és délnyugaton fordulhat elő zápor, zivatar. A szél nagy területen megélénkül, helyenként megerősödik. Napközben 28-33, késő este 17-25 fok valószínű.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá, hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: És már itt is vagyunk, drága hallgatók. Fél 8 után 8 perccel folytatódik a 159 Nemzeti Sportrádióban a szombat reggeli kezdőkör 98. adása. Két hét múlva a századosok leszünk, de addig még azért jó néhány témát érinteni fogunk, és érintenünk is kell. 06 30 55 55 605-ösre pedig várjuk az üzeneteket, továbbra is érkeznek, úgyhogy ezek mind-mind jelentkezések is, úgymond a Kinek szurkol a magyar című rovatunkra, ami a világbajnokság ideig tart, úgyhogy bárkivel beszélgetünk szívesen a VB-ről, hogy ki mit vár, milyen döntőt vár, milyen kinek a győzelmét vár, illetve ki lesz a gólkirály. Minden és minden, ami a világbajnokságot érinti ezzel kapcsolatban, írjatok nekünk, és akkor tudunk beszélgetni róla. 06 30 55 55 605-ös számra várjuk ezeket az üzeneteket. Itt van Károly Andi, jó reggel, ciao Andi!
2: Jó reggel, sziasztok!
1: És Elpap István, szia Leo, jó reggel!
3: Sziasztok, jó reggel!
1: Neked is. Na, hogy van ez a vendéglátásban, amikor jön hozzánk valaki, vendéget fogadunk, akkor ki hogy készül? Tehát akkor nekünk kell megvendégelni, úgy mondta, hogy minden étel-ital legyen az asztalon elég. Tehát minden, azt se tudod, hogy minden valamit rakjál a vendég elé, vagy a vendég hoz valamit magával. Vendég. És akkor amit hoz valami, azt issza, azt teszi. Hogy van ez?
3: Na, most erről annyit öttem sem az első, mert ilyen nincs, hogy vendég hozza. De egyébként ez nexus kérdése. Tehát mondjuk legjobb barát, vagy Andi nagyon röhög.
1: Miért mutogatsz?
3: Mindjárt
1: magadra.
2: Nálunk a második.
1: Nálunk a második?
3: Aki jön, az hoz.
2: Vagy szülinapi, nem most, hát még júni elején volt szülinapi összejövetel nálunk.
3: És mondtad, hogy aki akar inni valamit, az hozzon.
2: Igen, kiosztottam a feladatot mindenkinek.
3: Vagy kinek volt szülinapja? Neked. Hát az más. Jó, de az más.
2: Illetve mindenki megkérdezte, hogy mit hozzak.
1: Hát mondom, már tudták alapból.
2: Majd összehangoljuk, és a fő
3: összeraktad úgy, hogy neked semmit se kelljen?
1: Igen.
3: Óriás.
1: Persze. Így.
2: Ahogy mondod. Így. Az végig gondoltam.
3: És mindenki csak azt tudta, amit ő hozott, tehát úgy volt vele, hogy a többit te.
2: Nem, hát jó. Most már ismernek annyira, hogy kérdezték, hogy a Zoli főz. Én mondom, persze. És Zoli, a férjem barátja úgy érkezett meg, hogy már minden kész volt.
3: Ja, hát úgy könnyű.
1: Martha Stewartot hozta magával a csomagtartóba. Ugyanezt, tehát én Ciborámat áthívtam a Vojvodina Fradi meccsre, így hívott fel, hogy mit vigyek? Mondom, a szokásost. És akkor mindig hoz inni, hoz enni, és amit hoz, azt úgy eszünk. De közben meg a másik részről pedig van az elvárás, ugye, hogy hát ott meg kell vendégelni a vendéget, le kell tenni oda elé, egy kis rák csak is inni, hogy azt kell olyankor fogyasztani. Tehát akkor most ki, hogy hozod, és azt teszed, vagy amit te adsz neki.
2: Na, általában szerintem az a verzió, hogy megvendégeled
3: hát általában, meg azért az ember legszívesebben olyat hív, meg olyanhoz megy, akivel úgy vagyok, hogy minden közös.
2: Igen. Uh-huh.
3: És akkor is, ha az a minden az az enyém, akkor igen, is, ha az a minden igen, az az övé, hát persze, igen, az a legkényelmesebb, de szerintem ez így normális. Én egyébként én egyszer voltam Békés megyében egy lagziban. Békés megyében is szerintem azon kívül még egyszer voltam, de én, mint szombathelyi, Budapesten élő szombathelyi gyerek, viszont ritkán vetődöm el Békés megyébe. Egy Békés megyei faluban, még arra is emlékszem, a 90-es futball VB alatt nősült az egyik évfolyamtársam. Igazi falusi lagzi, tehát az mondjuk jó volt az a része az egésznek, és csak az olasz írmeccsre kellett elszöknöm a szembe lévő kocsmába, mert azt azért meg akartam nézni. De a lényeg az, hogy ott derült ki számomra, hogy a tényleg kajahegyek, de a legvégén, amikor valami, mit tudom, egy nagy torta oda került az asztalra, és akkor vágtam belőle magamnak egy szeletet. És akik ott, de ilyen hosszú asztalok voltak, tehát nem az volt, hogy ott négyen ültünk cimborák egy asztalnál, hanem olyan 50-en ültünk annál az asztalnál. És rá is csaptak a kezemre, hogy mit az a mi tortánk? Mondom, mi az, hogy a ti tortátok? Kiderült, hogy ez lehet, hogy másnak természetes, életemben először hallottam arról, hogy az esküvőbe tortát visz az ember, én mondjuk nem vittem ebből kifolyólag. Az esküvőre, vagy lagziba tortát visz az ember, és amit ő visz, ő azt eszi. Uh-huh. Lehet, hogy van cserebere, de hogy neked nincs tortád, és eszel az övéből, az elképzelhetetlen. És tehát ők néztek engem hülyének, mondjuk én meg őket, tehát ez a legjobb, amikor ilyen teljes kulturális különbségek találkoznak.
2: Nem is hallottam ilyet.
3: Én sem mondtam, én nem vagyok egy ilyen állandóan és rutinosan lagziba járó ember, de hogy ez mondjuk Vas megyében elképzelhetetlen, az biztos. Tehát lényeg az, hogy nem engedtek enni a tortájukba. Mondtam, hogy jó, hát tudok én élni torta nélkül. Kérdeztem, hogy abból a pálinkából azért lehet? Persze, hát az a házi, oké. Tehát az a rész. Abban nyugodtan, de a torta...
2: Az övékből lehet, az enyémből nem.
3: A torta a miénk. Mondtam, jó, megbarátkoztam. A többen mondtam a barátaimnak, hogy egyetek a tortából, mert levágják a kezeteket.
1: Na, tisztába tettük ezt a vendéglátási szerepköröket, elvárásokat. Üzenetünk pedig van egy olyan, hogy sziasztok, most van bajban a szurkoló, ugyanis a franciáknak és a spanyoloknak is szurkolok, írja ezt az egyik hallgatónk, valamint az angoloknak és a norvégoknak is, de gyakorlatilag nem, mindenkinek.
3: Csak az argentinokat utálja.
1: Marad, hogy győzzön a jobbik. Egyedül az argentinokat nem szeretem, nem tudom feledni a 78-as VB-t. Üdv, Gábor. Köszönjük szépen. Jó, na, beszélünk majd akkor Gáborral 8:40 körül a kinek szurkol a magyar rovatunkban. Tovább is várjuk az üzeneteket a 06-30-55-55-605-ösre.
3: Az emberrel, aki mindenkinek szurkol.
1: Ki ő az argentinoknak? Igen, neki szurkolok én.
3: De már nem sokáig.
1: Dehogy nem. Végig visszük. Szóval, viszont ilyenkor teniszről szoktunk általában beszélgetni Danyi Gáborral, ő viszont most nincsen, ugyanis szabadságát tölti, jól megérdemelt szabadságát tölti Gábor, nem tudjuk őt hívni, viszont ettől függetlenül jó. Kell beszélnünk, ugyanis Wimbledon is zajlik itt a háttérben.
3: Jó, nagyon jó kis Wimbledon lett a végére, tehát igen. Örülök, hogy ez a Feri Attila nevű, tudod, volt ilyen súlyemelünk, Feri Attila.
1: Feri a meglepetés ember, hihetetlen, Feri
3: az angol, ott volt sokáig. Hát jó, de aztán elütött a vonat, mert volt első összet tiebreak 7-0, ugye? Igen. Úgy indult, és úgy nem ott volt vége a meccsnek.
1: Igen. Feri kiesett.
3: Zverev.
1: De ügyes vagy, Djokovic is kiesett Zinertől, de valahol az volt a papírforma. Összességében viszont Djokovicról napvilágot látott egy olyan hír a héten, hogy a 39 éves teniszező, hogy is van, azt mondja, hogy 15 éve gluténmentesen étkezik, rendszeresen jógázik, és jeges vízbe ugrik.
3: Azóta jó.
1: Igen, meccsek előtt, után, hát közben nem. Egy vitatott spirituális guru tanácsára pedig...
3: Kiesett utána is.
1: Ezek szerint igen.
3: Jó.
1: Tehát egy vitatott spirituális guru tanácsára pedig sokáig a saját szervezetére bízta a sérülésének a gyógyítását is.
3: Mi az, hogy vitatott? Ki vitatja?
1: Hát, hogy tudod, ezek az ilyen afrikai sámánok, amikor Guardiolától kezdve mindenkit...
3: A Djokovicnak van egy afrikai sámánja.
1: Akár lehet, mint amikor Guardiolát valaki megátkozta.
3: Az inkább a Dinári hegységből valami barlangból jött az ember, nem?
1: Megátkozta, hogy nem nyerhet több Bajnokok Ligáját, mert Jaja Turéval annól összeveszett, és aztán 2023-ban lejárta az átok, és meg is nyerte Guardiola a Bajnokok Ligáját. Vagy hát most a világban...
3: Tényleg lejárt az átok?
1: Tényleg. De tényleg van egy lejár az átok. Most Harry Kane-t egy kongói sámán átkozta meg a Anglia-Kongó meccsre.
3: Sikerült.
1: Sikerült is. Tehát,
3: akkor a góllal ütöttek ki Kongót, hogy nem volt nézni.
1: Bocsáss meg, a csoportkörben Gána ellen, amikor nem rúgott gólt Kane.
3: Elnézést,
1: igen, akkor megátkozták arra a meccsre. Igen. De arra a meccsre.
3: Ja.
1: Hogy nem rúgott Harry Kane, nem is rúgott gólt.
3: De az mindegy volt nekik. Mondjuk. Igen. Tehát...
2: De egész meccsen ott füstölt a sámán, ott volt a lelátó.
3: Óriási, ez nekem nem jött szembe.
2: De. És ott is a...
1: És ezek olyan füstölőivel.
3: De a sámán utána mennybe ment, gondolom, Gánába. Persze, gyerek, hát szóljatok, ha kell valami.
1: Hogyne, igen.
3: Na, de a legnagyobb, hát ugye akkor már tényleg ezt mindig el kell mondani, hogy itt most nagyon helye van ugye az a Gutmanátok. Tehát a leghíresebb a Gutmanátok, ugye a magyar Benfica edző, amikor szokásához híven, meg Gutmann egy kicsit anyagias természetű volt, szokásához híven összeveszett a fizetésemelésén ugye a Benficával, azok kirúgták, és akkor megátkozta őket 50 évre, igen. És akkor tényleg ahol játszottak, mindenhol buktak, hosszabbításba, általában nem nagy különbsége, de mindig, és amikor már mit tudom, nem tudom, 7 döntőt vesztettek el, de akkor közeledett, mondom, jött végre a 2012, hogy lejár, mert 62-ben átkoztam el őket, hogy lejár végre az 50 év, akkor előkerült valami öreg portugál, aki ott volt akkor, és mondta, hogy ja, az nem 50, hanem 100. Micsoda, mondták vissza a bomba. De úgy, hogy ezek annyira próbálták ezt az átkot feloldani, hogy szerintem 90-ben volt vagy 89-ben, most már nem tudom, Bécsbe, Milán Benfica megdöntő, és Bécsbe a bécsi zsidó temetőben van a Gutmann eltemetve. Igen. És az Eusebio, aki akkor még vidáman élt, tehát a Gutmann egykori játékosa, ő volt ugye ebben, ami tisztelt be egy elnök a Benficának, az elment ezért a bécsi zsidó temetőbe, és a Gutmann sírján fohászkodott, hogy oldja fel az átkot Béla bácsi, másnap Temcen 1-0-ra nyert a Milán, tehát semmi. Emlékszem, az valami Európa Liga döntő volt, ahol legutóbb vesztettek. Ott a Nemzeti Sportban csak ennyi volt a tudósítás címe, Béla bácsi elintézte. Igen. Ennyi volt a tudósítás, úgyhogy Benfica az semmi, nem kell reménykedni.
1: Ivanovics fejelt egy gólt, és azzal nyert a Chelsea 2-1-re, azt hiszem. Igen, úgyhogy az volt a legjobb, de ez jó. Na, volt, úgyhogy... hogy az nem 50, az 100. Én ott voltam egyszerűen.
3: Akkor még 50, jaj.
1: Ja, de jó, ez jó. Igen, szakartam is mondani, hogy vidd majd bele a sztoriba, mert én ezt ismertem, már mondtad.
3: Úgyhogy még bőven megy. Nem fogom, talán megéred.
1: Igen.
3: 2062-ben jár le.
1: Az nem 50, hát én ott voltam. Hát a 100. Jó ide, jó. Na, vissza Djokovichoz. Szóval 15 éve gluténmentesen étkezik a szerb teniszező, rendszeresen jogázik, jeges vízbe fürdik, itt hagytuk abba, és egy vitatott spirituális guru tanácsára vitatott. Pedig sokáig a saját szervezetére bízta egy-egy makacs sérülésre gyógyítását, ahelyett, hogy megműtette volna magát. És ugye itt behoztuk a Covidot is, hogy nem oltatta be Djokovics, az egyetlen olyan volt.
3: Játszik 39 éves.
1: Ez képes vidámon. Szóval itt profi sportolók, itt Andi inkább felét fordulnánk, hogy ez van ilyen, hogy inkább a spirituális világnak hiszel, és abba teszed bele magadat és a sérüléseidet, és abba hiszel, és valóban egyébként, hogyha Djokovicsra nézünk, 39 évesen olyan 5,5 órás meccseket vív 20 éves Ozsi Aliassimókkal, és nyer a végén, hogy akár még igaza is lehet.
2: Szerintem van ilyen, abszolút van ilyen. Természetesen vannak azok a sérülések, amivel nem tudsz mit kezdeni, mert ha elszakad a keresztalagod, akkor azt meg kell műteni, ott nincs mese. De nekem is volt olyan, ezt is meséltem már, lovaglóizom húzódásom a visszatérésem előtt 2 nappal, és menni nem bírtam, elmentem a tájmasszőrünkhöz, 2 napig masszírozta a lábamat, és játszottam szombaton mindenféle fájdalom nélkül. Úgyhogy van ez, abszolút. Én pont ezen gondolkodtam, hogy mennyire kell szeretni azt a sportot, amit űzöl, hogy mert azért ez a fajta hozzáállás, ez azért egyrészt időigényes, másrészt azért odafigyelés kérdése, 100 dologra kell figyelned, hogy a testedet olyan állapotba tartsd, ami 39 évesen is ilyen eredményt tud kihozni belőled, de ezt szerintem csak úgy tudod megcsinálni, hogyha tényleg szereted azt, amit csinálsz, és nem csak egy pénzkereseti pénzkereseti lehetőségnek tartod. És ezt akartam megkérdezni egyébként Danyi Gábortól, hogy ő mit gondol erről, hogy vajon a mostani fiatalok, vegyük a teniszezőket, ugye én 24-25 évesek, hogy mondjuk 15 év múlva 14-15 év múlva ott lesznek-e még, és olyan formában tudna, ha egyáltalán ott lesznek.
3: A régiek közül sincs itt mindenki, tehát azért ez...
2: Igen.
3: Ez nem azokra, arra generációra nézve se általános, amelyikből Djokovics jön.
2: Persze, de mondjuk ide hozhatjuk akár Ronaldót a fociban.
3: De meg adottság is, nem? Tehát azért guru ide, guru oda.
1: Vitatott, főleg
3: a vitatott guruk. De azért mindenkinek a szervezetese alkalmas. Persze. Arra, hogy akármennyire is fókuszál az egészségre.
2: Persze, de azt gondolom, hogy azért nagyon sokat hozzá tud tenni.
3: Ja, persze.
2: Az, és mindig szoktam mondani, hogy a tehetségnek az, hogy valaki tehetséges, annak szerintem a 70-80%-a a feje. Hogy mit tud kihozni a tehetségéből.
3: Hát meg, de van, aki semmit, mert nincs tehetsége, tehát azért...
1: De a feje rendben van.
2: Igen.
3: De a feje az hihetetlen. Hát azokból egyébként még egy teljesen normális, átlagos, egyébként oda el nem jutó, de mert a feje rendben van, ezért többre megy adott esetben, igen, mint a közepes tehetségű, tök hülye.
2: Igen.
3: És akkor vannak a zsenik, akiknek még a fejük is rendben van, hát őket csodáljuk.
1: Djokovic saját bevallása szerint a sikertitka nem egy bevált recept, hanem a folyamatos változtatás készsége. Hetente, akár havonta finom hangolja az edzés módszereit, a regenerációs és a mentális felkészülési rutinját, mert ami tavaly működött, az idénre már nem biztos, hogy elég, és ez a fajta önmonitorozás, alvás, terhelés, tápanyag bevétel, stressz szint, folyamatos figyelése az, ami ott tartja őt, ahol éppen jár most jelenleg.
3: Meddig lehet neki eljegyük?
1: Igen, abszolút. Hát hogyha valakinek, akkor neki eljegyük ilyen pedigrével.
2: És ugye a stressz szint, ahogy említetted, az ő esetében ezt nyilatkozta is, hogy nagyon-nagyon fontos eleme a teljesítményének az, hogy az esetleges kudarcait hogy tudja feldolgozni, hogy ki elnyomja magában, nem foglalkozik vele, vagy felszínre hozza, és azáltal lép ki belőle.
3: Hát meg kíváncsi vagyok, hogy például egy Djokovic mikor mit tekint kudarcnak, mert mondjuk egy elvesztett wimbledoni elődöntőt egy 8 évvel ezelőtt, nyilván egy óriási, mégiscsak az év a legnagyobb Grand Slam versenyről beszélgetünk. Én szerintem most egy 39 éves Djokovic az, hogy kikap Jannik Sinnertől, ami, ugye ez volt a papírforma, azért akárhogy is nézzük, persze nyilván jobban örült volna, ha esetleg minimum 4 szetbe kap ki, nem pedig 3-ba, de szerintem ezt ő kudarcnak nem tekintheti, szerintem.
2: Főleg úgy, hogyha megnézed Sinnernek az odáig vezető útját, azért 3-0-3-0-3-0 jutott folyamatába hát el, míg mondjuk szokott. Nem játszott 5 órás meccset, mint ahogy Gyokó játszott.
3: De nem, ez semmiképp se kudarc, és szerintem Djokovic se úgy dolgozza fel. Ha a 16 között kikapott volna valami kutyától, akkor az persze kudarc, de nem kap ki.
1: De évek óta stabilan hozza ezt az elődöntőt. Van, tehát amíg nem találkozik Sinnerre vagy Alcarazzal.
3: Már nincs legfölül, de ott van közvetlenül
1: alatt. Ott van ugyanígy 39
2: évesen. De szerintem pont azért, mert hogy ő szeret teniszezni, neki ez már egy teljesen más szint, még hogyha a legjobbak között versenyez, de neki ez már nem élethalál, hogy bebizonyítsa, hogy ő a legjobb, hogy abszolút megnyerje az x-edik Grand Slamet, még úgy is, hogyha a 25-et meg akarta nyerni, de
1: lehet, hogy már nem fogja. De mindig ott van.
2: Amellett, hogy a legmagasabb szinten, de örömből játszik.
1: Igen. Na, még két üzenetünk. Jó reggelt, szép napot. Én 75-ben születtem, és 86 óta vagyok argentin szurkoló. Remélem címvédés lesz, ha kint lett volna a magyar csapat, és tovább ment volna a csoportban, akkor a magyar bajnokság később kezdődött volna. Gyárol Tibor, köszönjük szépen. Jenei Feri is megérkezett. Hello. A VB tegnap zárult.
3: Vasivas emberünk.
1: Körmendi kosár táborral, érsek stívékkel 7-től délután 5-ig őrület. Fehérvár magyar meccs templomban éreztem magam. Ez ugye amiről beszéltünk. Igen. A magyar-belga. Néztétek Fepu Tessi búcsú meccsét? Igen, néztük. Anglia nyeri a VB-t. Jenei Feri, köszönjük szépen. Írjatok a 063055-55605-ösre, felhívjuk a 840-től a hallgatóinkat, akik írnak nekünk a VB-vel kapcsolatban, a Kinek szurkol a magyar című rovatunkban. 063055-55605-ös. Jövünk vissza, hamarosan maradjatok velünk.
0: Ez a Sport reggel a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, többet szeretne tudni kedvenc sportolóiról, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, fontos, hogy pontos képet kapjon a döntések okairól, keresse a Nemzeti Sportrádiót Spotify-on és Facebookon is. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Milák Kristóf megkezdi a hajrát, nincsen francia, aki lehajrázza őt, mert meg fogja nyerni Milák Kristóf, még kell egy kicsi, Milák Kristóf olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Ez a Nemzeti Sportjegyzet a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Labdák, zsonglőrök, Mohai Dominik jegyzete. Csütörtök este a Ferencváros szállásához szolgáló hotel kereszteződéséhez érve, az épület bejárata előtt várta a beszálló játékosokat és a stábtagokat az eltévezhetetlen zöld-fehér járat. Piros lámpa állított meg minket. A határőrök és a rendőrök után ettől az akadálytól már nem szorult össze a gyomrunk, s utóbb kiderült, az újvidéki labda zsonglőrök a stadionon kívül ragadtak. Na tehát egy varkocsba fogott hajú férfi a gyalogátkelő szigeten várakozott 4 labdával a kezében, és amikor az autós forgalmat feltartóztatták a jelzőlámpák, a zebra közepére sétált, majd elkezdett zsonglőrködni velük. Kissé rozsdásan kezdett, a szélrózsa minden irányába pattogtak a labdák, az úriember szaladgált az átkelő biciklisek, gyalogosok és elhaladó buszok között, hogy összeszedje őket. A volánnál ülő Árvai Károly kollégám meg is jegyezte, mindjárt tömegszerencsétlenséget okoz. Végül csak belejött, a mozdulatok gördülékenyé váltak, a labdák szabályosan köröztek felettes, még úgyis a levegőben tartott 3-at, hogy a negyedikkel a homlokán egyensúlyozott. Járt is neki a taps, a helyiektől még kapott is néhány dinárt a műsorért, mi pedig szerencsére zöldet kaptunk. Mire odaért volna hozzánk, ugyanis készpénz hiány csak kellemetlen magyarázkodásra futotta volna tőlünk, a helyzet abszurditásán pedig nem enyhítettek volna a fennálló nyelvi akadályok, és a mutogatás sem. A Vojvodina sokra mehetett volna néhány labdazsonglőrrel a Ferencváros ellen, a labdaszerzések után elügyetlenkedett támadások, a közelről lőtt kapufák megbosszulták magukat. A túloldalon a Fradi labdabűvölői, a bombagolt szerző Christopher Zakariassen, a csúcsformájához közelítő Nabi Keita és a szépségdíjas győztes találatot jegyző Bamidel Yusuf az akadozó játék ellenére szállították a győzelmet. Borbé Balázs győri időszaka garancia arra, hogy idővel gördülékenyebben és a megelőző másfél évhez képest korszerűbben teszi-veszi majd a labdát a Ferencváros, de a továbbjutást ki kell harcolni Budapesten. Újvidéken látszott, hogy a hazai labdazsonglőrök nem jutottak be a stadionba, de a pályán lévők azért képesek voltak kellemetlen perceket okozni.
0: Ez volt a Nemzeti Sportjegyzet a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Nemzeti Sportkrónika.
4: Spanyolország lesz a franciák ellenfele a labdarúgó VB elődöntőjében. Országos csúcsot futott Molnár Attila 400 méteren Monakóban. Sinner-Zverev döntőt rendeznek férfi egyesben, Wimbledonban. Jó reggelt kívánok, Mujdrica Istvánt hallják.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
4: Spanyolország először kapott gólt az idei labdarúgó világbajnokságon, de bejutott az elődöntőbe, miután egy hajrában szerzett góllal 2-1-re legyőzte Belgiumot a Los Angeles-i negyed döntőben. A győztes gólt a 88. percben Mikel Merino szerezte, aki a portugálok elleni 8. döntőben is nyerő ember volt. A spanyolok a keddi elődöntőben a franciákkal találkoznak majd Dallasban. A Spanyolország-Belgium negyed döntőt a Nemzeti Sportrádió állandó szakértője Bene Ferenc elemezte.
5: Rendkívül érdekes mérkőzés volt, mind a drámaiságát tekintve, mind pedig taktikai szempontokból. Az első fél időben érezni lehetett, hogy a szokásos spanyol dominanciára a belgáknak az a válasza, hogy megpróbálják már az ellenfél tér felé megtámadni a spanyol labdarúgókat, és korán sem csak és kizárólag védekezésre rendezkedett be ez a belga válogatott, ez már az első fél időben is kristálytisztán látszódott. Így is alakult a mérkőzés, ugye egy-egyel fordultak a csapatok, és már itt érezni lehetett, hogy a belga válogatottban azért van támadó potenciál, de az igazán érdekességek a második félidőben történtek, főleg a cserék tekintetében. Mindkét csapatnál érezni lehetett, hogy a kispadról való beszálló játékosok komoly befolyással lesznek a találkozóra. Rudi Garcia továbbra is támadóbbá tette a csapatát, és igyekezett nem csak kibekkelni ezt a találkozót, hanem érzett csapatában annyi kvalitást, hogy bizony támadó potenciál szempontjából tudja megnyerni ezt a mérkőzést Belgium. Ennek érdekében Lukaku beállítására nem a gólszerző De Ketelárét cserélte le, ahogy ez előfordult már többször is a világbajnokság során, hanem mindkettőjüket fönnhagyta, sőt, De Bruyne-t sem cserélte le, és Doku is fenn volt a pályán, tehát kialakult egy olyan belga válogatott, amelyik bármikor, amikor labdát szerzett, nagyon-nagyon komoly támadó potenciállal rendelkezett. Ezzel szemben a spanyolok, vagy pont ezért a spanyolok szintén egyre inkább próbálták a középpályát frissíteni, a támadósort frissíteni, míg nem eljött igazából két fordulópont a találkozó során. Az egyik mindenféleképpen Courtois-nak a sérülése, tehát Courtois helyett Lammens-et kényszerűségi okokból be kellett cserélni. Ez azért már előrevetítette azt, hogy a belga válogatottnál egy nagyon-nagyon komoly vérveszteség történt, és ismételten Merino lett a nyerőcsere. A 86. percben beállítása után a 88-ban győztes gólt tudott szerezni, pont a negatív hősé váló Lammensről való kipattanó labdát, amit Cubarsia belső védő lőtt kapura 24 méterről. Tehát ez is mutatja a spanyol fölényt, és ez is mutatja, hogy mindkét edző rendkívüli energiákat mozgósított a taktikai oldalról és a cserék beállításával, de De La Fuente-nek jobban váltak be ezek a húzásai, és véleményem szerint a spanyol válogatott megérdemelten jutott tovább, és talán a világbajnokság egyik legérdekesebb mérkőzése, vagy legjobban várt mérkőzése várható az elődöntőben, Franciaország-Spanyolország.
4: Luis de la Fuente, a spanyolok szövetségi kapitánya már a franciák elleni elődöntőre is előre tekintett a mérkőzés utáni nyilatkozatában, de természetesen a győztes gólszerző Mikel Merinóról is szót ejtett.
6: Mikel sok erénnyel rendelkezik, és bármelyik válogatotthoz csatlakozhatna, bármelyiket erősíthetné, minket pedig így tud kiegészíteni, erősíteni, szerencse, hogy nálunk játszik, de mindig hiszünk benne. Mindenképpen megpróbáljuk majd felülmúlni Franciaországot. Mi vagyunk az egyetlen válogatott, amely sorban kétszer le tudtuk őket győzni. Óriási válogatott csap össze másik óriási válogatottal.
4: Az utolsó két negyed döntőt pedig magyar idő szerint ma késő este, illetve holnap hajnalban rendezik. A Norvégia-Anglia találkozó 23-ig, az Argentina-Svájc negyed döntő hajnali 3 órakor kezdődik majd. A norvégok a nyolcad döntőben a brazilokat győzték le 2-1-re. A norvégok mindkét gólját Erling Haaland szerezte, aki már 7 gólnál jár a tornán. A Manchester City támadója így várja az angolok elleni negyed döntőt.
7: Különleges, sőt, igazán különleges mérkőzésre számítok, hiszen Angliában játszom, Angliában születtem, és több klubtársam is ott van az ellenfélnél. Vicces mérkőzés lesz. Nekünk, norvégoknak elképesztő volt, hogy legyőztük Brazíliát a nyolcad döntőben, most pedig Anglia ellen készülünk. Ha valaki látott felvételeket, hogy milyen a hangulat Norvégiában, az egyből átérzi, hogy valami egészen rendkívüli zajlik az országunkban. A brazilok elleni meccs előtt is elmondtam, hogy nem számítottam rá, hogy idáig jutunk. Most is ugyanezt tudom elmondani. Meglep, hogy ilyen messzire eljutottunk. Ami biztos, hogy a nyomás Anglián van, ez pedig számunkra kedvező lehet.
4: Az angolok pedig Mexikót győzték le a nyolcad döntőben 3-2-re, ráadásul még veretlenek a tornán. Bukayo Saka, az Arsenal angol válogatott játékosa a következőket nyilatkozta a norvégok elleni negyed döntő előtt.
7: Most kicsit több időnk van készülni, mint a nyolcad döntőre. A Mexikó elleni mérkőzést, minden azzal járó érzelmet és drámát magunk mögött hagytunk. Innentől kizárólag Norvégiából készülünk fel, mert tudjuk, hogy Miami-ban nagyon kemény mérkőzés vár ránk, amelyet izgatottan várunk. Tisztában vagyunk vele, hogy Haaland kiváló formában van, de nem csak ő, hanem a teljes norvég válogatott, szóval nem egy emberre, hanem csapatszinten készülünk az ellenfelünkből. A saját erősségeinket és ismerjük, ezekre kell figyelnünk, hogy nyerjünk. A célunk pedig változatlan, a VB cím. Ettől 3 győzelem választ el minket. Egyelőre csak a norvégok elleni meccsel kell foglalkoznunk, aztán ha az megvan, jöhet az elődöntő.
4: A Norvégia, Anglia és az Argentina, Svájc VB negyed döntőt az M4 Sport és a Nemzeti Sportrádió is élőben közvetíti.
0: Nemzeti Sport Krónika.
4: Már a bajnokság elején szeretné letenni a névjegyét a labdarúgó NB1-ben a frissen feljutott Vasas, amely a bentmaradást tűzte ki célul. Az angyalföldiek 3 év NB2-es tagság után a másodosztály aranyérmeseként vágnak neki az első osztálynak. Erős Gábor szerint erősödött a keretük a nyáron. Érkezett többek között Kosta Márk, Kovácséti Márk és Pálinkás Gergő is. Most a vezetőedzőt hallják, aki konkrét célokat is megfogalmazott.
8: Úgy gondolom, hogy a Vasas az az első osztályba való, tehát egy hatszoros magyar bajnokcsapat nem is szerepelhet máshol, csak az első osztályban, és nagyon vártuk ezt, hogy sikerüljön a csapatnak kivívni az első osztályú szereplést. Ezt a tavalyi szezonban tényleg megtették a fiúk, és azt gondolom, hogy megérdemelten nyerték, és nyertük meg a bajnokságot, most pedig meg tudjuk mutatni magunkat az NB1-ben is, úgyhogy nagyon várjuk már a bajnoki rajtot, és a végére pedig szeretnénk elérni azt, hogy a csapat stabilan megőrizze a helyét az első osztályban, és ugye ezt a 6-tól 10. hely valamelyikét tűztük ki célnak magunknak.

0: Ott nem véletlen szerepelnek ők ugye a legmagasabb osztályba, ezt kell a fiúknak mentálisan majd elfogadni, hogy lesznek olyan mérkőzések, amikor igenis nekünk kell nagyon alázatosan dolgoznunk, és lehet, hogy nem mi leszünk azok, akik a labdát birtokolják majd. Fizikálisan pedig úgy gondolom, hogy a tavalyi szezonban is nagyon rendben volt a csapat, az egész stáb, úgy gondolom, akik ezért felelnek, nagyszerű munkát végeznek, úgyhogy ezzel biztos, hogy nem lesz probléma, mi pedig ugye taktikailag próbáljuk a srácokat felkészíteni megfelelően, úgyhogy ha ez a három együtt tud majd működni, akkor biztos vagyok benne, hogy eredményesek leszünk.
1: Országos csúcsot futott és a hetedik helyen végzett 400 méteres síkfutásban Molnár Attila az atlétikai gyémántliga monakói versenyén. A fedett pályás Európa-bajnok 44,47 század másodperces eredménnyel ért célba.
2: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
1: A párizsi olimpián érmet szerzett sportágak képviselői egyaránt a 2024-es teljesítményhez hasonló, sőt akár azt meghaladó teljesítményt várnak saját versenyzőiktől a 2028-as Los Angeles-i nyári játékokon. A Magyar Olimpiai Bizottság sajtóeseményen adott tájékoztatást a sportágaik jelenlegi helyzetéről. Természetesen Gyulai Zsolt a MOB elnöke is ott volt az eseményen. Vele beszélgetett Szabó Szilvia.
3: Összehasonlításképpen két évvel a párizsi olimpia előtt hogy álltunk időarányosan, most mi a helyzet, a csapat összetételét tekintve, az esélyeket tekintve. Tudom, hogy még most kezdődnek a kvalifikációs versenyek, de úgy az összkép milyen?
4: Én azt látom, hogy az esélyek tekintetében jobban állunk, talán mint két évvel Párizs előtt. Majd meglátjuk azért a csapatsportágakban, most a kézilabdára gondolok, azért csapat létszámban lehet, hogy nem fogjuk elérni azt a 180 főt, de szerintem éremesélyekben jobban állunk, most két évvel olimpia előtt, de hát azért még nagyon sok minden fog változni.
3: Azok a versenyzők, akik Párizsban is már éremesélyesek voltak, azok jellemzően itt vannak, itt lesznek Los Angelesben is. Mondhatjuk azt, hogy ez a plusz 4 év, ez az ő esetükben pozitívum, rutinban, életkorban, tapasztalatban ez jót jelenthet?
4: Hát amikor megnéztük, ugye beszéltünk Párizsban az életkorról, az átlag életkorról, akkor azt mondhatjuk, hogy egy fiatal csapat volt. Ami nem feltétlenül rossz, mert a fiatal csikók azok tudnak szemtelenül versenyezni, és mindenféle teher nélkül. Ez egyéni adottság. Van, aki idősebb korában lesz érettebb és jobb versenyző, van, aki meg fiatal korában még nem gondol bele, és fiatalos lendülettel bedarál egy olimpiát. Ez egyéni függő, de azt gondolom, hogy az esélyeseink azok pontosan tudják, hogy mi vár rájuk, felkészülnek, és jól fognak szerepelni.
3: Melyek lesznek azok a sportágok, amik éremesélyesek lehetnek, amik húzzák a magyar csapat teljesítményét, és kik azok talán versenyzők, vagy akkor is beszéltünk sportágokról, akik mondjuk meglepetést szerezhetnek?
4: Hát ezt nagyon nehéz megítélni két évvel az olimpia előtt, de nyilvánvaló azokban a sportágokban, amelyekben erősek vagyunk, és hagyományosan érmeket szerzünk, azokra most is számíthatunk, hiszen az úszás, vívás, kajakkenu, most már a tékvandót is azért ide sorolnám, vagy a sportlövészetet, vízilabdát, ezekbe azt gondolom, hogy erősek vagyunk, de nagyon-nagyon kiélezett a helyzet, és nagyon erős a verseny természetesen, de ezt minden olimpia előtt elmondjuk, én emlékszem, 40 éve is ezt mondtuk, és ez tény, ez így igaz, de az biztos, hogy aki nyer, az nem véletlenül fog nyerni, és a legjobbak fognak a dobogó tetejére állni.
1: Gyulai Zsoltot hallották. Jannik Sinner, Alexander Zverev döntőt rendeznek férfi egyesben a wimbledoni teniszbajnokságon. A világ első Sinner 3-1-aránt 6-4-re megnyert szettben győzte le a 7-szeres bajnok Novák Djokovicot. A másik ágon a német Zverev a szintén három játszmában 7-6-6-2, 6-4-re nyert a szabad kártyával indult brit Arthur Ferri ellen. Tim Merlier nyerte a Tour de France országúti kerékpáros körverseny tegnapi 7. szakaszát, míg összetettben továbbra is Tadej Pogacsár vezet. Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
2: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.

0: Élő közvetítések és különleges archív felvételek minden nap a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Vége a mérkőzésnek, szentületes a ragyogó diadal!
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: emlékezetes pillanatok, közös élmények,
1: a magyar sport legjobb.
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Műsorajánló.
1: Labdarúgás.
0: A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sport Rádióban.
2: Két teljesen eltérő világnézet csap össze. Ki tartja magát jó úszónak?
3: Nagyon jó megúszó voltam.
4: Pákáztam a rohanó szarvasok után.
5: Mondom, hát ez nem lehet.
6: Te vagy a szegedi! Nyugodj meg, attól megnyugszol!
7: Imogoszú!
8: Úszogumi!
7: Pontos!
9: Ó, magyarul!
10: A nyelvújítás előtt!
11: Magyarország szeretlek! Nyáron nézze újra a legjobb pillanatokat! Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán!
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
12: Spanyolország lesz a franciák ellenfele a labdarúgó VB elődöntőjében. Zökkenőmentes volt az átállás az új uniós vámszabályokra. Hétvégén is marad a napos idő. Gábor Anikó vagyok, jó napot kívánok!
0: Sporthírek.
12: Spanyolország először kapott gólt az idei labdarúgó világbajnokságon, de bejutott az elődöntőbe, miután egy hajrában szerzett találattal 2-1-re legyőzte Belgiumot a Los Angeles-i negyed döntőben. A győztes gólt a 88. percben Mikel Merino szerezte, aki a nyolcad döntőben is nyerő ember volt a portugálok ellen. A spanyolok a keddi elődöntőben a franciákkal találkoznak majd Dallasban. A két utolsó negyed döntőt pedig magyar idő szerint ma késő este, illetve holnap hajnalban rendezik a labdarúgó VB-n. A Norvégia-Anglia találkozó 23, míg az Argentína-Svájc negyed döntő hajnali 3 órakor kezdődik majd. Mindkét mérkőzést az M4 Sport és a Nemzeti Sportrádió is élőben közvetíti. Jannik Sinner, Alexander Zverev döntőt rendeznek férfi egyesben a Wimbledoni teniszbajnokságon. A világ első Sinner 3 egyaránt 6-4-re megnyert szettben győzte le a 7-szeres bajnok Novák Djokovicot. A másik ágon a német Zverev szintén 3 játszmában 7-6, 6-2, 6-4-re nyert a szabadkártyával indult brit Arthur Ferri ellen. Tim Merlier nyerte a Tour de France országúti kerékpáros körverseny tegnapi 7. szakaszát, még összetettben továbbra is Tadej Pogacar vezet. Országos csúcsot futott és a 7. helyen végzett 400 méteres síkfutásban Molnár Attila az atlétikai gyémántliga monakói versenyén. A fedett pályás Európa-bajnok 44,47 század másodperces eredménnyel ért célba. Egy arany és 2 ezüstérmet szereztek a magyar versenyzők a montreali kajakkenu világkupa tegnapi döntőiben. A Nádas Bence, Fodor Bence, Kuruc Levente és Tótka Sándor alkott a kajak 4-es 500 méteren győzött, míg 1000 méteren a kenus Fejes Dániel és a kajakos Csikós Zsóka végzett a második helyen.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
12: Megkapta az uniós pénzügyminiszterek egyhangú jóváhagyását Magyarország uniós helyreállítási terve, ezzel elhárult az utolsó akadály az uniós források hazahozatala elől, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, hogy a támogatásokat egyebek mellett közlekedési, energetikai, egészségügyi és vízügyi fejlesztésekre, valamint a vállalkozások támogatására kívánják fordítani. Magyarország már 87 napnyi importnak megfelelő kőolaj és üzemanyag tartalékkal rendelkezik, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István emlékeztetett, tavasszal a védett üzemanyagárak megőrzése érdekében felszabadították a stratégiai készletet, de azóta a piaci helyzet kedvezőbb lett, így már visszatöltötték a felszabadított mennyiséget. Újabb több mint 820 millió forintot biztosít a kormány a felszámolás alatt álló dunaújvárosi Dunai Vasműnek. A forrást a már nem termelő gyár területén a környezetkárosodás megelőzésére lehet felhasználni. Fennakadás nélkül léptek életbe az új uniós vámszabályok, amelyek alapján július első 9 napjában már több mint 3,2 millió kis csomag érkezett az országba, tájékoztatott a NAV. Az EU-n kívülről rendelt 150 eurónál kisebb értékű küldeményekre vonatkozó 3 eurós általányvámból eddig több mint 11 milliárd forint bevétel folyt be. Altiszteket avatnak ma a Hősök terén. A Magyar Honvédség mintegy 500 katonája tesz esküt. A délelőtt 9 órakor kezdődő ünnepségen beszédet mond Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter és Sándor Zsolt vezérezredes, a Honvéd vezérkar főnöke. Az esemény után az érdeklődők megtekinthetik a Magyar Honvédség több újonnan rendszeresített korszerű járművét és eszközét.
0: Közlekedés.
12: Erős a forgalom az M1-esen Budapest felé, Tata és az M0-ás autóút csomópontja között lassabban haladnak a járművek, szakaszosan pedig egybefüggő, több kilométeres sorokat alkotnak. Különösen Tatabányánál és Bicskénél érzékelhető ez. Mindkét részen 5-6 kilométeres dugó alakult ki. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
12: Napos idő várható gomoly felhőkkel, legfeljebb északkeleten és délnyugaton fordulhat elő záporzivatar, a szél nagy területen megélénkül, helyenként megerősödik. Napközben 28-33, késő este 17-25 fok valószínű.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Na és itt vagyunk, drága hallgatók, 3:49 lesz, 6 perc múlva ez a 159 Nemzeti Sportrádió, benne pedig a szombat reggeli kezdőkör 98. adása. Itt vagyunk egy jó és kiadós reggeli után, úgyhogy minden adott, hogy folytassuk műsorunkat. Jó reggelt, hello, szia Andi, ciao.
2: Jó reggelt.
1: Merre jártatok?
2: Itt volt, kint a szerkesztőségben beszélgettük.
1: Jó reggelt, szia Leo.
3: Jó reggelt mindenkinek.
1: Úgyhogy itt vagyunk, 0-30 55 55 605-ösre pedig várjuk az üzeneteket, amik jönnek szép számmal. No de akkor ágyazzunk meg picit a világbajnokságnak, ugyanis hamarosan érkezik ide hozzánk Bánki József Dodi, és akkor vele töltjük az utolsó egy órát. Természetesen focival, VB-vel fogunk foglalkozni.
3: Meg egy kis Fradival is szerintem.
1: Egy pici Fradikával, illetve fogunk itt telefonálgatni mindjárt a hallgatóknak, akik írtak nekünk üzenetet 0630 55 55 605-re a VB-vel kapcsolatban. Folytatódik a Kinek szurkol a magyar című rovatunk. De addig picit beszélgessünk mi is, hogy hogyan néz ki most ez a világbajnokság. Ugye van egy francia, meg egy spanyol elődöntünk.
3: Papírforma, és jó
1: papírforma,
3: lesz
1: forma, és ehhez csatlakozik majd holnap reggelre.
3: Argentina is,
1: vagy
3: meg
1: az
3: valaki.
1: Argentin, vagy a svájci, vagy az angol, vagy a norvég csapat. Most ti hogy látjátok így, hogy az utolsó héttel lassan ráfordulunk?
2: Hát én norvég szurkoló vagyok.
1: Lettél? Lettem. Vagy kisgyerekkorod óta?
2: Nem, hogy nem. Nem, nekem
3: otthon
2: majd...
3: Otthon evezel a tévé előtt, igen, amikor játszanak a
2: ezt
3: srácok.
2: Ezt múlt héten is mondtam, hogy nekem ez a tündérmese annyira bejön, ami most így a norvégokat körülveszi.
3: Holland tündér.
1: Igen. Egy személyes
2: pozon.
3: Pont olyan, nem annyira egy személyes, de nélküle igen. Ezek.
2: Igen.
3: Nélküle, ahogy Csőtönyi Sándor mondta egy kollégánknak, nélküled félkarú oroszlán lennék.
1: Igen.
3: Gondoljunk bele. Na igen.
1: Na, szóval így nézzünk ki, hogy a spanyolok végül is megint tudtak nyerni. Mikel Merino volt megint ez a Mikel Merino Fabián Ruiz duó egyelőre a spanyoloknak a csoda fegyvere. Tehát Fabián Ruiz és Mikel Merino állt be egyszerre az utolsó 5 percre Portugália ellen, és Fabián Ruiz is, és Mikel Merino szerezte a gólt, de Fabián is jól szállt be, de azért mondom, hogy Fabián Ruiz, mert ő szerezte tegnap az első spanyol gólt, amire még jött
3: hát,
1: válasz.
3: Tegnap kezdett.
1: De tegnap ugye kezdett. És a végén jött Mikel Merino, és megint
3: ez azért, szerintem ez egy meleg meccs volt a spanyoloknak, egyébként még akkor is, hogyha abszolút fölénybe játszottak. És
1: ahhoz képest, amit vártunk.
3: Nekik állt, és de bárki bármit mond, le a kalappal a belgák előtt, mert túl azon, hogy természetesen a tudáskülönbség mondjuk a spanyolok javára szólt, meg játékban is az történt a pálya, azért borult a pálya a meccs nagy részébe, uh-huh. De ilyen balszerencse sorozat, mint ami a belgákat sújtotta, tehát már önmagában az, hogy mondjuk nincsen onnana, jó van, akkor Tielemans megsérül a bemelegítésnél. Gyakorlatilag a VB-n a legjobb emberük. Igen. Ezek után Courtois megsérül, aki aztán tényleg a világ egyik legjobb kapusa.
1: És tegnap is jól védett.
3: És tegnap igen. Is, de mindent, amit igen, lehet, amit lehet fog. És ha a Courtois van a kapuba, akkor tudod, hogy túl kell helyezned azt a lövést. Tehát igen. Abból azért tudnak profitálni. És akkor ezek után természetesen egy elég nagy kapus hibából, ugye egy kubárszi lövés jött ki, és azt lőtte be az utolsó pillanatokban létsz alá Merino. És itt azért lehetett látni, hogy telik az idő, ugye ez így szokott lenni, tehát egyre több esélye van Belgiumnak ezáltal. És látszott, hogy a belgák egyébként hihetetlen motiváltak, és amit játszottak, azt egyébként jól játszottak. Tehát ennél többet nem lehetett kihozni gyakorlatilag ebből a meccsből, de amit ki lehetett, azt kihozták. Úgyhogy nekem nagy szimpátiám volt a belgák iránt, és egyébként ilyen értelemben, nem mintha a spanyolokkal bármi bajom lenne, mert megérdemelték, hogy tovább jutottak, de ilyen értelemben sajnáltam őket, mert ezt már, tudom, már Courtois is lejött, arra már azt mondtam, hogy ezt már nem fogják túl, és nem is érték túl egyébként, de viszont szerintem Lamine Yamal olyan messze van a valós tudásától, vagy attól a tudástól, amit beleképzelnek a szurkolók, hogy csinált szép dolgokat, most nem mondom, hogy nem. De szerintem sokkal több nem szép, sokkal többször rontott. Hihetetlen hiba százalékkal játszott például tegnap.
1: Hát úgy, hogy nem csak tegnap, hanem az előző körben is.
3: Igen, de tegnap úgy különösen feltűnt. Oké, hogy megkettőzték a védekezését, Doku állandóan ott volt, tehát nem csak a szélső védő volt ott, rácseréltek utána a belgák, tehát persze figyeltek rá, de a spanyolok mindent rájátszottak dacára ennek, és emiatt tűnt egy kicsit ilyen bénakacsának nekem legalábbis a spanyol támadójáték. Így is behúzták, tehát nem kell magyarázkodni a győztesnek, de ha nem nyertek volna, mert mondjuk elmennek 11-esek, ott meg aztán már annyira nem számít a tudáskülönbség, akkor ez felvetett volna azért kérdéseket. És a franciák ellen, az garantálható, hogy ez a franciák ellen nem elég, az biztos. Tehát ott viszont a Jamaltól is top futball kell.
2: Ez ennek a szerencsétlen belga cserekapusnak ez volt a harmadik válogatott meccse. Hogy egyrészt egyébként miért egy ilyen cserekapusuk van?
3: Mert nincs olyan, akinek több van, mert a Courtois véd 40 éve.
1: 10 éve. Alsóangon 10 éve.
3: Ezért.
2: Igen, mondjuk ez a kapusposzt, ez
3: mikor és kinek alapon kellett volna védeni a belga válogatott?
2: Igen, de hát gondold el, hogy milyen telegatyával mehetett pályára.
1: Hát a Manchester United kapusáról beszélünk, ez is sok mindent elmond, meg hát pláne a meccs után azt, hogy a Manchester United jövőre sem nézhet egy pozitív szezon elé. hogy ilyen a kezdő kapusa. Ugye még Mignolé volt jó régen tényleg Kurto előtt a belga válogatottnak kapusa, aki még mindig profi, de hát most már természetesen nem jön szóba, mint belga válogatott első számú kapus. Hát az a spanyol-francia az előrehozott döntőnek is beillik, de az már talán mondhatni a második előrehozott döntője is a spanyoloknak a portugál meccs óta. Na és hogy látjátok, ki csatlakozik majd holnap reggelre hozzájuk?
3: Hát az nem,
1: ez a Norvég-Anglia?
2: Én nagyon remélem, hogy Norvég.
3: Szerintem kezdjük az egyszerűbb esettel, mert ugyan Svájc speciál. Azt néztem, hogy a 8 negyed döntősből összesen egy norvég senki nem kapott ki az egész VB-n, csak a norvégok egyszer, amikor a franciáktól kikaptak a B csapatukkal felállva a csoportba. Tehát az összes többi veretlen, Svájc is veretlen, még akkor is, ha a torna elején borzalmasan nézett ki, tehát az a Katar elleni X az valami síralom volt, ott 40 fokba 1-0-nál alibiztek, aztán végén kaptak egy gólt, utána megint nem tudtak nyerni, aztán vissza a egyenesbe álltak, tehát most már Svájc normálisan néz ki, na de önmagához képest néz ki normálisan, ez az egyébként szerintem annyira nem jó argentinok ellen azért nem lesz elég. Úgyhogy szerintem Argentina itt tovább jut, ott az elődöntő lesz az igazán nagy vízválasztó majd, bárki jön a másik meccsből. Hát az angol-norvég az meg jósolhatatlan, de tényleg jósolhatatlan. Az angolok mutattak már extra jegyeket, főleg a legelső meccs első fél idejében a horvátok, vagy a második fél idő elején, már nem tudom, hogy a horvátok ellen ott volt egy nagyszerű 20-25 percük, és azért a legutóbbi meccsük az már teljesen rendben volt, meg hát van egy Harry Kane-jük, és most már Bellingham is felzárkózott, már szélsőket is megtalálta Tuchel.
1: Kicsit olyan, hogy ez a csatárok küzdelme lesz, csatárok csatája, nem? Holland és Harry Kane, hát, ő fog szólni, igen, az egész meccs.
3: Innentől óhatatlanul a védelmek is, mert most gondolj bele, te egy olyan védelem vagy, amelynek Hollandot kell megállítania, te meg egy olyan védelem vagy, amelyiknek Harry Kane-t kell megállítania, egyik sem olyan hüde egyszerű feladat. És meglepődnék, hogyha a két edző nem erre hegyezni a dolgokat. Igen. Elsősorban mondván, hogy elő a zsenik vannak, majd megoldják, viszont hátul kell a másik csapatnak a zsenéjeit kordába. Tehát jó meccs lesz nagyon ez a... És hát 11-kor van, még igen, az egy viszonylag emberi idő. Ugye ezt én nagyon várom, ezt az angol-norvégot.
1: Viszont... igen?
3: Hát csak annyi, hogy én inkább az angoloknak szurkolok, de nagyon bírom a norvégokat, meg a holland mégis csak Dortmundból érkezett, igaz, Bellingham is.
1: Igen. Viszont a hírek szerint Gehi és Rice játéka is kérdéses ma este Norvégia ellen. Azért ott a belső védő és a mindenre hát épülő
3: Stones,
1: középpályán.
3: Stones ott van, és ő biztos, hogy játszani fog, hát mégiscsak holland csapattársa.
1: Stonesy a Cityből.
3: Igen. A Rice az nagy érvágás lenne. Az egyértelmű. De igen. De én valami azt súgja, hogy itt a kerekesszékből is fölpattannak, ha kell, úgyhogy erre a meccsre én szerintem...
1: Összedrótozzák őket, beinjekciózzák őket, és valahogy valamilyen úton módon összerakják őket. Hát Henderson nem, hogy néz ki Hendersonnak a keze, mutattad nekem a röntgenképet. Honnan szerezted meg a röntgenképet? Van valami kapcsolatod ott az angol
2: válogatott? Persze, hogy nem, fölhívtam a haveromat, hogy küld már át, légy szíves.
3: Henderson küldt át a másik kezével.
2: Hogy konkrétan ripityára van az összes csont törve az alkarjában.
3: Ilyet nem is láttam, már ilyen röntgenképet, nem hogy ilyen kart.
1: Mondjuk sok röntgenképet nem látunk, de ilyet aztán...
2: Én mondjuk láttam egy pár.
3: Esetleg a sajátomat nekem meg még nem tört el, tehát abból szerencsé.
1: Igen. Na, mit szóltok, hogy belevágjunk a kinek szurkol a magyar rovatunk most szombaton, menjen?
3: Persze, hát most már fogynak, mert aki eddig a brazilnak szurkolt, na az kinek szurkol. Aki a hollandnak vagy a németnek szurkol, az kinek szurkol.
1: Na, megtudjuk, kezdődjön a kinek szurkol a magyar rovat, a különleges VB rovatunk, itt van az első hallgatónk, halló, jó reggelt!
4: Jó reggelt, Gábor vagyok, szervusztok.
1: Szia Gábor, szia, jó reggelt. Na figyelj, azt írtad nekünk, hogy te a franciáknak, a spanyoloknak, a norvégoknak és az angoloknak is szurkolsz. Na ez hogy jött össze?
4: Hát ez úgy jött össze, hogy mind a négy csapat szerintem szenzációsan játszik.
1: Igen.
4: És sajnálom, hogy például most ugye francia-spanyol lesz, tehát az egyik biztos ki fog esni.
3: Na de a négyből kénytelenek kiesni.
4: Valószínűleg én a francia-angol döntőt tippelek.
1: Aha, francia-angol döntő, tehát akkor az angolok nem csak a norvégokon, hanem aztán az argentin-svájcon is túlmennek, és akkor úgy, aha, francia-angol.
2: Argentinát mindenki elveri. Reményeid szerint.
3: Svájcot nem mondta.
1: Igen, de hát Gábor nem szereti az argentinokat. Igen, 78 óta, Kempes óta nem szereti.
3: Na, helyes.
4: Én nagyon bíztam benne, hogy már a zöld fokiak megverik.
1: Közel voltak, igen.
4: Egyiptomnak is drukkoltam, szintén majdnem.
3: Még közelebb voltak.
4: Igen, és hát most Svájc, hát... Hát én szerintem azért nem fogja megvenni, tehát azért jobbak az argentinok.
1: Igen. Mi történt a 78-ban, amit nem tudsz elfeledni az argentinokkal kapcsolatban? Hogy megnyerték?
3: Hát nem, hogy minket megvertek először is.
4: A magyarokat, én úgy emlékszem, hogy 78-ban
3: igen, igen.
4: A magyarokkal is ártottak, és ott egy rettenetesen szemétbíró volt. Vagy
3: Garridónak hívták az illetőt, kiállította a törőcsiket és nyilasít.
1: Igen.
3: Első meccsünk volt meg az argentinoknak is.
1: Gábor, még azt árul el nekem, hogy ki lesz a gólkirály szerinted a VB-n, még az is nagy kérdés itt a győztes vagy a döntős kilétével kapcsolatban ezek után.
4: Szerintem Mbappé lesz a gólkirály.
1: Mbappé. Igen, nagyon jól néz ki Mbappé. Tehát a VB, ő ilyen VB-s srác. Mbappé. Hát nem BL-es, hanem VB-s.
3: Meg ugye ő már biztos elődöntős, és hát Gábor szerint még döntőt is játszik, tehát neki még sok meccse van gólokat lőni.
1: Igen. Jó van, Gábor, köszönjük szépen, hogy beszéltünk, tehát akkor francia a Anglia döntő, igen, így volt.
3: Igen, az érdekelne, hogy ez a francia, spanyol, angol, norvég már a VB előtt erre a négy csapatra tettél, vagy a mostani mezőnyből mondod, hogy ez a négy, akit szeretnél?
4: Én már a VB előtt, tehát az én francia, spanyol, angol gondoltam aha. Végig.
3: És a norvég jött be pluszba, akkor még mellé.
4: Itt a norvég az na. A meglepetés. Nekem.
1: Király, helyes. Király. Jó van, köszönjük szépen, Gábor, akkor írjál nekünk legközelebb is jövő héten is, és akkor tudunk beszélni, akkor már meg lesz a döntő párosítás, jó?
4: Na. Én is köszönöm, hogy hívtatok.
1: Köszi, szép reggelt, hello, szia. Na hát akkor a magyar egyelőre angol...
3: A magyar mindenkinek szurkol.
1: A magyar az angol-francia döntőt vár, de már itt is van a vonalban a másik,
3: másik
1: hallgatónk. Halló, jó reggelt!
5: Halló!
1: Nagyon messziről, jó reggelt, hogy hívnak, szia!
5: János vagyok, Janek.
1: Szerbusz, szia Janek. Szia. Azt írtad nekünk, már beszéltünk itt a Manchester Unitedről az imént, hogy talán kellett volna előtte védetni a tarcsi kapus lámmenzt, a Premier League-ben ő is benne volt pozitív értelemben, hogy az MU harmadik lett, a hosszabbításban úgyis kaptak volna gólt a belgák a spanyoloktól. Hát azért, de azért Courtois így, hogy kiesett, ugye azért sok esélye már nem volt a belgáknak, nem? Vagy te hogy láttad?
5: Hát tulajdonképpen igen. Az, hogy a Lammerset betették, azt szerintem teljesen logikus, amit írtam, hogy előtte kellett volna védetni.
1: Igen.
5: Azért azt a nyomást egy olyan kapus hiába védett a Premier League-ben, ugyebár elég komoly mérkőzéseket igen. is nyertek is, ugye. Azért ahhoz hozzá kell szokni. Most azért betenni 15 perce, vagy nem igen. tudom pontosan mikor tették be. Hát őszintén szólva a MU-ba azért nem pattant a kiróra a labdák, igen. tehát őszintén szólva.
1: Remegett a kéz.
3: De ott nem igen, is a Kubarszi rúgja neki.
5: Hát egy ilyen kapus helyett, egy Kurtály helyett betenni egy kicsit, nem is tudom, a selejtezőbe kivel játszottak a csoportokba, de hát azért kellett volna. Tehát igen. szerintem a hosszabbításba bedarálták
1: a harmadik meccsre ilyenkor beszokták tenni a kapusokat, ha már megvan
3: de,
1: a tovább
3: na,
1: jutás,
3: de pont azon dőlt el, az élet halál volt nekik.
5: De hát nekik nem volt meg.
1: Igen.
5: A harmadik meccsen jutottak csak tovább. Tehát végül is én azt mondom, hogy én egy másik sportot üztem, és hát abban azért, mint lehet látni, azért a kapuscsere az egy megszokott dolog. Tudom, a futballban nem szoktak becskezni a kapuscserélni, meg nem lehet oda-vissza cserélni, vízilabdára gondoltam. Tehát néha lehet, hogy jó lenne, persze, csak nincs volt.
1: Janez, te kit vársz a nem, döntőben győztesnek, gólkirálynak? Hogy látod?
5: Hát őszintén szólva, a játékos, hát igazából az argentinoknak szurkolnénk, de
1: nagyon helyes.
5: Azt mutatja, de viszont a történelem azt mutatja, hogy VB címvédés, hát igen, régen volt, én azt hiszem a brazilok voltak 58-62-ben.
3: Így van.
1: Maga, de... képbe vagyunk, igen.
5: Hát igen, tehát ez mondjuk ellenük dolgozik. Igazából a franciáknak a játéka, akik ugye poénkodni lehet a rádióban, ez a francia trikolórba öltözött Afrika korps, végül is, hát őszintén szólva, nagyon jól játszanak, és hát a cserepadunk az meg
1: fantasztikus. Brutál az is, igen.
5: Tehát igazából azt mondom, hogy lehet, hogy egy francia-argentin döntő lesz újból.
1: De szép
5: és
1: lenne.
5: És az argentinok fognak nyerni most.
1: De szép lenne. És a gól király, akkor Mbappé-te is?
3: Messi.
1: Messi, nem?
5: Hát igazából ezt én nem szoktam ilyenekre tippelni, mert ezek nagyon apró dolgokon múlnak. Lehet, hogy a Mbappé, hát a Mbappé-nak a gyorsasága tulajdonképpen pedig, hát az, ahogy előtte, ez például a gólt, ugye előtt a srácnak a lába mellett, a hosszúban, amikor a hátsó kamerában mutatták, hát aznak a felismerése és végrehajtása az tényleg azt mutatja, hogy hát nem csak a lábában van valami, hanem a fejében is.
1: Igen.
5: Én azt mondom, hogy ő biztos, hogy fog rúgni még gólokat. És
3: hát viszont ha Argentina nyeri, az azt jelenti, hogy még 3 párharcot nyer, akkor abban óhatatlanul lesz egy 2-3-4 Messi gól, és akkor innentől gólkirály akár Messi is lehet.
1: Igen.
5: Hát jó, igen, hát ez egy jó poén lenne mondjuk, de általában ezek mindig ilyen felvetések általában nem jönnek be. A statisztikák meg általában ugye megdőlnek.
1: Igen.
5: Úgyhogy én szerintem biztos, hogy én azt várom, hogy egy... Hát az angolok mit művelnek, én nagyon nem szeretem az angol focit, bár ugye sokat nézem a PL-t, de hát őszintén szóval nem vagyok angol barát. És hát megmondom őszintén a stílusukkal se. Uh-huh. Ha egy olyan bírót fognak ki mondjuk a következő mérkőzésen, ugyebár ma, akkor lehet, hogy kiállítanak két angol játékos, igen. Most csak mondtam valamit, tehát igen. Benne van a pakliba, ha meg nem, akkor meg nyerni fognak.
1: Igen. Bármi is annak az ellenkezője, és amióta Dani Gábort ismerik, annak az ellenkezője is megtörtént. Janez, nagyon-nagyon köszönjük, hogy becsatlakoztál, írtál nekünk, hallgass minket továbbra is, aztán jövő héten majd, hogyha írsz, akkor tudunk újra beszélni, jó?
5: Jó, köszi szépen.
1: Szép napot, szép reggelt, hello, szia. Na hát akkor a magyar, hogy várja, Anglia-francia döntőt vár a magyar, megint francia igen. Győztest vár a magyar,
2: igen.
1: A gólkirályra meg nem szeretne tippelni a
3: de
1: magyar.
3: De francia-argentin döntőt.
2: Igen.
3: De már mondta, nem ő
1: argentin. De francia győzelmet.
3: Argentin győzelmet. Hogy hát ugye nem volt még címvédő.
2: Igen.
1: Hát rég volt címvédés, ez lehet vagy a harmadik címvédés, igen. Viszont a gólkirályi címre nem mert tippelni a magyar.
3: Hát Mbappé tippelte leginkább.
1: Mbappé vagy nem mert tippelni.
3: De azért mondom, ha Argentina nyer, akkor meg szinte kéz a kézbe jár azzal, hogy Messi gólkirály lesz, mert máshogy nem nagyon tud Argentina nyerni. Úgyhogy...
1: Van még egy olyan üzletünk, hajrá Argentina, ő az én emberem, hajrá Argentina, a végén meg sajnos Franciaország. De ez hogy sajnos a végén, hogy a döntőben, majd sajnos lesz az argentinoknak, vagy...
3: Nem, vagy végén a francia Argentina, de végén sajnos Franciaország nyer. Nyilván erre gondolom.
2: Ez ezt jelenti.
1: Tényleg? Én úgy értem, hogy hajrá Argentina, a végén meg sajnos Franciaország lesz a döntőben, de attól még az Argentina fognak nyerni.
3: Nem, a végén meg sajnos Franciaország, az nem azt jelenti, hogy végén meg majd jó sajnáljuk a franciákat, mert megverik az argentinok, hanem neki sajnos, mert ő az argentinoknak szurkol, a végén sajnos Franciaország. Aha.
1: Ez egy ilyen magyarázatot ír már majd kérlek még ezután az üzenet.
3: Meglepődnék, ha nem meglondolt volna.
1: Azért egy ilyen magyarázatot kérünk még az üzenet mellé még egyszer, és akkor lehet, hogy ezzel kezdünk, ezzel a hívással.
3: Jó.
1: 9 óra után, és akkor már tisztán fogunk látni. Szóval hogyan...
3: Tisztában Dodi fog látni, aki itt lesz.
1: Igen, jön Bánki József Dodi, akkor már itt lesz velünk, tehát akkor... Ez volt, és még folytatódik a Kinek szurkol a magyar című rovatunk, így a világbajnokság speciába. Lehet így divatos szóval.
3: Így 6 meccsel a VB vége.
1: Úgyhogy írjatok, drága hallgatók, és tudunk beszélni 0630 55 55 605-ösre, és akkor a VB-vel kapcsolatos mindenféle témát, vitatott kérdést meg tudunk beszélni. 9 óra lesz, 1 perc van, hamarosan jövünk vissza.
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Don't tell the gods.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Hungaroring a Formula 1-es versenynaptár egyik legpatinásabb és legnehezebb helyszíne. A mogyoródi dombok között kanyargó pálya nem ismer kegyelmet. A hőség, a por és a szűk aszfaltcsík miatt itt a stratégia és a precizitás többet ér a puszta lóerőnél. Július 24-től 26-áig Formula 1-es Magyar Nagydíj a Nemzeti Sportrádióban.
1: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Na és itt is vagyunk 9 óra után, 6 perccel július 11-én a szombat reggeli kezdőkör 98. adásában itt a 105.9-es Nemzeti Sportrádión. Itt vagyunk, ahogy ígértük, és már itt van sorainkban, tovább erősül a csapatunk. Bánki József, szia Dodi!
2: Sziasztok, jó reggelt!
1: Jó reggelt!
2: Unokának, Lilikének a névnapja.
1: Kishúgomnak, és szintén boldog névnapot a Liliknek, Nóráknak,
3: Nóra,
1: ugye?
3: Nóra Lili van.
4: Nóra, Nóra Lili,
1: holnap pedig Isabella, Isabella. Jó reggelt, Andi, ciao, szia.
4: Jó reggelt, sziasztok.
1: Jó reggelt, Leo, szia.
3: Sziasztok, jó reggelt.
1: Na, úgyhogy folytatjuk, vannak szép üzeneteink. Ugye ott hagytuk abba, hogy magyarázatot kértünk a hajrá Argentina a végén, meg sajnos Franciaország üzenetre, és úgy volt, ahogy mondtad, Leo, sajnos a franciák behúzzák a végén, így gondoltam, de hogy egy argentin-francia megismételt döntőt vár a hallgatónk.
3: Hát az nem ördögtől való, de azért nem vennék rám érget, hogy össze is jön.
1: Igen, 06-30-55-55-605-ösre pedig írjatok továbbra is, hogy milyen döntőt vártok, hogy látjátok a világbajnokságot, folytatódjon a Kinek szurkol a magyar című rovatunk. Felhívunk, beszélgetünk, akinek van véleménye, írjon nyugodtan, és akkor meg tudjuk tárgyalni.
4: És illetve... igen, és a hölgyek is írhatnak, hogy a melyik mez, melyik ország meze.
3: De miért csak a hölgyek? Esetleg?
1: Hölgyek és urak, csak eddig urak voltak, írjanak a hölgyek is.
3: Hát a hölgyek is erre, és az urak is írjanak
4: mezre. Még van egy üzenet, ami beolvasásra szorulna.
1: Mindjárt jön az is, csak mondom, ezt elmondjuk. Tehát hölgyek is írjanak, melyik a legjobb mez a világbajnokságon. 06-30-55-55-605. Jött egy olyan üzenet, hogy már a múlt héten is írtam, hogy a műsorvezető nincs magánál, amikor az argentin-portugál döntőről ábrándozott. A helvétekben bízom, hogy Argentína hazaküldését intézi. Köszönöm szépen. Igen, nem jött össze az argentin-portugál.
3: Come on England, akkor mire helvétekbe bízik? Verjék ki ők Argentinát, nem?
1: De tényleg? Hát na ez igaz.
3: Eleve egy angol argentinnak őrült bukéja van több okból. Falkland, Maradona, Beckham kiállítás, hát nem? Hát a legszebb egy
1: jó,
3: angol.
1: Jó, hát az angolok gyengék az argentinokhoz képest.
2: Hát egyáltalán nem. Falkland, Malvin-szigetek, hogyne. Maradona kezezés gólja,
1: és a Simeone az argentinokhoz képest. Na, hogy látod, Dodi, eddig a VB-t ki? Megvolt ez a spanyol továbbjutás tegnap a belgák ellen. Ez papírforma volt? Vagy kicsit nehezebb volt?
2: Nehezebb volt a vártnál, de papírforma. Én a spanyolokat tartom az egyetlennek, akik meg tudják állítani a franciákat. És van is rá szansz. Tehát szerintem én azok közé is, tartozom, igen. Akik a spanyolokra szavaznak, de kész csoda ez a VB abból a szempontból, hogy sokkal többet kaptam a kis csapatoktól, mint amit vártam. Tehát ezt be is vallom. Óriási.
1: Ugye, ahogy mondtam neked megint az elején, hogy,
2: igen.
1: Hogy ez lesz.
2: Igen. Én nem gondoltam volna. Ezzel együtt, Bene Ferivel értek együtt, de ritka, amikor egy méregzöld a lilával ilyen szinten egyetért, hogy felhígult azért a mezőny, mert... egy Dánia, egy Olaszország, egy Lengyelország azért nagyobb játékerőt képvisel, mondjuk Curaçao, és az európaiak kevesebb lehetőséget kaptak így a bővítésnél, és mégis ott van 6 európai a végjátékban, és hát nagyon-nagyon-nagyon feszülten várom, hogy mi lesz ennek a...
3: Hát ma eldől, hogy lesz-e nem európai a négybe, mert ugye végül is az argentin-svájcnak...
2: Na ez meg egy külön fejezet le, ez az argentin csapat, én az előző felszólalóval vagyok korszakos, mert 78-at én sem tudom elfelejteni, ahogy Dánidó, aki be is vallotta, hogy részrehajló volt, és kiállították Nyilasi Tibit, meg Törőcsik Andrist. Sajnos mind a kettőt jogosan, de hát amit addig műveltek az argentinok, az a futballterrorizmus volt. Szó szerint agyba főbe rúgták, és hát akkor egy Arturo Videla nevű tábornok vezette Argentinát, tehát ott a Junta is támogat,

0: Hát például a Lisandro Martinez elleni taposás az volt, de akkor azt ott kell lefújni. Tehát nem engedek végig, és a világbajnokság egyik legszebb támadása, két kötény, befűzve, betéve a folyosóba, és beverve. Tehát egy
1: óriási,
0: gyönyörű
1: gól,
0: és
1: visszavonják
0: a húgyagyúak, akik ezt az egész vart kitalálták.
2: Jó, de a falt akkor vissza kell vonnia.
0: De ott akkor,
1: hát fújja
0: és
1: le,
0: akkor,
1: de
0: akkor nem egy perc múlva, hogy megvállalom a VB legszebb.
2: De azért ez olyan taposás volt két ember közé, beékelődve, hogy ez nehéz észrevenni.
3: Ha olyan taposás akkor azt meglátni kellett.
0: Ha jársz a BKK-n, akkor ott is van ilyen taposás a villamoson meg a buszon, tehát azért olyan nagyon nagy taposás nem volt.
1: És nem szállítják le azt,
2: hát
1: aki
2: az
1: taposás.
0: Jó, és akkor viszont 20-on néztem vissza, és 19-szer úgy vettem észre, hogy a harmadik argentin gól előtt, amikor Szálá bement, elvesztette a labdát, meglehetősen esetlen módon, de aztán Julián Álvarez hozzáért. A 20. esetben
2: labdát elrúgja, tehát először a labdát elrúgja, és amikor már Szálá nem birtokolja, akkor Szálá belebotlik Julián Álvarez lábába, ne, amit sokan úgy kockáztak ki, hogy azt a Julián hozta ki a lábán.
0: Hát a labdát, nagyon analitikus vagy, mert...
2: A labdát először elrúgja, és utána Szálá pedig
0: nem,
2: belebotlik.
0: Nem, ez a végeredmény jött ki, másnál meg az, hogy hátulról belerúgott. Lehet így is, úgy is. De miért nem néztek vissza? Mert én 20-on néztem vissza, ők egyszer se.
2: Hát szerintem ők is visszanézik ezt ott. Ja, hát, hogyha mi visszanézzük, ők is visszanézik. Én úgy jövök vele.
0: Igen.
2: És csak a, úgy látták,
0: akkor
2: hogy
0: Dallas, a Dallasban a jockeyek döntötték el, mert Dallasban vannak ezek a var...
2: Szobák, igen.
0: Szobák, meg ezek a légkondicionálat. Tehát a nemzetközi futball jockey Ewingjai eldöntötték, mert nem hívták ki a játékvezetőt. Tehát itt van a kutya elásva megint, tehát úgy, ahogy van ez a var, hazavágta a futballnak.
1: Úgy, mint a Messi Vardy taposásánál?
0: Hát például, igen. Na, de most
1: sem őszinte. Vagy és a Bappé, amikor kézzel teszi maga elé a labdát.
0: Jó, de Leo, most meg szegényebbek lennénk egy Messi csóval, mert ez az ember, ez földön túli futball.
1: Persze, hát, nem biztos, hogy szegényebbek. Már letett volna az eltiltás.
0: De nem ugyanúgy ítéltek meg, mint mondjuk Balogun esetén. És lehet, hogy Donald Trump a Messi esetében is felszólalt volna.
1: És akkor lett volna a harmadik, aki ugyanígy kiállítják, de nem amerikai, és azt tényleg el is tiltották volna. Tehát ahhoz kellett volna egy harmadik taposó ember.
0: Na szóval Argentina az csodálatra méltó, és Scaloninak, a szövetségkapitánynak óriási szerepe van ebbe.
3: És milyen csodálatos volt látni Messi arcát a mérkőzés után, hogy elsírta magát.
2: Azt hitte, hogy ki fognak esni. És kijöttek az érzelmek. Azt hitte, hogy ki fognak esni.
0: Az a búcsúja,
1: már az egyenlítő gólja, azt tötte ő.
2: Kétszer ugrat föl, és kétszer ütött a levegőben.
1: Ott ő már tudta, hogy ez megvan. Tehát szerintem ott ő már tudta, hogy megvan.
0: És milyen csapat ez? Az Enzo Fernández kifejezetten gyengén játszik ahhoz képest, amit a Chelsea-ben láttunk tőle. És győztes gólfejjel. És,
1: hát az egész argentin nem játszik olyan túl jól,
0: de pedig
1: szerintem.
0: Az a középpálya, az a Rodrigo Paul, McAllister, Enzo Fernández.
1: Persze, persze.
0: Na de egy dolgot ne felejtsünk el, hogy itt, amit Paredes a 100, nem tudom, hanyadik percben,
2: ugyanolyan kontrát vezetett
0: Egyiptom, igen. Megállította az egyiptomi támadást.
1: Így van.
0: Hát az kulcsmomentum volt.
2: Persze.
0: Most minden beszélhetünk, és ez az argentin válogatott. Óriási szívük van, tehát 78 Falkland, Maradona kezezés gól, Simeone színészkedés Beckham ellen, ide vagy oda, ez óriási szíve van ennek az argentin csapatnak.
2: És azért nem sok válogatottat tudunk elmondani, talán egyet se, amely a legutóbbi 4 világbajnoki döntő világbajnokságon, hogyha Argentina most bemegy a döntőbe, a legutóbbi 4 VB-ből 3-szor bement a döntőbe, 14-be, 22-be és 26-ba, és lehet, hogy abból...
1: Nem, 18-ba.
2: Nem, 14-be.
1: De 14-be, igen.
2: 18-ba pont a franciák verték ki őket, amely aztán később megnyerte a VB-t.
1: De a franciák meg sorozatban 3-szor mehetnek be.
2: Igen. Igen, igen, igen.
1: Az meg. Aztán
2: de az Argentinak 4-ből.
1: Arra a németek voltak ugye 82 meg 90 között legutóbb képesen.
2: Argentinak is 4-ből 3-szor, tehát meghatározó.
1: Persze.
0: Jó, ezek a számok. De ami mögötte van, tehát még egyszer mondom, hogy világbajnokok, Copa America győztesek, mindent megnyertek, és továbbra is ugyanolyan éhesek, mint 4 vagy 6 évvel ezelőtt, és most Egyiptom ellen volt olyan szakasz a meccsnek, amikor az összes világbajnok pályán volt.
1: Így van.
0: És éhesek, és nem...
2: Duplázni akarnak.
0: És olyan kötődés van a csapaton belül, látszik, hogy ezek a srácok, ezek kedvelik egymást, és tűzbe mennének a másikért, meg a hazájukért, és ez továbbra is azt mondom, Scaloni, aki egy csóró gyerekként nőtt föl, a saját elmondása szerint is, és ez a lényeg. A dúsgazdag játékos, meg dúsgazdag családok között is van például a Kaká, a brazil Kaká.
1: De hát az jó módú gyerek volt.
0: Micsoda, hát dúsgazdag volt az egész család, de a csórókból kerülnek ki az igazi karakterek.
2: Scaloni reakciói az argentin gólok után zseniálisak. Hát nem csinál semmit, csak néz.

0: Csak nézi, fejét, első kettőt csak nézte, és a harmadiknál fogta a fejét. De ő 4 éve Katarban, amikor berúgta Di Maria a második argentin gólt 2-0, csak nézte ugyanúgy. Tehát nincsen, mindenki felugrik, és rohan oda a pályára, azt kell, hogy csak nézi. És nincsen semmi mimika, semmi reakció az arcán, zseniális. És itt volt most egy reakció, Enzo befejelte a harmadikat, és akkor megfogta. De nem szalad, nem ugrál, nem újonk, hanem csak sima, sima emberi reakciója van.
1: Ez Klopp ilyenkor egy 60 méteres sprinttel ott van az ember nyakába.
2: Igen.
1: Dortmundba csinált ilyeneket.
2: Ja, Liverpoolba is. Jó, de hát nála meg az a sármos.
1: Ja, persze, mindenki máshogy van bekötve.
2: Azt nem figyeltem meg, Scaloninál bevallom, hogy a meccs után összeterelje a pályán a játékosokat, mert én attól teljesen kész vagyok. Az egy olyan színháza, olyan teatrális.
0: Most kimentek ugye a szurkolókhoz, mert
1: szerintem
0: tényleg mindenki
1: az öltözőbe megy a vonatkozó rész.
2: Ott van a lényeg. A szurkolókkal az más.
0: Kimentek a szurkolókhoz,
2: de összetereli a pálya közepén. Mert például tegnap Rüdi Garcia összeterelte a belgákat, és ott magyarázott nekik.
1: Ezzel együtt nem sajnáltad egy kicsit a belgákat? Ekkora pekszéria. Most oké, hogy a spanyolok jobb csapat.
2: Hát jó, de minket se sajnál senki, úgyhogy nagyon nem sajnál.
1: Nem. Hát azért hogy a legjobb játékosod megsérül a bemelegítésnél, és a világklasszis kapusodat le kell hoznod a vége előtt negyed órával, és nem bírod ki a nyomást innentől.
2: Hát meg előtte Onana sérülése. Tilemans Onana a közepályáról rettenetesen hiányzott, és hát kulturális, és nem volt bemelegedve sem Lamens, tehát nagyon sajnáltam. Ez tényleg nagyon, őt is személy szerint meg a belgákat, de a spanyolok azért jobbak voltak.
1: Hát hogyne, de a belgák egyébként amit lehetett kihoztak ebből a meccsből szerintem.
2: Hát igen.
1: Szóval azért verte őket a jóisten is egy kicsit, nem csak a spanyolok.
2: Hát, igen.
1: Együtt ez már sok.
2: Na, szóval a végén volt ez a Rüdi Garcia féle, aki egyébként egy remek edzőmmel a Lille-el csodát tett, emlékszünk annak idején Musaso Cabaye-jal a Lille-el bajnokságot nyert.
1: Na de a belgákat is összerakta.
2: De
1: hát most ebből a keretből ennél többet, főleg így, hogy ilyen hiányzókkal hogy hozol ki?
2: Hát igen, de ez
1: a legjobb embereid hiányoznak, vagy 40 évesek?
2: Hát most már kifelé mennek, De Bruyne.
1: Megvan a Doku, az egy ilyen köztes.
2: A Doku a legjobb játék.
1: Igen, de hát egy fecske, ugye tudták a spanyolok is, hogy valahogy őt kell leszedni.
2: Igen. Az nagy meccs volt ott. Pedro Porro nem mehetett volna a spanyoloknak, mert Pedro Porro például védekezésben nem olyan jó, mint be. Az egyik legjobb, szerintem a világbajnokságon az egyik legjobb centerező játékos, baromi jól ad be.
1: Támadásban.
2: Viszont védekezésben meg nagyon komoly hiányosságai vannak, és a Doku megverhette volna, csak hát ez csapatjáték.
1: Meg hát a Doku energiájának legalább a felét elvitte a Jamal, mert ugye neki védekező feladatai voltak Balbek mellett.
2: Hát de Kuipert kellett tehermentesíteni.
1: Jaj, hát persze.
2: De az mekkora húzás volt, hogy Seist behozta a fiatalsát.
1: Fantasztikus. Az háromszor úgy szerelte le a Jamalt, hogy öröm volt.
2: Én azt hittem, hogy ott megnyerik a spanyolok, és erre talán még jobban fogta, mint de Kuipert.
1: Jobban, nem talán. Jobban.
2: Igen.
1: Jobban.
0: Ezen a világbajnokságon Beiran Vand, Alisson Becker és Vozinha 3 kapust soroltam fel, és több sikeres cselt mutatott be, mint Cristiano Ronaldo.
1: Hát.
0: A portugálok azóta távoztak, kiestek.
1: De csak ezen a világbajnokság.
0: Tehát ezen a VB-n Alisson Becker, Vozinha, Andinak a nagy kedvence. Most hány millió követőnél jár? Nézed még?
3: Ah, persze.
0: És Beiran Vand is több sikeres cselt mutatott be, mint Cristiano Ronaldo.
1: Na de amennyi sikeres cselt ezen a VB-n összesen Beiran Vand, Vozinha és Alisson Becker bemutatott, annyit mondjuk a United-os korszakában minden fél időben bemutatott Ronaldo. Csak ő nem mutat
2: gyerekek,
1: be
2: most. Ez annyira bulvár, hogy ezt kikérem magamnak.
0: Ez az.
2: Ez ilyen hatásvadászat.
0: Ez az.
2: Úgyhogy szerintem haladjuk.
0: De ez...
1: Hány követője van?
3: De 28 millió 600 ezer.
0: De múltkor már 30 volt, nem?
3: Nem, 24 egész valamennyi volt
1: most
3: múltkor.
1: Most már nem nője rakéta sebességgel.
3: Is nagyon-nagyon megnőtt, neki se volt.
1: De neki azért több volt, mint Vozinhának.
3: Elvileg nem.
1: Nem.
3: Mármint
1: a VB előtt.
3: Amikor Vozinhának nagyon megugrott, akkor meg beelőzte, de most már Holland 60 milliónál tart.
1: Jó.
2: Igen. Ez sajnálom, hogy a 80-as években nem voltak ilyen követők, hát a maximum rendőrség követett minket.
1: Törőnek de... mennyi lett volna?
2: Hát a törőnek, hogy a kisebb Balinak hívja. Hát ott volt még a 80-as években, amikor
3: Jack számra kapták a szerelmes leveleket.
1: Hát ott még az volt, ott még el kellett menni
2: kisebb a poli. Kisebb Bali, hát ő találta ki az ivószünetet. Neki volt a legtöbb követő.
1: Nem, akkor el kellett menni a postára, ha akartál valamit.
2: Meg a törő.
0: Na szóval a portugália kiesett, Ronaldo nem mutatott be több sikeres cselt, mint az imént említett kapusok, azóta szövetségi kapitány, igen, tehát még egyszer Alisson
1: volt,
0: és azóta kiestek, Roberto Martínez lemondott, és Jorge Jesust kinevezték azóta szövetségi kapitánynak, aki azt nyilatkozta rögtön, hogy Cristiano Ronaldóval ugyanúgy számol.
1: Nagyon jó. Ugyanilyen eredménnyel.
2: azért Zsolt Jézus nem senki a portugál futballban. Persze,
0: de persze. Hova akarják még erőltetni Ronaldot? Az imént említett hatásodás statisztika után.
2: Nem kell a szobor döntöket, és bízzuk Zsolt Jézusra, meg Ronaldóra.
1: Majd ők döntik.
2: Tökéletesen nyilatkozott Zsolt Jézus.
1: Persze, meg most miben van ez neki?
2: Meg nagyon nagy jelentés volt, hogy azért a portugál futballista megítélését Cristiano Ronaldónak a pályafutása gyönyörűen megemelte. Tehát a portugál futball, Eusebio volt utoljára, akit...
1: Hát azért Figo.
2: Nem volt ekkora hatása a Figo.
1: Jó, lehet, de hát Eusebio nyilván. Mert ő a nullából helyezte fel a portugál futballt.
0: Eusebio.
2: Colunha, Torres... Szenzációs csapatuk volt egyébként.
1: És Béla bácsi.
2: Béla bácsi, aki megátkozta a Benfica.
1: Így van, ma már beszéltünk róla.
0: Igen, úgyhogy hogy mi lesz a két év múlva esedékes Európa-bajnokságon? Ronaldóval, Ronaldo nélkül, vagy esetleg az EB-selejtezők, a Nemzetek Ligájával,
1: vagy Eusebio
0: mindig számol Zsorzs Jézus Ronaldóval az a jövő zenéje. Minden esetre a portugál kiesés másnapján a Lábólát, tehát a Nemzeti Sport, az első számú sportlapila olyan főcíme jelent meg, hogy itt az ideje félreállni. Mindenki dönts el úgy, ahol szeretné. Cristiano Ronaldóra gondoltak szerintem. Viszont a német szövetségkapitány, ugye Nagelsmann szintén lemondott, azért milyen érdekes, hogy aki kiesik, gyakorlatilag Mexikótól kezdve mindenki lemond a szövetségkapitány.
1: A Tunéziát, úgyhogy még ki se estek, már kirúgták, úgyhogy még ki se estek, már kirúgták.
3: Hát az első meccs után egyből, igen.
2: Na de azért egy dologról nem mondott le Nagelsmann. A pénzről.
0: Igen.
2: Hát persze.
0: Viszont Jürgen Klopp, ha már pénző, ingyen vállalja a szövetségi kapitányi pozíciót, nem kér érte
2: a
0: jutatást, és így.
2: Az a cukros üdítő, az kap, a gyönyörűen megtámogatja.
0: Úgyhogy ő lesz a következő német szövetségi kapitány. De
1: tényleg az már le van ütve, hogy a Klopp lesz?
0: Igen.
1: Is jelent, mert
2: New Yorkból tárgyaltak Váckéval, ugye ő
1: azt a Borussia. Azt én tudom, azt én tudom, csak nem jutott el hozzám, hogy már...
0: Után fogják hivatalosan bejelenteni, de
1: tehát magyarul megállapodtak, de még nincs kihirdetve.
0: Visszavezetheti Klopp a németeket a az elitbe? Mert hát most azért valaki, az elmúlt 2014 óta már nincsenek jó,
1: de,
0: ott.
1: De abból indulj ki, hogy mondjuk az előző EB-n egy semmivel sem voltak gyengébbek, mint a spanyolok, tehát az egymás elleni meccs is gyakorlatilag egy hajszálon múlt, és az összes többi csapatot a spanyolok gyakorlatilag hülyére verték, úgyhogy ezen az alapon nem kell olyan hű, de sokat menni. Hát egyszerűen mentális alapokat kell a csapat mögé rakni, mert egyébként futballtudásban nem gyengébbek, mint a
2: na most itt lép be a bulvár, amit te nagyon szeretsz, Kristóf.
1: És Klopp abba erős.
0: A bulvárban?
2: Nem a bulvárban.
1: Abszolút nem érdekli a Kloppot a bulvár.
2: Hát itt a vegek, tehát a feleségek meg a barátnők. Tehát
0: a vegek.
2: Főleg az angoloknál, még emlékszem 2006-os VB-re.
1: Posh Spice.
2: Ő volt az, meg ő volt a Rooney felesége, meg a Cole-nak a
3: felesége. Abban a film is született.
1: Cheryl Cole, vagy mi volt?
2: Hát én arra emlékszem, hogy olyan balhék voltak, de itt a németeknél is. Nagelsmann kivitte a barátnőjét. Tehát ilyen, az egyiknek a nagymamája mehetett, a másiknak csak a barátnője.
1: Melyiknek
2: tehát...
1: mehetett a nagymamája?
2: Hát nem úgy, ez csak üzem.
0: Nem
2: a nagymamája, hanem a barátnője, meg az édesanyja is
1: Rüdiger
2: mehetett.
1: Nagyi.
2: Tehát itt nem volt egységes pár, már pedig a németek ebbe nagyon precízek.
1: Ugyanezt a Löw 2004-ben profi módon hozta le. Nem volt belőle konflikt, nem volt belőle gond, megnyerték a VB-t. Most meg egy káosz.
0: 14-ben. Na, 14-ben.
2: Ezt már a VB előtt is beszéltünk, hogy létfontosságú, hogy ott legyenek a családtagok. De nem. De ha ez pont a németek nem tudják ezt megszervezni, hogy ez sportszerűen menjen, és úgy, hogy mindenkinek csak a barátnője, tehát egy vagy két hozzátartozó, mondjuk a gyerekeket nem számolom, mert minden gyereket.
1: Hát a szeretőt egyik se vigye.
0: Hát vagy feleséget és barátnőt vigye mind a kettőt.
1: Na, ezt mondom, hogy ez
2: lehet, csak elviszed ebbe a show business, borzalom.
1: Te hoztad be a vegeket.
2: Hát jó, ez a klasszikus PPP program, de hát ide most az nem való.
0: Igen.
2: Itt ez a felkészülést is szolgál. Nem tudod, hogy mi a PPP?
1: Tudom, pénzparipa.
2: Nem. Lényeg, hogy sokat tud segíteni, de sokat tud rontani is. És a németeknél ez
1: nem majd Klopp alatt ez rendben lesz. Klopp az győzelemre született.
2: Igen. Na de egyébként nála pontosan...
1: Levesz egy csomó terhet a csapatról.
2: Óriási motivátor, és nagyon nagy rendet tud tenni az öltözőbe. Ebbe ő a legjobb. Egyébként meg Pep Guardiola.
1: Ja.
0: Itt a lényeg. Zárszó is lehetne, de még...
1: De nem, a Guardiola nem akar argentin kapitány lenni, mert az lenne.
2: Amúgy... Nézd meg a fejét a Kristóf.
0: Hát az mekkora lenne.
1: Már önmagában, hogy belegondol. Már attól, elmegyünk hírekre.
0: És mit akarok mondani, hogy Guardiola válogatott kispadra pályázik, csak úgy, mint pici, szerintem Klopp is arra pályázott, azért is vonult vissza, idézőjelbetéve. Guardiola kimondottan, ő ki is mondta, hogy válogatottra pályázik. De szerintem neki a brazil volt, első számú, tudta, hogy meg fog bukni ez a brazil válogatott, de Ancelottit nem menesztették, hanem maradt 2030-ig a következő VB-ig.
2: Hát azért csak halkan jegyezzük meg, De La Fuente szenzációs munkát végez a spanyoloknál.
0: Spanyol kapitány nem menne Guardiola, azt mondta, tehát arra nem is pályázik.
1: Hát akkor... Innentől
0: lehet argentin simán, viszont
1: magyar.
0: Scaloni nem tudom lemondani, két VB győzelem után, most már csak belemegyünk így a jövő zenéjébe, de nem, lehet, hogy lemondanak két VB után, viszont azért nem jöhet szerintem össze, mert Simeone nem véletlenül jelengetott meg az argentin meccseken, argentin válogatott mezbe, és örjöngött a VIP pahojba ölelgető mindenkit.
1: Mondjuk azért engedjük meg argentint.
0: Persze, és ő argentin is,
1: már.
0: És Simeone már 10x év az atleti edzője, tehát neki még akár dukálna is egy argentin válogatott szövetségkapitányi poszt.
1: Hát ő kínálja magát minden esetre az ötlet.
0: Igen.
1: Inkább, mint a Pep.
0: Benne van?
1: Benne meg ugye a Pepa a Messin keresztül kötődik az argentinokhoz, most Messi meg épp kifelé megy, tehát azért ő neki már olyan eszmetlen sok dobása most még lehet, de ezután a VB után argentin mezbe szerintem már nem lesz, tehát ilyen értelemben.
2: Jó, te gondoltad volna? Mert mi azért Maradonán nőttünk föl, hogy lesz még valaki, aki még legalább azon a szinten, ha nem nagyobb lesz.
1: Hát én nem teszem Pessit azért Maradona fölé, de Maradona szintjére teszem.
2: Hát, hát az is épp elég.
1: Az is elég sok.
2: Az, hogy mellé teszem. Soha nem hittem volna, hogy Maradona mellé.
1: Ja, abszolút.
2: De Cruyff meg Pelé is.
1: Nálam még a brazil Ronaldo egyébként. Nálam még ő itt van.
2: Úgy csak tudom egymást közt mondani, hogy a dagadt Ronaldo, igen, de zseni volt.
1: Ugye Pelét nem láttam, tévében láttam, tényleg ezt hát volt, de aki látta, minden lájult tőle, Cruyffet, tehát elég.
2: Cruyffet láttuk. Viszont.
1: Cruyffet láttam, persze, hát a Cruyff ez nálam is, abszolút ott van.
0: Azért Messi 39 évesen előzi góllövő listán a fénykorában lévő Mbappét és Hollandot. Tehát azt is azért el kell helyezni valahol a térképen.
2: Bocsáss meg, mielőtt elmegyünk szünetre.
1: Még egyetlen komoly meccsük se volt.
2: Mielőtt elmegyünk szünetre, azért belegondoltam így most a Maradona félrekezdezésbe, hogyha ott van VAR.
1: Hát az semmi. Akkor nincs argentin világban.
2: Így van.
1: Már azért azon a meccsen rúgott egy emlékezetesebb gólt, meg még akkor is csak így
2: szerint. Oké, Leo. Igen. De akkor is ez a VAR.
1: Hát ha van VAR, akkor Bekemet se állítják ki. Mert az nem volt piros. Simeone féle.
2: Zidane viszont igen.
0: Ezt jól észrevették, viszont igen.
1: Sasszem kellett, igen. Ja.
0: Na jó van, akkor most megyünk el a végszó, a Guardiola végszó után egy pár mondattal, pár perccel. Elmegyünk hírekre, utána pedig jövünk vissza az utolsó blokkra. Még egy pici VB, még egy kicsi Fradi, és aztán még az üzenetekkel is foglalkozunk, úgyhogy még mindig érdemes lesz velünk maradni.
4: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
5: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer! Olimpiai bajnok!
4: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok!
6: Mi vagy te? Orvos vagy? Orvé?
7: Én meg tudom különböztetni a betegséget és az egészséget.
8: Végre valami okosat is csinált Egbert.
9: Nekem ez az ember gyanús.
10: Hűben, fában, földben van az orvosság. Azt mondjam, hogy meg fog gyógyulni.
11: A tenkes kapitánya. Vasárnap 16 óra 55 perctől. A Dunán.
4: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
12: Három érmet gyűjtöttek tegnap a magyarok a kajakkenu világkupán. Újra teljes a stratégiai kőolajkészlet. Hétvégén is marad a napos idő. Gábor Anikó vagyok, jó napot kívánok!
4: Sporthírek.
12: Spanyolország először kapott gólt az idei labdarúgó világbajnokságon, de bejutott az elődöntőbe, miután egy hajrában szerzett találattal 2-1-re legyőzte Belgiumot a Los Angeles-i negyed döntőben. A győztes gólt a 88. percben Mikel Merino szerezte, aki a nyolcaddöntőben is nyerő ember volt a portugálok ellen. A spanyolok a keddi elődöntőben a franciákkal találkoznak majd Dallasban. A két utolsó negyeddöntőt pedig magyar idő szerint ma késő este, illetve holnap hajnalban rendezik a labdarúgó VB-n. A Norvégia-Anglia találkozó 23, míg az Argentína-Svájc negyeddöntő hajnali 3 órakor kezdődik majd. Mindkét mérkőzést az M4 Sport és a Nemzeti Sport Rádió is élőben közvetíti. Jannik Sinner, Alexander Zverev döntőt rendeznek férfi egyesben a Wimbledoni teniszbajnokságon. A világ első Sinner 3 egyaránt 6-4-re megnyert szetben győzte le a 7-szeres bajnok Novák Djokovicot. A másik ágon a német Zverev szintén 3 játszmában 7-6-6-2-6-4-re nyert a szabadkártyával indult brit Arthur Ferri ellen. Tim Merlier nyerte a Tour de France országúti kerékpáros körverseny tegnapi 7. szakaszát, míg összetettben továbbra is Tadej Pogacar vezet. Országos csúcsot futott, és a 7. helyen végzett 400 méteres síkfutásban Molnár Attila az atlétikai gyémántliga monakói versenyén. A fedett pályás Európa-bajnok 44,47 század másodperces eredménnyel ért célba. Egy arany és 2 ezüstérmet szereztek a magyar versenyzők a montreali kajakkenu világkupa tegnapi döntőiben. A Nádas Bence, Fodor Bence, Kuruc Levente és Tótka Sándor alkotta kajak 4-es 500 méteren győzött, míg 1000 méteren a kenus Fejes Dániel és a kajakos Csikós Zsóka végzett a második helyen.
4: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
12: Megkapta az uniós pénzügyminiszterek egyhangú jóváhagyását Magyarország az uniós helyreállítási tervre, ezzel elhárult az utolsó akadály az uniós források hazahozatala elől, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, hogy a támogatásokat egyebek mellett közlekedési, energetikai, egészségügyi és vízügyi fejlesztésekre, valamint a vállalkozások támogatására kívánják fordítani. Magyarország már 87 napnyi importnak megfelelő kőolaj és üzemanyag tartalékkal rendelkezik, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István emlékeztetett, tavasszal a védett üzemanyagárak megőrzése érdekében felszabadították a stratégiai készletet, de azóta a piaci helyzet kedvezőbb lett, így már visszatöltötték a felszabadított mennyiséget. A Nyugat-Balkán stabilitása Magyarország és egész Európa biztonságát is erősíti, közölte Orbán Anita, miután részt vett a Nyugat-Balkán barátai csoport külügyminiszteri ülésén Rómában. A Magyar Tárca vezető azt írta, hazánknak a vajdasági magyar közösség miatt nemzetpolitikai szempontból is fontos a térség. Vlagyimir Putyin orosz elnök továbbra is nyitott a tárgyalásokra, de a háború kiszélesítését eredményező kijevi lépések miatt nagyobb ütköző övezetet épít ki Ukrajnában, közölte a Kreml szóvivője. Dmitrij Peszkov arra a sajtóértesülésre reagált, miszerint a Kremlhez közel álló források azt állították, az oroszországi kőolajfinomítók és kikötők elleni ukrán támadások miatt Putyin folytatni akarja a harcot. Heves esőkkel és óránkénti több mint 140 kilométeres széllökésekkel csapott le Japán déli részére a Bavi tájfun. A hatóságok áradásokra és földcsuszamlásokra figyelmeztetnek. A térségben 345 repülőjáratot töröltek, Okinaván pedig több mint 24 ezer háztartás maradt áram nélkül.
4: Közlekedés.
12: Erős a forgalom az M1-esen Budapest felé, Tata és az M0-ás autóút csomópontja között lassabban haladnak a járművek, szakaszosan pedig egybefüggő, több kilométeres sorokat alkotnak. Különösen Tatabányánál és Bicskénél érzékelhető ez, mindkét részen 5-6 kilométeres dugó alakult ki. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
4: Időjárás.
12: Napos, gomoly, felhős az idő, legfeljebb északkeleten és délnyugaton fordulhat elő zápor, zivatar, a szél nagy területen megélénkül, helyenként megerősödik. Napközben 28-33, késő este 17-25 fok valószínű.
4: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Na és itt is vagyunk, 3:10 előtt 5 perccel folytatjuk a 98. szombat reggeli adásunkat. Károly Andival, Cseó Andi, szia, jó reggel.
2: Sziasztok!
1: Elpap István, szia Leo, hello!
3: Sziasztok, hello!
1: És Bánk József, szia Dodi, jó reggel.
4: Sziasztok, jó reggelt!
1: Jó reggelt, drága hallgatók! 0-30-55-55-605-ösre pedig várjuk az SMS-eket, az üzeneteket, illetve nem csak a férfiaktól, hanem...
2: hanem a hölgyektől is.
1: Hiszen?
2: Az a kérdésünk, hogy melyik válogatott meze a tetszik? Melyik néz ki a legjobban?
1: Ami nem a meznek, hanem a nézőnek.
3: Igen. Neked melyik, Kristóf? Mint hölgy.
1: Az argentin. az argentin.
3: Argentin? Az argentin. Nekem igen. A Peru csak az sose jut ki. De néha kijutott régen, és fantasztikus szép ez a kereszt piros csíkos mezük. Én azt nagyon, nagyon, nagyon szeretem.
4: Nekem meg a magyar.
3: Ja, jó, hát most az, arról nem beszélünk, ami evidencia, hanem most az exotikumokról.
1: Na és Andi, mint hölgy?
2: Nekem tetszik a franciáké is, meg az argentinoké, viszont ez, ami tegnap a belgákon volt, hát ez valami rémület.
3: Hát igen.
1: Az gyengusz volt.
3: Nagyot álmodott a szerző.
2: Igen.
1: Az alkotó.
3: A tervező.
2: Lehet, hogy pont álmodott, amikor.
4: De most hagyd beszéljek már egy kicsit hozzá. Láttátok a Fradi mezét?
3: Ja.
4: Új idegenbeli?
1: Igen.
4: Milyen gyönyörű.
1: Szép.
4: És ott van benne, amikor mocskos módon kizártak minket, visszajutottunk az NB1-be, és a ultrák kiírták, hogy megjártuk a poklot, és magunkkal is hoztuk, és ott van rajta a mezen belül.
1: Igen. Na de még mielőtt hazai vizekre, ki is van írva a Grupa Marénában,
4: hogy mindenki a játékosok. A játékos kiáróban három nyelven kívül. Igen.
3: Szerbül is, mert nem árt mondjuk.
4: Nem, a szerbül.
3: Jövő héten. Igen. Valaki írja ki szerbül is.
4: Tudnak ők spanyolul, németül, angolul.
1: Viszont Anglia-Norvégia meccsről nem beszéltünk még, elvittük argentin irányba az előző blokkos beszélgetésünket, úgyhogy most, most azt meg, én szerintem az egy
3: Harry Kane-Holland
1: csatár centrikus mérkőzés lesz.
4: Így van.
1: Ugye?
4: Igen.
1: Nagyjából ott is fog eldőlni a mérkőzés talán.
4: Amikor ez a párosítás összejött, nekem is az jutott eszembe, hogy klasszikus centerek lesznek. Harry Kane, ugye Anglia futballtörténetének egyik legjobb center, és Holland.
3: Hanem a legjobb. Nyugodtan.
4: Hát,
3: nem, ők nem centerben voltak annyira
4: hát
3: erősek.
4: Azért Bobby Charlton.
3: Azért nem center volt.
4: Hát dehogy nem. Best Charlton Law. Ez volt a Manchester United nagy
3: aranylabdás hármasa. De 66-ban ő támadó középpást játszott.
4: Voltak nagyon jó.
3: Lineker, oké. Lineker, igen.
4: De most nem csak Harry Kane, hanem egy 5,5 milliós nemzet, Norvégia. Bebizonyította, mint amit bebizonyítottak a németek a 2000-es évek elején, meg aztán a belgák, a hollandok, sőt a franciák is, hogy az utánpótlás képzése egyértelmű.
3: Horvátok.
4: Hát a horvátoknál meg nem csak periódikusan van, hanem állandóan szenzációs az utánpótlás képzés. Ezt kéne megfigyelnünk nekünk. Nekünk ez a legnagyobb tanulság, hogy egy 5,5 milliós nemzet ilyen szinten ki tudott emelkedni, és nem esélytelen Anglia.
3: És ha kiveszed Hollandot, akkor hova pozícionálod a norvégokat? Hát mert azért az egy fontos szempont. Akkor sem gyengék, mert azért vannak jó futballistáik, de onnantól kezdve azért egy polccal minimum lejjebb vannak.
4: Ez nem csak Norvégiát érinti, hanem magát a futball filozófiát, mert rengeteg elmozgó center van, tehát nincsenek klasszikus centerek, és Norvégia Holland nélkül nem érne ennyi. Tehát
3: ja,
4: egy középcsapat lenne.
3: Persze.
4: A válasz a kérdésedre, de ugyanez Harry Kane nélkül. Tehát ott
1: már Kongó ellen is meleg lett volna.
4: Bizony,
1: nagyon.
3: Hát ha csak a számokat nézzük, már otthon lennének. De nyilván nem csak ezen búlik, mert valaki játszott volna ott azért azon a poszton. De,
1: csak nem ilyen minőségben.
3: De nagy bajba lettek volna. De azóta viszont életjeleket mutatnak az angolok.
4: És biztos olvastátok Simon Evansnek, a kitűnő kollégánk, barátunk, aki Amerikában él már, nagy Bernie szurkoló egyébként.
3: Igen.
4: Turf Moor-on annyi örömben nem nagyon volt része, de nagyon fején találta a szöget szerintem, hogy a középcsatárok nélkül nem képzelt el válogatott, meg minőségi csapat, meg eredmény.
1: Emlékeztek, hogy ezt az elméletet mondtam az elmúlt két hétben, hogy ma már középcsatár nélkül nem vagy...
3: És innentől a spanyolok, tudom, hogy van középcsatáruk, de nem az a szint.
1: A spanyolokat ezért nem tartom a végén esélyesnek, mert nem tudsz nyerni szerintem.
4: Jó,
1: én azt mondtam, hogy nagyon meccset se, meccset tudnak nyerni.
4: De várjál, Kristóf, amikor beszéltünk, akkor onnantól kezdve Ollyar Zabal bein.
1: Igen.
4: Mind a mellett, hogy én sem tartom.
1: Hát, olyan, hát klasszikus csatárnak
3: jó
1: nem, futba, spanyol válogatott.
3: Természetesen jó futballista Ollyar Zabal, de egyáltalán nem az a szint, mint akikről itt az előbb beszéltünk.
4: Hát persze.
3: De Mbappét is ideértve persze, meg igen. A többi nagy csapatnak mindegyiknek
4: jó,
3: van.
4: Jó, de a franciáknál is Mbappé. Mondjuk korábban Giroud volt olyan VB, hogy nem lőtt gólt. A legjobban védekező center volt. De Benzema azért más.
3: Hát azért az center.
4: Ő center volt. Persze. De Giroud volt egy olyan VB-je, hogy nem lőtt gólt.
3: Hát a Platiniék alatt sem volt centerük. Volt négy
4: hát a Lacombe. Hát dehogy nem.
3: Hát Lacombe, Rostó. De az sem volt Lacombe, az a szint. Az igazi minőség.
4: Klasszikus center volt a
3: az
4: Lacombe.
3: Tudom, de az igazi minőség a középpályán
4: hát
3: volt.
4: Hát a Tolás Zsidesz, Platini, Igen.
3: Igen, meg az igazi minőség mögöttük volt. Tehát a világklasszisok mögöttük voltak. Lacombe nem volt világklasszis, egy jó futballista volt.
4: Igen, Lacombe sem volt, nem egy Just Fronter volt.
3: Ja, így van. Akinek akár meg is dőlhet a VB rekordja, hogyha még, mert most annyian állnak sok góllal.
4: Mennyi, 13?
3: 13, a Kocsis 11, az teljesen reális, hogy megdönti valamelyik, a Mbappé, vagy a Kane, vagy a Holland, vagy a Messi, mert ott vannak négyen, ilyen 6-7-8 góllal. De 10 fölött Gerd Müller óta nem lőtt senki, 70 óta. Tehát 56 éve nem lőtt VB-n 10 gólt senki.
1: Azért most, hogy élesednek már a meccsek, már a duplák is azért aranyszámba megy, hogyha valaki tud lőni kettőt.
3: A hollanda braziloknak csak hintett kettőt.
1: Hát igen, de azt mondom, most már kevesebb a meccs, és az ellenfelek is egyre jobbak, egyre erősebbek, szóval már a dupla is nagy számba megy, azért nem hinném, hogy 8-nál tartanak most. Ami nagy szám, tehát 7-tel lehet nyerni világbajnokságon gólkirály címet. 6-tal 7-tel lehet nyerni.
3: De ehhez képest most 8-an vannak. Szerintem a 10 gól az reális, mert annyian vannak 7-8 góllal, hogy abból. Hogy, és azért még 2-3 meccseket játszik, szinte mindegyik.
1: Hát Messiék még 3-ot, a Mbappé még 2-t.
3: Hát nem. De...
1: Ha tovább jutnak, ha bejutnak a
3: viszont
1: döntőbe,
3: a Kane és a Holland közül az egyik már csak egyet.
1: Igen. Igen.
3: A másik 3-at.
1: Igen. De kinek adod, Dodi, egyébként? Ezt is kérdeztük a hallgatóktól, a gólkirály címet, a kinek szurkol a magyar című rovatunkba.
4: Hát ez, aki tovább megy. Tehát ha az argentinok tovább mennek, akkor Messi, de...
3: Hát Mbappé is tovább ment, azt egyformán.
4: Várjál, most a spanyolok megállíthatják, tehát továbbra is tartom, igen, hogy a spanyolok...
3: Igen, de ők akkor is van két meccse még, mert ugye a bronz meccs is van. Igen. Tehát a spanyol meg a francia, mondjuk a spanyolok nem játszanak gólkirályság szempontjából, de mondjuk a Dembélé is 55 góllal, a Dembélé meg a Mbappé még két-két meccse van, az biztos.
1: A bronz meccsen ilyenkor már leteszed inkább a padra a sztárokat, és játszhatod azokat, akik nem játszottak a VB, mekkora presztízse van annak a bronz meccsnek?
3: Ilyen is volt már. Azért az országa is válogatja.
4: Nem mindegy, tehát, norvégoknak azért nagyon motivációja, mint az argentinoknak.
3: A norvégok, ha odajutnak a bronz meccsig, lásd mondjuk a törökök 2002-ben szétkapták ugye Dél-Koreát, mert nekik élet-halál volt, életükben először odajutottak. Ilyen van. De az igazán nagy csapat, tehát amelyik hatalmas csalódásnak éri meg azt, hogy elvesztette az elődöntőt, az hajlamosabb pár cserével játszani.
1: Na! Akkor ennyit egyelőre a világbajnokságról. Andinál Norvégia, Leónál Anglia, illetve Argentina. Nálam szerintem Anglia, és Dodi nálad is Anglia. A továbbjutó, most Norvégia ellen.
4: Ja, igen.
1: Úgyhogy egyedül maradtál.
3: De majd egyedül lehet,
1: hogy... De lehet, hogy ő lesz egyedül.
3: Lehet, hogy egyedül fog vigyorogni, tehát azt ne felejtsük el.
1: Van egy olyan üzenetünk, hogy sziasztok, ismét itt vagyok, Erika. Szeretném mondani... hogy a norvég minta a kézilabdában se nagyon jött be, és megint nem egyet akarok vele érteni, de ne erőltessük.
3: Na jó.
1: Jó, köszönjük szépen.
3: És melyik a mez?
1: Igen, a melyik a mez?
2: Yeah.
1: Arra jön egy válasz. Illetve sziasztok, Dodi jössz délután Litérre, a Fradi öreg fiúkkal, üdv Feri Veszprémből.
4: Ahogyne, már indulunk is lassan.
3: Lélekben már ott van.
4: Igen. Kettőre ott vagyunk.
1: Igen.
4: Megyünk, és ráadásul nagyon jó csapattal, tehát a bajnokok ligája csapatból ott lesz a Lisztes Krisztián, a Telek Mancia, Keller Józsi, Szejler Józsi jön, a Nicsenko, egykori magyar gólkirály, Bojár Lazics.
3: Na.
4: Jó csapatunk lesz.
1: Na, a Fradinak is jó csapata volt csütörtökön. Sokan azt mondták, hogy lehet, hogy a legnehezebb ellenfél, ki tudja, milyen csapattal fog játszani a Fradi, stb. Ehhez képest szerintem jött a szokásos Európa Ligás szintű teljesítmény, már rögtön itt az első körben. Magabiztos játék az első perctől kezdve, idegenben, vezető góllal kezdeni, aztán a végén pedig, mint egy jó csapat, aki megtanult már nyerni, megnyerte a mérkőzés Szerbiában.
3: Szerencse is kellett hozzá, de nem kell magyarázni ezt a győzelmet.
1: Jó volt a Fradi, mint amit vártuk.
3: Nem nézett ki rosszul a Fradi a meccs nagy túlnyomó részében.
4: Hát meg legalább a szurkolóink odaértek, nem úgy, mint Salzburgban, de itt az olyan
3: határőrök,
4: hát megint szórakoztak velük, és a 30. percbe ért oda a tábor. Nekem is nagyon tetszett a Fradi, főleg az első fél időben, amikor kapura lövése nem volt a Vojvodinának. Nagyon
3: csak remekesznek.
4: Ettől függetlenül a másik fél időben a végén, ott azért a kapufáknál szerencsénk volt, de jobb csapat a Fradi, jobban is játszottunk, és többet kaptam játékban, mint a Robbie Keane időszakban.
1: Sokkal többet, elsőre.
4: Mind a mellett, hogy nem voltak annyira labdabiztosak, hát a középpályán a Bikejta a legnagyobb tanár, tehát
3: Ez jó nézett ki, ez a Kanikovszki kejt a korbú egyébként.
4: Hát a korbú picit kilógott.
3: Igen, most nem mennek ennyire a játék, de el tudom képzelni, hogy a Borbély azt mondja, hogy azért ezek labdabiztos emberek. És
4: főleg a Kanikovszki kejt a duó szenzációs volt, Jusuf Bivajerős nagyon jó.
3: De elfelejtett ezt a klasszikus szűrős verziót, vagy amit meg a három belső védőt.
4: Meg a három belső védőt, így van. De most picit Remékez meg Gomez sem volt annyira labdabiztos, de szezon előtt.
3: El voltak anyátlanodban. Háromhoz szoktak és ketten voltak.
4: De jó lesz, nekem tetszett nagyon.
3: És Lisztes? Hát az, indokolt volt a csere, nem?
4: Igen, de nem az a baj, tehát a kis Krisztiánnál nem az a baj, hogy hibázott, hanem ahol hibázott.
3: Igen.
4: Tehát ott nem. De elől, ha sark, az azt mondja az ember rendben, de ott hátul, ja. Ott nem szabad.
3: De még ha bejön, akkor sem.
1: Na, pláne, hogy gólt kaptál belőle egy Európa Liga selejtezőn.
4: És úgy, hogy kapura lövése nem volt addig a Vojvodinának. Ja. Aztán utána belelkesedtek, de hát elég komoly hangulata volt, meg feszültsége is ennek a meccsnek, hát azért Bácskában élnek még magyarok, meg hát a visszavágón is, tehát elég határozottan is nagy önbizalommal várták a Fradit a Vojvodinánál, de nem szabad biztosan menni a visszavágón se, tehát oda kell figyelni.
1: Mondtad, hogy a Borbély Balázsnak az első meccsén lehetett látni már olyan pozitív jeleket, amit nem lehetett látni sem Robikinnél, de én tovább megyek, szerintem Csercseszovnál sem, Stankovicsnál sem, vagy Stögernél sem. Tehát egy meccs alapján ez a Borbély csapat valóban az elmúlt évek egyik legjobb Fradiának tűnt játékra, és mindössze egy meccs, és néhány hete vannak együtt csak.
4: És ez még csak a kezdet. Robikinnél továbbra is tartom, a legnagyobb erénye az volt, hogy nagyon tudott motiválni, és nagyon egyben tartotta az öltözőt. De itt szakmailag többet látok, tehát több minőség tartalom van benne, és még itt nem is játszottak a szélsők. Tehát majd amikor jönnek a szélsők, mert szerintem több szerepet fognak kapni a szélsők, mint Rabikin.
3: Akolace.
4: Például. Csirkovics.
3: Ja. Csirkovics, ez nagyon jól nézett ki, aztán ugye eltűnt az ember szem
4: hát
3: elő.
4: Igen, mert nem kapott lehetőséget. Nabi Keita.
3: Na az aztán és teljesen érthetetlen.
4: Hát az senki. Illetve nem csak a középpályáról tűnt el néha, hanem ugye egy edzésre is, de
3: ami miatt aztán a középpályáról is.
4: Ami miatt aztán, de ahogy ő ott melegített, Bajnokok Ligája győztesként, nemzetközi klasszisként egy grimasz nem volt az arcán. Ott előttünk 5 méterre melegített, egyszer alig cserélte be Rabikin, és ez zokszó nélkül viselte, sőt, fölment a elnök úrhoz, Kubatov Gáborhoz, és mondta, hogy most ő akkor egy havi fizetésre lemond, de persze a Fradi elnöke mondta, hogy nem, de mi beállapodtunk meg, megkapta, és beállt a sorba. Ha nem rúgják agyon, akkor itt az NB1-be ő egy külön fejezetet fog nyitni ezzel a tudással, ezzel a játékkal. Isztambulban a Fenerbahce ellen volt a legjobb játéka, de most amit...
3: Meg Karabakhba.
4: Idegenben, visszavágó.
3: Majdnem tovább jutott a Fradi. Ott valamiért volt kedve játszani, ott szenzációs volt.
4: Meg Isztambulban, meg most is.
3: Most is jó volt, nagyon.
4: Nagyon-nagyon
3: hát a győztes gól az ő gólja gyakorlatilag. Hát
4: ahogy leolvasta, meg ahogy kitette Jusufnak, de az egész csapat nagyon... És ez még csak az első meccs volt. Ennél jobb lesz majd szerintem még a Fradi, legalábbis ebben bízunk. Nagyon érdekes lesz. Borbély Balázs nagyon jól tartja a csapatot össze, de rengeteg csapatépítő tréning volt így divatos szóval élve, ami összehozza a társaságot, kőkemény edzések, tehát erőlétben nem is volt probléma, már most Újvidéken sem. Na ez a biztató, hogy amikor egy ilyen pici meginkás van a büdzsében, akkor a csapat nem volt gyengül, hanem lehet, hogy még biztató fejlemények is vannak. Ennyit számít a szakma, ennyit számít egy edző. És Borbély Balázsban mindenki bízik.
3: Ez most. Nem, ez jó húzás volt a Fraditól, ez igen. Biztos vagyok benne.
1: Talán nem is várták az emberek ennyire, hogy be fog válni, még tényleg jó, még csak egy meccs telt el, de valóban te abszolút azt lehetett látni, hogy...
2: De szerintem az nagyon fontos, hogy egy meccs után hát a szurkolók igen, így állnak hozzá, hogy mennyire jó, mert most gondolj bele az első meccs után azt mondják, hogy...
3: Most rúgott van egy hármast a Vojvodin, akkor átűzlenne.
4: Meg ne felejtsétek, mi az ismerjük, 3 évig ott volt az U19-nél.
3: Ja, persze.
4: Hajnal Tomi együtt játszott vele az Erste FC Kaiserslauternba, onnan ismeri. Tehát ő... Na ő is az a példa, hogy egy csóró csalóközi gyerek, felvidéki magyar srác, magyar szívvel, és a kitörés. Nagyon sok buktatón ment meg nehézségen keresztül egyébként, de pont ez a nagy erénye, hihetetlen minőséget képvisel emberként is, meg edzőként is, meg játékosként is az volt.
1: Na hát jövő héten már tudni fogjuk, hogy a Fradi tovább ment a Vojvodina ellen, avagy sem, illetve már a világbajnoki döntőnek a párosítását is ismerni fogjuk.
3: Sőt, a bronz meccsét is.
1: És a bronz meccsét is. Ne haragudjatok, de diktálom a szöveget, mert vezetek, érthetetlen volt elnézés, szóval gólkirálynak Holland lenne a meglepetés, viszont a VB győzelem sem áll tőlük távol. Szép napot, Erika. Köszönjük szépen az üzenetet.
2: Te vagy az én emberem, Erika.
1: Igen, ti a nagy norvég vikingek VB győzelmét várjátok. Van egy ilyen üzenetünk, hogy Argentin, ez egy csodálatos, nem zene füleimnek, hanem zene szemeimnek, úgyhogy zárjuk ezzel a mai adásunkat. Jövő héten jön a 99. aztán pedig 100. visszahozzuk azt a magot, ahogy elkezdtük. A 100. adás pedig megkoronázzuk szépen 2 hét múlva. Ez volt a 98. jövő héten.
4: Jó lenne, lenne torta is, mert az 50. Igen, volt torta.
1: Emlékeztem?
2: Az milyen megható volt.
3: Ferencvárosi tortaklub. Hozzá.
2: Ne is, ráadásul finom torta volt.
4: Dobos torta lenne a legjobb, meg hogy ütemre tud elköszönni a Kristóf.
1: Igen, igen. Jövő héten, Dodi?
4: Hát,
1: jöttök?
4: Hát, hogy ne
1: jön. Örülünk, jól van, várunk. Na, drága hallgatók, ennyi volt már a 98. adásunk. Jövő héten jövünk. További kellemes rádiózás. Sziasztok!
2: Sziasztok!
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Tararirám.

0: Ez volt a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Buhari Eszter beviszi a győztes találatot, és megszerzi a magyar csapat első érmét itt a párizsi olimpián.
2: Gyere Kristóf, gyere még kellett! Leon Marcsal az olimpiai bajnok, Milan Kristóf a második!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
4: És ez már a Sport délelőtt a 105.9 Nemzeti Sportrádióban. Meg is kezdjük két órás műsoridőnket. Méghozzá Ferenczi István volt a stúdióban a vendégünk, akivel Krejsz Bálint beszélgetett.
5: Itt van velünk a stúdióban Ferenczi István, 9-szeres válogatott labdarúgó, vasas erőléti edzője, akit ezúton is köszöntünk.
6: Sziasztok, jó napot kívánok!
5: Veled is fogjuk érinteni majd a labdarúgást, hiszen rendkívül kíváncsi vagyok néhány országgal kapcsolatos véleményedről a VB kapcsán. Azonban egy különleges témával kezdünk, hiszen néhány nappal ezelőtt tértél haza a Himalájából, ahol 217 kilométernyi magashegyi ultrafutást teljesítettél a The Hell Race nevű viadalon, amit nagyjából úgy lehetne magyarra fordítani, hogy verseny a pokolban. Már maga a 217 kilométeres táv is elképesztően hangzik, de hogyha még mellé tesszük, hogy a verseny 2500 és 5000 méter közötti szintkülönbségben zajlott, és összesen 8000 métert tettetek meg felfele vagy lefele, akkor még durvábban hangzik ez a szám. Hogyan élted meg ezt az egészet? Milyen volt ez a néhány nap, amit ott töltöttél a Himalájában?
6: Hát először is nyilván még bennem is érlelődik ez az egész, próbálom felfogni, vagy megemészteni azt, amit Blaskó Misi barátommal véghez vittünk. Nagyon régóta készültem erre a versenyre, 2 éve már szó volt arról, hogy el tudok menni, de akkor a munkám közbeszólt, előbb kezdődött a felkészülés, a bajnokság, így nem tudtam részt venni a versenyen. Most viszont minden adott volt ahhoz, hogy el tudjak menni, a vezetőség és a szakmai stáb nagyon nyitott volt arra, hogy igazából engedélyezték, hogy egy hetet hiányozzak a felkészülésből. Maga az, hogy hát azt jól mondtad, a neve az hordozza a minőségét és a jellemét a versenynek, mert úgy is éreztem magam, amikor ott voltam. Maga a 217 kilométer, aki több ultratávot teljesített, az nem egy ijesztő számnak felel meg, viszont a körülmények teszik színesebbé és nehezebbé. Az egész azon múlt véleményem szerint, hogy megfelelően sikerüljön az akklimatizáció, ezért időbe érkeztünk, majdnem 2 héttel a verseny előtt már kim voltunk Indiába, próbáltuk szokni a magaslatot, meg hát igazából majdnem mindent, az időjárást, az ételeket, nem volt egyszerű összerakni azt a pár napot, amíg készültünk a versenyre, de jónak bizonyult, mert sikeresen teljesítettük a távot, és hát nem utolsó sorban ugye másodikként értünk célba, ami büszkeséggel tölt el minket nyilván. Nem sok induló volt, tehát ezen a távon 12 induló volt, nem egy tömegsport rendezvény ez a Himalája, úgyhogy ez mindenképp egy nagyon szép emlék bekerül a top 1-be.
5: A mai felgyorsult labdarúgásban könnyen elképzelhető, hogy egy játékos 90 perc alatt akár 12-13 kilométert is fut. Hogy jön valakinek az, hogy ha befejezi a pályafutását, akkor elkezdjen 200 kilométereket futni? Mi volt az az iklet, aminél úgy gondoltad, hogy neked ezt ki kell próbálnod, és aztán hogy ragadtál benne ebbe a világba?
6: Hát igazából nem lehet összehasonlítani, mert azért a labdarúgásban sokkal több a magas intenzitású futás, a mikromozgások, kitámasztások, stb. Igazából, amikor én befejeztem a labdarúgást, szerintem ezzel próbáltam valamit kompenzálni, és nekem úgy indult az egész, hogy amikor ilyen ifi válogatott voltam, rengeteget voltunk Dunaharsányban edzőtáborban, és ott a kajakosokkal, kenusokkal állandóan egy szállodában, egy sporttelepen voltunk, és hát rengeteg olimpiai bajnokkal találkoztál, Kolonis György is közéjük tartozik, és láttam, hogy ő milyen edzésmunkát visz bele a sportba, és igazából mindig ilyen példaképnek tekintettem, és sajnálatos módon ugye elhúnyt, és utána az első emlékfutást olvastam az interneten, hogy rendeznek neki egy emlékfutást, egy félmaratonról volt szó, és akkor elmentem erre a futásra, különösebb előkészületek nélkül, és akkor nyilván előtte nem futottam ilyen távot, hát elfáradtam, és futás közben találkoztam két idősebb futóval, akik ugyanabban a tempóban futottak, mint én, csak ők beszélgettek, ugye én meg a levegőért kapkodtam, és akkor érdekelt az, hogy mennyi időt lehet lefutni legjobban, mármint hogy a saját magamból kihozni egy nagyon jó félmaratont, és akkor úgy szép lassan építgettem fel, hogy utána a maratoni táv, és aki a Blaskó Misi, akivel kim voltam ugye a Himaláján, ővele megismerkedtem egy ilyen futó rendezvényen, ő már előtte ultrázott, és akkor így belecsöppentem ebbe a hosszabb távokba.
5: Blaskó Mihály nevét többször is említetted, az, hogy ő ott volt, mint a barátod, ez segített átvészelni mondjuk egy-egy nehezebb pillanatot? Miatta is sikerültek, vagy közösen sikerült ezt így ketten teljesítenetek teljesen?
6: Mondhatom, hogy igen, sok versenyen voltunk már így együtt, és igazából azért is megyünk együtt, hogy megéljük ezeket a napokat. Nyilván van benne rengeteg humor, rengeteg nevetés, meg szenvedés is, és mondhatom, hogy nagyon sokszor átlendített már azon minket, hogy a másik tud segíteni. Most így utólag azt kell mondanom, hogy most a Himalájában a Misi segített többet az utolsó, hát nem tudom, fél napba, negyed napba, ott azért rendesen volt bajom.
5: Neked azért a főállásod miatt elég sűrű a menetrended, a Vasas május 17-én játszotta az utolsó mérkőzését, és Magyarország azért nem bővelkedik magaslati pontokban, 1014 méter ugye a kékesnek a legmagasabb pontja. Hogyan lehet felkészülni magyarként az 5000 méteres magasságra, és arra a másfajta körülményre, amit mondjuk a nehezebb légzés jelent, a kevesebb oxigén? Hogyan lehet erre készülni?
6: Hát igazából azt nem mondom, hogy sehogy, mert a kékesen nagyon sokszor felfutottunk, próbáltunk itt a környéken, én a hármas határhegyre is nagyon sokszor felfutottam kétezés között, hogy azért legalább szint legyen a lábamba, és teljesen mást követel meg. Sokan próbálkoznak, akik ilyen magaslatra mennek, hogy maszkba futnak. Én ezt a részét most kihagytam. Hát szerintem az a kulcsa, hogy időbe ki kell menni, és ezeket az akklimatizációs köröket megcsinálni, ami nekünk úgy nézett ki, hogy ugye 2000 és 2500 méteren aludtunk egy pár napot, és akkor mindig 500 méterre feljebb mentünk két naponta, és a legmagasabb pont, amit a versenyen elértünk, 4000 méter volt, ahova feltúráztunk, de nem sok időt töltöttünk ott, és azért a versenyen, a versenynek a 70-80% az 3000 és 3500 fölött van inkább, és azért 5000 méteren már teljesen más volt az egész levegővétel, nehéz volt minden, és a cél is, a befutó is ugye 4300 méteren volt, és ott ajánlották is a szervezők a verseny végén, hogy ne maradjunk ott éjszakára, mivel hogy igazából nulla szintről jöttünk, nem biztos, hogy az a megoldás, hogyha 4003-on fogunk aludni, úgyhogy még várt ránk egy hosszabb utazás, hogy visszamenjünk legalább 2000-2500-ra, ahol ugye az időnk többségét töltöttük.
5: A fizikai igénybevétel szempontjából mekkora a különbség a 2500 és az 5000 méter között?
6: Nagyon nagy. Így igazából a 2500-at azt első nap fájt a fejem, de nagyon gyorsan megszoktuk, ott akkor már edzettünk, túráztunk, futottunk is, viszont ugye 5000 környékén nem is voltunk, és a második hegy, amikor 5000-en voltunk, ott nagyon sokszor meg kellett állni, és venni 3-4 mélyebb levegőt, hogy az ember tovább tudjon menni. Ugye folyamatosan emelkedik, ezt úgy kell kezdeni, hogy a szerpentin, ameddig ellátsz, az emelkedik, tehát tényleg 20-30 kilométeres emelkedők is vannak. Utólag többet olvastam utána, ezek a magaslati vagy hegyi úgymond betegségek, tünetek, ami nálam jelentkezett is, hogy 5000 méteren, amikor jöttünk le, akkor én meg voltam arról győződve, hogy én már itt voltam, tehát hogy a rossz irányba megyünk, és győzködtem a szervezőket is, hogy mutogattam nekik az órámat, hogy a GPS szerint is rossz fele megyünk. Hát és nyilván én mai napig úgy gondolom, hogy ők voltak a hülyék, de hát mindenki tudja, hogy én voltam. Úgyhogy ott egy 30-40 percre le is ültettek, hogy egy kicsit visszábáljon az embernek a púzusa, hát ha visszajön a normális gondolkodása. A púzusom az visszább ment, de én nem voltam róla meggyőződve, hogy tényleg nem nekem van igazam. Úgyhogy ez is egy kicsit nehezítette. Meg a végén én rengetegszer hánytam, mert hát energiára volt szükségem, viszont ilyen 4500 környékén már nem nagyon tudsz mit bevinni, amit meg tudsz emészteni.
5: Ferenc Istvánnal beszélgetünk itt a Nemzeti Sportrádió stúdiójában, a mikrofonnál Kreisz Bálint. Ez, amit most szóba hoztál, felvetett bennem egy érdekes témát. 217 kilométer volt az a táv, amit itt teljesítettetek. Hogy nézett ki az egészségügyi biztosítás? Hány kilométerenként voltak mondjuk szervezők, akik segítettek, hogyha bajba jutottál, frissítőpontok? Ennek mi volt a folyamata?
6: Hát frissítőpontok nem voltak, hanem úgy volt, hogy igazából, hát most serpa, de inkább segítőnek mondanám őket, hogy minden versenyző

0: az mindig rád volt bízva, hogy mikor akarsz találkozni az autóban, mert nyilván ezeken a szerpentineken nem tudott kilométerenként félreállni az autó, mit tudom én, megbeszéltük, hogy kivettem a kocsiból, amire szükségem volt, és akkor mondjuk egy óra múlva találkozunk, és akkor félreálltak, utolértem őket, és akkor ment tovább a frissítés, ugyanez volt az öltözködésnél is, és egy orvosi autó az meg föl alá járkált, úgyhogy úgy gondolom, hogy azért biztosítva voltunk.
1: Elég sok hasonló kategóriájú és távú versenyt teljesítettél már, ugye túl vagy Ultra Balatonon volt, Athén Spárta, Athén ultrafutó versenyed, voltál a Vértesben is, hogyha ezeket összehasonlítod, akkor nyilván a táv az sokszor mondjuk 200 km között vagy fölötti, de mik a hasonlóságok és mik a különbségek?
0: Hát ugye a leghosszabb versenyem ez a Athén Spárta, Spárta Athén, ez a legendás Feldipidis verseny, ugye az közel 500 kilométeres volt, de mondjuk aznak már van egy pár éve, hogy teljesítettem, de valamiért azt kell mondanom, hogy ez jóval nehezebb volt a magaslat miatt, ezt nyilván az ember nincs hozzászokva, nehezebb volt megszokni, ami még nagyon megviselt, így utólag jobban képben van az ember, hogy mondjuk volt -2, -5 fok este, és akkor egy 6-8 óra múlva, amikor már lejjebb menték, kisütött a napok, meg 30 fok volt, viszont volt egy 16-os UV-sugár, hogy hosszúba kellett futni, tehát nem tudtunk rövid gatyába, meg pólóba, ugyanúgy hosszú nadrág, hosszú felső, fejedet el takarni, arcodat el takarni, napszőmeg, bézbosokat, tehát rendesen be kellett öltözni még nappal is, és nyilván az embernek akkor melege van, hogy így kellett haladni, tehát az is azért duplán kicsavarta az embernek a szervezetét.
1: És azért a Himalájára szokták mondani, hogy a szél is fel tud élénkülni bizonyos körülmények között. Gondolom ez is egy extra nehezítő tényező lehetett.
0: Volt szél, de annyira nem volt extra. Most ez kilométerben nem tudom megállapítani, nyilván nagy szél volt, de ahogy az ember néz természetfilmeket, meg esetleg filmből részeket, ott brutálisabb szeleket is észre tud venni. A szél az nem volt annyira vészes most.
1: Mondtad azt, hogy nem sokan indultok egy ilyen hosszú megméretésen, volt lehetőséged ismerkedni Blaskó Mihályon kívül a többi résztvevővel, akár mondjuk az aklimatizáció alatt, akár amikor célba értetek, volt így valamiféle kapcsolatépítés?
0: Hát igazából a rajtnál nyilván találkoztunk a versenyzőkkel, és aki megnyerte a versenyt, ő vele párszor beszélgettünk is, ő egy indiai srác volt, mert egymást kerülgettük, egy párszor elmentünk egymás mellett, szóval ő vele, az összes többiekkel sajnos nem, mert amúgy ez a verseny ez úgy néz ki, hogy ugye nekünk ugye 45 óra volt a szintidő, de ugyanezt a távot lehetett teljesíteni 5 nap alatt, tehát hogy minden a futsz egy maratont, meg egy picivel ugye többet, és akkor egy ilyen karaván szerűen vonul az összes futó és segítő, és akkor végén van egy ilyen bankett, egy záró ünnepség, ahol egy jót buliznak. Mi a buliból kimaradtunk, mert nekem sietnem kellett, hogy a felkészülésbe bekapcsolódjak, úgyhogy ezen nem vettünk részt, ahol esetleg barátságokat ki lehetett volna alakítani, ez most kimaradt.
1: Tehát a vége után te viszonylag hamar hazajöttél, de itt az aklimatizáció alatt volt lehetőség mondjuk egy kicsit körülnézni az adott országokban, azért Ázsiának ez egy olyan része, ahova ritkán jut el az ember, meg mondjuk futás közben így a világ legmagasabb hegycsúcsait mennyire tudtad kielvezni?
0: Hát ugye a legmagasabb hegycsúcs az odébb van, az Everest. Nyilván ilyen 6-7000-es, meg 7000 pluszos csúcsokat nagyon sokat láttunk. Tehát ahogy az ember felmegy mondjuk ott Baralacsa, az volt ugye az 5000-es, de hát ahogy ilyen 4000 fölé mész, ugye már ott minden hegy havas volt, nagy hófal közt futottunk el, 4-5 méteres hófal volt, ott a gyerekek szánkóztak, sietek, hógolyóztak, tehát ilyen csodálatos volt ezt megélni, hogy elmész innen a nyárból a télbe, nagyon tiszta a levegő, ritkább, de tiszta, nagyon szép a táj, viszont azt kell mondjam, maga India, tehát a városok szinte úszik a szemétbe, tehát a fő

0: város is, amit az emberek esznek, isznak, azt eldobják az utcán, és akkor igazából így néz ki, ami egy kicsit illúzióromboló, ahogy kinéz, de maga a hegység, meg a környék, az tényleg parádés.
1: Egy nagyon érdekes mérföldkövet kipipáltál a bakancs listádról. Hogy néz ki ez a lista? Vannak-e még olyan célok, amiket szeretnél teljesíteni, akár így az ultrafutásban, akár meg mondjuk más sportágakban?
0: Hát eleve már ez nem gondoltam volna, hogy ez összejön, mert a foci alatt is műtötték a bokámat, amióta ugye abba hagytam azóta is, és nem sok jóval kecsegtetnek az orvosok, tehát a futástól eleve már el voltam tiltva, de bakancs listán volt ez a verseny, ezt mindenképp szerettem volna megcsinálni. Azt nem tudom, hogy még a bokámba egészségügyileg mi fér bele, de nyilván szeretem feszegetni a határokat, és jó lenne még sokat menni. Vannak tervek, hogy biciklivel is lehet őrültségeket csinálni, tehát ott is vannak extrém távok, meg extrém körülmények, hogyha a lábam nem lesz rá úgy alkalmas, akkor marad a bicikli. De úgy gondolom, hogy a Himalája volt az egyik legkeményebb aszfalt verseny, ami létezik a világon. Hát két helyre lehet még menni, a sivatagba és az Antarktiszra. A sivatag reális lehet, tehát az ilyen meghívásos verseny, Badwater, úgy hívják ezt a versenyt. Szerintem az, hogy ezt a Himaláját sikeresen véghez vittem, arra reális esély lehet, hogy ugyan meghívnak, ha szeretném, hogy meghívjanak, vagy egyáltalán nevezek a versenyre. A másik, hogy az Antarktiszon vannak még brutális ultraversenyek, ami úgy néz ki, hogy A-ból B pontba kell lemenni, 500 km, és az összes felszerelést egy szánkon húzod magaddal, csak itt az anyagi vonzat az már tényleg olyan szorzókkal rendelkezik, ami nem biztos, hogy össze fog jönni.
1: De például a sivatagi verseny az akár még a lábadnak is jobb lehet, nem? Mert ott azért azt gondolná az ember, hogy kisebb a megterhelés a homokban való futásnál.
0: Hát ott is ugye aszfalton megy leginkább, de sivatag közt, tehát normál úton, meg homokba. Hát az igazság, hogy a bokámban már nem sok porc van, úgyhogy a legjobb az lenne a vízbefutás, de ott meg nem rendeznek ilyet. Úgyhogy most még ilyen közeljövőbeni terv egyelőre nincsen.
1: Egészségileg akkor ezt hogy bírtad? Hány cipőt használtál le? Mert ha ennyire fáj a bokád, ez akkor még elképesztőbb teljesítmény.
0: Hát a bokám az fáj, de hát azt tudtam, hogy fájni fog, meg igazából a felkészülés alatt is fájt. Nyilván vannak olyan kezelések, itt elsősorban az injekcióra gondolok, amit nyilván úgy beszéltem meg az orvossal, hogy a verseny előtt egy hónappal adtak be ezt a hialuronsavas injekciót, amik ezeken a kopásokon segítenek, hogy igazából a versenyre azért valamelyest lejjebb vett ebből a fájdalomból. Amúgy három cipővel érkeztem a versenyre, de nem azért, mert hogy elkopik, vagy valami ilyesmi, hanem ha esetleg nagyon elázol, mert az idő az olyan volt, hogy 20 percenként változott, lehet sütött a nap, az utána meg felhőszakadás volt, de cseréltem cipőt, jó volt, a fél táv után valamikor a régebbi cipőmet átvettem, zoknit cseréltem, és az a jó érzés volt, hogy egy kitaposott cipőbe mentem tovább.
1: Ferenc Istvánnal beszélgetünk a Nemzeti Sportrádió stúdiójában, a mikrofonnál Kreisz Bálint. 9-szeres válogatott labdarúgó vagy a Vasas erőnléti edzője. Amikor hazatértél a pokol futás után, akkor érezted azt a játékosokon, hogy nagyon tisztelnek, és még jobban hallgatnak rád, mert elég hitelesnek tűnik az az erőnléti edző, aki aztán 212 kilométert le tud futni.
0: Hát hála Istennek ilyen gondom nincs, hogy a játékosok ne tisztelnének, vagy ne ismernék el, amit csinálok. Rengetegszer kérdezgetik, meg nyilván látják is, hogyha futva érkezek edzésre, tudják, hogy Solymáron lakom, onnan befutni egy félmaraton, és akkor sokszor futva érkezem meg edzésre, vagy futva megyek haza. Nyilván ezt a játékosok látják, tudják, hogy én ezt a sportot szeretem és csinálom. Hát meg ki is emelném itt a játékosaimat, hogy amikor neveztem erre a versenyre, akkor ők erről tudták, hogy nekem bakancs listám, ugye ez több mint 2 év volt, és majdnem az egész nevezést, mert ugye ez sem egy olcsó verseny, majdnem az egész nevezésre összedobta a csapat a pénzt, úgyhogy igazából erre a versenyre mondhatom, hogy ők neveztek be.
1: Kértek utána cserébe élménybeszámolót?
0: Volt, igen, meg is tapsoltak, meg a mai napig, hogyha úgy egy-egy játékos elkap pályára kimenet, vagy edzés előtt, akkor mindig belekérdeznek dolgokba, hogy ezeket a szituációkat én hogy éltem meg.
1: Milyennek tartod egyébként a csapatot? Hol áll jelenleg a felkészülés? Ugye már nincs 3 hét a bajnokság rajtjáig.
0: Hát nehéz még ilyenkor mit mondani, ugye MB2-ből bajnokként jöttünk, de azt nem szabad elfelejteni, hogy azért az MB2 és MB1 között óriási különbség van. Nagyon kiélezett a 12 csapatos bajnokság, dolgozunk keményen, nagyon bízom benne, hogy jól össze fog állni a csapat, sikerült úgy gondolom, hogy erősíteni is a kereten, úgyhogy én nagyon bizakodó vagyok a jövőt illetően.
1: Mekkora valójában a különbség fizikális paramétereket nézve az MB2 és az MB1 között?
0: Hát az igazság, hogy azért nem tudom összehasonlítani, mert csak az enyémet látom. MB2-ben nincs központi mérés, nincs bekamerázva, hogy ezeket a fitness és különböző adatokat az MB2-be nem kapjuk meg, MB1-be viszont megkapjuk. Én úgy gondolom, hogy MB2-ben mi voltunk a úgymond a top csapat, nem véletlenül nyertük meg a bajnokságot, de MB1 azért más, ott nem mi leszünk a top csapat, mert rajtunk kívül van úgy gondolom, hogy jó pár csapat, akinek a játékos állománya, a költségvetése és a lehetőségei sokkal jobbak. Viszont mentalitással és hozzáállással el lehet tüntetni ezt a különbséget, úgyhogy abba bízom, hogy a játékosaink ezt átérzik, és el fogjuk tüntetni ezt a különbséget.
1: Ezt az átállást segíti azért, hogy jó néhányan vannak a keretben olyanok, akik azért komoly MB1-es múlttal rendelkeznek?
0: Azt gondolom, hogy igen, mert nyilván aki komoly MB1-es múlttal rendelkezik, ott már az a játékos már más erőt képvisel. Amúgy meg a kupába, ugye a Puskás Akadémiával is játszottunk évközben, akit sikerült kiverni, utána Egerszegen egy kiki meccsen búcsúztunk, tehát találkoztunk MB1-es csapattal, de nyilván azzal is tisztában vagyunk, hogy a kupa meccs ugye egyfordulós, tehát ott egy meccset játszol, itt meg minden héten MB1-es ellenféllel fogunk játszani.
1: Az egyéni sportoknál van olyan, hogy csúcsforma időzítés, amikor mondjuk Európa-bajnokságra vagy világbajnokságra készülnek. Nektek az, hogy a sorsolás úgy néz ki, hogy a Győrrel kezdtek július 25-én, vagy előtte, vagy utána egy nappal, és utána a Ferencvároshoz látogattok, tehát az elmúlt bajnokság első 2 helyezettjéhez. Ez kell-e emiatt valahogy átalakítani a felkészülést ahhoz képest, ahogy mondjuk alapból csinálnátok, hogy nincs 2-3 fordulótok belemelegedni, hanem egyből a legnagyobb ellenfelekkel kell kezdeni?
0: Hát ugye, mivel az idő mindenkit szorít meg a versenykírás, így semmi más nem változtattunk attól függetlenül, hogy a Győrre és a Fradival játszunk. Igazából a bajnok és az ezüstérmes, a kupagyőztes ugye velük kezdünk, ez tök jó, ez a játékost kell, hogy motiválja, hogy egyből összetudunk csapni a Győrrel, megmérettetjük magunkat a bajnokkal, utána a Ferencvárossal, ugye ezek a csapatok mennek a nemzetközi kupába is, nekik arra is kell figyelni, úgyhogy nem lenne baj, hogyha kicsit odapiszkálnánk nekik így az első 2 fordulóba.
1: Az megadhatná az alaphangot ahhoz, hogy a szezon utána szárnyaljon, és meglegyenek azok a célok, amiket kitűztetek?
0: Hát az nagyon jó lenne, ugye jó kezdés után egy jó folytatást kell csinálni, de persze lehet humorizálni, de azt gondolom, hogy egy jó kezdés azért segítene a csapatnak a hitét, és az önbizalmát is növelni, és elhinni, hogy van keresni valónk NB1-be.
2: Krejsz Bálint beszélgetett az elmúlt percekben Ferenczi Istvánnal.
3: Ez a Sport délelőtt. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Labdarúgás.
0: A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sportrádióban.
2: Két teljesen eltérő világnézet csap össze. Ki tartja magát jó úszónak?
3: Nagyon jó megúszó voltam.
4: Fáktáztam a rohanó szarvasok után.
5: Mondom, hát ez nem lehet.
6: Te vagy a szegedi! Nyugodj meg, attól megnyugszol!
7: Imogoszú!
8: Úszogumi!
7: Pontos!
9: Ó, magyarul!
10: Még a nyelvújítás előtt!
11: Magyarország szeretlek! Nyáron nézze újra a legjobb pillanatokat! Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán!
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
12: Országos csúccsal lett 7. Molnár Attila. Változik a menetrend a Budapest-Vác-Szobvas útvonalon. Hétvégén is marad a napos idő. Gábor Anikó vagyok, jó napot kívánok!
0: Sporthírek.
12: Spanyolország először kapott gólt az idei labdarúgó világbajnokságon, de bejutott az elődöntőbe, miután egy hajrában szerzett találattal 2-1-re legyőzte Belgiumot a Los Angeles-i negyeddöntőben. A győztes gólt a 88. percben Mikel Merino szerezte, aki a nyolcaddöntőben is nyerő ember volt a portugálok ellen. A spanyolok a keddi elődöntőben a franciákkal találkoznak majd Dallasban. A két utolsó negyeddöntőt pedig magyar idő szerint ma késő este, illetve holnap hajnalban rendezik a labdarúgó VB-n. A Norvégia-Anglia találkozó 23, míg az Argentina-Svájc negyeddöntő hajnali 3 órakor kezdődik majd. Mindkét mérkőzést az M4 Sport és a Nemzeti Sportrádió is élőben közvetíti. Jannik Sinner, Alexander Zverev döntőt rendeznek férfi egyesben a Wimbledoni teniszbajnokságon. A világ első Sinner 3 egyaránt 6-4-re megnyert szettben győzte le a 7-szeres bajnok Novák Djokovicot. A másik ágon a német Zverev szintén 3 játszmában 7-6-6-2, 6-4-re nyert a szabadkártyával indult brit Arthur Ferri ellen. Tim Merlier nyerte a Tour de France országúti kerékpáros körverseny tegnapi 7. szakaszát, míg összetettben továbbra is Tadej Pogacar vezet. Országos csúcsot futott és a 7. helyen végzett 400 méteres síkfutásban Molnár Attila az atlétikai Gyémánt Liga monakói versenyén. A fedett pályás Európa-bajnok 44,47 század másodperces eredménnyel ért célba. Egy arany és 2 ezüstérmet szereztek a magyar versenyzők a montreali kajakkenu világkupa tegnapi döntőiben. A Nádas Bence, Fodor Bence, Kuruc Levente és Tótka Sándor alkotta kajak 4-es 500 méteren győzött, még 1000 méteren a kenus Fejes Dániel és a kajakos Csikós Zsóka végzett a második helyen.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
12: Megkapta az uniós pénzügyminiszterek egyhangú jóváhagyását Magyarország uniós helyreállítási terve, ezzel elhárult az utolsó akadály az uniós források hazahozatala elől, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, hogy a támogatásokat egyebek mellett közlekedési, energetikai, egészségügyi és vízügyi fejlesztésekre, valamint a vállalkozások támogatására kívánják fordítani. Magyarország már 87 napnyi importnak megfelelő kőolaj és üzemanyag tartalékkal rendelkezik, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István emlékeztetett, tavasszal a védett üzemanyagárak megőrzése érdekében felszabadították a stratégiai készletet, de azóta a piaci helyzet kedvezőbb lett, így már visszatöltötték a felszabadított mennyiséget. A Nyugat-Balkán stabilitása Magyarország és egész Európa biztonságát is erősíti, közölte Orbán Anita, miután részt vett a Nyugat-Balkán barátai csoport külügyminiszteri ülésén Rómában. A magyar tárcavezető azt írta, hazánknak a vajdasági magyar közösség miatt nemzetpolitikai szempontból is fontos a térség. Fennakadás nélkül léptek életbe az új uniós vámszabályok, amelyek alapján július első 9 napjában már több mint 3,2 millió kis csomag érkezett az országba, tájékoztatott a NAV. Az EU-n kívülről rendelt 150 eurónál kisebb értékű küldeményekre vonatkozó 3 eurós átalányvámból eddig több mint 11 milliárd forint bevétel folyt be. Karbantartás miatt módosul a menetrend a Budapest-Vác-szobvonalon július 20-áig, közölte a vasúttársaság. A Rákospalota Újpest állomáson zajló munkák miatt egyebek mellett kimarad az S70-es több járata, éjszakánként pedig pótlóbusz közlekedik a Nyugati pályaudvar és Dunakeszi között.
0: Közlekedés.
12: Rendkívül erős a forgalom az M1-esen Budapest felé, Tata és az M0-ás csomópontja között lassabban haladnak a járművek, szakaszosan pedig egybefüggő, több kilométeres sorokat alkotnak. Különösen Tata és Tatabánya között érzékelhető ez, itt 11-12 kilométeres állókocsi sorak alakult ki. Sokan haladnak az M7-esen a Balaton felé is, Budaörs és Székesfehérvár között okoz némi fennakadás az élénk jármű mozgás. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
12: Napos, gomoly felhős az idő, legfeljebb északkeleten és délnyugaton fordulhat elő záporzivatar, a szél nagy területen megélénkül, helyenként megerősödik. Napközben 28-33, késő este 17-25 fok valószínű.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Ez a Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Szép napot, ez itt továbbra is a Nemzeti Sport Rádió, és azon belül a Sport délelőtt. A folytatásban is következik Ferenczi István, aki Kreisz Bálinttal beszélgetett.
3: Vendégünk továbbra is Ferenczi István, 9-szeres válogatott labdarúgó és a Vasas erőléti edzője. Az angyalföldi csapatról beszélgettünk az elmúlt percekben, és folytassuk velük is. Mik azok a célok, amit kitűztetek? Mivel szeretnétek zárni majd a szezont?
4: Hát én úgy gondolom, hogy nem lehet más a célunk, mint a biztos bennmaradás. Ugye, hogyha megnézzük, amióta a 12 csapatos NB1 van az országban, általában aki megnyeri a bajnokságot, az eleje az mindig leszakítja a mögötte levőket, és mondhatom, hogy mit negyediktől az utolsóig, ugye nagyon sokszor az utolsó fordulókba dőltek el, hogy ki esik ki, ki marad benn, ráadásul ugye most az utolsó előtti osztályozót kell, hogy játszon. Remélem, hogy ez minket nem érint, és stabilan bent tudunk maradni, mert az eddigi tapasztalatok az, hogy a negyedik és a bennmaradók még, tehát ugye a tizedik helyezetig ott nem nincs olyan nagy különbség a csapatok között, nyuanszni lehet, adott állapot, frissesség, úgyhogy remélem, hogy mi egy jó középmezőnyt el tudunk érni.
3: Itt, amikor az előző fél órában beszéltél mondjuk a saját versenyedről az elmúlt hetekben, és arról, hogy hogyan segített a csapat, az jött le, hogy azért nagyon szoros köztetek a viszony. Szerinted mi a Vasasnak a legnagyobb erőssége, hogyha mondjuk így a játékosokat nézzük, vagy akár a klubot is, mi az, amivel ez a csapat mondjuk kitűnhet a mezőnyből?
4: Hát remélem, hogy az egység és a csapat szellem, ami kitűnik. NB2-ből ez nagyon jellemző volt ránk, jó volt nézni a csapatot, együtt van a stáb és a játékos állomány. Az erősségünk lehet, hogy nagy mozgás nem történt a klubnál, elég bő a keretünk, mondhatom, hogy rendezett a háttér, normális körülmények között tudunk készülni, úgyhogy a vezetőség és a sportigazgatónk is mindent alárendel annak, hogy a csapatnak csak arra kelljen koncentrálni, ami a feladata.
3: Az, hogy végül csak egy az, aki biztos kiesik, és a 11. osztályozót játszik, ez bármilyen formában szerinted átalakíthatja a bajnokság dinamikáját? Mert az elmúlt években volt olyan, amikor viszonylag hamar eldőlt mind a két kiesőhely sorsa, de volt olyan is, amikor meg mondjuk nagyjából az utolsó mérkőzések tétmérkőzések voltak, és élet-halál kérdést jelentettek. Milyen hatása lehet a bajnokságra az, hogy osztályozós rendszer lesz idén?
4: Hát jó kérdés, én is nagyon kíváncsi vagyok, mert ez a vélemény, amit mondtál, hogy az utóbbi években rendszerint az utolsó 2-3 forduló is úgymond idézőjelben vérre ment, hogy ki meccset játszottak a csapatok. Ugye most, aki osztályozóra szorul, az NB2 második helyezettjével kell játszania egy fordulós meccset. Hát én úgy gondolom, hogy valamilyen szinten ez inkább az első osztályú csapatot talán segíti, az NB2-esnek azt gondolom, hogy így nehezebb lesz.
3: Térjünk rá a labdarúgó világbajnokságra, hiszen javában zajlik az esemény, közelítünk a legizgalmasabb mérkőzésekhez. Azért elég sok időt töltöttél az elmúlt hetekben a Himalájában. Mennyire tudtad figyelni a labdarúgó VB eseményeit kint?
4: Hát igazából meccset egyet sem láttam, amíg kint voltam. Csak az összefoglalót és az eredményeket tudtam megnézni. Amikor olyan helyen voltunk, hogy volt térerő, akkor meg tudtam nézni. Úgyhogy, de amióta hazajöttem, azóta nyilván láttam jó pár mérkőzést, de őszinte leszek, hogy ezek a elszórt időpontok miatt én nem kelek fel 2-kor, meg sajnos sokszor elalszom a 11-es kezdésnél is, úgyhogy az időpontok miatt így jóval kevesebb mérkőzést látok én is, mint egy megszokott VB-n, vagy EB-n.
3: Ez az első olyan torna, ahol 48 csapat küzd egymással. Te erről a lebonyolításról mit gondolsz? Mi volt mondjuk az első reakciód, mikor évekkel ezelőtt ez biztossá vált?
4: Nyilván örültem neki, de csak azért, mert így nekünk is több esélyünk van kijutni. Hát nyilván elszomorít az a része, hogy szerintem a magyar válogatott rengeteget fejlődött, rengeteget léptünk előre, és bosszantó, vagy elszomorít engem egy kicsit, hogy nem jutottunk ki, és közben meg nem minősítve őket, de hogy gyengébb csapatok, mint a magyar, ki tudtak jutni, mert más honnan kellett nekik kikerülni, más selejtezőket kellett nekik megívni. Nagyon kíváncsi lettem volna a magyar válogatottra, hogy mit tudott volna produkálni ezen a világbajnokságon.
3: Szerinted lettek volna olyan csoportok, ahol komoly sikereket és bravúrokat lehetett volna elérni, hogyha mi vagyunk ott mondjuk egy másik európai csapat helyett?
4: Én biztos vagyok benne, hogy igen, mert a válogatott bizonyította EB-n is, a Nemzetek Ligájába is, hogy nagyobb nevű csapatokat is meg tudtunk verni, meg tudtunk szorongatni, és nyilván egy önbizalommal, erővel duzzadó csapat, egy egységes csapat, mint ahogy több kis csapat is bizonyítja a VB-n, tud meglepetéseket okozni.
3: Az egyik negatív meglepetés európai szempontból a török válogatott volt, amely két forduló után búcsúzott, és talán az első kieső volt. Te játszottál ott néhány hónapot 2005-ben. Mit gondolsz az ő szereplésükről? Számodra is váratlan volt az, hogy ennyire leszerepeltek, talán lehet ezt a szót használni.
4: Hát szerintem ez mindenkit meglepett, mert hogyha megnézed a török csapatnak a keretét, mondhatom azt, hogy majdnem mindegyik játékos top csapatban játszik, nemzetközileg elismert játékosokról beszélünk, de pont az ő meccsüket láttam, amikor rengeteg helyzetet kidolgoztak, mégse tudtak nyerni, szerintem ez nekik óriási csalódás, hogy így végeztek, de szerintem én ide venném a németeket is, mert szerintem ők se így tervezték ezt a világbajnokságot.
3: Erőléti szempontból ez is egy érdekes kérdés, hogyha már így a németeket szóba hoztad. Nehezebb az, hogy úgy kell edzeni a játékosokat, vagy felkészíteni a játékosokat, hogy most már nem 4, hanem 5 kieséses mérkőzés van az egyenes kieséses szakaszban, tehát aki tornát szeretne nyerni, az 5-ször már nem hibázhat, és sokkal hosszabb nyilván ez az időszak is. Ez egy felkészítést mennyire befolyásol, vagy alakít át?
4: Hát úgy gondolom, hogy ezek a játékosok, akik top bajnokságokba játszanak, és bajnokság végén bemennek a válogatottba, ott már fizikálisan inkább a frissítéseken van a hangsúly. Fizikálisan nem nagyon tudsz hozzátenni, nyilván edzeni kell, de még amellett, hogy játszanak 5 meccset, én úgy gondolom, hogy ezek a válogatottak inkább a frissítésről, hogy szellemileg tiszták legyenek, fejbe tiszták legyenek a játékosok, inkább ezeken van ilyenkor a hangsúly.
3: Ferenc Istvánnal, a Vasas erőnléti edzőjével beszélgettünk, a mikrofonnál Kreisz Bálint. Az sem jelenthet problémát mondjuk, hogy a csoport mérkőzéseknél vannak olyanok, ahol elég nagy a különbség a játékosok között, mondjuk Németország Curaçao, de lehetne még pár példát mondani. Tehát, hogy az nem mindig lehet mondjuk úgy belőni a játékosok pihentetését, hogy az mindenki számára kedvező legyen.
4: Hát nyilván egy német vagy bármelyik válogatottnál, tehát olyan stáb létszámmal dolgoznak, hogy az a feladatuk összerakni, de amire az előbb is utaltál, nyilván vannak az úgymond idézőjelbe a kisebb csapatok, akik nagyon éhesen érkeztek meg erre a világbajnokságra, akik eddig még nem szerepeltek világbajnokságon, és bizonyították azt, hogy nem egyszer őket legyőzni. Tehát hiába nagyobb név a válogatott, ugye mentalitás, stabilak, nagyon szűkek, rengeteget futnak, párharcoznak, elég, ha most a Paraguayt vesszük, ahogy fociztak a franciák ellen, nem mondom, hogy szépen fociztak, de minden eszközt bevetettek annak érdekébe, hogy megnehezítsek a franciák dolgát, és a kis csapatoknak ez fegyvere lehet.
3: Játékosként mekkora a különbség lélektanilag egy olyan mérkőzés között, ami mondjuk bajnokságrendszerben zajlik, itt a csoportmérkőzésre lehet gondolni, ahol van javítási lehetőség, és mondjuk egy kupa mérkőzésnek is számít egyenes kieséses meccs között, ahol meg tudod, hogyha nem te nyersz, akkor számodra véget ért a torna.
4: Hát nyilván a bajnokság sokkal jobb és egyszerűbb, mert ahogy mondtad, most hogy nyilván vereség benne van, még akkor is, hogyha jól játszol, de tudod mondani, oké, gyerekek, fel a fejjel, mert lehet, hogy mondjuk a szombati után már szerdán jön a következő forduló, szerdán, hogyha ki tudod javítani, akkor feledésbe merül minden, visszatérsz a helyes útra, és mész tovább. Ellenben az ilyen kupa, vagy ezeken a nagy tornákon, ugye az egyenes kiesésbe egy apróbb hiba a csapatszinten vagy egyénileg valaki hibázik egyet, gólt kapsz belőle, vagy nem úgy alakul az egész, és akkor igazából az egész csapatnak a munkája kárba veszik, tehát azért az jóval nehezebb.
3: Melyek voltak azok a kis csapatok, amelyek pozitív benyomást tettek rád, mert néhány válasszal ezelőtt ezt is elkezdted így mondani azokon a mérkőzéseken nyilván, amiket mondjuk tudtál figyelni?
4: Hát a zöldfoki szigetek szerintem mindenképp meglepetés, ahogy szívták magukat, ahogy az argentinok ellen játszottak. Nekem, bár nem számít kis csapatnak, Kanada is meglepetés volt, ahogy szerepeltek a VB-n, vagy ahogy fociztak. Meg igazából, ami még számomra is meglepő, ugye a norvégok, tudom, hogy sötét lónak lettek kikiáltva, de aki először kitalálta, hogy a norvégok sötét ló, igaza lett, mert tényleg menetelnek.
3: A nagysztárok helyzete is egy érdekes dolog, mert a torna előtt sokan beszéltek arról, és nem is tűnt feltétlen alaptalannak, hogy a játékosok túl vannak terhelve, és lehet, hogy ez a világbajnokságon visszaüt. Ehhez képest Kylian Mbappé 7 gólos, Erling Haaland 7 gólos, Lionel Messi 7 gólos, Harry Kane 6 gólos, Dembélé 4 gólos, és lehetne sorolni elképesztő, amit a világsztárok nyújtanak. Hogy lehet az, hogy egy ilyen sűrű év után 60-70 mérkőzéssel a lábukban ilyen szinten tudnak játszani ezek a játékosok?
4: Hú, de jó téma. Hát az, nyilván az nem kérdés, hogy ezek a játékosok, akik ilyen bajnokságban játszanak, és stabilan, kezdőként, azok fizikálisan top állapotban kell, hogy legyenek. De itt nyilván, amikor a szezon végén még mész edzőtábor, és utána kiutazol Amerikába, esetleg ott is magaslati különbség, időeltolódás, tehát mentálisan is borzasztó erősek ezek a játékosok, és nagyon sikeréhesek ezek a sztárok. Most én azt veszem észre a VB-n, hogy húzzák a saját csapatukat. Tehát eszmélet, amit a Haaland műve, Harry Kane, amit védekezésbe, ami munkát beletesz a csapatmunkába, védekezik, és akkor még ráadásul rúgja a gólokat, viszi a csapatot a hátán, Mbappé is ilyen szezon után, szóval nem véletlenül vannak ott, ahol vannak.
3: És itt azért a nagysztárok közül sokan ismerik is egymást személyesen, vagy jó kapcsolatot ápolnak. Annak is lehet egy ilyen hatása, hogy amikor mondjuk Messi bekezdett egy mesterhármassal, akkor a többiek is ezt látták, és ez is ilyen extra motivációként hat? Tehát így picit egymást is húzhatják ezek a világsztárok?
4: Nyilván követik egymást, de szerintem ez a rivalizáció inkább csak a Messi-Ronaldóra érvényes, amit ugye a sajtó is és a média is állandóan kezelés és figyelem központjává teszik. Nem tudom, azt lehet, hogy Harryként is plusz motiválja, hogy az Mbappé ennyi gólos, de ugye sajnos nem ismerem egyiket se, úgyhogy meg nem is írnak ezekről a párharcokról olyan sok mindent, úgyhogy ebben nem tudok úgy állást foglalni.
3: A góllövőlista első 4 helyén álló játékosoknak a nemzetisége francia, norvég, argentin és angol. Itt azért könnyen lehet, hogy ebből a 4 felsorolt nemzetből legalább egy, de akár 2 is bejut majd a döntőbe, ami azt jelenti, hogy július 19-ig formában kell lennie. Utána meg augusztus közepén végén legjobb esetben is kezdődik a szezon. Nem lesz egyszerednek egy ilyen hátulütő dolga, hogy most lejátszottak 60-70 mérkőzést, egy 8 mérkőzéses világbajnokságot, alig tudnak pihenni, kell kezdeni a felkészülést. Tehát ezt lehet csinálni a végtelenségig?
4: Hát nyilván a végtelenségig nem, de nagyon jó fel vannak készítve a játékosok, meg a VB után biztos vagyok benne, hogy meg fogják kapni a kellő pihenőt. Általában ezeket a nagy tornákon a játékosok, főleg akik a végsőkig menetelnek, rendszerint az első 2-3 fordulóban nem szerepelnek az adott bajnokságba, úgyhogy meg fogják kapni a megfelelő pihenőt. Az már más kérdés, hogy neki egyből, ahogy a bajnokságba játszani fog, egyből a top formát kell felvenni, tehát nem lesz neki nagy finomítás lehetősége, de pont azért vannak ezek a kvalitású játékosok, hogy ezeket megoldják.
3: Te, aki egy teljesen más közegben dolgozol, akár bajnokság, akár országszinten, tudsz bármi praktikát ellesni, vagy figyelni abból, hogy ezek a játékosok hogyan vannak felkészítve, hogy mik azok a dolgok, amikkel még tovább tudják bírni a játékot, amit úgy át tudsz ültetni a saját munkádba?
4: Hát igazából most nyilván az, hogy meccsen mit csinálna az adott csapat, abból most nem tudsz következtetést levonni, az inkább már taktika, tehát hogy ők most fizikálisan hogy vannak felkészítve, de az látszik, hogy most már minden csapat, még úgymond a kis csapatok is, hogy egész pályán letámadnak, kiürítik a saját térfelet, mennek, pressingelnek, hogy nyilván aki ezt csinálja, az egyértelmű, hogy jó állapotba kell, hogy legyen. Amúgy meg már a mai világban annyi videó, annyi fórum, platform elérhető, hogy majdnem, hogy betekintést tudsz kapni a komoly csapatoknak is egy-egy edzésébe.
3: Nagyon sokáig voltál aktív labdarúgó, 1995-től kezdve egészen 2020-ig. Sejtem a következő kérdésemre a válaszodat, de azért akár a fiatalabb hallgatók számára is érdekes lehet. 1995 óta, mióta mondjuk elkezdted a profi futballt, a mai napig mennyit változott fizikális szempontokból a labdarúgás világa?
4: Hát én úgy gondolom, amikor én fiatal voltam, meg bekerültem NB1-be, nagyon sokat edzettünk, de szerintem nem volt ennyire szervezett, mint most, nem volt ennyire tudatos a munka, mint most. Szerintem gyorsabb lett a játék, még inkább fizikális, úgyhogy nagyon gyors lett a játék, viszont az egyéniségek kikoptak, nincs annyi egyéniség, vagy olyan kvalitású játékos, mint amikor én fiatal voltam, és mennyi játékosra fel lehetett nézni, ezt most egy kicsit hiányolom.
3: Ez amiatt is lehet, mert hogy a tehetség már kevésbé meghatározó tényező pont emiatt a megnövekedett fizikalitás miatt?
4: Lehetséges, hogy ez is benne van, hogy el tudod tüntetni az apró különbségeket, úgyhogy simán benne van, hogy ez is közrejátszik.
3: Emiatt is lehet talán mondjuk ugye Udesin Folt, akár Erling Haaland, akinek a feljátéka kiváló, vagy Kylian Mbappé. Beszéltél a Messi Ronaldo éráról, szerinted a következő 10 évet azért az ő versenyfutásuk mondjuk meghatározhatja nagyjából hasonlóan, mint Messi és Ronaldoé, vagy mivel ez már egy másik labdarúgás, ezért ez nem lesz annyira meghatározó mondjuk.
4: Hát én nem tudom, hogy megérjük-e, hogy két ilyen labdarúgót, mint a Messi és Ronaldo látunk-e még két ilyen párharcot, ilyen rivalizálást, és nem az, hogy két-három éven keresztül, hanem évtizedeken meghatározták az egész labdarúgást, ezt az egész versengést. Nyilván a következő korosztály az Mbappé és a Haalandot ide lehetne mondani, ugye sokan mondják a Viniciust, de én úy gondolom, hogy nem tudják megközelíteni jelenleg a Messit és a Ronaldot.
3: Cristiano Ronaldo néhány órával ezelőtt bejelentette, hogy az idei az utolsó világbajnoksága, amit azért lehetett sejteni, de most erősítette meg hivatalosan a portugál világsztár. Ma a spanyolokkal játszanak, ami egy elég nagy rangadó lesz. Akár az is elképzelhető, hogy Cristiano Ronaldo utolsó világbajnoki mérkőzése. Mire számítasz mondjuk ezen a találkozón, és akár Ronaldo szerepét tekintve is?
4: Hát én arra számítok, én szeretem a Ronaldót, és nagyon örülnék, hogyha a portugálok nyernék a VB-t, de igazából csak azért, hogy Ronaldónak akkor igazából összejönne az, amiről mindig is álmodik, és akkor ő is lehetne világbajnok, mint Messi, amúgy az angoloknak szurkolok. De simán benne van, mi a spanyolokat nézve nagyon jó fociztak, hogy Ronaldónak ez az utolsó VB meccs, azt nem mondom, hogy válogatottban is utolsó, mert valószínű, hogy nyilván egy búcsú meccs, vagy meg lehet, hogy a selejtezőkön is játszik, de én úgy gondolom, hogy a portugálok ma kikapnak, akkor Ronaldo szerintem a válogatottól vissza fog vonulni.
3: Ennyire sokat számít nála az, hogy hogyan sikerül ez a VB így a jövőt tekintve?
4: Hát nyilván jobb lenne őt megkérdezni, csak találgatok, de szerintem ez simán benne van.
3: Portugália és Argentina külön ágon van, nagyon sok mindennek kell addig történnie, de hogyha mondjuk ez a két csapat találkozna döntőbe, az egy korszak tökéletes megkoronázása lenne?
4: Abszolút.
3: És a nagy csapatokat tekintve, Franciaország már biztosította a helyét, a legjobb 8 között Marokkóval fognak találkozni, de hogyha azt nézzük, eddig 4-8 negyed döntősünk van, és ebből 3 európai. Pedig a csoportkör alapján nem feltétlen az volt kikövetkeztethető, hogy Európa ekkora dominanciában lesz. Hogyan állnak a földrészek egymáshoz viszonyítva, akár mondjuk erőllétben, akár játéktudásban? A következő évek is afelé mutatnak, hogy Európa fókuszú lesz a labdarúgás, vagy zárkoznak fel a különböző térségek?
4: Hát szerintem még mindig Európa vezet ilyen szempontból. Az európai csapatok a legerősebbek véleményem szerint. Itt vannak a legerősebb bajnokságok, a legerősebb kupasorozatok, és nyilván ez ugye azzal lesz azonos, hogy hogy a válogatottak is a legerősebbnek kell szinte, hogy legyenek.
3: Ferenc Istvánnal beszélgettünk az elmúlt egy órában.
2: Az elmúlt egy órában Kreisz Bálint beszélgetett Ferenc Istvánnal, korábbi válogatott labdarúgóval.
0: Ez a Sport délelőtt. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Hungaroring a Formula 1-es versenynaptár egyik legpatinásabb és legnehezebb helyszíne. A mogyoródi dombok között kanyargó pálya nem ismer kegyelmet. A hőség, a por és a szűk aszfaltcsík miatt itt a stratégia és a precizitás többet ér a pusztaló erőnél. Július 24-től 26-áig Formula 1-es Magyar Nagydíj a Nemzeti Sportrádióban.
1: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: Chega lá, coração fica na rede, olá!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Ez a Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kedves hallgatók, ez itt továbbra is a 105.9 Nemzeti Sport Rádió, benne pedig már a Sport délelőtt. Az utolsó egy órában pedig Edvi László következik. Mi lenne más a téma, mint jégkorong? Spiller Istvánnal beszélgetett.
3: Hát így jégkorongról lesz szó. És hogyha jégkorong, akkor ki mást köszönthetnék itt a stúdióban nagy-nagy szeretettel, mint Spiller István. Hát nem is tudom, Pista, hogy szokta a téged bemutatni. Azt el szoktam mondani, hogy az MT munkatársa vagy, de azt el szoktam mondani, hogy Magyarországon az első számú jégkorong szakértő, aki szakvezetőként is dolgozik, és most egy egészen furcsa minőségedben vagy itt, de voltál már ilyen minőségben. Szervusz, köszönöm, hogy itt vagy.
4: Azt hittem, ha elmondod azt is, hogy Skorpió csillagjegyben vagyok, hiszen Ferenc Károly.
3: Tényleg?
4: Igen.
3: Na,
4: és hát a Skorpiós felvezetés után ez lett volna egy jó átkötés.
3: És a Skorpió együttes rendben van? Tehát az kedveled? Kedvelted?
4: Én technoőrült vagyok.
3: Technoőrült vagy? Hát igen, ezek a jégkorongok. Imádom a Ferenc Károlyt. Ez a negyedik lemez nem volt túlzottan sikeres, ez a Gyere velem a címe, de ez a sor ez innen nagyon tetszik.
4: Gyere velem, én sem megyek sehova, voltak.
3: Na, ez a Gyere velem is egy gyengécske szám, de ez a nyári estén kötelesség, a boldogság, nyári estén kötelesség, a boldogulás, ez egy jó pofam. Na, nem először rendezel kapusiskolát, Spiller, Góli, nemzetközi kapusiskola. Először beszéljünk így sikét ennek a múltjáról, hogyha már azt mondtam, hogy nem először rendezel ilyet.
4: Igazából nem akarok nagyon visszamenni az időbe, de azok a kanadai edzők, akik már évek óta itt vannak, velük 14 éve dolgozom együtt. Én 2012-ben ismertem meg ezt a csoportot, ahol egyébként nem csak kapusedzők dolgoznak, hanem játékos edzők is, csak az érdekes, mert most játékos edzők közül is vannak itt elég sokan, és valamennyien kanadaiak, főleg a nyugati partról, Vancouver és környéke. Tehát én őket megismertem 14 évvel ezelőtt, akkor kezdtem el velük úgy dolgozni, hogy akkor még a magad ilyen tábor lebonyolítását is meg kellett tanulni, hogy lehet jól megszervezni a legapróbb részletekig, hogy hány korong legyen, hány kapu, legyen állandóan működő fúró, amivel le tudom fúrni a kapukat, hiszen mindig arrébb kell vinni őket, hogy osszam be az öltözőket, mikor menjenek mosásra a mezek, mikor, tehát 5-6-7 csoportban vannak beosztva a gyerekek. Ezt mind el kellett tanulni.
3: Mindadik edef feladatkör, ugye? A jégkoromban.
4: Van benne stressz is, mert ilyen, most 70-en leszünk, azért egy-két sérült mindig beesik állandóan újra tervezni a csoportbeosztásokat, a kapusok párait. Tehát ez a táboroztatás, ezt mondom, ez kint kezdődött, és amikor 2016-tól 21-22-ig Red Bull Münchennél az utánpótlás kapusokért feleltem, tehát egészen a juniorig, csak onnan néhány tanítványom még be is tudott mutatkozni a német profiligába, hogy akkor azért nem voltak ilyen nyári szabadságaim, ilyen értelemben, hogy le tudjak vezényelni egy 5-6-8 napos tábort, és akkor amikor beütött a Covid, és nem lehetett utazni, akkor itthon, az akkori koronavírus járvány elleni politikában, tehát most úgyhogy nyitva maradhattak a sportlétesítmények, nyilván voltak ezek a szűrések, meg tesztek, buborékmódszer, ezt ki kellett fejleszteni, és akkor tulajdonképpen 21-től vágtam bele, amikor lehetetlen volt nagyon tengeren túra utazni, és onnan meg ide érkezni. És akkor elkezdtem úgy ezt a tábort, hogy az én főszervezésem mellett, de mondjuk a videókat, meg elemző anyagokat ki lehetett juttatni ezeknek a kanadai edzőknek. Nyilván ők nem tudtak jönni. Én például abban a két nyáron nem tudtam kiutazni hozzájuk, meg szezon közben sem. Így kezdődött, ez egy kapustáborozástól indult. Majd amikor az elmúlt pár évben tényleg ugye nem NHL-es, de NHL-es kapusokkal foglalkozó edzők már ide jöttek, de ezek, ők mind nem csak kollégák, hanem jó barátaim is. Tehát abszolút nem arról van szó, hogy ez csak egy piaci alapon működő tábor, hanem itt nagyon komoly barátságok, évtizedes barátságok vannak, családok összejárnak, ide jönnek a gyerekek, vagy az én gyerekeim mennek. Tehát ez egy ilyen barátságra alapuló tábor is, mély szakmai tudás mellett. Akkor 3 évvel ezelőtt pedig ugyanennek a kanadai tábornak a játékos részlegét futtató edzők kérdezték meg, hogy mi lenne, hogyha a játékosokat is bevonnánk. Párhuzamosan lehet futtatni a játékost és egy kapustábort, és ez ráadásul mindkét oldalnak jó, hiszen mondjuk a játékostáborban én tudok megfelelő korú és minőségű kapus küldeni lövőedzésre, illetve a jó lövők pedig át tudnak jönni a kapustáborba is lőni, és így aztán előfordult, hogy egy gyerek egy nap 4-5-6 órát tölt a jégen. Tehát ez a napi 6 akár több óra jég, ez egy 5-8 napos tábor alatt majdnem annyi jégidőt generál, mint szinte egy hónapos felkészülés. És mint emellett, ugye ez itt van Budapesten, és szó nincs arról, hogy ki kéne utazni Kanadába, ott tölteni mondjuk 2 hetet, ott fizetni táborozást, ott fizetni szállást, repjegyek, akkor a forintárfolyam kilengések. Tehát abszolút, ha valaki ezt egy komoly olyan táborban, amiket ezek a kanadai kollégák tartanak mondjuk velem, ez egy szülői látogatással együtt több millió forintot felemésztene. Míg az itteni tábor, ezzel mondjuk számoljunk mondjuk 200-300 ezer forint,

0: sportra, születési évre lebontva, hogy nagyon jó összehasonlítási alapot tudnak adni nekem is, a magyar gyerekeknek is, hogy te az adott életkorban mondjuk hova tudnád elhelyezni magad a kanadai spektrumban. És bizony vannak olyan gyerekek, hogy 2014-15-16-osok, de vannak idősebbek is, hogy ezek a korcsoport például sokszor eléri vagy megüti a kanadai hasonlókorúakat. És akkor van olyan junior válogatott kapus itt a táborban, aki Kanadában játszik már 3-4 szezon óta. Van olyan lányka, 2008-as, aki most kerül ki az amerikai egyetemi bajnokságra. És mind-mind, ha ezek a gyerekek szeretnének idővel kijutni Kanadába, egy, nagyon jó, hogy ilyen Kanada edzők rájuk néznek, független, és minden egyéb káros dolgoktól mentes értékeléseket adnak, tehát nincs, tehát kerekperec megmondják, hogy mi a helyzet, nincs az, hogy esetleg csak a pénzügyi okok miatt mondjuk visszacsalogatnánk őket, vagy valami, hanem totál függetlenül megmondják, hogy te baromi jó vagy, személyes, tehát a tábor alatt, után ezek az értékelések elhangzanak, és utána el tudjuk mondani a szülőnek is, hogy az ön gyermeke brutál tehetséges.
1: És ezt a könnyebb elmondani, nyilván, könnyebb, amikor de a többinek másik azt a nyűgösebb elmondani, amelyik
0: nyűgösebb, tehetségtelen. Ha kéri, de igazából nem biztos, hogy el is kell nekik mondani, ők ezt érzik. Uh-huh. De akik pedig kapnak egy ilyen pozitív visszajelzést, és mondjuk így bekerülnek a noteszekbe, azoknak el lehet mondani, hogy ha van erre igény otthon, gyerek szinten, szülő szinten, akkor ebbe érdemes többet bele rakni, több munkát, és az viszont mindjárt egy, nem akarok nagy szavakat használni, egy életmódváltásra is együtt jár, hiszen ha egy gyerek érzi magáról, és el is mondjuk neki, meg a szülőnek, hogy ő baromi tehetséges egy kanadai összehasonlításban is, akkor már az a gyerek úgy kell föl reggel, mondom életmódváltás, hogy reggel kinyitja a laptopot, már megnézi az NHL-es összefoglalókat, kapus videókat néz, játékos videókat néz, úgy kezd el onnantól kezdve táplálkozni, plusz edzésekre járni, hiszen ha egy iskolába is te szeretnél mondjuk sokkal erősebb matek szakról járni, vagy előbb megszerezni egy angol felsőfokút, akkor nyilván az iskola időn kívül is kell plusz órákra járnod, és ezt magad kell, hogy behoz nyilván egy szülői vagy egy klub hozzájárulás mellett, de ezzel együtt már úgy pihensz, úgy táplálkozol, hogy ne szenvedj kárt majd, ha most jó helyzetből rajtolsz, akkor nem maradjál le idővel. És akkor ezek a kanadai edzők az én itteni segítségemmel együtt nagyon jól tudjuk fejleszteni, és szinte minden évben 3-5 gyerek és változó korcsoportú, tehát junior is akár, ifi, vagy fiatalabbak, mondjuk 10-12 évesek is szezon közben is ki tudnak menni hozzájuk. Én itthon is tudom őket fejleszteni, és ha hozzájuk kikerülnek, akkor nyilván az egy sokkal jobb, ha jelentkezett bármilyen akadémiára, vagy klubhoz kint, akkor beírják, hogy ezekkel az edzőkkel együtt dolgozol, van hozzá elérhetőség, kontakt, és akkor nyilván az akadémia vagy klub ezeket az edzőket tényleg függetlenül fel tudja hívni, utána érdeklődnik, hogy a gyerek milyen, nem csak a jégen, hanem egyáltalán milyen típusú személyiség, mert ezek az a kanadai edzők ezt is nézegetik bármilyen furcsa, tehát rendben van egy jeges benyomásod, de nyilván, hogyha állandóan rosszalkodsz, az étkezésnél a tányérokat borogatod meg.
1: Abból még lehet egy világsztár kapus tulajdonképpen.
0: De nyilván ez nem biztos, hogy jó, nem biztos, hogy jó pontokat lehet szerezni, úgyhogy mindez azt szolgálja, hogy egyrészt én kijárok évente 3-4-szer velük dolgozni NHL-es, meg NHL közeli kapusokkal. Én ott ugye azért is vettek be, mert az a stílus, amit én képviselek, milyen stílusú kapusokat szeretek, hogy fejlesztem őket, ez nagyon illeszkedik ennek a kanadai csoportnak a hitvallásába,

0: és szezon közben ők nem tudnak mozogni, tehát ezért van, hogy szezon közben mi vagy én megyek ki, és ott tartunk táborokat, meg fejlesztéseket. Nyáron könnyebben tudnak szabadulni, akkor a zenécseles edzőt leszámítva többiek azért tudnak legalább két hetet itt tölteni, és most megadatott az a lehetőség a Philadelphia Flyers engedélyével, hogy a Flyers kapus edzője, aki szintén ennek a goalie groupnak a nem is a vezetője, de a legmagasabb polcon levő edzője, ez most el tudott jönni egy hétre, és jövő szerdán utazik vissza a Flyers valamelyik táborába. Tehát ő a legmagasabb polcon levő ebből a
1: Brady Robinson,
0: nagyon komoly portfólióval, ő 2015-ben lett NHL-es edző, 12-ben ismerte meg, amikor ő egy kiemelt junior csapatnál volt kapus edző, de már nyilván akkor így magyarként meg éreztem, hogy teljesen más dimenzióban tart, fejleszt kapusokat.
1: És leereszkedik egy magyar edzőhöz? Mert azért egészen másik szint azért.
0: Az az igazság,
1: egy
0: hogy
1: Flyers, meg egy NHL.
0: Most ugye engem már is már 14 éve együtt dolgozunk.
1: Akkor a kezdeteknél, hogy sikerült el megismerkedni? Hogy,
0: hát úgy, hogy valószínűleg a hozzáállásom nagyon tetszett nekik. Mert volt ott, el kell ismerni, volt ott olyan magyar edző, aki látta, hogy ezen az első táboron, ahol csak magyar gyerekeket vittünk ki, hogy igazából ők úgy kalkuláltak ez a táborral, hogy mi csak ott vagyunk magyar edzők. De hát én ezt komolyabban vettem, és volt a edző kollega, aki fogta, inkább bérelt egy autót, és az edzések alatt meg óceánpartot nézegetett. Én meg ott voltam végig, lestem minden mozdulatukat, nyilván akkor már én edzősködtem, de hogy egy más szintre emelni ezt az egész kapusfejlesztést, hogy van mindenkinek egy habitusa, egy nem tanítható edzői mentalitás, de maga a stílus, vagy hogy reagálunk dolgokra, mert amit most elmondok, hogy mondjuk hogy kell a kapuvasnál állni, az lehet, hogy két év múlva nem lesz igaz, mert ez egy állandó macskaegér harc, hogy nagyon érdekes, mert hívsz nagyon jó lövőket, és tanítod a kapusokat. De ezek a lövők meg látják, hogy én mit tanítok nekik, kapusoknak, és akkor ők is majd elviszik magukkal a játékos táborba, és állandóan ide-oda harc megy, hogy melyik oldal győz éppen.
1: Világos, ha te vashoz küldöd a kapust, akkor meglődik a hosszú út, vagy meglődik egészen más.
0: És állandóan fejleszteni kell, vagy például, akivel dolgozunk, NHL-es kapus, az egy szezon alatt, ugye, hogy szeptembertől májusig mondjuk, 3-4-szer változtatja az alapállásnál a karmagasságot, mert ugye egy korong az mondjuk, nem akarok ennyire szakmába belemenni, egy incs, tehát 2,5 centi. És egy karttartásnál 2,5 centi föl vagy le, az egy NHL kaliberű játékosnak már gól. Tehát pont egy korong susszás, és akkor emiatt a kapusok szezon alatt változtatják azt a bot magasságot, hogy hol kell fogniuk a botot, és lejjebb engedni a kart, vagy följebb. Tehát elkezdi a szezont valahogy, elkezdik alá vagy fölé lövöldözni, mert látják, hogy hol tartja, és akkor a lövések elemzéséből kiderül az, hogy akkor te vidd följebb egy incsel, 2,5 centivel, vagy féllel, az NHL-esek nagyon profi dolgok vannak itthon, egy incses különböző magasságú botokat lehet kapni, kapusbotról van szó. Ennyire nem akarok benne lenni, de hogy inkább azt akarnám ezzel reprezentálni, hogy mennyi mindenre kell figyelni, és hogy mennyire profi az a, például ez a Brady Robinson, akit szoboztál, hogy egyszerűen ámulok és bámulok, és mai napig furcsa, amikor kim vagyunk a jégen 5-6 kapus edző, 5-6 kapu fönn van, és rám mer bízni egy állomást, ahol érkeznek az NHL-es kapusok, vagy farm csapat kapusok, és akkor oda jön még hozzánk 2-3 NHL-es lövő. És akkor ugyanúgy, nyilván az elején ez nem volt meg, hogy kérdezted, hogy leereszkedik-e, de látták, és évek alatt ez végül, ez a ismerettség barátságá, és nagyon jó kollegiális. Tehát engem is most már kihívnak, nyilván ott már fizetik az én ellátásomat, a repjegyeimet, szállásokat általában úgy velem kapcsolódják meg, hogy valamelyik kollégánál alszom, de például az NHL-es edzőit most egy nagyon jó szállodát kapott a
1: Dicséri is Budapestet hallottam, minden, tehát odáig van Budapest jó, az emberektől, az egész
0: iskolától. Hogy viszem kocsival is, nagyon jó a szállodája, ott van a parlamenten szemben, tehát kisétál, és akkor azok a kollégák, akik már itt vannak 3-4 éve, és mondom, velük sülve-főve együtt vagyunk, ők egy ilyen előretolt hattes volt, és elmondták neki, hogy nyilván én most így elfogult vagyok Budapesttel kapcsolatban, de hogy nyilván egy kanadai pénztárcához talán az árak sincsenek ugye elszaladva. Tényleg nem tudom, meg kérdez, hogy mennyi egy sör, mondom, én soha nem iszom alkoholt, ugye erre nem fogok tudni válaszolni. De azt tudja, mert amikor kint Vancouverbe megyünk vacsorázni, ebédelni, akkor látja, hogy én mindig az újra töltetős üdítőt kérem, ami sokkal olcsóbb, mint az a sörmennyiség, amit ők bedöntenek a kollégák. És akkor...
1: És nálunk jó a sor. Jelentében Kanadában és Egyesült Államokkal.
0: És akkor az volt, hogy ezek a kollégák, akik tényleg mondom, cimborák, ők elmondták ennek a Bradynek, hogy mire lehet, mire számíthat, és akkor mondta, hogy tényleg megpróbálja akkor ezt valahogy belesúvasztani ezt az egy hetet. Megérkezett szerdán, és már szerdán megy vissza.
1: És a te táborod az milyen időintervallumban?
0: Hát úgy volt, hogy most tekintette, hogy ez az NHS edző, ez olyan profi, hogy ilyennel kell, még olyan gyerekek nem igazán találkozhattak. Csak legfeljebb azok, akik velem is együtt dolgoznak mondjuk szezon alatt, vagy már korábban támasztanak, tehát hogy hányszor kell egy védés után mondjuk visszanézni a veszélyes zónába, ha nincs lövőhelyzetbe a kipattanó korong, hogy állandóan gyűjteni az információt, mindig benézegetni, hogy, és attól is függ, hogy a jégkorongban nem szimmetrikus a játékos, hanem vagy a teste bal, vagy a teste jobb oldalán tud tenyerest ütni, és nem mindegy, hogy a testére, nem a testére kell menni, hanem a botjára, és ezekkel már mind-mind különböző szögek, hogy nézel vissza, és emiatt, amilyen jött az NHS-ző, már tartottam egy 3 napos tábort.
1: Előtte már, mielőtt megérkezett.
0: Szinte kötelező részvétele, nyilván, aki külföldről jönnek, vagy Németországban valahol még tanítás van, ennyire nem tudnak, tehát néhány gyerek esetében adtam kivételt, de így végig boncolgattuk mind az elméleti órán, mind a jégen. Próbáltam, de nem ment, hogy ugyanolyan szigorú legyek, mint ő, mert az ő egyik hitvallása az, hogy mondjuk egy korcsázó gyakorlat 10-15 másodperc, de addig megfeszülsz. De ha elrontod, mert nem jó irányba indulsz, mert ritmusra van. És akkor ő mondja, hogy akkor te hogy akarsz NHL-es kapus lenni, vagy közeli, ott 60 percig kell összpontosítani egy 10 másodperces gyakorlatlan, már nem vagy képes, akkor te mit kérdez?
1: 55-60 lövés, igen, amikor érkezik.
0: Tehát ő mind olyan dolgokra is, imádok vele dolgozni, annyit tanulok tőle, hogy az nem igaz. Amikor meg megbíz egy ilyen állomással kint Kanadába, és akkor jönnek ezek a NHL-es játékosok, akiket mondjuk 2 napja még a meccsen néztem meg a Vancouveri csarnokban, és akkor 2 napon már velem van a jégen, ezek ilyen szinte álomszerű dolgok, és akkor mellette még, de már ahogy megérkez egy csarnokhoz, hogy látod, hogy milyen kocsival érkeznek, de ezek dollármilliómosok. És akkor a játékosok dettó. És akkor ott nem is, ahol most én dolgozom, Kóbudán egy kisméretű pálya van, meg egy szabványméretű. De kint, ahol dolgozunk, ott 4 jégpálya van egyszerre. És kis csoportokra lebontva.
1: Minden kerületben.
0: Minden kerületben. Ahol mi dolgozunk, jégpálya. Ott Vancouver külvárosában, Delta, 4 jégpálya. De úgyhogy a jégpálya között meg olyan fitness terem, olyan edzők, maga a gym is, meg a száraz edzők is, végtelen profizmus az egész. Már a parkolóban már látod, hogy ez nem a te pénztárcád, nem megfelelő autókának ott. Ugyanakkor, amit bent az öltözőben, vagy az elméleti termen, vagy a jégen, ugyanúgy hallgatnak rám. Nálam 2 fél magasabb NHS kapus, ugyanúgy, és mondom, akkor botos kesztyűt kell lőni, stb. Úgy kell elmenni, úgy zárod le, és abszolút nincs az, hogy nem is biztos, hogy tudják, hogy Magyarországról jöttem, mert ugyanaz a melegítő van rajtam, ami rajtuk. Legfeljebb az akcentusomon érződik, hogy nekem nem tanult nyelvem.
1: Vancouverben nem biztos, hogy feltűnik a te angol akcentusod.
0: Szóval ez a brutális profizmus szeretném megmutatni a magyar gyerekeknek.
1: Jöjjünk is vissza Óbudára, igen.
0: Tehát hogy a magyar gyerekek ebből mit tudnak profitálni? Tekintettel arra, hogy a legtöbb NHL-es játékos, az a top 6-7 országból kerül ki, de azok kivétel nélkül mind már ifi, meg junior szinten is az élvonalban játszanak, és ráadásul ifi juniorban a hadcsoport az 10 csapat. És oda nincs reális esélye jelen pillanatban bekerülni a magyar ifi vagy junior válogatottnak. Törekvések vannak rá, de jelen pillanatban például mostanemnél még a Div 1 B-ből jött vissza az egyik csapatunk. És emiatt aztán a nemzetközi piacon csak úgy tudsz eljutni, hogyha vagy egy klubba játszol kint, láss Szongoddomán, vagy nagyon előtte Vas Jankó, aki svédországi klubból kapott draftot a Dallastól, Domán meg Finnország, Finn Junior Ligából, magyar ifi Junior Ligából nem fogsz draftot kapni.
1: De segít azért te iskolád végül
0: és
1: is.
0: És akkor ez a lényeg, hogy pont ezt akart mondani, hogy ha nekünk ugyan kevesebb, én azt szoktam én hasonlatot mondani, hogy van egy szép gyümölcsöd, azt valahol hol akarod eladni? Ha nem olyan a piacod, akkor nem jönnek megnézni a te gyümölcsödet, de van egy-kettő szép gyümölcsöd. Míg ha elmész Svédországba, ott minden gyümölcs ki van téve a pultra.
1: Én el tehát kell a vásárcsarnokba.
0: El kell vinned.
1: Lőrinc külsőn, vagy Soroksár külsőn.
0: Nem jön ide. Én most az én két szép szememért eljön. Nyilván meg is kapja, tehát a repjegy, szállás, tiszteletdi, ezek megvannak.
1: A buli is nekik valamilyen szinten nyilván.
0: Buli, mert innen, ez egy másik vonal, most nem, csak jutass majd újra eszembe, tehát innen, ők itt leteszik a hoki cuccot, most nem az NHL-ső van szó, mert, és akkor innen egy óra alatt ott van Rómába, Athénba, Barcelonába, stb. Tehát olyan távolságok vannak, meg árak, meg ami Kanadába felfoghatatlan. Tehát itt időzónákról beszélünk a tengeren túlon. Itt meg az, hogy ő kiugorjon két óra alatt ott van Bécsbe. Tehát ezek, vagy Prágába. Tehát ezek nekik egy olyan hozadék, ezt maguknak ők beszervezik a táboron kívül időpontba, oldják meg, de itt van a lehetőség. Visszakanyarva a magyar vonalra. Tehát ha nem jönnek megnézni a te piacodat, akkor, de úgy érzed magadról, hogy van minőségű gyümölcsöd, akkor te elmész, megpróbálsz bekerülni egy olyan helyre, ahol már megnéznek. Azzal, hogy én ide tudom ezeket a edzőket hívni, azzal egy kicsit egyszerűbb a helyzet, mert lényegesen tized annyi árból tud részt venni egy ilyen táborban, mint ha kimenne. Miközben ugyanazt a minőséget megkapja, mert hiszen ezek az NHL-es edzők itt vannak, ugyanannyi korong van, ugyanúgy videózunk, most nyilván van étkezés is, elméleti óra, de az elméleti órát is a kanadai edzők tartják, a fitnesst azt valamit ők tartanak, de valamire hívok külön fitness edzőt vagy jóga edzőt, és akkor így már is meg tudod magad mutatni, ha úgy tetszik, és akkor ha jó benyomást keltesz, illetve elszánt vagy, akkor lehet tovább folytatni ezt a munkát, és ha meg pozitív visszajelzést kapsz, akkor meg még egy extrább löketet kapsz, egy újabb impulzust a pályafutásodhoz, az, hogy akkor érdemes akkor már még minden nap negyed órát labdázni, még minden nap negyed órát nyújtani, még egészségesebb táplálkozásra kapcsolatban, még letenni a mobiltelefont egy órával az alvás előtt, hogy a pihenési fázis, de egyébként Domán, aki egyébként egy profi finn közegben van, ő is mondta, hogy az NHL-sek tudtak neki újat mondani, most, amikor kim volt ezen a fejlesztő táboron a draft után, hát még gondold el egy magyar gyereket, aki nem egy finn közegben pallérozódik, hanem lehet, hogy bizonyos dolgokat először fog hallani, és akkor hú, bakker, akkor kaptam egy újabb lendületet, még több melót fogok betenni, az kanadai azt mondta, hogy ügyes vagyok, akkor érdemes erre. És akkor innentől kezdve bejön a szülő is, hogy ha a gyerek megugor bizonyos szinteket az összehasonlítások alapján, hogy érdemes-e kivinni őket, csak egy bizonyos szint fölött érdemes kivinni, ha nem életmódszerű váltást akarsz, hogy kiköltözni Kanadába, mert kint azért nagyon erős a piacvédelem a minőségi ligákban, nem engednek oda annyi légiós, mint az európai piac enged, és akkor ott már mindjárt három dolgot is fizetned kell, mint külföldiként kötelező, hogy ott jár iskolába, tehát nincs az, hogy ott kimész, és el vagy egy bérelt apartmanban, és közben itthon egyéni órarend alapján itthon vizsgázgat. Hmm. Ott kint kell iskolába járnod. Ezt a kanadai bevándorlási politika, ez kötelezővé a minőségi ligákra, meg egy bizonyos kor alatt. Tehát ott kötelező, hogy tanulj. Tehát kanadai iskolarendszerbe jársz, ahhoz ugye már feltétel egy nyelvtudás. Fizetted a kinti iskolát. Tartományonként változó, ez nem húzós. Akkor ugyanúgy, mint itthon, fizetted mondjuk a klub tagdíjat. Hívjuk akadémiai tagdíjnak. És akkor még fizeted kint a szállásodat, amit az iskola vagy a klub biztosít, úgy, hogy vagy családnál laksz, amit én nagyon támogatok.
1: Egy olcsó megoldás is minden.
0: Mert ezek a kinti családok, ezek fogadnak vendéggyerekeket. Az a feladatuk, hogy külön szobát biztosít, mint egy családtag úgy ki, hogy ilyen mosnak rád, főznek rád, reggel elvisznek a csarnokhoz, vagy az iskolához, este pedig a vége az akadémia programodnak, érted, mennek, nem te mész haza. Érted, mennek haza könyvének. De ez egy, és ezért is kell fizetni havi néhány száz vagy több száz dollárt.
1: Nyilván benzinköltség, meg
0: nekik
1: hasonló.
0: Nekik is van, meg rezsiköltség, úgy mosnak rád, saját szobát. Kozmi
1: is így lakott Lemi Unál.
0: Csak kérdés, hogy
1: Lemi, aki nőtte magát.
0: Egész jó gyerek volt ott, nem? Tehát mindjárt egy ilyen dimenzióba csöppensz, és ez ugye már pénztárca függő is, de mindjárt a legfontosabb, hogy a tehetséged és a szorgalmad párosoljon ezzel, és akkor még mindig kérdés, hogy például aki mész, volna olyan tanítványom, aki az első néhány hónapban nagyon kényelmetlen érezte magát, honvágya volt. Uh-huh. Tehát ez is egy idővel kezelni kell. És akkor persze nyilvánvalóan el lehet dönteni, hogy esetleg Észak-Európa felé veszi az irányt az ember, vagy Kanada felé, vagy az Egyesült Államok felé, de ennek mind-mind elmondjuk a mindegyik szegmensnek az előnyét, hátrányát, és akkor remélem, hát minden évben azért 3-5 gyerek azért kap extra értékelést.
1: 3-5.
0: És
1: mennyiből?
0: Mondjuk 40 kötőjel 70.
1: 40 kötőjel 70, az azt jelenti, hogy...
0: De 70-ből mondjuk inkább akkor 6-7.
1: Akkor az...
0: A 10%.
1: 10%.
0: 10%.
1: És ezek... És ennyien próbálkoznak is tengeren túl?
0: Próbálkoznak, járnak hozzám privát edzés, és
1: kint, külföldön kint, is ilyen 10%-ig próbálkozik?
0: Minden éve 3-5 gyerek ki tud menni akadémiára. Sőt, mondom, most volt egy olyan lányka, aki amerikai egyetemi ösztöndíjat kapott. Hát azért ez nagyon, nagyon brutál, mert magyar kapusból csak 2 van, és ő az egyik.
1: Igen, most tisztázok, mert többször említetted már a lány kifejezést. Tehát itt lányokról is van szó. Milyen az aránya a fiúk-lányok között?
0: 70-ből 20.
1: 70-ből 20 lány. Ezek nagyon sok lány gondolkozik, úgyhogy jégkoron kapus lesz.
0: Ráadásul a magyar női program, ugye beszéltünk a fiúknak a divízió szereplés. A lányok azért már sokkal többször játszottak, mind felnőtt, mind ifi szinten az élvonalba. 1-2 gólon múlott az olimpiai tagságunk. Tehát a női program az, ha csak azt veszem, az nagyon komolyan fut. Uh-huh. És akkor ráadásul mondom, az egyik játékos edző az a női profiligás csapat másodedzője. És a másikuk pedig a kanadai egyetemi bajnok, vagy második helyzet edzője. Tehát mindjárt be lehetne kerülni egy ilyen, és aki most például idén voltam velük, ők most az egyetemi bajnoktól visszahívást kaptak, hogy mehetnek, ha nem ütközik például válogatott programmal, augusztus 24-28 közöttként lehetnek az egyetemi edzőtáborban. Ezek nagyon, nagyon komoly visszajelzések, mind az itt folyó szakmai munka, mind pedig a gyerekek elkötelezettsége és plusz munkája révén, nyilván pluszban meg a saját klubjuknak a ból folyó munkának is egy nagyon jó visszajelzés ez.
1: Hol tart most az idei táborotok időben? Mennyi van még hátra?
0: Szombaton kezdődik a nagy tábor.
1: Nagy tábor.
0: Tehát ez a kicsi, amit a kapusoknak levezényeltem azért, hogy kicsit szokják a Brady Robinson Philadelphia Flyers-es edzőnek a stílusát? Elvárásait. Utánozhatatlan.
1: Pokróc az ürge, nem?
0: Gyerekekkel nem. Látja, hogy kivel kell aznak lenni. És akkor... Gondold egyszerre, mondjuk 50 kapus korcsiázik jelre, pam, és meg kell jegyezned, hogy merre kell menni. És utána le is kell tükrözni, tehát az első gyakorlatot indulsz botos kesztyű fele, beérkezel, akkor következőre már lepkés fele. És akkor erre mondja, hogy akkor 20 másodpercig tudnod kell összpontosítani ritmusra, és egyszerre 70-nél látod, hogyha valaki a másik irányba indul el. Akkor újra kezdjük. És akkor nyilván a kicsiknél ezt nem fogja észrevenni, de mondjuk egy ifi serdülőkorú csoportnál vígan azt mondja, hogy akkor újrakezdés. Meg már akkor is, hogyha egy megérkezel egy állomásra, és azt invitáljuk, hogy nincs lövőhelyzet a kipattanóra, akkor mind vissza kell nézni a képzetbeli passzolóra, hiszen a hokinál, hogyha lepasszolod a korongot, akkor te nem maradhatsz állva mezőnyjátékosként, mert akkor a hátvéd fel fog borítani. Tehát egy játékos, aki leadja a korongot, azonnan el kell, hogy jöjjön, álló hokis az gyakorlatilag biztos, hogy játékra alkalmatlan, most nem emberi szituációról beszélek, vissza kell nézned a képzeletbeli passzolóra. És ezeket mind nézi. És nem jó? Restart. Újrakezdés. És már egyre jobban savasodik a láb. Tehát nem éri meg, hogy...
1: Tudom, figyelni kell, becsülettel csinálni.
0: De ez a profizmus. Ez
1: persze,
0: profizmus. Szombaton reggel 8-kor belecsapunk, és akkor szerdán kora délutánig megy a móka. A kanadai edzők, a Brady az Philadelphia-ban, majd a többi pedig Stockholmba.
1: Csak itt véget ér ez az idei
0: ez tábor. Most, de hát ott el fogjuk mondani a gyerekeknek, szülőknek, hogy kinek érdemes most a következő szezon még jobban megnyomni, illetve vannak olyanok, akik magunk jelentkeznek, hogy hajlandóak még extrát vállalni. Mondjuk hazamész, és a lányod szól, vagy ez, hogy szeretne meg apu tovább menni, mondjuk francia nyelvből még, akkor ne a középfokum legyen meg, hanem fes. Jó, akkor beiratod őt egy ilyen tanfolyamra, és akkor itt is, ott is lehet hozzám is jönni, úgyhogy mondom, ez nagyon jó, hogy ilyen minőségű szemek nek meg tudod magad mutatni.
1: Említetted, hogy ismert játékosok is segítenek neked, talán tavaly említette és válogatott magyar mezőny játékosokat idén kik, akik segítenek a nagyok közül.
0: A nagyoknál most nagyon érdekes a helyzet, mert akik jelentkeztek, most hirtelen bejött nekik egy inline match, de például lehet, hogy Szongor Domán is le fog tudni látogatni.
1: Hát az...
0: Nem akarom elkibálni, meg nincs fix, meg ráadásul Domán most belecsöppent egy olyan rendszerbe, még amikor beszéltem vele ezzel kapcsolatban, akkor még nem volt draftolva. Uh-huh. És most
1: a változott az élete
0: változott.
1: Kicsikét, igen.
0: Hát pont vonalban voltam vele, szombat este draftolják, úgyhogy Balatonon van, és vasárnap reggel 6-ra már ki kell menni a reptérre, és utána már visszajön csütörtök este vagy péntek reggel. Úgyhogy közben megjárt a Buffalo-t a világ legprofibb bajnokságának egyik csapatának. Úgyhogy ő is többeket várok, még nem akarok azért neveket mondani, mert mi van, ha nem jönnek. De az az igazság, hogy így is junior válogatottjaim vannak a lövők között, úgyhogy ők azért garancia arra, hogy arról nem beszél, hogy például a játékos edzők, ha följönnek lőni, mindegyikük profi hokis volt, tehát még mindig úgy sül a botjuk, hogy örülünk. Tavaly például volt két kanadai lány junior válogatott. Ide eljött, mert olyan nyilván az edzőstábba bízott nekik is egy jó európai kaland volt.
1: Még neked is egy nagyon nagy büszkeség
0: hát
1: azért,
0: amit visszajelzést adtak.
1: Jönnek.
0: És az Erste Liga játékosok, ha hiszem, alig tudtak nekik gólt lenni.
1: Ó.
0: Meglepődtek a magyar Erste Ligás játékosok, hogy volt egy feladat, kérdezik, hogy hova lőjek, és mondja a kanadai állomásfőnök, hogy próbálj gólt lenni. És alig tudtak nekik gólt lenni. Tehát ilyen típusú, ilyen kaliberű kapusok is lejönnek az ilyen színvonalú kanadai edzők.
1: Most nagyon izgalmas napjaid lesznek, gondolom, a következő
0: de is mond,
1: napokban
0: mert
1: nem sok alvás lesz.
0: Ha megcsörren a telefon, már ez, hogy nehogy valaki az legyen, hogy megbetegedett. Volt, aki most leszállt a repülőről, és összetört a fejét.
1: Jó.
0: És egyből, hogy nem tudom, hogy odaérsz-e reggel, mert össze kell varni a fejét a gyereknek. De mint tele vagyok ilyen. Mit felejtek el, hogy tényleg lehoztam-e a korongot? Hol a fúró? Akkor mindig, melyik csoportnak mikor vizgyük mosni a meszt? Ráadásul most jó idő van, kiteszed, negyed óra alatt megszáradnak a frissen mosott mezek is. Élezős. Ki mikor viszi élezni a korját, mert rengeteget vannak jégen, sokat ütköznek a kapuvassal, van egy profi, Mészia a BIA-nak az equipment menedzsere, ő, tehát ott egy, ott gyakorlatilag állandó ott van az élezőgép mellett, csomó segítő van, mikor tegyük be az almát, a répát, a dinnyét, a nem tudom, mikor adjuk a pogácsát, nem tudom, ki mikor menjen ebédelni, hogy ennyi gyerekkel nem lehet egyszerre fölmenni az étterembe, mert ott a tálaló lányokat elájulnak, mert megjelent egyszerre 40 gyerek, a sok csoportokra, ki mikor, ezekre mind
1: figyelni. A csarnok mellett van valami lehetőség?
0: A csarnokon belül fönt, ott van, minden egy helyen van, ez az Óbudai pályában szempontból nagyon jó, öltözők is tágasak, nagyon, nyilván egy NHL-es edző miatt nagyon elit öltözőket kapunk, minden kifogástan a munkára meg garancia. Azért aggód, sőt, sem, a munkáért sem ennyire. Csak hogy a szervezési pontok, hogy tényleg érjen oda időbe az ebéd,
1: hát, legyen ki most. Van,
0: van, de tehát, vannak, most például...
1: Jó, nyilván
0: most
1: vannak új partnereitek, figyelj, nyilván.
0: Most volt csőtörés valamelyik nap.
1: Igen, hát az nem tudsz csinálni.
0: Csőtörés, nem tudod mosni a meszt, nem tudod elmosni a tányért, nem tudsz tölteni kulacsot, nem tudod lehúzni a WC-t.
1: Olyan,
0: és ott állsz 40 gyerekkel.
1: És akkor most mi legyen?
0: Vakarod a fejed. Gyorsan át oda a szomszéd boltba, hoztunk mit tudom én hány rekesz vizet. És akkor ebéd alatt megszólt a vízművek, hogy de egyébként nem csak a jégpályát érintette ezt, hanem itt a harmadik kerület jelentős részét. Mm-hmm. De ott, és nem csak én táboroztattam akkor, hanem voltak ott műkor is, sok szinkronkölcsök.
1: Mindenféle táborok vannak.
0: És akkor ott 100 gyerek ott állsz, vagy 200 gyerek, na, jó, elvitték a 50 tányért, de hogy lesz elmosva? És akkor nyilván a csarnok intézkedik, amikor elmegy, átmegy gyorsához papírtányért, vagy valamit, vagy evőeszköz. Nem tud elmosni. Tehát ilyenek bármikor történhetnek, szóval emiatt vannak, ha nem is álmatlan dolgaim, de van, hogy felriadok. Nem csak azért, mert nézem a foci VB-t is.
1: De ez az, úgyhogy ha felriadok, akkor nézd a futball VB-t, így van. Vagy hallgass minket itt a rádióban, minden meccset közvetítünk. A Magyar Jégkorongnak egy aprócska gondja az, hogy csak néhány városra koncentrálódik. A te táborodba érkeznek vidékről gyerekek?
0: Nem csak vidékről, helyekről külföldről.
1: A külföld mondtad, de jönnek a helyekről, amelyek...
0: Nyíregyháza, Debrecen, Ajka...
1: Nyíregyháza a Fehérfolt, ugye, a Jégkorong életben. Debrecen de nem, Ajka nem már, de tehát jönnek akkor
0: de
1: vidék.
0: De a legtöbb Szombathely, Szeged... gyakorlatilag rengeteg, külföldről nem is beszélve, tehát vannak olyan játékosok, külföldiek, Kanadába játszanak, USA-ba játszanak, finbe, cseh, osztrák, erdélyek nagyon sokan vannak, akkor szlovák, cseh gyerek is van, nagyon sok helyről, nagyon sok. Jelentkeztek kapusedzők, kanadaiak és finnek, hogy lehetőség van-e megnézni ezt az NHL-es edzőt. Mondom, örömmel vált, nem kérnek semmit. Tehát cseh tiszteletdíjat, maguk fizetik ide az útjukat, ebéddel legfeljebb megtisztelem őket. Azt mondták, oké, nézhetik ki az edzést. Tehát van ilyen hozadéka is.
1: Fizessenek ők, hogy nézhetik az edzést.
0: De ezek tényleg...
1: De nagyon-nagyon rang, igen, ha már jutottatok idáig, így
0: de
1: van.
0: De egyébként én is, amikor kijárogattam, hogy megragadtam minden alkalmat. Most például ide jönne, ne is hokinál maradjunk, bármilyen világsztár, bármilyen sportágban, és elterjed a híre, hogy mit tudom én, itt a lakótelefon fog paktogtatni. Megnézed.
1: Persze.
0: Jön a Michael Jordan, csak egy, egy reklámfilm.
1: Neymar dekázgatni, hogy Mbappé.
0: A Balaton szárszói strandon. Lemész, nem?
1: Hát persze,
0: lemész.
1: Hogy ne?
0: Lemész.
1: Bár megjegyzem, amikor Ferguson előadást tartott itt a magyar edzőknek, akkor úgy emlékszem, talán egy vagy két magyar edző ment el, tehát nem nagyon voltak kíváncsiak, de ott sajnos labdarúgásról beszélünk, és az edzőkről beszélünk. Hát akkor izgalmas napjaid lesznek, viszont irigylünk téged, mert ott a jégcsarnokban jó, kellemes klíma lehet.
0: Arra kell figyelni, hogy meg ne fázzát oda. Kimész, 40 fok, bemész, és akkor az azért néha elmegy a... És a hangodra meg szükség van.
1: Az gondolom, igen.
0: Mondjuk szerencsére a kanadai edző fogott mondjuk vezényelni, de az állomásnál ott nem kell üvölteni. Egyébként azt szoktuk, hogy persze van, hogy kiabálok, de mit tudom, hogy kipattan után a játékosoknak maximum 2-3 másodpercet adok, hogy befejezzék a gyakorlatot, meccs szituáció legyen, ne ilyen majdnem hügyülés. Tehát amikor húzogatják a korongot, és a kapus már fülén veszi a játékos, és akkor időprésbe rakom őket, és elkezdek visszaszerezni, hogy 2, egy, és akkor el kell lőnie ezen időn belül, ilyenkor kell a hangom, és akkor majd kíváncsi leszek, hogy hétfőn kedden milyen hangom lesz.
1: Na visszavárunk majd,
0: és akkor... És oda például kell akkor a melegte, ott nem ijattok ideje.
1: Igen, akkor visszavárunk majd, és akkor...
0: Sípot ne hagyjam bent a öltözőbe, mert állan egy órán át így vezényelni, az nem jó. Sípra egyszerűbb, akkor mész, és akkor fütyülés, megvan így is.
1: És ennyi munka mellett van idejük a gyerekeknek valami kis magánprogramra? Tehát akik mondjuk nem pestiek ránézni a hősök terére, parlamentre, várra.
0: A külföldiek külön úgy szervezik már ilyenkor, hogy családdal jönnek. Én a szállásba csak segítek, de mindenki maga foglal. Ajánlani tudok, de nem. És akkor a vidékről feljövök, pedig már olyan baráti körök vannak, hogy ott alszanak valamelyik társuknál. És akkor nyilván ez például szállás költségeket kimél. De, és olyan baráti párok, társaságok alakulnak ki, és képzeld, de van már olyan, hogy ha nem is mennyasszony, de nagyon komoly kapcsolatos van. Fiú-lány az első táborom egyikéből, ott jöttek össze, és akkor most ez ők egy szerelmes pár, és nagyon sok boldogságot kívánok nekik, és azt mondták, hogy ha majd a legkomolyabbra fordul, akkor nyilván esküvőre is meghívnak.
1: Oh.
0: Tehát ilyen élményeikkel is szolgál ez a tábor, és az, hogy a kanadaiak idejöttek, és akkor itt alszanak magyar gyerekeknél, akik majd aztán valamikor, úgyhogy már nekem nincs ez a utazáshoz közöm, ki tudnak menni, és akkor ott vendégül látják őket. Tehát ez nem csak határokon, hanem óceánokon átnyúló kapcsolat is. Nekem ez az egész kanadai rendszer, ez Vancouver és környéke. A legmesszebbi pont egyébként innen, de gyönyörű az egész nyár.
1: Gondolom, tartod a kapcsolatod egyik-másik korábbi tábornakon.
0: Mindenkivel.
1: Időként küldenek egy ütőt, egy kedves ajándékot.
0: E-maileket, és nagyon jó őket nyomon követni utána. Nyilván vannak, akik abba, lehet, de igen. Vannak, akik abba is hagyják, vannak olyanok is.
1: Gondolom, az több mint 50%.
0: Erre nem, még nem csináltam kimutatást, de vannak sajnos, akik különféle okokból, elsősorban tanulási okokból döntenek úgy, hogy noha baromi ügyesek voltak, de mégis az élet egy olyan válaszút elértotta őket. De nézd meg akár ha nyomon követett az Erste Liga játékosokat, és egy bizonyos kor után már nehezebb azt mondani, hogy akkor folytatom, miközben a civil életet el kéne kezdeni, családot kéne alapítani, lakást venni. Most ne menjünk ebbe bele, de milyen árak vannak. De mindenki a levelezési listán megvan, köszöntjük egymást szülinapokon, névnapokon, én is megkapom ezeket a üdvözleteket, és a legtöbb esetben, amikor így nagyjából így szeptember-októberben nagyjából látom, hogy mikor lesz a következő évi, már körülbelül a tábor egy negyede már karácsonyi ajándéknak kapja. Úgy, hogy mondom, most július közepéi tábort már a Jézuska már decemberben meghozott sokuknak.
1: Na hát sok sikert kívánok, és ez azt kívánom, hogy ebből a generációból, akikkel most együtt dolgozol a következő napokban, abból is egy ilyen 10-15-20% legyen az, aki valamilyen szinten a hoki valamelyik szintjére el tud jutni. Hát most a csúcsról nyilván beszélünk, mert az a szerencse dolga. Köszönöm szépen, Spiller István. Hát aztán majd visszavárunk, és mesélsz a tábornak a tapasztalatát.
0: Meglézzem majd az idegsejtjeimet.
1: Jó, a hangodra vigyázz, mert szükség lesz a hangodra, mi pedig hamarosan majd itt a körkapcsolásban vízilabdával, kosárlabdával és labdarúgással foglalkozunk.
2: Kedves hallgatók, Spiller Istvánt lehetett hallani az elmúlt szűk egy órában, Edvi László volt a riporter, és én ezzel meg is köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok.
3: Ez volt a Sport délelőtt a Nemzeti Sport Rádióban.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Mi vagy te? Orvos vagy? Orvé?
3: Én meg tudom különböztetni a betegséget és az egészséget.
4: Végre valami okosat is csinált Egbert.
5: Nekem ez az ember gyanús.
6: Hűben, fában, földben van az orvosság. Azt mondjam, hogy meg fog gyógyulni.
7: A tenkes kapitánya. Vasárnap 16 óra 55 perctől. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Sporthely. Érdekes történetek és emberek különleges helyszíneken. Ez a Sporthely minden hétvégén 12 órától a Nemzeti Sportrádióban.

Köszöntöm Önöket, Nyágui Gergely vagyok. A Sporthely mai adásában az ország egyik legkisebb városába, Máriapócsra látogatunk. Bár Pócs neve először egy 1280-as bejegyzésben szerepel, igazán 1696-ban vált ismerté, amikor az akkori kis fatemplomban a Mária festmény könnyezni kezdett. Máriapócs Magyarország leglátogatottabb kegyhelye lett, egyben a Kárpát-medencei görög katolikusság lelki központja. Évente több százezer zarándok látogat ide. Ha ennyien nem is, de tízezres nagyságrendben érkeznek ide az autózás szerelmesei is. Hogy miért, azt a következő szűk fél órában megtudhatják.

0: Meg is érkeztünk mai helyszínünkre, a Rabócsi Ringre, és itt van velünk a versenypálya igazgatója, Szabó Viktória, de vajon mit is csinál egy versenypálya igazgató?
1: Egy versenypálya igazgatójának rengeteg feladata van. Tehát egészen megszervezni a magát, a versenykiírásokat megírni, a pályának a normál nyitvatartását megszervezni. Ugyebár elég sokrétű maga a Rabócsi Ring, hiszen egy multifunkcionális létesítmény vagyunk, így nem tudom azt elmondani, hogy csak gokart versenyeket csinálok, vagy csak rallycrossokat, hanem minden szakágra kiterjedően egyrészt ismerettel is rendelkeznünk kell, és a biztonsági körülményeket fent kell tartanunk ahhoz, hogy ez jól tudjon működni.
0: És egyébként, ha már említetted, hogy a különböző szakágak, a Rabócsi Ring az ország egyetlen olyan pályája, ahol igazából minden szakág, tehát a gokart, az autóversenyzés, a motorversenyzés, a drift, rallycross, tehát minden otthonosan mozog.
1: Igen, igen, egyrészt maga egy gokart pályaként tudunk üzemelni, nemzetközi szinten is, tehát országos bajnokságokat, de amatőr szinten is foglalkozunk, tehát hobbisták, gyermekektől a felnőttekig a hobbi gokartozók, versenygokartozóknak adunk otthon. Emellett motoros pályaként is üzemelünk, mindemellett pedig rallycross, drift szakágaknak is méltán tudunk otthont adni. Igazából ez úgy működik, hogy kedtől vasárnapig üzemelünk mind gokart pálya. A maga az egész Rabócsi Ring, mint létesítmény, hermetikusan elzárható, tehát párhuzamosan tudjuk üzemeltetni a gokart pálya részünket és a vezetéstechnikai tanpályánkat is. Emellett pedig, ha nagy versenyünk van, akkor egybe tudjuk a kettőt nyitni, és kapunk egy nagy motoros pályát, egy nagy rallycross pályát, vagy egy nagy drift pályát is.
0: Ugye ezt majd rövidesen be is járjuk, de megütötte a fülemet az, amit mondtál, hogy vezetés technika. Ugye ezt egy picit a sporttól el tudjuk vonatkoztatni olyan szempontból, hogy ez, jól gondolom, hogy a hétköznapi embereknek is segíthet azért, hogy mondjuk biztonságosabban tudjanak közlekedni?
1: Mindenképpen a hétköznapi emberek a célpontunk, tehát mint akár céges, akár civil szinten szervezünk vezetéstechnikai képzésünket, hatósági oktatókkal dolgozunk, professzionális képzést tartunk, ez felnőtt képzési rendszernek a részét képezi, tehát erről tanúsítványt adunk azoknak, akik ezen részt vesznek, és igen, saját autóikkal, amit a hétköznapokban használnak, mindenkinek azt javasoljuk, olyan autókkal érkezzenek, nem pedig amit éppen kaptam egyet bárhonnan, mert hogy az lenne a fontos, hogy amit a hétköznapi életében vezet, azzal tanulja meg biztonságosan közlekedni.
0: Ugye a gokartról beszéltél. 1996-ban, ha jól tudom, akkor indult ez az egész Rabócsi Ring egy egyszerű gokart pályaként.
1: Igen, igen. Rabócsi Tibor József, igazából így hívják Tibi bácsit, ő az, aki 1996-ban úgymond átvette és megszületett a gondolata a fejében. Ez egy régi TS telep volt. Egyébként ilyen lovas bemutatókat tartottak itt annó, mikor Tibi bácsi ezt átvette, mert Tibor már akkor gokartoztatta az ügyvezetőnket. Ez mint egy legó, úgy lett összeépítve az egész pálya. Tehát először egy pici gokart pályánk volt, utána egy nagyobb, utána még egy nagyobb, tehát több szegmensből áll össze az egész pálya. És egyébként ez kombinálható, és több nyomvonalat is ki tudunk alakítani, ezért tudunk több szakágat is kiszolgálni.
0: No, de túl vagyunk az első kávén, ugye eljöttünk most már itt a depók mellett, és magunk mögött hagyjuk akkor a kiszolgáló helyeket, és akkor lássuk, vigyük egy kicsit körbe virtuálisan a hallgatókat is, irány a pálya. Ide is érkeztünk rögtön az indító folyosónak, említetted, hogy a rajthelyhez, ugye innen indulnak a gokartok, az autók, és itt van már mellettünk egy olyan épület, ahonnan a rajt és minden adminisztratív dolog folyik.
1: Így van, ez maga az indító épületnek hívjuk, ennek az épületnek is több funkciója is van. Egyrészt maga a versenyrendezésnek a központja, tehát a versenyirányítás központja, másrészt mellette található ott a gépetvételi helység, ahol maga a gépetvételeket szoktuk, ahol a technikai ellenőrzéseket tartjuk, illetve a felső szinten is egy terasz is található, illetve az időméréseket onnan szoktuk végezni.
0: Bent vagyunk a Skyboxban. Mi is történik itt egészen pontosan?
2: Szakás specifikus, hogy mikor mi történik, és ugye itt általában a rallycross és a driftnek a bírói szoktak lenni, ugye, akik döntés hoznak. Néha egy kicsi szerencsés embert is be tudunk ide, meg tudunk hívni, megnézni a backstage-ben mi zajlik. Igen, hiszen így a bírák itt döntenek, ugye itt rengeteg monitor, kép, kiértékelés van, hiszen ugye itt néha egy fekete doboz alapján tudják visszanézni azt, hogy mi történt. A bírók azonnal ugye vizuálisan is látják az eseményeket, főleg driftben van ennek jelentősége, de hát rallycrossban is, hiszen ugye vannak különböző pontok, ahol egyébként a pályabírók állnak, és ugye nyilván a pályabírók döntés alapján a versenyigazgató dönt, viszont ő innen meg egész pontosan látja az egész történést, és nyilván egy együttérzéssel tudja azt elfogadni. adott esetben, úgyhogy ez egy különösen pontos hely, hiszen a pályának gyakorlatilag a 90-95%-át pontosan lehet látni.
0: És ugye valóban ez egy skybox, azaz ez egy doboz az égben, méghozzá egy üveg kalitka, úgyhogy akkor menjünk is föl az emeletre?
2: Így van, ott pedig ugye a speakerek állnak, és a szerencsés, akik ugye még magasabban, egészen pontosan 8 méter magasan láthatják a pályát, úgyhogy onnantól tényleg egyébként azt gondolom, hogy a leglátványosabb pontja a pályának.
0: Ezt pedig már ifjabb Rabócsi Tibortól hallhattuk, aki a Rabócsi Ring ügyvezető tulajdonosa. Fent is vagyunk a Skybox tetején, és valóban impozáns. Vigyük egy picit akkor virtuálisan körbe megint csak hallgatott. Mit is látunk pontosan?
2: 4 nyomvonalat látunk egészében, sőt a vezetés technikát még beleszámolom, akkor egészen pontos 5-öt, hiszen van ugye a go-kart, a rallycross, a drift és a motoros pályaszakasz. Alapvetően azt kell látni, hogy a pálya úgy épül, mint egy Lego, hogy ezt lehet módosítani ezeket a nyomvonalakat. Ahol most itt állunk középen, legközelebb hozzánk egy go-kart pályaszakasz esik egyébként, ami jól látszik, hogy elhatárolt, viszont ugye olyan metszeti része van, ami érintve van mondjuk az autó versenynek a drift vagy a rallycross nyomvonalával. A szélességéből adódik egyébként a különbség, hiszen a go-kart pálya csak 10 méter, a versenypálya pedig 15 méter, vagy még attól is szélesebb. Ez nagyon ritka Magyarországon, és attól nagyon értékes. A driftben, a rallycrossban is nagyon fontos, hiszen a széles pályán egyrészt ugye biztonságosan lehet előzni, hiszen ugye nem kell kifékezni valakit, és nem kell letolni a pályáról, hanem elférnek tényleg, hogyha a profi versenyzőkről van szó, akár többen is egyszer rallycrossban. Sokszor láttuk, hogy mondjuk innen a rajtnak a jobbos kanyarában vagyunk, ahol több mint 100 km/órás sebességgel fordulnak el egyszerre hatan. Természetesen vannak rajtbalesetek, de azért nyilván, hogyha a pilóták profik is tudják, hogy nem az első körben és az első kanyarban kell eldönteni, akkor azért van lehetőségük arra, hogy majd ez egy különböző környomvonalakat tudjanak előzni. És akkor a multifunkcióra visszatérve, tehát amit látunk innen, hogy ez több nyomvonal, hogy a go-kart pályát vagy látod, hogy igazából ez egy 10 méter széles pálya, keskenyebb részeken van, viszont mindenhol meccésben van a nagy széles versenypályával, és akkor gyakorlatilag itt nem különböző pályát kell építeni, hanem egy funkciójában összességében tud működni.

0: pálya nyomban állt, hogy a szegélyezi egy kék vonal, az azt mutatja, hogy tulajdonképpen az már egy ilyen bukótér része, ahol négykerekes pályaengyállás nem lehetséges, ez nagyon fontos, hiszen mondjuk rallycrossban vagy driftben is ez probléma lenne, hogyha valaki úgy levágná ezt a pályaszakaszt, hiszen akkor métereket tudna ugye csalni, az meg ugye tized másodperceket is jelenthetne. Úgyhogy ez jól behatárolt részen látszik a pályának a két oldali sávja. És ugye gumihevedereket látunk a hagyományőrző korábbi rallycrossban megszokott, mondjuk úgy, hogy szalakkorlátok helyett. Mi egyébként ebben a versenypályában pont a multifunkcionalitás miatt, hiszen elmondtam, hogy gokart, hogy motor, ahol ugye nincs karosszéria, és ugye nincs védelmi vonal, a gumihevederek rendkívül jó funkciót látnak el, puhák, és hogyha valamilyen esés vagy baleset van, akkor mondjuk az autó nem kukára törik. Ugye szoktunk látni olyan eseményeket, ahol mondjuk betonfalnak ütköznek, vagy szalakkorlátnak, hát ugye mondjuk meg őszintén, esélyük nincs a versenyzőknek tovább mennie. Most viszont ugye az a jó hír, hogy körbe mindenhol gumihevederek vannak, és ugye mögöttük egy vagy két sorban gumik vannak, ezek különböző FIA-s vagy szabványok alapján készülnek. Ez azért jó, mert mondjuk egy ilyen belsésnél, becsapódásnál az autó így akkor kevésbé sérül, ha igen, akkor pedig meg tudják csinálni a hétvégén.
1: Említette egy nagyon fontos szót, ugye hagyomány. Jövőre 30 éves a Rabócsering, és ugye itt azért hagyományosan a múltban is nagyon nagy versenyek zajlottak.
0: Nehéz lenne felsorolni, milyen nagyobb események voltak, de csak a legnagyobbakat sorolnám fel. Ha visszamegyünk a 30 évre, akkor azért nagyon fontos tudni, és még talán akik voltak, emlékeznek rá, 1998-ban az Zemplén Rallynak az első szuper speciála, vagy prológia itt volt annak idején, mert a pálya úgy épült egyébként, hogy önmagában visszatér, és ugye ketté lehet olyan szinten bontani, hogy nem kell az autóknak érintkeznie, és a rally versenyzők is kiválóan tudják egyébként ezt használni. Ennek a folytatása, ha már 20 évet lépünk előre, vagy több mint 20 évet, hogy gyakorlatilag 2020-ban az ERC, ugyanúgy az Zemplén Rally, vagy Nyíregyháza, vagy Nyírség Rally néven futott, és visszatért akkor egy teljesen más pályára. Nagyon fontos látni, hogy 50 ezer nézetméter aszfaltról beszélgetünk, és ugye pont a multifunkcióból adódóan vannak lehetőségek arra, hogy itt különböző nyomvonalakat kialakítsunk, és olyan dolgokat is tudtunk beépíteni, mint az ugrató, vagy mint a vízkérülő rendszer, tehát vízes pályát tudtunk mesterségesen gerjeszteni, ami ugye megint csak megvalította egyébként a pályán nyomvonalat, és a versenyzők számára is egyébként nagy értékkel bírt, meg különleges érzéssel bírt. Amellett ugye, hogy 10 000 fő befogadására alkalmasok vagyunk, és ebben 3 000 fő le tud ülni a pályán, tehát a világeseményeknek is kiváló a helyszín. És ugye ebben az ERC volt az egyik legnagyobb, illetve a tavalyi Drift Masters, ahol 31 országban voltak versenyzők, 32 országban nézők voltak. Ezt gondolom, hogy ez 2024-ben ez jelentette a pályafutásunk csúcsát. Tényleg Kanadából, Japánból, Dubajból versenyzők is nézők érkeztek, Finnországból, Svédországból, hiszen egyébként itt volt egy Kalle Rovanperä, hát szerintem akire az autosportot ismeri, nem kell bemutatni, többszörös rally világbajnokunkat itt látni, és ugye ő tudatosan választotta ki ezt a helyszínt, személyesen is beszéltem vele, nagyon lenyűgözte a pálya. Egyébként a Drift Masters-en éjszakai világítás mellett is zajlott, nagyon különleges hangulat volt, nagyon jó idő, és hát tényleg azt gondolom, hogy itt az a 8-10 ezer néző rendkívül jól szórakozott, és hát azt gondolom, ez talán a Rabócsének az egyik ilyen éjke volt. És fénypontja, de hát számos esemény, ahogy mondtad, augusztusban is lesz, hiszen ide jön Közép-Európa legjobb rallycross csapata, villanyfényes versenye, villanyfényes döntőkkel, és ugye a Trackwood, ami már hagyományozó rendezvény, augusztus végig pedig egy Európa legnagyobb, szintén nagy drift fesztiválja várható az augusztusban.
2: Nagyon sok programmal készülünk egyébként, maga a Matador Eric Snyton, a tűzsonglőrök, luxusautó élményvezetésünk lesz, illetve gyermekprogramokkal is készülünk, ugyebár a játszóteret is lehet használni, emellett lesznek ilyen távirányítós munkagépekkel fognak tudni játszani a gyermekek, szimulátorversenyt fogunk nekik szervezni, tehát próbálunk igazából a családi programok felé húzni, mind amellett, hogy apuka is kényelmesen tudjon szórakozni egy autóversenyen.
1: És ugye azért akkor tegyük tiszta, ez egy villanyfényes verseny lesz, hiszen, hogy éjszaka zajlanak majd itt a küzdelmek.
2: Így van, és méghozzá ez úgy fog működni, hogy aki elővételes ügyet vált, már pénteken el fogjuk kezdeni a szabad edzéseket, és csinálunk egy Eric Knight edzést, pont azért, hogy ugyanolyan körülmények között tudjanak edzeni, mint ahogy a döntők is lesznek.
1: Picit az Ericsről is beszélünk, hogy pontosan mondjuk milyen járművekkel mennek itt majd a versenyzők.
2: Rallycross azért egy 100 indulót várunk most a hétvégén, véleményem szerint egy olyan 12-13 szuperkárs várható, már tegnapi nap folyamán például a lengyel pilótáinkkal is egyeztettem, hogy fognak érkezni. Emellett nyilván a Super Touring Cars-os autóktól kezdve a magyar kupák, az Astra kupák és az MX5 kupák, valamint a junior kupák részvevői is fognak érkezni erre a versenyre, mind a mellett, hogy Közép-Európa bajnoki vagyunk, hiszen ez az Közép-Európa bajnokinak az 5., a magyar bajnokságnak a 4. fordulója lesz. Még visszatérve erre az

0: Ez itt még mindig a Sporthely, még mindig Szabó Viktóriával, a Rabó Csiring versenypályai igazgatójával beszélgetünk, és egy nagyon kiváltságos helyen,
1: az aszfalt csíkon vagyunk még hozzá. Hát az egyik célegyenes, itt egészen pontosan a gokart pálya rajtrácsa, a versenyszerű gokart pálya rajtrácsán vagyunk, akár 20-30 gokart is tud versenyezni az országos bajnokságon, de hát azért amennyire a Rabó Csiring egy versenypálya, itt nem csak az élsport, hanem tényleg a közösségi sport és a rekreációs időtöltésre is alkalom nyílik, és efelé megy ugye a Rabó Csiring, de mit kell még tudni itt a gokartról egész pontosan?
2: 30 darab érelhető gokarttal várjuk a vendégeinket, mind a gyermekek, mind pedig a felnőttek részére kiváló szórakozási lehetőség, oktatóval várjuk a gyermekeket, egyébként egészen az alapoktól meg tudunk mindent tanítani, egészen a pici 6 éves gyermekeket tudjuk tanítani, hogy egy jó alapot szerezzen, akár egy tovább lépésként egy országos bajnokság felé, de akár egy hobbi célú szórakozásként. A gokartozás tekintetében gyermekek részére gokarttáborokat is szoktunk szervezni, professzionális oktatást tartunk. Készen ottantól kezdve, vagy elindulás, megállás, szlalomozunk, vizes pályán megyünk, száraz pályán megyünk, első kézből ismerhetik meg a megcsúszás élményét és a határon autózásnak az élményét biztonságos körülmények között.
1: És ugye ez itt a kulcs, hogy a biztonság, a gyerekek felnőnek, aztán beülnek egy autóba, tehát azért az emberek nagy része vezet. De vajon hogy vezetnek a magyarok?
2: Én személy szerint mindenkinek ajánlanék egy vezetéstechnikai képzés, és hál' Istennek nagyon sikeresen végezzük a vezetéstechnikai oktatásainkat. Azok is, akik azt mondták, hogy már 20-30 éve vezetnek, azoknak is tudtunk újat mutatni, és én vallom és hiszem, hogy aki van és részt vesz egy ilyen képzésen, az később baleseteket is el fog tudni kerülni az utakon. Pályánapokat is szoktunk szervezni, hiszen itt nem csak bérgokartozásra, nem csak versenysportra van lehetőség, hanem arra is, hogy bárki saját eszközével használja a pályát. Tehát gondolok itt arra, hogy saját motorra, saját autóval vagy saját gokarttal lehet pályát használni és edzeni úgynevezetten egyes versenyekre, vagy akár szórakozásból itt lenni, akár drift autóval, akár rallycross autóval. A szervezünk ilyeneket, hogy autós pályánapok, ezeken a rallycrossosok, driftesek és az utcai autósok is részt vehetnek különböző kategóriában, biztonságos körülmények között, pályabírókkal és egészségügyi szolgáltatás mellett tudják használni a pályát. Ugyanígy szervezünk motoros pályánapokat is, szintén több kategóriában, a hangosítás irányítjuk az embereket. Mindenképpen a felelősség, én úgy gondolom, azért itt van, tehát nekünk fontos, mint akik irányítanak, hogy felelősség teljesen tudjanak itt működni, mert nem szabad ész nélkül megindulni egyébként maga a versenysport világában, de ezt mi úgy érzem, hogy kézben tartjuk.
1: Egészen eljöttünk a pálya gyakorlatilag végéig, és méghozzá most már egy salakos kanyarban, egy salakos rész nálunk, ami a rallycrossnak nagyon-nagyon fontos eleme és kelléke, és beszélgető partner még mindig ifjabb Rabócsi Tibor, ugye a Rabó Csiring ügyvezető igazgatója. Egy pár szót azért beszélgessünk édesapádról még, hiszen, ahogy említetted, most már 3 éve nincs köztünk, és hát egy vizionárius volt, ő álmodta meg ezt az egészet, és szerintem büszke lenne, hogy mivé fejlődött ez a pálya.
3: Ez egészen biztos, és ezt igen, ezt a mai napig ugye beleremeg, hogyha erről beszélünk, hiszen azért mégiscsak ezt ki kell mondjuk, hogyha Rabócsi Tibor édesapám nem hozza létre ezt a pályát, ő 93-ban álmodta meg ezt, akkor, és 96-ban adtuk át, akkor ki kell mondjuk, soha nincs Rabócsi Ring. Nyilván nekem, mint közgazdásznak rengeteg jó lehetősége volt, de ugye ezeket az alapokat megkaptam, és ugye mivel autóversenyző voltam, gokartól, rallycrosszon át rallyig, ismertem, láttam a szakmát, valamennyire értettünk hozzá, és apa meg is tanított erre a dologra, hiszen a cégen belül voltak ilyen tevékenységeink, hiszen apa saját maga alakította ki a nyomvonalat, és egyébként azzal nagy büszkeség, hogy ő mindig előre haladott a saját koránál, és rengeteg külföldi mondanak, hogy mi honnan vettük ezt. És mondtuk, hogy mi nem vettük sehonnan, hanem ezt apa, ki egyébként amatőr szinten még valamikor a 70-es években autóversenyzett, neki is volt rálátása. Még nagyapám is tradicionális volt, hiszen akkor abban az időben még az autósport Kelet-Magyarországon még csak tényleg elindult, de ők már akkor is részt vettek ebben, és valahol ugye ez a Rabócsi név, én azt gondolom, hogy erősen összekötődik ebben, és hát bízom benne, hogy a gyermekeim is majd tudják ezt továbbvinni. És ahogy mondtad, igen, biztos, hogy büszke lenne rá, hiszen az elmúlt mondjuk közel most már 30 évvel alatt annyi minden történt ez a versenypályán, és attól extra, hogy ugye mindent a saját kutfőből, saját gondolatainkból, saját tapasztalatunkból nyertünk, és például édesapám maga is egyébként, ahol most állunk közben a salakosnyom van, részvett, ő ült a gréderben, a pozíciókat javítottuk ki, hogy hány százalék dőlése legyen, és például ahol mondjuk mentünk a pályán több szakaszán, meg van döntve a pálya, egy kicsit így indikár jelleggel, ez abszolút tudatos volt, és abban az időben senki nem tudta, hogy ezt miért kell megdönteni, és apa elmondta, hogy ez gyakorlatilag, nekem úgy mondta fiatalon, hogy ez olyan, mint a bika szarva, hogyha rögtön

0: döntöd, és az erő átvitel megvan, akkor a gumihevederbe csapódik. Hogyha hagyod, hogy kicsapódjon, akkor ugye viszont nagyon egy bukótér kell. Viszont a pálya adottsága az volt, hogy nem lehetett nekünk óriási bukóterünk mindenhol, ezért a gumihevedereket rakta, és a nézőket közeledett a falhoz. Ennek meg ez volt a lényege, hogy gyakorlatilag ma már egyébként ezt élvezik a legtöbben, hogy gyakorlatilag pár méterről biztonságos körülmények között 3-5 méteres földsáncokon vagy lelátókon tudnak izgulni a nézők, és a versenyzők pedig biztonsággal tudnak alattuk elkelni is. Nagyon jó látvány, amikor látod a szemeket, az arcokat, vagy egy éjszakai versenyen a kipufogónak meg az izzókeréktárcsákat, és nem pedig ilyen 50 méterről látsz valamit elmenni. És szerintem ez a pálya egy nagyon nagy fontos adottsága, és szerintem ez ritka privilégium ennek a pályának, és ilyen nagyon büszkék vagyunk egyébként, és pont a multifunkcióból adódóan, hogy ennyi mindent egy helyre be tudtunk tenni, és ez tényleg nem lehet egy íróasztalnak, egy mérnök, nem mérnök vagyok, ő sem mérnök volt, de mégis azt gondolom, hogy talán jobban sikerült attól, mint ha valaki tervezte volna, mert értettük, láttuk, versenyeztünk, és javítottuk, hogyha kellett, hiszen nekünk sem sikerült minden elsőre, de utána meg tudtuk azt csinálni, hogyha ez valami nem volt jó, akkor addig csináltuk, nem lett jó, és ma elmondhatjuk, hogy a versenyzők szerint a go-kart pálya az egyik legjobb Magyarországon, rallycross pálya szintén, pedig hiszen multifunkcionális, azt szoktam mondani, hogy ez a 4 évszakos gumi, hogy ugyan olyan néz olyan gumit csinálni, hogy mindenhol fogjon, és ilyenkor azt szokták mondani, hogy mindenhol jó, de sehol nem a legjobb. Mi is ezt el tudjuk mondani, hogy nagyon sok helyen jók vagyunk, nem tudtuk mindenből a legjobbat megalkotni, mert abból adódóan, hogy ugye a multifunkciót bevetettük, nyilván kompromisszumokat kellett kötni, egy pályán pedig a kompromisszumokat kötsz, akkor azért a lehetőségek azért szűkülnek. Nekünk azt gondolom, ezen a mértéken belül sikerült nagyot alkotnunk, hogy egyébként a driftben szerintem Európa egyik legjobb pálya, illetve nem is csak velem, szerintem Európa szerint, hiszen a Drift Masters nem véletlenül került ide, vagy a Trackhoon nem véletlenül van itt, erre méltán büszkék lehetünk.
1: Említetted, hogy versenyeztél
2: is. Nem is akárhogy, ugye volt ott go-kart, volt ott rallycross, volt ott autóversenyzés. Beszéljünk egy kicsit a korábbi sikereidről, hiszen van miről.
0: 87-ben a Kessel go-kart iskolát végeztem el. Nyíregyháziként ugye ott nem volt jelen nagyon ez a sport, ezért Kecskemétre kellett mennünk a go-kart pályára, és annyira megtetszett ez a go-kart tábor, vagy go-kart iskola, amit akkor ugye abban az esztendőben megnyertem, plusz ugye volt egy összetett verseny is, azt is megnyertem, és úgy döntöttünk édesapám voltából 88-ban, hogy akkor én megpróbálom a versenyzést, és innen jött a go-kart. Ezek 1988-93-ig versenyeztem go-kartban, országos bajnok címet 2-t nyertünk, több ezüstérmünk, több bronzérmünk lett, és még a világbajnokságon is részeredményeink jók voltak, hiszen akkor még abban az időben, 90-es évek elején azért más volt versenyezni, tehát volt egy Győr és egy kecskeméti go-kart pálya, ami egyébként apát iklette abban, hogyha egyszer épít, akkor ugye a go-kart pálya is épjön ebben a Mária Pócsi katlanban, és ugye ez össze is jött. Úgyhogy innentől kezdve a go-kart az nekem nagyon jó alapokat adott egy későbbi rallycross pályafutásomhoz, ami mondhatom, hogy szintén kiválóan sikerült. Sikerült kétszer, most már szuperkár, akkor Divizió 1-es magyar bajnoki címet szereznem, és ebén egyedik helyig jutottunk el, Ausztriában sikerült ezt az eredményt elérnünk. Erre nagyon büszkék vagyunk, mert tényleg nem gyári csapatként indultunk, hanem egy kisebb maszek csapatként, és ugye felvettük a gyáriakkal a küzdelmet, ezért pályafutásomnak egy óriási nagy lépése volt, és hát ugye erre nagyon büszkék vagyunk. És egyébként szerintem azt kimondhatjuk, hogy a korábbi rallycross pálya igazából innen jött, hiszen a versenypályám és a karrierem során ugye nagyon sok tapasztalatot szereztem, és szerintem minden sikerült igazából előrelépnünk a pálya nyomvonalában, hiszen én is jártam Európát, láttam nagyon sok pályát, és tényleg megpróbáltuk megalkotni a legjobbat. Aztán jött a rally egy pici szünettel, de 2004-ben egyébként sikerült rally autóhoz jutni, hát hiszen a szponzoraim, akik akkor abban az időben messzénesek voltak, akik elemenem, hogy a Marsók, aki a mai napig a térségben nagyon jó kapcsolatot folytatunk, ami azért fontos, mert ők egy helyi tehetséget kerestek, aki tényleg régióbeli, és a mai napig egyébként ezeket a pilótát meg tradíciókat végigvitték, és én úgy gondolom, hogy az a siker, ami aztán végül a go-kartban, rallycrossban, a rallyban is sikerült, bár bajnoki címet ott nem sikerült szerezni, de nagyon sok jó részeredményünk volt. Mitsubishi Lancer Evo 6-tal, Evo 7-tel, Evo 8-tal és Evo 9-tel is versenyeztem, Subaru-val is versenyeztem, de a rally az egy teljesen más dolog, azért rá kellett jönni, hogy arra több időt és energiát kell fektetni, valahogy a korona lemaradt róla, és hogyha a pályafutásomat összegezném, több mint 20 év volt, ki kell jelentsem azért, hogy három szakágban azért nagyon magas és jó szinteket értünk el, szponzorainknak és a fanatizmusnak köszönhetően, de ki kell mondjam azt is, hogy nagyon jó döntés volt akkor, amikor 2009-ben visszavonultam, mert akkor teljes mértékben már csak a Rabócsiring foglalkoztatott, minden forrásunkat, lehetőségeinket, kapcsolatainkat erre használtuk, és azt gondolom, ennek ez a sikere egyébként annak lett, hogy én erre fókuszáltam, és az a fókusz ez jól sikerült, és mindig megújulunk.
1: És ugye beszéltünk a múltról, beszéltünk a jelenről, beszéljünk egy picit a jövőről is, hiszen megint csak egy kulcs szót kimondtál itt a végén, hogy megújultok, és a Rabócsiring folyamatosan megújul. Hogyan tovább, mik a tervek?
0: Igen, ez egy jogos kérdés. Most azért 2025-ben tisztázzuk, hogy nem a legerősebb gazdasági lábon áll Magyarország, és ugye minden lépés azért nagy kockázatot jelent. Mi azt gondoljuk, hogy mindig is a megújulás és mindig is a fejlődés jelentette a jövőt, ezután is az fogja. Most egy nagyon jó szinten jutottunk el, mondjuk azt, hogy néha meg kell állni egyrészt ugye élvezni is, hiszen ez egy üzlet is, aminek ugye működnie kell, az, hogy most szenvedélyesen szeretjük a sportot, az nagyon szép és jó dolog, de azért ennek a versenypárnak ugye megterülése és üzleti kockázata, vállalkozási értéke van, ezt pedig azért figyelni kell. Mi elmondhatjuk, hogy ebben az évben semmilyen visszaesésünk nincsen, hiszen a rendezvényeink sikeresek, tényleg mondhatjuk el, hogy a nézőink is eljöttek. Bár egyre nehezebb kiszolgálni őket, hiszen ma már látjuk nagyon jó, hogy az a felgyorsult online világba nehéz leültetni 8-10-15 ezer forintos belépőjegyek mellett Európa világversenyre is a tömegeket, de ezért azt gondolom, hogy ez részben vagy egészben azért sikerül, és én úgy gondolom, hogy nekünk most az a legfontosabb, hogy őket szolgáljuk ki. A pályának a külcsénye mindig nagyon fontos volt, az, hogy tényleg a fák, a fű, a minden része úgy álljon a pályának, ahogy az emberek szeretnék, úgyhogy nekünk ez továbbra is cél, hogy a fejlődés megmaradjon. Vannak elképzelések még, hiszen a pálya adottságai, azért 30 hektáros területen állunk, vannak lehetőségek, de úgy gondolom, hogy most amit meg kell fogalmaznunk és amit ki kell használnunk, az a jelenlevő. Szeretnénk egy szállodakomplexumot is építeni, hiszen óriási problémája a pályának, hogy ugye a nagyvárosoktól azért távolabb vagyunk, hiszen Debrecen 50 km, Nyíregyháza 25, vagy a Miskolc 100 km Máriapóstól, hogy kint tudjuk, itt tudjuk tartani a versenyzőinket. Nyilván a szállások azok a környező településeken is, magán itt a Máriapócson vagy Nyírbátorban, Mártészka, Nyíregyházán maximális kapacitásra ki van használva. Ennek mi örülünk, csak hogy a versenyzőknek igénye lenne, hogy mondjuk egy belső funkcióban is tudjanak itt napokat eltölteni. Hiszen ugye ne felejtsük el, egy vallási világváros előtt vagyunk, az ország második legkisebb városa Máriapócs, önmagában a pápa látogatás miatt is ismert, és ugye nagyon komoly búcsúk vannak, tehát itt is tízezrek keresik fel Máriapócsot. A mi több tízezer emberünkkel Máriapócson egy évben azért mondhatom azt, hogy több mint 100 000 ember turista érkezik ide, vagy a versenypálya céllal, vagy ugye az egyházi szeretettel. Úgyhogy ebből a pályán nekünk találkozási pontunk is van az egyházzal, tiszteljük és megbecsüljük egymást, és örülünk ennek, hogy ki tudjuk egymást szolgálni. Megosztanak a vélemények a kiszolgálóhelyekről is, hogy hol vannak már többen, de információink szerint a Rabócsiring miatt már talán még többen jönnek, és ez nagyon jó érzés.
1: You really got me going. You got me so I don't know what I'm doing. Ifjabb Rabócsi Tibor, részben ugye most már 2,5 éve a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség elnökségének tagja is. A rajongók azt hihetnék, vagy azt gondolhatnánk, és én is így vagyok ezzel, hogy a magyar autósport talán fénykorát éli, hiszen az idén a sokadik Forma 1-es nagydíjat rendezzük, Superbike visszatér Magyarországra, MotoGP-t rendezünk, Rally Európa Bajnokságot, Salakmotor Junior Világkupa fordulót, ugye nálatok is Európa Bajnoki futam, tehát tényleg szinte minden szakágban olyan nemzetközi versenyeket tud a magyar autósport idehozni, mint talán korábban még soha, vagy legalábbis nem egyszerre. Minek köszönheted minden, illetve az egyik legtöbbet a világon a kormány Magyarországon szánja a sportra? Ez benneteket hogy érint, vagy itt minden teljesen önőből zajlik?
0: Igen, ez egy nagyon jó kérdés, és nagyon érzékeny is a válasz, hiszen azért ne felejtsük el, hogy a Fungoring Sport az az ERT, hogy egy külön állami szinten fut, hiszen megújult, hiszen vannak lehetőségei, mint ahogy a Balaton Circuitnek is ott a Hyundai-n keresztül ugye voltak lehetősége arra, és ezek nagyon örvendetes dolgok. De gyakorlatilag én azt gondolom, hogy helyen közel ezek a nagyobb rendezvények itt ki is bővültek állami támogatás szinten, és mi, mint kisebb pályák, magántulajdonú pályák, alapvetően nincsenek ilyen lehetőségeink. Nyilván, hogy sok éves munkának a gyümölcse, amit most felsoroltál, és azért szívem szerint külön választanám, amiket elmondtunk, hogy milyen nagy világeseményekkel vannak megörvendeztet a nézők, de mégis a másik oldalról azt látom, hogy azért mi belül ezt másképp éljük meg. Én magam, aki egyébként több mint 20 év vagyok ügyvezetője itt a cégünknek, és a Rabó Csering önálló és független Kft., ami saját önerőből működik, mi semmilyen állami támogatást nem kaptunk, mert egyébként el tudom választani a munkámat. És én azt gondolom, például a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség az egy kis működő, inkább a szabályokat alkotó, szokták mondani egyébként néha szükséges rossz, mert hiszen a szabályok azok mindig rendszerben vannak, és akkor mindig nehéz betartatni, és nem mindenkinek szimpatikus, de az MNS-nek van más funkciója is, viszont nem a pénzügyi részét alkotja. Sajnos, ez egy 4-500 milliós árbevételű sztori, amiről elbeszélgettünk, itt egy rendezvénynek a költségvetése néha több attól, mint az MNS egész évi költségvetése. Más funkciót lát el a kettő, fontos tudni. De azért ezt jól látni, hogy azért a nagyobb is világeseményekben azért az állam szerepet játszott, anélkül nem is tudna működni alapvetően. A mi általunk kreált és mondhatjuk azt, hogy sikerrendezvények vagy európai világeseményeket abszolút saját erőből érjük el. Ennek talán még nagyobb értéke van, ami nagyon büszkék vagyunk egyik oldalról, viszont az is látszik, hogy ugye piaci alapokon működünk, és azért a határainkat pontosan tudjuk. Viszont azt gondolom, hogy a Rabó Csering, ugye közel 30 év alatt meg tudta mutatni azt, hogy gyakorlatilag fejlődött, fennmaradt és működik. Ez ma már nagy dolog. Mi megpróbáljuk a szponzorokból, a nézőkből, a versenyzőkből és a nyilván szolgáltatásainkból fenntartani ezt a részt, és a jövőben is mi így szeretnénk.
3: Kedves hallgatóink, ennyi fért a mai sporthelybe, melyben a Mária Pócsi Rabó Cseringre látogattunk. Köszönöm, hogy velem tartottak, önök Nyágúi Gergelyt hallották, viszont hallásra!
4: Ez volt a Sporthely a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények, aktuális információk a sportvilágából minden nap. Kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
5: Hát ilyen nincsen! Óriási! Ő már tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
6: Rekord 15-13!
5: Radulovics! Gól! Rekord! Megvan!
4: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
7: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok!
8: Műsorajánlót hallottak.
4: Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
9: Tim Merlier nyerte a Tour de France tegnapi szakaszát. Hétfőn elfogadhatja a parlament az alaptörvény módosítását, hétvégén is marad a napos idő. Gábor Anikó vagyok, jó napot kívánok!
4: Sporthírek.
9: Spanyolország először kapott gólt az idei labdarúgó világbajnokságon, de bejutott az elődöntőbe, miután egy hajrában szerzett találattal 2-1-re legyőzte Belgiumot a Los Angeles-i negyeddöntőben. A győztes gólt a 88. percben Mikel Merino szerezte, aki a nyolcaddöntőben is nyerő ember volt a portugálok ellen. A spanyolok a keddi elődöntőben a franciákkal találkoznak majd Dallasban. A két utolsó negyeddöntőt pedig magyar idő szerint ma késő este, illetve holnap hajnalban rendezik a labdarúgó VB-n. A Norvégia-Anglia találkozó 23, míg az Argentina-Svájc negyeddöntő hajnali 3 órakor kezdődik majd. Mindkét mérkőzést az M4 Sport és a Nemzeti Sport Rádió is élőben közvetíti. Jannik Sinner, Alexander Zverev döntőt rendeznek férfi egyesben a Wimbledoni teniszbajnokságon. A világ első Sinner 3, egyaránt 6-4-re megnyert szetben győzte le a hétszeres bajnok Novák Djokovicot. A másik ágon a német Zverev szintén 3 játszmában 7-6-6-2-6-4-re nyert a szabad kártyával indult brit Arthur Ferri ellen. Tim Merlier nyerte a Tour de France országúti kerékpáros körverseny tegnapi 7. szakaszát, míg összetettben továbbra is Tadej Pogacsár vezet. Országos csúcsot futott és a 7. helyen végzett 400 méteres síkfutásban Molnár Attila az atlétikai Gyémántliga monakói versenyén. A fedett pályás Európa-bajnok 44,47 század másodperces eredménnyel ért célba. Egy arany és 2 ezüstérmet szereztek a magyar versenyzők a montreali kajakkenu világkupa tegnapi döntőiben. A Nádas Bence, Fodor Bence, Kuruc Levente és Tótka Sándor alkotta kajak 4-es 500 méteren győzött. Míg 1000 méteren a kenus Fejes Dániel és a kajakos Csikós Zsóka végzett a második helyen.
4: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
9: Hétfőn az országgyűlés elfogadja az alaptörvény 17. módosítását, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, Súlyog Tamás köztársasági elnöknek 5 napja lesz rá, hogy aláírja azt. Ha nem teszi meg, akkor megindítható ellene a megfosztási eljárás. Az altisztek jelentik a Magyar Honvédség gerincét, jelentette ki a honvédelmi miniszter Budapesten a Hősök terén, ahol a Magyar Honvédség altiszti akadémiáján végzett, csak nem 500 katona tett esküt. Ruszin Szendi Romulus úgy fogalmazott, az altiszti az egyik, ha nem a legfontosabb beosztás a honvédségben. Drónokkal és rakétákkal támadta Oroszország hajnalban Kijevet, a légicsapásokban 11-en megsebesültek, köztük egy gyerek, közölte az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszky szerint a támadásban megrongálódott egy üresen álló lakóépület, egy irodaházban pedig tűz keletkezett. Az összeomlás szélére sodródott a gázai övezet egészségügyi szállítási rendszere, közölte a gázai egészségügyi minisztérium. A mentőautók és az egyéb járművek csaknem háromnegyede már működésképtelen az izraeli támadások és a hiányzó alkatrészek miatt. A tárca arra figyelmeztet, hogy az izraeli importtilalom teljesen megbéníthatja a logisztikát, ráadásul a napokban drón támadás érte az övezet egyik kórházát is. Több mint 4 év elteltével láthatta újra unokáit harmadik Károly brit király. A Buckingham palota közölte, hogy az uralkodót nyugat-angliai rezidenciáján meglátogatta fia Harry herceg és felesége Meghan hercegnő, valamint 2 gyerekük, a 7 éves Archie és az 5 esztendős Lilibet. A hercegi pár 2020 óta Kaliforniában él.
4: Közlekedés.
9: Baleset történt az M0-es déli szektorán, az M5-ös felé vezető oldalon az M5-ös csomópontjában. A 31-es kilométernél sávzárás miatt 2-3 kilométer hosszan araszolnak a járművek. Rendkívül erős a forgalom az M1-esen Budapest felé, Tata és az M0-as autóút csomópontja között lassabban haladnak a járművek, szakaszosan pedig egybefüggő, több kilométeres sorokat alkotnak. A fővárosban is baleset lassítja a haladást a Krisztina körúton a déli pályaudvar felé, illetve egy meghibásodott gépjármű okoz fennakadást az Ajtósi Dürer Stefánia út csomópontban. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
4: Időjárás.
9: Napos gomoly felhős az idő, legfeljebb északkeleten és délnyugaton fordulhat elő záporzivatar, a szél nagy területen megélénkül, helyenként megerősödik. Napközben 28-33, késő este 17-25 fok valószínű.
4: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon.

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Spanyolország lesz a franciák ellenfele a labdarúgó VB elődöntőjében. Országos csúcsot futott Molnár Attila 400 méteren Monakóban. Sinner-Zverev döntőt rendeznek férfi egyesben Wimbledonban. Jó napot kívánok, Mujrica Istvánt hallják.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: Spanyolország először kapott gólt az idei labdarúgó világbajnokságon, de bejutott az elődöntőbe, miután egy harában szerzett góllal 2-1-re legyőzte Belgiumot a Los Angeles-i negyed döntőben. A győztes gólt a 88. percben Mikel Merino szerezte, aki a portugálok elleni 8-at döntőben is nyerő ember volt. A spanyolok a keddi elődöntőben a franciákkal találkoznak majd Dallasban. A Spanyolország-Belgium negyed döntőt a Nemzeti Sportrádió állandó szakértője Bene Ferenc elemezte.
2: Rendkívül érdekes mérkőzés volt, mind a drámaiságát tekintve, mind pedig taktikai szempontokból. Az első félidőben érezni lehetett, hogy a szokásos spanyol dominanciára a belgáknak az a válasza, hogy megpróbálják már az ellenfél tér felé megtámadni a spanyol labdarúgókat, és korán sem csak és kizárólag védekezésre rendezkedett be ez a belga válogatott, ez már az első félidőben is kristálytisztán látszódott. Így is alakult a mérkőzés, ugye egy-egyel fordultak a csapatok, és már itt érezni lehetett, hogy a belga válogatottban azért van támadó potenciál, de az igazán érdekességek a második fél időben történtek, főleg a cserék tekintetében. Mindkét csapatnál érezni lehetett, hogy a kispadról való beszálló játékosok komoly befolyással lesznek a találkozóra. Rudi Garcia továbbra is támadóbbá tette a csapatát, és igyekezett nem csak kibekkelni ezt a találkozót, hanem érzett csapatában annyi kvalitást, hogy bizony támadó potenciál szempontjából tudja megnyerni ezt a mérkőzést Belgium. Ennek érdekében Luka beállítására nem a gólszerző De Ketelárét cserélte le, ahogy ez előfordult már többször is a világbajnokság során, hanem mindkettőjüket fönnhagyta, sőt, De Bruyne-t sem cserélte le, és Doku is fenn volt a pályán, tehát kialakult egy olyan belga válogatott, amelyik bármikor, amikor labdát szerzett, nagyon-nagyon komoly támadó potenciállal rendelkezett. Ezzel szemben a spanyolok, vagy pont ezért a spanyolok szintén egyre inkább próbálták a középpályát frissíteni, a támadósort frissíteni, míg nem eljött igazából két fordulópont a találkozó során. Az egyik mindenféleképpen Courtois-nak a sérülése, tehát Courtois helyett Lammens-et kényszerűségi okokból be kellett cserélni. Ez azért már előrevetítette azt, hogy a belga válogatottnál egy nagyon-nagyon komoly vérveszteség történt, és ismételten Merino lett a nyerőcsere. A 86. percben beállítása után a 88. győztes gólt tudott szerezni, pont a negatív hősé váló Lammensről való kipattanó labdát, amit Kubarsi a belső védő lőtt kapura 24 méterről. Tehát ez is mutatja a spanyol fölényt, és ez is mutatja, hogy mindkét edző rendkívüli energiákat mozgósította a taktikai oldalról és a cserékbeállításával, de De La Fuente-nek jobban váltak be ezek a húzásai, és véleményem szerint a spanyol válogatott megérdemelten jutott tovább, és talán a világbajnokság egyik legérdekesebb mérkőzése, vagy legjobban várt mérkőzése várható az elődöntőben Franciaország-Spanyolország.
1: Luis de la Fuente, a spanyolok szövetségi kapitánya már a franciák elleni elődöntőre is előre tekintett, de természetesen a győztes gólt szerző Mikel Merinóról is szót ejtett a mérkőzés utáni nyilatkozatában.
3: Mikel sok erénnyel rendelkezik, és bármelyik válogatotthoz csatlakozhatna, bármelyiket erősíthetné, minket pedig így tud kiegészíteni, erősíteni, szerencse, hogy nálunk játszik, de mindig hiszünk benne. Mindenképpen megpróbáljuk majd felülmúlni Franciaországot. Mi vagyunk az egyetlen válogatott, amely sorban kétszer le tudtuk őket győzni. Óriási válogatott csap össze másik óriási válogatottal.
1: Az utolsó két negyed döntőt pedig magyar idő szerint ma késő este, illetve holnap hajnalban rendezik. A Norvégia-Anglia találkozó 23, míg az Argentina-Svájc negyed döntő hajnali 3 órakor kezdődik majd. A norvégok a 8-at döntőben a brazilokat győzték le 2-1-re. A norvégok mindkét gólját Erling Haaland szerezte, aki már 7 gólnál jár a tornán. A Manchester City támadója így várja az angolok elleni negyed döntőt.
4: Különleges, sőt, igazán különleges mérkőzésre számítok, hiszen Angliában játszom, Angliában születtem, és több klubtársam is ott van az ellenfélnél. Vicces mérkőzés lesz. Nekünk, norvégoknak elképesztő volt, hogy legyőztük Brazíliát a 8-at döntőben, most pedig Anglia ellen készülünk. Ha valaki látott felvételeket, hogy milyen a hangulat Norvégiában, az egyből átérzi, hogy valami egészen rendkívüli zajlik az országunkban. A brazilok elleni meccs előtt is elmondtam, hogy nem számítottam rá, hogy idáig jutunk. Most is ugyanezt tudom elmondani. Meglep, hogy ilyen messzire eljutottunk. Ami biztos, hogy a nyomás Anglián van, ez pedig számunkra kedvező lehet.
1: Az angolok pedig Mexikót győzték le a nyolcaddöntőben 3-2-re, ráadásul még veretlenek a tornán. Bukayo Saka az Arsenal angol válogatott játékosa a következőket nyilatkozta a norvégok elleni negyeddöntő előtt.
4: Most kicsit több időnk van készülni, mint a nyolcaddöntőre. A Mexikó elleni mérkőzést, minden azzal járó érzelmet és drámát magunk mögött hagytunk. Innentől kizárólag Norvégiából készülünk fel, mert tudjuk, hogy Miami-ban nagyon kemény mérkőzés vár ránk, amelyet izgatottan várunk. Tisztában vagyunk vele, hogy Holland kiváló formában van, de nem csak ő, hanem a teljes norvég válogatott, szóval nem egy emberre, hanem csapatszinten készülünk az ellenfelünkből. A saját erősségeinket is ismerjük, ezekre kell figyelnünk, hogy nyerjünk. A célunk pedig változatlan, a VB cím. Ettől 3 győzelem választ el minket. Egyelőre csak a norvégok elleni meccsel kell foglalkoznunk, aztán ha az megvan, jöhet az elődöntő.
1: A Norvégia, Anglia és az Argentina, Svájc VB negyed döntőt az M4 Sport és a Nemzeti Sportrádió is élőben közvetíti.
0: Nemzeti Sport Krónika.
1: Már a bajnokság elején szeretné letenni a névjegyét a labdarúgó NB1-be a frissen feljutott Vasas, amely a bentmaradást tűzte ki célul. Az angyalföldiek 3 év NB2-es tagság után a másodosztály aranyérmeseként vágnak neki az első osztálynak. Erős Gábor szerint erősödött a keretük a nyáron. Érkezett többek között Kosta Márk, Kovács Séti Márk és Pálinkás Gergő is. Most a vezetőedzőt hallják, aki konkrét célokat is megfogalmazott.
5: Úgy gondolom, hogy a Vasas az az első osztályba való, tehát egy 6-szoros magyar bajnokcsapat nem is szerepelhet máshol, csak az első osztályban, és nagyon vártuk ezt, hogy sikerüljön a csapatnak kivívni az első osztályú szereplést. Ezt a tavalyi szezonban tényleg megtették a fiúk, és azt gondolom, hogy megérdemelten nyerték, és nyertük meg a bajnokságot, most pedig meg tudjuk mutatni magunkat az NB1-ben is, úgyhogy nagyon várjuk már a bajnoki rajtot, és a végére pedig szeretnénk elérni azt, hogy a csapat stabilan megőrizze a helyét az első osztályban, és ugye ezt a 6-tól 10. hely valamelyikét tűztük ki célnak magunknak, és én bízom benne, hogy tényleg a bajnokság végére ez így is lesz, és el fogjuk érni ezeket a célokat. Azért egy más kihívás vár ránk, hiszen nem gondolnám, hogy nagyképű vagyok azzal, ha azt mondom, hogy ugye a tavalyi szezonban mi voltunk az esélyesek, és talán mi voltunk, ha nem is a legjobb, de az egyik legjobb csapat, de végül is ugye bajnoki címmel zártunk, tehát mi lettünk a legjobbak, viszont itt az első osztályban el kell fogadnunk azt, hogy nem feltétlenül mi leszünk a legjobb csapat, és azért ezzel a srácoknak szembesülni kell majd, hogy el kell menni egy Fradi pályára, játszani kell egy bajnok győrrel, de az összes többi NB1-es csapat nem véletlen szerepelnek, ők ugye a legmagasabb osztályban. Ezt kell a fiúknak mentálisan majd elfogadni, hogy lesznek olyan mérkőzések, amikor igenis nekünk kell nagyon alázatosan dolgoznunk, és lehet, hogy nem mi leszünk azok, akik a labdát birtokolják majd. Fizikálisan pedig úgy gondolom, hogy a tavalyi szezonban is nagyon rendben volt a csapat, az egész stáb, úgy gondolom, akik ezért felelnek, nagyszerű munkát végeznek, úgyhogy ezzel biztos, hogy nem lesz probléma, mi pedig ugye taktikailag próbáljuk a srácokat felkészíteni megfelelően, úgyhogy ha ez a 3 együtt tud majd működni, akkor biztos vagyok benne, hogy eredményesek leszünk.
1: Országos csúcsot futott és a 7. helyen végzett 400 méteres síkfutásban Molnár Attila az atlétikai gyémántliga monakói versenyén. A fedett pályás Európa-bajnok 44,47 másodperces eredménnyel ért célba.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
1: A párizsi olimpián érmet szerzett sportága képviselői egyaránt a 2024-es teljesítményhez hasonló, sőt akár azt meghaladó teljesítményt várnak saját versenyzőiktől a 2028-as Los Angeles-i nyári játékokon. A Magyar Olimpiai Bizottság sajtóeseményen adott tájékoztatást a sportágaik jelenlegi helyzetéről. Fábián Lászlóval, a MOB főtitkárával Jó András beszélgetett.
6: Minden sportszervezet megítélése, működésének a megítélése az eredményességből áll, és ugye nálunk van felnőtt olimpia, van másik 10 egyéb esemény is, ami sportszakmailag nagyon-nagyon fontos. Természetesen az olimpia a csúcstermék, de a legfontosabb számomra a főtitkárként is a felkészülés, illetve a részét el ezeken az eseményeken.
7: A kulcskérdés majd a Los Angeles olimpián az akklimatizáció lesz. Ugye szóba került az, hogy 66 millió forintot fognak majd a szövetségeknek adni, ez nagyjából 5 millió forint lebontva. Mire lehet elég ez az összeg?
6: Igazából azt emeltük ki, amit az elmúlt másfél két hónapban a sportági szövetségekkel megbeszéltünk, ahogy a kvalifikációs sorozat most indul meg minden sportágban, sőt már van, amelyikben már megy is, és a sport állandóan változik. Átkerülnek versenyek, elmaradnak versenyek, új szervező van, új helyszínre kerül, ehhez a felkészülés abszolút megborul, fölborul. Az állami támogatás értelemszerűen ennek többszörös ennek az összegnek, amit mi adunk, talán ezekre a területekre nem ad forrást, és úgy gondoljuk, hogy apró segítség, akár 1-2 millió forinti segítség lehet egy edzőtábor megszervezéséhez, repülőjegyek megvásárlása, eszközök megvásárlásához. Én úgy gondolom, hogy ebben segítünk. Tehát az akklimatizáció persze az is egy fontos része, de én úgy gondolom, hogy az ennél egy fontosabb átütő rész. Egy Los Angeles-i akklimatizációs próba edzőtábort vagy versenyt 5 millióban nem lehet finanszírozni, de hozzá tudunk járulni, hogy esetleg kivigyenek magukkal egy sportszakembert, egy orvost, aki esetleg méri kint ezeket az élettani mutatókat, és ez alapján esetleg tudunk segíteni.
1: Fábián Lászlót, a MOB főtitkárát hallották. Jannik Sinner, Alexander Zverev döntőt rendeznek férfi egyesben a wimbledoni teniszbajnokságon. A világ első Sinner 3 egyaránt 6-4-re megnyert szettben győzte el a 7-szeres bajnok Novák Djokovicot. A másik ágon a német Zverev szintén 3 játszmában 7-6-6-2-6-4-re nyert a szabad kártyával indult brit Arthur Ferri ellen. Tim Merlier nyerte a Tour de France országúti kerékpáros körverseny tegnapi 7. szakaszát, míg összetettben továbbra is Tadej Pogacsár vezet. Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
0: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.

0: Mi lehet ebből?
1: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Gól! Simon Petra! 4 másodperc! Simon Petra góljával 6-5-nél vezettünk utoljára, és megszerzi a kézilabda tornák párizsi történetével az első magyar győzelmet.
1: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Sportolók slágerlistája. Hétvégén 13 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat újra itt a Sportolók slágerlistájában, a szerkesztő Olasz Gergővel és velem Gergely Istvánnal. Mai vendégünk Danyi Gábor, mesteredző. Szia Gábor, hogy vagy?
2: Szerbusz, üdvözöllek titeket és a kedves hallgatókat, remekül.
1: Igen, már egy szórakoztunk a műsor előtt, egy kicsit bemutatót
2: tartottunk. Igen, kiváló
1: tartottunk.
2: Volt, így van.
1: Viszont azt olvastam rólad, hogy a humor egy nagyon fontos eleme a munkádnak. Jól olvastam, jól
2: értettem? Abszolút,
1: értettem?
2: Így van, és... Főleg akkor, amikor nehéz pillanatok vannak, mert könnyű akkor humorosnak lenni, meg maradni, amikor minden happy, de főleg akkor, amikor egy picit nehezebb a szituáció, és mindjárt az elején hozzáteszem, hogy saját magammal szemben is nagyon komolyan humoros tudok lenni. Tehát az önirónia, meg az, hogy az ember saját magán is tudja nevetni, ez ugyanúgy hozzátartozik.
1: Azok, ez megvan benned, hogy azért meg tudod magad viccesen kritizálni mások előtt is?
2: Abszolút, abszolút, és a csapaton belüli, hogy mondjam, hát ironikus viselkedés és utánzásnak az egyik legfontosabb eleme volt, hogy én sem maradjak ki belőle, és az, aki ezen megsértődik, hát az sértődjön is meg.
1: Tehát, hogy mások utánoztak téged, és azon nem sértődtem.
2: Abszolút.
1: Azért nem. Az nagyon ritka ám az edzőknél.
2: Igen, de én azt gondolom, hogy aki ezt fontosnak tartja, az az egésznek része kell, hogy legyen, hogy ő maga is ennek a részese legyen. Tehát az nem ér, én azt gondolom, hogy én figurázok, meg nevetek mindenkin, meg minden szituáción próbálok, és akkor én meg kimaradok belőle. Nyilván egy bizonyos határt nem szabad átlépni, de főleg férfi csapatnál ez, én azt gondolom, ez nagyon, nagyon komolyan ismérve, hogyha egy jó közösség, akkor az edző ugyanígy benne kell, hogy legyen ebbe.
1: Hát kiemelted a férfiakat, de férfiaknál, nőknél is voltál, és az egyik kérdésemet egy majdnem félig előttük, de talán így, hogy ezt említetted, ezt a humort, meg mennyire benne vagy így a csapat életében, és említetted egyben ezt a távolságtartást, ami szerintem is nagyon-nagyon fontos, hogy egy bizonyos keretek között tudjanak maradni az edzők, tehát legyen egy védelmük, meg talán tiszteletük, meg elfogadottságok valamilyen szinten, és a csapatban nem teljes mértékben beleolvadni, hogy utánpótlásban edzősködtél, férfiban, nőiben, tehát lényegében azt mondhatom, hogy a kézilabda világát teljes vertikumában föl alá végigjártad. Mi a legfontosabb üzenete egy edzőnek, amivel ő csapatot tud építeni? Tehát most már látod az utánpótlást, a férfit, a nőit, a mindent. Szerintem ez egy olyan érték, amit nagyon kevés edzőnek adatik meg, és talán addig nem is látják ezt, amíg ezt nem próbálják ki. Tehát, hogy ez úgy kerek szerintem egy edzői szakma, de én nem vagyok edző, de kívülről azt gondolom, úgyhogy ismerek jó pár edzőt, meg egy picit talán belekóstoltam az edző létbe, hogy látod az elejétől egészen a végig a férfi nőit, a problémákat, az előnyöket, a hátrányokat, mindent, hogy meg tudod azt fogalmazni, mi az, amivel őket egységessé tudod, tehát mi a legfontosabb edzői képesség, ami az kell, hogy a csapat működjön?
2: Hát egy nagyon nehezet kérdeztél, és valóban az egész vertikumot végigjártam, utánpótlástól férfi, valóban női utánpótlás, felnőtt csapatok, válogatott. Eto női csapata egy külön része volt nyilván, de semmivel sem különbe egyébként, mint az összes többi, és ezt nagyon őszintén mondom, a világsztárokkal dolgozni, mint akár az utánpótlással. Minden csapatnál én azt gondolom a legfontosabb a hitelesség, hogy az edző hiteles legyen, és hiteles maradjon. Hogy mutassa önmagát, legyen őszinte. Mutassa meg a kvalitásait szakmába, hogy milyen, és mutassa meg az emberi értékeit, mutassa meg az erényeit, és nagyon fontos, hogy mutassa meg a gyengeségeit is. Az az edző, aki csak a tökéletességre törekszik, az előbb-utóbb a saját maga problémáival szembesül, és a saját maga, hát hogy mondjam, hibáiba esik, mert nincs tökéletes. Én nekem rengeteg tanárom példaképen volt, de senki sem akartam úgy követni, hogy én olyan akarok lenni. Én magam akartam lenni, nagyon sokat tanultam emberektől, de az az igazi testnevelő tanár, aki elindult Pécsről annak idején, az annak a fővonalait próbáltam tartani, legyen az bárhol. Női ifjúsági válogatott, felnőtt válogatott, férfi csapatok, női csapatok, és mindenhol próbáltam nem szerepet játszani, hanem az lenni, aki vagyok, Nyilván mindig fölnőni a feladathoz, szakmailag, ez az elsődleges, de azt mutatni, hogy én milyen vagyok, az nagyon fontos. Nagyon fontos volt az egész életemben az, hogy amit kitűztem célokat magamnak, hogy jó edző legyek, jó testnevelő tanár maradjak az az ember, aki 35-40 évvel indult otthonról, és ahova eljutottam, az nagyon fontos, de maga az az út, és ahogy eljutottam, az még fontosabb, az a legfontosabb.
1: A Pécsi Tudományi Egyetemen vagy még előadó. Nagyon-nagyon fontosnak tartom azt is, hogy valaki elméleti síkon is ott maradjon a sportág mellett, vagy a sport mellett, ne csak gyakorlati, tehát ne csak a pálya mellett foglalkozzon, mert nagyon ösztönző lehet az, amikor van egy olyan tudományos háttered, ami nem stagnál, hanem mindig kapsz új információkat, vagy ha tanítasz, véleményem szerint ez egy borzasztóan fontos tanulási folyamat, hanem a legerősebb, amikor tanítasz, mert ugye többféleképpen lehet tanulni. A legnehezebbje, vagy a leghatékonyabbja az, hogy tanítasz, mert akkor hitelesen kell elmondanod azt, amit gondolsz, és úgy kell adni a többiek megértsék, hanem értik, visszakérdeznek, és gyorsan becsapdázhatod saját magadat ilyen téren. Az edzői szakma az automatikusan jött a sportolásod után, vagy már szerettél volna már közben is, úgy érezted, hogy szeretnél majd egyszer edző lenni, vagy ez ilyen organikus folyamat volt, vagy csak úgy jött az egész, mert nagyon sokféle edzői pálya van, hogy belecsöppen valamiben, és akkor rájön, hogy ez ő, és ez ő útja van, aki megtervezi, és aztán mégsem biztos, hogy az övé, de van olyan is, akinek minden összeáll, és végül jó edző lesz, úgyhogy meg is tervezi.
2: Igen, az első részére a gondolatmenetedre ott kezdeném. A mai napig imádok tanítani. Tehát nagyon-nagyon szeretek valamit elmagyarázni, nagyon szeretem látni azt, hogy az a magyarázat sikerült-e. Valóban milyen visszajelzések vannak, és ez egy, hát főleg az utánpótlásban, ez egy nagyon őszinte szakma, tehát amit az ember megtanít, azt kapja vissza. Vagy még azt se. Ilyen vagy olyan oknál fogva.
1: Mármint ezt a kézilabdásokra
2: mondod? A kézilabdában, de akár a másik szakom egyébként földrajz. Imádtam a földrajzot világéletemben, de ott is, amit az ember elmond, lead anyagot, az a minimum, hogy azt tudja. De nem biztos, hogy egyérthetően mondja el, nem biztos, hogy az adott közegbe, hát hogy mondjam, fogékonyak rá a gyerekek, és hát ugye azt senki ne gondolja, ha mondjuk visszamegyünk a kézilabdába, hogy én a felugrásos kapura lövést gyakoroltatom, elmondom, gyakoroltatom, és az úgy lesz. Hát akkor ez a legkönnyebb lenne.
1: Akkor azt ott akkor jön... én is tudnám csinálni bármelyik sportágban.
2: Ugye utána ott a hibát javítani, és a hibából megfelelő utat találni, hogy mi vezet ahhoz, hogy ez legközelebb ne legyen hibás, vagy kevésbé legyen hibás. És megtalálni azokat a gyakorlatokat, azokat a módszereket elméletbe, gyakorlatba, hogy mik vezetnek ahhoz, hogy ez sikeres legyen.
1: Jól mondtad a hibát, amúgy erre majd térjünk.
2: Igen,
1: vissza.
2: Ugye egyébként egy nagy problémája a magyar oktatásnak, hogy mi hibát keresünk, és arra próbálunk fókuszálni. Tehát ugye a magyar oktatásban az írdatlan lexikális tudás megkövetelése mellett talán a legnagyobb problémák egyike, pedig kiváló tanáraink és kiváló egyetemeink vannak, hogy azt keresik a tanárok, hogy a gyerekek mit nem tudnak.
1: Ebbe szerettem volna belekérdezni, mert hogy említetted a hibát, és erről van egy elméletem, hogy szerinted mi a hiba amúgy? Mit jelent az, hogy valaki hibázik? Megmondom, mire gondolok. Igen? Körülbelül, hogy maradjunk a vízabdánál, aztán picit jobban értek, mint a többi sportákhoz, hogy vannak olyan mozdulatok, amik gyerekkorban hibásnak tűnnek. Úgy lő, úgy véd, úgy úszik, úgy ugrik. Viszont idővel lehet, hogy ez az erőssége, mert hogy nem hiba, az csak másképp csinál. Tehát a végeredmény tud ugyanaz lenni, tehát eltalálja ott, ahova, amit megcéloz, odaugrik, ahova a labda jön. És mondjuk ezért vannak különböző stílusok is, úszás is, lövés is, védés is. Nagyon-nagyon nehéz lehet a hibát úgy azonosítani, hogy az valóban egy olyan hiba, amit valamilyen szinten korrigálni kell, és nem pedig egy adottsága, vagy egyénisége annak az adott sportolónak.
2: Ez abszolút így van, és a maga a hiba az soha nem probléma. Ha egy edző hibát lát, azt megfelelően kell kezelni. Azt el kell tudni mondani a gyereknek, hogy ezért és ezért hibáztál. Vagy azért, mert még nem vagy azon a szinten, vagy azért, mert abban a szituációban rosszul döntöttél, rosszul alkalmaztál. És utána a hibajavítás ott kezdődik igazából egy tanárnak, vagy egy edzőnek, a munkája és maga az egész szerepe ebbe a folyamatba, hogy hagyja ezt a úgymond hibás folyamatot egy bizonyos szintig, vagy rájön, hogy hol kell, hol tud belenyúlni, és hol tud ezen alakítani. Én mindig azt szoktam mondani, hogy soha ne féljenek a gyerekek a hibától, vagy az, hogy hibázás, hibázni fogok. A probléma akkor van, ha kétszer-háromszor ugyanazt a hibát követik el, azért, mert nem figyelnek, mert figyelem miatt, vagy nem megfelelő motiváció miatt hibáznak. De ugye hát az a dolgunk, főleg aki az utánpótlásban dolgozik, hogy ezeket a hibákat egy észrevegye, kettő pedig adjon egy olyan utat, olyan opciót, olyan mankót, hogy ez a hiba lehetőség legközelebb minimálisra redukálódjon. De ha azt nézzük, hogy a mai modern sportban egy bizonyos mozdulat végrehajtása minél rövid időn belül, minél hatékonyabban menjen, ez a siker egyik titka, akkor a döntésképesség, hogy bizonyos szituációkban melyik gyereket állítom oda, aki képes dönteni. És az az edző feladata, hogyha azt a gyereket rakja oda döntési

0: labdázó voltam, NB1-ben. Szóval se észrevenni nem lehetett, ha ott voltam, ha nem, és elég hamar rájöttem, hogy a tanulás... Ezt én magamon éreztem, igen. Pécsen olyan közeg kritika. Volt, igen. Nagyon, nagyon inspirált a testnevelő
1: tanárom.
0: Igen.
1: Ez nem baj.
0: Persze.
1: Azért már az nem baj, hogyha olyan vagy, hogy és ne érts félre, hogyha nem veszik észre, hogy ott vagy, vagy nem vagy, az nem baj, mert, nem,
0: igen.
1: mert sok olyan igen, van, sok akit osztra
0: okay, igen.
1: Bárcsak ne lenne.
0: Bárcsak ne lenne ott, igen. És de az, hogy kell, úgy mindig azon gondolkodtam, hogy most volt ez a helyzet, ezt most azért nem tudtam megcsinálni, mert nem voltam elég ügyes, vagy nem voltam elég erős, vagy gyors, de úgy megvolt a fejemben, hogy kellett volna, csak nem tudtam megcsinálni, és akkor kézenfekvő volt Pécsen egy földrajz testnevelés szak, meg ott az edzői szak, és akkor már is én 16-17 éves koromban elhatároztam, hogy hát, meg akkor még nem is nagyon díjazták, hogy az élsport mellett valaki egyetemre járjon, és akkor az nekem nagyon komolyan megadott. Ott a Pécsi Sportiskolába ott elkezdtem tanítani bele a mélyvízbe, és akkor ott hát lubickoltam ott az utánpótlás csapatokba, úgy értve a lubickolást, hogy dolgozni, tanítani, egyetemen is ott, mikor végeztem, megtisztelő volt, hogy szóltak, hogy óraadónak ott maradhatok, tehát ebbe lubickoltam, úgyhogy ez a közeg nagyon-nagyon vonzott, és akkor én azt gondolom, ez a mai napig tart nekem.
1: És említetted, hogy már a kezdetek kezdetén utánpótláskorról akkor kezdtél el dolgozni, és adja a kérdés magát, ugye most a nekem vagy.
0: Igen.
1: Most is utánpótláskorról akar dolgozni, de ők már azért tudnak kézilabdázni, mikor oda kerülnek hozzátok. Mi a különbség, amit látsz, mert most már azért néhány évtized alatt össze tud gyűlni egy óriási tapasztalati egység. Mi a különbség az akkori felvevő, befogadó, akik elkezdtek vagy tanultak kézilabdázni, és a mostaniak között, ami esetleg markánsabb és nagyobb kihívást jelent, mint akkor, vagy teljesen más, hogy kecsen, mint akkor?
0: Teljesen más út vezet a mai gyerekekhez, mint 1987-ben, amikor elkezdtem dolgozni. Ugye a mai technika, a mai sport, a mai világ minden 2-3-4-szeresére felgyorsult, a lehetőségek is. Ugye akkor egy testnevelő tanár edző volt minden. Ő volt a kapusedző, az erőléti edző, a gyúró, most nyilván idézőjelben mondom, és maga...
1: Pszichológus, pedagógus.
0: Minden ő volt. Most van minden, hála Istennek egyébként, mindenre van lehetőség egy-egy csoportnál, hogy külön területekre szakemberek, és ez nagyon-nagyon jó dolog. Én ezt Győrbe tanultam meg, hogy hála Istennek azok az emberek, akik a kollégáim voltak, az erőléti edző, a videóelemző, a másodedzőm, azok bizonyos területeken jobbak voltak, mint én. És én erre elég hamar rájöttem, hogy erre nem féltékenynek kell lenni, hanem büszkének, és behívni arra a csapatba, ahol én dolgozom, és amit vezetek, és akkor így sokkal több leszek, meg az egész teljesítmény összeadódik. Viszont elment afelé is ma a világ, hogy maga a szakma, és maga a tanítás, a tudás átadás, az egy picit úgy lejjebb került, úgy ezen a létrán, úgy a fontossági sorrendbe. Mert a kézilabdának, a vízilabdának, a kosárlabdának, az edzésnek dominánsan 80-90%-ba a szakmáról kellene szólni. De azáltal, hogy ennyi úgymond terület bejött, még egyszer nagyon helyesen, a különféle mérésektől kezdve a különféle területek szakembereinek, egy-két edző egy picit oda menekül, hogyha elfogy valami tanácsa, nincs hozzá türelme, nincs hozzá tudása. Nagyon komolyan kellene, én azt gondolom, a magyar sportban mentor edzők szerepét egy kicsit, hát hogy mondjam, jobban képbe helyezni, hogy az utánpótlás edzőknek is lehessen kérdezni, hogyha elfogy a tudományuk, vagy a kezdő edzőknek lehessen olyan tapasztalt edzőkhöz, mint nekem annak idején mondjuk volt a Mocsai Lajoshoz szerencsém, de azért, mert összeszedtem a bátorságomat, fölvettem a vonalas telefont, és fölhívtam, aki ott Lemgóba akkor kint edzősködött, és megkérdeztem, hogy hát lenne itt Pécsen 3-4 ilyen teljesen, hogy mondjam, elmebeteg edző, aki kimenne Lemgóba az 1002-es ladával, edzést látogatni. Aztán csönd volt a vonal végén, és mondom most, és akkor egyszer csak azt mondta,

0: hogy hála Istennek, hogy valakinek eszébe jutott. Ez akkor így működött, most pedig egy picit úgy átalakult minden, és ezek a természetes dolgok, meg ezek a nagyon ilyen naturális dolgok hiányoznak. Egy mai gyereket, visszatérve az alapkérdésre, teljesen másképp kell ma megközelíteni. Ha el akarom nála érni azt, hogy védekezzen agresszíven, vagy mondjuk lőjön úgy kapura, hogy én szeretném, mint ahogy a 80-as évek végén kellett. Sokkal másképpen kell a személyiségéhez menni, mert teljesen más hatások érik a gyereket egyébként a kézilabda edzésen, vagy a sportban, és főleg a sporton kívül.
1: Ez a Sportolók slágerlistája. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjobb.
2: Pedig Luca megint is beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
3: És megvan olimpiai döntős a magyar férfi kardválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Sportolók sláger listája. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
1: Danyi Gábor, kézilabda mesteredző a vendégünk. Gábor, két vonalon indultunk el. Egyik az edzőket hoztad elő, hogy egyrészt az a rengeteg segítség, amit kapnak más szakágaktól, a technika változásával mennyiben erősítheti, és mennyiben gyengíti az edzőket egyben, másrészt ugye a gyerekeknek a bevonása, de picit maradjunk még akkor az edzőknél, hogy erre amúgy egyáltalán nem gondoltam, hogy az, amit kapnak az edzők segítségként, akár a technikától, akár más szakterületektől, hogy ez egy picit kiemeli őket, tehát kiveszi őket, magukat az egész folyamatból, tehát sokkal kevesebbet tudnak ezáltal saját magukból adni a csapatnak, a gyereke, nem gyerekeknek, a versenyzőknek, a játékosoknak. Mi veszi ki így el? Tehát, ugye említetted, hogy egy edző ide menekül, akár lehet, hogy statisztikára gondoltál, vagy elküldi őt pszichológushoz, vagy elküldi őt máshoz.
2: Abszolút, erre gondoltam.
1: Hogy így viszont nagyon-nagyon nehéz szerintem edzőként csapatot építeni, hogyha, tehát nem olyan, én, nekem most az az érzésem így, hogy ez kevésbé építi egyfajta edzői személyi kultuszt, ami jó értelembe véve, tehát amikor kinézel a partra, és már minden kötél szakad, és már nem bízom magadba, és már nem úgy megy a meccs, és érzed, de kinézel a partra, ott áll az az edző, aki neked az édesapád,
2: a mindened,
1: példaképed, igen. És lehet, hogy nem okvetlen, de abban a sportágban biztos, hogy ő az atya úristen, hogy ez akkor nekem így úgy tűnik, mint egy picit elveszne. Tudod, hogy kinézel, és nem azt látod, hogy nem látod azt a segítséget, hogy ránézel, és na, ő itt van, és ő hisz benne, akkor mi ezt fogjuk csinálni, és meg fogjuk nyerni.
2: Ez teljesen jól látod, tehát ha csak vegyük egy nagyon egyszerű példát, van egy másfél órás edzés, mondjuk kézilabdában, abból az első 20 percet az erőléti edző tartja. Utána mondjuk jön egy kapusedző, aki ott még egy 15-20 percet dolgozik, és akkor marad az edzőnek 45-50 perce effektíve, amikor ő beszáll. Nyilván az edző akkor is ott van, és ott nyilván ott felügyel, vagy néz, vagy segít, vagy egyáltalán csak ott próbál inspirálni, de az edző szerepe az ugye nem csak ott kezdődik, amikor elkezdődik az edzés, nyilván meg amikor véget ér. De ezáltal úgymond a fő műsoridőbe is lecsökken a szerepe és a lehetősége. Mondok egy másik példát. Amikor Győrben voltam, ott 16 játékosból 15 világsztár volt, és mindenki válogatott volt, a hazai válogatott.
1: Ezt azért mondjuk kell, hogy mindent megnyertél velük. Magyar kupát, magyar bajnokságot többször, magyar kupát többször, bajnokok ligáját többször, csak hogy nem úgy voltál Győr, vagy ott voltál egy picit, hanem lényegem, hogy mindent megnyertem, amit meg lehetett nyerni.
2: De nem ez a lényeg.
1: De fontos.
2: Igen. És visszajöttek a világversenyről a játékosaim, akkor az a nagyon profán helyzet állt elő, hogy 5 napra rá bajnoki mérkőzésünk volt, és a 10 akárhány évből 8-szor vagy 9-szer biztos, hogy Fradi Győr volt, vagy Győr Fradi, ami az év meccse volt. Így van, az aztán a harakír, nem élet, halál, annál egy kicsit több. És a skandináv blokk, hogy úgy mondjam, az 5-6 fő, a skandináv, azok végigmentek, mert kézilabdában norvég, dán, az mindig ott van végig. Tehát ez azt jelenti, hogy mit tudom én, 2 hét alatt játszott 8-9 meccset. Érzelmileg teljesen full motiváltak, és fizikailag pedig leharcoltak. Volt egy 2-3 fős csoport, ebben franciák, németek voltak, akik ugye a feléig mentek, dobogó közelébe, olyan se ilyen, se olyan állapotban nem voltak, volt még egy-kettő csalódott volt, egy-kettő ilyen félig motivált, mert többet szeret, tehát nyilván dobogón szerettek volna. Volt egy grupp, aki teljesen csalódott volt, mert ugye hülye az edző, miért nem játszotta, a szövetségkapitán nem játszotta, ráadásul leépül fizikálisan, te nagyon jól tudod, azért egy 2 hetes világversenyen, ott gyakorlatilag van egy edzésidő, jönnek a csapatok, tehát ott igazából edzeni nem nagyon lehet. Ráadásul terű asztalkám, hát volt rá példa, hogy egy picivel több súllyal jöttek vissza. És volt egy negyedik csoport, akik otthon maradtak, 2-3 fő, hát azok meg aztán szétdolgozták az agyukat, alig várták, hogy kezdődjön. Na most 5 napom volt arra, hogy ezt a 4 csoportot egy hullámhosszra hozzam. És akkor szóltam az erőléti edzőnek, hogy figyelj, most te vagy a főnök. Mérjél, külön, differenciálva, ennek ennyi munka kell, annak annyi munka kell, én csak a taktikai részben, és ők dolgoztak, és ő szentül elhittem, vakon megbíztam benne, bennük, és így voltunk kiváló csapat. Tehát van a stábmunkának nyilván egy ilyen része is, de nyilván ez a felnőtt inkább a profi, a profinak is a legtetejére vonatkozik, de utánpótlásba, utánpótlás csapatoknál azért azt gondolom az edző dominanciája sajnos nem megkérdőjeleződik, de kezd egyre egy picit ugye háttérbe szorulni.
1: Pontosan ezt akartam mondani amúgy, amit most ilyen szépen kifejtettél, hogy az a fajta hozzáállás, hogy körülveszed magad jó hiszeműen a legjobb szakemberekkel a lehető legtöbb szakterületről, azért, hogy a versenyzők megértsék, hogy mi miért történik náluk lelkileg és fizikálisan, ahhoz egy mindenki része, hogy nagyon profi hozzáállás kell. Tehát mindenki föl tudja azt mérni, hogy ez azért van, hogy majd a következő meccset, a következő edzést, meg az követő edzés, és utána lépésről lépésre, hogyan jutunk el a bajnoki cím, meg a kupa döntőig, a nemzetközi, vagy a válogatottságig, teljesen mindegy. De ezt egy felnőtt szerintem megérti, mármint egy felnőtt versenyző, és nem vagyok benne biztos, biztos vagyok benne, hogy ezt meg az utánpótlás korok nem értik meg. És ugye az, amit említettél előbb, hogy ez a vezetőedzői dominancia nem jön ki. Tehát szerintem a gyerekek, ami nagyon kell, az egyszemélyes vezetés, hogy ők egyszemélyhez kötődjenek, és ezt a fajta profi szemléletet valahogy meg kell velük tanítani, de ahhoz bent kell, hogy maradjanak addig a sportágban, hogy eljussanak a felnőtt korig, amikor már igazán ezt gyakorolni is kell, mert addig, hogy valaki azt csinálja a pályán, amit mond neki az edző, meg ügyes, meg tehetség, ez egy dolog. Szerintem ez még a játék része mindig. Ez még a profizmushoz nálam még nincs annyira köze. Ez még csak, hogy szereti azt csinálni, amit csinál, és nem gondol arra, hogy ő nem tudom, mennyit akar ezzel keresni, vagy hogy csak azt csinál, ami az ő feladata, hanem ők még játszanak. És ebbe belrakni nagyon sok szakembert, lehet, hogy ők még nem is értik, csak így kóstolgatják a pszichológiát, a nem tudom, az élettant, a magyarázzák nekik, hogy hogyan kell különböző táplálékkiegészítőket szedni, fehérje, szénhidrát, akármi. Őket még mindig a játék érdekli, és mindig az érdekli, hogy a vezér mit mond. Aztán, hogy ez így egyre halad előre, ott már ugye van egy olyan taktika, ott már érzik ennek a súlyát, ott már felnőttek, ott már pénzt akarnak keresni, ott már jobban értik talán annak a lényegét, hogy ez egy óriási csapat, rengeteg jó szakemberrel, és mindenki csinálja azt, amit csinál, és tanít már kevesebb az érzelem is benne. Tehát, hogy így, ahogy így elején nagyon sok az érzelem, én úgy érzékelem, és a végén ez így kopik ki, ott már csak feladatkiosztása, meg feladatrendszer. Legalábbis így, amit elmondtál.
2: Teljesen jó vezetted le. Tehát azért nagyon-nagyon fontos ugye egy utánpótlás edző, az a minden, az edzésen, amit ő mond, megkérdőjelezhetőség nélkül megcsinálom, feltétel nélkül. Ha gondom van, mert rossz egyet kaptam, elmondhatom neki. Ha nem úgy tanulok, mert ugye ez egy nagyon-nagyon fontos eleme az egész utánpótlás nevelésnek, hogy ne csak a sport, hanem a tanulás, és ez az egész egységet képviseljen, az a fajta nevelés, aminek a tanulás, és az a fajta összhang, hogy legyen sport, és legyen tanulás, mert legyen egy karrier utáni életpálya modell kép is, amit egy 10 éves gyerek nem fog föl. Hogy erre majd csak 10-15 év múlva jössz rá, hogy miért papolt neked az edző, hogy nem leszel csapatba, hogyha lesz kettesed, vagy hármasod, vagy mindegy, milyen szabályokat állítunk föl, de ha azt nem csinálod meg, és akkor nagyon haragszanak rá. Én nagyon büszke vagyok Győrre is, de legalább olyan büszke vagyok, hogy Pécsen volt olyan egyetemi csapat, NB1-be játszottunk, fiúkkal, lányokkal, mindenki diplomát szerzett. És a mai napig olyan hálásak nekem ez miatt, jog, közgazdász volt, tanul, TTK, BTK, mind, még orvosi, pedig aztán az nem gyenge volt, aki az orvosi mellett is tudott úgy sportolni, hogy ez legyen. Na most az edzőnek ezeket a edzésgyakorlatok mellett az összes többi részt, ami néha fontosabb, mint a szakma, ezt képviselni kell. Na ez nincs meg ma. Hogy elmondja, hogy hogyan étkezzél, hogyan, miért húzzál sapkát novemberbe, edzés előtt, meg edzés után, miért fontos, hogy edzés előtt ott legyél már 10 perc, miért fontos az, hogy 10 perccel edzés után még nyújtsál, mert ez most lehet, hogy nem most, de 20 éves korodra, meg 30 éves korodra pláne, 1-2-3 sérülés után meg elengedhetetlen lesz, hogy hozd magad olyan állapotba, hogy legközelebbre. Tehát ha ezt nem tanítjuk, nem mondjuk meg, nem mutatunk példát, nekem fix a ideálom, hogy, hogy az edzőnek, hogyha 10 kilóval több fölöslege van, az baj. Most nyilván a korral, meg hát nyilván senkinek nem kell kockás hassal oda menni, de egy edző, egy testnevelő tanárnak példát kell mutatni. Hogy mutat példát? Hát a megjelenésével. Én ezeket az alapértékeket hiányolom talán a mai világból a legjobban, és azt az őszinte személyes bizalmat, kapcsolatot, ami volt úgy a 80-as, 90-es években, és abból sokkal kevesebb lehetőségünk volt a tudomány, a technikával, a korral haladni nyilván, és nem lehet a kettőt összehasonlítani, de ez a mostani világ, ez sajnos e felé megy. Vagy nem tudom, hogy sajnos, vagy nem sajnos, de biztos, hogy ez ebben nagyon komoly különbség van.
1: Danyi Gábor, kézilabdamester edző a vendégem. Most lényegében arról beszélgetünk, ha jól értem, azt hiszem, hogy jól értem, hogy...
2: Remélem én is.
1: Igen, hogy mindent meg akarunk adni már a legelső pillanattól minden területen a gyerekeknek. Hogy akkor ez most nem jó?
2: Az aránya nem jó. Hogy eltűnnek azok a dolgok, hogy meg kell valamiért küzdeni, meg kell valamit érdemelni, ki kell érdemelni. Nagyon sok minden természetes a mai gyerekeknek, a mai világban, a mai sportban. Nagyon sokáig próbáljuk őket a komfortzónájukon belül tartani. Holott a sport nem arról szól. Holott elérkezünk nagyon korán oda, hogy ki kell lépjél a komfortzónádból. És nem csak azért, mert nem kapsz levegőt, vagy mert nem bírod kinyomni a súlyzót, hanem azért, mert olyan állapotba kerülsz, ami nem a tiéd, hanem a sajátod. És ott is meg kell, hogy felelj. Na most ez egyik oldalon mi ezt elvárjuk, a másik oldalon megadunk nekik mindent.
1: Hogy ne kerüljenek ki a komfortzónájukba.
2: Igen. Tehát valahol ugye a rendszer egy picit ilyen kontraproduktív.
1: Hát akkor viszont itt a nagyon nagy varázslat, hogy ezt kell valahogy nagyon jól összerakni, hogy valóban ezeket az arányokat hogy állítsd össze most, hogy említetted. Ugye, hogyha valaki zavar a vereség, nagyon nehezen dolgozza fel, az szerinte, de szerintem egy gyerekkorai vereséget, főleg, hogyha egy gyerek ilyen kompetitív beállítottságú, nagyon nehezen dolgoznak fel alapból, de hát az csak úgy tudja gyakorolni, hogyha jó sokat elszenved, jó sokszor elszenvedi a vereséget, és ezt úgy megtanulja. Tehát a gyerek nehezen tudja kezelni a vereséget, akkor egyből elviszük egy szakemberhez, hogy megtanítsa vele lelkileg ezt valahogy kezelni, vagy mentálisan ezt, ezen túl tudja magát tenni. De akkor lényegében arról, amiről beszéltünk, az van, hogy visszatesszük őt a komfortzónába minél gyorsabban. Tehát nem hagyjuk kívül rajta, tehát a komfortzónán kívül, hogy küzdjön meg azzal az érzéssel, hogy a következőre merjen odaállni, legyen okosabb, tanuljon az előző vereségből, és már, hogyha újra vereség jön, akkor elfogadja azt, hogy vagy már kevésbé hasonl rá, de ha nyer, akkor se vesse el a súlykot, tehát hogy akkor is valahogy próbáljon egyensúlyba kerülni. De ezt nagyon jó, hogy mondtad, mert én erre szerintem eddig nem gondoltam, hogy ebben az esetben a kevesebb sokkal több lehet. Tehát úgy értem, hogy a minél kevesebb szakmát tolunk a gyerekekre.
2: Igen. Ugye itt most egy olyan, hála Istennek, olyan vizekre vesztünk, stílszerűen a víznél maradva, hogy mondjuk jön egy kudarc helyzet, egy vereség vagy győzelem, és azt hogyan értékeljük? Az rajtunk, szakemberek, meg a sportvezetésen múlik. Tehát az, hogy van vereség, az egy teljesen normális és elfogadottnak kellene, hogy legyen. De mi sem a vereséget, sem a győzelmet nem tudjuk megfelelően kezelni.
1: Mármint a mi az kik vagyunk?
2: Én azt gondolom, most nyilván én a kézilabdát...
1: Edzőtársadalom,
2: igen. Tehát csak most mondok egy példát. Hála Istennek, és ez egy nagyon-nagyon jó dolog, és büszkeség, hogy mondjuk lány szinten rommá verjük a világot utánpótlás szinten. Tehát nem is érti a világ, hogy lehet, hogy a ifi junior korba csak magyar aranyérmek voltak világéletét elmúlt 10 évben. Viszont amikor a felnőtt korba lépünk, akkor mindenki azt várja el ezáltal, hogy mindent megnyerünk, hogy ez az átmenet, ez teljesen zökkenőmentes lesz, holott tudva levő, hogy a 19 éves korból belépve a felnőtt korba, az egy teljesen más világ minden szempontból. A biológiai, a sportszakmába, életkorba, az életmód, amilyen ingerek érik a fiatalokat, férfiakat, nőket, bárkit, és evidenciával 16 éves korában megnyerte, 18-ban még megnyerte, még nagyobb arányal, holott nem ez a lényeg. Ha mi kikapunk, és a vereség mögé olyan címkét rakunk, mi edzők, sportvezetők, vagy aki az utánpótlásba dolgozik, de akár a felnőttben is, hogy annak túlzott súlyt adunk, túlzottan megnyomjuk a ceruzánkat, ugyanígy a győzelemnek is, teljesen mögé bújunk, holott nem ez a lényege. Mondok még egy példát. Volt évekkel ezelőtt egy versenysorozat a kézilabdába, ahol az után U12-ben nem számolták az eredményt.
1: Most is így van. Úgy tudom, az utánpótlásban.
2: Akkor...
1: Kivéve a szülőket, ők számolják.
2: Itt mindenki számolja. Tehát az a sportrendezvény, ahol nem számoljuk az eredményeket, és nincs tét, az nem ér. Tehát az rossz. Mi azt keressük, hogy bizonyos helyzetekben mutatkozzon meg, hogy melyik gyereknek mi az erénye, és mi a hátránya. Utána tudjunk rá reakciókat adni, tudjunk mankot, segítséget adni. Na de úgy, hogy nem teszünk mögé célt, hogy na most a győztes, a vesztes, aki többet dob, az a győztes, aki kevesebbet, az a vesztes, csak az nem mindegy, hogy utána ezt hogy értékeljük. Hogy na hát ez az edző, vagy ez a gyerek alkalmatlan, mert kikapott, vagy mert ebből világbajnok lesz, mert győzött. Tehát itt nálunk ebben van a probléma, holott a győzelem, meg a vereség, az néha nagyon-nagyon pici választja el, néha nagyon sok választja el, de azt tudni kell értékelni, és tudni kell reagálni rá, és soha nem szabad. Hát azt gondolom, te is nagyon, nem tudom hány számtalanszor itt világversenyeken, olimpiákon tudtad egészen más oda menni valahova úgy, hogy úristen, csak ne kapja ki, vagy ma győzni fogunk. A kettő közt óriási különbség.
1: Hát, ha csak ne kapja ki, általában akkor kikapsz.
2: Akkor kikapunk, persze, akkor kikapunk.
1: De én azt figyeltem meg amúgy, és saját magamon, hogy ha játszani akarok, akkor nagy baj nem érhet. Uh-huh. Mert akkor benne van az is, hogy nyerünk, az is, hogy kikapunk. De úgy is ki lehet kapni, hogy utána jól érzem magam. Olyan, tehát van ez a vereség, amikor azt mondta, hogy hát figyelj, ez, hát kikaptunk, gratulálok.
2: Világos.
1: De hogy ez így, hát ugye, ez így rendben van.
2: Ugye erős a sport. Én ma megtettem mindent, ennyire volt elég, ma beleadtam, kész. Ő ma jobb volt nálam, hát erről szól a sport.
1: De az utánpótlásban nem ez kéne, hogy legyen? Tehát ott még nem a játék a lényege az egésznek.
2: Annak kéne legyen 100%-ban a játék, és az a fajta tehetség, gondozás, fejlesztés, hogy a játékba, ahol minden megmutatkozik egy gyereken. Tehát az igazi énje, személyisége, tudása, reakciói, örömre, bánatra, minden megmutatkozik. Tehát a legjobb képet adja az edzőnek, testnevelőnek. Az egy dolog, a 8. helyen van, hogy most ez 52-24 lett, vagy 17-17 lett, tehát az eredmény, hanem az, hogy hol tart abba a folyamatba, amit maga az edző szeretne. És bizony, néha kell azt mondani egy győzelem után is, hogy figyelj, ez nem volt jó. Hidd el, most az, hogy mi nyertünk, de ez nem jó. És bizony, nagyon sokszor van olyan mondva, figyelj, most kikaptunk, de jól csináltad. De adott esetben az ellenfél most még jobb volt, legközelebb is így kell csinálni, csak gyorsabban, pontosabban, és esetleg védekezésbe kell egész más csinálni. Tehát ez egy nagyon bonyolult, és itt ráhúzunk mindent a vereségre, és ráhúzunk mindent a győzelemre.
1: Ez nagyon rövid távú gondolkodás ilyen szempontból, mert ugye a következő meccset nyerjük meg, és csak ebbe gondolkozni, és a fejlődés odáig tart, hogy azt az egy meccset nyerjük meg, nem azon túlmutatóan, és amit említettél előbb, hogy utánpótlás korosztályban tarol a női válogatott szinte minden korosztályban, és a felnőttben azért ez megakad. Hozzáteszem, a felnőttben arra átlépés tényleg éges föld a kettő között, tehát lehet ott a világ legjobb játékosa sokszorosan az utánpótlás válogatottba, ahogy bekerül a felnőttek közé, más a fizika, tehát sokkal erősebbek, rutinosabbak, más a lövőerő, más a védekezés erő, máshogy fogják meg őket, és az a pszichikai terror idézőjelben, amit megkap ő a pályán az ellenféltől, vagy akár a saját csapatától is, azt is azért ki kell bírni, meg hozzá kell szokni, hogy egyrészt tudja, hogy ő kisebb és fiatalabb, és ott vannak a nagy nevek, a nagy rutinos játékosok, akik azért tudnak egy olyan fölényességgel mérkőzést elkezdeni, hogy a kis fiatal tehetség az már
2: azt
1: abban megtörik.
2: Ez így van.
1: És még csak labdához se kell, hogy érjen. Akkor mit csinálnak jobban külföldön, hogy ők az utánpótlásban nem, gondolom nem engedik el, mert ott is azért valamilyen fontos, hogy bentartsák a gyerekeket, és valahogy motiválniuk kell a gyerekeket. Mi az, amivel bentartják őket szerinted, vagy tudomásod szerint, aminek köszönhetően ők jobbá válnak felnőtt korukra?
2: Nem raknak olyan címkét például egy-egy utánpótlás világverseny mögé vagy rá, mint például mi. Tehát magyarul nem értékelik se túl, se le, se föl, se le az ott elért eredményeket, hanem azt nézik, hogy korosztályonként hány gyerek tud följebb lépni, és tagja lenni majd a felnőtt válogatottnak. Egyébként az egész utánpótlásnak, én azt gondolom, nevelésnek a legfontosabb ismérve. Hány tehetséget tud produkálni az adott utánpótlás bázis majd az adott első csapatnak vagy válogatottnak. Az, hogy mellette milyen eredményeket ér el, az az úton egy jó visszajelzés lehet. De nem ez a döntő, nem ez a legfontosabb. Ezen kívül ugye nagyon sok skandinávval dolgoztam együtt, a szakmába nagyon-nagyon sok mindenben nem voltak olyan szinten, mint a magyar gyerekek, vagy a magyar utánpótlás, vagy a magyar felnőttek. Viszont gondolkodásba, életmódba, szemléletbe, mondok egy példát. Van egy edzésgyakorlat, hogy indításos gyakorlat, előre dobják a labdát, megkapja, aki kihagyja, mondtam, az fut egy sprintet büntetésből oda-vissza. Ez egy ilyen tipikus alapgyakorlat, hát hogy is mondjam, még az a porosz vonal, amiben én nőttem föl, igen, és akkor elkezdtük ezt a gyakorlatot, és akkor mellém jött az egyik norvég játékos, nem titok, a Stine Oftedal, és mondta nagyon kultúráltan, hogy Gábor, értjük, hogy motiválni akarsz, inspirálni bennünket, hogy figyeljünk oda, hogy lőjük be a labdát, és legyen gól pontosan, mert ha nem, akkor futni kell, de nálunk Skandináviában a futás nem büntetés. Tehát mi úgy nőttünk föl az óvodába, az iskolába, hogyha szóba jött a futás, akkor nem negatív kontextusba. Mert ha kimentünk futni, az egészséges, kettő pedig elmagyarázták az utánpótlás edzőink, hogy futás nélkül nincs kézilabda, meg nincs sport. Tehát, és hogyha ezt megcsináljuk, akkor még csak az alapokat csináltuk meg. Utána jön a többi. Tehát egész más, és egy picit ilyen, nyilván nem akarom ezt teljesen kibontani ilyen társadalmi dolgokba, de amit az ember otthon hall, az iskolába hall, azok a legfontosabbak. Utána lemegy még az edzésre, apa, anya otthon, az iskolába a nevelő, az edző, a testnevelő, és a szakágiba ezek szerint fogja élni az életét, ezek az alapelvek szerint fogja élni az életét. Most az egyik helyen megbillen ez, akkor már nem, és azért a skandinávok mondjuk, és nyilván nem misztifikáljuk őket, mert ez Skandináviában működik. Meg abba, hogy mondjam, abba az életmódba, abba a szociális hálóba, ami ott van. Nekem például a meccs utáni értékeléseknél, egy bajnokok ligája mérkőzés után azt mondták a skandinávok, hogy Gábor, légy szíves, rosszat ne mondjál. Nyíltan, ne, ott mindenki előtt rosszat ránk ne mondjál. Hát mondom, gyerekek, hogy értékeljelek benneteket? Hát csak meg kell mutatni, tehát nem abba a kontextusba fogom rakni, hogy hú, hát ez milyen dolog, meg hülyék vagytok, vagy mit tudom, hanem hogy mondták, hogy nem. A francia maggal ott egy taktikánál, mikor elmondtam, hogy mi lesz, ha nem kérdeztem meg a véleményüket, megsértődtek. Mert ők meg úgy nőttek föl, hogy hát főnök, hát nem, meg se kérdezett, hogy mi a véleményünk, hogy hát ez milyen dolog. Ugye a magyarok pedig aztán a Görbic Anitánál tehetségesebb, szuperebb játékosan nem dolgoztam. Az Anita meg úgy nőtte, azt mondja, Gábor, hát amit mondasz, azt csinálom. Azt mondja, hát nekem ezt mondták itthon is, meg mit tudom én, meg hát belevitte a zseniét, nyilvánvaló. Szóval azért tudod, az, hogy az adott környezetben mi működik, az nagyon fontos, és nem szabad nekünk a skandináv stílust idehoznunk Magyarországra, mert mi itt élünk Magyarországon. Az itteni iskolarendszerben, az itteni családi, szociális hálóban növünk fel. Ehhez kell megtalálnunk a legjobbat. A skandináv stílus, a skandináv utánpótlás képzésből, ami a legjobb átvehető, hogy én azt gondolom, és ebből kell is tanulnunk, hogy nagyon sok csoportos foglalkozás van a páros 1-1-2-2-3-3-as kapcsolatokra, és az alap, a passzolások, a maximálisan jó fizikális, nekik ez az iskolájuk. Férfiak, nőknél ott is vannak 20 év a világ élvonalába. Nem tudnak 16 passzos taktikai elemeket, meg ilyen csiribú-csiribákat, de amit tudnak, azt hétfő reggel 8-kor, meg vasárnap délután 4-kor is tudják.
0: Ez a Sportolók slágerlistája. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: a madarak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: Két teljesen eltérő világnézet csap össze. Ki tartja magát jó úszónak?
2: Nagyon jó megúszó voltam.
3: Vágtáztam a rohanó szarvasok után.
4: Mondom, hát ez nem lehet.
5: Te vagy a szegedi! Nyugodj meg, attól megnyugszol!
6: Imogoszú!
7: Úszogumi!
6: Pontos!
8: Ó, magyarul!
9: A nyelvújítás előtt!
10: Magyarország szeretlek! Nyáron nézze újra a legjobb pillanatokat! Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán!
0: Műsorajánlót hallottak! Az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
11: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
11: Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Sportolók slágerlistája. Hétvégén 13 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Dani Gábor, kézilabda mesteredző a vendégem, nagyon érdekes dolgokat mondasz, és nagyon visszacseng nekem még a sportolói múltamból, mert ott is tök érdekes, mert az igazán jó játékosoknak nem volt óriási a repertoárjuk. De az, ami az az 1-2-3, ami volt, azt mindig tudták hozni. És ezt tudták váltogatni, hogy nem volt az, hogy ez mindent tudott lőni, meg mindent tudott blokkolni, mindenhonnan el tudta lőni, mindenhova tudott passzolni, ez nem volt. Ott az volt, hogy tudtad, hogy ezt fogja lőni. A kérdés az, hogy hogy időzíti azt, tehát mikor fog az, mikor látja pontosan meg a lehetőséget, és valahogy mindig azt a lehetőséget, azt a részt találta meg, amikor ezt meg amikor tudta ezt valósítani.
2: Na azért volt ő világklasszis. Így van.
1: Igen,
2: így
1: tehát, és ezért tűnik olyan rémetszerűnek a jó játékosnak a játéka, mert ha semmit nem csinál, csak lövi a jobb laposat. Tehát, meg ő semmit nem csinál, csak pont beugrik oda.
2: Csak pont, igen.
1: De hogy ő mindig akkor csinálja meg, és mindig úgy csinálja meg, és amúgy nem nagyon hibázik ebbe.
2: Így.
1: Hát ez viszont csak gyakorlás kérdése ilyen szempontból. Viszont nálunk azért a legtöbb sportágban, ugye utánpótlás szinten, ott azt tanítják, hogy mindenki játszon még mindent, tehát mindenki csinálja meg mindent. Szerintem ez nem rossz irány, mert nem mondom megint csak nem edzői szempontból mondom ezt, de az jó, hogyha belátják a pályát a játékosok ilyen szempontból, és érzik, hogy kinek mi a feladata, aztán majd később ez tisztul, és mondjuk mire hozzátok kerülnek, akkor azért már ott gondolom, hogy ott már azért mindenkinek megvan a saját pozíciója.
2: Megvan a saját pozíció, így van, és próbálunk, de nagyon jól mondod, tehát ott is, tehát 2-3 posztot el kell tudni játszani készségszinten mindenkinek. Na most ezt, hogyha nem ismertetjük meg általános iskolába a gyerekekkel, egyébként egy nagyon komoly és egy nagyon nagy szelete, én azt gondolom a magyar sportnak jelen pillanatban az általános iskolás testnevelés, az ott levő testnevelő tanárok hiánya, és a főleg alsó tagozatban senkit nem megbántva, de az a fajta, hát hogy mondjam, rend, stabilitás, és az a fajta szemlélet, az én azt gondolom nagyon-nagyon hiányzik. Én, ha visszagondolok, mi azt választottuk Pécsen, a pécsi sportiskolába, hogy 12 éves korba választottak a gyerekek sportágat. A 12 éves korig mindenkinek kötelező volt atletizálni, úszni, mert bocsánat, az úszást kellett volna legelső, tehát úszni mindenkinek.
1: De nem miattam, mert...
2: Nem. Ez a szülők felé egy óriási nagy biztonságérzetet adott, igen. Kettő pedig a keringésnek a legjobb megalapozása. Atletizálni, tornázni kellett, és a kézi kosár focit mindenkinek kötelező volt kipróbálni. És mire eljutottak 12 éves korig a gyerekek, addigra jött az, hogy a testnevelőnek volt egy véleménye, hogy te fiam, te vagy lányom, te ebbe vagy a legalkalmasabb, a legtehetségesebb. Nagyon fontos volt nyilván, hogy a gyerek mit akar, meg a szülő mit akar. Ez legtöbbször azért találkozott, és 13 éves korba kezdődött el a sportági szakosodás. Én megmondom őszintén, ennél jobban nem találkoztam. Manapság, hogy lejjebb megyünk, óvis, nem tudom én mi, vannak az úszás és a torna nyilván kivétel, mert ott nagyon korán kell specializálódni, különben nem lehet odaérni. De hogy minél több inger, minél több hatás érje egy fejlődő gyerek szervezetét, koordinációra, a különféle fizikai hatásokra, a legjobb az, hogy minél több mindent próbál ki.
1: Olyannyira adok igazat neked ebben, hogy még annyival kiegészíteném ezt, hogy egyrészt, hogyha ilyen multisport jellegű múltja van valakinek, tehát a versenyzőknek, vagy akár a gyerekeknek, ne beszéljünk versenyzőkről, csak sportolókról, utánpótláskorú sportolóktól, kevésbé lesérülékeny, mert ugye nem csak egy izomcsoport edzés, az nem csak ilyen rutinszerűen ugyanazokat a mozgásokat csinálja. Ha visszaemlékszem még a felnőtt koromra, és már akkor azt gondoltam, hogy már mondható vagyok profi sportolónak, de ha kitöréseket kellett csinálni, akkor azért az nagyon nem jól esett másnap. Tehát akkor tudott izomlázam lenni, vagy húzóckodni. Tehát, hogy teljesen más
2: teljesen mozgást csinálni. Teljesen beállt egy specifikus. Igen.
1: Saját magamon nevettem a végén, hogy nem hiszem, hogy állítólag én profi sportoló, vagyok egy élsportoló, és egyszerű gyakorlatoktól izomlázam lesz. A másik, ennek a multisport tevékenységnek a lényege szerintem, hogy ha egy gyereket agyon terhelünk egy sportággal, sokkal hamarabb kiégetjük őt. Tehát, hogy már olyan mennyiségű munkaórát teszünk bele, hogy egyszerűen kiég, mert megunja 15-16-17 éves kor. Tehát mire odaig elér, hogy már na most akkor komolyodik a helyzet, és csapatot választok, és már válogatott is lehetek, meg még talán ebben meg is tudok majd egyszer élni, meg a hazámat tudom képviselni, hogy Isten valamilyen nemzetközi versenyen, addig lehet, hogy most már hány inger lesz a saját sportágat, de hogyha berakunk több olyan sportágat, ami kicsit színesebbé, érdekesebbé, és még segíti is őt, mert ugye különböző képességet tud elsajátítani, az sérülés elkerüljük. Ez szerintem egy nagyon-nagyon jó csomag lehet a gyerekeknek, de én azt látom, az edzők félnek ettől.
2: Abszolút. Tehát. Na, és nagyon jó, hogy ezt szóba hoztad. Tehát, és visszacsatolnék, hogy mi a különbség. Tehát a külföldi utánpótlás nevelés, külföldi akadémiákon ők szándékosan beraknak a petanktól, a teniszen át, az összes többi olyan mozgásforma, ami más izomcsoportokat mozgat, teljesen más a figyelem, a koncentráció, elveszi attól, amiért ott van. Nálunk heti 8-9-10 edzés plusz mérkőzés, és mire 17-18 éves korra odaérnek, ahol a legmotiváltabb, a legnyitottabbnak kéne lenni, nagyon-nagyon sok gyerek kiég. És jön az a gondolat, hogy megyek edzésre, és nem hogy fölcsillan a szem, hanem rossz kedve lesz. És jönnek azok a félelmei, hogy úristen, ma mi lesz, mert megint. Tehát itt ebbe biztos, hogy változtatnunk kell. Ugye évek során bejött a TAO, ami egy óriási segítség a magyar sportnak, és hála Istennek, hogy van, és egy óriási mankó, de én azt gondolom, és nyilván ez az én véleményem, hogy egy pár éve egy picit nem abba az irányba megy a TAO és annak a felhasználása, ami ezt az irányt segítene, most amiről beszélünk. És sokkal több minden más ingert be lehetne vonni a gyerekek életébe, ezáltal kinyitni és még jobban vonzóvá tenni, hiszen a beszélgetés elején beszéltünk arról, illetve kérdezted, hogy mennyiben másabb akkor is a mostani gyerek szabadideje arról szól, hogy a műszaki kütyük, a számítógép, a telefon, az egymással való kommunikálás csak és kizárólag telefonon vagy elektromos úton történik, vagy elektronikusan, bocsánat, holott volt régen, hogy lement az ember a grundra, elment focizni, elment fára mászni, vagy mit tudom én mit csinálni, cseresznyét lopni, ahol olyan dolgokat csinált, amit észre se vett, és mennyivel több lett tőle. Most bejön az akadémiára egy fiatal fiú, egy leány, és nem tud elesni. Nem, mert egy...
1: Egyszer.
2: Igen. Igen. És ez nem a gyerek hibája.
1: Így van.
2: Tehát ez nem a gyerek hibája.
1: Abszolút egyetértek ezzel. Erről meg az jut eszembe, amit mondtál, hogy ugye nekik sokkal több lehetőség van a kommunikációra. Tehát, hogy nem kell ahhoz találkozzanak, hogy ők beszélgessenek, vagy úgymond üzenetet váltsanak, de nekünk is több lehetőségünk van arra, hogy ebből őket kivegyük. Tehát nem ugyanaz

0: hogy ők bármilyen interakcióba kerülnek másokkal, hogy ők úgy érezzék, hogy ők folyamatosan csinálnak valamit, mert ugye csináljuk a sportot, csináljuk a nem tudom, most csináljuk a Facebookot, az Instagramot, a TikTokot, a Messenger, a csetelés oldalok, bármi. De nekünk is több lehetőségünk van arra, hogy őket ebből kiszakítsuk. Tehát sokkal több minden áll szerintem egy edző, vagy egy klub, vagy egy iskola rendelkezésére, hogy őket valahogy kimozdítsa ebből bármilyen motivációs eszközökkel. Tehát, hogy mi is tudunk számítógépeket adni nekik. Mi is tudunk olyan platformokat biztosítani. Mi is tudunk szép tornatermet adni nekik. És szerintem annyira demagóg az, és annyira zavar, amikor azt mondják, hogy bezzeg a mikorunkban még lementek foszlizni, de ti meg ezt csináltok. A gyereknek ebből mi a tanulság? Hogy nem érti. Hát jó, ti azt csináltátok,
1: ez,
0: mi
1: ez ezt így csináljuk. Van. Nem tudja, hogy miről beszélsz.
0: Igen, nem tudja.
1: Nincs összehasonlítás alap, semmi. Nem tudja elképzelni.
0: De
1: így van.
0: Nekünk is megvannak azok az eszközei sportvezetőknek, edzőknek. Csak használjuk azt, hogy többet, máshogy kell fordítani a gyerekekre, hogy őket kimozdítsuk abba, hogy egyáltalán kedvet kapjanak ahhoz a sportolnak. Nem lehet az egy büntetés, hogy hát azzal megbüntetlek, hogy te sportolsz, mert amúgy meg, bocsánat, hülye vagy, hogy nyomkodod a telefonod. Tehát ha nincs neki jobb,
1: így van.
0: Mert nem tudunk olyan alternatívát nem neki tud. Adni.
1: Ez így van.
0: Úgy, hogy közben minden rendelkezésünkre áll. Tehát ki tudnánk őket mozdítani szerintem ebből, és vannak olyan jó példák, akik kimozdítják, és időben mozdítják ki, mert ugye nagyon fontos az első behatás, hogy mit szerettetsz meg a gyerekkel. Ha már kicsi kölyök korában adod neki a tabletet, a telefont, a bármit, még a sportolás előtt, neki adasz az elsődleges kikapcsolódás. Ha már a sporttal, és mondjuk a sport ad neki egy olyan első élményt, hogy jaj, de jó, hát itt a haverom, a barátnőm, tök jó együtt, jól éreztem magam, este elfáradtam, ő ezeket meg nem tudja összerakni így a apró kockákból, hogy a nap végén azért fáradt, azért érzi magát jól, azért kevésbé beteg, azért tud jobban tanulni, azért van több barátja, mert nem, hogy lejár sportolni, de már találkozik először ezzel az élménnyel.
1: Igen, és most amit mondtál, ez egy fontos aspektusa lenne például a utánpótlás, meg az edzőképzésnek, hogy ezt elmagyarázni az edzőknek, hogy tehát nem fekete-fehér, tehát az valóban az nem hibatkozási alap, hogy bezzeg a mi időnkbe. Azt nem tudják elképzelni a gyerekek. Azt mi tudjuk, hogy nekünk milyen lehetőségünk volt, és tudjuk, hogy ma mi van, mert ugye mi átéltük az egészet. És az ne legyen hivatkozási alap, hanem alkalmazkodni kell ehhez a mostani, és úgy megkeresni a gyerekekhez azt az utat. Nyilván, aki 10-15 éve otthon használ dolgokat, annak, ha egyből azt mondod, hogy ez hülyeségé, akkor az nem az... Abból kell mutatni, hogy van egy másik út is, van egy másik lehetőség is. Adj egy pici teret abból, ami eddig volt, próbáld ki ezt is. Ha ez nem megy, próbálj ki mást is. És ez a fajta inkább pedagógia és empátia készség, ami legalább annyira fontos, mint a szakmai ismeret, a mai világban nagyon-nagyon komolyan kell, vagy kellene az edzőknek, testnevelőknek.
0: És akkor most talán erre rákapcsolódva, lehet, hogy az is egy nagyon-nagyon fontos dolog lenne, hogy ez legyen a fő cél, az elsődleges cél minden olyan kiegészítő szakma irányából, akár pszichológus, akár mentáltréner, akár coach, bárki, mentor, teljesen mindegy, hogy ne a vereséget próbálják, a vereség érzetét próbálják csökkenteni a gyerekben, mert az megoldja majd ezeket, tehát neki ezt ki kell idézőjelben szenvednie, hanem hogy irányba tartsák a gyereket a sporton belül. Tehát szerintem egy veresség nem minden esetben tántorít el egy gyereket a sporttól, mert lehet, hogy motiválja is, hogy a következőt megnyerje. De mindenképpen az egy jó és fontos dolog, hogy érzelmeket vált ki belőle, hogy ő reagál arra, hogy ő kikapott. Az rosszabb, hogy nem reagál rá, mert nem érdekli. Akkor rossz helyen van. De ha reagál rá, az jó, mert akkor ott valami dolga van neki még azzal. De hogy ezek a kiegészítő szakágak, tehát a sportágat kiegészítő mentál, tehát amit előbb említettem, hogy a sport felé irányítsa őket, ne pedig abból próbálja meg megmenteni őket azokkal a kudarcokkal szem, amit neki meg kell, hogy én is meg át kell, hogy dolgozza saját magát. Tehát, hogy egységesen a más irányból, tehát az a fajta, hát mentálisan, se fizikálisan sem segítő foglalkozások, mint hogy nézem a képernyőt, és szándékosan mondom, ezt pedig nem szeretem, mikor ezt meg, mert a képernyőn sok minden van, tehát azon lehet tanulni is, hogy annak a hasznosságát próbálják egyrészt növelni ezek a szakemberek, másrészt próbálják őket elmozdítani a sport felé, hogy hát érted, hogy ne a sportágban tolmentsék meg, mert hogy nyersz, igen, meg megizzadsz, meg megsérülsz, mert hát oké, hát az élet is erről szól, hogy amúgy mindenre lefordíthatjuk azt, hogy mind a érhet vereség, mindenhol izzadhatsz meg, és mindenhol kell komfortzónán kívül létezni, egy párkapcsolatban, egy munkahelyen, egy közlekedésben, tehát hogy senki nem butha,
1: ez így van.
0: Ezért nagyjából

0: mozog a komfortzónában.
1: Igen, és mindenhol van vereség az abszolút. Élet minden napjaiban, igen. Minden órájában, hogy lekésed a buszt, hogy nem találtad el, hogy mi legyen a vacsora, hogy mit kell venni a boltba, vagy bármi. Ehhez kell az a fajta, hát hogy mondjam, kompromisszumkészség, ami az egész életnek egyébként szerintem a mozgatórugója, az észszerű kompromisszumkészség, és megtalálni azokat az utakat, amik segítenek ennek a feloldásában, de te mondtad a vereség, de ugyanez igaz a győzelemre is.
0: Abszolút.
1: Hogy a győzelemnek az értékét is helyén kezelni, mert számtalanszor láttuk, hogy egy-egy győzelem az milyen irányba viszi, nem jó irányba viszi el azt, aki nem megfelelően kezeli ezt, vagy nem megfelelően címkézi, hogy oké, ma győztünk, de azért ez gyerekek, maradjunk a talajon, holnap egy ugyanez, hogy holnap is győzünk, legalább ennyi kell. De ugye mi ennél többet szeretnénk, nem csak ami ma volt, hanem még szeretnénk. Tehát ahhoz, hogy jobban győzünk, mint tegnap, ahhoz még többet kell teljesíteni. Én nekem a Bajnokok Ligája győzelem egy fantasztikus siker volt az életembe, de nincs benne az első három fontosabb dologba. Pedig a sportról szól az életem, meg remélem még sokáig arról is fog szólni, de nem, nincs benne. Tehát én nekem körülbelül 3 napig tartott az a fajta eufória, utána teljes kiürülés, teljes megyünk előről, csináljuk, kezdjük új dolgot, bármit.
2: Ez a Sportolók Sláger listája. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Gól! Simon Petra! 4 másodperc! Simon Petra góljával 6-5-nél vezettünk utoljára, és megszerzi a kézilabda tornák párizsi történetével az első magyar győzelmet.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
2: Az utolsó két negyed döntő következik a labdarúgó VB-n. Elfogadják hétfőn az alaptörvény újabb módosítását. Napos szeles idő lesz, elszórtan záporokkal. Jó napot kívánok, Nagy Zsombor vagyok.
0: Sporthírek.
2: Spanyolország először kapott gólt az idei labdarúgó világbajnokságon, de bejutott az elődöntőbe, miután egy hajrában szerzett góllal 2-1-re legyőzte Belgiumot a Los Angeles-i negyed döntőben. A győztes gólt a 88. percben Mikel Merino szerezte, aki a 8. döntőben is nyerő ember volt a portugálok ellen. A spanyolok a keddi elődöntőben a franciákkal találkoznak majd Dallasban. Az utolsó két negyed döntőt pedig magyar idő szerint ma késő este, illetve holnap hajnalban rendezik a labdarúgó VB-n. A Norvégia-Anglia találkozó 23, míg az Argentina-Svájc negyed döntő hajnali 3 órakor kezdődik majd. Mindkét mérkőzést az M4 Sport és a Nemzeti Sport Rádió is élőben közvetíti. A Nemzeti Sport értesülése szerint a holland labdarúgó bajnokságban szereplő ADO Den Haag megállapodott a DVSC-vel Bárány Donát átigazolásáról. Eszerint a hágai klub kivásárolja a támadót a debreceni szerződéséből, amit opciós lehetőségével élve a tavasszal hosszabbított meg a DVSC 2029-ig. A Nemzeti Sport információi szerint Bárány hétfőn utazhat ki Hollandiába, és kedden vehet részt a kötelező orvosi vizsgálatokon, ami után a szerződését is aláírhatja. A 25 éves támadó márciusban a második válogatott meccsén megsérült, és a tavaszi szezonban azután már nem is lépett pályára a DVSC-ben. Bárány azóta már megkezdte a futóedzéseket, a hollandok pedig tisztában vannak a sérülésével, és ennek tudatában döntöttek a szerződtetése mellett. Ferran Torres, a spanyol labdarúgó válogatott csatára, még a nyáron elhagyhatja a Barcelonát, és a BL győztes Paris Saint-Germainhez szerződhet. Ezt a Sky Sports brit sportcsatorna jelentette. Torres, akinek jelenlegi szerződése 2027. júniusáig érvényes, 2022 óta játszik a Barcelonában. A katalánokkal 3 bajnoki címet, 1-1 spanyol szuperkupát és királykupát nyert.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
2: Elfogadja hétfőn az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, Súlyog Tamás köztársasági elnöknek 5 napja lesz, hogy aláírja. Ha nem teszi meg, akkor megfosztási eljárást lehet ellene indítani. A kormányfő egy hete nyújtotta be az alkotmánymódosításról szóló törvényjavaslatot, amely alapján megszűnik az államfő mandátuma. A lépést élesen bírálta a Fidesz, csütörtökön tüntetést tartottak a Sándor palotánál. Magyar Péter a választások óta többször is lemondásra szólította fel a köztársasági elnököt. Teljes jogú tagja lett Magyarország a Nyugat-Balkán barátai csoportnak. A Rómában tartott találkozón ugyanis megfigyelőiből állandó státuszra kérték fel az országot, tájékoztatott a külügyminiszter. Orbán Anita hangsúlyozta, hogy a csatlakozás a közvetlen szomszédság miatt kiemelten fontos a térség stabilitása és uniós integrációja szempontjából. Az összeomlás szélére sodródott a gázai övezet egészségügyi szállítási rendszere, közölte a gázai egészségügyi minisztérium. A mentőautók és az egyéb járművek csaknem 3/4 már működésképtelen az izraeli támadások és a hiányzó alkatrészek miatt. A tárca arra figyelmeztet, hogy az izraeli importtilalom teljesen megbéníthatja a logisztikát, ráadásul a napokban dróntámadás érte az övezet egyik kórházát is. Véget ért a TUSZ dráma Berlinben. Kiszabadították az eladónőt, akit tegnap este egy szupermarketben késsel fenyegetőzve ejtett foglyul egy férfi. Az üzlet többi alkalmazottjának sikerült kimenekülnie az épületből. A rendőrség közlése szerint a tettest elfogták, indítéka egyelőre nem ismert.
0: Közlekedés.
2: Erős a forgalom az M1-es autópályán Budapest felé, Tata és az M0-ás autóút csomópontja között hosszabb menetidőre kell számítani. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
0: Időjárás.
2: Folytatódik a napos idő. Északkeleten és délnyugaton előfordulhat egy-egy zápor, zivatar. A szél nagy területen megélénkül, helyenként megerősödik. Napközben 28-33, késő este 17-25 fok valószínű.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: Hajrá!

0: Élő közvetítések és különleges archív felvételek minden nap a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Vége a mérkőzésnek, szettületes a ragyogó diadal!
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Sportolók slágerlistája. Hétvégén 13 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Nagy Gábor kézöld mesteredző vendégem. Annyira megkérdezem, hogy mi volt az a három évben, ez nem fér bele, mert azért, ha valaki elkezdi az edzősködést, az minimum ilyenre vágyik, hogy egy B-et nyerjen, vagy válogatott, vagy szövetségkapitán legyen, és ott érmet érjen, de hogy ezt így mindet végig próbálgattad már.
2: Lehet, hogy bocsáss meg, szabadba vágok, és nyilván nem akarok kibújni, lehet, hogy rosszul fogalmaztam, úgy összegészében nem a sportra gondoltam, hanem az életem.
1: Igen. Ezért ez túlmutat rosszul, már azon,
2: igen, amin... igen, rosszul fogalmaztam akkor, azért elnézést, de nyilván a bajnokok, mert mindenki azt hiszi, de nem, nyilván az első, az a családom, a gyerekeim, az unokáim, és nekem a bajnokok ligája győzelemnél fontosabb, hogy a körülöttem levők, a nekem fontos emberek azt mondják, hogy az maradtam, aki voltam 87-ben, amikor vagy csoporttalálkozó, osztálytalálkozó, most már 40 évesre járok, úristen. azok mondják, hogy nem változtam, és hogy az maradtam, aki voltam. Ez nekem nagyon fontos.
1: Ezt így már értem.
2: Igen.
1: És ugyanez az olimpiai győzelem is.
2: Igen.
1: Hát, hogyha valaki azt hiszi, hogy az olimpia aranyére, mert bármi megváltozik, az óriási téved.
2: Nagyon köszönöm, hogy ezt így kontextusba hoztad, mert erre gondoltam, csak rosszul fejeztem ki magam. Tehát nagyon fontos volt meg minden, és akkor még rá is szoktak kérdezni, hogy a 2019-es, amikor ráadásul veretlenül nyertük meg azt a szezont, mondtam, gyerekek, higgyétek el, hogy egy szezont veretlenül lehozni, az nem normális. Ilyet ne akarjon
1: hát
2: senki. Igen, tehát gyerekek, tehát ez nem, nem, nem, oké, szép volt, jó volt, nagyon komoly csapatmunka, nagyon sok embernek volt benne szerepe, és a legprofánabb, amikor a BL döntő után az ember óra alá rakják a mikrofonokat, hát sok okosságot nem lehet mondani, és azt tudtam mondani az egyik riporternek, hogy a győzelem titka az a krumpli leves volt, amit a feleségem főzött.
1: És akkor mindenki elkezdett krumpli leves csinálni.
2: És olyan teóriák kezdtek el terjengeni, meg így.
1: De ezek kellenek amúgy. Igen. Tehát, hogy kell, hogy kizökkenjenek az újságírók is, meg az emberek. De ez azért jó szerintem nagyon, mert hogy mindenki a titkot keresi.
2: Mindenki a titkot keresi.
1: De nincs.
2: De nincs, pontosan, de nincs titok. Hát nincs titok.
1: Nem,
2: hát...
1: mindenki lát mindent, anélkül, hogy nem dolgozol, vagy nem gyakorolsz, vagy nem teszed azt, amit kell a győzelemért tenni, anélkül nagyon nehéz.
2: Amikor nincs, így van, és össze kell jön egy olyan stáb, egy klub, egy környezet, a szerencsének, mindennek, és beleraksz mindent, és gondoljunk bele, hányan voltak ilyen helyzetben, meg lettek volna, és nem sikerült nekik, és az ember ott volt, ez összejött, ezt értékelni tudja, de amikor az embertől azt kérdezik, hogy mondjam meg, hogy mi a sikertitka, mondom, én nem.
1: Na igen, hogy...
2: Én nem tudom.
1: Nem sikerült, de ha megnézed a másiknak, az tulajdonos sikerült.
2: Igen.
1: Tehát érted,
2: igen,
1: hogy igen. Valakinek mindig sikerült. És neked azért nem sikerült, mert neki sikerült, és ő valami más tett hozzá.
2: Tehát, így van.
1: Nem az van, hogy a senki ellen küzdesz,
2: persze,
1: hogy sikerült.
2: Pontosan.
1: Tehát ez nem egy ilyen objektív mérce, hogy te végigmész, és hogyha csinálok 100 fekvőtámaszt, akkor pont 100 fekvőtámaszt csináltam, mert hogy te csinálod a dolgot, de más is közben csinálja a dolgát.
2: Ez így van.
1: Úgyhogy valakinek van. Mindig sikerült, tehát nem az, hogy nem sikerült soha senkinek, mert hogy hát most nem neked sikerült, hanem neki, és azt kell megnézni, neki viszont miért.
2: Igen.
1: Tehát
2: igen.
1: Nem az, hogy nekem az nem sikerült, mert neki igen.
2: Igen. Még egy titkot hadd áruljak el, mert nyilván nem titok, hogy ez a krumplileves téma, ez én azon kevés férfi emberek közé tartozok, akiket az autók és az evés nem érdekel.
1: Ajjaj.
2: Tehát nem érdekelnek. Nem. Illetve nem, ez se jó megfogalmazás, elnézést, nincsenek a fontossági sorrendben ott az elején. És az étkezésbe is, tehát a krumplilevest nagyon szeretem. Tehát semmi extra, semmi ilyen, hogy krumplileves, meg rántott hús, meg mit, tehát nem, semmi extra. És a Bajnokok ligája előtt, meg a mérkőzések előtt valóban krumplilevest szokott az Ági csinálni, a feleségem, bocsánat, mert tudja, hogy azt szeretem. És az egyik Bajnokok ligája döntőre, ugye itt voltunk fönt az Aquingumban, mindig fölköltöztünk 3-4 nappal előbb, és kabalából, pedig abszolút nem vagyok babonás, meg ilyen, mondta, hogy itt egy ilyen dunszos üvegben, és főzött krumplilevest. Elfelejtettem belőle enni. Mert sok minden el voltam foglalkozva, de hogy mi van a hűtőbe, ott az nem. És fölhívott a mérkőzés előtt, és megkérdezte, hogy ettem a krumplilevesből. És akkor esett le, hogy nem, de mondom, ez milyen dolog, meg hát ilyen nem maradhatok így, meg ilyen szégyenbe. Nyilván az ember nem mond olyat, hogy ettem mégis, és fölrohantam a szobába, és a dunsztos üveget lecsavartam, és ettem 3 hideg kanállal, ott vagy ilyen hideggel, 3 kanállal.
1: De nem vagy babonás amúgy.
2: De nem vagy.
1: Még ez a szerencse.
2: Igen. És akkor mindenki boldog volt.
1: És akkor mindenki nyertetek is.
2: És nyertünk is. Így
1: van. Csak van összefüggés, látod?
2: Csak van összefüggés.
1: És csak van titok. Nagyon aktív vagy, és tényleg óriási tapasztalatot szereztél már az eddigi edzői pályafutásod során. Hol szeretnéd ezt még kamatoztatni? Ugye nekem vagy most, de azt is olvastam rólad, hogy azért te készen állsz arra, hogyha esetleg egy olyan feladatot kapna, amit elválasz, és testhez áll, és látsz benne értelmet, kihívást. Hol van a helyed, ahol te látod magad a következő 5-10 évben, vagy szeretnéd magad látni a következő 5-10 évben, mert nagyon sok mindenről beszélgettünk, rengeteg kérdésem lenne még. Ugye azt is mondtad, hogy neked egy férfi BL csapat még azért az úgy még beférne a portfóliódba, vagy azt nagyon-nagyon szeretnéd. Hogy mi az, amire Danyi Gábor vágyik még a következő mondjuk 5-10 évvel, nem mondjuk nagy időtávot. Nem kicsi eset, de azért
2: igen.
1: Ennyi kell.
2: Igen, először is ugye nagyon-nagyon jól érzem magam a mindennapokban és a bőrömben a Nemzeti Kézilabda Akadémián. Egy fantasztikus hely, olyan felszereltséggel, hogy sokfele jártam a világba, Ázsiától kezdve nagyon sokfelé volt szerencsém. Ilyen létesítményt és ilyen lehetőségeket, ami ott a Boglári Akadémiámban nem láttam sehol. És ez nem a hazabeszélés, meg mert jó hangzik, ez tényleg így van. Ráadásul ugye Balatonföldváron élünk, 5 éve vettünk ott egy házat, oda letelepettünk. Csodálatos az a balatoni élet, meg az a feeling ott a vízpart mellett, hát ha tudom, még előbb is oda költözünk, szoktam is mondani, tehát nagyon-nagyon jól érzem magam, viszont úgymond öregnek se érzem magam, hogy ha jön egy lehetőség, de nyilván, ahogy mondtad, annyi felé dolgoztam, és annyi mindent kipróbáltam, úgymond volt lehetőségem, nem a kipróbálás a jó szó, hogy nyilván az életemnek ebbe a szakaszába most már komoly prioritás az, hogy mondjuk ne menjek el külföldre, mint tavaly is volt egy lehetőség, mert hála Istennek 3 unokám van már, akik nagyon komoly szerepet játszanak az életembe, és volt olyan időszak, nagyon kevés az életemben, amit visszacsinálnék, vagy másképpen csinálnék. Egyet biztosan, amikor 3 és 5 éves kora között a lányomat nem láttam ébren. Annyit voltam távol. És most már így 61 évesen ezt nem szeretném az unokáimmal. Tehát tudom, hogy ez nem kívánságműsor, de a külföldre nem akarok menni, mert évente 2-3 hazajönni, ezt már nem szeretném. Pontosan az elmondottak miatt. Ha itthon megtalál egy olyan feladat, ahol értelmes célok vannak, olyan lehetőségek, abban nagyon szívesen készen állnék és belevágnék, viszont ha ez nem jön el, az égvilágon semmi olyan törést vagy hiányérzet nem lesz az életembe, mert tényleg teljes úgy olyan szempontból az életem, hogy edzést tartok, tanítok, ott vagyok, ahol nagyon jól érzem magam, nagyon komoly és előkelő helyet foglal az életembe a teniszezés.
1: És a biliárd.
2: A biliárd. És ezeknek tudatosan hagyok helyet és időt az életembe. Nem vagyok az az edző, soha nem is voltam, ez az életem, de aki 24 órába akar ebben foglalkozni, mert láttam példákat, hogy mennek el az erdőbe azok az emberek, akik állandóan ebben foglalkoznak. Tehát én a BL döntő napján is futottam 2 kört a Margit-szigeten, a BL elődöntő napján is teniszeztem, tehát ezeket szándékosan meghagyom magamnak, mert így egész. Úgyhogy ha van egy ilyen lehetőség, és nyilván elsősorban ez a férfi csapat, mert igazából nem megbántva a hölgyek és a férfiak közti különbséget, nem akarom itt felerősíteni, de azért jelentős különbség van a férfi és a női kézilabda sport, meg egyáltalán a sport között, de az a szakma csúcsa, tehát ez tény és való, akkor ha egy ilyen lehetőség megtalál, nagyon, nagyon nagy örömmel venném, de ha nem, akkor sem fogok a kerti ház végébe menni, a telek végébe, már csak azért is, mert nincs kertes házam.
1: Hát köszönöm szépen Nagy Gábor kézilabda mesteredzőnek, hogy elfogadta a meghívást, és én jót beszélgethettünk, és hát nagyon ritkán van az, amikor azt úgy érzem, és azt tudom mondani, hogy ennél rosszabb tényleg sose legyen.
2: Igen.
1: Nálad, mert akkor minden rendben lesz.
2: Én is nagyon örülök, nagyon köszönöm, és nagyon-nagyon jó volt beszélgetni. Ugye az interjúk beszélgetések számomra egyik fő ismérve, hogyha az ember azt látja, vagy azt érzi, hogy nagyon hamar vége volt, már is vége, mert akkor...
1: Sajnos, igen.
2: Igen, úgyhogy én köszönöm a lehetőséget, nagy örömmel volt, amit megtisztelő volt.
1: Köszönöm, vigyázz magadra, sok sikert, jó egészséget neked.
0: Ez volt a Sportolók slágerlistája a Nemzeti Sportrádióban.

0: Hajrá, magyarok!
1: Ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: De jó ég, az a hajrá, az nagyon bejön. Magyarország megvédi olimpiai bajnoki címét. Vége van! Magyarország ott van a legjobb között.
2: Magyarország nyeri az olimpiát! De jó ég!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: Mi vagy te? Orvos vagy? Orvé?
4: Én meg tudom különböztetni a betegséget és az egészség.
5: Végre valami okosat is csinált, Egbert.
4: Nekem ez az ember gyanús.
6: Hűben, fában, földben van az orvosság. Azt mondjam, hogy meg fog gyógyulni.
7: A tenkes kapitánya. Vasárnap 16 óra 55 perctől. A Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
8: A története során először negyeddöntős Norvégia. A félelmetes Erling Haaland vezetésével már Brazíliát is két vállra fektette. Most pedig a végső győzelemre törő rutinos három oroszlánosok ellen folytatná a tündérmesét. A skandináv csoda után pedig jön a dél-amerikai mágia. A Kolumbiát búcsúztató betonkemény svájci fal próbálja megállítani az aranyéremre éhes argentin hengert. Élő közvetítés a labdarúgó világbajnokság negyed döntőiről. Anglia-Norvégia 23 órától, majd Argentina-Svájc hajnali 3 órától a Nemzeti Sportrádióban.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a körkapcsolás.
9: Kellemes szombat délutáni rádiózást kívánok, a mikrofonnál Tóth Béla. Július 11-én 2 perccel 15 óra után kezdődik a körkapcsolás a szerkesztő Berra Emese. Este 10:30-ig tartó műsorfolyamunkban a labdarúgás, a kézilabda, a tenisz, a kerékpár, a kajakkenu és a technikai sportágak szerelmesei egyaránt találnak majd kedvükre való interjúkat, összeállításokat, tudósításokat. Ma ünnepli 70. születésnapját Herceg András, a Debrecennel kétszeres magyar bajnok futballedző, aki a DVSC-t a Bajnokok Ligájában és az Európa Ligában is a főtáblára vezette. A kerek születésnap alkalmából Herceg Andrással beszélgetett Kreisz Bálint. Ezt az interjút a későbbiekben meg is hallgathatják itt a Nemzeti Sport Rádióban. Megszólal továbbá adásunkban Merz Tamás, a férfi vízilabda válogatott korábbi szövetségi kapitánya, Sterbjánc Tamás, a testnevelési egyetem rektora szintén megszólal majd a Nemzeti Sportrádióban, és ajánlom a Koltai Tamással, az Etóval, magyar bajnok korábbi labdarúgóval készült beszélgetést is, amelyben szóba kerül természetesen a győri futballcsapat BL-selejtezős párharca. Javában tart a magyar futballcsapatok felkészülése az NB1-es idén kezdetre, az élvonalból két kivétellel minden együttes edzőmérkőzést játszik ma. A Paks már túl is van rajta, a Bognár György vezette alakulat hazai pályán kapott ki 3-0-ra az NB2-es Kozár Michelintől ma kora délután. A Kisvárda viszont győzni tudott, a vendég Kazinc Barcikát Soltész Dominik góljával verte meg 1-0-ra. Az MTK Szlovéniában, Krajinska Górában mérkőzött meg az ukrán első osztályú Cserkaszival, 4-0-ra kapott ki az MTK. Hamburgban véget ért a triatlonosok világbajnoki sorozatának férfi döntője, Lehmann Csongor a 14., még Dévai Márka a 31. helyen ért célba. A két magyar versenyző az úszást és a kerékpározást az élbajban teljesítette, ám a futásban már nem tudta tartani a tempót egyikük sem. Az aranyérmet az ausztrál Matthew Hauser szerezte meg. Nem sokára 17 órakor kezdődik a női döntő a Wimbledoni teniszbajnokságon. A csehek nagy napja ez a füvespányes Grand Slam tornán, hiszen a fináléba csak csehek jutottak be. Karolina Muchová és Linda Noskova is az első G-es győzelmére tör. A cseh női tenisznek 4 éven belül ez lesz a 3. bajnoki címe Wimbledonban, 2023-ban Markéta Vundrosová, 2024-ben pedig Barbora Krejčíková emelhette a magasba a győzelemért járó ezüsttálcát. A csehek amúgy is otthon érezhetik magukat Wimbledonban, hiszen korábban Petra Kvitová 2-szer, még Jana Novotná 1-szer diadalmaskodott női egyesben. Hogy ma ki lesz a győztes, Noskova vagy Muchová, az kiderül tehát 17 óra után. Minden esetre a 2 óra múlva kezdődő női fináléről már beszélt az a Topor Csaba, akit Erdély Márk kérdezett.
10: Az illem azt kívánja, hogy kezdjük egyértelműen a hölgyekkel. Ne szaladjunk még előre annyira szerintem, hogy a döntőt nézzük, hanem inkább azt, hogy az érzelmi csúcspontja talán a tornának egyértelműen az volt, hogy Serena Williams visszatért. Ugye a 23-szoros Grand Slam győztes legutóbb éppen 10 éve tudott nyerni a Wimbledonban, és legutóbb 4 éve a US Open-en lépett pályára, már ami a Grand Slamet illeti egyéniben. Mekkora meglepetés volt, illetve azt követően, hogy elindult, mennyire csalódás az, hogy nyilván nem várhattuk azt, hogy megnyerje, de hogy nem jutott annyira sokáig.
11: Nem tudom, most már nagyon-nagyon nehéz ezt ugye így eldönteni, hogy nem tudjuk, milyen állapotban vannak ránézésre. Egészen csodálatos formában volt, ugye volt is némi ilyen háttértörténet az egésszel, nem tudom, ki olvasta, ki nem, hogy ezzel az Ozempic nevű fogyasztó cukorbetegségkezelőszerrel iszonyatosan lefogyott és élete formájába került. Némileg kérdésessé vált az is, hogy ez most egyáltalán dopingszernek számít-e vagy nem, kiderült, hogy nem, de így ránézésre azt mondom, hogy csodálatos állapotban volt, így nagyon nagy csalódás. Ha azt nézzük, hogy milyen kevés játékkal, az ő mentalitásával milyen könnyen belecsúszhatott abba, hogy túledzette magát, vagy nagyon meg akarta mutatni, és lesérült, és nem 100%-os volt, ez egy másik kérdés. Én nekem csalódás is, igazából azt sem nagyon értettem, hogy miért tér vissza.
10: Ez alapvetően inkább a Wimbledonnak volt egy ilyen reklámfogás kvázi, hogy éppen náluk tér vissza a korábbi bajnoknő?
11: Nem tudom. Figyelj, biztos, hogy hol máshogy térjen vissza, mint itt vagy a US Open-en. Tehát ez a két ilyen releváns, vagy ilyen érthető logikus hely van. Wimbledonban azért, mert ide azért nem kell akkora kondi, nem kell akkora állóképesség, de azért kell, látjuk Djokovic példáján például. Nekem a US Open lett volna igazából a logikus, azért is, mert arra lett volna ideje rendesen, vagy lenne ideje rendesen felkészülni, mert meglátjuk, hogyan alakul.
10: Igen, abszolút, én is így gondoltam, hogy talán a US Open lett volna neki még inkább a mi testhez álló, ezért is voltam kíváncsi a véleményedre. Viszont van egy másik kiváló játékos, akinek talán mostanában nem megy annyira, Naomi Osaka, aki nem is inkább a játékával robbant be ezen a wimbledoni tornán, hanem hogy a Kill Bill filmből merített egy inspirációt, és gyakorlatilag egy ilyen ruhában jelent meg. Ugye azt tudhatjuk Wimbledonról, hogy azért egy nagyon konzervatív tornáról van szó, ugye nyilván ami a versenypályát, már ami a teniszpályát illeti, ott ugye általában mindenki fehérben van, láttunk erre is azért ellenpéldát, persze, de azért nem preferálják és nem szeretik azt, hogyha valaki nem teljes fehér szedben játszik. Viszont Osaka mindenkit meglepett ezzel a jelmezével gyakorlatilag.
11: Hát ő már elég régen, sokat beszélgettünk így a beszélgetős műsorban is arról, hogy ő azért valamilyen szinten már egy ilyen kultúrmissziót is folytat. Tehát Osaka, én úgy gondolom, hogy már több annál, mint egy teniszező vagy egy atléta. Ő egyfajta kultúri popikon is, és ilyen tekintetben ez mondjuk nekem nagyon-nagyon rendben volt, amit csinált, nem ő lenne. Ő így tudott visszatérni, ez az én meg magánvéleményem, hogy ő úgy tudott visszatérni, és úgy tudta újra motiválni magát a játékra, hogy egy kicsit mást is mutat magából, nem csak a teniszt. Ugye ő csak azok kedvéért, akik nem követik, nagyon meg volt rogyva, lelkileg elvesztette a motivációját, depresszióval küzdött, és a többi mentális zavarai voltak, amit be is vallott, fel is vállalt. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nála ez kell ahhoz, hogy azt tudja mondani, hogy én ezt még csinálom. Abban egy nagyon-nagyon picit, ha nem is vitatkoznék, de árnyalnám, hogy nincs akkora formában, nincs Grand Slam bajnoki formában, viszont egész más szinten játszik, mint akár egy-két éve. A top 10 környékére dolgozta vissza magát, és ha megnézzük a lánymezőnyt, a női mezőnyt, az most brutális. Tehát, hogy ott visszajönni a 10 környékére, nagyon nagy teljesítmény. Az tényleg nagy kérdés, hogy megvan-e benne az a plusz, hogy mondjuk rendszlemet nyerjen, de hát most bárki megnyerhet bármit a lányoknál.
10: Igen, ez egészen eszméletlen, amit te is mondasz, hogy tényleg szinte azt látjuk, hogy az összes nagy Grand Slam tornán, mintha egy új arcot felfedeznénk a döntőben. Hamarosan kitérünk tényleg a cseházi döntőre, de még kíváncsi vagyok a véleményedre Stollár Fannival kapcsolatban, akinek eléggé jó Wimbledonja volt. Női párosban eljutott a nyolcad döntőig, vegyes párosban pedig elődöntőzött. Azért látva mondjuk a Roland Garroson a magyarok teljesítményét, ez egy üde színfolt volt.
11: Üde színfolt volt, igen, meg nem is biztos, hogy tőle várta volna az ember, úgyhogy én kimondottan boldog vagyok nagyon. Szerintem megtalálta egyébként a terepét Fanni ezzel a páros vegyes párossal. Egyre jobb és jobb játékosnak tűnik, és azt gondolom, hogyha ő erre ráfekszik, akkor ebből még egy nagyon hosszan, nagyon sikeres karrier lehet.
10: Már csak azért is érdekes ez, hogy a magyaroknak annyira nem megy mostanában így a Grand Slameken, mert közben azt látjuk, hogy például a tőlünk nem messze lévő Csehországnak a top 50-ben van 8 darab versenyző, hogyha jól számoltam, és ahogy már említettem, éppen egy cseh házi döntő lesz, hiszen Karolina Buhova játszik, aki a 10. helyen kiemelt, a 9. helyen kiemelt Linda Noskovával majd pár óra múlva. Tehát egészen eszméletlen, hogy a csehek hogy dominálnak Wimbledonban. Hogyha megnézzük azt, hogy a legutóbbi 3 évből 2-szer is cseh versenyző nyert, cseh teniszező nyert, az egyszerűen felfoghatatlan, és hát idén is biztos, hogy cseh győztes tavatunk.
11: Igen, nagyon érdekes. Ami ebbe cuki, hogy azért az elmúlt 30-40 évben a cseh tenisz az nem véletlenül került oda, ahova van egy, a teniszezők között is van egy ilyen, hát ilyen egymás közti mondás, hogy a cseh technika. Egészen más módon technikával tanítják 30-40-50 éve teniszezni a teniszezőket, a fiatalokat. Nagyon tiszta technikával, nagyon-nagyon jó timinggal, ütemérzékkel, időzítéssel, borzasztó jól mozognak, egész máshogy játszanak, és szerintem ez a tradíciók, évtizedek alatt kialakult tradíciók, ezek nagyon sokat segítenek abban, hogy a cseh játékos, aki a cseh iskolán nevelődött, annak annyira makulátlan a technikája, hogy füvön, ahol azért megcsúszik a labda, kisebb a reakcióidő, nem kell akkorákat pörgetni, ott ez a technika szerintem fantasztikus és nagyon hasznos. Visszamegyünk az időbe, tényleg Kvitovák előtte, Novotnáik előtte, ugye Navratilováik, mind ugyanezzel a csodán, Miroslav Mecsír, nem is tudom sorolni, Tomás Berdik, mindnek makulátlan technikája volt.
10: Érdekes egyébként, hogy Noskova is éppen ezt nyilatkozta itt a döntőt megelőzően, hogy miért is olyan sikeres a cseh tenisz, hogy kreatívak vagyunk, képesek vagyunk a tenisz minden dimenzióját alkalmazni, ami a fűpálya lehetővé tesz. Mármint amit a fűpálya lehetővé tesz.
11: De jó, igen.
10: Gyakorlatilag minden szavát alátámasztotta azt, amit te is mondtál.
11: Hát igen, mert hogy ez van, tehát itt nem a szakemberek az okosak, hanem ez tényleg létezik. Tehát ott egy olyan elképesztő alapok vannak, hogy aki onnan kijön, az már csak jó teniszező lehet.
10: És mit vársz a kettőjük döntőjétől egyébként? Mert sokan azt mondták, hogy mondjuk az elődöntő, amit Muhova vívott Coco Gauffal, az volt eddig a torna legjobb mérkőzése. Szerinted is, és túlszárnyalhatják-e majd most a döntőben?
11: Hát nem tudom, azért meg szokta fogni a játékosokat, amikor életük első Grand Slam döntőbe bejutnak, és mindketten gondolhatják azt, hogy ez életük nagy sansza, mert hogy egy olyan ember áll a másik oldalán a hálónak, aki verhető. Ezt Noskova is gondolhatja, Muhova is, és nem Szabalenkával vagy Siontekkel kell játszani, vagy akár Coco Gauffal. Úgyhogy ez meg is foghatja őket. Azt nehezen tudom elképzelni, hogy felszabadult meccs lesz. Azt viszont inkább, hogy mondjuk, hogy Noskova frissebb, kevesebbet játszott, talán egy kicsit vagányabb, hiszen nagyon fiatal, 20 év körüli játékos, míg Muhova már igazi veteránnak számít. Ott meg a rutin, figyelj, nem ment.

0: ugye nagyon kellemetlen a stílusa.
1: És hogyha már Szabalenkát említetted, akkor nyilván azért mellette sem menjünk el. Hát neki nem ez volt élete legjobb tornája, és szerintem akkor kellően finom voltam. Valószínűleg valamelyik cseh versenyző a mai döntő után azért el fogja engedni a haját, és akkor lesz egy jó nagy bulizás. Hát Szabalenka is azt nyilatkozta a kiesése után, hogy most egy valamire van szüksége, hogy belevesse magát az éjszakába.
0: És hogy teniszütőt ne is lásson, ha jól emlékszem, valami hasonló volt. Én egy picit aggódom Szabalenkáért, de nem úgy a lényért, vagy a profi karrierért, hanem azért, hogy elvesztette azt a fajta őrült vagányságot, vagy föláldozta a stabilitás oltárán azt. Nincsenek már azok az elképesztő kiugró teljesítmény, és az, hogy sorra bukja a Grand Slam döntőket, ez szerintem őt is nagyon frusztrálja. Éves szinten a legstabilabb játékossá vált, aki figyelte Szabalenkát. Ez nem volt benne egyébként a pakliban mondjuk 4-5 évvel ezelőtt, hogy Szabalenka lesz a stabil játékos, meg a megbízható. Inkább hatalmas kilengései voltak, nagy magassági, vagy nagy tetőpontokkal, meg nagy mélypontokkal. Most stabil lett, viszont elbukogatja a Grand Slam döntőket, méghozzá elizgulja őket. Na ez itt a nagy kérdés nekem Szabalenkával, hogy ez a külsőre nagyon laza, nagyon az érzelmeit kimutató, felvállaló játékos vajon meg tud-e nyugodni, amikor ott a lehetőség, még láthatóan megnyomja még mindig.
1: Igen, ez jellemző rá, hogyha az elmúlt éveket, az elmúlt pár Grand Slam tornát is nézzük, viszont a hölgyek után térjünk rá az urakra. Talán egyértelműen Djokovic-sal érdemes kezdeni a felsorolást, aki ugye Roger Federernek a rekordját megdöntötte azzal, hogy most már 106 győzelemnél tart ugye a Wimbledonban. A 105. győzelmét éppen a harmadik körben aratta, és akkor volt egy vicces elszólása, hogy javasolja azt, hogy rendezzenek majd egy meccset Federerrel a 106-osért. Mit szóltál ehhez?
0: Á, vicces volt. Vicces volt, semmi komoly nem volt szerintem benne. Azt hiszem, hogy...
1: És Gyoko teljesítménye?
0: Volt egy jó geg. Gyoko teljesítménye az A. lélegzettel állító káprázatot, tehát Ken Rose-val tudom felhozni maximum mellé, hogy ennyi idősen valaki ilyen legyen. B. a valóság most már egy 2-3 éve ott van. Tehát neki Sinert, Alcarazt megverni egyszer-egyszer sikerülhet, egymás után kettejüket nem. Ugye ebbe szalad bele mindenki a Federer, Nadal, Djokovic, Murray korszakban, hogy ahhoz, hogy ugye valaki Grand Slamet nyerjen, mind a kettőt meg kellett volna valamilyen kombinációba verni, hát nem nagyon sikerült, mert lehetetlen. És Djokovicnál is ez van, hogy marha nehezen ment végig a mezőnyön, Aliassime ellen egy óriási meccset nyert meg, de magának tette nehézé egyébként a meccset, ez 4 szetben simán is meg lehetett volna, és utána már nem maradt ereje, tempója Sinner ellen. Én azt hiszem, hogy ez a teteje Djokovicnak volt már nagyon jó sorsolása, pekje volt, hiszen a Garroson nagyon simán elmehetett volna a végéig, de nem tudott. Én azt látom, hogy ott már ez a... Annak kell örüljünk, hogy eljut egy elődöntőig egy Grand Slamen közel 40 évesen, ami szintén azt mondom, hogy káprázatos.
1: Abszolút káprázatos, igen, pláne annak a fényében, hogy ő a negyedik olyan férfi, aki a 39 év felett, ahogy te is említetted, a Wimbledon legjobb 8 közé jut. Ugye most már neki 106 győzelme van, az első, hogyha a hölgyeket és az urakat egy kalap alá veszük, az Martina Navratilova, ő 120 győzelmet aratott Wimbledonban. Hogy érzed? Djoko miatt veszélyben lehet ez a rekord, vagy most már azért, hát legalább egy 3-4 Wimbledon azért kellene neki talán ez a 120-hoz?
0: Hát nem tudom, hogy akarja-e. Gyanús nekem, hogy azért nem szeretné megérni azt, hogy szép lassan elkopva a múltból éljen, és már 16 közé, meg első körökbe búcsúzzon. Én nagyon meg lennék lepve, hogy Djokovic jövőre játszana.
1: Meglátjuk, igen, hatalmas kérdőjel. Ugye beszéltünk már arról, hogy Serena Williams visszatért, szabadkártyával indulhatott, és van egy másik szabadkártyás, akiről azért mindenképpen érdemes több szót is ejteni. Ő egyébként Wimbledonban született, 5 perces sétányira a Central Court-tól, vagyis a centerpályától. Ő pedig nem más, mint Arthur Freire, aki egészen eszméletlen teljesítményt nyújtott, ugye a elődöntőbe jutott, aztán végül ott szenvedett vereséget Zvereftől. Mit gondolsz a fiatal brit versenyzőről? Neki ez egy kiugrás lehet, vagy ő innentől kezdve olyan játékos, akivel komolyan számolni kell?
0: Hát, egyrészt Ferry-tél, mindenki eljátsz ezt az ócska szó viccet.
1: Tündérmese, igen.
0: Tényleg tündérmese az egész. Láttunk már olyat, hogy valami

0: aki ezáltal kapott egy olyan lendületet, hogy teljesen más játékos vált belőle, meg olyat is, hogy csak egy kiugró esemény, meglátjuk füvön. Egész más, hogyha majd kemény pályán is lesz egy-két szép meccse, megy 3-4 kört, akkor majd lehet erről. Én azt látom, hogy a fizikuma azért nem lesz meg hozzá. Láttuk itt Zverev ellen, hogy mekkora különbség volt ütőerőben is mindenben köztük, szervában is, de tényleg ez csak rajta múlik, hogy mit hoz ki ebből. Az, hogy ide tartozom, vagy az, hogy úristen, ez kijött, de jön a valóság is, majd a szerundolók meg a top 50-60 körüli játékosok megrángatják kemény pályán 6-2-6-1-re, ez is benne van a pakliban.
1: Hát abszolút igen, de azért tényleg nem menjünk el amellett, hogy azért Grigor Dimitrovot is megverte, Fabio Cobollit is, tehát azért eszméletlen mekkora meccseket játszott, ugye ő neki gyakorlatilag a vérében van a tenisz, hiszen édesanyja is ugye profi teniszező volt, és ha minden igaz, akkor most a 114. helyről a 36. helyre ugrott föl az ATP világranglistán. Azért tényleg szoktunk látni ilyen óriási dolgokat, talán hozzátetjük zárójában, hogy főleg a hölgyeknél, de tényleg, amit most itt egy hazai versenyző végrehajtott, talán Murray óta nem láttunk, nem? Ennyire meghatározó brit szereplés
0: Wimbledonban. Nagyon-nagyon nagy dolog volt, fantasztikus volt, tényleg szuper volt. Csak nem merek nagyot lelkesedni, mert majd meglátjuk, tudod, tehát, hogy valóban ez egy extra dolog, nem szabadna lekiállni, ünnepelni, de ez rajta fog múlni, hogy ezt hogy éli meg. Hogy ez motiválja-e, hátradőle, és a következő tornák hogy sikerülnek.
1: Hát igen, ez megint a nagy kérdőjel, de hát nem csak nála, hanem például Fucsovics Mártonnál is, aki talán magyar szempontból Stollár Fanni mellett a másik nagyon üde színfolt volt, és ő kellemes meglepetés, ugye ő a harmadik körig jutott, Marozsán a második körben szállt ki Davidovics Fokina ellen, de talán ott azért nem volt sok esélye, hogyha őszintén szeretnénk lenni. Úgyhogy igen, Fucsovics a harmadik körig jutott, jól ment neki, valamit idézett abból a pár évvel ezelőtti régi Fucsovicsból, amit láttál?
0: Hát Marci most már évek óta azt mutatja nekünk, hogy amikor épp olyanja van, jó állapotban van, jó formában van, akkor ő egy világklasszis játékos. Tehát simán benne van, hogy elmenjen akár meddig egy tornán. Aztán rendre jön valami nagyon jó álló képességű teniszező, aki bedarálja, de a Marci egy nagyon-nagyon nagy teniszező, egy nagyon jó teniszező. Tehát én nem lepődtem meg sem abszolút, hogy ment ennyit. Jól is játszik füvön, jó formában is van. Szerintem nála ez minden évben jön két-három torna, ahol fölkapjuk a fénköt. Jé, a Marci milyen jó, már 15 éve ilyen jó.
1: Hát ez így van, igen, és ha már említettem Davidovics Fokina nevét, akkor vele az összes magyarnak rémálma van, hiszen ugye nem csak Marozsánt, hanem aztán ugye Fucsovics Mártont is éppen ő búcsúztatta, úgyhogy a spanyol most nem nincs a legszebb lapén a tenisznek szerintem magyar szemszögből, de akkor nézzük a döntőt. Ugye egy olasz-német párharc, Jannik Sinner, Alexander Zverev, hát talán összejött az álomdöntő.
0: Hát, azt kell, hogy mondjam, az idei év két legjobb játékosa játszik. Szerintem ezzel nagyon vitatkozni nem lehet. Nekem egy óriási nagy kérdés van az egészben, semmi más, hogy Alexander Zverev azzal, hogy lekerült a teher róla, és annyi év után megnyerte végre az első Grand Slamet, valóban felszabadul-e, és egy más Zverevet látunk, akkor simán megverheti szerintem Sinnert. A játéka röhögve megvan hozzá, hát kvázi ugyanazt játsszák. Eddig lelkileg nem volt elég erős. Ha ez sikerül, akkor nagyon nagy lesz. Ha nem, és jön a régi program, hogy Sinner szépen bedarálja, akkor meg visszatérünk az eredeti valósághoz.
1: Ugye azt is azért érdemes elmondani, hogy Sinner az első körben vesztette két szettet, azt követően pedig szetveszteség nélkül hozta a meccseit, úgyhogy talán valamivel ő frissebb lett, de igazából, hogyha ezt az összevetést nézzük, akkor Zverevnek is csak két játszma vesztése volt, tehát igazából itt tényleg csak maximum fejben dőlhet el, mert fáradtságbeli különbségek nem igazán lehetnek.
0: Hát nem ezen fog múlni egyértelmű. Sinner is jó formában van, szinte ugyanazt a teniszt játszák, talán Sinner egy kicsit agresszívebb, talán egy kicsit gyorsabban játszik, de Zverev is marha sokat dolgozott ezen. Nekem ők nagyon hasonlóak, és most ez ilyen személyes vélemény, hogy szerintem ez csak a mentális szinten fog eldőlni, semmi máson. Elhiszi Zverev, hogy most már oda tartozik, hogy képes rá, megnyerte a Garrost. Hány éve vártunk arra, hogy Zverev megnyerje az élet első, második, harmadik, negyedik, meg ötödik Grand Slamét?
1: Hát igen, már talán nem is tudjuk mérni, hogy hány éve, igen, de azért Sinner is ugye címvédőként érkezett, tavaly ugye ő nyert, ha jól emlékszem, éppen Alcarazt verte meg akkor a döntőben, most azért Zverev jön, és tényleg azért egyértelműen ő tűnik egy esélyesebbnek, ha csak ebből indulunk ki, hogy ő már nyert Wimbledonban. Hát hatalmas meccs lesz. Nem is arról kérdeznek, hogy szerinted ki nyer, hanem szerinted elmehet mondjuk ez is 5 szettig, és bekerülhet mondjuk a mondjuk egy Nadal-Federer Wimbledoni döntő szintjére?
0: Persze, hogy elmehet. Simán. Hát ez ereven fog múlni, mondom, hogyha ő most meglépte azt a szintet, akkor ő abszolút Sinner és Alcaraz szintű játékos. Tehát simán, igen, el tudom.
1: Mi újság egyébként Alcarazzal, ha már többször megemlítettük az ő nevét, mit lehet róla tudni? Így van.
0: Hát, elég súlyosnak tűnik az a sérülés, sokkal súlyosabbnak, mint amilyennek először látszott, próbált vele játszani, próbálta áttenni magát rajta, de nem nagyon ment. Nincsenek hírek róla igazából, hogy alakult, tehát nem nagyon tud az ember még okoskodni sem, mert el van zárva az infótól.
1: Egyébként érzel valamilyen párhuzamot Nadalnak a karrierindításával kapcsolatban, és az, hogy most egy ilyen súlyosabb sérülés jött Alcaraznak, vagy azért ezt így korai kijelenteni?
0: Nem. Nadalnál ugye genetikai, bekódolt problémák voltak. Azt mind tudták már 18 éves korában, hogy ez a gondja lesz. Csak ahogy ő mondta, verseny futott az idővel, Alcaraz meg egyszerűen csak megsérült.
1: Hát itt a beszélgetésünk szerintem legvégén muszáj, hogy megkérdezzelek arról, hogy szerinted, ha a hölgyeknél nem tettem, az uraknál ki fogja nyerni szerinted az idei Wimbledoni tenisztornát?
0: Én most húzok egy merészet, és azt mondom, hogy Zverev beindul és megnyeri ezt a tornát is.
2: Topor Csabával, tenisz szakkommentátorral beszélgetett Erdei Márk. Itt már a férfi egyes döntőjéről volt szó a leges legvégén. Azt holnap rendezik majd Jannik Sinner és Alexander Zverev között, ma pedig 17 órakor kezdődik majd a női döntő Linda Noszkova és Karolina Muhová között, majd annak a végeredményéről beszámolunk itt a Nemzeti Sport Rádióban. A folytatásban pedig MotoGP, vagyis a gyorsasági motoros világbajnokság. Nemrég ért véget a sprint futam a Sachsenringen, a spanyol Márquez testvérek kettős diadalával. Az első az Marc Márquez lett, a második pedig Alex Márquez, harmadikként pedig az olasz Fabio Di Gianantonio ért a célba a Sachsenringen. Ahol viszont ma történt egy súlyos baleset is, megsérült ugyanis Marco Bezzecchi a gyorsasági motoros világbajnokság német nagydíjának mai időmérő edzésén. Az olasz versenyzőnek a kulcs csontja tört el egy bukás következtében. Az Aprilia motorosát hamarosan meg is kell műteni, és az idén már 4 futamgyőzelemnél járó Bezzecchi 2 héttel ezelőtt Hollandiában szintén elesett, ám azt megúszta a komolyabb sérülés nélkül. A 27 éves versenyző a VB pontverseny második helyén áll, 7 pontos lemaradással a spanyol Jorge Martin mögött. Egy csipetnyi kosárlabda, szerződést hosszabbított Viktor Wembanyamával az észak-amerikai profiligában, vagyis az NBA-ben érdekelt San Antonio Spurs. A 22 éves francia játékos 5 évre szóló megállapodást írt alá. A szerződés a hírek szerint 252 millió dollárt ér. Lesz szó még természetesen labdarúgásról, nem csak itt a körkapcsolásban, hanem a hírekben is, mert hogy 2 perc múlva 3:30, következnek tehát a hírek.
3: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
3: Norvégia és Anglia játszik az elődöntőért a labdarúgó világbajnokságon. Súlyog Tamás államfő külföldi útjait bírálta a miniszterelnök. Napos szeles idő lesz, elszórtan záporokkal. Jó napot kívánok, Nagy Zsombor vagyok.
0: Sporthírek.
3: Spanyolország először kapott gólt az idei labdarúgó világbajnokságon, de bejutott az elődöntőbe, miután egy hajrában szerzett góllal. 2-1-re legyőzte Belgiumot a Los Angeles-i negyeddöntőben. Az utolsó két negyeddöntőt pedig magyar idő szerint ma késő este, illetve holnap hajnalban rendezik a labdarúgó VB-n. A Norvégia-Anglia találkozó 23, míg az Argentina-Svájc negyeddöntő hajnali 3 órakor kezdődik majd. Mindkét mérkőzést az M4 Sport és a Nemzeti Sportrádió is élőben közvetíti. A labdarúgó NB1-ben szereplő csapatok felkészülési mérkőzésén a Paks 3-0-ra kikapott a másodosztályú Kozár Michelintől. A Kisvárda 1-0-ra legyőzte az NB2-es Kazinc Barcikát, és az MTK Budapest 4-0-ra veszített az Ikrán Cserkaszi ellen. A labdarúgó NB1-ben szereplő DVSC hivatalos honlapján közölte, hogy Alex Bermejo távozik az együttestől. A debreceni klub hivatalos honlapján rövid közleményben számolt be a játékos távozásáról. A másodosztályban sem indul el az élvonalból kiesett Komló. Ezt hivatalos közleményben jelentette be a kézilabda klub. A tájékoztatás szerint a jelenlegi vezetőségen kívülálló okok miatt nem tudják vállalni a másodosztályú szereplést. A közleményből kiderül, hogy a teljes utánpótlás bázis a Komlói Bányász Sportklub kötelékébe került át, ezzel biztosítva a fiatal játékosok folyamatos fejlődését és versenyeztetését. Lehmann Csongor a 14., Dévai Márk pedig a 31. helyen végzett a triatlonosok világbajnoki sorozatának 5. állomásán, szombaton Hamburgban. Az aranyérmet az ausztrál Matthew Hauser szerezte meg.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
3: Súlyog Tamás államfő külföldi útjait bírálta Magyar Péter. A kormányfő arra hívta fel a figyelmet, hogy a köztársasági elnök februári 12 napos amerikai útján a honvédségi repülőgépen utazott fia Súlyog Márton is, miközben hivatalosan nem volt tagja a delegációnak. Magyar Péter hozzátette, az elnöki program mindössze néhány találkozót tartalmazott helyi magyar közösségekkel, ezek egy részén a fia is jelen volt. Az út legnagyobb része azonban városnézéssel és múzeumlátogatással telt. Magyar Péter beszámolt arról is, hogy az államfő januárban Egyesült Királyságbeli útján mindkét nap abban a kisvárosban szállt meg közpénzen, ahol a lánya él. Az altisztek jelentik a Magyar Honvédség gerincét, jelentette ki a honvédelmi miniszter Budapesten, a Hősök terén, ahol a Magyar Honvédség altiszti akadémiáján végzett, csaknem 500 katona tett esküt. Ruszin Szendi Romulus úgy fogalmazott, az altiszti az egyik, hanem a legfontosabb beosztás a honvédségben. Sándor Zsolt vezérezredes, a honvéd vezérkar főnöke arról beszélt, hogy szaktudásukkal, tetrekészségükkel és vezetői példájukkal az altisztek nap mint nap stabil alapot biztosítanak a katonai szervezetnek. 14. Leó pápa abban bízik, hogy fel lehet számolni a szegénység és a világban még létező igazságtalanság okait. A katolikus egyházfő erről azon a közös ebéden beszélt, amelyet több mint 200 nehéz helyzetben élő felnőttel és gyerekkel fogyasztott el a Castel Gandolfo nyári rezidencia kertjében. A meghívottak között volt mások mellett egy tanzániai nő kisgyermekeivel, egy ukrán férfi, aki egy római plébánián talált menedékre, és egy szudáni fiatalember, aki szakmát tanul a római egyházmegye támogatásával. A fogásokat római éttermek ajánlották fel.
0: Közlekedés.
3: Erős a forgalom az M1-es autópályán Budapest felé. Tata és az M0-as autóút csomópontja között hosszabb menetidőre kell számítani. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
0: Időjárás.
3: Folytatódik a napos idő. Északkeleten és délnyugaton előfordulhat egy-egy zápor, zivatar. A szél nagy területen megélinkül, helyenként megerősödik. Napközben 28-33, késő este 17-25 fok valószínű.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a körkapcsolás.
2: 5 perccel múlt 3:30 a mikrofonnál Tóth Béla, labdarúgással folytatjuk. A Nemzeti Sport értesülései szerint ma játssza utolsó mérkőzését a svéd élvonalbeli AIK-ban a kétszeres magyar válogatott Csongvai Áron, aki a jelek szerint a jövő héten Franciaországba szerződhet, méghozzá a Nemzeti Sport értesülése szerint a másodosztályú Saint-Étienne köthet megállapodást a svéd AIK-val, és Csongvai Áront szerezheti meg. 25 éves a magyar játékos, és már csak az vár rá, hogy hétfőn átessen az orvosi vizsgálaton, és bejelenthesse őt a francia másodosztályban szereplő Saint-Étienne, amely a múltban azért sokkal veretesebb eredményekkel szerepelt a francia labdarúgás történetében, mert hogy 10-szer is bajnokságot nyert a francia élvonalban, de hát a legutóbbit még 1981-ben. Az NB1-es csapatok zömmel felkészülési mérkőzéseket játszanak ma egész nap. A végeredmények: Paks Kozár Miszlány 0-3, Kisvárda Kazinc Barcika 1-0, MTK Budapest Cserkaszi 0-4, Kranjska Górában, Szlovéniában, és Szlovácko ZTE 3-3, a cseh együttes ellen készült, tehát az Alegerszeg, ez volt az első edzőmérkőzése a ZTE gárdájának, méghozzá szlovéniai Csatesben. Itt edzőtáborozik az Alegerszegi Futballklub. Este 11 órától itt a Nemzeti Sport Rádióban figyelemmel követhetik majd a Norvégia-Anglia labdarúgó mérkőzést, a világbajnokság harmadik negyed döntőjét, és a futball VB történéseit kitartóan követő hallgatóinknak, vagy éppen az álmatlanságtól elgyötört hallgatóinknak szívesen ajánlom az éjjeli 3 órakor kezdődő negyeddöntős párharcot is. Argentína-Svájc, ezzel a két mérkőzéssel befejeződik majd a negyeddöntős kör is a labdarúgó világbajnokságon, kialakul az elődöntő mezőnye. Az elődöntőből egy párosítást már ismerünk, Franciaország ellenfele Spanyolország lesz majd Dallasban kedd este, mert hogy tegnap Spanyolország is csatlakozott az elődöntő mezőnyéhez, miután Belgiumot győzte le a negyeddöntőben. Hogy mi történt azon a mérkőzésen tegnap este, arról most Bera Emese összeállításából tudhatunk meg információkat.

0: Spanyolország először kapott gólt a labdarúgó világbajnokságon, de bejutott az elődöntőbe ismét Mikel Merino volt a hős. Holnap hajnalra lesz teljes a legjobb négy mezőnye a világbajnokságon. Kezdjünk a tegnap esti mérkőzéssel, hogy mi történt a Spanyolország-Belgium találkozón, azt a német Kornél foglalja össze.
1: Spanyolország elődöntőse 2026-os világbajnokságon, miután a legjobb 8 között 2-1-re nyer Belgium ellen. Úgy indult a mérkőzés, hogy a spanyol csapat mezőnyfölényben volt, és ezt a mezőnyfölényt a 30. percben Fabián Ruiz révén gólra is váltotta az Európa-bajnoki címvédő. Ruiz tökéletesen érkezett egy olyan labdára, ahol Oyar Zabálnak is ott lett volna a helye, de végül is Fabián Ruiz, aki az elmúlt két egyenes kieséses mérkőzésen mindösszesen 6 percet játszott, szóval az ő góljával került előnybe a spanyol válogatott. Az a spanyol válogatott, amely több mint 700 percig nem kapott gólt, vagy 700 perce nem kapott már gólt, 731 perc után viszont megtört ez a sorozat, ugyanis az első félidő 41. percében De Ketelaere Kastány remek beadásából fejjel egyenlített, egy-egyel vonultak szünetre a csapatok. A második játékrészre De La Fuente többet is cserélt, pályára küldte Ferran Torres-t, pályára küldte Pedrit, pályára küldte Nico Williams, a megfejtés viszont a 86. percben pályára küldött Merino hozta, aki Kubarsi távoli lövését, ami kijött a kapusról egészen közelről a 88. percben a hálóba pofozta. Az a kapus, akiről pedig kijött a labda, őt úgy hívják, hogy Senne Lammens, a belgák cserekapusa, ugyanis Thibaut Courtois megsérült, Kubarsit pedig senki nem vette komolyan ennél a spanyol találatnál. A középső védő 22-23 méterről egy pattogós labdával kínálta meg a kapust, ami aztán kijött. Mint később kiderült, Merino gólja csak úgy, mint Portugália ellen ezúttal is győztes találat, mi több továbbjutást ér. Franciaország ellenfele majd a 2026-os labdarúgó világbajnokság elődöntőjében. Spanyolország lesz még egyszer a végeredmény. Spanyolország-Belgium 2-1.
0: Következzenek a főszereplők, először is a hős, Mikel Merino, aki a portugálok ellen a nyolcad döntőben is hős volt, akkor is csereként beállva szerezte meg a győztes gólt. Őt halljuk most.
2: Nos, hogy is érezze magam? Boldog, még nem esett le. Azt hittem, hogy jó sokáig tart majd, de megint csak bekövetkezett. Úgy tűnik, hogy nincs véletlen, mindig fel kell készülni, és bekövetkezett persze. Nagyon boldog vagyok, és nagyon-nagyon boldog. Hozzá lehet ez szokni, és lehet, hogy továbbra is így folytatódik? Bárcsak így lenne a folytatás is. Meglátjuk, hogy mi zajlik majd. Még két mérkőzés a világbajnokságból, ez gyakorlatilag egy valóra vált álom. 16 éve Spanyolország nem jutott el egy elődöntőig. Hozzászoktunk már a válogatott sikeréhez, nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy ez azért több, ez egy világbajnokság, egy történelmi valami, és ez már túlmutatta a labdarúgáson, ez már szociológia, igen, ez már egy társadalmi jelenség, ez egyesíti az országot, az egész világot, az egész világ követi ezeket a mérkőzéseket. És nagy örömet szerezhetünk nem csak Spanyolországnak, hanem világ jó részének is. Most pedig Franciaország, amely talán Spanyolországgal együtt a leginkább csillog a VB-n. Valóban, egy elődöntőn nem is lehet másra számítani, csak két elit válogatottra. Mikel, gratulálunk és köszönjük, hogy ekkora boldogságot okozol nekünk.
0: Következzen a spanyolok szövetségi kapitánya Luis de la Fuente.
2: Mister, gratulálunk! Megint behúztuk a mérkőzés, nehéz volt. Egy bekapott gól először, de függetlenül Spanyolország diadalmaskodik. Igen, ez a válogatott hozzáállásának az ismérve, és megint csak nagyon büszke vagyok, hogy ennyire elhivatott a válogatott, hogy mennyire akar javulni, jobbá válni. Nagyon kemény ellenfél volt, úgy gondolom, hogy többet is tettünk annak érdekében, hogy megnyerjük ezt a meccset, de tudjuk, hogy ez mennyire kiegyenlített. És megint csak azt tudom hangsúlyozni, hogy ez a színvonal a világbajnokságon, és mennyire nehéz behúzni ezeket a meccseket. Mit szól Mikel Merinohoz? Megint beszáll a kispadról, és megint jön a B-terv az A-terv után. Micsoda világbajnokságot fut, valóban hihetetlen. Mikel sok erénnyel rendelkezik, és bármelyik válogatotthoz csatlakozhatna, bármelyiket erősíthetné, és minket pedig így tud kiegészíteni, erősíteni. Szerencse, hogy nálunk játszik, ahogy mások is, de mindig hiszünk benne. Most pedig Franciaország áll az utunkban, az egyik legjobban teljesítő válogatott eddig, de hogyha valaki meg tudja állítani, és hogyha van jogunk, akkor lehet, hogy Spanyolország az. Természetesen jogos gondolni, hogy mindenképpen megpróbáljuk majd felülmúlni Franciaországot. Mi vagyunk az egyetlen válogatott, amely sorban kétszer le tudtuk őket győzni. Óriási válogatott csap össze másik óriási válogatottal. Több összecsapás volt, és sok sikert majd Franciaország ellen.
0: A televíziós közvetítésben láthattuk, hogy a belgák szövetségi kapitánya Rudi Garcia lefújás után szenvedélyes beszédet tartott, azt nem tudjuk, hogy mit mondott akkor a játékosainak, de hogy később a nagy nyilvánosságnak mit nyilatkozott, azt most meghallgathatjuk.
2: A körülmények egyszerűen nem voltak kedvezőek a számunkra, de ettől függetlenül készen álltunk arra is, hogy lejátsszuk a hosszabbítást. És úgy gondolom, hogy Spanyolország is érezte, hogy bajban van, amikor kiegyenlítettünk, de a részletekben bújnak meg a nehézségeket, egységesek voltunk, elkövettünk hibákat, de egy Spanyolország szintű csapat ellen semmit nem kapunk ingyen. Sajnálatos módon haza kell térnünk. Ebből majd tanulunk, főleg a fiatalok, akik annyira lelkesek, energikusak, de ettől függetlenül el kell gondolkodni, hogy néha mit csinálunk a pályán. Bebizonyítottuk, hogy Belgium nem csak volt, hanem továbbra is egy kiváló csapat. És folytathattuk volna tovább az utunkat. Újraélesztette a belga álmokat, igen. Láttuk a szurkolók ünneplését az Egyesült Államok elleni győzelmet követően. Örülök, hogy 12 millió belga támogatta a válogatottat, és amikor elkezdtük a közös utat a Vörös Ördögökkel, akkor úgy gondolom, ez volt a cél, és remélhetőleg továbbra is támogat majd minket az egész ország.
0: Nem megfelelő körülményekről beszélt a belgák szövetségi kapitánya, ebbe pedig beletartozik az is, hogy Yuri Tielemans a bemelegítésnél sérült meg, helyét a kezdőben Hans Faneken vette át. Most Tielemanst halljuk.
3: Sajnos, amikor a test azt mondja, hogy elég, akkor nem lehet tovább erőltetni. Profi sportolók vagyunk, mindig igyekszünk mindent beleadni, de ma több játékosunk is elérte a teljesítőképessége határát. Teljesen elkészültek az erejükkel. Ez sajnos ma nem segített rajtunk, de mindent megtettünk. Akik pályára léptek, az utolsó erejükig küzdöttek, ezért mindenkit elismerés illet. Sajnos számunkra most itt véget ért a torna. Nagyon büszke vagyok a csapatra és mindenkire, mert mindent beleadtunk. Remélem, hogy otthon az egész ország büszke ránk, bár biztos vagyok benne, hogy így van. A pályán is látni lehetett, hogy egyetlen pillanatra sem adtuk fel. Szerettünk volna eljutni egészen a végéig, de ez most nem volt elég.
0: A 2010-es aranyérmük óta először jutottak négy közé a spanyolok. Mikel Merinóra mindjárt visszatérünk még, de először hallgassuk meg, hogy értékelte a találkozót Bene Ferenc, a Nemzeti Sportrádió állandó szakértője. Regős László Pál beszélgetett vele.
4: Rendkívül érdekes mérkőzés volt, mind a drámaiságát tekintve, mind pedig taktikai szempontokból. Az első fél időben érezni lehetett, hogy a szokásos spanyol dominanciára a belgáknak az a válasza, hogy megpróbálják már az ellenfél tér felé megtámadni a spanyol labdarúgókat, és korán sem csak és kizárólag védekezésre rendezkedett be ez a belga válogatott, ez már az első fél időben is kristálytisztán látszódott. Így is alakult a mérkőzés, ugye egy-egyel fordultak a csapatok, és már itt érezni lehetett, hogy a belga válogatott csapatodban azért van támadó potenciál, de az igazán érdekességek a második félidőben történtek, főleg a cserék tekintetében. Mindkét csapatnál érezni lehetett, hogy a kispadról való beszálló játékosok komoly befolyással lesznek a találkozóra. Rudi Garcia továbbra is támadóbbá tette a csapatát, és igyekezett nem csak kibekkelni ezt a találkozót, hanem érzett csapatában annyi kvalitást, hogy bizony támadó potenciál szempontjából tudja megnyerni ezt a mérkőzést Belgium. Ennek érdekében Lukaku beállítására nem a gólszerző De Ketelárét cserélte le, ahogy ez előfordult már többször is a világbajnokság során, hanem mindkettőjüket fönnhagyta, sőt, De Bruyne-t sem cserélte le, és Doku is fenn volt a pályán, tehát kialakult egy olyan belga válogatott, amelyik bármikor, amikor labdát szerzett, nagyon-nagyon komoly támadó potenciállal rendelkezett. Ezzel szemben a spanyolok, illetve vagy pont ezért a spanyolok szintén egyre inkább próbálták a középpályát frissíteni, a támadósort frissíteni, míg nem eljött igazából két fordulópont a találkozó során, az egyik mindenféleképpen Courtois-nak a sérülése, tehát Courtois helyett Lammens-et kényszerűségi okokból be kellett cserélni. Ez azért már előrevetítette azt, hogy a belga válogatottnál egy nagyon-nagyon komoly vérveszteség történt, és ismételten Merino lett a nyerőcsere. A 86. percben beállítása után a 88. győztes gólt tudott szerezni, pont a negatív hősé váló Lammensről való kipattanó labdát, amit Cubarsia belső védő lőtt kapura 24 méterről. Tehát ez is mutatja a spanyol fölényt, és ez is mutatja, hogy mindkét edző rendkívüli energiákat mozgósította a taktikai oldalról és a cserékbeállításával, de De La Fuente-nek jobban váltak be ezek a húzásai, és véleményem szerint a spanyol válogatott megérdemelten jutott tovább, és talán a világbajnokság egyik legérdekesebb mérkőzése, vagy legjobban várt mérkőzése várható az elődöntőben, Franciaország-Spanyolország.
5: Röviden, mit vársz attól a meccstől? Mert azért az a francia támadó trió ez ellen a spanyol védelem ellen érdekes.
4: Én már a világbajnokság előtt azt mondtam, hogy érdekes ez a sok csapatos világbajnokság, de úgy gondolom, hogy a 32 között kezdődik a VB, és a 8 közé nem fog bejutni meglepetés csapat. Ez azért úgy gondolom be is vált, és nagyjából azt is eltaláltam, hogy a 4 közé mely csapatok jutnak be, bár még továbbra is azért van két találkozó, de viszont a 4 között szerintem megjósol. Hatatlan. Tehát azért egy Franciaország-Spanyolország mérkőzésen mindkét csapat rendelkezik olyan mind védőjátékosokkal, mind csapatvédekezésen, mind támadó potenciállal, hogy bármi előfordulhat. Ott tényleg mentális dolgok, fordulópontok, aznapi forma és a legnagyobb világsztároknak a mérkőzést eldöntő tényezője fog dönteni.
0: A negyeddöntős spanyol győzelem után egy sajtóhír is napvilágot látott Ferran Torres átigazolásáról. A spanyol válogatott csatára még a nyáron elhagyhatja a Barcelonát és a BL győztes Paris Saint-Germainhez szerződhet. De vissza a válogatotthoz és a VB-hez, és leginkább Mikel Merinohoz, aki ismét nyerő embernek bizonyult, tehát azok után, hogy a nyolcaddöntőben a portugáloknak is ő lőtte a győztes gólt, és szintén az utolsó percekben. Ráadásul olyan még nem történt a VB-k történetében, hogy valaki két egymást követő egyenes kieséses mérkőzésen csereként beállva gólt szerezzen. Mikel Merinóról beszél Hegedűs Hárik, az M4 Sport szakértője.
6: Szerintem most volt az első világbajnokság, amikor sokat beszéltek arról a szövetségi kapitányok, hogy szándékosan válogatnak olyan embereket a csapatba, akik a klubjukban egyértelműen kiegészítő emberek, akik megszokták azt, hogy csereként kell beállni a mérkőzésbe, és valami mást nyújtanak a csapat számára, mint akinek a helyére beállnak. A Merino ugyanez az Arzenálnál, tehát a tavalyi szezonban is többször volt kezdő, mint ahányszor csereként pályára lépett, de azért összesen sokat játszott az Arzenálban, egy nagyjából 30 meccset, és itt meg az segít neki, hogy az Arzenálban elég sérülékeny középcsatárok vannak, főleg a Havertz, de a gyökeres helyén is játszott ilyen hamis kilencest az Arzenálban, tehát ebből a szempontból itt ebből tud Spanyolország profitálni, hogy bár nem, abszolút nem egy hamis kilences, hanem egy támadó középpályás, egy nyolcas, akinek azért van erős jelenléte a 16-oson belül, és ezek, hogy második hullámban nagyon jó érkezik a 16-oson belül, hát ő első hullámban is, emiatt, mert az Arzenálban azért mondjuk azt, hogy időről időre játszik hamis kilencest.

0: Térjünk vissza egy picit a belgákhoz, ahogy hallhattuk, a klasszis kapusnak, Thibaut Courtois-nak a sérülése végzetesnek bizonyult, bár azt nem tudhatjuk, hogy a Real Madrid hálóra hárítani tudta volna a spanyolok góllal végződő akcióját, de a helyére beálló Lammens hibázott, amikor nem fogta meg a labdát Kubarsi lövésénél, és a kipattanóból voltak eredményesek a hispánok. Minden esetre most meghallgathatjuk Thibaut Courtois-t.
1: Ja, uiteindelijk, ik had ergens het begin van de tweede helft uitgetrapt.
2: A második félidő elején egy kirúgásnál éreztem valamit a combom külső részén. Már akkor úgy gondoltam, hogy ez kockázatos lehet. Utána még volt néhány védésem, jól éreztem magam, aztán újra hosszút rúgtam, és akkor már erősebben éreztem. Én szerettem volna folytatni, de végül az edző úgy döntött, hogy lecserél. Olyan játékosokat akart a pályán, akik 100%-os állapotban vannak. Ezzel nincsen semmi gond. A csapat mindig fontosabb az egyénnél, ez természetesen elfogadom. A jövőmet illetően még nem dölt el semmi. Erről majd beszélnünk kell az edzővel. Talán jót tenne, ha egy évszünetet tartanék a Nemzetek Ligájában, hogy a sűrű program után kicsit regenerálódjak. Aztán visszatérhetnék az Európa-bajnoki selejtezőkre és magára az EB-re. Persze ez nem csak rajta múlik, hanem az edzőn és a szövetségen is. Ha ők ezt támogatják, akkor át kell gondolnom, hogy folytatom-e a válogatottban. Ha pedig nem, akkor lehet, hogy ez volt az utolsó mérkőzésem. Lehet, hogy egyénileg kevesebb a kiemelkedő játékosunk, mint a 2018-as generációban volt, de kiváló közösséget alkotunk, remek a csapatszellemünk, és sok tehetséges fiatal érkezik. Belgium kis ország. Nem minden generációban születik egy Jamalhoz hasonló klasszis. Ennek ellenére erős csapatunk van, és úgy gondolom, hogy Belgium minden nagy tornán képes meglepetést okozni. Most is ezt tettük, még akkor is, ha sokan leírtak bennünket. Ma is megmutattuk, hogy versenyképesek vagyunk. Sokan azt mondják, hogy az úgynevezett aranygeneráció semmit sem nyert, de ne felejtsük el, mi Belgium vagyunk, nem Spanyolország, nem Franciaország és nem Anglia.
0: A belga kapusokról a korábbi szövetségi kapitány Bozsik Péter is beszélt az M4 Sport értékelő műsorában.
3: Igazából nagy bravúr talán nem kellett bemutatnia, de végig stabilitást és magabiztosságot sugárzott. Azért ennél a közelről leadott, bár élesszögből leadott lövésnél is ott volt a helyén, zárta a rövidet. Nyilván az a rutin, amivel ő rendelkezik, az a kritikus, nehezebbnek tűnő pillanatokban is átsegíti. És valószínűleg az egész csapatnak azért adott egy magabiztosságot, hát azért nem mindegy, hogy milyen kapus van mögötted. Nyilván ezzel nem akarom Lammens érdemeit, a tehetségét elvitatni, de hát kétségtelen, hogy ez egy rendkívül balszerencsés momentum, bár Kubarsit abból a szempontból is meg kell dicsérni, nem csak, hogy elvállalta, de nagyon jól lőtt el, de nagyon kellemetlen helyen pattant le kapus szempontjából egy másfél méterrel előtte. Nehéz fogni az ilyet, hát neki sem sikerült, és a kipattan oda pedig Merino nagyszerűen érkezett.
0: A belgák tehát búcsúztak, a spanyolok pedig elődöntőbe jutottak, ahol a legutóbbi VB ezüstérmesével Franciaországgal csapnak össze kedden, Dallasban. Lamine Yamal szerint a spanyolok tovább menetelhetnek majd. A játékos, aki hétfőn lesz 19 éves, a negyeddöntős győzelem után beszélt erről. Véleményem szerint, ha a franciáknak bárkitől van félnivalója, azok mi vagyunk. Mi ejtettük ki őket korábban, magyarázta a Barcelona sztárja, arra utalva, hogy a 2024-es Európa-bajnokság, valamint a tavalyi Nemzetek Ligája elődöntőjében is a spanyolok nyerték a két csapat egymás elleni összecsapását. Hogy a másik ágon milyen elődöntőt rendeznek, egyelőre még nem tudhatjuk. Ma 23 órától a norvégok az angolokkal csapnak össze, a kimenetel pedig megjósolhatatlan. Az biztos, hogy a világbajnokságra hosszú idő után visszatérő norvégok remekelnek a VB-n. Kivált kép Erling Haaland, a Manchester City támadója, aki immár 7 gólos, csupán egyetlen találattal áll Mbappé mögött. Ezt a hátrányt akár már ma eltüntetheti. Erling Haalandot halljuk.
4: Különleges, sőt, igazán különleges mérkőzésre számítok, hiszen Angliában játszom, Angliában születtem, és több klubtársam is ott van az ellenfélnél. vicces mérkőzés lesz. Nekünk, norvégoknak elképesztő volt, hogy legyőztük Brazíliát a nyolcaddöntőben, most pedig Anglia ellen készülünk. Ha valaki látott felvételeket, hogy milyen a hangulat Norvégiában, az egyből átérzi, hogy valami egészen rendkívüli zajlik az országunkban. A brazilok elleni meccs előtt is elmondtam, hogy nem számítottam rá, hogy idáig jutunk. Most is ugyanezt tudom elmondani. Meglep, hogy ilyen messzire eljutottunk. Ami biztos, hogy a nyomás Anglián van, ez pedig számunkra kedvező lehet.
0: Természetesen az angolok is bíznak a továbbjutásban. Bukayo Saka így beszélt a várakozásairól.
4: Most kicsit több időnk van készülni, mint a nyolcaddöntőre. A Mexikó elleni mérkőzést, minden azzal járó érzelmet és drámát magunk mögött hagytunk. Innentől kizárólag Norvégiából készülünk fel, mert tudjuk, hogy Miami-ban nagyon kemény mérkőzés vár ránk, amelyet izgatottan várunk. Tisztában vagyunk vele, hogy Holland kiváló formában van, de nem csak ő, hanem a teljes norvég válogatott, szóval nem egy emberre, hanem csapatszinten készülünk az ellenfelünkből. A saját erősségeinket és ismerjük, ezekre kell figyelnünk, hogy nyerjünk. A célunk pedig változatlan, a VB cím. Ettől 3 győzelem választ el minket. Egyelőre csak a norvégok elleni meccsel kell foglalkoznunk, aztán ha az megvan, jöhet az elődöntő.
0: Hajnali 3 órától még egy negyed döntőt rendeznek, ezen Svájc és Argentína csap majd össze. Mindkét találkozót a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport is élőben közvetítik.

0: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
1: 3 perccel múlt 16 óra, a mikrofonnál továbbra is Tóth Béla. Véget ért a nők döntője a triatlonosok hamburgi állomásán, méghozzá a világbajnoki sorozat 5. állomásán. Szalai Fanni révén volt magyar érdekeltség a nők versenyében. Szalai Fanni a 9.-ként ért a célba, az első a francia Leoni Perió lett. A férfiak versenye már korábban befejeződött, 14. lett Léman Csongor, még Dévai Márka 31. helyen végzett. Labdarúgással megyünk tovább, ahogyan hallhatták Beremes összeállításából is. Kialakult már az elődöntőben egy teljes párosítása a labdarúgó világbajnokságon. Spanyolország ellenfele Franciaország lesz majd Dallasban kedden este. Társrendező nincsen már versenyben, sem az Egyesült Államok, sem Mexikó, sem Kanada nem tudott eljutni a legjobb 8 közé, ahogyan az korábban ugye elhangzott itt a Nemzeti Sportrádióban is. Kanada Marokkó ellen búcsúzott, Mexikót Anglia ejtette ki, míg az Egyesült Államokat a belgák verték meg a legjobb 16 között. Az Egyesült Államokból, Washingtonból küldött tudósítást Nárai Balázs, aki beszámol arról, hogy hogyan változott a futballláz, a hangulat az Egyesült Államokban, miután a társ rendező válogatottja búcsúzott a tornától. There is heartbreak for the World
2: Cup and the US men. Megszakad a szív. Kezdte a CBS televízióban a műsorvezető az amerikai belga nyolcad döntőről szóló hírt. Míg korábban a győzelemről szóló beszámolókat az interneten is 10 000-ek nézték, ezt a tudósítást az olvasható statisztika szerint már csak 3 200-an. Az amerikai válogatott súlyos vereséggel búcsúzott a világbajnokságtól. A vereség mértéke volt a fájó, a tény nem, hiszen a papírforma igazolódott. Előtte viszont igazi futball, azaz bocsánat, soccerláz alakult ki az amerikaiak körében. Sokan kezdtek már hinni abban a bizonyos csodában, amit a világbajnokság fő reklámfilmje felvázolt. Hogy az Egyesült Államok Brazíliával játssza a döntőt, az utolsó percben belőtt szabadrúgás góllal pedig az amerikaiak világbajnokként zárják a tornát.
3: You don't believe in miracles?
2: Erre volt a kétkedőknek a válasz az, a reklám szerint, hogy te nem hiszel a csodákban? Az álomból ébredés lett, és nem hogy az Egyesült Államok, de Brazília sem játszik döntőt, ez már biztos. A szurkolók New Yorkban, a Rockefeller Centernél, a CBS televíziónak nyilatkozva fejezték ki csalódottságukat a belga meccs után. Arról, hogy ennél többre vártak. De volt, aki azt mondta, hogy majd legközelebb. A legközelebb pedig arra is vonatkozhatott, hogy hiába az argentin szövetségi kapitány Mauricio Pochettino, hiába a hazai pálya, ami a belga meccs előtt sokak szerint lejtett Folarin Balogun eltiltásának feloldásán keresztül, nem sikerült áttörni a falat, hogy a negyed döntőbe jusson a csapat. Ismét a 16 között búcsúztak, ahogy 4, 12 vagy 16 éve. A legjobb 8 2002-ben sikerült, az történelmi siker volt akkor. A csoda tehát elmaradt, az amerikai sport hétköznapjai a bevett amerikai sportágakkal folytatódnak. Futball, azaz az amerikai futball, baseball, kosárlabda, de a labdarúgás, azaz soccer népszerűsége növekszik. Lassan, de biztosan. Egy VB csoda biztosan sokat tolt volna ezen, de hogy az amerikai adminisztráció világbajnokságért felelős munkacsoportjának vezetője Andrew Giuliani a héten tartott sajtótájékoztatóján mondta. A soccer megragadta az amerikaiakat. A világbajnokság rekordnéző számai és az energia, amit keltett, ezt megmutatta. A sportág népszerűségével kapcsolatban megjegyezte, hogy ma már a 12 éves amerikai gyerekek közül a legtöbben a labdát rúgják. A hagyományos amerikai sportágak csak idősebb korban veszik át a főszerepet. A 15 éves fiúk körében a 4. helyen áll a labdarúgás. Hozzátette, hogy azt nehezen tudja elképzelni, hogy az amerikai futball helyét átveheti, de a labdarúgás, a soccer akár egy ember öltön belül a második legnépszerűbb sportá válhat az Egyesült Államokban, fejtegette a szakember. Az amerikai labdarúgó bajnokság, a professzionális bajnokság egyre többeket érdekel. A stadionok tömbe vannak általában, sztárok pedig itt is játszanak. Csak hogy mást ne említsünk, mint Lionel Messit, aki a világbajnokságnak is az egyik kiemelt sztárja. De annak nyomán, hogy itt játszik az országban, az Inter Miami-nál, kicsit magukénak is érzik az amerikai foci szurkolók. Ugyan az elmúlt napokban kevesebb amerikait látok az utcán, aki a nemzeti válogatott mezében jár, míg egy hete még szép számmal büszkén viselték azt, de a világbajnokság pesgést hoz még egy hétig az amerikai sportbárokban, szurkolói zónákban, bár annál kisebbet, minthogyha a hazaiak is bent lennének még. Sokan viselnek továbbra is nemzeti mezeket. És nem csak a még versenyben lévő országokét. Tegnap például a boltban, egy vásárlón az Elefánt csontparti válogatott mezét láttam. Könnyen lehet, hogy onnan származó amerikairól van szó. Ez ugyanis egy sajátossága az Egyesült Államokban rendezett világbajnokságnak. Mégpedig az, hogy a bevándorlók országáról beszélünk. A világ szinte minden nemzetének van diaszpóra közössége. Így értelemszerűen itteni szurkolótábora is. Így fordulhatott elő például, hogy Haiti válogatottja nem maradt szurkolók nélkül, de Iráné sem, annak ellenére, hogy nemzetbiztonsági okokból egyik országból sem engedték szurkolók beutazását. A labdarúgás diplomáciai hatásait is sokan elemezték az elmúlt napokban, hogy például az európaiak körében javítja az Egyesült Államok imázsát. Az angolok, a svédek, a norvégok, a hollandok, a németek felfedezték Amerikát, a rodeót, az amerikai étteremláncokat, sokan pedig cowboy csizmában, kalapban mennek vagy mentek már haza. Az amerikaiak pedig szintén jobban megismerték más nemzetek fiait. A norvégok evezős szurkolása virális trendé vált, de a skót szurkolók őszintességét és mérhetetlen italfogyasztási kapacitását is sokat tárgyalták.
4: Whether it's the newfound sister cities of Boston and Glasgow, by the way, I think the Scots may have added a couple billion dollars to New England GDP alone.
2: Több milliárddal dobhatták meg New England, azaz az északkeleti államok GDP-jét. De a világbajnokság idejére esett Boston és Glasgow testvérvárosi szerződésének megkötése is. Ahogy erre Andrew Giuliani is utalt.
4: Americans are falling in love with the world.
2: Szerinte az amerikaiak beleszerettek a világbajnokságba és a labdarúgásba. A futball, soccer vagy foci egyre népszerűbbé válik az Egyesült Államokban. A világbajnokság mostani sikeres rendezése után pedig nem kizárt, hogy egy-két évtized múlva visszatér az Egyesült Államokba, és nem kell újabb 32 évet várniuk az amerikaiaknak erre. Két év múlva viszont a világ sportjának csúcs eseménye az olimpia érkezik az Egyesült Államokba. Ugyan hatása abból a szempontból korlátozottabb lesz, hogy csak Los Angelesre és környezetére koncentrálódik, de előkészületből nem lesz kevesebb, mint eddig.
0: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
2: 4:05 van, a mikrofonnál Tóth Béla. Folytatjuk a labdarúgással és hangolunk a világbajnokság mai negyed döntőire. Este 11 órától rendezik a Norvégia-Anglia összecsapást, és itt kialakulhat majd a mai éjjel az elődöntős párosítások közül a második,

0: Sziasztok!
1: Kinnész Norvégiában, és hát látjuk a beszámolókat, a tudósításokat, a különféle videókat arról, hogy milyen futballláz uralkodik Norvégiában. Te mit tapasztalsz ebből? Hogyan élik meg a norvégok a VB szereplést?
0: Hát ugyanúgy, ahogy te említetted, egy nagyon nagy futballláz van egész országban, és hogy nézem így a videókat, rengeteg norvég szurkoló van most ugye Miami-ban, akik már mondjuk ott voltak korábban is Bostonban, meg New Yorkban, és látták a korábbi meccseket is, úgyhogy tovább utaztak Miami-ba, és rengetegen utaztak most is ugye Norvégiából Floridába, és fognak szurkolni a norvég válogatottnak, úgyhogy a láz az nagyon nagy, és bizakodóak.
1: Hogyan követik egyébként Norvégiában ezeket az esti mérkőzéseket? Mert a norvég válogatott igazából a brazil mérkőzés leszámítva mindig éjjel, 23 órakor játszik, vagy tényleg késő éjjel, mert arra is volt példa a csoportkörben, azt hiszem, hogy hajnal 3-kor kezdődött a norvégok mérkőzése. Tehát mekkora esemény egy norvég válogatott mérkőzés, az éjjel ellenére előfordul-e, hogy mondjuk összegyűlnek és nagy társaságban nézik meg a norvégok ezeket a mérkőzéseket?
0: Igen, nagyon sokan vannak az utcán, nagyon hatalmas kivetítők vannak, ugye Oszló és a többi nagyváros belvárosában, és ott szokták nézni, úgy, ahogy említetted, hogy egy pár szó, ugye 3-kor vagy hajnal 1-kor játszottak, és természetesen akkor másnap nem mentek dolgozni, úgyhogy nagyon sokan otthon maradtak az éjjeli meccsek után, de mai ugye az 11-kor, az nem olyan vészes, tehát szerintem az egész norvég nemzet drukkolni fog a nemzeti csapatnak.
1: Te is követted a norvég válogatottnak a teljesítményét? Tehát mindegyik mérkőzésüket láttad?
0: Majdnem a franciák ellenét, azt csak ilyen összefoglalót láttam utána, de a többit azt néztük a párommal rendesen, és egy jó csapatot láthatunk, ugye az első Irak elleni meccsen nem igazán voltak elégedettek a szakértők, de aztán egy folyamatos fejlődés jött a válogatott játékában, ugye Szenegál, a franciák ellen kikaptak, de utána elefánt csapat is brazilok ellen nagyon jó teljesítettek. Aztán most, ahogy olvastam az internetet ma mindenki nagyon bizakodó, ahogy említettem, és nagyon sokan azt mondják, hogy ez az angol válogatott, ez igencsak verhető.
1: A brazilok elleni siker téged mennyire lepett meg, mert hogy benne volt a levegőben, hogy a norvég válogatott akár elkaphatja a Brazílt, és a mérkőzés az úgy alakult, ami a norvég csapatnak volt a kedvező, kezdve a kihagyott Brazíl 11-estől egészen odáig, hogy a végjátékra 0-0-val fordultak a csapatok. Az mennyire okozott meglepetés Norvégiában, hogy a brazilokat megverte a csapat?
0: Szerintem az okozott igazán meglepetés, hogy verték meg, tehát egy labdabirtoklás ugye 66-34 volt a norvégok javára, ami ugye, hogyha minden normális, akkor ez pont fordítva kellett volna, hogy legyen, akkor ugye a braziloknál van a labda, és a norvégok kontráznak, de így pont fordítva volt, ugye ez egy kicsit meglepő volt, de ami ez mutatja, hogy a szövetségkapitány nagyon jó taktikát dolgozott ki, két olyan szélsővel kezdett, aki inkább kreatívabb előre, tehát nagyon jó támadásban nyújtsa meg a szőrlót, aztán a fél időben csinált egy nagyon jó taktikai húzást, hogy a két teljesen más képességű szélső tett be Sheldrup meg az Oscar Bob személyében, akik ugye nagyon jó megtartják a labdákat, nagyon technikásak, és a szövetségkapitány azt szerette volna, hogy hosszú támadásokat vezetnek a brazilok ellen, ami össze is jött, és természetesen, hogyha van egy olyan közép csatárod, aki két helyzetből két gólt rúg, és egy kapus, aki 11-est fog, akkor nagy esélye van annak, hogy a csapat nyer.
1: Hát igen, mi itt még Magyarországon fogtuk a fejünket, hogy Nyland, a norvég kapus, jó 10 évvel ezelőtt a Klein-Heisler gólnál, kint Norvégiában, ugye az Európa-bajnoki pótselejtezőn, hát benne volt abban a Klein-Heisler gólban, ahhoz képest most már a világbajnokságon szerepelés 11-est hárít. Nagyot fejlődött ez a norvég válogatott, és tényleg hatalmas utat jár be Ståle Solbakken szövetségi kapitány vezetésével. Na de mi lehet a titka ennek a válogatottnak, azon kívül, hogy kiváló játékosok alkotják?
0: Szerintem az egység, tehát amióta Ståle Solbakken átvette ugye a csapatot 2020-ban, próbált ki meg alapítani egy olyan magot,

0: a keretben, ami köré lehet építeni, és ezt elég gyorsan meg is talált, úgy, ahogy említetted, Nyland kapus, Christopher középhátvéd, Sander Berge, Martin Ødegaard, meg Haaland. Tehát van az a gerinc a csapatnak, ami köré építeni lehet, és ezek a játékosok ugye nagy csapatokban játszanak, húzó emberek ott is, és ilyen szempontból könnyű volt köréjük építeni a többi játékost, akik természetesen példaképnek tekintik ezeket az említett nagy neveket, úgyhogy most az utóbbi, főleg az utóbbi szerintem a 2-3 évben nagyon nagy fejlődést mutatott a válogatott, fejlődést mutatott norvég foci, ugye a Bodø Glimt bent volt a Bajnokok Ligájába, most majd a Viking is ott lesz szerintem, úgyhogy ez nagyon jó a norvég focinek, és természetesen, hogyha ma a norvégok nyernek és bejutnak az elődöntőbe, akkor ez még nagyobb előre lépést jelenthet az egész nemzetnek, hogy így mondjam.
1: Igen, és az általad említett Bodőből vannak is benn válogatott játékosok a világbajnoki keretben. Az, hogy ez a válogatott érezhetően nagyon együtt van, hogy a csapatban a kohézió az szinte természetes, és úgy látszik, hogy a nagy világsztárok, mint Haaland vagy Ødegaard egyáltalán nem szálltak el maguktól, hanem ugyanolyan alázattal állnak hozzá minden egyes mérkőzéshez. Az azért jól látszik. Te is így érzed, hogy hiába a világsztárok, Ødegaardék, ők továbbra is a megfelelő alázattal állnak hozzá minden egyes mérkőzéshez?
0: Így, ahogy mondod, ez nagyon jó használat, ez az, hogy a megfelelő alázattal, tehát nekik minden meccset úgy néznek, mintha az utolsó lenne, és kiteszik a szívüket minden egyes meccsen, minden egyes edzésen, ami természetesen átragad a többiekre, és akkor hogyha 2-3-4-5 ilyen világsztár így viselkedik, így edz, így küzd, akkor az összes 26 a keretbe így fog csinálni utánuk, és ez így kiépít egy nagyon jó egységet, ami ugye foci, ugye csapatjáték, ami talán ez az alfa omegája, hogy egy sikeres csapat legyen, úgyhogy a világsztár, és mindenki is azt mondja, pont olvastam volna nem régen, hogy a norvég csapat talán a legszimpatikusabb, mert nagyon közvetlenek, nagyon nyitottak, mindig készen vannak az interjúra, úgyhogy sok pozitív visszajelzést olvastam.
1: És azért azt áruljuk el, hogy te csapattársa voltál Martin Ødegaardnak, sőt, amikor ő bemutatkozott 15-16 esztendősen a norvég élvonalban, akkor talán pont a helyedre érkezett csereként. Tartod-e vele a kapcsolatot?
0: Mondod. Hát nagyon ritkán tartom vele a kapcsolatot, neki is más élete van, nekem is más életem van, úgyhogy nagyon ritkán SMS-ezni szoktunk, de ez talán 2-3 évente egyszer, úgyhogy nem igazán gyakran sikerül ez.
1: Ugye ő már nagyon korai szakaszában a pályafutásának egyfajta csoda gyerekként volt kezelve, hogy majd ő lesz az a norvég labdarúgó, aki visszahelyezi a futballtérképre Norvégiát, és érdekes utat járt be, ahogyan említettem, 16 esztendősen már be is mutatkozott a norvég élvonalban, aztán nagyon korán elvitt a Real Madrid, és lett belőle az, hogy ott igazából az áttörés elmaradt, és az igazi áttörés az Arsenalban érkezett meg, azzal a csapattal most BL döntőt játszott, és angol bajnok lett. De akkor ott a fiatal, tizenéves Ødegaardt hogy láttad, milyen ember volt ő, és meg lehetett-e már akkor mondani róla, hogy biztos, hogy világsztár lesz?
0: Hát ugyanolyan volt, mint most, tehát ugyanolyan szerény, ugyanolyan alázatos foci volt a mindene. 14-15 évesen ugye még nagyon nehéz megmondani, hogy milyen játékos lesz 10 év múlva. Aztán az ő esetében pont így történt, hogy nagyon sokan a szakértők azt mondták, hogy Wieström-Gutzettből a Real Madridba menni, ez nagyon nagy lépés, nem azt kellett volna választani, Ajaxhoz kellett volna menni, stb. De aztán beigazolódott az ő döntése, hogy jó volt. Persze az első 2-3-4-5 éve egy kicsit, ahogy te is említetted, húzós volt Hollandiában, volt másik spanyol csapatnál, a Real Sociedadnál, de aztán 2021-22-ben akkor igazolt az Arsenal az erős kölcsönbe, és azóta ugye megtalálta ezt az utolsó lépést, ami fontos volt neki, és az Arsenal nagyon passzol hozzá.
1: Említetted korábban, hogy az angolok ellen az a norvégok vélekedése, hogy egyáltalán nem esélytelen a mai negyed döntőben a válogatott. Te mit érzel, hogyha lehetne tippelni, akkor mit fogalmaznál meg elvárásként az angolok elleni negyed döntőre?
0: Fú, ez nagyon nehéz tippelni, mert szerintem az angolok jobbak, mint a brazilok. Tehát egy teljesen más meccs lesz. Az angolok nagyon erősek, ugye jó összerögzített szituációkban. Van nekik is egy nagyon jó középcsatáruk, van egy nagyon jó középpályások, Bellingham, aztán még ott vannak a szélsők, Bakary Saka, meg Marcus Rashford, úgyhogy a norvégoknak a legjobb játékokat kell csinálni ma, hogy meg tudják őket verni, de szerintem van esélyük. Én 50-50-et adok, tehát minden lehetséges.
1: Hol, milyen körülmények között nézed majd a mérkőzést?
0: Itt vagyunk, Olaszországban vagyunk most a családdal, aztán majd itt nézem este a meccset, úgyhogy...
1: Hát az olaszországi futballhangulatról nem kérdezlek.
0: Tessék?
1: Az olaszországi futballhangulatról nem kérdezlek. Lehet, hogy az olaszoknak jobb meg nem említeni a VB-t.
0: Így, ahogy mondod, és próbáltunk itt norvég válogatott meccset venni, ugye, mert természetesen ott hagytuk. De mindenhol nem tudtunk ilyet venni, úgyhogy csak rendes pólóban nézzük a mai meccset.
1: 25 éve élsz már ki Norvégiában, most itt a nyaralás napjaiban. Azon kívül, hogy nyaralsz, mivel foglalkozol? Tehát a norvég mindennapok azok számodra mivel telnek?
0: Én középiskolai tanár vagyok, úgyhogy testnevelést tanítok, angolt és németet, úgyhogy így jelnek a napja. Én párom is középiskolai tanár, úgyhogy hosszú a vakáció, hál' Istennek.
1: Jó pihenést és kellemes nyaralás. Köszönöm szépen, hogy
0: köszönöm
1: a rendelkezésünkre álltál.
0: Sziasztok! Nagyon szívesen, szia-szia!
1: Szia Péter! Korábbi labdarúgóval, a 11-szeres magyar válogatott Kovács Péterrel beszélgettem, és így hangoltunk a Norvégia-Anglia labdarúgó világbajnoki mérkőzésre. Ezt a negyed döntőt ma este 23 órakor rendezik, és itt a Nemzeti Sportrádióban természetesen élőben közvetítjük. Maradunk még a labdarúgás világában, sőt, mint több, a VB a téma továbbra is, de egy gyászhírrel folytatjuk. 25 éves korában elhunyt Jadon Adams, a dél-afrikai válogatott és a Mamelodi Sundowns középpályása, számolt be róla a dél-afrikai sajtó. A labdarúgó alig néhány héttel ezelőtt még a 2026-os világbajnokságon szerepelt hazája színeiben. Jadon Adams 13 alkalommal lépett pályára a dél-afrikai válogatottban, és kezdőként játszott a Mexikó elleni, vereséggel végződő VB-nyitányon, valamint a Csehország elleni 1-1-es döntetlen alkalmával is. A középpályás halálának okairól nem számolt be a Dél-Afrikai Szövetség, ugyanakkor a helyi szervek megerősítették, hogy a nyomozás jelenleg is zajlik. Adams holttestét a fokvárosi otthonában találták meg ma reggel. Jadon Adams 25 éves volt. A pontos idő pedig 16 óra 28 perc, további hírekkel megyünk tovább.
2: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Labdarúgás. A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sportrádióban.
3: Két teljesen eltérő világnézet csap össze. Ki tartja magát jó úszónak?
4: Nagyon jó megúszó voltam.
5: Fáktáztam a rohanó szarvasok után.
6: Mondom, hát ez nem lehet.
7: Te vagy a szegedi! Nyugodj meg, attól megnyugszol!
8: Imogoszú!
9: Úszogumi!
10: Pontos!
11: Ó, magyarul!
12: Még a nyelvújítás előtt!
13: Magyarország szeretlek! Nyáron nézze újra a legjobb pillanatokat! Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán!
2: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
14: Norvégia és Anglia játszik az elődöntőért a labdarúgó világbajnokságon. Elfogadják hétfőn az alaptörvény újabb módosítását. Napos szeles idő lesz, elszórtan záporokkal. Jó napot kívánok, Nagy Zsombor vagyok.
2: Sporthírek.
14: Spanyolország először kapott gólt az idei labdarúgó világbajnokságon, de bejutott az elődöntőbe, miután egy hajrában szerzett góllal 2-1-re legyőzte Belgiumot a Los Angeles-i negyeddöntőben. Az utolsó két negyeddöntőt pedig magyar idő szerint ma késő este, illetve holnap hajnalban rendezik a labdarúgó VB-n. A Norvégia-Anglia találkozó 23, míg az Argentina-Svájc negyeddöntő hajnali 3 órakor kezdődik majd. Mindkét mérkőzést az M4 Sport és a Nemzeti Sport Rádió is élőben közvetíti. Az Atlético Madrid a hivatalos honlapján jelentette be, hogy szerződtette Morten Julment a portugál Sportingtől. A 27 éves dán válogatott középpályás 2031. június 30-áig írt alá a spanyol fővárosi klubhoz. A másodosztályban sem indul az élvonalból kiesett Komló, ezt hivatalos közleményben jelentette be a kézilabda klub. A tájékoztatás szerint a jelenlegi vezetőségen kívülálló okok miatt nem tudják vállalni a másodosztályú szereplést. A közleményből kiderül, hogy a teljes utánpótlás bázis a Komlói Bányász Sportklub kötelékébe kerül át, ezzel biztosítva a fiatal játékosok folyamatos fejlődését és versenyeztetését. Távozik Csollák Márkó az Erste Ligában érdekelt DVTK Jeges Medvék jégkorong csapatától. A Miskolci klub honlapjának tájékoztatása szerint a válogatott hátvéd az angol élvonalban szereplő Coventry Blaze együttesénél folytatja. 9. helyen végzett Szalai Fanni a triatlonosok világbajnoki sorozatának 5. állomásán, Hamburgban. A férfiaknál Lehmann Csongor 14., Dévai Márk pedig 31. lett.
2: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
14: Elfogadja hétfőn az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, Súlyog Tamás köztársasági elnöknek 5 napja lesz, hogy aláírja. Ha nem teszi meg, akkor megfosztási eljárást lehet ellene indítani. A kormányfő egy hete nyújtotta be az alkotmánymódosításról szóló törvényjavaslatot, amely alapján megszűnik az államfő mandátuma. A lépést élesen bírálta a Fidesz, csütörtökön tüntetést tartottak a Sándor palotánál. Magyar Péter a választások óta többször is lemondásra szólította fel a köztársasági elnököt. Az altisztek jelentik a Magyar Honvédség gerincét, jelentette ki a honvédelmi miniszter Budapesten, a Hősök terén, ahol a Magyar Honvédség altiszti akadémiáján végzett, csaknem 500 katona tett esküt. Ruszin Szendi Romulus úgy fogalmazott, az altiszt az egyik, ha nem a legfontosabb beosztás a honvédségben. Sándor Zsolt vezérezredes, a honvéd vezérkar főnöke arról beszélt, hogy szaktudásukkal, tetrekészségükkel és vezetői példájukkal az altisztek nap mint nap stabil alapot biztosítanak a katonai szervezetnek. Teljes jogú tagja lett Magyarország a Nyugat-Balkán barátai csoportnak, miután a Rómában tartott találkozón megfigyelőiből állandó státuszra kérték fel az országot, tájékoztatott a külügyminiszter. Orbán Anita hangsúlyozta, hogy a csatlakozás a közvetlen szomszédság miatt kiemelten fontos a térség stabilitása és uniós integrációja szempontjából. A magyar diplomácia vezetője az eseményen olasz és szerb kollégájával is tárgyalt, megerősítve a kétoldalú gazdasági kapcsolatokat és az illegális migráció elleni közös fellépést. Még egy hétig láthatja a közönség a fővárosi Kizelbach Galéria Budapest a festők szemével című kiállítását, melynek anyagába 150 év, csaknem 100 festményét válogatták be. A látképek jellegzetes városrészek, épületek mellett a városlakók is megismerhetők. Mások mellett Vaszari János, Perlrott Csaba, Vilmos, Cene Béla, Sejber Hugo és Mácsai István festményein.
2: Közlekedés.
14: Az M6-os autópályán Budapest felé a 172-es és a 167-es kilométer között alagútlánc forgalmát technikai okok miatt megállították. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
2: Időjárás.
14: Holnap változóan felhős napos idő lesz. A legtöbb felhő az északkeleti ország részben valószínű, ahol záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A hajnali 10-18 fokról délutánra 26-31 fok közé melegszik a levegő, de északkeleten ennél pár fokkal hűvösebb lesz.
2: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Nemzeti Sportrádió.
0: Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
2: A pontos idő 16 óra 38 perc, a mikrofonnál Tóth Béla. Országúti kerékpárral folytatjuk egy rövid hír formájában. Legjobb magyarként Dina Márton negyedikként végzett a Visegrád 4 nemzetközi országúti kerékpárverseny magyarországi szakaszán. A Pannonhalmi befutóban Dina MBH-s csapattársa, az olasz Luca Cretti ünnepelhetett a győzelemért. A Pannonhalma környékén kijelölt körpályán 161 kilométert tett meg a mezőny. A legjobb 10-be Dina mellett a United Shipping adott még két magyar versenyzőt, a Tour de Hongrie hegyi pontversenyének győztesét, Fetter Eriket, ő az ötödik lett, míg a magyar időfutam bajnok Pelikán János a tizedik helyen ért a célba. A folytatásban pedig ismételten labdarúgás, továbbra is a világbajnokság bűv körében mozgunk itt a Körkapcsolásban, és hát már csak azért is, mert ha a világbajnokság nem csupán a kiváló csatár teljesítményekről szól, hiába termelik soha nem látott ütemben a gólokat az olyan világsztárok, mint Messi, Haaland, Kane, vagy éppen Mbappé, bizony a gólvonal előtt is teszik a dolgukat a kapusok, sőt jó néhányuk teljesítményét megénekelte már a világsajtó napokon keresztül. Tegnap viszont egy hibáról maradt emlékezetes a belga-spanyol mérkőzés, egy kapusbakiról, nem is akármilyen körülmények alakították ki ezt a kapusbakit. Ez is szóba kerül abban az interjúban, amit Somodi Bencével, a DVTK kapusedzőjével készített Marosanejti Ervin.
3: Kezdjük a legfrissebbel, az aktuálissal, hogyha Courtois marad a belga kapuban, akkor szerinted Belgium jó lehetett volna legalább egy hosszabbításra a spanyolok elleni negyeddöntőben?
4: Ez egy nagyon érdekes és kényes téma, mert most mindenki azt mondja, hogy igen, de közben meg ezt soha nem fogjuk megtudni. Nagyon kellemetlen lövést kapott a Lammens. Nehéz ilyenkor beállni csereként, mert fel kell venni a meccsnek a ritmusát, ugyan ilyenkor az adrenalin fölmegy az agyba, és mint hogyha 1000 fokon égne az ember. De nekem egy nagyon picit olyan érzésem volt, hogy a labdának a sebességét nem tudta normálisan érzékeny, és nem tudta eldönteni, hogy ütni kell, vagy fogni kell azt a labdát. Én kívülről egyből, amikor láttam a gólt, én nekem olyan érzésem volt, hogy ezt miért nem ütötte. Hát ezek a labdák elég furcsák. Én meg nem tapasztaltam, hogy milyen, de amikor egy kapus 80 métert rúg a labdával, azért el lehet képzelni azt, hogy egy mezőnyjátékos, hogyha azt meglövi, akkor ez milyen sebességgel tud menni.
3: Egyébként egy kapusnak nyilván kész kell lennie bármikor, mert ebben az esetben is egy sérülés miatt kellett, hogy Lammens beálljon Courtois helyére, de nyilvánvalóan élesben ez egészen másként csapódik le. Hogyan lehet frissen tartani, készen tartani magad a kispadon? Mert ebben a helyzetben talán ez is egy döntő faktor lehetett.
4: Döntő faktor, igen. Mondjuk olyan szerencsés helyzetben van, hogy egy egész évben végigvédte a szezont, tehát hogy meccshiánnyal nem szenved, de volt ennek ellentétje is, ugye, aki szinte alig védett, például a norvég kapusa Nyland alig védett egész évben, és fantasztikus teljesítmény nyújt az egész világbajnokságon. Ugyanúgy készülni kell a meccsre, én is sokszor voltam ilyen helyzetben, és hát igen, a válogatott egy kicsit más, mint egy klubcsapatnál, mert ott tulajdonképpen sok példát tudnék mondani, de ott a brazilok példája, vagy az én olvasatomban az angolok példája, hogy nem biztos, hogy amikor például Pickford lett az első számú kapus, hogy ő volt a legjobb kapus, így döntött akkor az edző. De a válogatottban ez van, és ezt el kell fogadni. És úgy a legkönnyebb, hogyha elfogadod a csapaton belül betöltött szerepedet. Sokkal könnyebb beállni, sokkal jobban magadénak tudod a csapaton belüli szerepedet. Ott a lehetőség meg kell mutatni. Persze a válogatott egy kicsit más, mint egy klubcsapatnál, de hát nem volt könnyű helyzetben, nem lettem volna a helyében.
3: Ebben a helyzetben, hogyha kialszod magad, túl vagy egy ilyen mérkőzésen, és az előttünk álló napokban vajon mit lehet tenni annak érdekében, hogy ezt minél hamarabb, ha nem is kiverje a fejéből, de tudja kezelni a helyzetet?
4: Nekem a Milan Mijatovic volt a csapattársam az MTK-ban, és ő mondta azt, hogy amikor a válogatottba áll a kapuba, az mindig egy teljesen más érzés. Én nekem nem volt ebben szerencsém. tehát fogalmam sincs, hogy ez milyen lehet. Előtte azt gondoltam, hogy miért hát ugyanolyan mérkőzés, mint a klubcsapatban, de ott mégis egy nemzet van mögötted, a nemzetnek akár kritikája, akár dicsérete, ezt tudja meghatározni a következő napjaidat. Ki lehet belőle jönni, sőt ki kell jönni, azt szoktuk mondani, hogy profi labdarúgók vagyunk, főleg amikor hétről hétre tudsz újra bizonyítani, akkor talán egy kicsit könnyebb. Ebben talán a németek a legjobbak, mert lehet, hogy egy olyan gondolkodású német kapus azt mondaná, hogy nem is hibáztam. A válogatottnál biztos nehezebb, de hát ennél sokkal nagyobb hibák is előfordultak már akár a BL döntőbe. Ugye a Káriusznak a hibája, és ugyan ő neki sok időig tartott, de most már azt mondom, hogy ő is kijött ebből, tehát ki lehet jönni. Ez mutatja meg, hogy mennyire erős mentálisan egy kapus, hogy milyen hamar tud ezekből kijönni.
3: Térjünk rá a mai negyed döntőre, mert ez is egy érdekes párosítás lesz. Norvégia Angliával találkozik a négy közé jutásért. Mindig a csatárokra hegyezik ki egy-egy ilyen párharcnak a sorsát vagy az esélyeit a kapusokon. Múlhat vagy dőlhet el ez a mérkőzés?
4: Persze, nagyon sok múlhat a kapusokon. Ahogy említettem már Nilannak a példát, ugye a norvégok nem mindenki a Haalandról beszél, de hát amit a brazilok ellen művelt, az tényleg fantasztikus, hogy az előtte lévő mérkőzéseken is, tehát nagyon-nagyon sokat hozzátett, hogy ők már ott vannak. Az angoloknak szerintem jobb a csapatjátékuk, tehát ott a Pickfordnak megvan a saját szerepe, mert egy nagyon karakteres kapus a lábbal való játékánál, ott azt emelném ki, hogy hatalmasat rúg, tehát ez egy hatalmas taktikai fegyver. Ezek talán pont a norvég kapusnál jöhet az ki, hogy egész évben nem volt meccsterhelésben, a Pickford ugye ebben benne volt. Ennek lehet előnye, hátránya is, de sok múlik rajtuk, és hát most nem mondom azt, hogy a kapusok közötti teljesítmény is eldöntheti a mait, mert mind a kettő oldalt nagyon jó csatárok vannak, nagyon jó a csapatjáték. Viszont szerintem egy-egy pillanatban, hogy az a bravúr jön-e egy a meccsnek egy olyan állapotában, ami lélektanilag ugye nagyon fontos, az nagyon sokat nyomhat alatba. Ebben az angolok amúgy alapból erősek mindig, sőt a Pickfordnak van egy, mondom, a személyisége is olyan. Jó kis mérkőzés lesz a mai.
3: A világbajnokságból még a legfontosabb mérkőzések előttünk állnak, viszont a meccsek nagy részét már mögöttünk tudhatjuk. Te mit kaptál ettől a tornától, kapus szempontból, a gólvonalról nézve, vagy a kapu előteréből nézve? Más volt, vagy jöttek újdonságok a korábbi tornákhoz, VB-khez képest?
4: Őszintén szerintem én nagyon keveset kaptam, mert ugye elkezdtük a felkészülést, és teljes meccset, hát talán egy kezemben meg tudom számolni, hogy mennyit láttam végig. Másnap reggel, amikor felkeltem, akkor mindig megnéztem az összefoglalókat. Voltak tényleg szenzációs teljesítmények, a hatalmas védések, most itt megint a Nilandot tudnám kiemelni, vagy a Vozinjának ott, amikor a Messi hamarabb elrúgta a szabadrúgását, vagy alapból Vozinja karaktere, és tényleg 40 évesen világbajnokságon így véd, de fiatalabbakat is meg lehetne nyugodtan említeni. Én azt látom, hogy nagyon letisztult, jó pozíciókba történő bepozícionálások, reakcióvédések, ezek határozzák meg a mai kapusságot. Szokták mondani, ugye még a lábbal való játék. Én azt látom, hogy ugyan a kapusok be vannak véve a játékba, de hogy kevesebb szer van az, olyan nagyon nagy nyomás alatt nekik focizniuk kellene. Viszont, hogyha mondjuk hosszabb labdákat adnak, akkor az mindegyik tűpontos. De én mondom, én ezt a... Nekem ugye voltak idősebb kapusok, ugye Vozinja, vagy akár a Muslerának a példája, akik még világban most utoljára meg tudták magukat mutatni, de ez a 24-től fölfelé kapusok is nekem nagyon sokat adtak a Verbruggen például, vagy a most nem jut eszembe az osztrákoknak a kapusa, mondjuk ő már egy kicsit idősebb, de hogy nagyon, nagyon kiegyensúlyozott és tiszta döntések, tiszta pozíciók ez az új hullám.
3: Mondhatni. Ha már Vozinyát említetted, egy üde színfoltja volt mindenképpen a világbajnokságnak. 40 évesen került a köztudat elé gyakorlatilag. Ő egy kivétel ebből a szempontból, egy későn érő típus, vagy most minden összejött neki ezen a tornán, és gyakorlatilag a pályafutása végére vált ismerté?
4: Én a másodikat mondanám, tehát ugye pályafutása végére vált ismerté. Mint amikor egy játékos vagy egy kapus is nagyon sok példát tudnék rámondani, hogy elmegy az új csapatába, és akkor ilyen flow-ba kerül. Én szerintem ő ugyanezt érezhette, hogy az első világbajnoksága, és akkor az első mérkőzésen 0-0-ra lehozta a spanyolok ellen. Ott az egész világbajnokságát, nem csak az övét, hanem a csapatnak a teljesítményét is meghatározta. Tényleg le a kalappal előtte, csak 37 éves vagyok, de már érzem, hogy itt-ott fáj. Hát azért 40 évesen ilyen szinten teljesíteni tényleg fantasztikus.
3: A DVTK kapus edzőjeként is figyelhetted a világbajnoki mérkőzéseket, akár teljesben, akár az összefoglalókat nézve a csapat munkája mellett. Van, amit esetleg a napi munkába, a saját csapatodba át lehet ültetni, be lehet építeni, vagy azért itt majd a későbbi elemzések segíthetnek ebben, nem akkor, amikor még zajlik a világbajnokság?
4: Ahogy említettem, én nekem is ez a új hullámú gondolkodásom van, hogyha lehet így fogalmazni. Hasonló elveket vallok, mint amiket látok a világbajnokságon. Vannak kivételek persze, mondjuk a Rajának a példája, de ugye ő nem véd, ő egy picit más, mint az én elképzelésem, de ezen kívül nagyon, nagyon hasonló elveket vallok, hogy reagálni kell minden labdára, jó pozícióból kell indulni, jó pozícióból kell megérkezni, és hát hatalmas hangsúly van a reakcióidőn, illetve a egy-egy játékhelyzetnek, hogy minél hamarabb át kell látni azt, hogy miből mi történhet. Tényleg nagyon gyors a játék már, és ez az új labda szerintem ez még gyorsabbá tette, a kapusoknak egyre nehezebb dolga van, de ahogy mondtam, én hasonló elveket vallok. Persze későbbiekben majd jönnek biztos elemzések, hogy mi miért, hogyan, vagy ki hogy csinálta, miért csinálta, de én szerintem hasonlóképpen dolgozok, vagy hasonló elveket vallok, mint amiket látok most jelenleg.
3: Végezetül a magyar válogatottról is azért ejtsünk néhány szót, bár ugye sajnos nem vagyunk jelen a világbajnokságon, de kapusposzton szerinted hosszú évekre megoldott Marco Rossi vagy a mindenkori szövetségi kapitány dolga, mert hogy nagyon fiatal kapusok vannak most a magyar csapat keretében.
4: Biztos vagyok benne. Tehát viccesen szoktam mondani a Tóth Balázsnak, hogy én még edzettelek téged Barcikán. Én Barcikán voltam kapus, és le kellett mennem tartsak egy kapus edzést, és ott volt ő is. Illetve a Puskás Akadémiából én jól ismerem őt. Ugye én Csákváron dolgoztam, a Puskás Akadémia és a Csákvár pedig kooperációs partnernek. Tehát a Balázs személyében tényleg egy nagyon jó személyiség, egy fantasztikus kapus. Ott volt neki egy visszaesés a sérülése után, de onnan újra elindult a pályafutása, nagyon örülök neki. Hát a másik következő két fiatal meg hát magáért beszél. Nekem fél évig volt a Pécsi Ármin is a kapusom. Tényleg ő is egy nagyon jó személyiség, most remélem elkerül egy olyan helyre, ahol folyamatosan fog tudni védeni. Pluszban a Jakónak a bejövetele, hát szerintem nem kívánhat senki jobb debütálás, mint ahogy amit ő ott csinált. És én nem hagynám ki ebből a Hegyi Krisztián sem. Ugyan őnek is volt egy komoly sérülése, de őt is nagyon jó alanynak tartom arra, hogy ők így négyen, öten hosszú időre meg tudják oldani a válogatottnak a kapus problémáit. Hát, nem a legjobb szórát, de ugye a kapuban biztonságban érezhetjük magunkat.
3: Lehet még valaki, aki odaérhet hozzájuk?
4: Nekem így az ő nevük van meg. Én dolgoztam együtt még a Leocki Bendegúzzal, illetve a Bozó Mirkóval. A Leocki Bendegúz most az U21-es válogatottnak a kapusa, a Bozó Mirkó pedig az U19-es válogatottnak. Szerintem ő előttük is nagyon nagy jövő áll. mondom, csak ismételni tudom magamat, hogy biztonságban tudhatjuk magunkat. Persze hosszú az út mindenkinek, sőt, mindenki más utat jár be, de én azt gondolom, hogy rendben vagyunk kapusposzton.
2: Marosréti Ervin beszélgetett a DVTK kapusedzőjével, Somodi Bencével. Továbbra is futball, az Eto FC már a keddi Vikingur elleni visszavágóra készül, a Bajnokok Ligája selejtezőjének első fordulójában a magyar bajnok vereséggel nyitott, egy késői góllal 1-0-ra kapott ki Reykjavikban, Izlandon. Uralkodó nézet az Győrben, hogy semmi nincs veszve, ezt a szemléletet táplálhatja az izlandi bajnok korábbi BL párharcai közül kettő is. Tavaly a dán Brøndby a konferencia ligában az Izlandon összeszedett 3 gólos hátrány dolgozta le, és jutott tovább hazai környezetben, míg 2024-ben a görög Panathinaikos jutott tovább a Vikingur otthonában elszenvedett 2-1-es vereség ellenére. Az Etóval magyar bajnok Koltai Tamás is részese volt annak a győri csapatnak, amely ezt megelőzően legutóbb megmérette magát a Bajnokok Ligájában. Koltai Tamást Cseszregi Balázs kérdezte.
5: Mennyire van meg benned 2013. július közepe, július 17-e?
6: Nagyon megvan. Mentünk Izraelbe, párás levegő, nagyon nehéz körülmények és kicsi izgalom. És ugye készülő szuperkupa győzelem után mentünk Tel Avivba, pont, és volt az izgalom bennünk. Nem volt pozitív a mérkőzés, de annál tanulságosabb volt. Nagyon nagy volt a készültség, nagyon nagy volt az izgalom a klubba, és meg is tudtuk élni, és tudtunk is olyan teljesen nyújtani, amire számított. Lehet ez volna jobban is játszani, mert kicsit talán kicsit félősebben játszottunk, azt is kell mondani, de tanulságos volt, más szint a BL.
5: Mennyiben más a Bajnokok Ligája más elejtező szintje, mint az összes többi nemzetközi kupa, hiszen azért abban is volt részed?
6: Más, mert mégis a futballnak az elitje, elit bajnoksága, vagy elit sorozata. Elit sorozatáról beszélünk. Felfokozott hangulat van, más a játéknak a minősége, a játékosok minősége, a szervezettség minősége, ahogy készülsz, minden a millió. És ezt az embernek, ha nincs tapasztalata úgy, azért nehezen feldobozni. Hiába játszottam én személy szerint Európa Liga, UEFA kupába is, mert akkor még az volt. Más.
5: Mást érzel a gyomrodban, mást érzel a fejedben, máshogy készülsz egy ilyen mérkőzésre, már a selejtező szintjén is?
6: Persze, mert ha nincs tapasztalatod ott, és nem találkoztál ilyen impulzusokkal, akkor másképp készülsz. De viszont valahogy ezt ki kell zárni. Az ember tanul belőle, vagy már volt tapasztalata, vagy olyan a szakmaistát, vagy olyan emberek veszik körül, akik ezt le tudja venni a válláról, ami egy feladat, most edzőként mondom főleg, hogy próbálja kizárni és futballozzon, akkor azért könnyebb. De, és akkor is azért meg volt, mert azért a Pintér Attila is figyelmeztetett minket, és azért fel lettünk készítve. De mindenképp kell, és én vallom, hogy a mai futballban emberismeret edzőként, és pedagógia, és mentális állapot nagyon fontos. Én, mert ha az rendben van, akkor a futball, vagy a futball kitott hozni magadból, és nálunk is ez volt, és lehet, hogy lehetett volna jobban csinálni, lehet, hogy fel lehetett volna szabítani jobban a játékosokat, de hogy mondjam, azért lehetett látni a Tel Aviv játékosokon, hogy ők azért már volt tapasztalatuk ebbe.
5: Mi történt mindezek tükrében az első mérkőzésen Izlandon? Amellett, hogy műfű, amellett, hogy szél, amellett, hogy hideg, amellett, hogy mindenki először játszott gyakorlatilag a BL sorozatban, de úgy tűnt, hogy egy picit ilyen megúszós játékot játszik az Eto önmagához képest, tavaly önmagához képest, csak ne kapjunk gólt, nagyon mélyen védekezett a gárda.
6: Igen, furcsa volt. Amilyen előjelek voltak, hogy a vezetőedző elment, sportigazgató elment, pályaedző elment, új edző jött, új elképzelés akar behozni az öltözőbe, a pályára. Nagyon nehéz ezt összerakni rögtön az első BL meccsre, ahogy tudjuk a történetet most a utóbbi 3 évben, hogy MB2 feljutás, 4. hely, utána bajnokság, és akkor ezt is megugrani, és pont ilyenkor volt edzőváltás, nem szerencsés szerintem. Biztos, hogy a játékosok meg akartak felelni a új stábnak, a elvárásainak. Próbálták összetenni, amit kértek. Ez kicsit merőbe más volt, amit eddig tudtak játszani. Lehet, hogy ez része, mert ugye két meccsről beszélünk, lehet, hogy része az a párhasznak, majd az elképzelésnek, hogy a meccstervnek, és lehet, hogy az itthoni meccse más lesz. Nem ugyanaz volt, de azért bízok az Etóba.
5: Nem felmentést keresek, hanem meg akarom érteni azt, hogy mennyiben más 30 fokban készülsz, füvön készülsz, majd elmész 10 fokban, 12-ben szél és műfű. Ez borzalmasan nagy különbség? Ráadásul a műfűet locsolták.
6: Nagy különbségnek mondanám, mert azért nagy különbség 10 fok, 10-12 fok, de viszont abból hudolozni szerintem jó, nem tudsz felkészülni, mert itthon meg 30 van, de én 30-ben elmenni 12-ben szerintem könnyebb, viszont a műfűre készülni és locsolják nehezebb, de gondolom az Eto is biztos készült itthon műfűen játszani. De viszont az, hogy ők mindig műfőn játszanak, hozzá vannak szokva, biztos, hogy előny. Szerintem neki nehezebb lesz most eljönni füre, és itt játszani a 30 fokba. Nem biztos, hogy mentsén, mert lehet, hogy hozzá lehet szokni. Szerintem ez mindennek az együtt, hogy műfő, új stáb, új impulzusok, minden, ami új volt, az most bejött egyszer, és most ez jött ki belőle, de én mondom, én bízok a srácokba.
5: Tehát te azért abban bízol, hogy a keddi mérkőzésen tovább jut az Eto. És abban is bizol, hogy visszatér ahhoz a játékhoz, amit megszoktunk tőlük, hiszen azért a felkészülési mérkőzések azt mutatták nekem, hogy azt a játékot akarja játszatni a mexikói edző, talán egy kicsit agresszívebb van, talán egy kicsit feljebb.
6: Biztos, hogy lesz változás a kinti játékhoz képest. Biztos, hogy megnézték a videót, ki is elemezték, mondom, ez a műfű, minden, ami együtt volt, az izlandi környezet, lehet, hogy a srácokat lehet csapatszinten, hogy mentálisan olyan állapotba hozta, hogy meg tudják úszni, mert én is kim voltam Dunaszerbe helyem, öreg fiúk meccsen, és ott láttam az Etót, ott is próbáltak pressingelni, biztos, hogy más lesz. Nem tudom elképzelni, hogy ne legyen, főleg így, hogy 1-0-ás hátrányban van a csapat. Okosan kell, biztos okosan fogja csinálni a Eto. De szerintem merőbe más lesz, vagyis bízunk benne.
5: Világbajnokság, akkor néhány mondatot térjünk rá. Megvan az az elődöntő, ami tulajdonképpen, ha azt nézzük, papírforma, francia-spanyol. Ezen az ágon azt gondolom nem lehetett más.
6: Így van. És most merően azt mondom, a franciákat elnézve, hogy ők fognak a döntőbe besétálni, mert az a támadósor, ami ott van, az elképesztő, meg ahogy játszanak. A spanyolokat tegnap néztem. Az a labdabirtoklás, az a magabiztosság, nehéz meccsük volt, az a magabiztosság, ami van, nagyon jó elődöntő lesz, nagyon jó elődöntő. De megmondom őszintén, egy kicsit a másik ágon szurkolok.
5: Kinek?
6: Argentinoknak, mert amit az a csapat tud csinálni, hogy alá dolgozik a Messinek, az ellenes futballistának, mert ugye fölröppentek hírek, hogy 8 gólja van, meg nem fut olyan sokat, de a csapat mégis alá dolgozik, hogy ez a csapatszellem, mert ehhez kell közösség, hogy valaki ezt ledolgozza, oké, a világ legjobb futballistájára van szó, oké, de hogy mindenki beállt a sorba és alá dolgozik, ez zseniális szerintem, de viszont azért vagyok kíváncsi az argentinokra, hogy mit fognak művelni a franciák, ha az lesz a döntőbe, de ne felejtsük el, hogy ott van egy 2 méteres vadállat a norvégoknál, Hallandnak hívják, szóval az nem olyan biztos még.
5: El tudod képzelni akkor, hogy megismétlődik a katari világbajnoki döntő az angol-francia, vagy most akkor azt mondanám, hogy te erre tippelsz?
6: Én francia-argentinra tippelek, megmondom őszintén.
5: Az egyiptomiak nyilatkozták a mérkőzés után, hogy hát azért ők úgy érzik, hogy azért nem egészen volt korrekt ez a mérkőzés, és minden és mindenki az argentinok döntőjéért dolgozik.
6: Ez szerintem abban a felfokozott állapotban mondták, meg mutogatták, ott a vezetőedzőt én is láttam. Idegesek voltak, mert 0-2-ről, de azért nem szabad elfejteni, 0-2-ről kaptak ki. És kaptak 3-at, és nem öngolokat kaptak, hogy ilyen bírói segítség. Oké, a 11-es nézhetjük a Salahét, de szerintem ott össze akart volna esni. Nem ezen múlt. Nem ezen múlt szerintem, mert a kezükbe is volt. Én be személy szerint jobban örülök, hogy Argentina ment tovább a VB miatt.
5: Csak egy mondat, mit gondolsz a 48 csapatról, vagy akár ennek a tovább emeléséről?
6: Elmondom őszintén, nekem lehet, hogy amerikai szervezés, meg a mexikai szervezésből nekem tetszett ez a 48 csapat. Lehet, hogy lehetne másképp elosztani, hogy Európába több menjen. Én jobb játékot láttam, amit vártam volna a Haiti, Zöldfoki szigetek. További emelésre én nem szorgalmaznám, az biztos. 48-at talán megtartanám, azt mondom, mert viszont a szervezésbe, meg így, hogy a mérkőzések megvoltak, folyamatosan mérkőzések volt, mint nézőként nézni, szerintem jó volt.
0: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjú, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Július 11-e van, a mikrofonnál Tóth Béla, 6 perccel múlt 17 óra. Egy teljesen őrült információval állt elő a Nemzeti Sport az utóbbi percekben, ugyanis az értesülései szerint, a sportnapi lapnak az értesülései szerint Keylor Navast igazolhatja le az Eto FC. Valóság alapja lehet annak a Nemzeti Sport szerint, hogy a Real Madriddal háromszor is Európa csúcsára érő, 4 klubvilágbajnokságot, 2 spanyol bajnokságot, egy spanyol és 2 európai szuperkupát nyerő kapus legenda csatlakozzon a magyar bajnokhoz, és ebben a kulcsfigura az Eto FC mexikói edzője Efrain Juárez lehet, aki egyidős a Paris Saint-Germain-nel is 10 nagy trófát begyűjtő 39 éves Keylor Navasszal, a kosztarikai kapussal, akivel egyébként az Eto mexikói vezetőedzője a Pumas együttesénél dolgozott együtt. 126-szoros kosztarikai válogatott ugye Keylor Navas, aki korábban védte a Real Madrid kapuját is. Meglátjuk, hogy ebből mi valósul meg. Időközben pedig úgy tűnik, hogy megegyezett a Német Labdarúgó Szövetség Jürgen Kloppal, erről az amerikai The Athletic sportmédium számolt be. A Liverpool, valamint a Dortmund korábbi vezetőedzője a legnagyobb esélyes arra, hogy a németek új szövetségi kapitánya legyen. A legjobb 32 között Paraguay ellen 11-es párbajban búcsúzott a német válogatott, annak éléről a VB után le is köszönt Julian Nagelsmann, őt váltja minden jel szerint az a Klopp, aki jelenleg televíziós szakértőként dolgozik az Egyesült Államokban. Az 59 éves Jürgen Klopp a 2030-as VB végéig szóló szerződést írt alá a német szövetséggel a The Athletic értesülései szerint. És továbbra is labdarúgás, már a bajnokság elején szeretné letenni a névjegyét az első osztályban a frissen feljutott Vasas, amely a bennmaradást tűzte ki célul. Az angyalföldiek 3 év MB2-es tagság után a másodosztály aranyérmeseként vágnak neki az első osztálynak. A vezetőedző Erős Gábor szerint erősödött a keretük a nyáron, hiszen érkezett a klubhoz Costa Márk, Kovács Réti Márk és Pálinkás Gergő is. Erős Gáborral Hajnal Gitta beszélgetett.
2: Lejátszotta a Vasas a harmadik felkészülési mérkőzését a Kisvárda ellen, 3-1-re győzött a csapat. Ezen kívül már volt az MTK ellen, illetve a szlovák Komárno ellen is felkészülési mérkőzésetek. Hogyan értékeled a csapat pályán nyújtott teljesítményét?
3: Egyelőre elégedett vagyok a látottakkal. Az az igazság, hogy próbáltunk olyan ellenfelekkel játszani, akik megfelelő erősséget képviselnek, és azt gondolom, hogy mind a három mérkőzésen leszűrtük azokat a tanulságokat, amiket kellett. Voltak tényleg jó dolgok, amiket csináltak a srácok, és voltak olyanok is természetesen, amik javításra szorulnak, úgyhogy mind a három mérkőzés nagyon-nagyon fontos is volt, és azt gondolom, hogy tanultunk belőle, és szeretnénk tovább így lépegetni előre, és aztán készen állni a bajnoki rajtra majd. Azt gondolom, hogy van egy alapjátékunk, ami talán mondhatjuk, hogy egészen jól működik, és ugye próbálgatunk egy másik játékrendszert is, hogy ne legyen ennyire kiismerhető a játékunk. Úgyhogy ezért is nagyon fontosak ezek az edzőmérkőzések, hiszen ezeken tudunk majd megfelelő visszajelzést kapni azokról, hogy mik azok, amiket még változtatnunk kell, és mik azok, amiket pedig jól csinálunk, és meg kell tartani majd.
2: Ja, az MB2 bajnokaként vágtok neki az élvonalnak. Mekkora kihívást fog jelenteni az élvonalbeli szereplés?
3: Egészen más lesz biztosan, de úgy gondolom, hogy a Vasas az első osztályban való, tehát egy 6-szoros magyar bajnokcsapat nem is szerepelhet máshol, csak az első osztályban, és nagyon vártuk ezt, hogy sikerüljön a csapatnak kivívni az első osztályú szereplést. Ezt a tavalyi szezonban tényleg megtették a fiúk, és azt gondolom, hogy megérdemelten nyerték, és nyertük meg a bajnokságot, most pedig meg tudjuk mutatni magunkat az NB1-ben is, úgyhogy nagyon várjuk már a bajnoki rajtot, és a végére pedig szeretnénk elérni azt, hogy a csapat stabilan megőrizze a helyét az első osztályban, és ugye ezt a 6-tól 10. hely valamelyikét tűztük ki célnak magunknak, és én bízom benne, hogy tényleg a bajnokság végére ez így is lesz, és el fogjuk érni ezeket a célokat.
2: A szezonzáró, az NB2 szezonzáró interjútban azt mondtad, hogy a nyár egyik legfontosabb feladata és kihívása az lesz, hogy a játékosokat mind mentálisan, mind pedig fizikálisan felkészítsétek az élvonalra. Hogy érzed most így a két héttel a rajt előtt? Sikerült? Ez elértétek már?
3: Reméljük, ezt majd a bajnokság közben fogjuk majd tapasztalni, hogy sikerült vagy sem. Azért egy más kihívás vár ránk, hiszen nem gondolnám, hogy nagyképű vagyok azzal, ha azt mondom, hogy ugye a tavalyi szezonban mi voltunk az esélyesek, és talán mi voltunk, ha nem is a legjobb, de az egyik legjobb csapat, de végül is ugye bajnoki címmel zártunk, tehát mi lettünk a legjobbak, viszont itt az első osztályban el kell fogadnunk azt, hogy nem feltétlenül mi leszünk a legjobb csapat, és azért ezzel a srácoknak szembesülni kell majd, hogy el kell menni egy Fradi pályára, játszani kell egy Bajnok Győrrel, de az összes többi NB1-es csapat nem véletlen szerepelnek, ők ugye a legmagasabb osztályban, és én erre gondoltam, hogy ezt kell a fiúknak mentálisan majd elfogadni, hogy lesznek olyan mérkőzések, amikor igenis nekünk kell nagyon alázatosan dolgoznunk, és lehet, hogy nem mi leszünk azok, akik a labdát birtokolják majd. Fizikálisan pedig úgy gondolom, hogy a tavalyi szezonban is nagyon rendben volt a csapat, az egész stáb, úgy gondolom, akik ezért felelnek, nagyszerű munkát végeznek, úgyhogy ezzel biztos, hogy nem lesz probléma. Mi pedig ugye taktikailag próbáljuk a srácokat felkészíteni megfelelően, úgyhogy ha ez a három együtt tud majd működni, akkor biztos vagyok benne, hogy eredményesek leszünk.
2: Ugye már említetted te is ugye a Bajnok Győrt, az ezüstérmes Ferencvárost, ugye megvan a sorsolás. Nem a legkönnyebb ellenfeleket kapta a Vasas az első két fordulóban, ugye a bajnok hölgyi címvédő Etóval találkoztok itthon, majd utána mentek a Fradihoz. Hogy értékeled a sorsolást és ezeket a csapatokat? Ugye ráadásul számodra ugye ezek a csapatok nem is közömbösek, hiszen megfordultál mind a kettőben.
3: Hát az az igazság, hogy talán lehetett volna az elején könnyebb, de szerintem ez nézőpont kérdése, hiszen mindkét csapat nemzetközi kupába szerepel, ugye akivel kezdünk, és ez még talán nekik a dupla terhelés miatt, illetve nekünk lehet egy kicsit kedvező, de ugye a bajnokság folyamán nem közhelyeket szeretnék pufogtatni, de mindenkivel játszani kell. Én talán abból a szempontból vagyok elégedett, hogy ha a mi gondolkodásunk szerint azok a csapatok, akik nekünk vetétársak lehetnek ebben a 6.-10. hely valamelyikének elérésében, velük talán olyan szempontból kedvezőbb nekünk, hogy itthon tudunk játszani, és kétszer játszunk itthon, és csak egyszer kell idegenbe menni. Én azt gondolom, hogy ezek a mérkőzések lesznek nagyon-nagyon fontosak, minden mérkőzés és minden pont számítani fog. De azt gondolom, hogy azért az Etónak sem lesz egyszerű idejönni a Vasas otthonába. Biztos, hogy a szurkolók részéről is nagyon várakozás, úgyhogy mi is nagyon várjuk. Most ez így alakult, hogy ezzel a két csapattal kell kezdenünk. Ezt a feladatot kell valahogy megvívnunk, és ezzel kell megbirkoznunk.
2: Beszéljünk egy picit a keretről, ugye több új igazolása is van a Vasasnak, ugye már a nyár folyamán többet bejelentettetek, például ugye Márkot is, Costa Márkot. Ezen kívül ugye több szerződés hosszabbítást is bejelentett a csapat, voltak ugyan távozók is, de most hogy áll a keret? Most olyan, amilyenre számítottatok, várhatóak-e még esetleg igazolások a kezdésig?
3: Azt kiemelném, hogy a Nagy Miklós sportigazgató óriási munkát tett bele itt a bajnokság lezártával, hiszen ugye volt az egy hónap, ahol mindenki pihenőre vonult, de ő tényleg iszonyat munkával azt el tudta már érni, hogy ezek a játékosok, akik hozzánk kerültek, már velünk is tudták megkezdeni a felkészülést, és ez számunkra óriási előnyt jelentett, hiszen majdnem azt tudom mondani, hogy készen áll a keretünk ugye a szezonra. Az, hogy esetleg lesz-e még érkező, az először is ez sportigazgatói feladatkör, de ezt majd meglátjuk, hogy milyen lehetőségeink lesznek, hiszen azért van egy tulajdonosi körünk, van egy szponzori hátterünk, akik természetesen ezeket a dolgokat befolyásolják, és engedélyt vagy nem engedélyt adhatnak az esetleges új igazolás érkezésére, de én maximálisan elégedett vagyok az eddigi keretnek a kialakításával, és tényleg ez egy

0: Még zárásként egy kérdés a világbajnokságról. Kinek szurkolsz, kinek szurkoltál, és szerinted ki lesz a végső győztes?
1: Nem tartom magam divat szurkolónak, ugye eleve magyar emberként Magyarországnak szurkoltam volna. Mellette nekem az olasz csapat lenne az, akik a kedvenceim, de sajnos ugye ez a két ország nem képviselteti magát viszont a világbajnokságon. Viszont azért csak semleges szurkolóként is valakinek ugye szorít az ember. Én a portugáloknak szorítottam idáig, úgyhogy ezért akartam mondani, hogy nem vagyok divat szurkoló, és nem akarok most országról-országról haladni. Innentől kezdve már inkább annak szurkolok, hogy jó mérkőzéseket lássunk, és tényleg minél szebb gólokat, de úgy gondolom, hogy azért ebből volt a pallettán, úgyhogy szerintem nagyon jó mérkőzések voltak világbajnokságon. Ha tippelnem kellene, akkor most már azt mondanám, hogy Franciaország vagy Spanyolország, legalábbis én őket tartom a legesélyesebbnek.
2: Erős Gáborral, a Vasas vezetőedzőjével beszélgetett Hajnal Gitta. Ez az interjú még azután készült, hogy a Vasas a Nyíregyházával játszott edzőmérkőzést, azóta ma az angyalföldiek újabb edzőmérkőzést teljesítettek, a hazai környezetben 5-1-re verték meg a Kecskemét együttesét, ezen a találkozón Costa Márk kétszer is betalált, rajta kívül eredményes volt még Pető, Barát és Urblik, 5-1-re győzött tehát a Vasas, és jelenleg 3 felkészülési mérkőzés tart, Mezőkövest Nyíregyháza, Puskás Akadémia Linz, Monor Honvéd, mindegyik mérkőzés gól nélküli állásnál, ezeknek a végeredményéről beszámolunk majd itt a körkapcsolásban, ahogyan az MTK Budapest Koper találkozóról is, az MTK tehát a szlovéniai edzőtáborában ma már másodjára játszik edzőmérkőzést. Folytatjuk majd a körkapcsolást 2 perc múlva, 17 óra 20 perc, így aztán most a Nemzeti Sport Krónikával folytatjuk, aztán pedig majd a körkapcsolás stábja ismételten átveszi a hatalmat.
3: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló. A Hungaroring a Formula 1-es versenynaptár egyik legpatinásabb és legnehezebb helyszíne. A mogyoródi dombok között kanyargó pálya nem ismer kegyelmet. A hőség, a por és a szűk aszfaltcsík miatt itt a stratégia és a precizitás többet ér a puszta lóerőnél. Július 24-től 26-áig Formula 1-es Magyar Nagydíj a Nemzeti Sport Rádióban.
4: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
3: Műsorajánlót hallottak. Nemzeti Sport Krónika.
5: Norvégia vagy Anglia juthat legközelebb elődöntőbe a labdarúgó világbajnokságon. A legjobb 10 versenyző között végzett a 18 éves Szalai Fanni a triatlon világkupán. Dina Márton a legjobb magyar a Visegrád 4 nemzetközi országúti kerékpárverseny magyarországi szakaszán. Köszöntöm a Nemzeti Sport Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Szilágyi Dóra.
3: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
5: Magyar idő szerint ma késő este Norvégia-Anglia mérkőzéssel folytatódik a labdarúgó világbajnokság negyed döntője. A norvégok a nyolcad döntőben a brazilokat győzték le 2-1-re, mindkét góljukat Erling Haaland szerezte, aki már 7 gólnál jár a tornán. A Manchester City támadója így várja az angolok elleni negyed döntőt.
6: Különleges, sőt, igazán különleges mérkőzésre számítok, hiszen Angliában játszom, Angliában születtem, és több klubtársam is ott van az ellenfélnél. Vicces mérkőzés lesz. Nekünk, norvégoknak elképesztő volt, hogy legyőztük Brazíliát a nyolcad döntőben, most pedig Anglia ellen készülünk. Ha valaki látott felvételeket, hogy milyen a hangulat Norvégiában, az egyből átérzi, hogy valami egészen rendkívüli zajlik az országunkban. A brazilok elleni meccs előtt is elmondtam, hogy nem számítottam rá, hogy idáig jutunk. Most is ugyanezt tudom elmondani. Meglep, hogy ilyen messzire eljutottunk. Ami biztos, hogy a nyomás Anglián van, ez pedig számunkra kedvező lehet.
5: Az angolok pedig Mexikót győzték le a nyolcad döntőben.

0: 3-2-re, ráadásul még veretlenek a tornán. Bukayo Saka, az Arsenal angol válogatott játékosa a következőket nyilatkozta a norvégok elleni negyeddöntő előtt.
1: Most kicsit több időnk van készülni, mint a nyolcaddöntőre. A Mexikó elleni mérkőzést, minden azzal járó érzelmet és drámát magunk mögött hagytunk. Innentől kizárólag Norvégiából készülünk fel, mert tudjuk, hogy Miami-ban nagyon kemény mérkőzés vár ránk, amelyet izgatottan várunk. Tisztában vagyunk vele, hogy Holland kiváló formában van, de nem csak ő, hanem a teljes norvég válogatott, szóval nem egy emberre, hanem csapatszinten készülünk az ellenfelünkből. A saját erősségeinket és ismerjük, ezekre kell figyelnünk, hogy nyerjünk. A célunk pedig változatlan, a VB cím. Ettől 3 győzelem választ el minket. Egyelőre csak a norvégok elleni meccsel kell foglalkoznunk, aztán ha az megvan, jöhet az elődöntő.
0: A Norvégia-Anglia negyeddöntős mérkőzés a labdarúgó világbajnokságon magyar idő szerint ma 23 órakor kezdődik. A találkozót a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. Az Atletico Madrid a hivatalos honlapján jelentette be, hogy szerződtette Morten Juhlment a portugál Sportingtól. A 27 éves dán válogatott középpályás 2031. június 30-áig írt alá a spanyol fővárosi klubhoz. A labdarúgó NBA-ben szereplő csapatok felkészülési mérkőzésén a Paks 3-0-ra kikapott a másodosztályú Kozár Michelintől. A Kismárda 1-0-ra legyőzte az NB2-es Kazinc Barcikát, és az MTK Budapest 4-0-ra veszítette az ukrán Cserkaszi ellen. Molnár Ádin gólt szerzett új csapata a lengyel Rakov felkészülési mérkőzésén, az ellenfél a PSV volt. A holland labdarúgó bajnokság legutóbbi aranyérmese 3-2-re megnyerte a meccset.
2: Nemzeti Sportkrónika.
0: A legjobb 10 versenyző között debütált a 18 éves Szalai Fanni a triatlon világkupa sorozat 5. állomásán Hamburgban. A fiatal magyar a 9. helyen végzett. A férfiaknál Léman Csongor 14., Dévai Márk pedig 31. lett. Legjobb magyarként Dina Márton 4.-ként ért célba a Visegrád 4 nemzetközi országúti kerékpárverseny magyarországi szakaszán, amelyen olasz csapattársa Luca Cretti diadalmaskodott. A legjobb 10-be Dina mellett a United Shipping adott még 2 magyar versenyzőt, Fetter Erik az 5., míg Pelikán János a 10. helyen zárt. Nem elégséges csak az a tudás, amit a hallgatók az iskolapadban megtanulnak, kilépve az egyetemről folyamatosan fejleszteniük kell magukat, mondta Mersz Tamás a Testnevelési és Sporttudományi Egyetem diplomaosztó ünnepségén. Az olimpiai bajnok korábbi vízilabdázó és szövetségi kapitány, a 100 éves oktatási intézmény ekkori hallgatója Laki Barbarának adott interjút, miután akárcsak tavaly a nagy létszámra való tekintettel idén is 2 ünnepségen kapták meg a diplomákat a végzős hallgatók.
3: Remélem, hogy olyan sportolókat, olyan embereket és olyan fognak nevelni, akik sikeresek lesznek, akik sportosak lesznek. Nem feltétlenül azt jelenti, hogy mindenkinek olimpiai bajnok vagy világbajnoknak kell lenni, akik a kezek közé kerülnek majd itt a jövőben. De nagyon fontos, hogy a sportos életmódra neveljék, és egyfajta életmód, egy életmodell rajzolódjon ki. Minél inkább sportosabb, egészségesebb, tudatosabb Magyarországot és magyar társadalmat neveljenek, akár itt a testnevelés egyetemen megszerzett tudásnak a birtokában.
4: Egyre többször látni azt, hogy élsportolók is diplomát szereznek, ez például a vízilabdában egészen gyakori. Mi az, ami miatt megéri egy élsportolónak a tanulmányaira is fókuszálni, és abba is energiát fektetni, akár a sport mellett, vagy pedig miután befejezte az aktív pályafutását?
3: Jó néhány sportágban, a vízilabdában kimondottan tradicionális az, hogy nem fejeződik be a középiskolai oktatással a tanulmányok, hanem igenis egyetemre, főiskolára mennek a sport. A vízilabdázók. Megvan ennek talán a magyarázata is, de nyitottak is egy tradíció is nálunk, hogy igenis próbáljuk sok oldalon képezni magunkat. Én biztos vagyok benne, látván azt, amit én is magam megéltem, látván azt is egyébként akár, amit a lányaim is visznek magukkal, hiszen ők is azért a tanulmányokban és a sportban is kimagaslóan teljesítenek egyszerre, és ezt a kettőt nem, hogy ötvözni lehet és össze lehet hangolni, hanem szerintem azok, akik párhuzamosan ezt a két dolgot, akár a sportot és a tanulmányokat is egyszerre végzik. Szerintem többek lesznek majd, amikor kilépnek akár a civil életbe. Biztos, hogy hasznukra válik akár az időbeosztásból kifolyólag a kitartás, a koncentrációkészség, olyan erényeket tud ez fejleszteni, ez a párhuzamos kettős karrier, ami biztos, hogy hasznos számukra itt a jövőben.
0: A Testnevelési és Sporttudományi Egyetem diplomaosztóján köszöntőt mondott Kánoki Kis Attila sportért felelős államtitkáns, Terbenc Tamás rektor és Mocsai Lajos kuratóriumi elnök.
2: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
0: Bízok az Eto'ban, nyilatkozta Koltai Tamás, a győriek korábbi válogatott labdarúgója Cseszregi Balázsnak a Nemzeti Sport Rádióban. Mint ismert, a Győr, amely legutóbb 2013-ban szerepelt a BL-ben, 1-0-ás vereséggel kezdte a Bajnokok Ligája selejtezőt a Vikingur ellen Izlandon. A 2013-as bajnokcsapat egykori játékosa a visszavágó előtt adott interjút, ebből következzen egy részlet.
5: Mi történt az első mérkőzésen Izlandon? Amellett, hogy műfű, amellett, hogy szél, amellett, hogy hideg, amellett, hogy mindenki először játszott gyakorlatilag a BL sorozatban, de úgy tűnt, hogy egy picit ilyen megúszós játékot játszik az Eto önmagához képest, tavaly önmagához képest, csak ne kapjunk gólt, nagyon mélyen védekezett a gárda.
6: Igen, furcsa volt. Amilyen előjelek voltak, hogy a vezetőedző elment, sportigazgató elment, pályaedző elment, új edző jött, új elképzelést akar behozni az öltözőbe, a pályára. Nagyon nehéz ezt összerakni rögtön az első BL meccsre, ahogy tudjuk a történetet most a utóbbi három évben, hogy MB2 feljutás, negyedik hely, utána bajnokság, és akkor ezt is megugrani, és pont ilyenkor volt edzőváltás, nem szerencsés szerintem. Biztos, hogy a játékos meg akarta felelni a új stábnak, a elvárásainak. Próbálták azt hiszem, amit kértek. Ez kicsit merőben más volt, amit eddig tudtak játszani. Lehet, hogy ez része, mert ugye két meccsről beszélünk, lehet, hogy része az a párhasznak, majd az elképzelésnek, hogy a mesternek, és lehet, hogy az itthoni meccsen más lesz. Nem ugyanaz volt, de azért bízok az Eto'ba.
5: Nem felmentést keresek, hanem meg akarom érteni azt, hogy mennyiben más, 30 fokban készülsz, füvön készülsz, majd elmész 10 fokban, 12-ben szél és műfű. Ez borzalmasan nagy különbség? Ráadásul a műfűet locsolták.
6: Nagy különbségnek mondanám, mert azért nagy különbség 10 fok, 10-12 fok, de viszont abból fudulózni szerintem jó, nem tudsz felkészülni, mert itthon meg 30 van, de én 30-12-ben szerintem könnyebb, viszont a műfűre készülni és locsolják nehezebb, de gondolom az Eto'ban is biztos készült itthon műfűn játszani, de viszont az, hogy ők mindig műfűn játszanak, hozzá vannak szokva, biztos, hogy előny. Szerintem neki nehezebb lesz most eljönni fűre, és itt játszani a 30 fokba. Nem biztos, hogy mentsén, mert lehet, hogy hozzá lehet szokni. Szerintem ez mindennek az együtt, hogy műfű, új stáb, új impulzusok, minden, ami új volt, az most bejött egyszer, és most ez jött ki belőle, de én mondom, én bízok a srácokban.
0: A Győr labdarúgó csapata a jövő hét kedden 19 órától játssza a visszavágót a Vikingur ellen a labdarúgó bajnokok ligája selejtezőjében. A Nemzeti Sport Krónikát egy szomorú hírrel zárjuk. Meghalt 25 éves korában Jadon Adams, a dél-afrikai válogatott és a Mamelodi Sundowns középpályása, számolt be róla a dél-afrikai sajtó. A labdarúgó alig néhány héttel ezelőtt még a 2026-os világbajnokságon szerepelt hazája színeiben. A halál okát egyelőre nem hozták nyilvánosságra. A Nemzeti Sport Rádió hallgatóinak köszönöm a figyelmet, viszont hallásra!
2: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
7: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Hát ilyen nincsen! Óriási! Ő már tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
2: Rekord 15-13!
1: Radulovics! Gól! Megvan! Megvan!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Nemzeti Sportrádió.
0: Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
2: 8 perc elmúlt 17:30, a mikrofonnál Tóth Béla. Akár csak tegnap, ma is a belga Tim Merlier győzelmével zárult a Tour de France szakasza. A francia országúti kerékpáros körverseny 8. napján 180 kilométert tett meg a mezőny síkterepen. A Bergerac is sprintbe futóban pedig Merlier bizonyult a leggyorsabbnak. A Quickstep belga versenyzője a tegnapi szakaszt is megnyerte, és a Tour de France-on összességében ez volt az 5. etap győzelme. Az összetetben nem történt változás. A sárga trikót továbbra is több mint 2 perces előnnyel viseli, nem más, mint Tadej Pogacar a címvédő. És labdarúgással folytatjuk itt a Körkapcsolásban, mert hogy ma ünnepli a 70. születésnapját Herceg András, a Debrecennel 2-szeres magyar bajnok futballedző, aki a DVSC-t a Bajnokok Ligájában és az Európa Ligában is a főtáblára vezette. A kerek születésnap alkalmából Herceg Andrással Kreisz Bálint készített interjút.
3: A 70. életé mindenkinek az életében különleges. Ön ezt most töltötte be, így az elmúlt napokban, ahogy közeledett ez a jeles nap, mik jutottak eszébe, mennyire gyakran gondolt mondjuk az elmúlt 69 év eredményeire, sikereire?
4: Nem is azokra gondoltam, hanem elég sok média megkeresett és megemlékezett erről a 70. születésnapomról, amiért nagyon hálás vagyok, hogy nem felejtettek el és eszembe jutottak, tehát nagyon megtisztelő számomra. Illetve a családom azt tudom, hogy készülődik, így én se tudtam magam kivonni a hatásról, de nem tudok semmi különöset. És az az igaz, hogy olyan furcsának tűnik ez a 70 év, tehát most egyenlőre olyan, már nem is tudom, tehát még barátkoznom kell vele.
3: Körben mutatta nekem itt az akadémiát, és nagyon sok kép volt a Debrecen múltjából, sikerek, aranyérmek, az első győzelem megünneplése, bajnoki cím megünneplése a nagy templom előtt, és hát azért a legtöbb sikerhez ön szorosan kapcsolódik. Milyen érzés nap mint nap ezek között, a képek között elsétálni, azokkal az emberekkel találkozni, akik felnéznek önre, és akik legendaként tisztelik?
4: Nagyon jó érzés, és azt gondolom, hogy itt az akadémián nagyon, tehát jó körülmények között tudunk dolgozni, és nagyszerű emberek dolgoznak itt, tehát itt nagyon tehetséges edzői gárda van, és a többi kollega is, tehát akik ugye az egészségügyi stáb, a gyógytornászok, és mondom minden, a szakmai stáb minden tagja, nagyon szeretek ide jönni közéjük, nagyon jól érzem magam, meg hát itt a gyerekek között mindig jól éreztem magam.
3: Ha egy picit visszatekintünk a kezdetekre, akkor hogyan találkozott a labdarúgással? Hány évesen ment le először edzésre, és milyen volt az út odáig, hogy beleszeretett ebbe a sportba?
4: 14 éves koromig csak úgymond a Grundon játszótéren játszottunk a barátaimmal, és 1970-ben hirdetett a Debreceni Sportiskola egy toborzót, arra jelentkeztem, ott felvételt nyertem, és akkor indult a labdarúgó pályafutásom, és ez folytatódott végig, és 74-ben kerültem át a DVSC-hez.
3: Milyen volt Debrecenben a labdarúgó élet 1970-ben? Akkor még nem volt bajnoki címe a csapatnak, az NB1-es szereplés sem volt állandó, hanem sikernek számított. Hogyan nézett ki a sportélet közel 56 évvel ezelőtt?
4: Érdekes mondani, a Loki akkor is Loki volt, sokan szerették, és gyerekkomban én is jártam rendszerűen a mérkőzésekre, sőt én az egyik barátommal, Halász Jánossal, aki a Szobece névre hallgat, a B-közép rendszeres szurkolói voltunk, úgyhogy az Új Élet Parkból, hát az elég messze van a Vágóid utcától, egy hatalmas dobot mindig tortunk ki a stadionba, meccs végén vissza, és ugye ott a B-közép nagyon-nagyon jól éreztük magunkat, tehát már akkor is sokat számított a Loki.
3: A játékos pályafutása során nem csak a Debrecenben futballozott, több csapatot is megjárt, akár mondjuk a Hajdúszoboszlót. Mik voltak a legnagyobb tanulságai ezeknek az időszakoknak? Sérülések, nehézségek, sikerek?
4: Természetesen mindenki úgy indul el, hogy szeretem egyes labdarúgó lenni, mondjuk én előtte, én nagyon büszke voltam, hogy a szeretett csapatomba 18 évesen bemutatkozhattam, és NB1B volt akkor, tehát másodosztály standarden játszottam. Sajnos volt egy térsérülésem, majd 72-ben vonultam katonának a Honvéd Szavóla is esélyez, ott megint megsérültem, de én azt gondolom, hogy nem ezért nem lettem NB1-es labdarúgó, hanem véleményem szerint azért valami hiányzott belőlem, hogy olyan spiller legyek, de alacsonyabb osztályban is én nagyon örömmel játszottam, mindig jól éreztem magam a pályán, és mikor úgy döntöttem, hogy befejezem, akkor már az edzőséget akkor már csináltam közbe, illetve a DVSC-be játszottam, és akkor már én úgy mindig érdekelt az edzőség, kíváncsi voltam rá, és el is kezdtem az edzői kurzusokat. Azt követően, amikor visszavonultam, akkor a Debreceni Sportiskolába kezdtem el edzősködni.
3: Az, hogy játékos korában elég gyakran megtalálták a sérülések, az a későbbi munkáját hogyan segítette, akár így a türelem, a visszatérés kapcsán volt így a személyes tapasztalatnak bármilyen haszna ebben?
4: Az az igazság, hogy inkább a türelem az sokat számított, és a mai napig, hogyha valamelyik fiatal játékos megsérül, akkor mindig szoktam neki mondani, hogy ha azt mondják, hogy most már elkezdheted, akkor még várjál el egy hetet, mert jobb fél, mint megijedni. Tehát hát inkább ez a tapasztalat, de hát nyilván ma már azért másabb a prevenció, a megelőzés, másabb a rehabilitáció, mint annak idején volt. Tehát ezeket tudom elmondani erre.
3: Mondta azt, hogy már a játékos pályafutása vége fele érdekelt az edzősködés. Mi volt az, ami ebben a szakmában vonzó volt önnek?
4: Engem mikor hívtak a sportiskolához, ahol ugye a labdarúgó pályafutásomat elkezdtem, és akkor a régebben volt edzőm a Csende Sándor, ő volt akkor a szakágvezető, és ő hívott, és én igen mondtam, és menet közben nekem az, hogy tehát megtetszett az egész. Tehát úgy éreztem, hogy a gyerekekkel való foglalkozás, mondhatom azt is, hogy sikerült velük megtalálni a hangot, tetszett az egész közeg, és úgy érzem, hogy sok fiatal tehetséges játékos volt a csapatomban, eredményesek is voltunk, és ez így együtt azt mondatta velem, hogy ezt én foglalkozom vele. 94-ben egy olyan megtiszteltetésért, hogy a Garambölgyi Lajos hívott magam elé pályedzőnek az első csapathoz, hát amire nagyon büszke voltam, hát ugye a Garambölgyi Lajosnak óriási nimbusza volt, meg van is Debrecenben, és azért mellette dolgozni azért egy nagy-nagy elismerés. Egy kérésem viszont volt, hogy az ifi csapatommal szeretnék továbbra is tevékenykedni, és akkor nagy csapattal az Oláh Gábor utcán edzettünk, az ifi csapattal a Vágóid utcán, az első csapat foglalkozását követően beültem az autóba, átmentem a Vágóidra, és ott a saját csapatommal dolgozhattam. Nagyszerű év volt, mert a nagy csapat ugye a harmadikok lettünk a bajnokságban. Az ifi korosztályom, az U17-es korosztálya, megnyertük a magyar bajnokságot. Hát ez egy fantasztikus év volt már, és nagyon-nagyon jól éreztem magam.
3: Milyen volt ez a párhuzamos munka? Mennyire kellett máshogy állni a felnőtt csapathoz, mint az ifikhez?
4: Teljesen máshogy kellett, hiszen a felnőtt labdarúgás ugye teljesen más, mint az utánpótlás labdarúgás, tehát a felnőtteknél sokat tanultam ott a öltöző légkör, a játékosokkal való bánásmód, meg taktikai dolgokról. Az utánpótlásnál azért másra kellett helyezni a hangsúlyt.
3: Az 1994-1995-ös szezon különleges volt a felnőtt csapat életében, mert ez volt az első bajnoki érme a csapatnak. Volt a szezon közben, ahogy jöttek egyre a sikerek, egy ilyen fellendülés az amúgy is népszerű debreceni csapat életében?
4: Igen, volt, mert a csapat 93-ba jutott fel az NB1-be, és újoncként nagyszerűen szerepelt, tehát már az akkor felvillanyozta a szurkolókat és a közeget, és ez a bronzérem még rátett, tehát még nagyobb érdeklődés vesz a csapatot.
3: Mennyire volt nehéz abban a rendszerben érvényesülni? Ott azért, nyilván ha történelmi kort nézzük, akkor a rendszerváltás után néhány évvel voltunk, még egy változó időszakban. Milyen volt egy profi csapat működése akkor nehézségekkel, könnyűségekkel?
4: Mi akkor még nem érzékeltük, úgy érzem, hogy akkor is szerették a csapatot, de a később, mikor én vezetőedző lettem, 97 tavaszán, akkor már érzékelhető volt, tehát ott már ugye nem volt meg az a háttér, nem volt meg az a stabilitás, és bizony-bizony anyagi gondokkal küzdött a klub, több hónapig nem kaptak fizetést a játékosok, tehát az egy rosszabb időszak volt.
3: Említette azt, hogy Garambölgyi Lajos hívta önt pályaedzőnek. Mi az, amit tőle tanult?
4: Amit említettem, a játékosokkal való bánás mód, ugye rengeteg úgymond pedagógiai fogást elnéztem, hogy az öltözőbe hogy kell fellépni, mit tudjuk csinálni, a meccselést, és meg Lajosnak nagyon jó meglátásai voltak, tehát nagyon jó érzéke volt a taktikai dolgokhoz, tehát így meg mellette még ugye sok más apróságot, hogy kihez, hogy kell szólni, hogy érdemes, hogy kell lereagálni egy konfliktus helyzetet, mert egy öltözőben azért elég sok konfliktus helyzet adódik, és nem mindegy, hogy ezt hogy orvosolja az ember.
3: Amikor 1997-ben vezetőedző lett első ízben a Debrecennél, akkor a felkérésnél azt érezte, hogy ez egy tökéletes időpont, hogy ebbe belevágjon? Vagy esetleg volt egy kis ilyen félelem, hogy ez azért egy nagy lépcsőfok lesz?
4: Nem volt bennem félelem, hiszen mikor elkezdtem az edzőséget, akkor azt mondtam, hogy én a szeretett csapatomnál nagyon szeretnék vezetőedző lenni. Ugye voltam szurkoló, voltam játékos, voltam pályaedzés, vezetőedző, nagyon szerettem volna lenni, tehát boldog voltam, hogy megkaptam a lehetőséget.
3: Emlékszik arra, hogy milyen volt az első mérkőzésén kimenni a pályára immár vezetőedzőként?
4: Igen, azt hiszem, hogy a Stadler ellen játszottunk, nyertünk talán 4-1-re, tehát ez egy boldog időszak volt.
3: És azért a Stadler elleni mérkőzéseknek mindig megvolt a maga különleges hangulata is, azt gondolja az ember.
4: Igen, megvolt, és Sándor Pista bácsi volt a Stadlernek az edzője, és akármikor találkozunk, a mai napig felemlegetjük, hogy az volt az első mérkőzésed ellenünk.
3: Említett azt, hogy ilyenkor már azért érezhetőek voltak a nehézségek. Hogyan lehetett ezen túlendülni, a játékosokat motiválni?
4: Már nehéz volt. Indultunk akkor a Intertoto kupába, és ott azt gondolom, hogy nagyon jól szerepelt a gárda, hiszen volt egy Fehér Orosz bajnok, a Mogéjevet, ellen tovább jutottunk. Jött egy cseh csapat, a Radec Kralovec, az is ugye azért egy kellemes meglepetés volt, hiszen a cseh labdarúgás azért valljuk be, hogy nem rossz. És a Bundesliga 6. helyzet Hansa Rostock gárdáját pedig sikerült kivernünk, majd a Rukho Zsuv ellen maradtunk alul, de én azt gondolom, hogy ez egy jó szereplés volt. Nyilván voltak még az anyagi gondokat leszámítva más problémák is, hiszen akkor ugye elkerült a csapattól a Sándor Tamás Torinóba, Madar Csaba, az MTK, az azért két meghatározó labdarúgó volt, és én is akkor még tapasztalatlan edző voltam, ugye, és akkor én nagyon sok tehetséges játékosunk volt, és talán akkor azt mondhatom, hogy túlságosan is erőltettem a fiatalokat a tapasztaltabb játékosok kárára, amit már másképp látok, de hát akkor még újonc edző, ide nekem a oroszlánt is szokták mondani, de ezt be kellett látnom. Tehát ugye ezek az okok vezettek arra, hogy felemásnak gondolom azt az időszakot.
3: Vezetőedzőként a nemzetközi mérkőzések mennyire mások, mint a bajnoki találkozók, vagy a hazai kupa mérkőzések, akár itt hangulatában, nehézségeiben és felkészülés szempontjából?
4: Felkészülés szempontjából is természetesen az ember felkészül a magyar meccsekre is, a bajnokságra, felkészül a nemzetközi kupára, és ott a nemzetközi kupában, különösen a csoportkörben, hát ott más típusú gárdákkal játszottunk. Mikor a BL-be bekerültünk, akkor a 6 selejtezőből 5-öt megnyertünk, tehát azt gondolom, hogy nagyon jól teljesített a csapat. Viszont a csoportkörben ott már túl nagy falat volt nekünk a Liverpool, a Lyon és a Fiorentina, tehát ők azért látszott, hogy gyorsabbak voltak, gyorsabb döntéseket hoztak, az átmeneteket gyorsabban végig tudták vinni. Ha mi megszereztünk egy labdát jó helyen, akkor is hamarabb vissza tudtak zárni, még mi nem tudtunk olyan hamar visszazárni, tehát így ezekben a szituációkban jobbak voltak, de akkor is egy, most furcsa azt mondani, ugye már nem szereztünk pontot, hogy jó élmény volt, de ezek ellen a gárdák ellen szerepelni azért szép emlék.
3: Az első vezetőedző időszaka után 2000-ben és 2001-ben volt egy rövid kitérője a Tiszaújvároshoz. Furcsa érzés volt, amikor mondjuk először úgy ment munkába hosszú évtizedek után, hogy nem Debrecenbe ment, hanem egy másik városba?
4: Nem, mert az a csapat, az a Déveszi csapata volt, tehát a Déveszi akkor junior csapatával mentem én ki Tiszaújvárosba, tehát nem szakadtam el a Déveszétől, akkor is a Déveszéhez tartoztam, csak akartuk a felnőtt labdarúgásba beintegrálni jobban a fiatal játékosokat.
3: Hogyan nézett ki az utánpótlás ekkoriban, hiszen az első sikerek utáni években voltunk, már volt kupagyőzelem, volt bronzérem. Érezhető volt az, hogy a játékosok száma kiugrásszerűen nő?
4: Nem tudom, Debrecenben úgy mindig népszerű volt a labdarúgás, és ugye én az utánpótlásba tevékenykedtem, mindig megvoltak az érdeklődések a gyerekek részéről, és a sportiskola mellett, meg a DUSC mellett volt több olyan utánpótlás klub Debrecenben, akik szintén foglalkoztak gyerekek nevelésével, tehát Debrecenben azt gondolom mindig népszerű volt a labdarúgás.
3: 10 évvel Garambölgyi Lajos felkérése után Sub Kattila is pályaedzőnek hívta önt 2004-ben. Amikor ez az ajánlat érkezett, akkor hogyan vágott bele ebbe a feladatba?
4: Lelkesen, és Attilával akkor még úgy ismertük egymást, de nem volt különösebb kapcsolatunk, mert maradt közben azt gondolom nem csak jó munkakapcsolat, hanem baráti kapcsolattá is alakult, és ez a mai napig is így van. Ugye hát ott akkor sikerült bajnokságot nyernünk, hát az egy fantasztikus dolog volt, hát eszünkbe se jutott, hogy mi bajnokságot nyerjünk, mindig, de mindig mondtuk, hogy igen, jó lenne bajnokságot nyerni, egyszer mekkora nagy dolog, és akkor mikor ott volt és sikerült, hát akkor az tényleg leírhatatlan élmény volt, és ugye Debrecenben a főtéren, a Kossuth téren 40 ezer ember ünnepelt a csapatot a bajnoki címet követően, tehát az is egy csodálatos időszak volt.
3: Vissza szokott gondolni arra az ünneplésre, ami ott a 40 ezer ember rá volt a nagy templom előtt, itt kivarakva az akadémián egy elég nagy fotóval, de úgy gyakran felszokta idézni azokat a napokat?
4: Szerencsére sok bajnoki címet nyert a csapat azóta, és voltak egyéb sikerek is, de nyilván az első az mindig egy különleges.
3: Mi volt annak a csapatnak a legnagyobb ereje?
4: Az egy nagyon jó csapat volt, ugye nagyon tehetséges fiatalok játszottak, és akkor a Sándor Tamásék korosztályra, Sándor Tamás, a Dombi Tibi, a Madar Csaba, a Szatmári, Pető, tehát sorolhatnám, hogy saját nevelésű, helyi kötődésű labdarúgók, és mindegyik azért, hogy a magyar váltottba is be tudott mutatkozni a későbbek folyamán, tehát egy nagyon egységes csapat volt, együtt nőttek fel, fiatalkorok óta ismerték egymást, jó játékosok is voltak, és így jó csapat is volt. Azt gondolom, hogy abban az időszakban tényleg a legjobbak közé tartozott a Loki.
3: A bajnokság melyik része volt az, amikor elkezdték elhinni, hogy ebből az álomból akár valóság is lehet rövid időn belül?
4: Na, csak a vége felé gondoltunk erre, tehát arra úgy menet közben azért nem nagyon akartuk elengedni magunkat, de a vége felé már, mikor ott volt az esély, akkor már úgy egyre többet úgy szóba került egymás között, hogy azért figyeljünk oda, mert megvan az esély.
3: Az, hogy az első bajnoki cím meglett, az a következő évek sikereit megalapozta?
4: Azt követően sikerült megvédeni a bajnoki címet, ami egy nagyon izgalmas hajrának köszönhető volt, hiszen ott az Újpesttel vívtunk nagyon nagy csatát, és az utolsó fordulóban dőlt el a bajnoki cím, és tudom, hogy a mi mérkőzésünket hamarabb lefújták egy pár perccel, mint az Újpestét, és mindenki olyan csendben volt az olá Dábor utcai stadionba, majd egyszer csak, amikor adnak a meccsen kis vége lett, és a számunkra jó eredmény következett ott be, hát akkor pedig euforikus hangulat keletkezett.
3: Ez egy érdekes lélektani kérdés lesz talán. Mi a nehezebb, bajnoki címet nyerni, vagy bajnoki címet megvédeni?
4: Szerintem megvédeni. Nyilván nyerni is nehéz, meg minden bajnokságban olyan nehéz, de megvédeni talán szokták is mondani, hogy nehezebb.
3: 2007-ben újból vezetőedző lett a sikerei csúcsán lévő Debrecennél, amelyiket minden csapat le akar győzni a bajnokságban. Második ízben milyen volt belevágni ebbe a feladatba? 10 évvel az első kinevezése után egy teljesen máshol lévő debreceni alakulatnál.
4: Pályázó voltam, és akkor, mikor a Miroslav Beranek lemondott, akkor kértek fel vezetőedzőnek, amit nem könnyen vállaltam el, tehát nem volt természetes, hogy én azonnal elvállalom, tehát én az első időszakomat követően én nem gondoltam, hogy vezetőedzőként akarok tevékenykedni, de a Szima Gábor, az akkori tulajdonos nagyon-nagyon biztatott, és éreztem, hogy nagyon bízik bennem, és ez ennek hatására is úgy döntöttem, hogy jó, akkor belevágok, és hát ez nagyon hálás tehetek ezért a bizalomért, hogy tulajdonképpen ő rábeszélt, mert önben sose értem volna el ezeket az eredményeket, tehát nagyon-nagyon boldog voltam, hogy elvállaltam, meg tehát, hogy részesedettem annak az időszaknak, jól esett a bizalom, így elvállaltam, és akkor egy 3 éves csodálatos időszak következett.
3: Mi volt az, amiért nem volt benne biztos az első időszaka után, hogy ön újra szeretne vezetőedzőként dolgozni?
4: Rengeteg kritika és bírálat ért az embert, általában labdarúgóedzőket éri, és én nem zellemésztettem meg ezeket, én egy érzékeny ember vagyok, és sok kritika nem esett jól, és nem éreztem, hogy engem akkor úgy elfogadott a közeg, és emiatt gondoltam azt, hogy jó, megpróbáltam, ennyi volt, de hát nagy boldogság számomra, hogy a végén másképp alakult.
3: Újabb bajnoki címek jöttek, más pályaedzőként felemelni a bajnoki trófát, átvenni az aranyérmet, mint vezetőedzőként?
4: Teljesen más pályaedzőként is az ember a stáb része. Nyilván mindent elkölt, hogy a csapat jól szerepeljen, de egy tény, hogy pályázőként csak javaslattételi lehetősége van az embernek, vezetőként megdöntened kell. Tehát teljesen más ilyen téren a felelősség is, és azért, mikor az első vezetőedzői bajnok címem megvolt, akkor még nagyobb öröm bujkált úgymond bennem, még nagyobb dolognak tartottam.
3: Részben már említette a 2009-es Bajnokok Ligája menetelést, ami azért történelmi a csapat életében volt. Itt a Kámar ellen egy 3-3-as párharc, ahol idegenbe lőtt gólokkal jutottak tovább, aztán a Levi Tallinn ellen 1-0-kal, és a Levszki Szófia ellen pedig 4-1-jel. Ez a selejtező sorozat a visszaemlékezésében hogy maradt meg? Hogyan emlékszik ezekre a mérkőzésekre, és a szépen lassan felépülő csodára?
4: A svéd bajnok ellen, a Kalmár ellen itt tudtuk nyerni 2-0-ra, egy olyan mérkőzésen, ami nagyon kiélezett volt. A visszavágón is megszereztük a vezetést, vezettünk egy nagy összesítettbe 3-0, és akkor egy kicsit mindenki úgy érezte, hogy már megvan. Sajnos ugye a Kalmár akkor még nem adta fel, és a vége hát nagyon meleg lett, Máté Pétert ki is állították, és hát valóban idegenbeli góllal jutottunk ott tovább. És mi a Levandel Tallinn, a lengyel bajnok azt hiszem vissza a Krakkóval játszott, és mi a Krakkóra készültünk, mert azt tartottuk esélyesebbnek, és hát számunkra meglepő volt, hogy a Tallinn jutott tovább. De aztán, mikor játszottunk ellenük, akkor látszott, hogy nem véletlenül jutottak ők tovább, mert valóban egy akaratos, kemény ellenfél volt, és nagyon szoros két találkozót hívtunk ellenük, amit sikerült továbbjutni. Hát a Levszki ellen meg az megint egy olyan élmény volt az ember életébe, hogy ugye idegenbe 2-1-re sikerült nyerni egy nagyon-nagyon forró légkörű mérkőzésen, és itthon pedig tehát a Puskásba akkor 33 ezen fértek be, és ott Eltáz előtt sikerült 2-0 nyerni. Fantasztikus érzés volt az, a mai napig eszembe van az a találkozó, azt végigélni, tehát nagyon nagy élmény volt. Debrecenből 18-20 ezer szurkoló jött rendszeresen akkor az idegenbeli budapesti mérkőzésekre is, hát alaposan kitettek magukért a szurkolóink is.
3: Nem sok magyar edző mondhatja magáról a modern labdarúgás világából, hogy irányította a csapatát a Liverpool, a Lyon és a Fiorentina ellen is. Ilyen nagyrangú csapatok esetében vagy ellenpályára lépni, ez vezetőedzőként milyen élmény? Nyilván az eredmény az egyik dolog, de az, hogy ilyen sztárokat közelről látni, ilyen sikeres edzőket közelről látni.
4: Nagy élmény, és ez mind a három csapat ugye akkor kiváló volt, hiszen Liverpool azt hiszem, hogy 3 évvel azelőtt nyert meg a BL-t, és akkor a Gerrard, a Kuyt, tehát fantasztikus játékosaik voltak. A Lyon, az pedig már akkor nagyon sokszor francia bajnok volt, és ő a döntőbőtársak játszott a később győztes Bayern Münchennel, tehát látszott, hogy ez is milyen gárda volt. A Fiorentina pedig a 4 középjutásért játszott a Bayernnel is maradt alól, tehát mindegyik nagyszerű gárda volt, és hát mindegyikbe hát mondhatom, hogy klasszis labdarúgók szerepeltek, tehát meg edzők is, tehát ugye a Fiorentinánál a Prandelli, a későbbi olasz szövetségkapitány volt a edző, a Liverpoolnál a Benitez, akivel a Bajnokok Ligáját nyerték, tehát nagy dolog volt ezek ellen a sportemberek ellen pályára lépni és szerepelni.
3: És nyilván mindegyik csapat ellen volt idegenbeli mérkőzés is. Ön, aki már hosszú éveket dolgozott egy klub utánpótlásában, és gondolom tervezte is, hogy még fog ezzel foglalkozni, volt olyan haszna is ezeknek az utaknak az élmények mellett, hogy úgy picit meg tudta nézni, hogy kint milyen körülmények között készül egy Liverpool, egy Lyon vagy egy Fiorentina?
4: Persze, azt, ezeket a tapasztalatokat mindig próbáltuk, és például az akadémiát, mikor építettük, ezeket felhasználtuk az utánpótlás terén. A bajnoki mérkőzéseken meg profitáltunk ezekből a találkozókból, mert úgy éreztem, hogy egyre jobban próbáltunk idomulni ahhoz az iramhoz, meg keménységhez, ami ott azok a mérkőzésen volt, és a magyar bajnokságban ezeket jól tudtuk hasznosítani, és akkor úgy ez érződött is a csapaton.
3: Mi az, amivel mondjuk 20 évvel ezelőtt is már példaértékű volt a Liverpool fejlettsége, felkészültsége, vagy bármelyik nagy csapatot lehetne említeni?
4: Hát akkor infrastruktúrális téren nem úgy állt a magyar labdarúgás, mint manapság, és akkor hát mindenhol rácsodálkoztunk, hogy jó, ez is van, az is van, amaz is van, és most már nálunk is vannak ezek.
3: 2010-ben miért döntött úgy, hogy lemond és átmenetileg visszavonul a felnőtt csapattól egy olyan Debrecennél, ami tényleg az aranykorszakát élte?
4: Nem lemondtam, hanem lejárt a szerződésem, és a klub kínált új szerződést, de nem fogadtam el, akkor úgy éreztem, hogy most egyelőre elég volt. Egy nagyszerű időszak volt, de úgy éreztem, hogy most ki szeretnék szállni ebből a mókuskerékből, úgymond, és nem volt különösebb oka, de egy kis nyugalomra vágytam, tehát ott nagyon jó érzés volt mindig játszani szerda, szombat több meccset, áldan úton voltunk, mert akkor még nem volt csapat, közben jártam a ProLicenszert, tehát úgy éreztem, hogy egy kicsit most szusszannom kellene, és attól függetlenül mondom, hogy csodálatos időszak volt, úgy döntöttem, hogy nem fogadom el a szerződést, amely megtisztelő volt.
3: Mikor kezdett el hiányozni mondjuk ez a pörgés, ami a szerda-szombat mérkőzések miatt volt? Mikor ülepedett le az a fajta ilyen fáradtság, amit ki kellett pihennie?
4: Az az igazság, hogy utána nem sokkal ismét kaptam ajánlatot a klubtól. Tavasszal, én ugye decemberben jártam a szerződésem, és akkor tavasszal edzőváltás volt a klubnál, és akkor ismét felmerült, hogy vállaljam el, de nem akartam, tehát akkor egyből visszajönni. És bennem volt már az, hogy most, nem tudom, hogy akarok még edzősködni, nem akarok edzősködni. Tehát én sose úgy volt, hogy nagy megtiszteltetés, meg nagyon büszke voltam, hogy a Loki edzőn lehetek, de sose úgy volt, hogy jó, hogy már pedig én ebbe, ó, nekem ez mennyire kell. Meg hát itt volt ugye helyi szakember, ugye a Kondás ellenmér, és azt követően is ugye kaptam felkérést, de hát mondom, biztos, hogy nem, hát én a látszatát el akarom kerülni, hogy valaki azt mondja, hogy én az elemért megfúrtam, vagy valami, dehogy is, tehát szó nem volt arról. Csináltam az utánpótlást, nagyon jól éreztem magam én az utánpótlásnál, és majd 2017-ben lettem újra a vezetőedző. Ugye a bajnokság első forduló, egy-két fordulóját követően a Kondás elemért lemondott, és akkor ki legyen az edző, és akkor külföldi edzőt szeretett volna a klub. Engem ért az a megtiszteltetés, hogy felkértek, de én mondtam az előbbi említett indokból, hogy én biztos, hogy nem az elemér után még a látszatát is elkerülöm, és viszont amíg, hogy lesz külföldi edző, addig ideiglenesen vegyem át a csapatot, és akkor két meccs akkor átvettem, szerencsém mind a kettő jól sikerült, a Gyilmótenet nyertünk 4-0, Mezőkövesden idegenben tudtunk 1-0 nyerni, ezt követően lett a Leonel Pontes, és hát sajnos az utolsó előtti fordulóba Debrecenben a Honvéd nyert 5-2-re, amivel megnyerték a bajnokságot, ugye, és mi pedig ott hát eléggé a kiesélyjelöltek közé kerültünk, és az utolsó kiki meccsre kaptam ismét felkérést, hogy vállaljam már az utolsó meccsre, hát ami, hát nem nagyon repestem az örömtől, most az utolsó meccsre átvenni, és kiki meccs a Diógyőre, mert a Diógyőr is eléggé rosszul állt, tehát ugyanúgy, mint mi, és akkor ott idegenben sikerült nyernünk 3-1-re, Mezőkövesden volt a meccs, mert akkor a Diós Györgynek az volt a hazipályát, de hát az fantasztikus volt, akkor Debrecenben olyan foci lázett megint, mindenki megijedt, hogy hú, a Loki a szeretett csapatunk bajban, és kiesett, hogy olyan érdeklődés volt, hogy nagyon sokan, tehát ott több ezen elkísértek volna bennünket, ha lett volna annyi belépőjegy. Ott sikerült nyerni 3-1, és én akkor mondom, jó, sikerült, fújok egyet, és akkor ismét jött a felkérés, hogy hát, hogy nekem kellene csinálni csapatot, és akkor na, elvállaltam, és akkor 2,5 évig voltam ismét vezetőedző, ami megint egy olyan időszak volt, az a másik évben, 19-ben harmadikok lettünk, de nagyon büszkék voltunk arra a harmadik helyre, hiszen akkor a Fradi és a Videoton kiemelt klubnak számított. Mi pedig helyi kötődésű srácokkal szereztük meg ezt a harmadik helyet, úgyhogy a kezdő csapatban 7-8 játszott rendszeresen, tehát az is egy fantasztikus időszak volt.
3: Azt gondolná az ember, hogy egy ilyen sikeres edzőt azért más klubok is megkörnyékeznek. A Debrecenen kívülről érkező ajánlatokra nyugodt szívvel tudott mindig nemet mondani, vagy volt én, amikor kísértésbe esett?
4: Nem estem kísértésbe, mindig nyugodt szívvel mondtam, mert azért bármennyire szereti az ember a labdarúgást, van fontosabb dolog is. Én sosem tudtam volna elképzelni, hogy a más városba éljem az életemet, és a szeretteim pedig Debrecenben, és egy héten, egy napot itton töltetek, már az egész hetet ott kell ugye az embernek töltenie az akkori csapatánál, illetve édesapámat sajnos 3 évesen elvesztettem, engem édesem egyedül nevelt, és én nem tudtam volna nyugodtan létezni, hogyha én nem vagyok itton vele, tehát én biztos, hogy nem hagytam volna, eszembe se volt elmenni, mert mondom, én őt egyedül nem vagyom.
3: Az elmúlt hónapokban néhány interjúban beszélt arról, hogy 2017-ben szövetségkapitánynak is megkeresték önt. Ez az ajánlat hogy nézett ki, és itt sem volt kísértés?
4: Mindenki azt gondolta, hogy 2009-2010-es időszakot követően kapok felkérést. Nem, 2017-ben valóban volt felkérés, de amit a beszélgetésünk elején már mondtam, én nagyon érzékeny ember vagyok, és átgondoltam, hogy hát... Szóval nem tudom, és úgy gondoltam, hogy én most ebben nem vágok bele.
3: Ez az érzékenység egy érdekes dolog, mert úgy fogalmazott, hogy 1998 után nem hitte volna, hogy újra vezetőedző lesz. Amikor mondjuk 2019-ben az évedzőjének választották, az is annyira megérintette önt, mint sikerélmény?
4: Nagyon. Az nagyon megérintett, hiszen akkor választottak meg az MLS először a évedzőjének. Mondjuk akkor úgy tudom, hogy a M1-es klubok játékosai szavaztak edzői, mert mindenki ugye azt gondolta, hogy 2009-2010-ben, különösen 2010-ben ugye a csoportkörben voltunk, és mellette azért sikerült megnyerni a magyar bajnokságot, a magyar kupát, akkor még volt Liga kupa, a szuperkupa, és akkor nem kaptam meg ezt az elismerést, ami nem csináltam, tehát egyáltalán nem esett rosszul, persze jól lett volna, mert mindenkinek jól esik az elismerés, de nem okozott problémát, és ezért viszont nagyon jól esett a 2019-es elismerés.
3: Nem sokkal később Magyar Arany érdemkeresztet is kapott. Ezek az ilyen személyes elismerések foglalnak el a szívében legalább olyan fontos helyet, mint mondjuk a bajnoki címek, kupagyőzelmek?
4: Minden elismerés fontos, minden elismerés viszont más, és más az, hogy a pályán kivívni, mások ezek az elismerések, mindegyikre rendkívül büszke vagyok, és boldog vagyok én, hogy én ezeket megkaptam.
3: Ahhoz képest, hogy az első időszaka után úgy állt fel, hogy nem biztos, hogy leül újra a kispadra, ön a Debrecen történetének a legsikeresebb és a leghosszabb ideig ott lévő edzője 231 találkozóval. Ha ezt a 30 évvel ezelőtti Herceg Andrásnak mondja valaki, akkor mi lett volna erre a reakciója?
4: Nem hittem volna el, akkor el se tudtam képzelni, és sokszor ugye, elgondolkodom, hogy azért ennyi időt ott eltöltene a kispadon, hogy milyen nagy dolog, és mondom, hogy bírtam én azt ki, de boldogan bírtam ki, tehát bátran mondhatom, hogy tényleg a mai napig örömet okoz ezekre visszaemlékezni.
3: Akárhogy is nézzük, ha 231 mérkőzést, mondjuk 30-es meccs átlaggal leosztunk, az is majdnem 8 szezon. Ebből a rengeteg találkozóból lehet mondjuk kiválasztani egyet, ami a legkülönlegesebb, vagy hármat, ami a legkülönlegesebb?
4: Egyet biztos, hogy nem, tehát többet lehet. de ebben vannak ugye magyar mérkőzések, nemzetközi találkozók, tehát most zavarban lennék írteni, így átgondolom, hogy melyek lennének azok, de több emlékezetes találkozó van.
3: Az, hogy a dobogó a klub esetében úgy néz ki, hogy Kondás Elemér 168 mérkőzéssel, Garambölgyi Lajos 154-jel, tehát mindenkit megelőz nagyjából 65-70 találkozóval, ez még különlegesebbé teszi ezeket az összehasonlításokat?
4: Nekem nagy megtiszteltetés, hogy ilyen edzőkkel dolgozhattam együtt, meg voltam kapcsolatban, és azért mindegyik kiváló szakember, ugye a Garambölgyi Lajos is az volt, és a Kondás Elemér is. Tehát én ebből sose versenyt csináltam. Én boldog vagyok, hogy szolgálhattam a szeretett csapatomat, és büszke vagyok rá, hogy ennyi ideig vezetőedzőként, és mellette sok évig pályaedzőként is dolgozhattam a gárdával, és én erre mindig büszke leszek, hogy a DVSC-nél vezetőedző voltam.
3: És ha jól tudom, vannak olyan külföldi edzőlegendák is, akikkel volt szerencséje találkozni. Kiket tudnak kiemelni, akik a pályája során keresztezték az útját, és felnéz rájuk?
4: Hát, amit mondtam már, ugye, hogy a Prandelli, a Fiorentina akkori edző, aki később olasz szövetségkapitány volt, a Benitez, aki bajnokok ligáját nyert, a Claude Puel volt a Lyon edzője, később a Premier League-be is edzős ködött. Akkor pont most a világbajnokságon néztem a Petrovicsot, egy svájci szakember, és a nemzetközi kupában akkor is a Bázelnél dolgozott, akkor meccselt, játszottunk egymással, és most itt nem tudom, melyik váltottnál dolgozott, de a svájciaktól estek ki. Tehát több ilyen élmény nem volt, hogy olyan edzőkkel volt szerencsünk találkozni, aki komoly eredményeket elért.
3: És azért nagy játékosok is vannak, akik a Debrecenben megfordultak az elmúlt évtizedekben, Dombi Tibor, Varga József, Rudolf Gergely, Zsuzsák Balázs. Az ilyen legendák hogyan teszik még magasabb polcra ezt a klubot?
4: Hát én azt gondolom, hogy elég sok legendánk van, ugye, mert akiket felsorolt ők is mindenképpen, de ugye egy Sándor Tamás is, vagy a későbbek folyamán egy Cvitkovics Peti, egy Szakály Péter, egy igaz, hogy nem magyar külföld, egy Adamo Koulibaly, tehát itt annyi jó játékos került az évek folyamán, akik válogatottak is lettek, és azt gondolom, hogy nyilván a játékosok kellettek hozzá, hogy ezeket az eredményeket elérje a klub, és azt is el kell mondanom, hogy azért Debrecenben mindig próbálták a csapatot úgy menedzselni, tehát akár a tulajdonos, akár a vezetők, a klub dolgozói, hogy mindent megfelelő legyen a háttérben is. Nagyon jó játékosok voltak, és azt gondolom, hogy olyan segítőim voltak nekem is, akiknek nagyon sokat köszönhetek, mert mondom, nélkülük, játékosok nélkül, Nem sikerültek volna ezek az eredmények. Meg hát természetesen a szurkolók, akiket nem értem mondanak 12. játékosnak, mert Debrecenben a Loki szurkolók valóban a 12. játékos, tehát nagyon-nagyon sokat köszönhetünk nekik is.
3: Hogyan telnek mostanában a mindennapok itt a Debreceni Labdarúgó Akadémián? Most érkezett néhány hónapja Kemenes Szabolcs is. Hogy néznek ki a mindennapok?
4: Én úgy gondolom, hogy van egy olyan időszak, amikor már mondjuk 70 évesen nem biztos, hogy

0: Nagyon sokat változik a világ évtizedek alatt, és talán önnek azért elég nagy a tapasztalata ebben, hiszen már 30 éve is dolgozott itt az akadémián utánpótlás játékosokkal. Mennyiben más az, ahogyan a régi fiatalokhoz kellett szólni attól, mint ahogy most kell a fiatalokat megszólítani egy sokkal gyorsabb és rohanóbb világban?
1: Sokkal másabb. Tehát tényleg másképp kell a gyerekekhez közelíteni. Annak idején mindig utasítottuk őket, ide menj, oda menj, azt csináld, ezt csináld, tehát most ez teljesen megváltozott. Most már partnernek kell őket tenyíteni, el kell mondani, hogy mit miért, meg kell őket győzni, és még elő kell keríteni azokat a játékhelyzeket, a játékszituációkat, amivel szembesíteni őket, akár videózáson keresztül, tehát ebbe is sokat fejlődött a világ, és ott, hogy ő világítsa meg, hogy ő hogy döntene most ebbe a játékhelyzetbe, ugyanúgy döntene, vagy milyen más megoldásokat lát. Tehát annyira partnerre ilyen beszélgetésekbe kell a mai fiatalokkal foglalkozni, és azt gondolom, hogy ez a jó trend, ez a helyes.
0: És a labdarúgás mennyit változott ez idő alatt? Mik a legnagyobb különbségek?
1: Nyilván Iramában sokkal gyorsabb lett a játék, nagyobb a sebesség, bár lehet mondani, hogy szinte atléták játszanak, tehát nagyon-nagyon erős, jó felépítés labdarúgók vannak, és ma már a kondicionális felépítés rengeteget számít, tehát az alkati adottság mellett, ugye, hogy a dinamika, a gyorsaság, az állóképesség, tehát sokkal gyorsabb lett a játék, mint régen volt egy méter, hogy az ember átvett a labdát, volt egy méterre elpattan, nem volt gond, most már ha 20 centire elpattan, már akkor is észre kell lenni, tehát máshogy minden gyorsabb lett, ezáltal gyorsabban kell dönteni, gyorsabban kell reagálni, gyorsabban kell felismerni a játékhelyzeteket, tehát ezekbe, és mondom, ma már olyan felkészültségek a játékosok, hogy tehát régen azért nem voltak meg azok a segítő eszközök se, ami manapság már természetes egy csapat számára. Hát most már nem is egy edző, hanem más tábok foglalkoznak a csapatokkal.
0: Napi szinten látja azokat a fiatalokat, akik Debrecenben képzelik el a labdarúgó pályafutásuk elejét, vagy akár hosszabb időszakát. 2014-ben lett legutóbb bajnok a csapat, az most már 12 évvel ezelőtt volt. Hogyan látja a csapat közel, vagy közép-hosszú távú jövőjét, mert itt azért az elmúlt években kevés példa volt arra, hogy egy vidéki csapat megszorongassa mondjuk a Ferencvárost, de a Győrnek például 2026-ban sikerült.
1: Igen, ez nagy dolog is volt, és azt is el kell ismerni, hogy egy nagyon jó focit játszott, és nagyon jó csapat. Hát én nagyon bízom benne, hogy nálunk is lesz még lehetőség ugye a bajnokságért játszani, én nagyon bízom benne, mert vannak nagyon tehetséges játékosaink, és a csapat megmutatta most az előző évadban is, hogy méltó partner a legjobbaknak is, és hát én azt gondolom, hogy a tulajdonosi háttér is olyan, hogy előbb-utóbb szerintem jó esély lesz rá, hogy ismét sikerüljön a bajnokságért küzdenünk.
0: Gondolom a következő években is testközelből fogja figyelni a történéseket, a mérkőzéseket, idegenbeli találkozókat is.
1: Nagyon szeretném, tehát én ugye a nyilván az utánpótlás mérkőzéseken természetes, hogy kint vagyok, a nagy csapat hazai mérkőzésein természetesen, hogy kint vagyok, de nagyon sokszor az idegenbeli találkozóra is elmegyek, mert nagyon érdekel, és remélem még sokáig megtehetem.
0: Betöltötte te a 70. életévét, mi az, amit mondjuk a következő 10 évre kívánhatunk önnek és a Debrecen csapatának?
1: Hát természetesen a legfontosabb, azt gondolom, hogy az egészség, és hát a Lokinak az, hogy azért sikerüljön egy bajnoki címet legalább, de hogyha lehet többet is szerezni, meg a nemzetközi kupában jó lenne ott is a csoportkörben szerepelni. Én bízom, hogy sikerül, és hát remélem, hogy így lesz.
2: A ma 70 éves Herceg Andrással Krejc Bálint beszélgetett. Isten éltesse Herceg Andrást!
3: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: vagy te? Orvos vagy? Orvé?
1: Én meg tudom különböztetni a betegséget és az egészséget.
2: Végre valami okosat is csinált, Egbert.
3: Nekem ez az ember gyanús.
4: Hűben, fában, földben van az orvosság. Asszonyom, meg fog gyógyulni.
5: A tenkes kapitánya. Vasárnap 16 óra 55 perctől. A Dunán.
6: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
7: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
6: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a körkapcsolás.
8: 18 óra 22 perc a pontos idő, a mikrofonnál Tóth Béla. Országúti kerékpárral folytatjuk, mert ahogyan már korábban elhangzott itt a körkapcsolásban, akár csak tegnap, ma is a belga Tim Merlier győzelmével zárult a Tour de France szakasza. A francia körverseny 8. napján 180 kilométert tett meg a mezőny. Többnyire sík terepen, a Bergeraki sprintbefutóban pedig Merlier bizonyult a leggyorsabbnak. A Quickstep belga versenyzője a tegnapi szakaszt is megnyerte. A Tour de France-on ez volt Merlier 5. etap győzelme. Az összetetben élen állók egy bolyban érkeztek meg a célba, így a sárga trikót továbbra is a szlovén Tadej Pogacsár viselheti, akinek előnye 2 perc és 42 másodperc a második, Jonas Vingegaard előtt. A következőkben megszólal itt a Nemzeti Sport Rádióban Tadej Pogacsár és Jasper Stuyven is, előttük viszont a szakasz győztes Tim Merlier beszél.
9: Ha nem tévedek, akkor az 5. győzelmed, utalása tegnapra a Tour de France-on, de ma megmutattad, hogy te vagy itt a főnök. Hát nem így éreztem. Harcolnom kellett a pozícióért folyamatosan, igazából az utolsó percig is a kanyar előtt. Igen. Ott egy kicsit bezártak, aztán utána már nem buktam is. És azt gondoltam, hogy vége van. Úgy voltam, hogy jó, azért megpróbálom, hát ha vissza tudok jönni a srácokat, akik csinálták a felvezetést. Jöttem is, óriási sebességgel, 2:50 volt hátra, azt mondtam, jó, hát akkor megpróbálom a célig, aztán meglátjuk. Igen. Még az utolsó 50 méteren is. Egyszerűen nem volt erőm még többre. Őszintén mondom, nem tudom, hogy találtad meg az energiát, hogy menj tovább, hogy utána így kitarts, és utána esprinte mindenkit. Igen, hát a vége. Ennél többet nem tudtam volna adni ebbe. Ebben a hőségben. Nagyon nehéz, volt. A győzelem tegnap kinyitotta a lehetőséget a mai sikerre. Hát nagyjából igen, hogyha nyersz egyet, akkor nyerhetsz egy másodikat is, és örülök. A 3 szakaszból meg lett 2. Bármi is történik, ez a túr már egy jó túr neked, és Timmerlének, ugye? Igen. Határozottan az én túrom, az már most készen van. Egy nagyon édes revans a belgák veresége után futballban. Korrekt, köszönjük szépen. Itt a sárga trikós. Újabb napon vagyunk túl, Tadej, mindenek előtt. Hogyan tudtad a hőséget kezelni? Ahogy minden nap, rengeteg víz, próbálom hűsíteni a testemet, és aztán eltölteni az időt ebben a hőségben. Van hatása a testedre, a lábadra? Igen, a hőségnek van. Mindenki, aki csak kint van a levegőn, az el tudja mondani, hogy a test kezd fáradni a hőségben. Úgyhogy határozottan, még akkor is, hogyha egy könnyebb nap, még így is óvatosnak kell lennünk, hűtenünk kell magunkat, és odafigyelni a táplálkozásra, a frissítésre. És a holnap már egy nehezebb nap, próbáljátok majd irányítani a dolgokat? Meglátjuk persze, hogy mi történik majd. Nehéz nap lesz számunkra, de készen állunk, lesz volt Stuyven. Gratulálunk még egyszer, sikerült megint megtalálni az utat. Tudsz mesélni az utolsó kilométerről? Ez volt a terv, mert azért rész ezzel a vége előtt még messze volt a csapat. Hát igen, tovább nem tudtam vinni, odáig el tudtam. Mondtam is, hogyha ha kell, akkor jött az utolsó heti kanyarnál gyorsítok, és aztán ott neki kell mennie, mert azt tudjuk, hogyha egy picit is jó helyzetben van, és nem kerül bajba, az a legfontosabb neki. Azt gondolom, hogy pár helyet veszített ott az utolsó kanyarnál, amit hallottam, de szerencsére mindig a leggyorsabb. És ez egy nagyon hektikus befutó volt megint. A legjobbat tettük, nyújtottuk, amit csak tudtunk. Kint tartottuk a bajból a lehető legtovább. Egész egyszerűen csak nem kell az utolsó grugás neki ahhoz, hogy induljon, mert az utolsó 500-at a jó helyzetben van, akkor már meg is oldja.
8: Jasper Stuyvent hallottuk legutoljára, az első két interjút Várhegyi Benjamin készítette, aki szinkron tolmácsolt, a Székely Dávid. Jelenleg is tart még a wimbledoni teniszbajnokságban a női egyes döntője, úgyhogy már a találkozó 1 óra 20 perce tart, és egyelőre nem tudja kiszerválni a győzelmet Noszková. Tart egyébként ez a mérkőzés a második játszmának a 9. játékában. Az első szettet a cseh házi döntőben magabiztosan Noszková nyerte meg 6-2-re, és itt a második szettben a 8. játékban 3 meccslabdát is hárított Muhová. Nagy a küzdelem tehát a két cseh teniszező között, és egyelőre a 9. játékban is úgy tűnik, hogy 40-30-nál Muhová fogadja az adogatást azért, hogy továbbra is mérkőzésben maradjon és küzdjön az első Grand Slam győzelméért. Ugye itt a füves pályás tenisztornán Wimbledonban az elmúlt 3 esztendőben már győztek a csehek többször is, és azzal, hogy cseh házi döntő alakult ki, azzal biztossá vált, hogy 4 éven belül 3-szor lesz cseh győztese a női egyesnek. Tart tehát ez a döntő, és mivel ismételten labdája van Muhovának ahhoz, hogy megnyerje a 4. játékot a 2. játszmában, így megkockáztatom, hogy ez a finálé akár még a híreket követően is tart majd, beszámolunk majd tehát a döntő alakulásáról. Jelen pillanatban a 2. játszmában 5-3-ra vezet Noszková, de labdája van Muhovának ahhoz, hogy megszerezze a 4. győzelmét, a 4. játékát ebben a szedben. A pontos idő 18 óra 29 perc, következnek a hírek.
6: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá, hajrá!
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: A legjobb 10 versenyző között végzett a 18 éves Szalai Fanni a triatlon világkupán. Regisztrálni kell az egyedülálló szülőknek az iskolakezdési támogatáshoz. Napos, szeles idő lesz, elszórtan záporokkal. Jó estét kívánok, jönnek a részletek, Nagy Zsombor vagyok.
0: Sporthírek.
2: Molnár Ádám gólt szerzett új csapata a lengyel Rakov felkészülési mérkőzésén. Az ellenfél a PSV volt, a holland labdarúgó bajnokság legutóbbi aranyérmese. 3-2-re megnyerte a meccset. A legjobb 10 versenyző között debütált a 18 éves Szalai Fanni a triatlon világkupa sorozat 5. állomásán, Hamburgban. A fiatal magyar a 9. helyen végzett. A férfiaknál Léman Csongor 14., Dévai Márk pedig 31. lett. Legjobb magyarként Dina Márton 4. ért célba a Visegrád 4 nemzetközi országúti kerékpárverseny magyarországi szakaszán, amelyen olasz csapattársa Luca Cretti diadalmaskodott. A legjobb 10-be Dina mellett a United Shipping adott még 2 magyar versenyzőt. Fetter Erik az 5., míg Pelikán János a 10. helyen zárt. Tim Merlier 2 nap alatt 2. sikerét elérve nyerte a Tour de France országúti kerékpáros körverseny 8. szakaszát, amelyen az összetettet továbbra is Tadej Pogacar vezeti. Meghalt 25 éves korában Jaden Adams, a dél-afrikai válogatott és a Mamelodi Sundowns középpályása, számolt be róla a dél-afrikai sajtó. A labdarúgó alig néhány héttel ezelőtt még a 2026-os világbajnokságon szerepelt, hazája színeiben. A halálokát egyelőre nem hozták nyilvánosságra.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Több ezren emlékeztek Srebrenicában az 1995-ös mészárlás áldozataira. Az évfordulón 10 újonnan azonosított emberföldi maradványait helyezték végső nyugalomra. 31 évvel ezelőtt, a boszniai háborúban a szerberők 8000 bosnyák férfit és fiút mészároltak le. A vérengzést az ENSZ Nemzetközi Bírósága 2007-ben népirtásnak minősített. Teljes jogú tagja lett Magyarország a Nyugat-Balkán barátai csoportnak, miután a Rómában tartott találkozón megfigyelőiből állandó státuszra kérték fel az országot, tájékoztatott a külügyminiszter. Orbán Anita hangsúlyozta, hogy a csatlakozás a közvetlen szomszédság miatt kiemelten fontos a térség stabilitása és uniós integrációja szempontjából. A Nyugat-Balkán barátai csoportban 6 uniós tagállam és 6 nyugat-balkáni ország vesz részt. A Magyar Államkincstárnál kell regisztrálni az egyedülálló szülőknek az iskolakezdési támogatáshoz, hívta fel a figyelmet a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos kiemelte, hogy a 100 000 forint minden egyszülős családnak jár, de ehhez változás bejelentési kérelmet kell benyújtani. Ügyfélkapun, személyesen bármelyik kormányablakban vagy az Államkincstár ügyfélszolgálatán. Az iskolakezdési támogatás első részletét augusztus 24-éig folyósítják, míg a második 50 000 forintot novemberben utalvány formájában kapják meg a jogosultak. Ma is sztrájkoltak az IKEA dolgozói. Kora délután több mint 200-an nem vették fel a munkát a 3 hazai áruházban. A Budaörsi egységben például az árukiadó és a vevőszolgálat is bezárt, ami a legforgalmasabb órákban jelentős fennakadásokat okozott. Az elmúlt 2 napban szintén csak nem 300 ember tartott 2-2,5 órás munkabeszüntetést. A szakszervezet 5 pontos követelés csomagot nyújtott be a vállalat vezetésének, amelyek többségéről sikerült megegyezni. Az egységes 6%-os béremelésről viszont nem. Még egy hétig láthatja a közönség a fővárosi Kieselbach Galéria Budapest a festők szemével című kiállítását, melynek anyagába 150 év csaknem 100 festményét válogatták be. A látképek jellegzetes városrészek, épületek mellett a városlakók is megismerhetők. Mások mellett Vasari János, Perlrott Csaba Vilmos, Cene Béla, Sejber Hugo és Mácsai István festményein.
0: Közlekedés.
2: Az M7-es autópályán Budapest felé a Balatonkeresztúri csomópontnál egy kis teherautó szalagkorlátnak hajtott, a 170-es kilométernél a külső sávot lezárták. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
0: Időjárás.
2: Holnap változóan felhős napos idő lesz. A legtöbb felhő az északkeleti ország részben valószínű, ahol záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A hajnali 10-18 fokról délutánra 26-31 fok közé melegszik a levegő, de északkeleten ennél pár fokkal hűvösebb lesz.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: A története során először negyeddöntős Norvégia. A félelmetes Erling Haaland vezetésével már Brazíliát is két vállra fektette. Most pedig a végső győzelemre törő, rutinos három oroszlánosok ellen folytatná a tündérmesét. A skandináv csoda után pedig jön a dél-amerikai mágia. A Kolumbiát búcsúztató betonkemény svájci fal próbálja megállítani az aranyéremre éhes argentin hengert. Élő közvetítés a labdarúgó világbajnokság negyed döntőiről. Anglia-Norvégia 23 órától, majd Argentina-Svájc hajnali 3 órától a Nemzeti Sportrádióban.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a körkapcsolás.
4: 7 perccel múlt, 6:30 a mikrofonnál Tóth Béla. Az első futamon rajtcél győzelmet aratott, a másodikon pedig negyedikként végzett a címvédő és 7-szeres Európa-bajnok Kis Norbert, a Révész Racing versenyzője, a gyorsasági kamion Európa-bajnokság idei harmadik állomásának szombati napján Nürburgringen. Időközben tart még a teniszezőknél a női egyes döntője Wimbledonban. A füves pályás Grand Slam tornán elképesztően nagyot harcol a két cseh, Muhova és Noskova. Az első játszmát 6-2-re nyerte meg Noskova, akinek már 4 meccslabdája volt a győzelemhez. A második játszmában, ahol vezetett 5-2-re is a játékokat tekintve, Muhova viszont egyrészt elvette az adogatását Noskovának, és hozta a saját adogatását úgy, hogy a 7. Breaklabdáját tudta érvényesíteni Muhova abban a játékban, amikor Noskova adogatott, úgyhogy most már Muhova szerválhat azért, hogy a szetten belül egyenlítsen. 1 óra 29 percnyi játékot követően, tehát 6-2-5-4 egyelőre Noskova javára, de ismétlem, jelen pillanatban a második játszma 10. játékában Muhova adogat. Tart még tehát a Wimbledoni teniszbajnokság döntője női egyesben. Mi pedig itt a körkapcsolásban nem mással megyünk tovább, mint hogy meghallgassuk az újra töltve legfrissebb adását.
0: Ez az újra töltve, a Nemzeti Sport Rádió háttérműsora, amely a magyar sport évtizedes rejtélyeinek megoldását kutatja. Havonta egyszer csütörtökön 14 óra 35 perctől a Nemzeti Sport Rádióban.
5: A szerkesztő Szűcs Miklós nevében is köszönti Önöket a szerkesztő műsorvezető Kreisz Bálint. Az újra töltött című magazin műsor 14. részét hallják. A következő percekben a labdarúgás legfontosabb tornájával foglalkozunk, néhány emlékezetes világbajnoki találkozót mutatunk be. Az általunk kiválasztott 5 különböző mérkőzés mindegyikét egyes sportújságíró vagy sporttörténés segítségével igyekszünk elhelyezni térben és időben. Tartsanak velünk! A labdarúgó világbajnokság 1930 óta íródó története tele van legendás futballistákkal, emlékezetes összecsapásokkal, nagy diadalokkal, meglepő vereségekkel, drámákkal, könnyekkel, örömökkel, de akadnak meccsek, amelyek különböző okok miatt kilógnak a sorból. Túl sok bennük a politika, túl kevés a fair play, megmagyarázhatatlan bíróhibák, mélyben gyökeredző indulatok jellemzik. Van mérkőzés, amely után szabályt kellett változtatni, vagy bundagyanú árnyékolja be. Előfordult, hogy egyetlen kézmozdulat, esetleg bíróítélet váltott ki vitát, máskor pedig a következmények messze túlmutattak a sporton, a futballon. Ezek nem mindig a legszebb mérkőzések voltak, mégis a legemlékezetesebbek közé tartoznak. A következő percekben felidézünk a VB történelem furcsa, vitatott, különleges és néha egészen sötét meccseiből néhányat. Olyan találkozókat, amelyeknél nem csak az az érdekes kinyert, hanem az is, mi történt valójában.
6: Harcos vagyok, nekem így jó, úgy nem rám számol a bíró. Ha kérdeznétek, igen, én nyerek, és nem kell hozzá 12 menet.
5: 1962. június 2-a. Chile, Olaszország, 2-0. A Santiago-i csatanéven elhíresült mérkőzés a labdarúgó világbajnokság történetének talán legdurvább, legvadabb összecsapása volt, pedig sokáig még az sem volt egyértelmű, hogy Chile lesz az 1962-es világbajnokság házigazdája. Dénes Tamás sporttörténész így idézte fel az ezzel kapcsolatos dilemmákat.
7: Egy olyan országról beszélünk, amely ugye 1954-től kezdődően harcban állt a VB rendezés megkapásáért, ugye a Dél-Amerikai Szövetség, miután Európa rendezett 54-ben és 58-ban, világossá tette, hogy a következő világbajnokságot majd Dél-Amerikában kívánja megrendezni, és abban az esetben, hogyha a FIFA nem így dönt, akkor akár a dél-amerikaiak bojkottálják is a tornát. Argentina tűnt a rendezésre a legesélyesebbnek, de a FIFA preferált a Chile rendezését is, akár még egy olyan akkor még eretnek megható, már megszokott gondolat is társult ehhez, hogy társrendező legyen Chile. De aztán végül önállóan kandidált a két ország.
5: 1960 májusában a valamiért legerősebb 9,5-ös földrengés rázta meg Chilét, az ország infrastruktúrája súlyos károkat szenvedett, így az 1962-es VB megrendezése is veszélybe került. Carlos Dittborn, a szervezőbizottság elnöke a drámai helyzet ellenére is kiállt a rendezés mellett. A sokszor idézett mondata, miszerint mivel nincs semmink, mindent megteszünk az újjáépítésért, lelkesítőleg hatott. A stadionokat és az infrastruktúrát rekordidő alatt sikerült helyrehozni, emelek eredményét Dittborn már nem láthatta, ugyanis elhunyt a VB rajtja előtt egy hónappal. Chile nem gazdag rendezőként, hanem bizonyítási kényszerrel küzdő országként várta a torna rajtját, de a lelkesedést felváltotta az indulat, miután két olasz újságíró Antonio Girelli és Corrado Pizzinelli még a torna kezdet előtt sértő cikk sorozatot jelentett meg Chiléről és annak fővárosáról, Santiagóról. Narrátor Szilágyi Dóra.
8: Tiszta őrület, hogy Chilében fogják megrendezni a labdarúgó világbajnokságot. Santiago elmaradott város. A telefonok nem működnek, vagy ha igen, az európai hívás egy vagyonba kerül. Egy levél 5 nap alatt érkezik meg, a taxik pedig olyan ritkák, mint a hűséges férjek. Santiago szörnyű, egész városrészeket ural a prostitúció. A chileiek jelentős része alultáplált, írástudatlan, szegény és hajlamos az alkoholizmusra.
5: Az újságcikkek csak rátettek még egy lapáttal a két ország között már korábban is meglévő ellentétekre. Ezekről Dénes Tamás sporttörténész beszélt.
7: Az olasz futball az különösen szálka volt a dél-amerikai országok futball szurkolói szemében abból a szempontból, hogy miközben már a 30-as évektől a legjobb dél-amerikai játékosok egy része Olaszországban játszott, és ott adott esetben állampolgárságot kapott, mint oriundó, tehát olasz nemzetiségű vagy olasz gyökerű futballista. Ez az 50-es években felerősödött. 1962-ben Chilében az olasz válogatottból négy dél-amerikai játékos is szerepet, José Altafini és Angelo Sormani brazilok voltak, Humberto Maschio és Omar Sivori pedig argentinok, megint csak nem növelte mondjuk az olaszok ott a népszerűségét.
5: A cikkek a chilei sajtóban felháborodást váltottak ki. A helyi lapok visszatámadtak, az olaszokat fasisztákkal, mafiózókkal és drogügyekkel azonosították. A hangulat annyira elmérgesedett, hogy az olasz újságíróknak el kellett hagyniuk Chilét, egy argentin kollégájukat pedig állítólag olasznak nézték egy santiagói bárban, s úgy megverték, hogy kórházba került. Ilyen előzmények után került sor 1962. június 2-án a Chile és Olaszország közötti világbajnoki mérkőzésre, amelyen egy megsértett és egy ellenséges közegben futballozó ország csapata találkozott. Így nem csoda, hogy 12 másodperc után megvolt az első chilei szabálytalanság. Az ezután történteket az angol Time magazin így foglalta össze. Az idézetet Katona László felolvasásában hallják.
9: Ken Ashton játékvezető 5 percen belül kénytelen volt véget vetni egy potenciális ökölharcnak az ellenfél csapatai között. Nem sokkal ezután az olasz középpályás Giorgio Ferrini úgy reagált Honorino Landa szabálytalanságára, hogy a játékvezető előtt belerúgott. Az angol gondolkodás nélkül kiállította Ferrinit, aki azonban nem volt hajlandó elhagyni a pályát. Az olasz tudni akarta, miért nem kapott sárgalapot Landa, majd sértettségében még 8 percig a pályán maradt, a közönség sziszegése és fütyszó közepette egyre dacosabb lett. Végül egy chilei rendőrökből álló osztag erőszakkal kísérte le a pályáról.
5: A folytatás sem volt szebb. A történteket Dénes Tamás sporttörténész idézte fel.
7: Közben aztán nem vette észre, hogy Landa ököldel bevágott egyet egy olasznak, mint hogy az sem, hogy Leonel Sanchez, aki a Chilek egyik legjobb játékosa volt, Mario Davidot ütötte meg. Ellenben, amikor David fejbe rúgta, később Sanchez azt észrevette, és hát Sanchez mondjuk annyira felbátorodott azon, hogy az első incidens megúszta, hogy egy ökölvívókat megszégyenítő balcsapottal eltörte Humberto Maschio-nak az orrát, sőt állítólag, én ezt John Foote-nak a Calcio című könyvében olvastam, bizonyos legendák szerint a chilei miközben ütött még egy áruló kifejezés, és mondott egy kiáltó spanyolul a dél-amerikai származású, de már az olasz válogatottban szereplő argentin játékosnak.
5: A Jaime Ramirez és Jorge Toro góljával 2-0-ás chilei győzelemmel záruló találkozóhoz tartoznak a BBC televízióban a mérkőzést néhány nappal később értékelő kommentátor David Coleman szavai. Narrátor Szegő Tibor.
10: Ez a mérkőzés a futball történetének legbutább, legszörnyűbb, legundorítóbb és legszégyenletesebb bemutatója volt. Ez volt az első alkalom, hogy ezek az országok találkoztak, és reméljük az utolsó is. Chile nemzeti mottója így hangzik. Ésszel vagy erőszakkal. Ezúttal a chileiek nem voltak észszerűek, az olaszok csak erőszakot alkalmaztak, az eredmény pedig katasztrófa lett a világbajnokság számára.
5: A történtek után azon már meglepődni sem érdemes, hogy a találkozó másnapján napvilágot látó reakciók alapján, mintha két különböző mérkőzést láttak volna a felek. Jorge Piz, a Chilei Labdarúgó Szövetség elnökségének tagja így nyilatkozott. Felolvasó Tóth Béla.
11: Úgy tűnt, az olaszok kizárólag azzal a szándékkal léptek pályára, hogy megsebesítsék a chileieket. Olyan volt, mint egy rodeó. Őszintén szólva szerintem doppingoltak. Most már látom, hogy szükség van a játékosok laboratóriumi vizsgálatára a mérkőzések után.
5: Ezzel szemben az olaszok hivatalos panaszt nyújtottak be a FIFA-hoz Kenesten elfogult bíráskodása miatt, sőt, odáig mentek, hogy szerintük a chileiek kannibálok módjára viselkedtek a pályán. Amikor a mérkőzésen történtek híre elérte Olaszországot, az olasz hadsereget kellett bevetni a római chilei konzulátus védelmére. A találkozó játékvezetője Kenesten utólag így értékelt az esetet. A nyilatkozatot Szegő Tibor idézi.
10: Nem futballmérkőzést vezettem, hanem katonai manőverekben működtem közre játékvezetőként.
5: Dénes Tamás sporttörténész a labdarúgó VB történetének egyik legbrutálisabb találkozójának utóéletéről is szolgált néhány érdekességgel.
7: A csoportszakaszban a chileiek továbbjutottak és eljutottak egészen az elődöntőbe, az olaszok pedig kiestek. Az olaszok óriási csalódással élték meg azt, hogy kiestek a világbajnokságon. Tulajdonképpen annak mondjuk ehhez a találkozóhoz nem volt köze, a gyenge szereplésnek igen, hogy úgy döntöttek, hogy aztán csökkentik a külföldi játékosok számát, tehát nem lehetett egy idő után már új külföldi játékosnak igazolni a Calcióba. A chileiek viszont mint egy ugródeszkának használták ezt a találkozót, és történetük legjobb világbajnoki szereplését produkálták.
5: Érdekesség, hogy 4 évvel később, 1966-ban az angol világbajnokságon, vagy angol rendezési világbajnokságon szintén összefutott a csoportkörben a két csapat, akkor Olaszország győzött 2-0-ra. Annak a mérkőzésnek a hangulatán érezhető volt a feszültség, vagy 4 év elég volt a feleknek ahhoz, hogy mindent elfelejtsenek?
7: Azt olvasom, hogy benne volt az olasz játékosokban különösen, akadt még néhány, aki játszott mind a két mérkőzésen, ez az akkori eset. De hát a chilei válogatott közel sem volt annyira erős már, mint 1962-ben. Hozzáteszem, 1966-ban is az olaszok óriási csalódást keltettek a világbajnokságon, hiszen miten a észak-koreai csapattól kikaptak Pakdoiknak a góljával. Jóval a reményeik előtt haza kellett, hogy térjenek, elbúcsúztak a világbajnokságtól. Ez volt az emlékezetes eset, hogy az olaszokat nem egy csoportban reptették haza, hanem különböző városokban szállt a gépük éjszaka, és akadt, ahol rohadt paradicsommal dobálták meg őket.
5: Ha nem is közvetlenül, de a Santiago-i csata is szerepet játszott a világ futballjának egyik meghatározó újításában, ugyanis a mérkőzésen bíráskodó Ken Ashton később a sárga és piros lapok rendszerének kidolgozásáról vált ismerté. A korabeli bíráskodással kapcsolatban problémaként vetődött fel, hogy sokszor a játékosok és a szurkolók sem értették egyértelműen, ki kapott szóban figyelmeztetést, milyen fegyelmezési fokozatok vannak, kit és miért küldtek le a pályáról. Estonban az 1966-os VB idején született meg a színes lapok gondolata, amikor a közlekedési lámpák logikája, azaz a sárga figyelmeztetés, a piros a megállás alapján univerzális jelrendszert keresett. Az először az 1970-es világbajnokságon alkalmazott sárga és piros lapos rendszer a korábban kialakult káoszokra adott vizuális és nyelvtudástól független választ. Önök az Újratöltve című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. 1978. június 21-e. Argentina-Peru 6-0. A rozáriói buntagyanú. A világbajnokság történetének mindmáig egyik legvitatottabb, legtöbbet elemzett mérkőzése. Bár a FIFA még az előző kormány pályázatát elfogadva adta Argentinának a VB rendezési jogát, a torna idején már Jorge Rafael Videl a vezetésével véres katonai diktatúra irányította az országot. Ebben a helyzetben a hatalom számára a világbajnokság nem egyszerű sportesemény volt, hanem inkább propaganda eszköz, amivel be akarta bizonyítani a világnak, hogy Argentina stabil, egységes ország. Akkoriban ugyanis Argentinát az állami terrorral, a kínzásokkal és az embertelen bánásmóddal azonosították. Ahhoz, hogy a későbbieket megértsük, a Nemzeti Sportrádió főszerkesztője Ballai Attila segítségével érdemes kicsit bővebben szót ejteni a világbajnokság hátteréről.
12: Argentina győzelemre ítéltetett. Azért rendezték meg a világbajnokságot, hogy ez a csapat most már végre egyszer révbe érjen. Egyébként az Európán kívüli VB-knek mindig volt ilyen hangulatuk, hogy most vagy soha. Rögtön az elején 1930 Uruguay függetlenségének a 100 éves évfordulát ünnepelte. Uruguay-Argentina döntő volt, majdnem háború robbant ki a két ország között. Még abba se tudtak megegyezni, hogy milyen labdával játsszák a döntőt, azért az első félidőt argentin labdával játszottak, a másodikat Uruguayval. Nem mellékesen az argentin labdával az argentinok 2-1-re vezettek, aztán Uruguay 3-0-ra hozta a saját labdával a második félidőt. 1950-es VB-n ugye a brazilok, amikor mindenki számára nyilvánvaló volt, hogy ezt ők fogják megnyerni, és a Maracanában az utolsó meccsen 200 ezer nézőt 2-1-re kikaptak Uruguaytól. A szemtanúk szerint többen onnan vetették magukat a mélybe a stadionnak az ormerőt, a öngyilkosok lettek. 1962 Chile, akkor éppen nem volt katonai hunta Chilébe, két hunta között egy aránylag demokratikus berendezkedési ország volt, de ettől még az olaszok elleni meccsen amilyen segítséget kaptak a chilek, és amilyen botrányos volt a meccs, az ugyancsak párját ritkítja, Európában elképzelhetetlen lenne. Aztán jött a 78-as VB, és 2002-ben én ott voltam Koreában, amikor Dél-Koreát becsalták a négybe, és a dél-koreai elnök a spanyol elleni negyeddöntő után azt mondta, hogy ez az ország 5000 éves történetének legboldogabb napja. Most ennyit úgy általában. Ez a világbajnokság pedig nem csak az a fontos, hogy Európán kívül és Argentínában volt, első ízben Argentínában, hanem az is, hogy mikor. A Jorge Videla féle katonai huntának a kellős közepén. Egy olyan országban, ahol aki ellenzéki gondolatot megfogalmazott, azt inkább fizikailag semmisítették meg, de politikailag biztosan. Elképesztő korrupció, rohanó, szárnyaló infláció, romokban lévő gazdaság, sikert kellett felmutatni. És ennek a sikernek egyetlen eszköze volt az argentin futball válogatott, ezért aztán amögé mindent oda tettek. Ennek első szenvedő alanya a magyar csapat volt, ugye, hiszen Argentínával egy csoportba játszottunk, 2-1-re kikaptunk. A magyar futball vezetőség óriási hibája volt, hogy komolyan gondolt, hogy mi azt a meccset meg tudjuk nyerni, és arra tettünk fel mindent. Ezért aztán nem csak egy meccset, hanem mindent el is vesztettünk. Argentina így haladt tovább, győzelemre ítéltetve egészen a bizonyos Peru elleni mérkőzésig.
5: Az első csoportkörből a hazaiak Olaszország mögött, Franciaországot és Magyarországot megelőzve a második hely jutottak tovább. A második csoportkörben pedig a Lengyelország elleni 2-0-es győzelmet a Brazíliával szembeni 0-0-es döntetlen követte. Ez utóbbi találkozó magyar vonatkozásáról Ballai Attila beszélt.
12: Amikor nyilvánvaló volt, hogy hogyan fog kinézni a két középdöntős csoport, a két négyes csoport, akkor az első pontban lehetett tudni, hogy Argentina és Brazília küzd majd a világbajnoki döntőért. Mert nem volt elődöntő, hanem a két négyes csoport győztese egyből VB döntőt játszott. És a második körben, a középdöntő második körben az Argentina-Brazília mérkőzés egy 0-0-ás döntetlent hozott. Tehát ha azt a brazilok megnyerik, akkor ők vannak ott, nincs mese. És ez a mérkőzés megmaradt a normalitás keretei között, és ebben óriási szerepe és érdeme van a játékvezetőnek, bizonyos Palotai Károlynak, aki úgy lefújta azt a meccset, hogy az egész világ leborult előtte. Mert ott aztán tényleg puskaporos volt a hangulat. De ezután nyilvánvalóvá vált, hogy a gólkülönbség fog dönteni a két nagy között, és mivel, ahogy mondod, a brazilok előbb lejátszották a meccsüket, lehetett tudni, hogy Argentinának 4 góllal meg kell vernie Perut.
5: A két dél-amerikai gigász döntetlen, után a Peru elleni meccs döntött arról, melyikük jut be a döntőbe. A képlet egyszerű volt. Az argentinoknak legalább 4 góllal kellett nyerniük a fináléhoz, minden más esetben a brazilok játszottak a világbajnoki trófáért. Az argentin-perui meccset megelőző hangulatot Ballai Attila idézte fel.
12: Lehetett tudni, hogy Argentinának 4 góllal meg kell vernie Perut. Ez az addigiak alapján nem tűnt egyszerű történetnek, mert az argentinok összesen lőttek 6 gólt, Peru pedig parádésan kezdett. Én akkor szerettem bele Peruba a 78-as VB első meccsén, amikor Skóciát 3-1-re úgy megverte olyan egyéni teljesítményekkel és futballal, mint az álom. Aztán azért valamelyest kezdett ez a csapat kifulladni szerintem, mert a középdöntő első meccsén például 3-0-ra simán kikapott a braziloktól. De amit ezen a 6-0-ra elveszített mérkőzésen műveltek a peruiak, ugye a magyar tévét közvetítette ezt a meccset, és megvolt az előélete még itthon, a magyar sajtóban is. A meccs napján megjelent Népsport idézett egy brazil újságot, amelynek az volt a szalag cím, hogy óriási disznóság készül ellenünk, de semmit nem tehetünk ellene. Tehát nagyjából azért már elég sokan felvázolták, hogy mi várható. Például azt, hogy a peruiak kapusa, az egyébként kiváló Quiroga, nem csak hogy Argentínában született, hanem Rosarióban a meccsnek a színhelyén, tehát ott elég komoly és élénk hatások érhették, és már előre beszéltek mindenféle ilyen kormányközi egyeztetésekről, egyebekről, Ez vagy igaz, vagy nem. Hozzáteszem, ha igaz, akkor utóbb egyik félnek sem állt érdekében, hogy ezt bizonyítsa. Az viszont tény, kép is van róla, hogy Argentina köztársaság elnöke, Jorge Videla, a mérkőzés előtt bement a perui öltözőbe, ahol hosszasan esetelte a két ország békés baráti viszonyát, és hogy reméli, hogy ez így is marad, csak azt nem mondta, gyerekek, ehhez minimum 4-jel ki kell kapnotok.
5: Az imént említett eset az Argentina elleni meccsre készülő perui játékosok pályafutása talán legbizarabb pillanata lehetett. Erről a csapatkapitány Héctor Csumpitász később így nyilatkozott. A narrátor Tóth Béla.
13: Az öltözőnkben egyszer csak megjelent Jorge Rafael Videla és az amerikai külügyminiszter Henry Kissinger. Úgy tűnt, mintha csak azért jöttek volna, hogy üdvözöljenek minket. Azt mondták, remélik jó meccs lesz, mert az argentin szurkolókban nagy a várakozás. Sok szerencsét kívántak és kimentek. Egymásra néztünk és azon tűnődtünk, miért hozzánk jöttek be. Nem inkább az argentin öltözőbe kellett volna menniük? Mi folyik itt? Sok szerencsét kívántak nekünk. De miért? Ez elgondolkodtatott minket.
5: Perút 1978-ban Francisco Morales Bermudez tábornok, a perui forradalmi fegyveres kormány vezetője kormányozta. Az öltözőben a tőle érkező levelet is felolvasták, a szöveg a két ország barátságát és együttműködését hangsúlyozta. Az öltözői eset különös utóélete, hogy bár a perui csapat játékosai egyöntetően állítják, Henry Kissinger és Jorge Rafael Videla ott jártak az öltözőben, az amerikai külügyminiszter később erre nem emlékezett. A narrátor Szilágyi Dóra.
8: Egyáltalán nem emlékszem arra, hogy Peru öltözőjében jártam volna Videlával.
5: A perui csapat játékosai ilyen előzmények után igencsak furcsa hangulatban futottak ki a pályára. A VB addigi meccsein legfeljebb két gólt szerző argentinok 2-0-ás félidő után 6-0-ás sikerrel kvalifikáltak a világbajnoki döntőbe. A történeti hűség kedvéért érdemes megjegyezni, hogy Peru az azt megelőző 5 meccsen összesen 6 gólt kapott. A Nésport június 23-ai számában megjelenő tudósításban alig leplezett módon a sorok között rejtették el a lényeget. A felolvasó ismét Szilágyi Dóra.
8: Úgy festett ez a mérkőzés, hogyha az argentinoknak 10 góllal kellett volna nyerniük a döntőbejutáshoz, akkor annyival győztek volna. A két csapat, mintha nem ugyanazon a találkozón játszott volna. Az argentinok megszállottakként eltökélten, sokszor az eszközökben sem válogatva küzdöttek a döntőbejutásért. A peruiak pedig, mintha barátságos mérkőzést játszottak volna a VB végén. Az argentin csapat ezen a VB-n még nem játszott ilyen jól, de ellenfelük hihetetlenül gyenge teljesítménye volt csillogásuk oka.
5: Az argentinok döntőbe jutása, majd ott a hollandok legyőzése és a VB-arany egy ideig felettette a történteket, utólag azonban számos teória látott napvilágot az argentin-perui mérkőzés kapcsán. A gyanú egyik központi alakja Ramon Quiroga, a perui kapus volt, aki Argentinában, Rosarióban született, majd honosított perui válogatott lett. Ez önmagában természetesen nem bizonyíték, de a 6-0 után sokakat elgondolkoztatott, hogy az argentin születésű kapus éppen Argentin ellen kapott 6 gólt egy döntőbe jutást eldöntő meccsen. A másik sokat emlegetett név Rodolfo Manzo, perui védő. Egyes későbbi állítások szerint ő is érintett lehetett, sőt olyan történtek is keringtek, miszerint pénzt vagy klubkarrierrel kapcsolatos előnyt kaphatott. José Velázquez az 1978-as perui válogatott középpályása 2018-ban a perui Trome című lapnak adott interjújában konkrét vádakat is megfogalmazott. A cikkből felhasznált részletet Tóth Béla narrálásában hallják.
13: A mérkőzés előtti estén Marcos Calderón szövetségi kapitány bejelentette, nem Quiroga fogja védeni a kapunkat, mivel argentin származású. Aztán persze ő kezdett. Rodolfo Manzo, Raúl Goriti, Ramón Quiroga és Juan José Muñante adták el a becsületüket. Sőt, rosszabb, eladták a hazájukat egy maroknyi pénzért. Persze ezt soha nem fogják beismerni, de legalább életük végéig magukkal hordozzák ezt a szégyent.
5: A megvádolt játékosok tagadták az állításokat, mondván ezekre nincs bizonyíték. Quiroga Velázquezt elmebetegnek nevezte, majd így folytatta. Narrátor Szegő Tibor.
14: Nem adtam el magam. Ha pénzt fogadtam volna el, nem tudnék végig sétálni Limán. 4 évvel később is ott voltam a világbajnokságon, és a perui szurkolók mindig tisztelettel bántak velem. Ha veszíteni akartam volna, egy nappal sem tudtam volna tovább élni ebben az országban. De lám, több mint 40 éve itt élek.
5: A 6-0-ás eredménnyel záruló argentin-perui találkozó utólag Peru mellett Argentinában és a közvetetten érintett Brazíliában is éles visszhangot váltott ki. Ballai Attila, a Nemzeti Sportrádió főszerkesztője ezeket is felidézte.
12: A perui visszhang minimum ellentmondásos volt. Argentinában ott akkor még abban a pillanatban szerintem legfeljebb egy-két nagyon vágyfülű vagy ellenzéki emberbe vetőt vetett fel, hogy ez így nem volt jó. De például hosszú évekkel később Leopold Luque az egyik csatár, aki az ellenünk például az egyenlítő gólt szerezte, és ezen a meccsen is rugott 2-t, úgy fogalmazott, hogy Hát ha akkor tudtam volna, vagy így utóbb, nem nagyon vagyok büszke arra, ami történt. De mi akkor nem is sejtettük, hogy mi az egész, csak futballoztunk. Hát a brazilok azok egyértelműen álltak elő a különféle összeesküvés elméletekkel, amelyek aztán lehet, hogy gyakorlatok is voltak. Először nagyjából arról volt, hogy ugye nem kell mondani, hogy a dél-amerikai államok a 70-es években gazdaságilag nem álltak túl jól. Egy-egy rosszabb évjárat a termésekben az éhínséget is okozhatott. És Peruban pont ez volt a helyzet. És hogy született állítólag kormányközi egyezmény arról, hogy nagyon komoly gabona export vagy import, attól függ, melyik ország szempontjából nézzük, következhet, hogyha kikapnak ennyivel. A 2010-es években valamikor egy komoly bírósági tárgyalás volt arról egyébként, hogy a két ország közti kiadatási egyezmény dacára olyan peruiakat szöktettek át Argentínába, akiket Argentínának vissza kellett volna toloncolni a Peruba, de Jorge Vidal elnök azt mondta, hogy maradhatnak egy esetben, ha kedvező eredmény születik az Argentina-Peru mérkőzésen. Ez bírósági tárgyalás volt, erre tanúk vannak, tehát ez nem valami légből kapott információ. És akkor ugye ott van még ez a Quiroga száz szegény, pedig ez egy elképesztő kapus volt Quiroga, tehát volt, hogy a félpályán cselezett, őrült volt, de ezen a meccsen igazi potyagolt nem kapott. Más kérdés, hogy olyan óriási bravót sem mutatott be, mint amelyeket amúgy szokott.
5: A magyar futballban is volt egy hasonló trauma. Az 1986-os VB-n Irapuátóban a szovjetektől mi is 6-0-ra kaptunk ki. Az a vereség máig érezhető sebeket ejtett a magyar futballon. Mint hogy az 1978-ban történtek kétségkívül hatással voltak Peru következő évtizedeinek labdarúgására. Balai Attilától azt kérdeztük, lehet-e párhuzamot vonni a két eset között?
12: Abszolút benne lehet, és nem csak konkrétan az, ami nálunk történt, hogy ahogy mondtuk, hogy a fürdővízzel kiöntötték a gyereket is, hanem ott az az önvád, ami lehet, hogy a hivatalos kommunikációkban nem kapott teret, de a perui futball akkor megszégyenült úgy, hogy saját magát szégyenítette meg, és Peruban a futball ugyancsak, mint Dél-Amerikában máshol vallásnak számított. A játékosok az 1978-as VB meccsei előtt egy oltárképhez imádkoztak az öltözőben például. Na most, hogyha ilyen lelki beállítottság után úgy kapsz ki 6-0-ra, hogy te se teszesz semmit azért, hogy ne legyen ilyen megalázó a vereség, abba bele lehet rokkani lelkileg, morálisan generációkat tehet tönkre, meg hosszú időre egy sportágat. Nagy bánatomra ez történt, és hogyha most megnéztük a jelenleg zajló világbajnokságnak a selejtező sorozatot, amikor azt láttuk ugye, hogy 10 dél-amerikai csapat játszik körmeccset, 6 közvetlenül kijut a világbajnokságra. Még a 7. is folytathatja interkontinentális selejtezővel, és Perunak, ennek az egykori kiváló futballhatalomnak még a 7 bejutásra sincs esélye, akkor most azt lehet mondani, hogy nagyon hosszú ez az árnyék.
5: Akadnak elméletek, melyek szerint a szálak a játékosok szintjénél jóval magasabbra vezetnek, a találkozó kapcsán magas szintű államközi egyezményről szólnak. A The Sunday Times tényfeltárása szerint Argentina a meccs után nem sokkal 35 ezer tonna ingyen gabonát szállított a gazdaságilag összeomlott Perunak. Emellett az argentin jegybank feloldott egy 50 millió dolláros zárolt hitelkeretet a perui kormány számára. Fernando Ledesma volt perui szenátor, később egy argentin bíróság előtt eskü alatt vallotta, a 6-0-ás meccs a diktatúrák közötti politikai alkú része volt. Peru baloldali politikai menekülteket és disszidenseket adott át az argentinoknak, cserébe a perui kormány utasította a válogatottat, hogy súlyos vereséget szenvedjen. Bizonyíték persze erre sincs. A VB történelem legkülönösebb mérkőzéséről a pontos igazságot még most, 48 évvel később sem ismerjük, a bunda gyanú azonban megingathatatlan. Videla és Kissinger öltözőbeli látogatása, Peru második félidei összeomlása, a peru játékosok nyilatkozatai, az akkori katonai diktatúrát jellemző gyanús körülmények, s végül az argentinoknak kedvező végeredmény mind egy irányba mutatnak. Önök az Újra töltve című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. 1982. június 25-e, Gijón. NSK Ausztria 1-0. A futball VB történetében a gijóni szégyenként bevonuló találkozó. Itt szó sem volt politikai háttéralkuról, ellentétről, pénzről, bundáról, a botrányt kavaró meccs lényege ennél felszínesebb és cinikusabb. Olyan eredmény elérése volt a cél, amely mindkét félnek megfelelt, a játékosok pedig ennek érdekében meg is tettek mindent. Mindent, amit ez esetben a semmi szinonimájaként kell érteni, nem csoda, hogy a mérkőzést a gijóni szégyen mellett a gijóni meg nem támadási egyezményként is emlegetik. Mindez azért is volt fájó a FIFA-nak és a világbajnokság szervezőinek, mert egyébként az 1982-es spanyolországi volt minden idők egyik legjobb világbajnoksága. Ezt a véleményt osztja el Pap István, a Nemzeti Sport vezető szerkesztője is.
15: Én nem nagyon ismerek olyan embert, aki mondjuk... ugye általában az 1970-es VB-re szokták azt mondani, hogy minden idők legjobb VB-je. Na most azt én még pont nem láttam, készségére hiszem, hiszen aki látta, az azt mondja, De aki nem látta a 70-es VB-t, én még nem találkoztam olyannal, aki szerint a 82-es lett volna minden idők legjobb VB-je. Én is úgy gondolom, hogy volt legalább 6-7 olyan csapat, amelyik oda-vissza a környékbeli VB-ket, mindegyiket megnyerte volna, de hát ezt csak egy nyerhette meg, egyébként ugye az olasz. De hát az általam valaha látott legjobb brazil válogatott ott játszott, be se jutott a négybe. Fantasztikus. A címvédő argentinok annyit változtak 78 óta, hogy még Diego Maradonájuk is volt, be se jutottak a négybe. Szenzációs francia csapat, 2 évvel később Európa bajnok lett, nem jutottak döntőbe. A németek extrák voltak, nem nyerték meg a VB-t. Az olaszoknak volt egy óriási mázliuk, egy Paolo Rossiuk és egy fantasztikus szériájuk a végén, amivel aztán megnyerték a világbajnokságot, de a lengyelek is extrák voltak, tehát szenzációs, mert angolok nagyon jók voltak, tehát, és még mi magyarok is, hát ez volt az a VB, ahonnan legalább nem szemlesütve kellett hazakullognunk, mi mégiscsak itt állítottuk fel a VB körök gólrekordját, a 10-1-et Salvador ellen, és negyed órával a vége előtt még továbbjutásra álltunk Belgium ellen, amelyikkel két évvel az előtti EB ezüstérmes, 4 évvel későbbi VB elődöntős Belgium ellen játszottunk 1-1-et. Ma már Jean-Marie Pfaffot kiállították volna, mert utolsó emberként elütötte Fazekast. A bármelyik későbbi, ez volt az első 24 csapatos VB, bármelyik későbbi 24 csapatos VB-n a 3, vagy akkor még ugye győzelemért 2 pont járt, vagy később 4 pontunkkal a 10-1-es győzelmünkkel vidáman tovább jutottunk volna, mint legjobb csoport harmadik, de itt nem ez volt a lebonyolítás, úgyhogy itt nem jutottunk tovább. És azért ezen a VB-n játszották azt a olasz-brazil középdöntőt, Paolo Rossi 3 góljával nyertek az olaszok 3-2-re, ami tényleg minden idők egyik legnagyobb VB meccse, a másik az teljesen szubjektív. Számomra a német-francia elődöntő minden idők legnagyobb VB meccs, ami 3-3 lett hosszabbításban, csak ollózós gólból volt 3 azon a meccsen, és aztán 11-es párba jutottak tovább a németek. Ez volt az a meccs, ahol Schumacher elütötte Batistont, és azért is ma már piros lap járna, ott pedig semmiféle következménye nem volt, de egyébként az a meccs nem arról szólt, mert az a meccs az amúgy is szenzációs volt, mint ahogy az egész világbajnokság.
5: Foglaljuk össze az NSK Ausztria mérkőzés előzményeit. A világbajnokság második csoportjában Algéria 2-1-re legyőzte az NSK-t, Ausztria 1-0-ra Chilét, ezt követően az NSK-Chile meccs 4-1-re, az Ausztria-Algéria találkozó pedig 2-0-ra végződött. Az utolsó fordulóban 1982. június 24-én Algéria 3-2-re nyert Chile ellen, így a másnapi NSK-Ausztria összecsapás előtt már tudták a csapatok, hogy legfeljebb 2 gólos NSK siker esetén mindketten továbbjutnak, Algéria pedig kiesik. A továbbításról döntő találkozónak 4 évvel korábbról volt némi előélete, erről Elpa István beszélt.
15: A 78-as VB-n ott 2-4-es középdöntő csoport volt, az még egy 16 csapatos VB volt, és ott a németek és az osztrákok, a hollandokkal és az olaszokkal voltak egy 4-es csoportban. Egyébként ott a másik ágon az argentinok a Perút verték 6-0-ra, úgyhogy tudták, hogy egyébként 4-el is elég lett volna nyerniük, tehát nem kellett volna 6-tal nyerniük, de nyertek 6-tal, tudták, hogy ha 4-el nyernek, akkor döntősök. A németeknek a bronzmeccs volt a tét, az osztrákok elleni utolsó meccsen, az Kordobában volt, Argentinában. Emlékszem, a 80-as években volt egy Wurlitzer című kívánságműsor az osztrák tévében, én Szombathelyen laktam, és állandóan osztrák tévét néztünk, és 2 dolog volt, amit minden héten legalább egyszer kértek. Ez egy ilyen önökkértékszerű, de videó kívánságműsor volt, tehát zenék is, meg tévés bejátszások. Minden héten legalább egyszer kérték azt, amikor 1955-ben a Belvedere erkélyéről Ausztria semlegességét, az osztrák államszerződést kihirdetik, hogy eltűnnek a hadseregek, és azt a semleges lesz, a másik pedig a 78-as kordobai meccsen Hans Krankl győztes gólja, amivel 3-2-re megverték a németeket, mert ez nekik hihetetlen fontos volt, úgyhogy ezért is én elég kevésbé hiszek a megegyezésbe, de abba igen, hogy miután tudod, hogy ami van, az neked jó, nem kockáztatod. Itt ezen a meccsen inkább erről volt szó.
5: A németek centere Horst Rubesch már a 10. percben megszerezte a vezetést, ám ezt követően a 2-1 a maga részéről gyakorlatilag befejezetnek tekintette a találkozót. A hátralévő 80 perc értékelhetetlen produkciót hozott. A Nésfort másnapi száma erről így írt. A felolvasó Szilágyi Dóra.
8: Békés passzolgatás volt, a komoly futball megcsúfolása. Minden meggyőződés nélkül terelgették a labdát a játékosok, említésre méltó esemény szinte nem is történt. Azt természetesen nehezen lehetett volna elvárni a 22 labdarúgótól, hogy kiélezett küzdelemben kockára tegyék továbbjutásokat. Az azonban már ugyancsak bosszantó volt, hogy sem a stadionban helyet foglaló szépszámú közönséget, sem pedig a tévénézők millióit nem méltatták még csak annyira sem, hogy egy picit elhitessék velük, VB mérkőzésről és nem békés testmozgásról van szó. A Mundiál első úgymond bunda mérkőzése alig ha kerül be a futball aranykönyvébe.
5: A lelátón ülők már a mérkőzés közben tiltakoztak. A spanyol nézők azt skandálták, fuera, fuera, vagyis kivelük. Közben pedig Algériát éltették. Az angol Guardian beszámolója szerint algériai szurkolók pénzt lengettek, pénzt égettek és bundát kiáltottak. Egy német szurkoló pedig tiltakozásul állítólag elégette a saját zászlóját. A helyi spanyol sajtó különösen keményen fogalmazott. A meccset gúnyosan Anschlussként emlegették, utalva Ausztria 1938-as Németországhoz csatolására. A Guardian összefoglalója alapján a nyugat-német sajtó is támadta a csapatot, szégyenként minősítette a pályán történteket. Az Algériai Labdarúgó Szövetség hivatalos tiltakozást nyújtott be a FIFA-nak, amiben többek között ezt írták. Katona László narrálását hallják.
9: Az volt a benyomásunk, hogy a két csapat megállapodott az eredményben. Ebben partnerük volt a skót játékvezető is, aki nem szólította fel komolyabb játékra az együtteseket. Egy pártatlan bíró talán le is fújta volna a komolytalan játszadozást.
5: Az algériaiak felháborodása jogosnak tűnt, hiszen a németek legyőzésével, ami akkoriban ritkaság számba menő csodának számított, közel kerültek a továbbításhoz, amivel Elpapistán is egyetért, de hozzáteszi, ők is tettek volna azért, hogy elkerüljék a történteket.
15: Addig az, hogy egy harmadik világbeli csapat bármilyen eredményt ér el a VB-n, akár egy döntetlent csoportba, már az is szinte lehetetlen volt. Tehát az azt megelőző évben eleve volt 3-4 olyan kis csapat, mint amelyikből most itt az amerikai VB-n van körülbelül 20, és azért szeregetnek szépen pontokat. Ott az, hogy egy zöldfoki szigetek pontot szerez, tudom, zöldfoki szigetek nem volt ott, de mondjuk ha ott lett volna, vagy aki helyén ott volt, az szinte lehetetlen volt. És az, hogy Algéria nyer egy meccset, az egész egyszerűen csodaszámba ment. Észak-Korea volt ilyen még a 66-os VB-n, hogy szájtátva állt a világ, hogy itt mi történik, majd kiverte az olaszokat, meg majdnem a portugálokat is. De csak majdnem, tehát végül ott se ödöltek le a fák. De ez az algériai győzelem, ez megágyazott volna egy ilyen óriási bravúrnak. Erre azt mondom, hogy meg kellett volna jobban verniük Chilét. Tehát most komolyan tetszik, nem tetszik, akkor nem tudtak volna a németek meg az osztrákok ráülni az eredményre. Jelzem, hogyha nem ülnek rá, akkor szerintem a németek, mert az még egy olyan típusú német válogatott volt, amelyik ha nagyon kellett, akkor fel tudta szívni magát. És hiába volt nagyon jó az osztrák csapat, és mondom jobb, mint az algériai, azért a német annyival jobb volt mind a kettőnél, hogyha ha itt az a tét, hogy a németeknek 3 góllal kell nyerni, akkor inkább a németek nyernek 3 góllal, mint nem.
5: A nyugat-német és az osztrák válogatott hozzáállása, különösen a második félidőben, arcpirító volt. Az Opta nevű adatelemző cég nemrégiben feldolgozta az 1982-es mérkőzést. Hallgassunk meg ebből néhány sokat mondó megállapítást. Ezeket az érdekességeket Szilágyi Dóra idézi önöknek.
16: A második játék részben csak 2 lövés volt. Egyik sem találta el a kaput. Az utolsó lövés az 54. percben érkezett, vagyis az utolsó nagyjából 40 percben senki sem próbált gólt szerezni. A második félidős labdaérintéseknek mindössze 0,9%-a történt az ellenfél 16-osán belül, ami az adatbázisunk szerint modern VB történeti mélypont. A második félidőben a passzok 58%-a saját térfélen történt, miközben a VB meccsek átlaga az elmúlt 6 évtizedben 41% körül van. Azaz a meccs nem csak szemre volt passzív, az adatok szerint is extrém módon kockázatkerülő lett.
5: A lefújás követően természetesen az összes érintett tagadta, hogy előzetesen megegyeztek volna, s ez soha nem is sikerült bebizonyítani, mégis mindenki pontosan tudta, mi történt. Az osztrák szövetségi kaptány Georg Schmidt később szégyenletes előadásnak nevezte a mérkőzést. Jupp Derwall, az NSK kapitánya viszont először sértődötten utasította vissza a vádakat, később azonban már ő is visszafogottabb és árulkodóbb nyilatkozatot tett. Narrátor Tóth Béla.
17: Tovább akartunk jutni, nem futballozni.
5: A hangulatra jellemző, hogy az osztrák televíziós kommentátor Robert Sieger már a mérkőzés közben azt tanácsolta a nézőknek, kapcsolják ki a tévét, majd a meccs végén elhallgatott. A német kommentátor Eberhard Stanek élőben úgy fogalmazott, ami történik a szégyenletes és semmi köze a futballhoz. A nemzetközi futballvilág fontos szereplői is megszólaltak a történtek kapcsán. Elsőként Franz Beckenbauer gondolatait hallják Katona László felolvasásában, az ezt követő idézeteket Szegő Tibor és Tóth Béla narrálja.
9: Remélem, a FIFA levonja a következtetéseket és megváltoztatja a VB lemonyolítási rendszerét. Nem szabad lehetőséget adni ilyen gyanús mérkőzésekre.
14: Michel Hidalgo, francia szövetségi kapitány. Ha rajtam múlna, az NSK és Ausztria válogatottját felterjeszteném a Nobel békedíjra.
17: Hennes Weisweiler, nyugatnémet edző. Hosszú pályafutásom alatt még nem láttam ilyen botrányos összecsapást. A felelősség elsősorban a mi játékosainkat terheli, amiért nem próbáltak meg újabb gólokat lőni.
5: Az NSK és Ausztria békés játszadozásának áldozatul eső Algériában is felháborodott cikkek és nyilatkozatok sora jelent meg. A felolvasók sorrendje Szilágyi Dóra, Katona László és Szegő Tibor.
16: El Mujahid című algériai sportlap. Ha létezik igazság, megsemmisítik az eredményt. Sajnos Rummenigge és Breitner, az algériai gyerekek két példaképe járt elől a manipulációban.
9: Nureddine Kuricsi, algériai labdarúgó. Az ilyen összecsapások a futball halálát okozhatják.
14: Alemi Szekkál, az algériai labdarúgó szövetség elnöke. Megtettük észrevételünket, hogy erkölcsileg lehetetlen helyzetbe hozzuk a világszövetséget. Ha ugyanis nem hoznak szankciókat, közvetett formában részt vállalnak a VB mérkőzések eredményeinek manipulálásában.
5: Az óriási felháborodás miatt a FIFA nem mehetett el szó nélkül az eset mellett, a mérkőzés másnapján 3,5 órán át tárgyalta az algériaiak beadványát. Az eredményről René Kurt, a FIFA szóvivője tájékoztatta a közvéleményt. A közleményt Tóth Béla idézi.
17: A Algéria labdarúgó szövetségének indítványa nincs összhangban a FIFA alapszabályainak szellemével, ezért a testület, bár megfontolta, elutasítja azt.
5: Nem volt mit tenni. A szabályok ugyanis lehetővé tettek egy erkölcsileg elfogadhatatlan, de formálisan nehezen büntethető magatartást. Ettől függetlenül a Gijóni szégyenre, mint a világ labdarúgásának egyik fontos reformját kikényszerítő találkozóra is emlékezhetünk. A hatalmas presztízsveszteség miatt ugyanis a FIFA szabálymódosítást vezetett be. A világ és Európa bajnokságok csoportköreinek utolsó mérkőzéseit azóta kötelezően ugyanazon a napon, azonos időben kell lejátszani, hogy a már ismert eredmények tudatában a csapatoknak ne legyen lehetőségük a taktikázásra. Önök az Újra töltve című magazinműsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. 1986. június 22-e, Mexikóváros. Argentin-Anglia, 2-1. Isten keze és az isteni Diego. Az argentin és az angol válogatott a mexikói világbajnokság negyeddöntőjében a futballtörténelem egyik leginkább átpolitizált mérkőzését vívta. A hangulatot egyértelműen a Falklandi háború határozta meg. 4 évvel korábban, 1982-ben Nagy-Britannia és Argentina a Falkland-szigetek birtoklásáért vívott véres háborút, amely argentin vereséggel és közel 650 argentin katona halálával zárult. Bár sportvezetők és a politikusok is hangsúlyozták, a mexikói futball VB csak egy sportesemény, az argentin válogatott és a közvélemény nyíltan a háborús sérelmekért való nemzeti revansként tekintett az angolok elleni meccsre. Diego Maradona később elismerte, a mérkőzés előtt úgy érezték, mintha egy újabb háborúba indulnának a hazájukért. Az Azték stadionban közel 115 ezer néző előtt került sor a találkozóra, amelynek első félideje inkább a felejthető kategóriába tartozik. Peter Bölzli egy kapushibát követően majdnem megszerezte a vezetést Angliának, de a lövés az oldalhálóban kötött ki, ezt leszámítva többnyire mezőnyjáték jellemezte a játékrészt. Az 51. perc viszont meghozta minden idők egyik legvitatottabb gólját.

0: a rádióban.
1: Közben nézzük, angol támadás, próbálkozás, de a bal oldalról befejez, labdát leállítja, lekapcsolja az argentin Giussi, majd már Paptista kapja egy közreműködő játékos érintésével a labdát, Enrique ki a bal oldalra, Olartico Echeához. Olartico, akitől az Echeát nyugodtan elhagyhatom, tehát Olartico Maradonához, továbbit Maradona egy nagyon ügyes cselel viszi el, vezeti el a labdát Hodu mellett, majd már még két újabb angol mellett a továbbítás Valtanoé, aztán Maradona fejjel gól! Gól mindenféleképpen. Az angol játékosok azt mutatják, hogy Maradona kézzel ért a labdához. Megint mások a partjelzőhöz rohannak. Talán, hogy lesen is volt Maradona. Kétségtelen, hogy az ember elhűlve figyeli, hogy hogyan hullik be majd a labda. Váltán ott már éppen korolni készültem, amikor Maradona fölugrik, és kézzel üti egyértelműen a labdát az angolok kapujába.
0: Novotny Zoltánt arról kérdeztük, milyen volt a hangulat a helyszínen, és Maradona első góljából a lelátóról mit lehetett látni.
2: Mexikóban megvan a külön hangulat, tehát egyfelől az argentinok, dél-amerikaiak közel vannak Mexikóhoz, tehát sok szurkoló is elment, és sokan, akik más országokban, vagy éppen Mexikóban az argentinoknak szurkolnak. Az angolok pedig angolok, a labdarúgás, mondhatni a modernkori labdarúgás feltalálói, képviselői, tehát mindig vonzák a nézőket, és akkor ugyanakkor a semlegeseket is, akik vagy Argentina mellé, vagy Anglia mellé letették a voksukat. Tehát a hangulat az maga csodálatos volt. Én közvetítettem ezt, és mondtam, hogy előreívert labda, a kapus fut ki a kapuból, Maradona fut, felugranak szinte együtt, és Maradona fejjel gól. Szerintem a közönség is valahogy így vett. Először ugye a gólnak lelkesedtek, utána ugye elkezdett morgolódni mindenki, hogy vajon hogy volt ez. Vas István Zoltán pedig, akivel együtt közvetítettük a mérkőzést, egyszerűen így fölemelte a karját, és nem bizonysággal mondta, hogy kéz volt, hanem egy olyan tétova kérdezéssel, hogy lehet, hogy kéz volt. És ne feledjük, hogy 86-ban még nem volt VAR, meg semmi visszajátszási rendszer, esetleg a későbbi tévéközvetítés visszajátszásokban is sokan úgy voltak, hogy hát lehet, hogy kéz volt, lehet, hogy nem. És az igazán érdekes benne, hogy nem csak a közvetítő riporter, és hozzáteszem riporterek, hiszen nem én voltam egyedül, aki fejes gólnak minősítettem ezt a dolgot, hanem a közvetítő riporterek többsége sem vette észre, a tunéziai játékvezető sem vette észre, aztán később az ő nyakába próbálták varni ezt az egész dolgot, de nem vette észre, ne feledjük, hogy a játékvezetőnek egyetlen rálátási szöge van, tehát elképzelhető, hogy ő valóban nem látta, hogy kéz volt ez az eset.
0: A mérkőzés vezető tunéziai Ali Bin Nasser talán túlságosan is tisztelte a világsztárt, talán valóban nem látta pontosan a történteket, de legalább az átfuthatott volna az agyán, miként történhetett meg, hogy a jóval alacsonyabb Maradona túlugrott a Shiltont, az angolok kapusát. A játékvezető a BBC-nek így nyilatkozott a gólról. Narrátor Szegő Tibor.
3: Nem láttam a kezezést, de voltak kétségeim. Partjelző kollégámnak, Bogdan Docsevnek jobb rálátása volt az esetre. Hátrálva futottam a pálya közepe felé, és őt néztem, jelez a kezezést. Mivel elindult a felező vonal felé, nem volt más választásom, mint megadni a gólt.
0: A tunéziai játékvezető által említett partjelző, a bolgár Bogdan Docsev utólag a maga felelősségét elhárítva nyíltan bírálta a vezetőbírót. Ezt Katona László idézi önöknek.
4: Ha a FIFA egy európai játékvezetőt bíz meg egy ilyen fontos meccsel, Maradona első gólját biztosan érvénytelenítették volna.
0: Azt természetesen nem tudhatjuk, mi lett volna, ha rutinosabb játékvezető fújja a sípot, az ismétlésekből azonban világosan kiderült, mi történt. Mivel azonban videóbíró akkoriban még nem létezett, a gól érvényes maradt. A mérkőzés követően természetesen Maradonát is megkérdezték az esetről, mire ő sejtelmes választ adott. A rövid nyilatkozatot Tóth Béla narrálásában hallják.
5: A gól kicsit Maradona fejével, egy kicsit Isten kezével született.
0: A Maradonára jellemző csibészes válasz, ha nem is nyílt beismerés, de tagadásnak sem tekinthető. Peter Shilton évtizedekkel később is ingerülten beszélt az esetről. A Guardianben megjelent visszaemlékezésében úgy fogalmazott, Maradona csalt és megúszta. Szerint a játékvezető és a partjelző hibája volt, hogy a gól érvényes lett. Shilton azt is hozzátette, tudta, hogy Maradona csak kézzel érhette el a labdát, mert ő maga már fölötte volt, ráadásul a csapattársa is azonnal reklamáltak. A kapus különösen azt nehezményezte, hogy Maradona soha nem kért hivatalosan bocsánatot. Felolvasó Szilágyi Dóra.
6: Maradona mondhatta volna egyszerűen, hogy kézzel ütötte be a labdát a kapuba, de inkább az Isten keze történetet választotta.
0: Shilton még évtizedekkel később is csalónak nevezte Maradonát, aki persze nem maradt adós a válasszal. Ismételten Tóth Bélája a szó.
5: Nem mintha büszke lennék egy ilyen gorra, de viccesnek találom, amikor megőrülnek miatta. Anglia is úgy nyert világbajnokságot 1966-ban Németország ellen, hogy a labda nem volt bent, Szóval ne mondjanak semmit Maradónára, mert ők korábban csaltak, mint én.
0: Érdekes módon Gary

0: Eker az angol válogatott gólerős támadója, aki a 2-1-es argentin sikerrel záruló összecsapáson a szigetországiak szépítő találatát szerezte, nemrégiben tett nyilatkozat alapján megbocsátó volt Maradónával. A magyar fordítást Katona László olvassa fel.
1: Nincs bennem düh, be kell vallanom, kedveltem Diegót, becsapott minket, de megbocsátottam neki. Maradona a mi korszakunk legnagyobb játékosa volt, amit a pályán művelt, az tiszta varázslat volt.
0: Ez utóbbi félmondat rendkívül fontos a történtek értékelésében, hiszen nagy valószínűséggel még most, 40 év elteltével is Maradona kezezőskója miatt emlékeznének erre az összecsapásra. A 4 perccel később az argentin zseni nem szerzi meg azt a találatot, amit a FIFA honlapján tartott szavazáson az évszázad góljának választottak meg. A Népsport így próbálta visszaadni írásban azt, amit látni kell. Narrátor Szilágyi Dóra.
2: Az 55. percben még a legmegátalkodottabb angol szurkolók is Maradónának tapsoltak. Az apró argentin világsztár az angol térfél közepén megindult, sorra fektette el az őt kétségbe esetten szerelni igyekvő szigetországiakat, bevezette a labdát a 16-oson belőlre, leültette Shiltont is, és nagy nyugalommal ballal a kapu közepébe helyezett.
0: Novotny Zoltán közvetítésében így hangzott a legendás gól.
3: Maradona utána a sarokzászlóval tajmolódott egy kicsit, most viszont mint a késő rajon megy át, a 16-oson belül van, elgurítja a kapus mellett a labdát, 2-2. Fantasztikus gól! A világbajnokság játékosa, torony magasan a legjobb játékosa. És hogy nehogy azt mondjuk, hogy az 5. percben beütötte a labdát a hálóba, bebizonyította és bemutatta, hogy ő a kezdet és a vég, ő az előkészítő és a befejező, ő a király, ő az Isten. A jobb oldalon kapta a labdát, elegánsan elvitte, 1-2-3 játékos mellett elfektette Shiltont, a világbajnokság legjobb kapusát, és tapozott még egyet a labdát, mint egy 3 méterről, nem a jobbik lábával a ballal, hanem a rosszabbikkal a jobbal, és ezzel megszerezte a második gólt már.
0: Az Hector Henriquétől kapott passz után Maradona sorrendben Peter Beardsleyt, Peter Reedet, Terry Butchert, Terry Fenicket, majd újra Butchert és végül Peter Shiltont is kicselezte. Victor Hugo Morales, uruguayi sportkommentátor élőadásban a következőképpen közvetítette ezt a fantasztikus gólt. A magyar fordítás felolvasója Szegő Tibor.
4: Zseni, zseni, zseni. Gól. Sírni akarok. Szentisten, éljen a futball, micsoda gól. Diego Maradona. Sírnom kell, bocsássanak meg. Melyik bolygóról érkeztél, te kozmikus űrhajós, hogy ennyi angolt hagy magad mögött, és az egész ország egyetlen emberként sírjon és ünnepeljen? Köszönet Istenem a futballért, Maradonáért, ezekért a könnyekért.
0: Novotny Zoltánt arról is megkérdeztük, hogy a kezezős gól ellenére miért gondolunk úgy az 1986-os világbajnokságra, mint Maradona diadalmenetére.
5: Maradona az Isten lett ekkor, nem beszélve arról, hogy ezen a mérkőzésen 4 perccel később rúgott egy olyan gólt, amit a 20. század legszebb góljának minősítettek. A belgák ellen ezt a mozdulatsort megismételte, és ebben az évben nem csak hogy a világbajnokság legjobbjának választották, hanem az év legjobb sportolójának is megválasztották Maradonát. Pedig az odavezető út a csoportmérkőzéseken Korea ellen 3-1, Olaszország ellen 1-1, Bulgária ellen 2-0, Uruguay ellen 1-0. Az argentin csillag Maradona a csoportmérkőzéseken, de még a 8-ad döntőben sem villogott. Kritikusai meg is találták. Maradona egy felfúlt hólyag. Maradona egy telerakott zokni. Írták, mondták róla. És a negyed döntőtől kezdve aztán minden sikerült neki. Tehát mondhatom, hogy egymaga ejtette ki Angliát, egymaga ejtette ki Belgiumot, mindkét meccsen 2-2 góllal megterhelve a riválisok kapuját, a döntőben pedig az ő szöktetésével robboghatott burúcsága mindent eldöntő találatig. Tehát Maradona maga gyors volt, kiszámíthatatlanul cselezett és bal lábával félelmetesen lőtt. De hogyha már ezt a kezezett gólt emlegettük föl, természetesen, hogy azt idézi fel mindenki, arra gondol vissza mindenki. Én azt mondom, hogy Maradona szerezte az angolok ellen a negyed döntőben a világbajnokság két legendás, két legtöbbet emlegetett gólját. Mondhatna, hogy az évszázad legszebb és legcsibészebb találatát. A csibész az a kezezett gól volt, de a legszebb az, amikor még a felező vonalon túlról, ha támadó vonalat vagy oldalt nézem, jobb oldalról elindult, és már 3 angol játékos kicselezett egy mozdulattal, és utána még a kapuig, és elegánsan a kapust is kicselezve szerezte meg, vagy lőtte be a gólt. Tehát én, nekem mondjuk Albert Florian jutott az eszemben 1959-ből, amikor Budapesten a Német Szövetségi Köztársaság ellen a díszpálya elől indult el, balra, aztán a 16-os sarkánál fordult a kapu felé, és szerezte a gólt, és amikor visszanézett, akkor öten feküdtek a földön, tehát annyian játékos cselezett ki.
0: A világ Maradona lábai előtt hevert, s ami nagy szó, még az angolok is. Gary Lineker később a FIFA honlapjának így nyilatkozott. Ezt most Katona László narrálásában mutatjuk be.
1: Amikor Diego megszerezte azt a gólt, már ott a pályán azt éreztem, tapsolnom kell. Akkor és ott tudtam, hogy valami egészen földön túli dolognak vagyok a szemtanúja. Elképesztő volt.
0: A szóló során kétszer is kicselezett, Terry Butcher sem fukarkodott a jelzőkkel. Felolvasó Tóth Béla.
6: Dühös voltam az első gól miatt, de a másodiknál egyszerűen nem hittem a szememnek. Úgy ment el mellettem, mintha ott sem lennék. Mindent megpróbáltam, még fel is akartam rúgni, de olyan gyors és kiszámíthatatlan volt, hogy megmozdulni sem tudtam. Az a gól maga volt a szintiszta zsenialitás.
0: Angliában az Isten keze nem csupán sporttörténeti epizód, sokkal inkább nemzeti futballtrauma. Azt soha nem tudják és nem is akarják elfelejteni, hogy az első gól fontos lépés volt a válogatott kiesése felé vezető úton. Az angol visszaemlékezések mégsem tudnak haraggal, gyűlölettel tekinteni a történtekre, mert ott van a második gól. Bobby Robson értékelése is ezt tükrözi. Katona László idézi a következő nyilatkozatot.
1: Az első gól egyértelmű csalás volt, és mélyen elítélem, de a másodikra nincsenek szavak. Az a gól maga volt a csoda. A futball iránti tiszteletem kötelez arra, hogy elismerjem, egy zseni műve volt.
0: Isten keze és az isteni Diego. Az 1986-os argentin-angol meccsnél ellentmondásosabb találkozó alig ha van a futball VB történelmében. A mexikóvárosi mérkőzés azért maradt fenn örökre a szurkolók emlékezetében, mert Maradona 4 perc alatt előbb megsértette a futball szabályait, majd megajándékozott bennünket annak legcsodálatosabb pillanatával.

0: Önök az Újra Töltve című magazinműsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. 2002. június 22-e, Kvangcsú. Dél-Korea Spanyolország, 0-0, 11-esekkel, 5-3. Avagy ahogy Spanyolországban emlegetik, az évszázad bűnténye. A 2002-es torna eleve szokatlan volt, miután ez volt az első ázsiai rendezésű világbajnokság, ráadásul két ország, Japán és Dél-Korea kooperációjában. Ahhoz, hogy az itt történteket jobban megértsük, érdemes felidézni, hogy Dél-Korea hogyan várta a tornát. Ebben a Sport TV főszerkesztő helyettese Monc Attila volt a segítségünkre, aki akkoriban a Nemzeti Sport munkatársaként a helyszínről tudósított a világbajnokság alatt.
1: Nekem ugye a sokkal vegytisztább Dél-Korea jutott 4 hétig, ahol a futballal való viszony kicsit más volt, mint Japánban. Japánban már akkor értették a futballt, tudták a futballt, hogy ez miről szól. Dél-Koreában viszont nagyon sok mindent még tanítani kellett. Én arra emlékszem, hogy egyszer így üdögéltem a nézőtéren, bőven egy koreai meccs előtt, aztán szerintem talán nyitó meccs volt, azt vette észre az ember, hogy egy kanyar megtelik szurkolóval, és elkezdik nekik betanítani a különböző szurkolói rigmusokat, amiket aztán a mérkőzésen elő kellett venniük meghatározott intésekre. Tehát volt pár ember, aki azt mondta, akkor most ezt. És nem volt belülről jövő szurkolás feltétlenül, hanem ilyen betanított rendszerben szurkoltak, viszont nagyon hangosan és nagyon jól.
0: A társházigazdák közül Dél-Korea addig soha nem nyert VB mérkőzést. 2002-ben viszont Hu Hsi-ting vezetésével hirtelen olyan csapattá vált, amely fizikailag, sebességében és mentálisan is felvette a versenyt az európaiakkal. A csoportban megverte Lengyelországot, döntetlent játszott az Egyesült Államokkal, majd legyőzte Portugáliát. Már az ezek után következő dél-koreai olasz nyolcaddöntő is indulatokat generált. Ennek okait Monc Attila foglalta össze.
1: Ugye Byron Moreno vezette azt a mérkőzést, ez egy ekvádori csodálatos játékvezető volt. Aki azzal kezdte, mindjárt meccsel én adott egy 11-est Dél-Koreának, de az Buffon megfogta. És ugye még az egyenlítő gól előtt az olaszok simán eldönthették volna a továbbjutást, mert ha jól emlékszem, Vieirinek talán 2 zicsere is volt, mind a kettőt kihagyta, és aztán Sol Ki-hyun mentette hosszabbításra a meccset, ahol aztán elszabadult a pokol. Ugye addigra már volt egy olyan, hogy Kokót lekönyökölték, Zambrottát agyonrúgták, Maldinit talán tarkon rúgták, volt, aki ütött, ugye ebből Del Piero kapott, mégis a kiállítást az egyetlen egy ember kapott Totti a 103. percben, ami hát a helyszínen nehezen volt látható, legalábbis én rossz szögben ültem hozzá, de utóbb azért a felvételek alapján kiderült, hogy azért második sárgalapot adni, az súrva tapofátlanságot. Az olaszok mégis rúgtak egy aranygolt, ugye Tomázi lőtte, ott elvileg vége kellett volna, hogy legyen a találkozónak, a VAR viszont sehol se volt, bírói stáb azt mondta, hogy les, maradt az 1-1, és aztán An Jung-fan juttatta tovább Koreát, ugye, ami jobb a pech volt, az, hogy Maldini mellől szerezte a gólt pont.
0: Azt feltétlenül érdemes hozzátenni, hogy a Francesco Totti kiállítását jelentő második sárgalapot az ekvádori Byron Moreno játékvezető azért adta, mert a 16-oson belülre betörő olasz sztár szerintem műeséssel akart büntetőt kiharcolni. Az pedig még pikánsabbá tette a történteket, hogy a dél-koreai győztes gólját szerző An Jung-fan akkoriban az olasz Perugia légiósa volt. Nem csoda, hogy Luciano Gaucci klubelnök magából kikelve nyilatkozott a meccs után. Ezt Tóth Béla narrálásával hallják.
2: Azt megígérhetem, hogy Ant többé nem teszi be a lábát Perugiába. Eszem ágában sincs olyannak fizetni, aki romba döntötte az olasz futballt.
0: Olaszországban a meccs után szinte nemzeti ügy lett a kiesés. Politikusok és futballvezetők is a válogatottjukat ért méltánytalanságról beszéltek. A több százezer dühös üzenettől egy időre a FIFA e-mail rendszer is összeomlott, az olasz sajtó pedig ösztűz alá vett a játékvezetőt és persze a FIFA-t is. Monc Attila szerint mindez már ott a helyszínen is érzékelhető volt.
1: Nem szabad 2026-os szemmel megítélni a 2002-es médiát, hogy akkor még a napilapoknak és a printnek egyszerre volt erre, és nyilván az olaszok azok akkor még főként a napilapban tudtak hisztizni, hiszen a Gazzetta dello Sport akkor például a legnagyobb példányszámú európai sportlap volt, és ezért már osztották nagyon Morénót, pedzegették azt, hogy csalás, meg hogy FIFA nyomásra kellett tovább ütni a Koreának, meg hasonlók, de igazából a bűnlista az később lett teljes, ugye a spanyol meccsel. Ugye az olaszoknak az a pekük is megvolt, hogy amikor ők utaztak haza, a szöuli reptéren találkoztak Byron Morenoval. Cannavaro volt az, aki hát meg akart rohamozni a bírót, de aztán valahogy a többiek így lefogták, és nem lett belőle nagyobb perpatvar, de nyilván Olaszország azért ezt erősen zokon vette, hogy egy sehonnai csapat így kiejtse őket ekkora hátszéllel. De hát azért az olasz futball múltját, meg köszönöm múltját ismerve, az ottani bírói túlkapások azok megvoltak, csak most éppen őket sújtották. Tehát ugye, az, hogyha belegondolunk a bajnoki küzdelmekbe, hát a Juventus ezt évekig iparszerűen űzte, hogy a bírók hogyan kedvezzenek neki. Tehát nem volt újdonság az országban, csak mindig nagyon rossz szembesülni azzal, hogyha éppen téged sújtanak, és nem neked kedveznek.
0: Az eset kétségkívül beárnyékolta a világbajnokságot, de aki azt gondolta, ezzel vége a dél-koreai válogatott megkülönböztetett bánásmódjának, tévedett. Ez ugyanis csak a kezdet volt. Az olaszok elleni mérkőzés követően még lehetett azt mondani, az olaszok túl sok minden saját üdöztetés tudatukon keresztül látnak, a spanyolokkal szembeni negyeddöntőt viszont már nem lehetett elintézni egy kézlegyintéssel. Itt ugyanis nem csak néhány kétes ítéletről volt szó. A Daily Telegraph így kommentálta a történteket. Az újság által leírtakat Szilágyi Dóra olvassa fel.
3: A jegyzőkönyv szerint Dél-Korea kiejtette Spanyolországot, de a jegyzőkönyv hazudik. A világbajnokság bohózattá süllyedt.
0: Az argentin La Nación című lap is sommás véleményt fogalmazott meg. A narrátor Katona László.
4: A világbajnokságot akár semmisnek is lehetne nyilvánítani.
0: Idézzük fel, mi is történt pontosan. A 49. percben a spanyol Javi de Pedro végzett el szabadrugást a jobb oldalról, a középre érkező labda a dél-koreai Kim Tae-jung hátáról a kapu jobb oldalába pattant, de az egyiptomi játékvezető Gamal Argandur Ivan Elherra állítólagos lökése miatt a gólt érvénytelenítette. A 90 perc 0-0-ás döntetlennel zárult, a hosszabbítás második percében Joaquin a jobb oldalon az alapvonal közeléből beadta labdát, amit Fernando Morientes a kapuba fejelt, a Michael Raguna Trinidad és Tobagói partjelző szerint a labda a beadás pillanatában már elhagyta a játékteret, ezért ezt a gólt is visszavonták. A lassításokból egyértelműen kiderült, a partjelző tévesen intett, a gól szabályos volt. Tegyük hozzá, ezen a VB-n az aranygól szabálya volt érvényben, vagyis ha a játékvezető megadja a találatot, a mérkőzésnek azonnal vége lett volna, és Spanyolország bejut az elődöntőbe. Így viszont 11-esek döntöttek, s ebben az ázsiaiak 5-3-ra nyertek. Hallgassunk meg néhány mérkőzés utáni reakciót Szegő Tibor, Katona László és Tóth Béla narrálásában.
5: Ivan Elguera, a spanyol válogatott védője. Mindenki látta, hogy két teljesen szabályos gólt szereztünk. Spanyolország csak azért nem nyert, mert egyszerűen nem hagyták, hogy nyerjünk. Ez szintiszta rablás volt.
4: José Antonio Camacho, a spanyol válogatott szövetségi kapitánya. Azt gondoltam, egy világbajnoki negyeddöntőben sokkal korrektebb lesz a játékvezetés. Ez viszont botrányos volt. Nem csak a gólokról van szó, hanem arról is, hogy valahányszor támadást indítottunk vagy helyzetbe kerültünk, a partjelzők azonnal felemelték az ászlójukat.
2: Fernando Morientes, a spanyol válogatott támadója. Világbajnoki negyeddöntőről beszélünk, nem egy barátságos meccsről, amit akárhol le lehet játszani. Két meg nem adott gól, ilyet még soha senki nem látott. Elképesztő, ami itt történt.
0: A Nemzeti Sportot a 2002-es világbajnokság alatt a helyszínről tudósító Monc Attila számára lelátónőve is nyilvánvaló volt, hogy a játékvezetés finoman szólva sem korrekt, sőt, ennél erősebb kifejezést használt.
1: A mocskos csalásnak a fogalmát ez már kimerítette ez a mérkőzés. Tehát ott ugye elvettek két gólt, nagyjából másfél, de inkább kettő volt jogtalan abból, hogy elvették. Ott már érződött az, hogy itt kell segítség, és igen, akkor vigyük el őket a négyik, hogy legyen még két jó bevétel elkecsegtető mérkőzés ezen a tornán. A 11-eseknél már lehetett tudni azt, hogy Spanyolország nem éli túl. Ilyenkor vannak olyan törvényszerűségek, meg vannak olyan jelei a testbeszédnek, amiből arra rájössz, hogy ez egy felé fog menni.
0: A spanyol sajtó másnap hatalmas szalagcímekkel jelent meg, és az indoklást, ami miatt az első gólt visszavonták, kohamánynak nevezte. A címlapokon a játékvezetőket államtolvajoknak nevezték, a mérkőzés pedig az évszázad bűntényeként, sőt utalva a játékvezető egyiptomi származására, fáraói rablásként is minősítették. Talán mondani sem kell, Huus Hiddink, dél-korea holland szövetségkapitánya egészen más szemüvegen átlátta a mérkőzést. A felolvasó Szegő Tibor.
5: A vesztes csapatnak a tükörbe kellene néznie. Ha egy olyan tapasztalt csapat, mint a spanyol, nem tudja kihasználni a hibáinkat a 120 perc alatt, akkor nem a külső körülményekre kellene fognia a vereséget.
0: A negyeddöntő után az egész világ felháborodott. Monc Attila a helyszínen azonban azt tapasztalta, a legjobb négy közé jutó dél-koreaiakat, ez cseppet sem érdekelte.
1: Nem érdekelte őket. Ők tovább jutottak, és ők ott vannak a világ négy legjobb csapata között. Eddig tart a mondat. Se ám, se bár, se semmi nem volt. Hiddink meg tulajdonképpen Isten volt. Én hazafelé jövet volt az a szerencsém, hogy amikor a reptéren voltunk, ott találkoztunk vele, és láttuk, hogy hogyan viszonyulnak hozzá. Tehát ez a személyi kultusznak a nem tudom hányadik hatványa volt. Csak és kizárólag neki tulajdonították a sikert, és voltak utána a játékosok. Tehát Hiddink szerintem ott, hogyha lett volna másnap egy választás, akkor 100%-os szavazati aránya megnyerte volna, bármiért indult volna az államelnöki posztra, a miniszterelnöki posztig, bármit, mindent.
0: A világ botrányt nem lehetett elkerülni. A dél-koreai olasz nyolcad döntő után még óvatosan fogalmazók és arcátlan csalásról, a rendezőország csapatát gátlástalanul segítő rendszerről beszéltek. A FIFA-nak nem volt választása. Keith Cooper, a szervezet kommunikációs igazgatója, sajtótájékoztató keretében reagált a vádakra. Ezt Katona László narrálásával idézzük önöknek.
4: Szó sincs előre eltervezett csalásról vagy manipulációról Dél-Korea javára. Az összeesküvés elméletek az élet minden területén felbukkannak, és az esetek 99%-ában alaptalanok. Ez a mostani is a 99%-ba tartozik. Azt azonban el kell ismerni, valóban történtek olyan komoly és aggasztó játékvezetői hibák, amelyeket ki kell vizsgálni.
0: Az ausztrál televíziónak nyilatkozó FIFA elnök Sepp Blatter a játékvezetés kritizával próbálta a saját és a FIFA nevét tisztára mosni, de közben odaszúrt a spanyoloknak is. Az idézetet Szilágyi Dóra olvassa fel.
3: A negyeddöntők előtt külön kértem a játékvezetői bizottságot, hogy a legfelkészültebb, legjobb bírókat küldjék a pályára, származási helytől függetlenül. Az üzenetemet nyilvánvalóan megértették, de nem hajtották végre. Nehezen érthető a dél-koreai meccsekre küldött asszisztensek és bírók kiválasztásának logikája. Ugyanakkor, ha nagy csapat vagy, a rendes játékidőben le kellene győznöd egy kis csapatot. Könnyű mindig a bírókat és a partjelzőket hibáztatni. Ők is emberek, ők is hibáznak, ahogy a játékosok és az edzők is.
0: Ami pedig az oly sokat emlegetett Gamal Argandúrt illeti, az akkor 45 éves egyiptomi nemzetközi nyomás és a rázuduló gyűlölet cunami miatt azonnal visszavonult a profi játékvezetéstől. A spanyol iSport napilap nem sokkal a meccs után megvádolta, hogy a FIFA dél-koreai alelnökétől, Chung Moon-juntól a továbbításért cserébe luxusautót kapott ajándékba, mire Argandúr rágalmazásért beperelte az újságot. Az esetleges megvesztegetés és a találkozó tudatos elcsalása soha nem nyert bizonságot. Argandúr 2022-ben a spanyol sportnapilapnak a Márkának adott interjút, amelyben így beszélt saját és asszisztensei teljesítményéről. Az idézetet Szegő Tibor olvassa fel.
5: Kiválóan vezettem a mérkőzést. Ha megnézik a felvételeket, az összes döntésem helyes volt. Nem adtam sárga lapot feleslegesen, kézben tartottam a feszült játékosokat, és az első meg nem adott gólnál is jól láttam a szabálytalanságot. Viszont a játékvezető nem láthat mindent az alapvonalnál. Bíztam a partjelzőm jelzésében, aki határozottan azt mutatta, hogy a labda kiment. A szabályok szerint nekem el kellett fogadnom az asszisztensem jelzését. Az a hiba az ő hibája volt, nem az enyém.
0: Ugyanebben az interjúban az egyiptomi játékvezető a spanyolokat is kiosztotta. Narrátor Szegő Tibor.
5: A spanyolok egyszerűen nem tudtak emelt fővel veszíteni. Nem a játékvezető tehet arról, hogy 120 perc alatt képtelenek voltak gólt lőni egy náluk sokkal gyengébb csapatnak, és a 11-eseket is elhibázták.
0: A legjobb négy között már eltűnt a dél-koreaiak hátszele, az elődöntőt a németekkel szemben 1-0-ra elveszítették, a bronzmeccsen pedig 3-2-re kikaptak a törököktől, mindkét meccset korrekt játékvezetés jellemezte. Viszont az olaszok és a spanyolok a tőlük elvett lehetőséget soha nem kaphatják vissza, s bár nekik ez nem igaz, a történtek ezúttal is szabálymódosításra kényszerítették a FIFA-t. Mivel a nyelvi és kommunikációs hiányosságok vezettek a botrányokhoz, 2002 után eltörölték azt a gyakorlatot, miszerint a VB meccsekre különböző nemzetiségű és sokszor alacsonyabban jegyzett bajnokságokból érkező partjelzőket és bírókat sorsolnak össze. Önök az Újratöltve című magazinműsor 14. részét hallották. Az elmúlt percekben a labdarúgó világbajnokság 1930 óta íródó történetének néhány érdekes fejezetét mutattuk be. Olyan mérkőzéseket, amelyek valamiért különösen alakultak. Kézzel szerzett gól, 75 percig passzolgatás a félpályán, bírói segítséggel megtámogatott rendezőország. Reméljük érdekes történeteket hallottak. Amennyiben kíváncsi a sorozatunk korábbi epizódjaira, akkor keressék a Nemzeti Sport Helios Spotify csatornáját. Köszönjük azoknak, akik narrációval járultak hozzá az adás elkészüléséhez. Szilágyi Dóra, Katona László, Tóth Béla, Szegő Tibor. Hangutó munka, Kreisz Bálint. A szerkesztő Szűcs Miklós nevében is búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Kreisz Bálint. Folytatás egy hónap múlva. Viszont hallásra!
6: Ez volt az Újratöltve a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
7: Labdarúgás.
6: A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig estéig. Labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sportrádióban.
7: Két teljesen eltérő világnézet csap össze. Ki tartja magát jó úszónak?
8: Nagyon jó megúszó voltam.
9: Vágtáztam a rohanó szarvasok után.
10: Mondom, hát ez nem lehet.
11: Te vagy a szegedi! Nyugodj meg, attól megnyugszol!
12: Imogoszú! Úszogumi!
13: Pontos! Ó, magyarul!
14: Még a nyelvújítás előtt!
15: Magyarország szeretlek! Nyáron nézze újra a legjobb pillanatokat! Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán!
6: Műsorajánlót hallottak! Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
16: A legjobb 10 versenyző között végzett a 18 éves Szalai Fanni a triatlon világkupán. Százakat menekítenek az áradások elől Missouri államban. Napos, szeles idő lesz, elszórtan záporokkal. Jó estét kívánok, Nagy Zsombor vagyok.
6: Sporthírek.
16: Már csak két kiadóhely maradt a labdarúgó világbajnokság elődöntőjében. Az utolsó két negyed döntőt magyar idő szerint ma késő este, illetve holnap hajnalban rendezik. A Norvégia-Anglia találkozó 23, míg az Argentina-Svájc negyed döntő hajnali 3 órakor kezdődik majd. Mindkét mérkőzést a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport is élőben közvetíti. A legjobb 10 versenyző között debütált a 18 éves Szalai Fanni a triatlon világkupa sorozat 5. állomásán, Hamburgban. A fiatal magyar a 9. helyen végzett. A férfiaknál Léman Csongor a 14., Dévai Márk pedig 31. lett. Legjobb magyarként Dina Márton 4. ért célba a Visegrád 4 nemzetközi országúti kerékpárverseny magyarországi szakaszán, amelyen olasz csapattársa Luca Cretti diadalmaskodott. A legjobb 10-be Dina mellett a United Shipping adott még két magyar versenyzőt. Fetter Erik az 5., míg Pelikán János a 10. helyen zárt. Tim Murley 2 nap alatt 2. sikerét elérve nyerte a Tour de France országúti kerékpáros körverseny 8. szakaszát, amelyen az összetettet továbbra is Tadej Pogacar vezeti. Az első futamon rajtszélgyőzelmet aratott, a másodikon pedig 4. végzett a címvédő és 7-szeres Európa-bajnok Kis Norbert, a Révész Racing versenyzője, a gyorsasági kamion EB idei 3. állomásán, a Nürburgringen. Tragikus hirtelenséggel 25 éves korában elhunyt Jayden Adams, a dél-afrikai válogatott és a Mamelodi Sundowns középpályása, számolt be róla a dél-afrikai sajtó. A labdarúgó alig néhány héttel ezelőtt még a 2026-os világbajnokságon szerepelt hazája színeiben. A Csehország elleni mérkőzés előtti napon meghalt a nagymamája, ennek ellenére vállalta a játékot.
6: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
16: Drónokkal támadt orosz olajszállítóhajókat az ukrán hadsereg az Azovi-tengeren. Kijev szerint 21 járművet találtak el, az oroszok 4 esetet ismertek el. Ukrajna az elmúlt napokban több hasonló műveletet hajtott végre, és célpont volt a Taganrogi tengeri kikötő is. A támadásokkal az orosz fegyveres erők üzemanyag ellátását, valamint a jól jövedelmező orosz olajexportot próbálják akadályozni. Közben az oroszok is folytatták a légicsapásokat ukrajnai területek ellen. Szumiban 4 meghaltak, 17 megsebesültek, amikor 2 bomba csapódott be a város egyik sűrűn lakott negyedében, az egyik egy buszmegállóba. Odesszában 2 ember halt meg rakétatámadásban, Harkivban pedig egy üzemetért találat, 7 ember megsebesült. 14. Leó pápa abban bízik, hogy fel lehet számolni a szegénység és a világban még létező igazságtalanságokait. A katolikus egyházfő erről azon a közös ebéden beszélt, amelyet több mint 200 nehéz helyzetben élő felnőttel és gyerekkel fogyasztott el a Castel Gandolfói nyári rezidencia kertjében. A fogásokat római éttermek ajánlották fel. Gyerekeket kellett kimenteni egy táborból az Egyesült Államokban, mert megáradt egy folyó Missouriban. Mivel az utakat elmosta a víz, a csaknem 200 gyereket és nevelőiket a Nemzeti Gárda helikopterei szállították el. A környéken voltak, akik egy fa tetején kerestek menedéket. Összesen több száz embert vittek biztonságos helyre. Egy nő eltűnt. Missouri állam déli részén az elmúlt napokban 200-300 mm csapadék hullott, ami gyors áradásokhoz, helyenként villámáradásokhoz vezetett.
6: Közlekedés.
16: Erős a forgalom az M1-es autópályán Budapest felé. Szárliget és Biatorbágy között szakaszos lassulás, időszakos torlódás tapasztalható. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
6: Időjárás.
16: Holnap változóan felhős napos idő lesz. A legtöbb felhő az északkeleti ország részben valószínű, ahol záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A hajnali 10-18 fokról délutánra 26-31 fok közé melegszik a levegő, de északkeleten ennél pár fokkal hűvösebb lesz.
6: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
8: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
6: Hajrá, magyarok!
8: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Nemzeti Sportrádió.
0: Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
2: 5 perc múlva este 8, a mikrofonnál Tóth Béla, ez pedig a Körkapcsolás július 11-én a szerkesztő Bera Emese. Tenisszel megyünk tovább, ugyanis megvan Wimbledon legújabb bajnoka női egyesben, ő pedig nem más, mint Linda Noskova. A női egyes mai döntőjében Noskova 6-2, 5-7, 6-3-ra győzte le honfitársát, a szintén cseh Karolina Muhovát. A döntő kicsivel több mint 2,5 órán át tartott. A második játszmában Muhová 4-szer hárított mérkőzés labdát, és 2-5-ről zsinórban 5 játékot nyerve húzta be az egyenítést jelentő szetgyőzelmet. Noskova a döntő játszmában azonnal elvette ellenfele adogatását, majd a szetten belüli első meccslabdáját be is ütötte. A világranglista 12. helyén rangsorolt Linda Noskova először nyert meg Grand Slam tornát. Női egyesben ez volt az első cseh házi döntő Wimbledonban, 4 éven belül ez a 3. sikere a cseh női tenisznek. A füves pályás Grand Slam tornán 2023-ban Markéta Vundrosová, 2024-ben pedig Barbora Krejcsikova emelhette a magasba győzelemért járó ezüsttálcát. Labdarúgással folytatjuk, ugyanis az NB1-es csapatok jó néhány edzőmérkőzést játszottak ma, a legfrissebb végeredmények. Mezőkövesd Nyíregyháza 0-2, az NB3-as Monor otthonában a Kispest Honvéd 6-0-ra nyert, Puskás Akadémia Blau-Weiss-Linz 1-1, a Blau-Weiss-Linz egy osztrák másodosztályú együttes, Koper MTK 3-1, és szintén korábban az MTK játszott még egy edzőmérkőzést az ukrán Cserkaszival, 4-0-ra kapott ki az MTK, tehát a Krajnszka Gorai szlovéniai edzőtábor nem jól indult az MTK számára. Paks Kozármisleny 0-3, Kisvárda Kazincbarcika 1-0, és szintén Szlovéniában, Csatesben Zalaegerszeg Szlovácskó 3-3, és jelenleg is tart a DVTK, valamint az Újpest mérkőzése. 2-2 ennek az edzőmérkőzésnek az állása a 93. percben, de itt 2x60 perces félidőket játszanak a csapatok. Akár csak tavaly a nagy létszámra való tekintettel idén is 2 ünnepségen adta át a diplomákat a végzős hallgatóinak a Testnevelési és Sporttudományi Egyetem. Ma délelőtt a mesterszakos, osztatlan tanárszakos, tovább az angol nyelvű képzések és a szakirányú továbbképzések hallgatói vehették át oklevelüket a Dr. Koltai Jenő Sportközpontban. Délután az alapszakon végzettek is átvehették az elismerésüket, és ezen az eseményen szólaltatta meg a TF korábbi hallgatóját, a férfi vízilabda válogatott egykori szövetségi kapitányát, Merc Tamást Laki Barbara, ezt is meghallgatjuk, de előtte jöjjön a rektor, Sterbenc Tamás.
3: Idén júniusban önt ismét megválasztották az egyetem rektorának. Mit jelent önnek ez a bizalom?
4: Talán annak az elismerését, amit az elmúlt 5 évben közösen a TF munkatársaival elértünk. Legalább ennyit tettek hozzá a hallgatók is, mert a sportversenyeken, tudományos konferenciákon az ő teljesítményeket is mérték, és azt hiszem, hogy az a közösség kialakult, akik szeretnénk ezt együtt folytatni a következő 5 évben. Na, a diplomaosztó jó volt látni, hogy már a nemzetközi hallgatóink is egyre nagyobb létszámban, egyre több szakon kaphatnak diplomát, és hogy az emelkedő létszám is elsősorban annak köszönhető, hogy egyre újabb, modernebb képzések is megjelentek a TF életében.
3: Azok a célok, amiket erre az új ciklusra megfogalmazott az egyetemmel kapcsolatban?
4: Szeretnénk a magyar társadalomnak egy olyan hasznot nyújtani, illetve felajánlani, a mozgás és az aktív életmód segítségével egész Magyarországra hatással van. Természetesen továbbra is nagyon örülünk, hogyha a versenysport sikerek mögött van TFS tudás. Szeretnénk megújítani a mindennapos testnevelést, érezze mindenki, hogy a mozgás az mindenkinek a saját jólétéhez és a társadalom jólétéhez is hozzásegít.
3: Az egyetem már így is egy nagy repertoárt kínál a képzések szempontjából. Vannak olyan területek, ahol úgy érzi, hogy még fejlődésre van szükség, esetleg új szakokat szeretnének bevezetni?
4: A módszertani megújítás az minden szakunkon mindig aktuális, talán most a digitális technológiáknak köszönhetően ez még izgalmasabb kérdés. Van egy-két olyan képzés, amit a következő pár évben szeretnénk elindítani, vagy más formában újraindítani. Ide tartozik a sportmédiával, sportkommunikációval való foglalkozás, a sportrehabilitációval és a sport és az egészségügy területén is, akár egészségtudományi egyetemekkel együttműködve szeretnénk még új szakokat.
3: A Testnevelési Egyetem ugye nemrég ünnepelte a Stepenelesenek 100. évfordulóját, tehát már egy ideje meghatározó szerepet játszik itt a magyar sportéletben. Mi az egyetem legnagyobb és legfontosabb küldetése?
4: Én azt hiszem, hogy egész Magyarországon mindenki élje át azt az örömet, amit a mozgás jelent, és akkor az segít, hogy egészségesebb társadalomhoz.
3: Mi az, amit a Testnevelési Egyetem a magyar élsportnak, vagy akár az utánpótlásnak tud adni?
4: Én azt hiszem, hogy az a szakmai háttérem az egyetemünkön van, az egyedülálló. A világ egyetemei között, akik tudományos tekintetben előttünk vannak, ők úgy gondolom, hogy nem rendelkeznek azzal a gyakorlati háttérrel. És a mi erősségünk az, hogy önálló sportegyetemként nagyon komoly szakmai háttérrel, gyakorlati szakemberek tudására alapozva, de a legfrissebb tudományos módszereket is használva próbálunk sikeresek lenni.
3: Edzőséggel is foglalkozott, és a sportból jön. Mi az, amit ezekből a szerepkörökből hasznosítani tud itt az egyetem vezetésében?
4: Hát az edzősködésből talán azt, hogy egy egyre növekvő egyetemen mindenkinek megtaláljam a helyét, és én annak örülök, hogyha rajtam kívül mások viszik a prímet, akár a tudományban, akár az oktatásban, akár a közösségi élet formálásában, és én a picit a kispadról vagy a partvonalon kívülről, és ezt inkább a koordinációval segítem.
3: Ma pedig több száz hallgató veszi át a diplomáját itt az egyetemen. Mit remél, milyen szakemberek hagyják el az oktatási intézményt, és mi lesz belőlük?
4: Én azt remélem, hogy mindenki megtalálja nagyon gyorsan a helyét. Úgy gondolom, hogy ezekre a friss szakemberekre szüksége van a magyar társadalomnak. Azzal az új tudással, amit az elmúlt évtizedekben próbáltunk átadni az oktatásunkon keresztül, az ők már azt a munkaerőpiacra is tudják vinni, és nagyon fontos, hogy ez a tudás ez ma már a nemzetközi sport tudománynak a hátterét is jelentje.
3: Mit jelent ma egy jó szakembert nevelni? Elsősorban tudást átadni, vagy pedig értékeket és szemléletet átadni a hallgatóknak?
4: Önmagában információt, ismereteket ma már mindenki tud a mesterséges intelligenciának köszönhetően is találni. Ez az értékek nélkül, az összefüggések ismerete nélkül nagyon keveset. Én azt hiszem, hogy az egyetem azért rendelkezhet egy 100 éves hagyománnyal, mert valóban az összefüggésekre tudunk rávilágítani, és azokat a közösségi értékeket továbbra is képviseljük, amit a elődeink 101 évvel ezelőtt elkezdtek.
3: Azt már elmondta, hogy mit ad a Testnevelési Egyetem a magyar sportnak, de mit ad azoknak a hallgatóknak, akik itt végeznek, hogy hagyják el ezt az oktatási intézményt, akik lediplomáznak?
4: Reméljük, hogy nem hagyják el. Ugye most délelőtt a mester szakosokat és a szakirány továbbképzéseket köszöntöttük, de az ő számukra is nyitva áll az egyetem, akár a doktori képzéssel, akár az alumni programmal. Én úgy gondolom, hogy aki TFS diplomát szerzett, az mindig a magyar sport és a TF közösségének a része, és ha még fejlesztenek ők a sporttudományt, akkor ő rájuk büszkén tekintünk a sportszervezetekben, mint munkavállalókra, de legalább annyira várjuk, hogy ők is még segítsék a TF fejlődését.
3: Rengeteg nemzetközi tanuló is átvette most a diplomáját ezen a diplomaosztón. Miben érzi azt, hogy ez az egyetem kimagaslik európai szinten más sporttal foglalkozó egyetemek közül?
4: Én azt hiszem, hogy a gyakorlati háttér. Nagyon sok olyan nemzetközi sportszövetség van, beleértve akár a Nemzetközi Olimpiai Bizottságot is, akikkel már közös programjaink vannak, általában ezek az edzőképzés, de azt szeretnénk, hogyha valakinek bármelyik sportágban a világban eszébe jut, hogy itt képzésről, tudományos kutatásról van szó, akkor ne csak a hallgatók szájhagyomány után, hanem egy formalizált módon a sportszövetségek is és a más sportszervezetek is tudják, hogy Budapestre érdemes küldeni és jönni.
3: Az is elhangzott itt az ünnepség során, hogy élsportolók is átveszik itt a diplomájukat. Miért tartja fontosnak azt, hogy sportolók is tanuljanak a pályafutásuk mellett, diplomát szerezzenek, és hogyan tudják ez esetben összeegyeztetni a sportot a tanulással?
4: Az elmúlt évtizedben a kettős életprogramra, életútra nagyon nagy tudatossággal figyeltünk, és öröm látni tényleg az olimpikonokat, világbajnoki résztvevőket, akik esetleg egyéni mentorprogramban, egyéni tanrend alapján végzik, talán még hosszabb idő alatt is el az egyetemet, de ők nagyon fontosak, mert azt a standardet hozzák be az egyetemre, amit a világ élsportja elvár, és ez úgy gondolom, hogy nem csak az ő fejlődésükre, hanem a csoporttársaikra is nagyon nagy hatással van.
3: És azt is elmondta a beszédében, hogy változó világban élünk, a sport is változik. Hogyan alkalmazkodik ezekhez a változásokhoz a testnevelési egyetem?
4: Én azt hiszem, hogy a nyitottsággal tudjuk. Azokkal az országokkal, azokkal a szervezetekkel egy valóban élő kapcsolatunk van, ahonnét jönnek a hallgatók. Nem egyszerűen csak 3 év múlva ők bejöttek, és utána, mint egy termék, távoznak tőlünk, ami egy nagyon intenzív szellemi kapcsolat is kialakul velük.
3: Hogyha visszatekint majd ezekre a ciklusokra, amikor ön volt az egyetem rektora, mi az, amire a legbüszkébb lenne, amit elért ezzel az oktatási intézménnyel?
4: Az elmúlt 5 évben a sporteredményekre, a tudományos teljesítménynek a megduplázására és az új szakok kialakítására mindenképpen azt hiszem, hogy büszkék lehetünk. Én nagyon bízom abban, hogy 5 év múlva már az Alkotásúti Kampusz is ugyanolyan gyönyörű, és a kollégiummal, uszodával, a sporttudományi laboratóriummal kiegészülve áll készen a hallgatók fogadására, hogy most itt a Csőrsz utcában egy világszintű sportcsarnokban és egy atlétikai, egy multifunkcionális központban adhattuk át a diplomákat.
2: Sterbenc Tamással Laki Barbara beszélgetett, a riporterünk pedig megszólaltatta Mertz Tamást is.
3: Délelőtt a Testnevelési Egyetem diplomaosztó ünnepségén vett részt. Milyen érzés volt látni azt, hogy a jövő új szakemberei veszik át az elismerésüket?
5: Hát nagy örömmel voltam itt, ugye én is TFS diák voltam, és a sajátomon nem tudtam hajnalán egyéb elfoglaltságok, sportelfoglaltságok miatt részt venni, de nagyon jól látni, hogy ilyen sokan választják a Testnevelési Egyetemet, mind magyar diákok, mind külföldi diákok, és hát, mint hallottuk, a statisztika egyre jobb számokat mutat, hiszen emelkedik a hallgatók létszáma, nagy az érdeklődés felé. Én is azt látom, hogy egyre magasabb színvonalú oktatás folyik, egyre inkább olyan tudományokat és olyan tudást tudnak megszerezni a Testnevelési Egyetemen, ami versenyképes nemzetközileg.
3: Ön is, ahogy mondta, a Testnevelési Egyetem tanulója volt. Mi az, amit ez az oktatási intézmény a hallgatóinak adni tud, amivel többek lesznek, mikor kilépnek az iskola kapuin diplomával a kezükben?
5: Aki sportban gondolkozik, hogy elhelyezkedik, szerintem ez a legjobb út, hogy ide menjen, bár azt el kell mondjuk, hogy azért jó néhány más városban is most már folyik olyan kimagasló szintű oktatás sportban lévő szakembereknek, ami szintén segíti a sportban való elhelyezkedést, de azt gondolom, hogy a központi tudásforrás az továbbra is a Testnevelési Egyetem, olyan oktatók vannak, olyan lehetőségek van, olyan tudományos háttér van, olyan eszközök vannak, olyan kutatások folynak itt, amik egyszerűen ide ragasztják a fiatalokat, olyan sport tevékenységek is, ugye klubok is vannak itt a Testnevelési Egyetemen belül, ahol szívesen sportolnak is a diákok, vagyis a sportolók is választják a Testnevelési Egyetemnek a különböző sportágait, akik nem feltétlenül Testnevelési Egyetemre járnak, de mégis egyébként elmondhatni, hogy egyébként kimondottan jó ide járni és sportolni is.
3: És mi az, amit a Testnevelési Egyetemről kikerült hallgatók a magyar sportnak, akár érsportnak, vagy pedig utánpótlás sportnak adni tudnak?
5: Hát remélem, hogy mindent. Remélem, hogy olyan sportolókat, olyan embereket és olyan fognak nevelni, akik sikeresek lesznek, akik sportosak lesznek. Nem feltétlenül azt jelenti, hogy mindenkinek olimpiai bajnok vagy világbajnoknak kell lenni, akik a kezek közé kerülnek majd itt a jövőben, de nagyon fontos, hogy a sportos életmódra neveljék, és egyfajta életmód, egy életmodell rajzolódjon ki, minél inkább sportosabb, egészségesebb, tudatosabb Magyarországot és magyar társadalmat neveljenek, akár itt a Testnevelés Egyetemen megszerzett tudásnak a birtokában.
3: Egyre többször látni azt, hogy élsportolók is diplomát szereznek, ez például a vízilabdában egészen gyakori. mi az, ami miatt megéri egy sportolónak a tanulmányaira is fókuszálni, és abba is energiát fektetni, akár a sport mellett, vagy pedig miután befejezte az aktív pályafutását?
5: Jó néhány sportágban, a vízilabdában kimondottan tradicionális az, hogy nem fejeződik be a középiskolai oktatással a tanulmányok, hanem igenis egyetemre, főiskolára mennek a sportolók, a vízilabdázók. Megvan ennek talán a magyarázata is, de nyitottak, és egy tradíció is nálunk, hogy igenis próbáljuk sok oldalon képezni magunkat. Én biztos vagyok benne, látván azt, amit én is magam megéltem, látván azt is egyébként akár, amit a lányaim is visznek magukkal, hiszen ők is azért a tanulmányokban és a sportban is kimagaslóan teljesítenek egyszerre, és ezt a kettőt nem, hogy ötvözni lehet és össze lehet hangolni, hanem szerintem azok, akik párhuzamosan ezt a két dolgot, akár a sportot és a tanulmányokat is egyszerre végzik, szerintem többek lesznek majd, amikor kilépnek akár a civil életbe. Biztos, hogy hasznukra válik akár az időbeosztásból kifolyólag a kitartás, a koncentrációkészség, olyan erényeket tud ez fejleszteni, ez a párhuzamos kettős karrier, ami biztos, hogy hasznos számukra itt a jövőben.
3: Az e-sport már önmagában hatalmas idő és energiabefektetést igényel, mégis hogy lehet ezt a kettőt összeegyeztetni, a tanulmányokat és a sportot?
5: Szerintem senki sem elvesztegetett időnek gondolja azok, akik valaha sportoltak, akár élsportolók voltak, hogy a sport az egy befektetés a jövőre nézve. Úgyhogy én nem, soha nem azt hallom akár a top sportolóinktól, bajnokainktól, hogy az idő hiányzik, amikor esetleg nem tudott a barátaival szórakozni, hanem vagy egyéb elfoglaltságokra menni, hanem azokat a fejlesztéseket, azokat az edzőtáborokat, azokat a sportban töltött időt, azt mind úgy élték meg, ahol szerettek lenni, és egyszerűen egy hasznos tevékenységnek érezték, és élvezték azt az időszakot, amikor benne voltak, és ennek köszönhető az is, hogy olyan kimagasló eredményeket tudtak elérni.
3: A sport ugye egy folyamatosan változó világ. Hogyan tudnak azok a szakemberek, akik például most kikerültek innen az egyetemről, alkalmazkodni ehhez, ahhoz, hogy segítsék az élsportolókat hatalmas eredményeket elérni?
5: Hát egy tudás, amit megszereznek a testnél is egyetemen, vagy más egyetemen is a fiatalok, de igen, a világ az folyamatosan változik. Egész másfajta készségek és képességek szükségesek, mint akár 20-30-40 évvel ezelőtt, amikor egyfajta tudást lehet, hogy 10-20-30 évig is tudtuk használni, és kevés dolog változott akár a felkészítésben, vagy a körülményekben. Most akár 1-2-3 év alatt is, vagy akár hetek alatt is annyi minden változik, amire azonnal újra kell gondolni. Szerintem a mai fiatalok pont ebbe kell, hogy élen járjanak, hogy a megváltozott körülményekhez minél gyorsabban tudjanak alkalmazkodni, és hát a fejlődni. Tehát az egy nagyon fontos dolog, hogy egy dolog, amit itt a padok között így megtanulnak a diákok, de kilépnek az igazi szintérbe, elkezdenek dolgozni, és az a tudás az nem lehet elégséges. Az ma elégséges, de hogyha valaki nem fejleszti nap mint nap magát, és nem keresi az új utakat arra, hogy jobb legyen, akkor valószínűleg vissza fog lépni, lemarad a többiekhez képest. A versenytársaink is így tesznek, újabb és új dolgokat találnak ki, új metódusokat, új fejlesztéseket, új ötletekkel próbálják a sport teljesítményt, vagy akár a képességeket fejleszteni. Úgyhogy erre kell, hogy ösztönözzék saját magukat is az egyetemről kilépő fiatalok, hogy egy élethosszígtartó sportolást is mondtam az imént, de egy élethosszígtartó fejlődésre kényszerülünk egyébként a munkánkban is, ha sport, ha nem sport, erre kell törekednünk.
3: Mit üzenne azoknak, akik most azon gondolkoznak, hogy a testnevelési egyetemet választják, miért éri meg ide felvételizni és végigcsinálni ezt az egyetemet?
5: Hát a körülmények egészen elképesztőek, jók lettek, ahhoz képest, hogy 2000-ben végeztem, ahhoz képest egy új létesítményekkel rendelkezik a testnevelési egyetem. Ha valaki ide belép ma a testnevelési egyetemre, egy 21. századi egyetemet talál. A tanárok azok egészen elképesztő színvonalon vannak, és ahogy említettem, hogy fejlődni kell, ők azt gondolom, hogy új utakat keresnek folyamatosan. és ha azt láttuk, hogy ez a diplomaosztón mennyi fiatal, mosolygós arc volt, de egyébként láttunk jó néhány idősebbet is, akik boldogok voltak, akkor azt gondolom, hogy jó választás a Stepsnél is egyetem, úgyhogy remélem, hogy ahogy az elmúlt években növekedett a létszáma a Stepsnél is egyetembe beiratkozóknak és a végzősöknek is a létszáma, ez folytatódni fog a jövőben is.
0: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjú, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
2: 21 perccel múlt 20 óra a mikrofonnál Tóth Béla. Hányszor, de hányszor bulizott a Lord Vándor című számára Szűcs Miklós, a Nemzeti Sport vezető szerkesztője. Ő van itt velünk a vonalban. Szia, Miki!
3: Szia, Béla! Az előbbi kérdésedre most nem tudnék válaszolni, de talán nem is ez a legfontosabb. Viszont a Nemzeti Sport holnapi számáról tudok beszélni, mégpedig azért, mert a labdarúgó világbajnokság továbbra is dübörög, nem csak kint Amerikában, hanem idehaza is, ugye mindenki erre kíváncsi. Nagy terjedelemben foglalkozunk ezúttal is a tornával. Többek között azt néztük meg a tegnapi spanyol-belga mérkőzés után, hogy Spanyolországban miként vélekednek Mikel Merinóról. Ugye ő volt, aki a győztes gólt szerezte a belgát ellen. Egyébként ez a specialitása, hiszen csereként beállva már többször szerzett nagyon fontos találatot világverseny egyenes kieséses szakaszában, szóval tulajdonképpen a reakciót alapján szinte hősként kezelik hazájában. Megnéztük azt is, hogy az afrikai csapatok búcsújával, ugye Marokkó volt legtovább versenyben, de a negyeddöntőben

0: búcsúzott, hogy mennyiben sikerült előlépni az afrikai csapatoknak, mi az, ami miatt mi sem tudnak átlépni egy bizonyos határt, de az biztos, hogy az ottani futball a stílus és a modernitás ötvözetének dilemmáival is kell, hogy megküzdjenek. Erről Bodnár Zalán kollégám írt. Kicsit a világbajnokságtól elszakadva a France Football című francia magazin nagy interjút készített Szoboszlai Dominikkel. Többek között ebben elhangzott az, hogy mit gondol az öltözködési stílusáról, a magyarságáról, az édesapjáról, a sztárságról, mi a véleménye a korunk legnagyobb futballistáiról, Mbappétől kezdve Viniciuson át Kane-ig. Nagyon-nagyon érdekes interjú készült, ebből szemezgetünk a holnapi Nemzeti Sportban, nagyon-nagyon érdekes válaszokat adott a magyar válogatott csapatkapitánya. Hogy egy kicsit a futballtól elszakadjunk, Tapolcsi Szabó Bence kollégám a Spiller István nevével fémjelzett kapustáborról írt, ami azért érdekes, mert ugye itt van Budapesten, egészen pontosan Óbudán, hisz ez a tábor, és NHL-es edző is eljött erre a táborra, a Philadelphia Flyers kapus edzője segíti néhány napig a magyar fiatalok fejlődését. Ezt gondolom, hogy ez igazán érdekes, erre mondják, hogy ezúttal a hegy jött Mohamedhez. És még ajánlanám a napi eseményekről a beszámolóinkat, hiszen a Wimbledoni tenisztornától kezdve a Tour de France-on át nagyon sok mindennel foglalkozunk, ami ma zajlott idehaza és a nagyvilágban.
1: Szűcs Miklóst, a Nemzeti Sport vezető szerkesztőjét hallottuk. Jelenleg is zajlik Montrealban a kajakkenusok világkupa versenye, ahol már elrajtolt három olyan döntő, ahol volt magyar érdekeltség. A nőknél a kenu egyes 500 méteres távon Opavszki Réka a negyedikként végzett, a férfiak hasonló távjában Juhász István is a negyedikként ért a célba. Női kajak, itt is 500 méter a táv, és Csikós Zsóka az ötödik helyen haladt át a célvonalon. Ezt a futamot a német Polin Jaksz nyerte meg. A következőkben pedig utánpótlás perceink, mert hogy zajlik a junior Európa bajnokság a férfi kézilabdázók számára, többi között Romániában, a magyar válogatott pedig a csoportkört egy 37-33-as győzelemmel zárta Lengyelország ellen, így aztán hibátlan teljesítménnyel a maximális pontszámot magával véve jutott tovább a középdöntőbe a magyar válogatott, amely tehát majd a szereplését Kolozsváron folytatja Svédországgal és Romániával szemben. Jakül Vivien aranyérmes lett 200 méter vegyesen az ifjúsági úszók müncheni Európa-bajnokságán. A 17 éves versenyző 2 perc 9,42 század másodperces egyéni csúccsal győzött, a bronzérmet pedig az augusztusban 16 esztendős Kertész Boróka szerezte meg. Jakül korábban 400 méter vegyesen és 1500 méter gyorsan egyaránt a másodikként végzett. A magyar női U18-as röplabda válogatott nem jutott fináléba a lett-litván közös rendezésű Európa-bajnokságon, mivel a mai rigai elődöntőben négyszedben kikapott a török csapattól. A holnapi bronzmérkőzésen Franciaország lesz a magyarok ellenfele. Július 11-e van, a körkapcsolást a híreket követően folytatjuk, előtte viszont a Judas Priest.
2: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Hungaroring a Formula 1-es versenynaptár egyik legpatinásabb és legnehezebb helyszíne. A mogyoródi dombok között kanyargó pálya nem ismer kegyelmet. A hőség, a por és a szűk aszfaltcsík miatt itt a stratégia és a precizitás többet ér a pusztaló erőnél. Július 24-től 26-áig Formula 1-es Magyar Nagydíj a Nemzeti Sportrádióban.
1: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: A 21 éves Linda Noskova a női egyes bajnoka Wimbledonban. Hétfőn fogadják el az alaptörvény újabb módosítását. Napos, szeles idő lesz, elszórtan záporokkal. Jó estét kívánok, Nagy Zsombor vagyok.
0: Sporthírek.
2: Már csak két kiadó hely maradt a labdarúgó világbajnokság elődöntőjében. Az utolsó két negyed döntőt magyar idő szerint ma késő este, illetve holnap hajnalban rendezik. A Norvégia-Anglia találkozó 23, míg az Argentina-Svájc negyed döntő hajnali 3 órakor kezdődik majd. Mindkét mérkőzést a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport is élőben közvetíti. Linda Noskova nyerte a cseh házi döntőt a Wimbledoni teniszbajnokság női egyes versenyében, mivel a fináléban 6-2, 5-7, 6-3-ra legyőzte honfitársát, Karolina Muchovát. Tim Merlié két nap alatt második sikerét elérve nyerte a Tour de France országúti kerékpáros körverseny 8. szakaszát, amelyen az összetettet továbbra is Tadej Pogacsár vezeti. A legjobb 10 versenyző között debütált a 18 éves Szalai Fanni a Triatlon Világkupa sorozat 5. állomásán, Hamburgban. A fiatal magyar a 9. helyen végzett. A férfiaknál Lehmann Csongor 14., Dévai Márk pedig 31. lett. Utolsó csoportmérkőzését is megnyerte az U20-as magyar férfi kézilabda válogatott a romániai Európa-bajnokságon. A mieink 37-33-ra győzték le Lengyelországot, és így csoport elsőként tovább jutottak.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Elfogadja hétfőn az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, Súlyog Tamás köztársasági elnöknek 5 napja lesz, hogy aláírja. Ha nem teszi meg, akkor megfosztási eljárást lehet ellene indítani. A kormányfő egy hete nyújtotta be az alkotmánymódosításról szóló törvényjavaslatot, amely alapján megszűnik az államfő mandátuma. A lépést élesen bírálta a Fidesz, csütörtökön tüntetést tartottak a Sándor palotánál. Magyar Péter a választások óta többször is lemondásra szólította fel a köztársasági elnököt. Teljes jogú tagja lett Magyarország a Nyugat-Balkán barátai csoportnak, miután a Rómában tartott találkozón megfigyelőiből állandó státuszra kérték fel az országot, tájékoztatott a külügyminiszter. Orbán Anita hangsúlyozta, hogy a csatlakozás a közvetlen szomszédság miatt kiemelten fontos, a térség stabilitása és uniós integrációja szempontjából. A Magyar Államkincstárnál kell regisztrálni az egyedülálló szülőknek az iskolakezdési támogatáshoz, hívta fel a figyelmet a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos kiemelte, hogy a 100 000 forint minden egy szülős családnak jár, de ehhez változásbejelentési kérelmet kell benyújtani, akár ügyfélkapun, akár személyesen bármelyik kormányablakban, vagy az Államkincstár ügyfélszolgálatán. Magyar motívumokkal díszített szaxofonszobrot avattak fel a belgiumi Dinánban. A Vallonvárosban született ugyanis Adolf Sax, a hangszer feltalálója. A mai kulturális fesztiválon a látogatók a zene, a tánc és a gasztronómia mellett interaktív programokon keresztül ismerhették meg Magyarország kulturális örökségét. Több mint 1.700.000 embert telepítettek ki Kínában a Bavi tájfun miatt. Az előrejelzések szerint a vihar holnap hajnalban éri el a szárazföldet. A tájfun korábban Japánra és Tajvánra csapott le heves esőkkel és óránkénti több mint 140 kilométeres széllökésekkel. A Fülöp-szigeteken 17 ember halt meg a monszun esőzések miatt. A kínai hatóságok szerint a vihar veszíthet erejéből, de továbbra is jelentős veszélyt jelent a rendkívül nagy mennyiségű csapadék miatt.
0: Közlekedés.
2: Az M1-es autópályán Budapest felé a komáromi szakaszon kiépített terelésben egy kis teherautó szalagkorlátnak hajtott. A 93-as kilométernél a külső sávot foglalja el a sérült jármű. A torlódás 1-2 kilométeres. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
0: Időjárás.
2: Holnap változóan felhős napos idő lesz. A legtöbb felhő az északkeleti ország részben valószínű, ahol záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A hajnali 10-18 fokról délután 26-31 fok közé melegszik a levegő, de északkeleten ennél pár fokkal hűvösebb lesz.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Simon Petra! 4 másodperc Simon Petra góljával 6-5-nél vezettünk utoljára, és megszerzi a kézilabda tornák párizsi történetében az első magyar győzelmet.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nemzeti Sportrádió.
0: Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
2: Negyed óra múlva 21 óra, a mikrofonnál Tóth Béla. Felkészülési mérkőzésen 2-2-es döntetlent játszott egymással a Diósgyőr és az Újpest labdarúgó csapata, hogy a DVTK már a másodosztály küzdelmeire készül, még az Újpest az NB1-ben érdekelt továbbra is. És maradunk a labdarúgás világában, egyre közelít a két hátralévő negyed döntő kezdési időpontja a labdarúgó világbajnokságon. 23 órától Norvégia-Anglia összecsapást rendeznek, még hajnal 3-tól Argentina-Svájccal mérkőzik majd a legjobb négy közé jutásért. Mind a két mérkőzést közvetítjük itt a Nemzeti Sportrádióban. És a továbbiakban az angol-norvég negyed döntőre hangolunk. Erről szólt a Csevej a Sportreggelben, Bánki Józsefet kérdezte, Elpap István és Szalai Kristóf.
3: Én szerintem az egy Harry Kane-holland csatár centrikus mérkőzés lesz.
4: Így van.
3: Ugye? Igen. Nagyjából ott is fog eldőlni a mérkőzés talán.
4: Amikor ez a párosítás összejött, nekem is az jutott eszembe, hogy klasszikus centerek lesznek. Harry Kane, ugye Anglia futballtörténetének egyik legjobb center, és Holland.
5: Hanem a legjobb. Nyugodtan.
4: Hát...
5: Nem, ők nem centerben voltak annyira
4: erősek.
5: Hát azért
4: egy Bobby Charlton.
5: Azért nem center volt.
4: Hát dehogy nem. Best Charlton Law. Ez volt a Manchester United nagy aranylabdás.
5: De 66-ban ő támadó középpást játszott.
4: Voltak nagyon jó.
5: Lineker, oké. Lineker, igen.
4: De most nem csak Harry Kane, hanem egy 5,5 milliós nemzet, Norvégia. Bebizonyította, mint amit bebizonyítottak a németek a 2000-es évek elején, meg aztán a belgák, a hollandok, sőt a franciák is, hogy az utánpótlás képzés egyértelmű.
5: Horvátok.
4: Hát a horvátoknál meg nem csak periódikusan van, hanem állandóan szenzációs az utánpótlás képzés. Ezt kéne megfigyelnünk nekünk. Ez a legnagyobb tanulság, hogy egy 5,5 milliós nemzet ilyen szinten ki tudott emelkedni, és nem esélytelen Anglia.
5: És ha kiveszed Hollandot, akkor hova pozícionálod a norvégokat? Hát mert azért az egy fontos szempont. Akkor sem gyengék, mert azért vannak jó futballistáik, de onnantól kezdve azért egy polccal minimum lejjebb vannak.
4: Ez nem csak Norvégiát érinti, hanem magát a futball filozófiát, mert rengeteg elmozgó center van, tehát nincsenek klasszikus centerek, és Norvégia a Holland nélkül nem érne ennyit. Tehát egy középcsapat lenne. Ez a válasz a kérdésedre, de ugyanez Harry Kane nélkül, tehát ott...
3: Ott már Kongó ellen is meleg lett volna.
4: Bizony, nagyon.
5: Hát ha csak a számokat nézzük, már otthon lennének. De nyilván nem csak ezen bulik, mert valaki játszott volna ott azért azon a poszton. De,
3: csak nem ilyen minőségben.
5: De nagy bajba lettek volna. De azóta viszont életjeleket mutatnak az angolok.
4: És biztos olvastátok Simon Evans-nek, a kitűnő kollégánk, barátunk, aki Amerikában él már, nagy Bernie szurkoló egyébként. Törfmúron annyi örömben nem nagyon volt része, de nagyon fején találta szöget szerintem, hogy a középcsatárok nélkül nem képzel elválogatott, meg minőségi csapat, meg eredmény.
3: Emlékeztek, hogy ezt az elméletet mondtam az elmúlt két hétben, hogy ma már középcsatár nélkül nem vagy?
5: És innentől a spanyolok, tudom, hogy van középcsatáruk, de nem az a szint.
3: A spanyolokat ezért nem tartom a végén esélyesnek, mert nem tudsz nyerni szerintem. Jó, én azt mondtam, hogy nagyon meccset sem, meccset tudnak nyerni. Azt,
4: de várjál, Kristóf, amikor beszéltünk, akkor unnantok ezbe Ojár Zabal Bein.
3: Igen.
4: Mind a mellett, hogy én sem tartom.
3: Hát, klasszikus csatárnak nem spanyol válogatott.
5: Természetesen jó futballista Ojár Zabal, de egyáltalán nem az a szint, mint akikről itt az előbb beszéltünk.
4: Hát persze.
5: De Mbappét is ideértve persze, meg igen. A többi nagy csapatnak mindegyiknek
4: jó,
5: van.
4: Jó, de a franciáknál is Mbappé. Mondjuk korábban Giroud volt olyan VB, hogy nem lőtt gólt. A legjobban védekező center volt. De Benzema azért más.
5: Hát azért az center.
4: Ő center volt. Persze. De Giroudnak volt egy olyan VB-je, hogy nem lőtt gólt.
5: Hát a Platiniék alatt sem volt centerük. Volt négy
4: hát a Lacombe. Hát dehogy nem.
5: Hát Lacombe, Rostó. De az sem volt az a szint. Az igazi minőség.
4: Klasszikus center volt a
5: Lacombe. Tudom, de az igazi minőség a középpályán volt.
4: Igen,
5: az igazi minőség mögöttük volt. Tehát a világklasszisok mögöttük voltak. Lacombe nem volt világklasszis, egy jó futballista volt.
4: Igen, Lacombe sem volt, nem egy Just Fronter volt.
5: Így van. Akinek akár meg is dőlhet a VB rekordja, hogyha még, mert most annyian állnak sok góllal.
4: Mennyi, 13 van?
5: 13, a Kocsis 11, az teljesen reális, hogy megdönti valamelyik, a Mbappé, vagy a Kane, vagy a Holland, vagy a Messi, mert ott vannak négyen, ilyen 6-7-8 góllal. De 10 fölött Gerd Müller óta nem lőtt senki. 70 óta. Tehát 56 éve nem lőtt VB-n 10 gólt senki.
3: Azért most, hogy élesednek már a meccsek, már a duplák is azért aranyszámba megy, hogyha valaki tud lőni kettőt.
5: Hát a hollandabraziloknak csak hintett kettőt.
3: Hát igen, de azt mondom, most már kevesebb a meccs, és az ellenfelek is egyre jobbak, egyre erősebbek, szóval már a dupla is nagy számba megy. Azért nem hinném, hogy 8-nál tartanak most. Ami nagy szám, tehát 7-tel lehet nyerni világbajnokságon gólkirály címet. 6-tal 7-tel lehet nyerni.
5: De ehhez képest most 8-an vannak. Szerintem a 10 gól az reális, mert annyian vannak 7-8 góllal, hogy abból, hogy, és azért még 2-3 meccseket játszik, szinte mindegyik.
3: Hát Messi még 3-at, Mbappé még 2-t.
5: Hát nem.
3: Ha tovább jutnak, ha bejutnak.
5: Viszont a két és a holland közül az egyik már csak egyet.
3: Igen. Igen.
5: A másik 3-at.
3: Igen. De kinek adod, Dodi, egyébként? Ezt is kérdeztük a hallgatóktól, a gólkirály címet, a kinek szurkol a magyar című rovatunkba.
4: Hát ez, aki tovább megy. Tehát ha az argentinok tovább mennek, akkor Messi, de...
5: Hát Mbappé is tovább ment, azt egyformán.
4: Most a spanyolok megállíthatják, tehát én továbbra is tartom, igen, hogy a spanyolok...
5: Igen, de ők akkor is van két meccse még, mert ugye a bronz meccs is van. Igen. Tehát a spanyol meg a francia, mondjuk a spanyolok nem játszanak gólkirályság szempontjából, de mondjuk a Dembélé is 55 góllal, a Dembélé meg a Mbappé még két-két meccse van, az biztos.
3: A bronz meccse ilyenkor már leteszed inkább a padra a sztárokat, és játszhatod azokat, akik nem játszottak a VB, mekkora presztízse van annak a bronz meccsnek?
5: Ilyen is volt már. Azért az országgal is válogatja.
4: Mindegy, tehát, a norvégoknak azért nagyon motivációnk, mint az argentinoknak.
5: A norvégok, ha odajutnak a bronzmeccsig, lásd mondjuk a törökök 2002-ben szétkapták ugye Dél-Koreát, mert nekik élethalál volt, életükben először odajutottak. Ilyen van. De az igazán nagy csapat, tehát amelyik hatalmas csalódásnak éri meg azt, hogy elvesztette az elődöntőt, az hajlamosabb pár cserével játszani.
2: Kovács Péter van itt velünk a vonalban. Szia Péter!
1: Sziasztok!
2: Kinnélsz Norvégiában, és hát látjuk a beszámolókat, a tudósításokat, a különféle videókat arról, hogy milyen futballláz uralkodik Norvégiában. Te mit tapasztalsz ebből? Hogyan élik meg a norvégok a VB szereplést?
1: Hát ugyanúgy, hogy, ahogy te említetted, egy nagyon nagy futballláz van egész országban, és hogy nézem így a videókat, rengeteg norvég szurkoló van most ugye Miami-ban, akik már mondjuk ott voltak korábban is Bostonban, meg New Yorkban is látták a korábbi meccseket is, úgyhogy tovább utaztak Miami-ba, és rengetegen utaztak most is ugye Norvégiából Floridába, és fognak szurkolni a norvég válogatottnak, úgyhogy a láz az nagyon nagy, és bizakodóak.
2: Hogyan követik egyébként Norvégiában ezeket az esti mérkőzéseket? Mert a norvég válogatott igazából a brazil mérkőzés leszámítva mindig éjjel, 23 órakor játszik, vagy tényleg késő éjjel, mert arra is volt példa a csoportkörben, azt hiszem, hogy hajnal 3-kor kezdődött a norvégok mérkőzése. Tehát mekkora esemény egy norvég válogatott mérkőzés, az éjjel ellenére előfordul-e, hogy mondjuk összegyűlnek, és nagy társaságban nézik meg a norvégok ezeket a mérkőzéseket?
1: Igen, nagyon sokan vannak az utcán, nem hatalmas kivetítők vannak, ugye Oszló és a többi nagyváros belvárosában, és ott szokták nézni, úgy, ahogy említetted, hogy egy párszor, ugye 3-kor vagy hajnal 1-kor játszottak, és természetesen akkor másnap nem mentek dolgozni, úgyhogy nagyon sokan otthon maradtak az éjjeli meccsek után, de mai ugye az 11-kor, az nem olyan vészes, tehát szerintem az egész norvég nemzet drukkolni fog a nemzeti csapatnak.
2: Te is követted a norvég válogatottnak a teljesítményét? Tehát mindegyik mérkőzésüket láttad?
1: Majdnem a franciák ellenét, azt csak ilyen összefoglalót láttam utána, de a többit azt néztük a párommal rendesen, és egy jó csapatot láthatunk, hogy az első Irak elleni meccsen nem igazán voltak elégedettek a szakértők, de aztán egy folyamatos fejlődés jött a válogatott játékában, ugye Szenegál, a franciák ellen kikaptak, de utána elefántcsontot is brazilok ellen nagyon, nagyon jó teljesítettek. Aztán most, ahogy olvastam az internetet mindenki nagyon bizakodó, ahogy említettem, és nagyon sokan azt mondják, hogy ez az angol válogatott, ez igencsak verhető.
2: A brazilok elleni siker téged mennyire lepett meg, mert hogy benne volt a levegőben, hogy a norvég válogatott akár elkaphatja a Brazílt, és a mérkőzés az úgy alakult, ami a norvég csapatnak volt a kedvező, kezdve a kihagyott Brazíl 11-estől egészen odáig, hogy a végjátékra 0-0-val fordultak a csapatok. Az mennyire okozott meglepetés Norvégiában, hogy a brazilokat megverte a csapat?
1: Szerintem az okozott igazán meglepetés, hogy hogy verték meg, tehát egy labdabirtoklás, ugye 66-34 volt a norvégok javára, ami ugye, hogyha minden normális, akkor ez pont fordítva kellett volna, hogy legyen, akkor ugye a braziloknál van a labda, és a norvégok kontráznak, de pont fordítva volt, ugye ez egy kicsit meglepő volt, de ami ezt mutatja, hogy a szövetségkapitány nagyon jó taktikát dolgozott ki, két olyan szélsővel kezdett, aki inkább kreatívabb előre, tehát nagyon jó támadásban nőszem meg a Szörlót, aztán a fél időben csinált egy nagyon jó taktikai húzást, hogy a két teljesen más képességű szélsőt tett be Seldrup meg az Oscar Bob személyében, akik ugye nagyon jól megtartják a labdákat, nagyon technikásak, és a szövetségkapitány azt szerette volna, hogy hosszú támadásokat vezetnek a brazilok ellen, ami össze is jött, és természetesen, hogyha van egy olyan középcsatárod, aki két helyzetből két gólt rúg, és egy kapus, aki 11-est fog, akkor nagy esélye van annak, hogy a csapat nyer.
2: De igen, miért még Magyarországon fogtuk a fejünket, hogy Nyland, a norvég kapus, jó 10 évvel ezelőtt a Klein-Heisler gólnál kint Norvégiában, ugye az Európa-bajnoki pótselejtezőn, hát benne volt abban a Klein-Heisler gólban, ahhoz képest most már a világbajnokságon szereplés 11-est hárít. Nagyot fejlődött ez a norvég válogatott, és tényleg hatalmas utat jár be Ståle Solbakken szövetségi kapitány vezetésével. Na de mi lehet a titka ennek a válogatottnak, azon kívül, hogy kiváló játékosok alkotják?
1: Szerintem az egység, tehát amióta Ståle Solbakken átvette ugye a csapatot 2020-ban próbált megalapítani egy olyan magot a keretben, ami köré lehet építeni, és ezt elég gyorsan meg is talált, ugye, ahogy említetted, Nyland kapus, Christopher középhátvéd, Sander Berge, Martin Ødegaard, meg Haaland, tehát van az a gerinc a csapatnak, ami köré építeni lehet, és ezek a játékosok ugye nagy csapatokban játszanak, húzó emberek ott is, és ilyen szempontból könnyű volt köréjük építeni a többi játékos, akik természetesen példaképnek tekintik ezeket az említett nagy neveket, úgyhogy most az utóbbi, főleg az utóbbi szerintem a 2-3 évben nagyon nagy fejlődést mutatott a válogatott, fejlődést mutatott norvég foci, ugye Bodø Glimt bent volt a bajnokok ligájába, most majd a Viking is ott lesz szerintem, úgyhogy ez nagyon jó a norvég focinek, és természetesen, hogyha ha ma a norvégok nyernek és bejutnak az elődöntőbe, akkor ez még nagyobb előre lépést jelenthet az egész nemzetnek, hogy így mondjam.
2: Igen, és az általad említett Bodőből vannak is benn válogatott játékosok a világbajnoki keretben. Az, hogy ez a válogatott érezhetően nagyon együtt van, hogy a csapatban a kohézió az szinte természetes, és úgy látszik, hogy a nagy világsztárok, mint Haaland vagy Ødegaard egyáltalán nem szálltak el maguktól, hanem ugyanolyan alázattal állnak hozzá minden egyes mérkőzéshez. Az azért jól látszik. Te is így érzed, hogy hiába a világsztárok, Ødegaardék, ők továbbra is a megfelelő alázattal állnak hozzá minden egyes mérkőzéshez?
1: Így, ahogy mondod, ez nagyon jó használta ezt az, hogy a megfelelő alázattal. Tehát nekik minden meccset úgy néznek, mintha az utolsó lenne, és kiteszik a szívüket minden egyes meccsen, minden egyes edzésen, ami természetesen átragad a többiekre, és akkor hogyha 2-3-4-5 ilyen világsztár így viselkedik, így edz, így küzd, akkor az összes 26 a keretbe így fog csinálni utánuk, és ez így kiépít egy nagyon jó egységet, ami ugye foci, ugye csapatjáték, ami talán ez az alfa omegája, hogy egy sikeres csapat legyen, úgyhogy a világsztár, és mindenki is azt mondja, pont olvastam volna nem régen, hogy a norvég csapat talán a legszimpatikusabb, mert nagyon közvetlenek, nagyon nyitottak, mindig készen vannak az interjúra, úgyhogy sok pozitív visszajelzést olvastam.
2: És azért azt áruljuk el, hogy te csapattársa voltál Martin Ødegaardnak, sőt, amikor ő bemutatkozott 15-16 esztendősen a norvég élvonalban, akkor talán pont a helyedre érkezett csereként. Tartod-e vele a kapcsolatot?
1: Hát nagyon ritkán tartom vele a kapcsolatot, neki is más élete van, nekem is más életem van, úgyhogy nagyon ritkán SMS-ezni szoktunk, de ez talán 2-3 évente egyszer, úgyhogy nem igazán gyakran sikerül ez.
2: Ugye ő már nagyon korai szakaszában a pályafutásának egyfajta csoda gyerekként volt kezelve, hogy majd ő lesz az a norvég labdarúgó, aki visszahelyezi a futballtérképre Norvégiát, és érdekes utat járt be, ahogyan említettem, 16 esztendősen már be is mutatkozott a norvég élvonalban, aztán nagyon korán elvitt a Real Madrid, és lett belőle az, hogy ott igazából az áttörés elmaradt, és az az igazi áttörés az az Arsenalban érkezett meg, azzal a csapattal most BL döntőt játszott, és angol bajnok lett. De akkor ott a fiatal, tizenéves Ødegaard, hogy láttad, milyen ember volt ő, és meg lehetette már akkor mondani róla, hogy biztos, hogy világsztár lesz?
1: Hát ugyanolyan volt, mint most, tehát ugyanolyan szerény, ugyanolyan alázatos foci volt a mindene. 14-15 évesen ugye még nagyon nehéz megmondani, hogy milyen játékos lesz 10 év múlva. Aztán az ő esetében pont így történt, hogy nagyon sokan a szakértők azt mondták, hogy Nyström Gutszedből a Real Madridba menni, ez nagyon nagy lépés, nem azt kellett volna választani, Ajaxhoz kellett volna menni, stb. De aztán beigazolódott az ő döntése, hogy jó volt. Persze az első 2-3-4-5 éve egy kicsit, ahogy te is említetted, húzós volt Hollandiában, volt másik spanyol csapatnál, a Real Sociedadnál, de aztán 2021-22-ben akkor igazolt az Arsenal az erős kölcsönbe, és azóta ugye megtalálta ezt az utolsó lépést, ami fontos volt neki, és az Arsenal nagyon passzol hozzá.
2: Említetted korábban, hogy az angolok ellen az a norvégok vélekedése, hogy egyáltalán nem esélytelen a mai negyed döntőben a válogatott. Te mit érzel, hogyha lehetne tippelni, akkor mit fogalmaznál meg elvárásként az angolok elleni negyed döntőre?
1: Hú, ez nagyon nehéz tippelni, mert szerintem az angolok jobbak, mint a brazilok. Tehát egy teljesen más meccs lesz. Az angolok nagyon erősek, ugye jó rögzített szituációkban van nekik is egy nagyon jó középcsatáruk, van egy nagyon jó középpályásuk, Bellingham, aztán meg ott vannak a szélsők, Bakary Saka, meg Marcus Rashford, úgyhogy a norvégoknak a legjobb játékokat kell csinálni ma, hogy meg tudják őket verni, de szerintem van esélyük, én 50-50-et adok, tehát minden lehetséges.
2: Hol, milyen körülmények között nézed majd a mérkőzést?
1: Itt vagyunk, Olaszországban vagyunk most a családban, aztán majd itt nézem este a meccset, úgyhogy...
2: Hát az olaszországi futballhangulatról nem kérdezlek.
1: Tessék?
2: Az olaszországi futballhangulatról nem kérdezlek. Lehet, hogy az olaszoknak jobb meg nem említeni a VB-t.
1: Így, ahogy mondod, és próbáltunk itt norvég válogatott meccset venni, ugye, mert természetesen ott hagytuk. De mindenhol nem tudtunk ilyet venni, úgyhogy csak rendesen, rendes pólóban nézzük a mai meccset.
2: 25 éve élsz már ki Norvégiában, most itt a nyaralás napjaiban. Azon kívül, hogy nyaralsz, mivel foglalkozol? Tehát a norvég mindennapok azok számodra mivel telnek?
1: Én középiskolai tanár vagyok, úgyhogy testnevelést tanítok, angolt és németet, úgyhogy így jelnek a napjaim. Párom is középiskolai tanár, úgyhogy hosszú a vakáció, hál' Istennek.
2: Jó pihenést és kellemes nyaralást. Köszönöm szépen, hogy
1: köszönöm
2: a rendelkezésünkre álltál.
1: Sziasztok! Nagyon szívesen, szia-szia!
2: Norvégia-Anglia negyed döntő tehát a labdarúgó világbajnokságon most már kevesebb, mint 2 óra múlva, 23 órakor következik majd ez az összecsapás. Erre hangolunk, hallgassuk meg először a norvégok, a VB már 7 gólt szerző csatárát, Erling Haalandot.
6: Különleges, sőt, igazán különleges mérkőzésre számítok, hiszen Angliában játszom, Angliában születtem, és több klubtársam is ott van az ellenfélnél. Vicces mérkőzés lesz. Nekünk, norvégoknak elképesztő volt, hogy legyőztük Brazíliát a 8-döntőben, most pedig Anglia ellen készülünk. Ha valaki látott felvételeket, hogy milyen a hangulat Norvégiában, az egyből átérzi, hogy valami egészen rendkívüli zajlik az országunkban. A brazilok elleni meccs előtt is elmondtam, hogy nem számítottam rá, hogy idáig jutunk. Most is ugyanezt tudom elmondani. Meglep, hogy ilyen messzire eljutottunk. Ami biztos, hogy a nyomás Anglián van, ez pedig számunkra kedvező lehet.
2: Erling Haalandot hallottuk. Az angolok szélsője Bukayo Saka várhatóan kezdőként fog majd játszani. Az Arsenal szélső támadója következik.
6: Most kicsit több időnk van készülni, mint a nyolcad döntőre. A Mexikó elleni mérkőzést, minden azzal járó érzelmet és drámát magunk mögött hagytunk. Innentől kizárólag Norvégiából készülünk fel, mert tudjuk, hogy Miami-ban nagyon kemény mérkőzés vár ránk, amelyet izgatottan várunk. Tisztában vagyunk vele, hogy Holland kiváló formában van, de nem csak ő, hanem a teljes norvég válogatott, szóval nem egy emberre, hanem csapatszinten készülünk az ellenfelünkből. A saját erősségeinket is ismerjük, ezekre kell figyelnünk, hogy nyerjünk. A célunk pedig változatlan, a VB cím. Ettől három győzelem választ el minket. Egyelőre csak a norvégok elleni meccsel kell foglalkoznunk, aztán ha az megvan, jöhet az elődöntő.
2: Bukayo Sakát hallottuk. A pontos idő 21 óra 7 perc, a körkapcsolást hamarosan folytatjuk.
7: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
3: She's crazy like a fool.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Labdarúgás. A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. Meg kell!

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
3: Műsorajánlót hallottak.
0: Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
4: A 21 éves Linda Noszkova a női egyes bajnok a Wimbledonban. Hétfőn fogadják el az alaptörvény újabb módosítását. Napos szeles idő lesz, elszórtan záporokkal. Jó estét kívánok, Nagy Zsombor vagyok.
0: Sporthírek.
4: Már csak két kiadó hely maradt a labdarúgó világbajnokság elődöntőjében. Az utolsó két negyed döntőt magyar idő szerint ma késő este, illetve holnap hajnalban rendezik. A Norvégia-Anglia találkozó 23, míg az Argentina-Svájc negyed döntő hajnali 3 órakor kezdődik majd. Mindkét mérkőzést a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport is élőben közvetíti. Linda Noszkova nyerte a cseh házi döntőt a Wimbledoni teniszbajnokság női egyes versenyében, mivel a fináléban 6-2, 5-7-6

0: 20-as magyar férfi kézilabda válogatott a romániai Európa-bajnokságon. A mieink 37-33-ra győzték le Lengyelországot, és így csoport elsőként tovább jutottak a középdöntőbe. Aranyérmet nyert Jakül Vivien 200 méter vegyesen az ifjúsági úszók müncheni Európa-bajnokságán. A 17 éves versenyző 2 perc 9,42 század másodperces egyéni csúccsal győzött.
1: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
0: Súlyog Tamás külföldi útjait bírálta Magyar Péter. A kormányfő arra hívta fel a figyelmet, hogy a köztársasági elnök februári 12 napos amerikai útján a honvédségi repülőgépen utazott fia Súlyog Márton is, miközben hivatalosan nem volt tagja a delegációnak. Magyar Péter hozzátette, az elnöki programban mindössze néhány találkozó szerepelt helyi magyar közösségekkel, az út legnagyobb része azonban városnézéssel és múzeumlátogatással telt. Magyar Péter beszámolt arról is, hogy az államfő januárban az Egyesült Királyságbeli útján mindkét nap abban a kisvárosban szállt meg közpénzen, ahol a lánya él. A miniszterelnök előzőleg arról írt közösségi oldalán, hogy az országgyűlés hétfőn elfogadja az alaptörvény 17. módosítását, és Súlyog Tamásnak 5 napja lesz arra, hogy aláírja azt. Ha nem teszi meg, akkor megindítható ellene a megfosztási eljárás. A Magyar Államkincstárnál kell regisztrálni az egyedülálló szülőknek az iskolakezdési támogatáshoz, hívta fel a figyelmet a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos kiemelte, hogy a 100 000 forint minden egyszülős családnak jár, de ehhez változás bejelentési kérelmet kell benyújtani, akár ügyfélkapun, akár személyesen bármelyik kormányablakban vagy az Államkincstár ügyfélszolgálatán. Elfogták azt a férfit, aki csütörtökön elgázolt egy igazoltató rendőrt, majd elhajtott a helyszínről. A keresésben polgárőrök és civilek is részt vettek kutyákkal, drónokkal. A 43 éves Csikós Töttösi férfi végül a faluja határában, a Lucernásban elbújva találták meg. Büntető eljárás indult ellene. Magyar motívumokkal díszített szaxofonszobrot avattak fel a belgiumi Dianan-ban. A Vallon városban született ugyanis Adolf Sax, a hangszer feltalálója. A mai kulturális fesztiválon a látogatók a zene, a tánc és a gasztronómia mellett interaktív programokon keresztül ismerhették meg Magyarország kulturális örökségét.
1: Közlekedés.
0: Sávlezárásra kell számítani az M5-ös autópálya fővárosi szakaszán a Nagykörösi útnál. Útszűkület lassítja a forgalmat a Várkert rakparton a Fátyol utca után. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
1: Időjárás.
0: Holnap változóan felhős napos idő lesz. A legtöbb felhő az északkeleti ország részben valószínű, ahol záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A hajnali 10-18 fokról délutánra 26-31 fok közé melegszik a levegő, de északkeleten ennél pár fokkal hűvösebb lesz.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
3: 7 perc múlva 9:30, a mikrofonnál Tóth Béla. Július 11-e van, ami jelentős nap a labdarúgó világbajnokságok történetében. Kétszer is ezen a napon avatta győztest a torna történetében. 1982-ben Olaszország 3-1-re győzte le az NSK válogatottját Madridban, míg 2010-ben Johannesburgban a spanyolok szerezték meg első világbajnoki címüket, miután a hosszabbításban Andrés Iniesta góljával megverték Hollandiát. Érdekesség, hogy július 11-e a horvát futballban is piros betűs ünnep, hiszen 1998-ban ezen a napon lett bronzérmes a horvát válogatott. Délnyugati szomszédaink Hollandiát múlták felül a 28 évvel ezelőtti helyosztón. Július 11-i körkapcsolásunk utolsó órájában pedig Dajka Lászlói a főszerep. A 24-szeres válogatott korábbi labdarúgóval Keszidóra beszélgetett egyrészt az 1986-os mundiáról, másrészt a várakozásairól, ami a most zajló világbajnokságot

0: illeti. Dajka László tehát Keszidóra vendége volt.
1: Itt van már velem a stúdióban Dajka László, korábbi válogatott labdarúgó és edző, aki játékosként tagja volt az 1986-os mexikói világbajnokságon résztvevő magyar válogatottnak. Szia, köszöntelek!
2: Én is köszöntöm a hallgatókat és titeket is.
1: Hát multidézésre is szeretnélek majd invitálni, illetve nyilván körbejárjuk majd az idei világbajnokságot is. Neked mennyire van időd meccseket nézegetni? Ugye most 48 csapat volt kint ezen a világbajnokságon, és azért az időeltolódás miatt sokszor belecsúszunk ugye a hajnali mérkőzésekbe. Mennyire tudod követni a mérkőzéseket?
2: Hát igazából megpróbálom a lehető legtöbb mérkőzést megnézni, mert jó mérkőzések vannak. Az elején sok ismerősömmel, hozzáértő edzőkkel, barátaimmal beszélgettünk, hogy milyen lesz ez a 48 csapat, ez a megemelt létszám, és tulajdonképpen ez három hatalmas helyszínen, hatalmas országban, de én azt kell, hogy mondjam, hogy eddig számomra fantasztikus. Úgy a nézők, a teltház, a mérkőzések, és olyan csapatok kaptak lehetőséget most, hogy megmutassák magukat, akik eddig a szűkebb létszám miatt nem tudták.
1: Ez mindig érdekel nálatok, hogy például te is milyen szemmel nézed, aki ugye játékosként is részt vettél korábban egy világbajnokságon, milyen szemmel nézel ilyenkor egy VB-t?
2: Hát én is labdarúgó edző vagyok, tulajdonképpen természetesen a szakmai oldalát azért nem hagyhatjuk ki. Szakmai szemmel nézem elsősorban, a másodszorban pedig tulajdonképpen egy néző, egy kívülálló, esetleg ha a spanyolok játszanak, akkor szurkoló, tehát tulajdonképpen azt mondom, hogy egy részleteiben nézem a mérkőzést, vannak dolgok, ami esetleg, ha nem egyedül nézem, beszélgetünk, állást foglalunk, nem jó az a szerkezet, hogy gondolja a szövetségi kapitány, stb. Tehát nagyon jó magyarosan megkritizáljuk a dolgokat.
1: Ez szerint ráadásul spanyol szurkoló is vagy?
2: Igen, mivel Spanyolországban futballoztam 3 évet, így az a közeg nagyon közel került hozzám, és természetesen rájuk nem tudok mást mondani, mint annyit, hogy 50 éve a világ élvonalában vannak. Talán az első 4-ből soha nem jöttek ki, mármint a rangsor, stb., amikor felállítják a FIFA rangsort, vagy bármit.
1: Hát nagyon sokan egyébként azt mondják, hogy a végső győzelemre is esélyesek.
2: Igen, ők mindig, bár most néztem a mérkőzéseiket, van mikor jobban tetszik, van mikor kevésbé, kíváncsi vagyok majd most, amikor élesedik a helyzet, és ugyanolyan képességű, és tehát nagyon jó képességű ellenfelei lesznek a spanyoloknak, hogy mire mennek, mert itt úgy látom, hogy nagyon-nagyon pici, nagyon apró kis részletek döntenek a mérkőzéseken.
1: Volt egyébként ezen a világbajnokságon eddig, ami számodra meglepetés volt? Vagy ami nagyon megmaradt benned momentum?
2: Hát én negatívummal kezdeném én, hogy például a csehek és a törököknek a szereplése nekem nagyon komoly meglepetés, hogy igazából nagyon gyengén szerepeltek. Annak ellenére, hogy a törökök győzelemmel búcsúztak, vagy bármi, de ettől függetlenül többet várt tőlük az ember. Meg még mindig egy picit negatívummal folytatom, hogy hazautazott Németország, hazautazott Hollandia, aztán hazautaztak most a portugálok, akiket végül is úgy gondolom, hogy szakmai szemmel is az első 4, első 8-ba várt az ember. Úgyhogy vannak meglepetések, viszont egy Marokkó, aki letette a névjegyét, és azt mondom, hogy a norvégok, azért az egy meglepetés, hogy ott vannak a 8 között, de egy kicsit itt a szakmára rátérve pár mondatban, én úgy gondolom, hogy a norvégoknál nem véletlen van ott egy bajnokcsapat, a Bodøglimt, és az félelmetes, amit csinált. Olasz csapatokat ütöttek ki, eljutottak ugyanúgy a elődöntőjön, nagyon messzire jutottak, abban biztos vagyok, és abból a Bodøglimtből most itt van 8-10 játékos, és kiegészülve egy Hollandia. Tehát nem egy rossz csapat.
1: De akkor mit tudnak ők, aminek köszönhetően, ha már említetted ugye a Bodøglimtet is, hogy akár egy ilyen klub is ki tud emelkedni, vagy mit tud most a norvég futball, ami miatt ott vannak a legjobb 8-ban egy világbajnokságon?
2: Én mindig úgy gondolom erre a kérdésre, hogy tehát ez az ilyenfajta kérdésre, hogy az a válaszom, hogy egy olyan generáció jön össze, mint ahogy náluk is, mint ahogy visszamehetnék nálunk is a Honvédnál, amikor összejött egy generáció, ötször nyertünk bajnokságot, a Fradinára a Nyilasi Tibié generációja szintén sokat bajnokságot, még előrébb a Fazekas Laciék Újpestje, 7 bajnoki cím. Tehát azt mondom, hogy, és furcsán ilyen érdekes módon megfogalmazva, hogy nem mindegy, hogy egy 6-8-10 éves intervallumban mennyi tehetség születik le éppen akkor, és mennyi fog odaérni. Tehát visszatérve én úgy gondolom, hogy van egy nagyon jó generációjuk, és gondolom, hogy egy jó edző, és ez működik most jelen pillanatban Norvégiában, meg van egy befejező centerük, aki nem véletlenül futballozik a Manchester Cityben.
1: Igen, most egy nagyon sok sztárjátékos kiemelkedő teljesítményt nyújt, hát nyilván várták is tőlük a jó eredményt, meg ugye nézik azért rúgdossák a gólokat, az ő szerepüket hogy látod, mert akár mondjuk Messi-t is említhetnénk, akár tényleg Holland teljesítményét is, hogy látod az ő szerepüket így a saját nemzeti 11-ükben?
2: Hát végül is én úgy gondolom, hogy én szurkolok nekik, mivel én is csatár voltam, és látom, hogy ezek zseniális futballisták, a Haaland, az Mbappé, a Messi, és sorolhatnánk így tovább. Én úgy gondolom, hogy nagyon boldog vagyok akkor, amikor ezeket a játékosokat boldognak látom. Mert ők nagyon szeretnek gólt rúgni, talán nyerni jobban szeretnek, de gólt rúgni nagyon szeretnek. És tudnak is. És oda is érnek, és el tudják dönteni a csapatuk javára a mérkőzést, bár van olyan szituáció, ismét egy kicsit a szakma, hogy az egész csapat alájuk dolgozik. De ő az, aki be tudja fejezni góllal, mert hiába tesznek oda mást, az esetleg csak 5-ből egyet rúg be, ő meg 5-ből 3-at. Tehát ez a zsenialitás tulajdonképpen.
1: Te mennyire voltál híve ennek a 48 csapatos megrendezésnek? Mert ugye azt nézzük, nálatok 86-ban 24 csapat volt, most ugye dupla annyi, és ehhez képest mondjuk az európai kontinens viszonylag kevés kvótát kapott, szóval hogy látod ezt a helyzetet egyébként ugye a világbajnokságon?
2: Ugye az elején említettem, hogy úgy idegenkedtünk ettől kollégákkal, meg ismerősökkel, és nem tudtuk, hogy milyen lesz ez a 48-as létszám. És de összességében azt kell, hogy mondjam, hogy amint mondtam, hogy lehetőséget kaptak olyan csapatok, hogy megmutassák magukat, akik eddig nem. És főleg a afrikai részről, meg olyan részekről, ahol ha 24-es létszámról beszélünk, akkor nem tudtak volna ide eljutni. Tehát itt Európából szokás szerint kiment az a létszám, ami szokott. Lehet, hogy itt is lehetett volna emelni, de nem akarták ezt külön menni, hogy most akkor Európa bármi, hanem megcsinálták a csoportokat, és olyan csapat, rengeteg csapat, mint zöldfoki szigetek. Tehát mit tudom én, 500 ezer vagy 1 millió lakossal, nem is tudom pontosan, csinálnak egy ilyen csapatot, aki bárkire életveszélyes. Tehát én örülök neki, hogy megmutatták magukat ezek az országok a csapatokon keresztül, és azt is hozzá kell tenni, hogy ezt észre kell venni hosszú-hosszú évek óta, mondom én is, és kollégáknak is, hogy a feketebőrű labdarúgók egyre nagyobb teret hódítanak maguknak, egész más az izomzatuk, egész más az erejük, az erősségük, a gyorsasságuk. Nem igazán ismerek lassú fekete labdarúgót. Tehát ez nagyon érdekes. És egyre jobban átveszik a hatalmat, és furcsán fejeztem ki magam, a hatalmat, inkább azt mondanám, hogy egyre jobban bizonyítják, hogy genetikailag, izomzatilag, stb. Alkalmasabbak, illetve jobb teljesítményt tudnak nyújtani, mint a fehér labdarúgók. Természetesen nekünk is megvannak a sztárjaink, de azt lehet látni, és így nem sorom, Angliától kezdve bármilyen ország egyre több feketét igazolnak, ragyogó futballisták, ragyogó adottsággal, és kevesen okoznak csalódást.
1: Igen, egyébként nagyon látszik, hogy nekik teljesen más az izomzatuk és a testfelépítésük, tehát hogy nyilván genetikailag is azért
2: igen,
1: más.
2: Igen, az is izmos, aki soha nem nyomt még egy fekvőtámasz sem, tehát
1: máshogy vannak felépítve. De picit akkor így összehasonlítanám mondjuk a tikorotokat a mostani világbajnoksága, bár nyilván így 40 év távlatából azért nagyon sok minden változott, akár mondjuk tényleg a sporttudományos ismeretek is bejöttek. Ti anno hogy készültetek a 86-os világbajnokságra, ha visszaemlékszel, milyen volt ez az utolsó mondjuk bajnoki szezonotok, mennyire motoszkált már a végén a fejetek, hogy azért lesz egy világbajnokság, mennyire kellett arra figyelni, hogy mondjuk ne szedjetek össze sérüléseket a VB-re, hogy emlékszel erre vissza?
2: Hát én úgy gondolom, hogy ahogy én emlékszem, jó csapatunk volt, én itt a Honvédról tudok beszélni, aztán utána áttérünk a válogatottra. Tehát mi arra figyeltünk oda, hogy megnyerjük a bajnokságot, mert benne volt, tehát esélyesek voltunk. Ez mellett természetesen a Dr. Mezei György féle válogatott szereplése volt azután a legeslegfontosabb. Aztán amikor válogatott mérkőzésre mentünk, akkor az volt a fontosabb. Tehát én úgy gondolom, hogy mi mindent megtettünk azért, hogy sikeresek legyünk. Ahogy készültünk, igazából sok kritika érte a szereplésünk miatt igazából a szakmai és az orvosi stábot, mert hogy sok mindent átalakítottunk. Igen, én is ezt mondom. Ma már én is szakember vagyok, sőt, már én is kifele megyek a szakmából. Átalakítottunk olyan dolgokat, szinte majdnem mindent. És ez szakmai és orvosi, összedugták a fejüket a szakmai és az orvosok, és olyan döntéseket hoztak, amit nekünk végre kellett hajtani. Mi utólag, én személyesen ezeket nem tartom jónak, mert valami történt a csapattal, ma is keressük, hogy mi történt a csapattal, miért nem tudott dinamikus lenni, és miért nem tudta azt nyújtani, amit előtte nyújtott, de még egyszer mondom, egy fél évvel a VB előtt, amikor már tudtuk, hogy kijutottunk, akkor átalakult sok minden. Ez a sok beszéd, hogy kevés hús tészta, ez mind igaz volt. Csökkentették a fehérje adagot, ami hús, stb. Emelték a szénhidrát adagot. Aztán érdekes dolgok voltak. Tehát elmentünk Ausztriába magaslatra, az teljesen más, mint a mexikói magaslat, tehát maga Mexikó, bocsánat, nem mexikói magaslat, maga Mexikó, de én ezt díjazom a kapitányunk részéről is, hogy megpróbált valamit csinálni. De van ilyen a futballban, mellé nyúltunk.
1: Igen, egyébként ez érdekes, hogy abban az időben azért, most már nyilván edzőként te is látod, vagy látod, hogy manapság egy csapat mellett mennyi szakember dolgozik, tehát külön dietetikus, külön pszichológus, külön mindenféle szakember, nyilván akkor 40 évvel ezelőtt nem voltak még meg ezek a lehetőségek, nem volt internet, amin utána tudtál volna nézni különböző információknak, nyilván ez egy Győr is próbált a legjobb információkat beszerezni, és próbálkozott, hogy mi lehet a legjobb a csapatnak. Ugye arról lehetett hallani, hogy ti sokszor délben edzettetek, hogy szokjátok azt a forróságot, vagy ami majd vár rátok Mexikóban, bár ha jól emlékszem, egyébként sok meccseteket ti is ott helyben délben játszottátok, tehát hogy valamilyen szinten indokolt is volt.
2: Hát tulajdonképpen azt kell, hogy mondjam, hogy míg a többiek láttuk, hogy a játékosok bújtak a napról, mi próbáltuk megszokni. És ez utólag azért kiderül, hogy ez lehetetlenség. Vagy ott születsz, vagy nem ott születsz.
1: És ez mennyit vett ki a csapatban? Mert ezt is mondták indoknak,
2: hogy egyébként
1: nagyon sokat, kifáradtatok.
2: Nagyon-nagyon sokat, és készültünk igazából napi 3 edzésekkel fönt Ausztriában. Olyan reggeli torna volt, hogy már végén majdnem sprinteltünk egy 30-40 perces. Utána már enni sem mertünk, mert 10 órakor kezdődött a délelőtti edzés. Délután mentünk fel a hegyekbe futni kilométereket, és közben mérték a súlyunkat, nehogy véletlenül több legyen, mint amit meghatároztak, holott mindegyikünk úgy nézett ki, mint az agárkutya. Tehát abból nem volt mit levenni, de még így is le kellett venni. Én azt mondom, hogy ma már, amit én is a szakmából tanultam, és ismerek, és ezt kimerem mondani, ezek hibák voltak. Ezek hibák voltak, viszont amit az előbb is mondtam, nincs hiba nélkül, se edző, se labdarúgó, se orvos, se senki. Itt egy országot képviseltünk, ez nem jött össze, viszont azt se hallgassuk el, hogy az előző lévő 3 év meg fantasztikus volt. Fantasztikus volt, ugyanúgy a kapitányunk igazából Európa első számú edzőjének választották, és minden nagyon jó volt a csapat, jó a taktikával dolgoztunk. Egyetlen egy dolog volt, amikor kijutottunk, akkor úgy döntöttek, hogy mindent megváltoztatnak. Na, ezt nem kellett volna. Nem kellett volna.
1: Kerethirdetésre, hogy emlékszel vissza, mennyire volt a te helyed biztos a csapatban már? Akkor ugye a Honvéddal nagyon jó periódusotok volt.
2: Hát elvileg a bőkeretben úgy éreztem, hogy ott vagyok, tehát hogy ott tudok lenni, és természetesen ott nálam voltak az én posztomos jobb labdarúgók, általában kispados voltam a válogatottban, de nekem az is megtisztelő volt ülni a kispadon, abban a sikeres válogatottban, és ott lenni a válogatott keretben. és összességében azt mondom, hogy megtettem mindent, amit tudtam. Volt az én posztomon egy Nyilasi Tibi, aki jobb futbolista volt, mint én, bizonyos dolgokat jobban tudott, aztán utána visszavont centerrel játszottunk, aki a Détárlajos volt, aki szintén egy ragyogó futbolista, két oldalon a Kiprik és az Eszterházi Marci volt, úgyhogy itt öröm volt ülni a kispadon is, természetesen, de érdekes módon kint mind a három mérkőzésen játszottam. Tehát valahol lehetett látni a Gyuribá, és itt most először mondom, mert többször megemlítem a nevét, hogy nyugodjon békében, nagyon szerettük őt, és én úgy érzem, hogy tehát sikeresek voltunk, itt most nem akarok egy-két dologba belemenni, úgyhogy inkább azt mondanám, hogy sikeres három év után jött az a furcsa időszak, ahol mindent megváltoztattunk, ezzel már nem tudunk, innen most már nem tudunk változtatni.
1: Igen, mert egyébként a csapat meg Mezei György között is azért megvolt a kohézió, ha jól értem, ugye sokatok ugye azt mondja, hogy nagyon szerettétek, és azért megvolt ez az összhang az edző között is.
2: Abszolút meg, és a sikerek pedig, a siker az kovácsoló erő. Az minket is összekovácsolt, és egy igazi, olyan közösségé formálódott, és ez köszönhető a Gyurivának, hogy egy sikeres, jó eredményeket hozó csapatot sikerült válogatottat összerakni, és egy olyan taktikával, amivel meg lehetett lepni még akkor komolyabb csapatokat is. És nekünk ez bejött, nem is annyira a taktikán, de a felkészülésen, az étkezésen és sok mindenen, ahogy már említettem, szinte mindenen változtattunk, és ez valahogy nem sikerült.
1: Ugye szintén Mexikó volt akkor is a helyszín. Mi futott át az agyatokon, amikor megtudtátok, hogy Mexikó lesz a rendező ország, mert ott azért sokáig volt húzavonal. Jól tudom, először Kolumbia lett volna rendező, ők visszamondták, akkor a FIFA-nak kellett dönteni Kanada, Egyesült Államok és Mexikó között, akkor ugye nem társ rendezésben szervezték meg a világbajnokságot, hanem végül Mexikóra esett a választás, ami szintén úgy volt, hogy lehet, hogy nem tudják megrendezni, mert előtte náluk 85-ben földrengés volt. Tehát ugye ez kérdés volt, hogy végül Mexikó lesz a helyszín, aztán ugye oda kellett utaznotok. Szóval mi futott át az agyatokon, mennyit tudtatok az országról, akár az éghajlatáról, hogy mennyire van forróság? Ugye mondtátok, hogy nyilván ehhez kellett alkalmazkodni a felkészülésben is.
2: Hát nem is annyira forróság, hanem a levegőnek az oxigén összetétele. Tehát ott azért a százalékban az kisebb egyértelműen, úgyhogy de tisztában voltunk vele, hogy Mexikó az tulajdonképpen maga az ország, az milyen mutatókkal rendelkezik a futballal kapcsolatban, és azt hiszem, hogy fél évvel előtte mi kint voltunk Mexikóban, hogy nézzük meg, ismerjük meg, és ez is egy jó döntés volt a Gyuri Bár részéről, nézzük meg és ismerjük meg azt a területet, ahová menni fogunk. Mentünk és játszottunk edzőmeccset, azt hiszem 2-0-ra kaptunk ki, már nem is tudom pontosan, de lényeg az, hogy kimentünk fél évvel hamarabb, és tulajdonképpen láttuk, amit láttunk, de ez nem a mi dolgunk volt. Tehát itt jött az orvosi stáb, meg ahogy mondtad, hogy ma már 15 féle szakember dolgozik csapatok mellett, és mindegyiknek más a feladata, akkor azért a Gyuribán meg egy-két orvos összedugta a fejét, aztán dönteniük kellett. Én továbbra is azt mondom, ezek rossz döntések voltak, de nem voltunk mi világverő csapat, mondták, hogy világbajnokságot nyerünk meg, stb. Nem, azért nem. Viszont a csoportból tovább lehetett volna jutni. Tehát nincs ez a tragikus, orosz, Szovjetunió elleni mérkőzés, akkor én úgy gondolom, hogy Kanadát megvertük, a Michel Platini fémjelezte franciáktól kikaptunk, de nem ment rosszul a futball, én úgy gondolom már akkor. Ott azon az egy mérkőzésen valami ólomlábakon jártunk, és azt az eredménytelenséget hozta, mert elég lett volna a szovjetekkel x-elni, és akkor a pontok meglettek volna az, hogy tovább megyünk. És akkor lehet, hogy egy kicsit rendbe tudtuk volna tenni a szervezetünket.
1: Azután a bizonyos 6-0-ás Szovjetunió elleni vereség után hogy tudtatok talpra állni, vagy milyen beszélgetések zajlottak az öltözőben, akár mondjuk Mezei György mit mondott nektek?
2: Hát nem tudom másképp fogalmazni, mert ide meghívnak, akkor úgy kell mondanom, hogy összeomlottunk. A Gyuribá is.
1: Mert ez valamilyen szinten érthető?
2: Igen, természetesen. Természetesen, és onnantól kezdve már nem igazán szóltak bele, hogy most akkor kérünk egy picit több valamit a konyhán, vagy leülsz egy pohár sör mellé, vagy bármi, addig minden tilos volt. És onnan, ott az a 6-0, az egy olyan kegyetlen dolog volt számunkra, mert valahogy, tehát azt már nem bírtuk földolgozni. Sokkal nagyobb sikerekre készültünk, és ez egy akkora pofon volt, hogy padlóra küldött mindenkit. Szakmai stábot, orvosokat, stb. Igazából senki nem tudta, hogy mit mondjon, mit csináljon. Össze kellett szedni magunkat a következő mérkőzésre. Természetesen egy-két nap után már valami azért kialakult. Aztán folytattuk, ahogy folytattuk, de nagyon nagy csapás volt ez számunkra. Legalábbis, ahogy én visszaemlékszem, abszolút megrogyantunk és összeomlottunk, de igazából azt mondom, hogy valahogy csak fölálltunk belőle. Még volt két mérkőzés, úgyhogy hát ahogy én érzem, ez történt, ahogy én emlékszem.
1: De játékosként egyébként érzékeltetek magatokon valamit, hogy igen, nem úgy megy a játék, vagy hogy akár az 1800 méter tengerszint feletti magasság, hogy valami miatt nem úgy viselkedett a szervezetetek, mint mondjuk akár a Magyarországon játszotok?
2: Hát igazából lehetett érezni, de tehát csináltuk az edzésmunkát, éreztük, hogy keményen dolgozunk, éreztük, hogy egy kicsit itt jobban kell kapkodni a levegőt, mert ugyanannál a munkánál, viszont úgy gondolom, hogy ezt a különböző csapatok, akik Európából és innen-onnan jöttek, Ennyire nem vették komolyan, és ugyanúgy élték a napjaikat, mint előtte, és úgy látszik, az volt a sikerhez vezető út, nem a miénk, de még egyszer mondom, szerettünk volna nagyot alkotni, a Gyuri Bá és a csapat is, nem jött össze.
1: Lehet, hogy túlságosan akartátok a sikert?
2: Én úgy gondolom, hogy igen. A vezérünkkel, Gyuri Bával előretéve őt, azt mondom, hogy iszonyatosan akarta a sikert, nagyon szeretett volna a világnak, mindenkinek ő is bizonyítani, mi is szerettünk volna mindenkinek bizonyítani, hogy nem véletlen sikerek voltak, és ahogy mondom, hogy ez jött ki belőle, de ahogy mondtad, nagyon-nagyon szerettünk volna bizonyítani. Azt nem mondom, hogy görcsösség okozta ezt az egészet, inkább azt mondom, hogy ahogy felépült az a munka, amit csináltunk a világbajnokság előtt egy-két hónappal, az valahogy, pont valahogy a rajtra jött úgy össze, hogy szinte nagyon sokan nagyon-nagyon rosszul érezték magukat, nem érezték frissnek, nem volt dinamika, és ez nem csak az oxigén vagy bármi, mert az, hogy az első perctől kezdve ez van, az azért furcsa. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy mindent megtettünk, és azt hiszem, hogy ha most még egyszer meg lehetne ezt csinálni, akkor biztos másképp csinálná mindenki.
1: Na igen, erre is kíváncsi lennék, hogyha mondjuk a mai eszeddel tudnál felkészülni, nyilván ez nem létezik, vagy de mondjuk ha mai eszeddel tudnál felkészülni arra 86-os világbajnokságra, most már ugye edzőként is látod a különbségeket, hogy mit csinálnátok másképp?
2: Hát én úgy gondolom, hogy ismerve a vezérünket, Gyurmát, mindent. Mindent, mert ő jó szakember volt, és még az orvosi dolgokat is értett. Sok mindent megtanult, és biztos vagyok benne, hogy tökéletesen látta és látná, hogy másképp kellene csinálni a dolgokat, másképp kellene felépíteni ezt az egészet. Mert igen, mert amikor jöttünk haza, és itt csak kiugrom, illetve kitérek egy ilyen időszakra, amikor visszaérkeztünk az ausztriai magaslatról, akkor játszottunk egy előkészítő, egy edzőmeccset az Zalaegerszeggel. És azzal fejeztük be az akkori tábort, és volt egy 3 napunk, hogy hazamenjünk, és már akkor nagyon gyengén futballoztunk. és ezt mondta is a Gyuri Bálmá utána, hogy is visszahallottuk, hogy ő is látta, hogy valami nincs rendben, sőt, ami ez biztos, hogy igazolja, az Gelle Imre barátom, aki akkor az Allegerszeg edzője volt, volt szövetségi kapitány, dolgoztam vele együtt ott is, és ő is azt mondta, hogy nekem emlékszem, hogy beszéltünk, hogy meg a Gyuri, te, mi van a csapattal? Mi van a csapatotokkal? Mert valami nem tetszik. Tehát úgy cikkáztak közöttünk az allegerszegi labdarúgók, hogy hihetetlen. És akkor már Gyurival is látta, és a Gelejémre mondta azt, hogy igen, beszéltem a Gyurival, és ő is látta, hogy valami nincs rendben. Tehát már mikor visszajöttünk a magaslatról, akkor már úgy egy kicsit ilyen padló közeli állapotban voltunk. És akkor még jött az, hogy még a fölmenetel előtt meghatározták, hogy mindenkinek 2-3 kg, attól függ ki, milyen volt alkatilag, 2-3 kg-mal a versenysúlya alá kell menni. Na most nagyon kevés játékosom volt fölösleg. Na most, ha még a versenysúly alá mész, akkor nem akarok még egyszer agárkutyázni, akkor ott nagyon nagy gond van. Ott már nem lesz zsír, amit égetsz, ott már gondok lesznek, és ez következett be. Szóval ilyet azért, hogy mindenki a versenysúlya alá menjen, mert akkor könnyebbek leszünk Mexikóba. Hát, hagyd ne mondjam, hogy ez butaság.
1: Ezek szerint akkor voltak előjelek, csak kérdés, hogy voltak. Mondjuk pár héttel a VB előtt mennyire lehet akkor még ahhoz a felkészüléshez képest még egyet csavarni, és megváltoztatni teljesen mindent?
2: Hát igazából sem ennyire. Tehát az, ami ott belénk volt pakolva az utolsó egy hónapba, két hétbe, egy hétbe, három hétbe, az meghatározott tulajdonképpen mindent. És azért mondtam, hogy ez az előkészítő mérkőzés itt az Allegerszeggel, a MTK pályán, emlékszem rá, az már mutatott egy-két dolgot. Aztán, mikor hazamentünk, akkor három napunk volt, egy két és fél a családdal, én emlékszem, hogy egy pár virslit mertem megenni. Mert hogy aki visszajön és nem tartja be, akkor azt azért volt egy kis diktatúra is, akkor azt halalavarjuk meg, stb. Úgyhogy igazából hazamentem, de még enni sem mertem nagyon. Aztán visszamentem. Én úgy gondolom, hogy ezek rossz döntések voltak. Ezek rossz döntések voltak. Az, hogy tőlem hallják ezt, én azt mondom, hogy én azt mondtam magamban, hogy akár televízióban a múltkor, akár itt most a rádióban, én ha behívnak, én azt fogom mondani, ami történt. És én meg vagyok győződve róla, mert én is szakember vagyok, hogy iszonyatos mennyiségű butaságot csináltunk. És ezt föl kell vállalni, és azt is, amit én mondok, azt én fölvállom, az mindig az, ami történt velünk. Úgyhogy már csak ilyen utólag így csapánkodhatunk egy kicsit, hogy mit lehetett volna másképp csinálni, de úgy gondolom, hogy mindent. Végén kellett volna hagyni ezt a csapatot egy-két finomítással, mert azért, mikor Tatárra lementünk a hazai mérkőzések, vagyis bocsánat, itt itthon, vagy bárhol, voltak válogatott mérkőzések, ott az étkezéssel nem volt baj. Tehát egy Kordos Józsinak, vagy akár egy Nagy Anti a Garaba Imrének, tehát tőlük nem lehetett elvenni a húst, mert mit tudom én, ha ettől a nagy emberektől elveszed a húst, akkor olyan éhesek, hogy majdnem megették a sallal is annyit. Tehát ez.
1: És egy ilyen sportolónak kell az energia, meg a fehérje.
2: Mindenféleképpen, annak ellenére, hogy egy kicsit átvariálva, de ezt megszokni nem lehet, vagy ha meg lehet, akkor nagyon hosszú idő alatt. Tehát nekünk az idő is kevés volt, úgyhogy ezt így gondolom, hogy ezt tisztán kell látni az embereknek, és semmit nem lehet elhallgatni, hogy mi történt, és most, hogy Gyuri Bálya elment közülünk, most már ez így fog maradni, senki nem fogja tisztába tenni ezt az egészet. Én úgy láttam az utolsó interjúját is, hogy ő magába tartott sok mindent. Magába tartott és elvitte magával, nyugodjon békében, de itt mellé beszélni nem lehet, mert ott valami történt. Én most is azt mondom, annyira jók nem voltunk, mint ahogy szerepeltünk. Tehát vertünk mindenkit, meg mit tudom én, stb. Nagyon jók csapatok. Annyira jók nem voltunk, de annyira rosszak sem, mint ahogy a világbajnokságon szerepeltünk. Tehát ennek oka volt, és ennek ez volt az oka, ezek voltak az okai, amit én a saját szervezetemben tapasztaltam. Aztán jött ez a téli szalámi, meg magyarorcsok, és stb. És ez így volt. Ma már én azt elmondom mindenkinek, hogy amikor mondtam, hazamentem és két virslit mertem megemni, és majd összeestem, akkor azt mondtam, hogy valamit csinálni kell, és akkor a emlékszem, nagy piros táska alján, hát ott volt a téli szalámi, meg 12 tábla magyaros csak. És lett belőle egy kis humor is, meg minden ugye ebből a történetből. De ez így volt. Ez így volt. Én fölmentem, egyedül voltunk egy szobába, tehát mindenkinek saját szobája, nem kettesével voltunk. Amit két ember tud, az már nem titok, úgyhogy senkinek nem mert az ember szólni vagy mondani. És fönt mindig daraboltam, és nyomtam be a téli szalámit, meg a magyaros csokit, és a Gyuri bá meg, ahogy mondta egyszer, hogy tehát mindig tett a kezdőbe, meg játszott csereként is, meg a kezdőbe, és a franciák ellen a Michel Platinét fogtam, meg stb. Tehát menni kellett vele, hogy hát persze, hogy játszhatom a Dajkát, tehát a Dajka legalább tud futni.
1: Valamiből neked tudtam, volt energiát.
2: Igen. Nem biztos, hogy nagyon sok, de valamivel jobb állapotban voltam, mint a többiek ez miatt. Megkockáztattam, érdemes volt, mert azt kell, hogy mondjam, hogy világbajnokságon mind a három mérkőzésen pályára léptem, se a franciák ellen, se a, de nem is játszottam, úgy gondolom, hogy rosszul, de utólag azt mondom, hogy ezt el kellett mondani, ez így volt, hogy ez mennyire változtatott az én teljesítményemen, azt meg lehetett látni, mert hát ha egy mezei, hogy azt mondja, hogy a Dajka legalább tud futni, akkor valószínű, hogy valamivel én jobb állapotban vagyok. És ezt én is így éreztem, hogy én nem érzem magam annyira rossz állapotban, de lehet, hogy 25 ruddal kellett volna hozni mindenkinek, és 100 táblacsokit. És
1: de, akkor talán... de ez akkor nem is tudod ki, hogy te nem. Miket ettél? Nem. Akár a saját szobában?
2: Nem, én ezt most pár hónap, egy-két hónappal ezelőtt mondtam el a televízióban, a Nagy Antival hívtak meg együtt egy beszélgetésre, és itt mondtam el először, mert éppen ideje az, hogy átlássuk ezeket a dolgokat, és hogy ilyen butaságot, illetve szakmai melléfogásokat ne kövessen el senki. Ezzel én úgy gondolom, hogy segítem azokat a csapatokat, akik ezek után jönnek, meg stb., mert ha valaki itt él, Európa közepén, stb., így táplálkozik, hagyjuk békén. Majd kimegy, ott a szervezete átvesz azt, amit kell, vagy megszokja, vagy valami, de adjuk ugyanazt neki, mert a többieknek is ugyanazt adják, a másik európai országnak is. Egyszerűen, ha megpróbáltuk, nem sikerült.
1: Tudom, velem a stúdióban Dajka László, korábbi válogatott labdarúgó, akivel ugye az 1986-os világbajnokságot jártuk körül, tényleg nagyon sok érdekességet mondtál, és az is érdekel egyébként, hogy mondhatod, hogy azért nehéz volt talpra állni mondjuk a Szovjetunió utáni 6-0-ból. Az a Kanada elleni győzelem az mennyi reményt adott utána a csapatnak?
2: Hát igazából más nem tudtunk csinálni, mint elkezdtünk számolgatni. Mellett két pontunk, és hogy mit lehetne elérni, voltak, tehát legjobb kieső, meg stb., de a hatos miatt még így is tovább lehetett volna jutni, mert már nem is tudom, hogy kikapott hetet. Valaki. De most ez annyira nem lényeges. Tehát még így is tovább lehetett volna jutni, ha ilyen szűk mérkőzéseket játszunk, de ez a hat, ez sok volt. Tehát ez negatív gólarány, stb. Úgyhogy mi bíztunk abba, hogy valami lesz, de elkezdtünk számolgatni, hogy hány pont, mi lenne, ha egy pont kellene, franciáktól hogyan lehetne szerezni egy pontot, stb. Persze, akkor már ez a gondolkodom, mi legyen, hogy legyen, ami már igazából semmi biztos nincs benne. Mert amikor már elkezdesz számogatni, akkor gond van. De azért mondom, hogy az első mérkőzés ez egy kicsit így padlóra vitte a csapatot, aztán szereztünk Kanadától két pontot, 2-0-ás győzelemmel, és próbáltunk fölkészülni, amennyire lehet a franciák ellen, ami akkori a franciáknak, tehát a Giresse, a Tigana, a Michel Platini, tehát egy óriási csapatok volt akkor is, abban az időszakban.
1: Abban az időszakban gondolom nem volt mellettetek sportpszichológust, így mentálisan, hogy készültetek egy ilyen nagyobb világeseményre?
2: Hát nyerni kell, gyerekek.
1: Ezt próbáltak belétek súlykolni?
2: Tehát igazából pszichológus nem foglalkozott velünk még abban az időben. Talán nem is igényeltük. Tehát ilyen bohém, vagány, gyerekek, pszichológus, anyan már. Tehát ez a és futballistás dumák, meg mit tudom én, nem kell az nekünk. kimegyünk, edzünk, csináld a dolgodat, feszüljünk be, és nyerni fogunk. És, tehát akkor még ez így nem hatott át a csapatokat, hogy pszichológusra rendelkezünk. Lehet, hogy kellett volna, de még egyszer mondom, hogy itt nem is ez döntött. Nem ez döntött, hanem a világbajnokság előtti egy hónapban az étkezés és a munka. Tehát én úgy gondolom szakmailag, hogy ez döntött.
1: És te hogy látod, mik lehetnek az okok, hogy utánatok azért most 40 éve nem jutott ki más magyar válogatott a világbajnokságra?
2: Hát itt megint mondanám azt, hogy újra van egy jó generáció most is a Rossi kezében, annak ellenére, hogy nem jutottunk ki. Meg éveken keresztül azért tisztába kell azzal lenni, hogy évtizedeken keresztül, hogyha kijutott nagy a labdarúgó külföldre, az tisztelt a kivételnek. Vagy ült a padon, vagy ült a lelátón. Tehát keveset játszottak a kinti csapatokban játékosok tíz évtizedeken keresztül. Még egyszer mondom, kivétel az, aki többet futballozott. Tehát most viszont azért a Szoboszlai, a Sallai, és sorolhatnak mindenkit, azért most már ők játszanak, meghatározzák a csapatok játékát. Tehát ez döntő. Ez most döntő volt szerintem, hogy a külföldön játszó labdarúgók pályán vannak, meghatározók tudnak lenni a saját csapatukban, 4-5-6-an, de mindenki ott van a tűznél, és ez már elég volt ahhoz, hogy sikeresen vegyük a mérkőzéseket, ameddig sikeresen vettük. És természetesen ezért tudott a szakma is, meg mindenki bízni ebben a magyar válogatottban, mert láttuk benne a fantáziát, és én úgy gondolom, hogy Marco Rossi jól dolgozott, és jól is dolgozik. Annak ellenére, hogy biztos, hogy megviselte őt is ez az egész történet, hogy nem sikerült kijutni, de ezt én így látom.
1: Azt már ugye beszélgettük az adás előtt, hogy a pótseletezőn ugye Csehországot kaphattuk volna, akik ugye kijutottak végül a világbajnokságra, mondjuk ki is estek, meg mondjuk Ausztria is ott van, hogyha nézzük a környező országokat, akár mondjuk egy Bosznia-Hercegovina, ha kisebb országokat nézzük. Szóval minek köszönhető tényleg, vagy mit kellene változtatni esetleg, hogy legközelebb akár Magyarország is kijuthasson?
2: Hát én gondolom, hogy annyira kis nüanszok döntenek, mint ahogy itt az írek elleni mérkőzés, ami a végén történt, hogy egyszerűen nem is tudom, tehát nem futballoztunk, visszahúzottunk, próbáltunk ráülni az eredményre, alig vártuk, hogy megnyerjük a mérkőzést, és valahogy magunkra húztuk az ellenfelet, ők elkezdtek nyomni, ívelgették a labdákat, és az történt, amit már láttunk, és megtörtént. Én úgy gondolom, hogy valahogy, tehát ennek a csapatnak már, ahol ilyen sztárok vannak, most jelen pillanatban a magyar válogatottban, igazából már nem szabad megijedni semmitől. Tehát valahogy ezt így, itt valahogy pszichésen, mentálisan, akár pszichológussal, akár nem, kell fölkészülni, mert ezek a játékosok már letettek az asztalra, a válogatott játékosok külföldön, itthon jó futballoznak, nincs semmi okunk arra, hogy mi a végén az írek ellen visszahúzódjunk, megrémüljünk, úgy tudjuk tartani az eredményt, mi legyen. Lehetett látni, nem is akartunk még egy gólt rugni, hanem le akartuk védekezni ezt a mérkőzést. Nem sikerült, lehet, hogy ezért vert meg a sors minket.
1: Beszéltél nagyon sokat te is így a fizikai felkészülésről, most így 40 év táblatából, ha visszagondolsz te is, szerinted mi a legnagyobb különbség a 86-os évi meg a mostani között? Gyorsabb lett a futball, vagy fizikálisabb, hogy látod a mostani játékot?
2: Hát, de hogy azt mondják a világban, hogy tulajdonképpen akár mennyire is, vagy akár mennyire, de minden fejlődik. És én is így látom. Én is így látom, tehát a futball még gyorsabb lett, annak ellenére, hogy egy olyan sportág, ami elég nagy a pálya, és elég sokan vannak rajta, 11-11, illetve 22-en, és ott be kell tölteni a dolgokat, de én úgy gondolom, hogy itt valami fontosat akartam mondani, ismételd meg, légy szíves, amit mondtál, mert itt valami gondolatom nekem elszaladt. A kérdés, ha még emlékszel, hogy mert akartam valamit mondani, és most itt a gondolat.
1: Jó, fizikai felkészülésről beszéltünk sokat, igen. És nem tudom, mennyire más most mondjuk a 86-hoz képest a mai VB-n akár a játékosoknak a felépítése, felkészítése.
2: Igen, mert itt elmentek egy kicsit a gondolataim, ezen gondolkodtam, hogy amit is elkezdtem, hogy én szerintem is gyorsabb lett a játék. Tehát biztos, hogy ebben gyorsabb lett a játék, fantasztikus pályákon futballozunk már. Tehát hibátlan pályákat kínálnak nekünk, hibátlan öltözőkkel, stb. Hibátlan labdákkal, hibátlan cipőkkel, szerelésekkel, amit most már minden mérkőzésen ki lehet nyírni és el lehet dobni, mi pedig sokáig használtunk egy sportszát vagy bármit. Úgyhogy, tehát én úgy gondolom, hogy a változást azt lehet látni. Változást lehet látni fizikálisan is, és a futballt körülvevő körülmények is befolyásolják azt, hogy milyen teljesítményt tudsz nyújtani. Tehát én úgy érzem, hogy a munka akkor is belénk volt téve. Tehát akkor is kőkeményen dolgoztunk, de azt is tudomásul kell venni, és itt előjön ismét az orvosi stáb, hogy a mi időnkben is mérték a oxigénfelvételt egy labdarúgónál. És körülbelül emlékszem, hogy aki 60 liter oxigén volt a oxigénfelvétele, liter per perc per testsúlykilogram, tehát valahogy ez így van, az már nagyon jónak számított. Azért azt tegyük hozzá, ma nincs 60 alatt. Aki 60 alatt van, nem tud futballozni felső osztályba. És emlékszem, hogy nekem is 55 volt, 53-57, akinek 60 volt, az már nagyon jó, az középpályás volt, az robotolni tudott csinálni. Ma már mindenkinek 60 fölött van ez az oxigén felvétele. Tehát azért kiterve egy kicsit az orvosi dolgokra is, meg a genetikára, meg a testalkatra, meg mindenre, és akkor még jött ennek a felvett oxigénnek, ki hogy dolgozza föl, most már azt is nézik. Mert ott is vannak dolgok, ahol ki hogy dolgozza föl a felvett oxigént, ki hogy tudja használni, és ez óriási fejlődés az orvosi oldala a futballnak, és én itt látom azt, amit látok, hogy nézem a mérkőzéseket, 80 perc, leföl, sprinter, stb., és még mindig úgy áll a haja, nem folyog róla a víz, rólunk azért folyt a víz. Másképp voltunk összerakva, más volt a táplálkozás is. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy a labdarúgás fejlődött, a labdarúgás gyorsult is, viszont a játékosok fizikálisan és genetikailag is, meg terhelés szempontjából is többet tudnak, mint annak idején mi tudtunk.
1: Igen, egyébként nagyon érdekes dolog az, hogy a ti időtökben mennyire volt lehetőség a különböző elemzésekre, vagy ti mennyit tudtatok videó elemezni akár, vagy hogy tudtatok bizonyos ellenfelekről információkat kapni, aki ellen majd játszatok, hogy milyen taktika lehet célszerű?
2: Hát ilyen lehetőség nem volt, ahol pillanatok alatt internet és ott van, bármit kérünk, bármi megtörténik, de azért már akkor is azért a Mezei Györgyék megteremtették a lehetőséget valahogy, mindig ment valaki, még kamerával is fölvenni az ellenfelet, vagy bármi, hogy tisztába legyünk, és azért hozzá kell tenni, hogy a szakmát ennek az oldalát nézve azért a Gyurival maximálisan megpróbálta fölkészíteni a csapatot. Mindig próbált szerezni az ellenfélről felvételeket, mérkőzést, stb. Beültünk, megnéztük. Tehát ez a lehetőség azért egy-egy fontos mérkőzés előtt megvolt. De ma már ennél tízszer több lehetőség van, és amit most egy óra alatt elintéznek, vagy fél óra alatt, ahhoz napokig kellett, mert utazni kellett, stb. Tehát más volt az egész, most sokkal magasabb szintű és profibbak a körülmények, mint a mi időnkben volt, de a mi időnkben is megtettek mindent, hogy ezeket a körülményeket meg tudják nekünk teremteni. De lehet, hogy akkor már egy Németország előrébb tartott ebbe a kérdésbe, lehet, hogy egy Spanyolország előrébb tartott, lehet, hogy Hollandia már előrébb tartott azokban a kérdésekben, ami mi magyarok még nem, vagy esetleg a közepénél tartottunk, úgyhogy Ezek döntőek lehetnek egy-egy mérkőzésen.
1: Viszont manapság az, hogy ilyen sok információ áll rendelkezésre minden egyes játékosról, csapatról, nem lehet, hogy megöli a kreativitást a játékban, mert sokszor tényleg lehet tudni az adott játékosról, hogy mennyi, milyen métereken belül mozog, ki, vagy előre forgatókönyv szerint megírják neki, hogy merre mozoghat, hogy nem lehet, hogy ez a kreativitást öli meg a labdarúgásban?
2: Hát az igazság, hogy itt azt akarod mondani, hogy túl taktikázni a mérkőzést, ugye?
1: Akár. Okay,
2: tehát összességében azt mondom, hogy taktikailag is iszonyatos fejlődés van, és volt is. Tehát az, hogy tulajdonképpen magasan támadok le, félpályánál támadok le, visszahúzódok, kontrát játszok, mit csinálok, hol próbálok labdát szerezni. Tehát ez óriásit fejlődött ez az egész. Viszont meg is van hozzá minden, hogy lássa az ember az ellenfelét. Tehát úgy készülsz fel ma már válogatott szinten, hogy egy dolog az, hogyha rutinos válogatott vagy, és az ellenfél, és akkor már tudod, hogy mit tud. Tehát ismered, a nevét tudod, hogy játszik, mióta válogatott, tehát ez erre szükség van, meg föl tudunk abszolút készülni, de összességében azt mondom, hogy tehát itt a játékosok maga a felkészültsége, én úgy érzem, hogy tehát veled szemben van, tehát felállunk 11 játékossal, veled szemben van az ellenfél, fölépítesz egy taktikát, egy játékot, egy, ma már úgy hívjuk, hogy meccs tervet, felkészülsz valami, és szemben van a 11 játékos, aki szintén meg akarja nyerni a meccset, szintén fölépít egy meccs tervet, és el akarja rontani a te egész héten fölépített játékodat. Mert akkor tudja megnyerni a mérkőzést, ha elrontja a tiédet, és a tövét rá tudja építeni. Tehát igazából nagyon nagy taktikai dolgok zajlanak már. Hogy ez mennyire öli meg az egyéniségeket és a kreativitást, az azt mondom, hogy egy kicsit mindenféleképpen. Tehát már a zseniknek is be kell egy bizonyos sorba állni. Tehát ott kell lenni, a védekezésnél esetleg területet, vagy bármit zárni, vagy tehát mindenkinek már taktikailag érettebbnek, magasabb szinten kell lenni taktikailag, de azért, mint ahogy itt látjuk, itt az Mbappé-től kezdve, a Haalandtól kezdve, stb., azért ezeket hál' Istennek megölni nem tudja, mert ezekben az emberekben óriási zsenialitás van, mint ahogy a Dominikben és a Szoboszlaiban, ami Szoboszlainkban. Tehát olyan zsenialitás van bennük, hogy ők azért meghúzzák a váratlant. Betartják azt a taktikai utasítást, amit kapnak, de viszont tudni kell az edzőnek, hogy a zseninek, aki a gólt várom, stb., milyen feladatot adok. Olyan feladatot ad neki, amiben belefárad, akkor már nincs ideje megoldani azt a feladatot, hogy eldöntse a mérkőzést. Nagyon sok mindenbe bele lehetne itt menni részletekbe. Tehát én úgy gondolom, hogy természetesen egy kicsit megüli, de az igazi zsenikét nem tudja megölni az egyéniséget, mert ők úgy futballoznak, ők amikor jön neki a gondolat, akkor mindegy, hogy mi történik, hogy azt mondták, hogy itt most balra cselezzél, ha ő úgy látja, hogy jobbra kell cselezni, akkor jobbra fog cselezni, és abból van a gól. Tehát előre itt nem tudják megmondani, hogy mi történik, főleg ott az ellenfél 16-osán belül már ott döntéshozatal van, ott saját magad döntesz dolgokban.
1: Sőt, kellenek a karakterek is a pályán.
2: Igen, abszolút.
1: Szerinted a mai játékosok vannak nagyobb nyomás alatt, vagy ti voltatok annó? Mert manapság azért, mert sokan mondják, hogy elüzleti esedett a futballist tényleg, és hogy nagyon sokat várnak a mostani játékosoktól. Hogy látod ezt?
2: Hát nem is tudom, hogy maga a rendszer, maga az országunk, meg bármi, tulajdonképpen volt rajtunk nyomás. Ma már ez egy érdekes fajta dolog, tehát és az ember a sportban nem kever politikát. Volt rajtunk nyomás, abban a rendszerben éltünk, amiben akkor éltünk. Egyes csapatok már nem abban a rendszerben éltek, és mi próbáltuk ebben a rendszerben megvalósítani a mi elképzeléseinket, és a játékosok mikor tudnak maximálisat nyújtani. De még egyszer mondom, hogy én úgy gondolom, hogy volt rajtunk nyomás, ma is van nyomás a labdarúgókon, viszont olyan szintre van emelve a labdarúgást körülvevő az összes tényező, hogy én úgy gondolom, hogy a nyomást el tudják viselni. Viszont itt ebben a pillanatban jut eszembe, hogy természetesen a legnagyobb sztárokon is nagyon nagy a nyomás. Tehát most lehet látni a 41 éves Ronaldót, hogy lehet látni, hogy óriási nyomás van rajta. De ő az a fajta, aki, ha nincs rajta nyomás, akkor tesz magára. Tehát igazából még a Messi teljesen másik típusú futbolista, mint a Ronaldo. Két zsenívről beszélgettünk ebbe a pillanatba. És azt mondom, hogy volt rajtunk nyomás, szerintem mivel nem tudtunk úgy megedződni ebben a kérdésben, és nem tudtunk olyan nyitottak lenni, se az országunk, se semmi, tehát abba bele kell születni, és pár tíz évet benne kell tölteni abban a rendszerben, hogy abból úgy jöjjön ki egy válogatott, hogy minden szinten megvan edzve ahhoz, hogy fölvegye a versenyt egy másik válogatottal. Tehát azt mondom, hogy most is van nyomás rajtuk, de összességében már el is bírják, mert valahogy ehhez szoktak, és ebben élnek a saját országunkban. Most már azt mondom, hogy nálunk is hosszú évtizedek óta igazából azt mondom, hogy sokkal nyugodtabban lehet készülni mérkőzésekre. Más az egész országnak az egész mutatója minden területen, meg itt beszélünk meg, hogy most demokrácia, nem demokrácia, és a többi. Igazából mindennek van egy kis súlya, mindenben. Semmit nem tudjuk azt mondani, hogy ne, az nem igaz, nem igaz. Ez az nem igaz, hogy azt mondjuk, hogy nem igaz. Mert amikor annak van súlya, akkor annak van, de összességében ma már azt mondom, hogy nálunk is nyugodtan lehet készülni, abszolút megvannak a lehetőségek, a profi lehetőségek, gyönyörű stadionjaink, stb. Tehát én azt mondtam, elérkeztünk ahhoz az időszakhoz, hogy a következő Európa-bajnokság, világbajnokság, bármi, ami következik, ismét azt mondom, hogy meg kell próbálnunk ott lenni, és ezt már nem csak úgy mondom, hogy meg kell próbálnunk, hogy na most ez így akkor nagyon szépen hangzik, hanem megvannak az alapjaink is, megvannak a játékosaink is hozzá, megvannak a körülmények is, megvan az orvos is, tehát megvan minden, tehát készüljünk nyugodtan, és ne csináljunk ilyen utolsó 10 perceket, mint a lírek ellen.
1: Hát reméljük, ez így lesz majd, igen, a következő selejtezők során. Ami viszont nem volt még 86-ban, az a közösségi média, és azért láthatjuk, hogy mekkora szerepe van manapság, mondjuk a labdarúgásban is a közösségi médiának, vagy akár mondjuk játékosokat is felemelnek, és több milliós követőbázis tudnak szerezni egy-egy ilyen torna alatt. Akár mondjuk edzőként is érdekel a véleményed, hogy állsz ez, hogy mennyire engedted te is mondjuk a játékosaidnak, hogy ezzel foglalkozzanak, mennyire tudja elvinni a fókuszt mondjuk a mérkőzésekről a közösségi média használat.
2: Hát az igazság, hogy ebben már nagyon sok nem igazán akar az ember beleszólni. Tehát ez már valahogy jön magától. Tehát már benne van, már amit ha esetleg olyan dolgok történnek, természetesen az ember szóvá teszi, hogy ezt nem biztos, hogy kellett volna, de már nem nagyon szólnak bele se edzők, se senki. Mindenki tulajdonképpen csinálja a saját dolgát, és egy közösségi médiában fölmegy, azt tesz föl, amit akar. Én úgy gondolom, hogy mindenki vigyáz arra, hogy olyat ne tegyen föl, ami saját magának, vagy akár a közösségnek, a közösséggel szemben romboló ereje van, de ma már nyitott minden, és nyitottak vagyunk mindenre, és ezt már ebbe beleszólni nem tudunk. Ennek úgy kell működni, ahogy jelen pillanatban is működik. Itt nekünk szakembereknek a szakmával kell foglalkozni, főleg, hogy mit tudunk esetleg még hozzáadni. Ehhez a hatalmas, óriási fejlődéshez, ami tulajdonképpen itt az internettel kapcsolatban utóbbi 10-15 évben történt nálunk is Magyarországon. Tehát ezt azért föl kell dolgozni, és tudni kell azt, hogy nekünk miben van jogunk beleszólni, és miben nincs.
1: Játékvezetés. Hogy látod most a játékvezetés ezen a világbajnokságon? Itt ugye voltak szabálymódosítások is.
2: A játékvezetés, én úgy gondolom, hogy mindent megpróbálnak, hogy működjön. Hogy a lehető igazságosabb legyen ez az egész. Nekem például roppant módon tetszik az, hogy kihívják a játékvezetőt, megnézi a felvételt, a VAR, stb., és utána visszajön, és ott van az erősítő, és az egész stadionhoz szól a játékvezető, és elmondja, hogy bent hogy látták, és ő hogy látja, és ez az ő ítélete. Ez így, azt mondom, hogy ez így le a kalappal, még akkor is, ha mit tudom én, a 20 ezer, az 50 ezer emberből 20 nem fogadja el, mert pont nem annak rukkol, aki gólt kapott esetleg, vagy bármi, vagy megadják. Tehát én úgy gondolom, hogy a játékvezetés is megpróbál mindent. Ez a VAR, ami hozzánk is beköszönt az utóbbi időszakokban, egy dologra kell vigyázni, hogy valahogy itt nagyon igazságosnak kell lenni, tehát, mert amíg nem volt VAR, addig benne volt az emberi tévedés, mert miért ne, mert úgy látta, meg nem úgy látta, de az, hogy arra nagyon vigyázni kell, hogyha most varozunk, mert most már varozunk mindent, ha így van a kezem,

0: stb. Stb. Maradjunk annyiba, hogy nem rossz ez, de van hová fejlődnünk. VAR szinten is.
1: Számodra volt olyan döntés ezen a világbajnokságon, és akár ami véleményezhető volt? Vagy te máshogy láttad, vagy máshogy döntöttél volna?
0: Hát természetesen ilyen 11-esek, így konkrétan nem akarok kiragadni. Volt úgy, hogy igen, ott nézem a televíziót otthon, és egyszer csak ott van a család, vagy bármi, vagy mit tudom én, és akkor fölugrok, hogy te mit csinálsz? Hát ez óriási 11-es volt. Nem adja meg a játékvezető, stb. Tehát én is föl vagyok háborodva, lelassítják, stb. Én is megnézem még egyszer, és akkor lehet, hogy azt mondom, hogy igaza volt, vagy lehet, hogy azt mondom, hogy igen, ezt meg lehetett volna adni, mert két mérkőzés előtt egy ugyanilyet megadtál. Én úgy gondolom, hogy ez hiba nélkül nem tud működni. Se varral, se var nélkül. Tehát hibák lesznek, csak bízom benne, hogy igazságosabb lesz az egész, és kevesebb hiba lesz.
1: Mi az, amit mondjuk a mai futballból visszavinnél 1986-ba?
0: Először a stadionokat és az öltözőket. Tehát azért emlékszem, hogy mi milyen öltözőben voltunk Mexikóban. Meg se közelítette ezt az egészet. Tehát igazából azt mondom, hogy a körülmények azok jelen pillanatban fantasztikusak, és azt természetesen visszavinném 1986-ben, mert valahogy más kijönni egy ilyen stadionba, az öltözőből, más, ott van 60 000 ember, más az egész. Attól függetlenül, hogy nem tudtuk, hogy ilyen is van. Tehát azzal is elégedettek voltunk, ami volt akkor. De hát igazából visszavinni, nem is tudom, hogy... bármit is mondanék, az jó döntés lenne, mert az is egy másik világ volt, és ott is megpróbáltak mindent, hogy mi a lehető legjobb teljesítményt tudjuk nyújtani, és visszamondjuk az elején legfeljebb tévedtünk, de ott is megpróbáltak. Igen, nekem ez a külsőségek, most jelen pillanatban, mert nem akarok mélyebben ebbe belemenni, a külsőségek az fantasztikus. Fantasztikus a stadionok, fantasztikus a körülmények, fantasztikus a buszok, a fantasztikus, ahogy a játékosokat kezelik, milyen körülmények vannak, milyen lehetőségek. Nekünk az jutott, ami akkor volt, abból hoztuk ki a maximumot, hogy a maximum mennyi volt az egy másik dolog, de én úgy gondolom, hogy volt ott 3 év ragyogó teljesítmény a miénkben, és volt egy nem jó végződő világbajnokság Mexikóban, de megtettünk mindent, úgy gondolom, hogy a változtatást pedig mindig megvan a joga az edzőnek és az orvosi stábnak is. Megcsináltuk, nem jött be, de ezen igen, úgy lett volna legkönnyebb túllépni, ha most már kijutunk egy világbajnokságra. És akkor azt mondjuk, hogy na, a 86-os Mexikót söpörjük már, és hagyjuk végén a Dajkát, az Eszterházit, a Détárit, a Nagy Antit, és erről már ne beszéljünk. Sajnos még mindig téma.
1: Igen, így, hogy azért még nem jutott ki a válogatott, még mindig hozzá még tudunk mindig visszanyúlni, sajnos. És van olyan, amit mondjuk 86-ból átültetnél a 21. századba, vagy a manapság? Ami akkor jó volt, és most szerinted kevésbé működik?
0: Hát ezen el kell gondolkodni, hogy mit lehetne összehozni. Tehát ma már azt mondom, hogy hiába alkottunk szenzációs egységeket, csapatokat és közösséget, itt is megvan. Talán itt más, egy kicsit másképpen vannak a kapcsolatok, a játékos a játékossal. Itt látok egy kis különbséget, hogy itt profib, tehát ha ő elmegy arra, akkor ő arra megy, és azt csinálja, akkor a másik játékos nem, nálunk ezt miért csinálod? Miért jó ez neked? Vagy mit tudom én, nem biztos. Tehát nálunk ez másképp zajlott. Ma már egy kicsit... nem is kicsit nagyon szabadabbak a futballisták, ha ő fölteszi a fülhallgatót, és úgy, akkor az edző se szól hozzá, mert éppen az neki így jó. Nálunk azért ez másképpen volt, és lehet, hogy ezekből a dolgokból valamicsikét át lehetne hozni, de még egyszer mondom, hogy egy másik világ volt, és az úgy volt jó, ahogy volt, és ma már olyan fejlődés van minden területen, hogy persze hát sok mindent át lehetne hozni, ha akarnánk, de nem lehet. Az akkori körülmények akkor nem engedték, hogy oda-vissza vidd, most az itteni körülmények meg se akarják látni.

0: azt Isten őriz, hogy azt hozd ide, ami akkor volt. Tehát nehéz.
1: És ez hatalmasat fejlődött a világ azóta 40 év távlatából.
0: Félelmetes, és nem csak futballról beszélünk, mindenben félelmeteset fejlődött a világ, és itt egy mondat megint is, azt körülbelül 10-szer elmondtuk, te is, én is, internet. Tehát ez egyszerűen olyan szinten változtatja meg az embereket, a fiatalokat, hogy egyszerűen enélkül már nincs élet, de tényleg nincs, és a mai fiatalok ezeket már nagyon jól kezelik. Hogy a következő 20 év vagyok én kíváncsi, hogy mi fog történni a világban, hogy abból én mennyit látok, azt nem tudom, de remélem, hogy sokat.
1: 1986-ban Argentína nyert, most szerinted ki lehet a végső befutó, vagy ki ez a két csapat, aki mondjuk a döntőt játszani fogja?
0: Most a mutatott teljesítmény alapján az egyik oldalra a franciákat én oda várnám. Tehát a franciákat odavárom, a másik oldalon pedig a Messiéknek óriási lehetősége van azt, hogy ismét esetleg ott legyenek a döntőben. Hát az angolokat meg soha nem lehet leírni. Inkább csak annyit mondanék, hogy én a franciákat odavárom a döntőbe, a másikat nem igazán tudom megmondani.
1: De hogyha franciák a döntőben lesznek, akkor azt jelenti, hogy Spanyolországot megverik menet közben.
0: Igen, igen. Ez azt jelenti, hogy Spanyolország. Én most nem érzem, hogy Spanyolország döntőbe fog kerülni, de adja a sors, hogy tévedek, mert nagyon szurkolok nekik. De bízunk benne, hogy addig is olyan simán és ragyogóan fog működni az egész, mint működött most. Mindig azt szoktam mondani, hogy beszélgetünk egymás között, hogy mindig amerikázunk, hogy így Amerika, úgy Amerika. Uraim, azért ez csak Amerika. Ez a 48 csapat, ezek, ahogy megszervezték, ahogy megcsinálták, eddig hibátlan, nem tudok mit mondani. Le a kalappa.
2: Dajka Lászlóval Keszi Dóra beszélgetett. Kedves hallgatóink, a körkapcsolása végére ért, hamarosan 10:30 következik a Sportvilág Szilágyi Dórával. Ne felejtjék azt sem, hogy 23 órától közvetítjük a Norvégia-Anglia labdarúgó világbajnoki negyed döntőt, és akik mondjuk éjszakai bagoly formájában töltik az éjszakákat, azok figyelemmel kísérhetik majd hajnal 3-tól az Argentina-Svájc mérkőzést is. Kialakul tehát ma éjjel a legjobb 4 mezőnye a labdarúgó világbajnokságon, érdemes velünk tartani a továbbiakban is. A műsorvezető Tóth Béla búcsúzik, a hangmérnök Egréder István és a szerkesztő Bera Emese nevében, viszont hallásra.
3: Ez volt a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Ez a sportvilág.
2: Norvégia vagy Anglia juthat legközelebb elődöntőbe a labdarúgó világbajnokságon. Aranyérmet nyert a férfi kenu 4-es a montreali világkupán. A 21 éves Linda Noskova a női egyes bajnoka Wimbledonban. Köszöntöm a Nemzeti Sportrádió hallgatóit, a mikrofonnál Szilágyi Dóra.
0: Sportvilág.
2: Magyar idő szerint ma késő este Norvégia-Anglia mérkőzéssel folytatódik a labdarúgó világbajnokság negyed döntője. A norvégok a nyolcad döntőben a brazilokat győzték le 2-1-re, mindkét góljukat Erling Haaland szerezte, aki így már 7 találatnál jár a tornán. A Manchester City támadója így várja az angolok elleni negyed döntőt.
3: Különleges, sőt, igazán különleges mérkőzésre számítok, hiszen Angliában játszom, Angliában születtem, és több klubtársam is ott van az ellenfélnél. Vicces mérkőzés lesz. Nekünk, norvégoknak elképesztő volt, hogy legyőztük Brazíliát a nyolcad döntőben, most pedig Anglia ellen készülünk. Ha valaki látott felvételeket, hogy milyen a hangulat Norvégiában, az egyből átérzi, hogy valami egészen rendkívüli zajlik az országunkban. A brazilok elleni meccs előtt is elmondtam, hogy nem számítottam rá, hogy idáig jutunk. Most is ugyanezt tudom elmondani. Meglep, hogy ilyen messzire eljutottunk. Ami biztos, hogy a nyomás Anglián van, ez pedig számunkra kedvező lehet.
2: Az angolok pedig Mexikót győzték le a nyolcad döntőben 3-2-re, ráadásul még veretlenek a tornán. Bujako Saka, az Arsenal angol válogatott játékosa, a következőket nyilatkozta a norvégok elleni negyed döntő előtt.
3: Most kicsit több időnk van készülni, mint a nyolcad döntőre. A Mexikó elleni mérkőzést, minden azzal járó érzelmet és drámát magunk mögött hagytunk. Innentől kizárólag Norvégiából készülünk fel, mert tudjuk, hogy Miami-ban nagyon kemény mérkőzés vár ránk, amelyet izgatottan várunk. Tisztában vagyunk vele, hogy Haaland kiváló formában van, de nem csak ő, hanem a teljes norvég válogatott, szóval nem egy emberre, hanem csapatszinten készülünk az ellenfelünkből. A saját erősségeinket és ismerjük, ezekre kell figyelnünk, hogy nyerjünk. A célunk pedig változatlan, a VB cím. Ettől 3 győzelem választ el minket. Egyelőre csak a norvégok elleni meccsel kell foglalkoznunk, aztán ha az megvan, jöhet az elődöntő.
2: A labdarúgó NBA egy 2 hét múlva esedékes idényrajtjára készülő csapatok közül a Kispest Honvéd a Monor ellen 6 gólos, a Nyíregyháza Mezőkövesden 2 gólos győzelmet aratott. Míg a Puskás Akadémia 1-1-es döntetlent játszott az osztrák élvonaltól tavasszal búcsúzó Linccel. Ma korábban a labdarúgó NBA-ben szereplő csapatok felkészülési mérkőzésén a Paks 3-0-ra kikapott a másodosztályú Kozár Michelintől. A Kisvárda 1-0-ra legyőzte az NB2-es Kazinc Barcikát, és az MTK Budapest 4-0-ra veszített az ukrán Cserkaszi ellen. Molnár Rádin gólt szerzett új csapata a lengyel Rakov felkészülési mérkőzésén. Az ellenfél a PSV volt. A holland labdarúgó bajnokság legutóbbi aranyérmese 3-2-re megnyerte a meccset.
0: Sportvilág minden nap 22 óra 30 perctől.
2: Linda Noskova nyerte a cseh házi döntőt a Wimbledoni teniszbajnokság női egyes versenyében, mivel a fináléban 6-2-5-7-6-3-ra legyőzte honfitársát, Karolina Muhovát. Az első helyen kiemelt Harry Heliovára Harry Patten kettős nyerte a férfi párost Wimbledonban, miután a döntőben 7-6-7-6-ra felülmúlta a Marcelo Arevalo és Mate Pavic duóját. Aranyérmet nyert a férfi kenu 4-es 500 méteren a montreali kajakkenu világkupán. A Koller Kristóf, Juhász István, Hajdú Jonatán, Fejes Dániel összeállítású csapat nagy fölénnyel győzött a döntőben. A szombati versenynapon negyedik helyen végzett Opavszki Réka és Juhász István is kenu 1 és 500 méteren, és ugyanezen a távon a kajakosoknál Csikó Zsóka 5. lett. Bár a viharos időjárás miatt némi csúszással, de 6 döntőt rendeztek ma a szegedi evezős országos bajnokságon. A 3 Európa-bajnoki induló Gadányi Zoltán, a Pétervári Molnár Bendegúz és Tamás Bence egyaránt győzni tudott versenyszámában. A legjobb 10 versenyző között debütált a 18 éves Szalai Fanni a triatlon világkupa sorozat 5. állomásán Hamburgban. A fiatal magyar a 9. helyen végzett. A férfiaknál Léman Csongor 14., Dévai Márk pedig 31. lett. Legjobb magyarként Dina Márton a 4. helyen végzett a Visegrád 4 nemzetközi országúti kerékpár verseny magyarországi szakaszán, amelyen olasz csapattársa Luca Creti diadalmaskodott. A legjobb 10-be Dina mellett a United Shipping adott még 2 magyar versenyzőt, Fetter Erik az 5., míg Pelikán János a 10. helyen zárt. Tim Merlié 2 nap alatt második sikerét elérve nyerte a Tour de France országúti kerékpáros körverseny 8. szakaszát. A Saudal Quickstep belga kerékpárosa így nyilatkozott.
4: Ha nem tévedek, akkor az 5. győzelmed, utalása tegnapra a Tour de France-on, de ma megmutattad, hogy te vagy itt a főnök. Hát nem így éreztem. Harcolnom kellett a pozícióért folyamatosan, igazából az utolsó percig is a kanyar előtt. Igen. Ott egy kicsit bezártak, aztán utána már nem buktam is. És azt gondoltam, hogy vége van. Úgy voltam, hogy jó, azért megpróbálom, hát ha vissza tudok jönni a srácokat, akik csinálták a felvezetést. Jöttem is, óriási sebességgel, 2:50 volt hátra, azt mondtam, jó, hát akkor megpróbálom a célig, aztán meglátjuk. Igen. Még az utolsó 50 méteren is. Egyszer nem volt erőm még többre. Őszintén mondom, nem tudom, hogy találtad meg az energiát, hogy menj tovább, hogy utána így kitarts, és utána esprintelj mindenkit. Igen, hát a vége. Ennél többet nem tudtam volna adni ebben a hőségben. Nagyon nehéz, volt. A győzelem tegnap kinyitotta a lehetőséget a mai sikerre. Hát nagyjából igen, hogyha nyersz egyet, akkor nyerhetsz egy másodikat is, és örülök. A 3 szakaszból meg lett 2. Bármi is történik, ez a túr már egy jó túr neked, és Timmerlének, ugye? Igen. Határozottan az én túrom, az már most készen van. Egy nagyon édes revans a belgák veresége után futballban. Korrekt, köszönjük szépen!
2: A Tour de France-on az összetettet továbbra is Tadej Pogacsár vezeti. Halljuk, mit mondott a mai verseny után.
4: Újabb napon vagyunk túl, Tadej, mindenek előtt. Hogyan tudtad a hőséget kezelni? Ahogy minden nap, rengeteg víz, próbálom hűsíteni a testemet, és aztán eltölteni az időt ebben a hőségben. Van hatása a testedre, a lábadra? Igen, a hőségnek van. Mindenki, aki csak kint van a levegőn, az el tudja mondani, hogy a test kezd fáradni a hőségben. Úgyhogy határozottan, még akkor is, hogyha egy könnyebb nap, még így is óvatosnak kell lennünk, hűtenünk kell magunkat, és odafigyelni a táplálkozásra, a frissítésre. És a holnap már egy nehezebb nap, próbáljátok majd irányítani a dolgokat? Meglátjuk persze, hogy mi történik majd. Nehéz nap lesz számunkra, de készen állunk.
2: Elődöntőbe jutott a magyar női strand kézilabda válogatott a zágrábi Európa-bajnoki selejtező tornán, miután 2-0-ra legyőzte Csehországot a negyeddöntőben. Utolsó csoport mérkőzését is megnyerte az U20-as magyar férfi kézilabda válogatott a romániai Európa-bajnokságon. A miénk 37-33-ra győzték le Lengyelországot, és így csoport elsőként tovább jutottak a középdöntőbe. A magyar női U18-as röplabda válogatott nem jutott fináléba a lett-litván közös rendezésű Európa-bajnokságon, mivel a rigai elődöntőben 4 szettben kikapott a mostanáig veretlen török csapattól. Az első futamon rajtszélgyőzelmet aratott, a másodikon pedig negyedikként végzett a címvédő és 7-szeres Európa-bajnok Kis Norbert, a Révész Racing versenyzője a gyorsasági kamion EB idei 3. állomásán, a Nürburgringen.
0: Sportvilág.
2: Fontos tanácsot fogalmazott meg a végzős hallgatóknak Mertz Tamás a Testnevelési és Sportudományi Egyetem diplomaosztó ünnepségén. Az olimpiai bajnok korábbi vízilabdázó és egykori szövetségi kapitány, a 100 éves oktatási intézmény egykori hallgatója Laki Barbarának adott interjút, miután akárcsak tavaly a nagy létszámra való tekintettel idén is két ünnepségen kapták meg a diplomákat a végzős hallgatók.
5: Remélem, hogy olyan sportolókat, olyan embereket és olyan fognak nevelni, akik sikeresek lesznek, akik sportosak lesznek. Nem feltétlenül azt jelenti, hogy mindenkinek olimpiai bajnok vagy világbajnoknak kell lenni, akik a kezek közé kerülnek majd itt a jövőben. De nagyon fontos, hogy a sportos életmódra neveljék, és egyfajta életmód, egy életmodell rajzolódjon ki. Minél inkább sportosabb, egészségesebb, tudatosabb Magyarországot és magyar társadalmat neveljenek, akár itt a testnevelés egyetemen megszerzett tudásnak a birtokában.
6: Egyre többször látni azt, hogy élsportolók is diplomát szereznek, ez például a vízilabdában egészen gyakori. Mi az, ami miatt megéri egy élsportolónak a tanulmányaira is fókuszálni, és abba is energiát fektetni, akár a sport mellett, vagy pedig miután befejezte az aktív pályafutását?
5: Jó néhány sportágban, a vízilabdában kimondottan tradicionális az, hogy nem fejeződik be a középiskolai oktatással a tanulmányok, hanem igenis egyetemre, főiskolára mennek a sportolók, a vízilabdázók. Megvan ennek talán a magyarázata is, de nyitottak, és egy tradíció is nálunk, hogy igenis próbáljuk sok oldalon képezni magunkat. Én biztos vagyok benne, látván azt, amit én is magam megéltem, látván azt is egyébként akár, amit a lányaim is visznek magukkal, hiszen ők is azért a tanulmányokban és a sportban is kimagaslóan teljesítenek egyszerre, és ezt a kettőt nem, hogy ötvözni lehet és össze lehet hangolni, hanem szerintem azok, akik párhuzamosan ezt a két dolgot, akár a sportot és a tanulmányokat is egyszerre végzik, szerintem többek lesznek majd, amikor kilépnek akár a civil életbe, biztos, hogy hasznukra válik akár az időbeosztásból kifolyólag a kitartás, a koncentrációkészség, olyan erényeket tud ez fejleszteni, ez a párhuzamos kettős karrier, ami biztos, hogy hasznos számukra itt a jövőben.
2: A Testnevelési és Sporttudományi Egyetem diploma osztóján köszöntőt mondott Kálnoki Kis Attila sportért felelős államtitkár, Mocsai Lajos kuratóriumi elnök és Terbenc Tamás rektor. Utóbbit meg is kérdezte Laki Barbara az ünnepségem.
6: Idén júniusban önt ismét megválasztották az egyetem rektorának. Mit jelent önnek ez a bizalom?
7: Talán annak az elismerését, amit az elmúlt 5 évben közösen a TF munkatársaival elértünk. Legalább ennyit tettek hozzá a hallgatók is, mert a sportversenyeken, tudományos konferenciákon az ő teljesítményeket is mérték, és azt hiszem, hogy az a közösség kialakult, akik szeretnénk ezt együtt folytatni a következő 5 évben. Ma a diplomaosztó jó volt látni, hogy már a nemzetközi hallgatóink is egyre nagyobb létszámban, egyre több szakon kaphatnak diplomát, és hogy az emelkedő létszám és elsősorban annak köszönhető, hogy egyre újabb modernek képzések is megjelentek a TF életében.
6: Azok a célok, amiket erre az új ciklusra megfogalmazott az egyetemmel kapcsolatban?
7: Szeretnénk a magyar társadalomnak egy olyan hasznot nyújtani, illetve felajánlani, a mozgás és az aktív életmód segítségével egész Magyarországra hatással van. Természetesen továbbra is nagyon örülünk, hogyha a versenysport sikerek mögött van TFS tudás. Szeretnénk megújítani a mindennapos testnevelést, érezze mindenki, hogy a mozgás az mindenkinek a saját jólétéhez és a társadalom jólétéhez is hozzásegít.
6: Az egyetem már így is egy nagy repertoárt kínál a képzések szempontjából. Vannak olyan területek, ahol úgy érzi, hogy még fejlődésre van szükség, esetleg új szakokat szeretnének bevezetni?
7: A módszertani megújítás az minden szakunkon mindig aktuális. Talán most a digitális technológiáknak köszönhetően ez még izgalmasabb kérdés. Van egy-két olyan képzés, amit a következő pár évben szeretnénk elindítani, vagy más formában újraindítani. Ide tartozik a sport médiával, sportkommunikációval való foglalkozás, sportrehabilitációval, és a sport és az egészségügy területén is, akár egészségtudományi egyetemekkel együttműködve szeretnénk még új szakokat.
6: Az is elhangzott itt az ünnepség során, hogy élsportolók is átveszik itt a diplomájukat. Miért tartja fontosnak azt, hogy sportolók is tanuljanak a pályafutásuk mellett, diplomát szerezzenek, és hogyan tudják ez esetben összeegyeztetni a sportot a tanulással?
7: Az elmúlt évtizedben a kettős életprogramra, életútra nagyon nagy tudatossággal figyeltünk, és öröm látni tényleg az olimpikonokat, világbajnoki résztvevőket, akik esetleg egyéni mentorprogramban, egyéni tanrend alapján végzik, talán még hosszabb idő alatt is el az egyetemet, de ők nagyon fontosak, mert azt a standardet hozzák be az egyetemre, amit a világ élsportja elvár, és ez úgy gondolom, hogy nem csak az ő fejlődésükre, hanem a csoporttársaikra is nagyon nagy hatással van.
6: És azt is elmondta a beszédében, hogy változó világban élünk, a sport is változik. Hogyan alkalmazkodik ezekhez a változásokhoz a testnevelési egyetem?
7: Én azt hiszem, hogy a nyitottsággal tudjuk. Azokkal az országokkal, azokkal a szervezetekkel egy valóban élő kapcsolatunk van, ahonnét jönnek a hallgatók. Nem egyszerűen csak 3 év múlva ők bejöttek, és utána mint egy termék távoznak tőlünk, ami egy nagyon intenzív szellemi kapcsolat is kialakul velük.
6: Hogyha visszatekint majd ezekre a ciklusokra, amikor ön volt az egyetem rektora, mi az, amire a legbüszkébb lenne, amit elért ezzel az oktatási intézménnyel?
7: Az elmúlt 5 évben a sporteredményekre, a tudományos teljesítménynek a megduplázására és az új szakok kialakítására mindenképpen azt hiszem, hogy büszkék lehetünk. Én nagyon bízom abban, hogy 5 év múlva már az Alkotásúti Kampusz is ugyanolyan gyönyörű, és a kollégiummal, uszodával, a sporttudományi laboratóriummal kiegészülve áll készen a hallgatók fogadására, hogy most itt a Csőrsz utcában, egy világszintű sportcsarnokban és egy atlétikai, egy multifunkcionális központban adhattuk át a diplomákat.
0: Sportvilág minden nap 22 óra 30 perctől.
2: Bízok az Etóban, nyilatkozta Koltai Tamás, a győriek korábbi válogatott labdarúgója Cseszregi Balázsnak a Nemzeti Sportrádióban. Mint ismert, a Győr, amely legutóbb 2013-ban szerepelt a BL-ben, 1-0-es vereséggel kezdte a Bajnokok Ligája selejtezőt a Viking Úr ellen Izlandon. A 2013-as bajnokcsapat egykori játékosa a visszavágó előtt adott interjút. Ebből következzen egy részlet.
8: Mi történt az első mérkőzésen Izlandon? Amellett, hogy műfű, amellett, hogy szél, amellett, hogy hideg, amellett, hogy mindenki először játszott gyakorlatilag a BL sorozatban, de úgy tűnt, hogy egy picit ilyen megúszós játékot játszik az Eto önmagához képest, tavaly önmagához képest, csak ne kapjunk gólt, nagyon mélyen védekezett a gárda.
9: Igen, furcsa volt. Amilyen előjelek voltak, hogy a vezetőedző elment, sportigazgató elment, pályaedző elment, új edző jött, új elképzelést akar behozni az öltözőbe, a pályára. Nagyon nehéz ezt összerakni rögtön az első BL meccsre, ahogy tudjuk a történetet most a utóbbi 3 évben, hogy MB2 feljutás, 4. hely, utána bajnokság, és akkor ezt is megugrani, és pont ilyenkor volt edzőváltás, nem szerencsés szerintem. Biztos, hogy a játékosok meg akartak felelni a új stábnak, a elvárásainak. Próbálták azt egyszerűen, amit kértek. Ez kicsit merőben más volt, amit eddig tudtak játszani. Lehet, hogy ez része, mert ugye 2 meccsről beszélünk, lehet, hogy része az a párhasznak, majd az elképzelésnek, hogy a meccstervnek, és lehet, hogy az itthoni meccsen más lesz. Nem ugyanaz volt, de azért bízok az Etóba.
8: Nem felmentést keresek, hanem meg akarom érteni azt, hogy mennyiben más, 30 fokban készülsz, füvön készülsz, majd elmész 10 fokban, 12-ben szél és műfű. Ez borzalmasan nagy különbség? Ráadásul a műfűet locsolták.
9: Nagy különbségnek mondanám, mert azért nagy különbség 10 fok, 10-12 fok, de viszont abból fudulózni szerintem jó, nem tudsz felkészülni, mert itt van meg 30 van, de én 30-ben elmenni 12-ben szerintem könnyebb, viszont a műfőre készülni és locsolják, nehezebb, de gondolom az Eto is biztos készült itthon műfőn játszani, de viszont az, hogy ők mindig műfőn játszanak, hozzá vannak szokva, biztos, hogy előny. Szerintem neki nehezebb lesz most eljönni füre, és itt játszani a 30 fokba. Nem biztos, hogy mentsén, mert lehet, hogy hozzá lehet szokni. Szerintem ez mindennek az együtt, hogy műfő, új stáb, új impulzusok, minden, ami új volt, az most bejött egyszer, és most ez jött ki belőle, de én mondom, én bízok a srácokban.
8: Tehát te azért abban bízol, hogy a keddi mérkőzésen tovább jut az Eto. És abban is bízol, hogy visszatér ahhoz a játékhoz, amit megszoktunk tőlük, hiszen azért a felkészülési mérkőzések azt mutatták nekem, hogy azt a játékot akarja játszatni a mexikói edző, talán egy kicsit agresszívabban, talán egy kicsit feljebb.
9: Biztos, hogy lesz változás a kinti játékhoz képest. Biztos, hogy megnézték a videót, ki is elemezték, mondom, ez a műfű, minden, ami együtt volt, az izlandi környezet, lehet, hogy a srácokat, lehet csapat szinten, hogy mentálisan olyan állapotot hozta, hogy meg tudják úszni, mert én is kivoltam Dunaszerdahelyen, öreg fiúk meccsen, és ott láttam az Etót, ott is próbáltak pressingelni, biztos, hogy más lesz. Nem tudom elképzelni, hogy ne legyen, főleg így, hogy 1-0-ás hátrányban van a csapat. Okosan kell, biztos okosan fogja csinálni a Eto, de szerintem merőben más lesz, vagyis bízunk benne.
2: Ma ünnepli 70. születésnapját Herceg András, a Debrecennel kétszeres magyar bajnok labdarúgó edző, aki a DVSC-t a Bajnokok Ligájában és az Európa Ligában is a főtáblára vezette. Kerek születésnapja alkalmából Herceggel Kressz Bálint készített interjút. Ebből hallhatnak egy rövid részletet.
10: 2007-ben újból vezetőedző lett a sikerei csúcsán lévő Debrecennél, amelyiket minden csapat le akar győzni a bajnokságban. Második ízben milyen volt belevágni ebbe a feladatba? 10 évvel az első kinevezése után egy teljesen máshol lévő debreceni alakulatnál.
11: Pályaedző voltam, és akkor mikor a Miroslav Berranek lemondott, akkor kértek fel vezetőedzőnek, amit nem könnyen vállaltam el, tehát nem volt természetes, hogy én azonnal elvállalom, tehát én az első időszakomat követően én nem gondoltam, hogy vezetőedzőként akarok tevékenykedni, de a Szima Gábor, az akkori tulajdonos, nagyon-nagyon biztatott, és éreztem, hogy nagyon bízik bennem, és ez ennek hatására is úgy döntöttem, hogy jó, akkor belevágok, és hát ez nagyon hálás tehetek ezért a bizalomért, hogy tulajdonképpen ő rábeszélt nekünk, de sose értem volna el ezeket az eredményeket, tehát nagyon-nagyon boldog voltam, hogy elvállaltam, meg tehát, hogy részese lettem annak az időszaknak, jól esett a bizalom, így elvállaltam, és akkor egy 3 éves csodálatos időszak következett.
10: Mi volt az, amiért nem volt benne biztos az első időszaka után, hogy ön újra szeretne vezetőedzőként dolgozni?
11: Rengeteg kritika és bírálat ért az embert, általában labdarúgó edzőket éri, és én nem zenemésztettem meg ezeket, én egy érzékeny ember vagyok, és sok kritika nem esett jól, és nem éreztem, hogy engem akkor úgy elfogadott a közeg, és emiatt gondoltam azt, hogy jó, megpróbáltam, ennyi volt, de hát nagy boldogság számomra, hogy a végén másképp alakult.
10: Mikor kezdett el hiányozni mondjuk ez a pörgés, ami a szerda-szombat mérkőzések miatt volt, mikor ülepedett le az a fajta ilyen fáradtság, amit ki kellett pihennie?
11: Az az igazság, hogy utána nem sokkal ismét kaptam ajánlatot a klubtól. Tavasszal, én ugye decemberben jártam a szerződésem, és akkor tavasszal edzőváltás volt a klubnál, és akkor ismét felmerült, hogy vállaljam el, de nem akartam, tehát akkor egyből visszajönni. És bennem volt már az, hogy most, nem tudom, hogy akarok még edzősködni, nem akarok edzősködni. Tehát én sose úgy volt, hogy nagy megtiszteltetés, meg nagyon büszke voltam, hogy a lokedzsel lehetek, de sose úgy volt, hogy jó, hogy már pedig én ebbe, nekem ez mennyire kell. Meg hát itt volt ugye helyi szakember, ugye a Kondás ellenmér, és azt követően is ugye kaptam felkérést, de hát mondom, biztos, hogy nem. Hát én a látszatát el akarom kerülni, hogy valaki azt mondja, hogy én az ellenmért megfúrtam, vagy valami. Dehogy is, tehát szó nem volt arról. Csináltam az utánpótlást, nagyon jól éreztem magam én az utánpótlásnál, és majd 2017-ben lettem újra a vezetőedző. Ugye a bajnokság első forduló, egy-két fordulóját követően a Kondás elemért lemondott, és akkor ki legyen az edző, és akkor külföldi edzőt szeretett volna a klub. Engem ért az a megtiszteltetés, hogy felkértek, de én mondtam az előbbi említett indokból, én biztos, hogy nem az elemér után még a látszatát is elkerülöm, és viszont amíg, hogy lesz külföldi edző, addig ideiglenesen vegyem át a csapatot, és akkor 2 meccs akkor átvettem, szerencsém mind a 2 jól sikerült, a Gyirmótenet nyertünk 4-0, Mezőkövesden idegenbe tudtunk 1-0 nyerni, ezt követően lett a Leonel Pontes, és hát sajnos az utolsó előtti fordulóba Debrecenben a Honvéd nyert 5-2-re, amivel megnyerték a bajnokságot, ugye, és mi pedig ott hát eléggé a kiesélyjelöltek közé kerültünk, és az utolsó kiki meccsre kaptam ismét felkérést, hogy vállaljam már az utolsó meccsre, hát ami, hát nem nagyon repestem az örömtömmel most az utolsó meccsre átvenni, és kiki meccs a Diósgyőrre, mert a Diósgyőr is eléggé rosszul állt, tehát ugyanúgy, mint mi, és akkor ott idegenben sikerült nyernünk 3-1-re. Mezőkövesden nem volt a meccs, mert akkor a Diós Györgynek az volt a hazipálya, de hát az fantasztikus volt, akkor Debrecenben olyan foci lázett megint, mindenki megijedt, hogy hú, a Lokja szeretett csapatunk bajban van, és kiesett, hogy olyan érdeklődés volt, hogy nagyon sokan tehát több ezen elkísértek volna bennünket, ha lett volna annyi belépőjegy. Ott sikerült nyerni 3-1-re, és akkor mondom, jó, sikerült, fújok egyet, és akkor ismét jött a felkérés, hogy hát, hogy nekem kellene csinálni csapatot, és akkor, na, elvállaltam, és akkor 2,5 évig voltam ismét vezetőedző, ami megint egy olyan időszak volt, az a másik évben, 19-ben harmadikok lettünk, de nagyon büszkék voltunk arra a harmadik helyre, hiszen akkor a Fradi és a Videóton kiemelt klubnak számított. Mi pedig helyi kötődésű srácokkal szereztük meg ezt a harmadik helyet, úgyhogy a kezdő csapatban 7-8 játszott rendszeresen, tehát az is egy fantasztikus időszak volt.
2: A sportvilág végére egy szomorú hír. Tragikus hirtelenséggel 25 éves korában elhunyt Jaden Adams, a dél-afrikai labdarúgó válogatott és a Mamelodi Sundowns középpályása. Számolt be róla a dél-afrikai sajtó. A labdarúgó alig néhány héttel ezelőtt még a 2026-os világbajnokságon szerepelt hazája színeiben. A Csehország elleni mérkőzés előtti napon meghalt a nagymamája, ennek ellenére vállalta a játékot. A Nemzeti Sportrádió hallgatóinak köszönöm a figyelmet, viszont hallásra!
0: Ez volt a Sportvilág. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
12: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió.
1: Gól! Bent van! Megvan!
2: Közvetítés a 23. labdarúgó világbajnokságról. Helyszínek az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Hallgatókat Katona László, Jó András és Vukovics László. Mi hárman tolmácsoljuk önöknek majd az Anglia-Norvégia mérkőzést, a tételt, az elődöntőbe kerülés, európai rangadó és két remek formában lévő együttes, hiszen a norvégok úgy jutottak ki az Európa baj, vagy az európai kontinensről, hogy minden mérkőzésüket megnyerték és számos gólt lőttek, alig kaptak. Miközben az angolok is hasonlóképpen jutottak el a világbajnokságra. A mérkőzés helyszíne Miami, az időjárás kiváló, ami azt jelenti, hogy 33 fok, 60%-os páratartalom mellett, úgyhogy hát, hogy ez jó vagy sem, az majd a következő pillanatokban, percekben, órákban kiderül. Az angolok kezdője a következőképpen áll fel, két helyen változtatott Tuchel szövetségi kapitány. Pickford a kapuban, Consal védelemben Stones, Gehi és O'Reilly, a középpályán Anderson Rice-szal, valamint Madueke, Bellingham és Gordon, előbb pedig Harry Kane, és a mérkőzés majd gyászszünettel kezdődik, hiszen a mai nap folyamán történt az egyik dél-afrikai labdarúgóval, Jaden Adams-szel egy sajnálatos tragédia, 25 éves korában elhunyt. Tehát nem is olyan rég még a világbajnokságon játszott, úgyhogy most emiatt van egy kisebb csend, szünet éppen. A félkörébe álltak fel a csapatok. Az ellenfél tehát az angolok számára majd a norvég nemzeti csapat lesz, ahol a kapuban Nyland, a védelemben Wolf, Heggem, Ayer, Rierson, a középpályán Berg, Berge és Ødegaard, elő pedig Schjelderup, Haaland, valamint Sörlott, itt Nüsse az, aki kimaradt, miközben Schjelderup az, aki bekerült a kezdő 11-be. Tehát Norvégia Angliával mérkőzik, Miami-ban hamarosan kezdődik a mérkőzés, természetesen teltház Miami-ban.
4: Nagy szeretettel köszöntöm én is a kedves hallgatókat, hogy Norvégia és Anglia eddig 12 alkalommal találkozott egymással, legutóbb 2014. szeptemberében játszottak egymással, akkor Anglia 1-0-ra nyert felkészülési mérkőzésen. Az örök mérleg Norvég 2 győzelem, 3x és 7 angol győzelem az összesítésben. Norvégok az utolsó 4 egymás elleni mérkőzésükön gólt sem szereztek, és hát a tegnapi mérkőzés, a tegnapi spanyol-belga mérkőzés remek társaságban néztem, és ott bíztunk abban, hogy lehet hosszabbítás, 11-es is jelenszer alapvetően jó mérkőzés volt. Na, a mai mérkőzésen nekem nagyon x-es érzésem, nem tudom, Ándor szakértünk, Vukovics László ezt hogy látja, egyébként 5 másodpercen belül el is kezdődik a mérkőzés, és akkor Laci, hogy látod a mai mérkőzést előzetesen?
5: Köszöntöm a Nemzeti Sportrádió hallgatóit. 28 év után van újra VB-n Norvégia, és fantasztikusan szerepel. Én megmondom őszintén, hogy én egy picit az angoloknak szurkolok. Én azt gondolom, hogy rendes játékidőben az angolok fognak nyerni.
4: Hát és ami az angolokat illeti egyébként, hogy az utóbbi 6 világbajnoki kieséses mérkőzéséből 5-öt elveszített, amikor európai ellenféllel találkozott. Ugye legutóbb a 2022-es VB negyeddöntőjében 2-1-re kiapott ki Franciaországtól, és hát Norvégia még soha nem nyert világbajnoki mérkőzést európai csapat ellen. A mérkőzés már ugye elkezdődött, ezt korábban említettem, megtörtént a visszaszámlálás is. A labda jelenleg az angoloknál van, bedobással jöhetnek majd a saját térfölökön. O'Reilly a kezében fogja a labdát, és Kane egészen hátul kérte volna el. Gordon felé a labda, ez pontatlan, a norvégok lefejlik, és Berge az, aki egészen hazateszi a labdát Nylandhoz, és akkor innen indulhat majd az adogatás. Akkor, amikor tehát az első 2 perc telt el a mérkőzésből, 0-0 a norvég-angol találkozó.
3: Nyugodtan a kedves hallgatók, ha gondolják, akkor SMS formájában érintkezzenek velünk, 0630 55 55 605. Jöhetnek tehát a vélemények, hogy a norvég vagy éppen az angol válogatott fog nyerni ezen a mérkőzésen. A jobb oldalt jönnek fel éppen az északiak, csak Riersonnak rossz az átadás. Ayer próbálta meg őt éppen indítani, de sikertelen volt a passz. A norvégok 9 olyan labdarúgót tudhatnak magukénak, akik éppen Angliában futballoznak a Premier League-ben, bár van, aki a Wolverhampton játékosa, ott már inkább arról kell beszámolni, hogy ő majd a másodosztályban fog a jövőben szerepelni, de hát értelemszerűen azért a Premier League mint a legerősebb bajnokság az a norvégok számára is hívó szó. Na meg Madueke-nek a jobb oldalt, aki bekerült a csapatba, jön a beadás vagy lövés, 2-1 verege, azt eredményezi, hogy bedobásra jöhetnek majd a norvégok. Saka helyett érkezett a kezdőbe Madueke, és ugye Kwanza kiállította magát az előző körben, úgyhogy az ő posztját Kwanza az, aki meg tudta örökölni Thomas Tuchel szövetségi kapitány együttesében. Nyland pedig jelenleg csapat nélkül, korábban a Sevilla hálóőre volt, most ő vágja előre a labdát. A harmadik percben Norvégia-Anglia 0-0.
4: Kell hátul tisztázni ott G-nek. A labda még továbbra is az angolok térfelén, aztán pedig jó az előretett labda, ez pedig lefejeli Berge, aztán visszakerül Gordonhoz, ő pedig indítja elől Harry Kane-t, akinek ez a 17. világbajnoki mérkőzése. És egyébként érdemes kiemelni az angolok kapusát is, hogyha már Nyland szóba került. Az angolok kapusának, Jordan Pickfordnak ez a 18. világbajnoki szereplése, amelyen megelőzi Peter Shiltont, és egyedüli csúcstartó lesz az angol válogatott történetében. Ugye az angoloknál mindig olyan kulcskérdés volt a kapusposzt, nagyon-nagyon sokszor megégtek rengeteg nagy eseményen kapusokkal. Most talán Jordan Pickford személyében megtalálták azt az embert, aki egy hosszú távú, megbízható karakter lehet, de hát azért Jordan Pickford sem fiatal egyébként alapvetően, hiszen ő is most már 32 éves, úgyhogy talán még egy nagyobb világesemény lehet benne az ő karrierjében. Madueke veszi át a labdát a jobb oldalt, nagyszerűen aztán Kwanzát választja, visszalép Bellingham is, a labda pedig a norvégok térfelén, a negyedik percben lépve továbbra is az állás Norvégia-Anglia 0-0.
3: Stones adja át Géhének a labdát, ők ketten, ha úgy adódik, akkor persze Manchester City-ben játszhatnának együtt, de Stonesnak kevés mérkőzése volt a Premier League-ben, mindössze 12 alkalommal lépett pályára. Ettől függetlenül Tuchel bízik benne, itt a világbajnokságon többször is volt már, nem csak a kezdő tagja, hanem volt, hogy csereként lépett pályára. Most a jobb oldalra Kwanzához, ő pedig aztán megint Stones-t hozza játékba, Géhi pedig megkapja kisé bal oldalt, már a felezőt átlépve jönnek az angolok, a bal oldalon pedig Gordon kapja a labdát, a Barcelona játékosa lesz, 80 millió euró környéki összeget fizettek erre, miközben Rashford meg nem marad majd a Barca játékosa, ez apró érdekesség, de hát ugye pénzügyi mahinációk ide vagy oda, azért lehet itt a összegekkel játszogatni, hogy hova, mikor könyvelik el az adott klubok. Hát mondjuk ebben erős az angol labdarúgás. Most éppen Rice jobbra kiteszi a labdát, Madueke átveszi a Chelsea játékosa, aztán átra még pedig Kwanzának. Rice megint tartogatja, passzolgatja a labdát éppen az angol válogatott fehér mezben, nadrágban, sportszárban, hazai szerelésében az angol válogatott, piros-kékben pedig az északi válogatott Norvégia. Csines labda volt, amelyet igazából Sörlott és Géhi össze vagy párharcából az angol tudott kijobban kijönni. Már a bedobás után Kane az, aki emeli a labdát a 16-oson belülre. Rossz azonban Bellinghamnek a labda. Jött Nyland és felszedte a labdát. 5. perc, Norvégia-Anglia 0-0.
4: Jön előre Norvégia, és a pálya jobb oldalán van most labda, amiről majd egy picit szeretnék Vukovics Lászlóval beszélni, hiszen Kwanza most jelenleg Tuchelnek a negyedik választása a jobb hátvéd pozíció. Ott volt Rhys James, Spence és Kwanza, ugye, aki most piros lapot kapott, szóval ha valahol sebezhető az angol válogatott, akkor talán a jobb oldalt?
5: Igen, egyetértek, és Stones is, ahogy Katona Laci kollégánk mondta, hogy kevés meccset játszott a Citybe, az kijöhet most itt a világbajnokságon, hogyha nincs annyira játékba az ember, de itt most megkapta a lehetőséget, közben az első lehetőség lehetett volna a norvégoknak, tisztázott az angol védelem, de visszatérve, ha valami gyengesége lehet az angoloknak, akkor a védekezés ezen része, hogy tényleg ott nem annyira összeszokott a védelmük.
4: Sörlott indult volna meg a pálya jobb oldalán, aztán pedig Hollandnak a továbbítás nem volt jó, Stones lépett közbe, és már az angoloknál van a labda, egyelőre a térfelükön, de a bal oldalt hoznák előrébb a labdát, aztán pedig ott Géhi átadja Andersonnak, tovább kerül Stoneshoz, és akkor labda pedig már el is hagyta a felezőt, és már a norvég térfelén Haaland is visszalép, a kezdőkörben találja most magát, aztán pedig Géhi keresni az opciókat, a lehetséges üres játékosokat, csapattársakat, de nem találta egyelőre, úgyhogy jobb oldalra passzolt a labda Stoneshoz. Aztán Declan Rice fölnéz, ott elindult üresbe Gordon, de neki nem tudta adni, úgyhogy hátuljára labda egyelőre. Géhi az, aki mutatja, hogy ott kéne üresbe befutni Andersonnak, de ő inkább befutott hátra a bal hátvéd pozícióba. O'Reilly egyébként picit már följebb helyezkedik el. Stones az, aki továbbra is irányítana, Haaland pedig csak egyelőre lassan sétálva kíséri a történéseket. Egy jó labda a bal oldalra O'Reilly, aztán pedig Gordonnak a továbbítás. Gordon pedig megtartja a labdát, Kane-től visszakapja. Azt a Harry Kane visszafejeli O'Reilly-nak, ez ugye egyelőre jól néz ki, vagy jól nézett ki. Anderson fölnéz a hosszú oldalra, megint egy passz, ez megint remek, Madueke jól veszi le. A mérkőzés 7. percében járunk, akkor, amikor magasban van a partjelző zászlaja, ami azt jelenti, hogy már le sem volt Madueke. Ezek a hosszú passzok nagyon örülnek, hogy az első mérkőzés első perceiben is már jött egy ilyen Andersonton a jobb oldalra Madueke-nek. Ezúttal most le sem állt a jobb szélső támadó, úgyhogy majd jöhet szabadrugás a Norvégia. 7. percben, tehát továbbra is az állás 0-0.
3: Mérkőzés játékvezetője Clement Turpin, francia sportás az, aki fújja a sípot. Hát apró érdekesség, hogy amikor 2016-ban a magyar válogatott hosszú idő után, de játszhatott Európa-bajnoki mérkőzést az osztrákok ellen, például a 2-0 alkalmával ő fújta a sípot. Haaland a 16-oson belül belsővel oda teszi Sörlottnak, ketten együtt majdnem 4 méter magasak, ezúttal azonban nem tudták a fejüket használni. Bellingham hozza el a labdát, egy szép csellel, aztán át tudja hámozni magát 2-3 emberen, de a játékvezető megkönnyörül, Bellinghamen és szabadrugásra jöhetnek majd az angolok saját térfelükről, a bal oldalról. Szóval Turpin játékvezető az elmúlt időszakban, az elmúlt világbajnokságokon, Európa-bajnokságokon jelen volt, például ezen a VB-n az angol-horvát mérkőzést is ő fújta. Akkor nyertek az angolok 4-2-re. Paraguay, Ausztrália és Kolumbia, Gána találkozókon volt még jelenése. Az a két összecsapás nem volt annyira izgalmas, 0-0, valamint 1-0. Hát itt a Miami-ban rendezett mérkőzés, ez az elődöntő, ez a negyeddöntő, akár még egy jó kis sokgólos párharcot is hozhat, mert mégiscsak Haaland és Kane két kiváló Premier League támadó. Ha minden igaz, akkor Kane-nek 75 gólja van ebben az idényben, a 25-26-os idényben. Haaland csak 42-nél jár, ő szerényebb mutatókkal bír, de hát itt a világbajnokságon már 7 gólja van, 6 Harry Kane-nek, úgyhogy igazán elemében vannak a játékosok. 9. perc, Norvégia, Anglia 0-0.
4: És meg Katalin László kollégám Erling Haalandról beszélt, és a gólokról, ugye Erling Haaland nincs kiemelkedő mérlegen, hiszen a Premier League-ben a norvég csatár 10 kaput által a lövésből 7 gólt szerzett Pickford ellen. Most pedig már a labda a bal oldalra kerül át. Gordon leveszi a labdát, nem tudja még tartani, de ez így nem jó, hiszen Sörlott pedig elindult a pálya jobb oldalán. Nem egy nagyon-nagyon gyors léptű játékos Sörlott, de azért most meg tud indulni, de O'Reilly már oda is ér. Andersonnak segített be, és akkor ezzel jöhetnek az angolok. Nagy lépteket hozzák előle a labdát. Anderson nézi a jobb oldalt, ott Madueke-t kérte is egyébként, de most nem adta oda neki ezúttal. Konszá, Bellingham lép vissza, és hátra kerül a labda Stoneshoz. Kicsiben játszanak össze az angolok, egyelőre még a saját térfelükön. Rice azért elkérné, de Anders az, aki most úgy látom, hogy ő veszi át a staféta botot, és ő szeretné szervezni az angolok támadását. Most is elkérné a labdát Stones-tól, de nem tudja neki odaadni. Harry Kane pedig visszább lép jócskán a pozícióját tekintve. Ott kérné el a pálya közepén a labdát, meg is kapja most. És ő viszont most átfordítja a labdát Madueke-nek, ez nagyon-nagyon jó átadás, mint a picit a kezével vette volna le a labdát Madueke, és bizony a játékvezető közben is fúj. Érdekesség, hogy a partjelző, igen, ki is fordult Madueke, hogy a partjelző nem emelte az zászlát, hiszen ott állt egyébként előtte, de a játékvezető viszont befújta azt, hogy kézzel vette át a labdát, úgyhogy jöttek is a norvégok, már elvégezték a szabadrugást, a 11. percben továbbra is gól nélküli döntetlen.
3: Nyland a bal oldalra emel, és már jön Wolf előre. Ott van mellette Madueke, aki megszerzi a labdát, Turpin játékvezető pedig nem fúj, engedi a kemény játékot, ehhez azért hozzá vannak szokva az urak nagy valószínűséggel. Stones majd Gehi kapja a labdát, és aztán O'Reilly a bal oldalt, Manchester City 3-as, Andersonnak kiegészül majd 4-es lesz, hiszen már ő odaigazolt a City együtteséhez. O'Reilly már a 16-os környékén, azonban megállítja őt Ayer, jöhetnek a norvégok már a félpályánál. A felező vonalat átlépi Sörlott, a Demme klasszikus szélső, ez kétségtelen tény, inkább hátra teszi a labdát. Elterik 12 perc a mérkőzésből, Norvégia-Anglia 0-0, A találkozóról Vukovics László osztja meg a véleményét.
5: Még Harry Kane-hez kapcsolódnék, hogy a 120. válogatott mérkőzésemvel az örök langistán utaléri Wayne Rooney-t, és 5 válogatottságra kerül a listavezető Peter Shiltonhoz. Eddig az angolok akarata érvényesül, a norvégok teljesen berendezkedtek kontrára, még nem tudtak egy támadást sem igazán végigvinni, ahogy szeretnék. Az angolok járatják, mint kézilabdába a fal előtt, de 2-3-szor Madueke már át tudott volna gyorsítani, csak le sem volt, vagy a kezére pattant. Tehát ebbe bíznak az angolok, hogy egy az egyben, amikor a szélen megverik őket, jönnek a beadások, érkezik Harry Kane vagy Bellingham, és akkor befejezi.
4: Köszönöm szépen az üzenetet, egyébként javítanám magamat, hiszen azért Harry Kane-nek ez a Erling Haalandnek ez a statisztikája kiemelkedő, viszont ugye Jordan Pickfordra szerettem volna nemrégiben gondolni, hiszen ő ellene, vagyis Haaland ellen a statisztikája ez nem túlságosan jó, hiszen nem tudott túl sok zicsert védeni ellene. A 12. percben járunk továbbra is, 0-0 az állás, és azért azt tegyük hozzá, hogy ha erre a két válogatottra gondolunk, és most megint visszaadnám a szót egy pillanatra Vukovics Lászlónak, azért mind a két válogatott tud nagyon rosszul játszani. Nagyon X-es meccset tud játszani.
5: Hát ha például az Anglia-Gána meccsre gondolunk, az egy nagyon felejthető mérkőzés volt, de hát ez hosszú a torna, beleférnek ilyen mérkőzések, pláne a csoportmeccsek során. Hát az angolokat láttuk, hogy azért milyen teljesítmények képesek, és a Norvégia meg, hát fantasztikus. Ugye kétszer voltak nyolcaddöntőben, mondtam, hogy 28 év óta nem voltak világbajnokságon, tehát Brazíliát kiverni, az fantasztikus, van a csapatukban egy Haaland, az angoloknak egy Kane, tehát biztos, hogy lesznek gólok, de én azt gondolom, hogy nagy csatában valahogy Anglia fog fölülkerekedni, de a norvégok, ha ezt is meg tudják lépni, hát az valami földön túli bravúr lenne.
3: 14. perc, Norvégia-Anglia 0-0 most éppen. A norvégok passzolgatnak, Ayer aztán a bal oldalra kiemelni a labdát egészen a felező vonalig, csak hát rossz az átadás, úgyhogy majd bedobással jöhetnek az angolok a jobb oldalról. Konca már be is dobta, még pedig Stonesnak a labdát, ő pedig G-hit hozza játékba. Ez a 6. mérkőzése már a csapatoknak ezen a világbajnokságon, és az angolok egyelőre veretlenek, csak a Gána elleni gól nélküli döntetlen az az egyetlen botlásuk. A norvégok pedig a franciák ellen felküldték mondjuk azt a második csapatot, ezért 4-1-es vereség volt a jutalmuk. Most éppen Géhi hozza át a labdát a felező vonalon, elkéri ott Gordon, aztán 30 méterre a kaputól, Anderson 40 méterre van, de még mindig középen passzolgatnak egymástól, 2-3 méterre az angolok, nem támadnak le a norvégok, hagyják, hogy inkább ott egymásnak tegyék, vegyék a labdát az angol labdarúgók. Madueka jobb oldalt, egy ívelést követően előrefelé nem tud menni, olyannyira, hogy aztán végül csak hátrafelé, ami azt jelenti, hogy megint Géhi kapja a labdát. 15. perc, Norvégia-Anglia 0-0.
4: Azért a sok mindent elmond a mérkőzés, hogy eltelt már a találkozóból 15 perc, és a várató gólok száma az mind a kettő oldalt 0%-on van, azért az egészen durva, de azért ugye itt még tapogatóznak a játékosok, a csapatok egymással, és nyilván egyik csapat sem szeretne kockáztatni még az elején, hogy a 64-36 a labdabirtoklás az angolok javára, nagyobb százalékban tehát az oroszlánosoknál a labda. A Stones egyébként, aki nemrégiben most kapja meg a labdát, neki ez a 16. világbajnoki mérkőzése, pedig továbbítja a bal oldalra Gihinek. Lépne följebb nagyon szívesen az angol válogatott, de egyelőre a norvégok nagyon-nagyon jól védekeznek. Most Declan Rice az, aki tologatja a norvégok térfején labdát, aztán pedig Madueke-nek a fordítása jobb oldalra. Picit talán többet járatják ott a jobb oldalt az angolok a labdát, ahogy most ezt kimondom, már is jön a labda Gordonnak. O'Reilly kérni ott mellette, egyelőre nem kapja meg, de Gordon jól tud betörni, és remek ütemben lépett oda Ayer. És jöhet majd a mérkőzés első sarokrugása, amit majd az angolok fognak elvégezni. Reméljük, hogy ebből már lesz majd egy kaput eltaláló lövés, hiszen még csak lövés sem volt ezen a mérkőzésen, akkor, amikor eltelik 15,5 perc a találkozóból. Jó, reméljük, hogy ezt a szögletet követően már tudunk ilyesmiről beszámolni.
3: A sarokból jöhetnek tehát, majd akár egy gólszerzési lehetőséggel az angolok. Declan Rice az, aki lerakja a labdát a kis körívre, bár most éppen nem érinti a labda a vonalat, ami miatt lehet majd szólnak a játékvezető fülére, de ettől függetlenül berúgja a labdát az ötös vonalára, a sarok környékére, ezt könnyedén ki tudják lábbal rúgni aztán oldalra a norvégok. Anderson megy a labdáját, hogy majd a bedobást is elvégezze. Hát azért a várható gólok száma ugye mind a két csapatnál nulla, mert még lövés sem volt a mérkőzésen, úgyhogy eltelik lassan majdnem 17-18 perc, és semmiféle veszélyt nem akarnak mutatni a játékosok, és kiábrándító az tényleg, hogy Haaland vagy éppen Harry Kane, két tényleg elképesztő játékos, mind a ketten voltak már Premier League gól királyok, hát ugye Kane esetében most már a Bayern Münchenről kell beszélni, Haaland pedig ugye a Manchester City támadója, Gehi kapja hátul, nem mondanám én azt, hogy beszorulnak a norvégok, ettől függetlenül kirajzolódik a 4-4-2-es padrend, ami lehet, hogy csak védekezésben jelenik meg. Haaland olyan 35 méterre a kapujától, de úgy megpróbálja immelámmal letámadni a labdás játékost, de nem feltétlenül erőlteti meg magát. Lehet aztán végül a védelem mögé bejátszák az angolok, és lesz egy zicser, de egyelőre nem úgy néz ki, hogy sok kreativitás lenne a három oroszlánosoknál. Ki a bal oldalra, Gordonnál van a labda, Sörlott vele szemben jön a beadás, aztán van fejes Ayertől kifelé a 16-oson kívülre. Meglódulni kontraformájában nem tudnak a norvégok, 18. perc, nincs gól a Norvégia-Anglia találkozó.
4: Katona László kollégám azt mondta, hogy ugye nem volt még komoly veszély, vagy veszély sem volt még a mérkőzés. Hát, ha otthon néznénk ezt a meccset, akkor az lenne a veszély, hogy elaludnánk rajta. Egyelőre egészen altató ez a találkozó, de reméljük, hogy lassan most

0: Declan Rice, Madueke beindult üresbe, nem kapta meg, és most Bellingham és Declan Rice játszott össze, azt pedig megint bevonják Stones-t a játékba. Jó továbbítás a bal oldalra O'Reilly-tól Gordonhoz, visszakapja O'Reilly. Rice már kaphatta volna ott második ütemben a labdát, de Haaland jó ütőmben lépett vissza. Visszakerül most megint a bal oldal, hiszen Anderson üresen volt, és a továbbítás jó Gordonnak a 19. percben. Komoly lehetőség lehet az angolok előtt. Anderson betekeri a labdát, jó a fejes Bellinghamtől, jó, és ott pedig Madueke lába mellett csúszott el a labda. Kapura tartó lövés, továbbra sincs a mérkőzés 19. percének legvégén, de azt hiszem talán ezt felírhatjuk egy lövésnek, egy fejesnek.
1: Hát ez tükörszélsőként a bal szélen visszavette Gordon, és a kapu elé szerette volna csavarni, úgyhogy a kapu felé menjen a labda, és belefussanak a társak, de Bellingham nem találta el. Az angolok arra játszanak, hogy a széleken megpróbálják egy az egyben megverni az embereket gyors súlypont áthelyezés után, de egyelőre Maduekének nem ülnek a cselei, Gordonnak még csak-csak, de még minőségi beadás nem jött.
2: Eltelt a mérkőzésből 20 perc, és nincs gól a Norvégia-Anglia labdarúgó VB negyed döntő mérkőzésen. Hát egyelőre azért a játékosok visszafogottan mutatják meg az amerikai közönségnek a tudásukat. 4 évvel ezelőtt az angolok a negyed döntőben a franciáktól kaptak ki 2-1-re, azon a mérkőzésen Pickford volt ugyanúgy a kapuban az angoloknál, még a védelemben Stones volt fellelhető, a középpályán Rice és Bellingham, miközben Harry Kane az, aki labdát szerez, 16-20 méterre inkább a kaputól megpróbált lőni, de elakadt az egyik norvég játékos lábában, Ayerben egészen pontosan. Szóval 4 évvel ezelőtt megpróbálták az angolok, akkor nem kerültek be a legjobb 4 közé, na most pedig azért itt a lehetőség. Talán egy kicsit ütőképesebb most ez az angol válogatott, mint a 4 évvel ezelőtti, de 8 évvel ezelőtt pedig ott voltak a legjobb 4 között, de akkor nem sikerült nekik a döntőbe kerülés sem, ráadásul a bronzmérkőzést is elbukták akkor az angolok. Hátul most Stones kapja a labdát, aztán Gehihez kerül, O'Reilly a bal oldalt kérné, de azért annyira nem van ő üresen, úgyhogy kirajzolódik itt most jelen esetben a 4-5-1-es felállás, mert csak Haaland az egyetlen, aki szintén nem nagyon támadja meg a labdást, csak bandukolnak a játékosok, jobbra-balra egy kicsit tolódnak, de semmiféle aktivizációt nem mutatnak a labda irányába, csak valamiféle passzsávokat, de lezárnak, az angolok pedig alig tudnak előrébb jutni, csak oldalra teszik-veszik a labdát. Bellingham, majd aztán Gehi, nincs semmiféle indulás, hamarosan pedig majd jön az ivószünet, az lehet, hogy egy kicsit fel tudja frissíteni a játékosokat. Most Stones figyeli a 16-oson belülre érdemese ívelni, inkább balra átteszi O'Reilly-nak, ő meg inkább hátra Gehinek, O'Reilly kapja 35 méterre a kaputól, csak Kane, na meg azért Bellingham is ott van a 16-os vonalánál, nem kapja senki semmilyen formán, állnak a labdarúgók. 22. perc, 0-0 a Norvégia-Anglia mérkőzés állása.
0: Ugye nagyon komoly kérdés volt ez a mérkőzés előtt, hogy Solbakken szövetségi kapitány, a norvégok szövetségi kapitány milyen keretet tud majd kiállítani itt az angolok elleni mérkőzésre, hiszen a hírek szerint egy komolyabb betegség söpört végig a norvég válogatotton belül, de ezeket a híreket nem is kell mindig komolyan venni, hiszen mind van, mindegyik játékos itt van, teljesen egészségesen, de viszont azért Sjelderup az, aki ugye most bizalmat kapott ott a bal szélen, de egyébként ugye Nusa az, aki gyakorlatilag majdnem minden mérkőzésen kezdett, de ugye ott van még Bob is, de azért talán Nusa kihagyása meglepetés volt, most Sjelderupot nevezte inkább, de azért mondjuk a brazilok ellen is lehetett látni azt, hogy, azért a norvégok is tudják birtokolni a labdát, és lehet, hogy ebbe a taktikába jobban beleépül most Sjelderup, bár ugye a labda nem igazán most a norvégoknál. A 23. percben pedig átlépik már az angolok a térfélt, a térfelet ugye, a sajátjukat, és már ott vannak benne 16-osra belül. O'Reilly a túloldalra, a hosszú oldalra, Madueke-nek ez hosszú, de még le tudja venni az angolok jobb szélsője. Belőtt labda, nem jó, mert hogy visszaérkezett a gyengébbik lábára O'Reilly-nak, és nem tudta bekotorni a labdát, pedig hogyha egyébként az a lövőlába az lendül, akkor ott üres lett volna a kapu előtte, és egy komoly lehetőség lett volna. No hát, megérkezett az ivószünet, és itt egy egészen komoly angol lehetőséggel záró most ez az első 24 perc. Jól jön most az ivószünet.
1: Igen, hát szerintem főleg a norvégoknak, mert hát az angoloknak is ki kell találni valamit, mert jár

0: tartják a labdát, óriási labdabirtoklási fölényben vannak. A norvégok egyszer se tudtak kontrázni, viszont az angolok arra próbálnak játszani, hogy az egyezéseket kialakítsák a szélen, de hogy ahhoz nagyon lassan járatják a labdát, és mindig meg tudják kettőzni ott Madueke-t is és Gordont is. Bellingham nem nagyon tud rágyorsítani, itt az utolsó pillanatban most az ivószünet előtt volt egy kényszerítőzés a bal oldalon, ahol Bellingham gyönyörűen adta át a túloldalra, ott Madueke levette, visszajátszott a középre, és kis hián gólt szerzett Aureli, de sokkal több kéne az angoloktól, tehát gyorsabban kéne járatni a labdát, mert 4-5-1-es vonalat húznak a védekezésben a norvégok, és ha nem járatod gyorsan a labdát, akkor nem kényszeríted rá őket, hogy fáradjanak, mert ilyenkor a támadó csapatnak az lenne a cél, hogy minél jobban, gyorsabban járass a labdát, hamarabb elfárad az ellenfél, a fáradt ellenfélnél előbb-utóbb jön a hiba. Az angolok erre képesek, mert nagyon jól tudnak bontani, Bellingham is fantasztikus egy az egybe, Harryként, ha megtalálják középen az életveszély, eddig egy szögletet tudott rúgni Anglia, ami azért meglepő, mert az egész első 23 perc itt zajlott a norvég térfélen. Holland még nem nagyon ért labdához, de neki nem is kell sokszor. Gondoljunk bele, hogy a brazil meccsen az első fél időben talán kétszer vagy háromszor találkozott a labdával, aztán rúgott két gólt. Az angolok ezért ennyire óvatosak, hogy nagyon vigyáznak arra, hogy ne legyen labdabirtoklásváltás, hogy ott labdavesztés, mert ha ott megjátszák Hollandot, tehát el tudják indítani úgy, hogy fönn van az angol védelem a félpályánál, nincs aki utolérje Erling Haalandot, ebben tisztában vannak, közben John Terryt mutatja a kamera, meg az előbb Beckhamet mutatta, tehát rengeteg híresség is kint van a mérkőzésen, de vissza az eredeti mérkőzésünkhöz, tehát a norvégoknak előbb-utóbb picit följebb kell majd jönni, de ezt a mérkőzést az fogja megváltoztatni, amikor megszületik az első gól, mert akkor valamelyik csapatnak lépni kell, addig ez lesz, hogy a norvégok a saját térfelükön védekeznek, az angolok keresik a rést, de most Tuchel közben mutatja a kamera, arra ösztökéli az övéit, ebben biztos vagyok, hogy sokkal gyorsabban járossák a labdát, csinálják az egy-az-egyeket, és akkor abból menni fog, és azokat a mozgásokat meg kell csinálni labda nélkül, különben nem tudsz egy felállt védelmet megbontani, pláne amely ennyire szervezett.
1: 0-0, a mérkőzés 23.-25. percében járnak a csapatok, ivószünet van. És itt azért felmerül bennem a kérdés, hogy 33 fok, 60%-os páratartalom, Miami-ban kora délután van, kivesz belőlük sokat? Hát Angliában, mert nagyon sokan ott játszanak, lehet, hogy nem szokott 30 fok fölé menni a hőmérő higanyszála.
0: Hát ez Norvégiára is igaz, persze, természetesen mind a két csapatból kivesz. Nekünk azt mondták régen ilyenkor az edzőink, hogy az ellenfélnek is ugyanolyan, mint nektek. Nyilván, de mind a kettő olyan hőmérséklethez van szokva, ami nem ez, tehát jóval hűvösebbhez. De itt alkalmazkodni kell, ezek vérprofi játékosok. Természetesen sokkal nehezebb ilyen melegbe futballozni, meg ilyen páratartalom mellett, de meg fogják találni a módját, hogy... Meg hát óriási a tét, hát itt azért már az elődöntőbe jutás. Norvégok soha nem voltak még ilyen magasságokba, nekik történelmi siker lenne, hát szerintem megállna az országot, biztos, hogy valami szabad nap lenne, mint Paraguayban volt. De közben folytatódik már a mérkőzés.
1: Norvégia szerintem nem olyan nemzet, ahol megáll az élet, hanem ott fegyelmezett mindenki, és ugyanúgy dolgoznak, meg aztán úgyis holnap vasárnap, tehát lehet, hogy lenne idejük arra, hogy megemészszék a történelmi sikert, vagy éppen kudarcot, bár folytatódik a mérkőzés, és a norvégok járathatják a labdát, éppen most Ødegaard felé megy a labda, aki át tudja legalább a fél pályát lépni, Haaland egy passz erejéig azért hátra tudja tenni Bergének, de nem nagyon tudnak előrébb jutni sem a norvégok, és meg el is veszítik, letámadnak az angolok, úgyhogy jöhetnek bedobással most. Ráadásul a norvég térfél közepén az angolok, Bellingham az, akit felrúgják, őt felrúgták most a 25 vagy 2-3 méterre a kaputól, szabadrúgás, amelyet aztán majd el is végezhet az egyik angol játékos közelről. Egyértelmű volt a szabálytalanság, Ayer volt, aki megállította Bellinghamet, hát ha rajta átvitte volna még a labdát, akkor már a kapuig ment volna az angolok tízese. Szabadrúgással folytatódik a mérkőzés, a 28. percben Norvégia-Anglia 0-0.
2: Azt hiszem a labda mögé majd Harry Kane fog odaállni, de nyilván azért ott van még rajta kívül Declan Rice és Gordon is, sőt Madueke is. Hát bármelyik játékos áll majd végérvényesen a labda mögé, az egy biztos egy komoly lehetőség lesz majd az angolok előtt. Közben már Nyland helyezgeti a sorfalat, jól láttam, 5 fő az, aki ott lesz majd Harry Kane előtt, plusz egy ember, aki talán még le is fekszik. Igen, ez egészen biztos, ez így lesz. Azért O'Reilly is odaáll a sorfal mellé, és Gordon is, mert ő Gordon eljött a labda mögül, és ott maradt Harry Kane és Madueke. és akkor talán most meglehet az első lövés a mérkőzésen, mert ő nemrégiben volt ugye egy beívelt labda, amit ugyan beírtak a statisztikusok, hogy ez lövés volt, de ezt gyorsan ki is törölték, ezt nem könyvelték-e végül lövésnek. No, nézzük, a 29. percben tehát jöhet az angoloknak egy szabadrugása, 22 méterű Harry Kane, neki volt jó a lövés, és ez fölé száll, és szerintem senki sem ért bele ebbe a labdába, úgyhogy kirúgásra jöhetnek majd a norvégok, és akkor megvan az első mérkőzés első lövése is. A hosszú oldalt vette célba, de ez nagyon-nagyon fölé ment. És pontosan a rövid oldalt vette célba, és nagyon-nagyon fölé ment ez a lövés. Egyébként a labdabirtoklás már felment 72-28-ra az angolok, tehát mondjam, az egész mérkőzésen eddig birtokolták a labdát, a norvégok pedig hát amikor tudják, próbálják előrevinni azt. Most talán lehet ebből egy lehetőségük. Wolf az, aki tovább teszi a labdát Bergnek, aztán onnan pedig vissza kell hozni az angolok térfeléről, mert ő hirtelen 3-4 fehérmezes játékos is ott volt, és Ødegaard az, aki most Bergének továbbítja, de egyelőre a norvégokat nem tudnak kijönni a saját térfelükről. Most Ødegaard az, aki megkapja a jobb oldalt, de hát ahogy azonnal picit már előrébb vinni a labdát, megjelent előtte Gordon és Bellingham, és hogyha most próbál üresbe befutni, a labdát pedig tovább passzolta a társainak, sőt, már a bal oldalt Wolfnak kell visszahoznia, aztán pedig Ayer, ő sem sokat találkozott a mai mérkőzésen egyelőre még a labdával, Rierson is picit beleér, aztán visszaadja Ayernek, és akkor innen szépen hátulról indul, próbálják meg kihozni, megpróbálják kihozni az angolokat, egy picit magukra húzni, ami egyelőre sikerül, Harry Kane és Bellingham ott van, Gordon is följebb lép a bal oldalt, és most talán ki tudják hozni, bizony ki is hozták, és már Sörlott kapja meg a labdát az angolok térfelén.
1: Rierson majd aztán középre be, de nem biztos, hogy Berget tud indítani, inkább Ødegaardnak teszi a labdát, egy csellel a jobb oldalt, ráfut szinte Sörlottra, bal lábára veszi a labdát, középre beteszi, Bergnél van, egyel tovább, nem sikerül azonban Schilderupnak Haaland felé továbbítania, elakadt most megint a norvég támadás. Egy ívelés be a 16-oson belülre, mélységi indítás. Nem volt annyira rossz, de végül nem tudta elérni a labdát. Wolf marad a 0-0 a 31. percben. A norvégok odáig és vissza vannak, mert hát természetesen sose jártak ilyen magasságokba a világbajnokságok során. 1938-ban 8-at döntősök voltak, 1994-ben a csoportkörben búcsúztak, 98-ban a 8-at döntőig tudtak menni, úgyhogy ez a negyed döntő, ez történelmi számukra. Nem mondok nagyot, ha azt mondom, hogy minden idők legjobb norvég labdarúgó válogatottja a mostani. Harry Kane a jobb vagy a bal oldalt, és aztán Gordonnak tudja átjátszani, visszajátszani a labdát, és egy szabálytalanság Riersontól. Jöhet oldalról szabadrugással balról az angol válogatott, akár ez be lehet ívelni a 16-oson belülre, és emelkedhetnek majd a magas és nagy, minden szempontból nagy darab és hórihorgas angol játékosok. Hátra van még az első félidőből 12-13 perc, plusz még a hosszabbítás. Declan Rice a labda mögött, szabadrugásra jön Anglia.
2: Ami azt jelenti, hogy a 32. perc közepén járunk, Norvégia-Anglia 0-0 még, és jöhet tehát egy szabadrugás, amit akkor nem is mondott Katalin László kollégám, Declan Rice a labda mögött, ő az, aki onnan tekerheti be majd a labdát. Bent van már Jude Bellingham és Harry Kane is, érkezett nyilván Stones is, Haaland és Bellingham az, akik ott bent rángatták egymást, Declan Rice pedig a rövid oldalra, azt onnan kifejelik, egészen pontosan Rierson volt az, aztán pedig most egy felszabadító fejes, de a labda visszakerül Konszához, azaz az angolokhoz, Declan Rice pedig a bal oldalt meg tud indulni a labdával, de inkább visszafordul, Ødegaard gyorsabbnak tűnik, hát ők azért ismerik egymást, egy csapatban játszanak az Arzenálban, a bajnok Arzenálban. Most pedig Gyihi az, aki forgulódik egy picit a labdával. Jobbján elfutott Konsa, és akkor most innen indul majd az angolok labdajáratása. A saját térfelükön vannak. Most egy picit följebb lépnek a norvégok. Ødegaard az, aki majdnem a legelső emberként küzeli a társakat, hogy most akkor kicsit támadjunk ki. Eddig altattunk. Lehet, hogy most kezd el igazán beindulni a mérkőzés. Kellett egy fél óra, még a norvégok is megjönnek a mérkőzésbe. Nem kell felszabadítani a Konszának, mert hogy üresbe futott Jude Bellingham, aztán pedig Konsza kapja vissza a labdát. Stones elkéri tőle, ott három norvég játékos, roppan egy labdavesztés, és ki kell jönni a Pickfordnak a kapujából. Az angolok a saját 16-oson belül labdát veszítettek, úgyhogy a norvég roham, amit ugye Ødegaard irányított,
3: úgy tűnik, hogy működőképes, zavarba lehet hozni az angolok védelmét, és már is labdavesztés elő Gordontól, Ødegaard pedig már forgolódik a labdával, és a bal oldalra vinni át, egyre középen megtorpan, Bergének adja tovább, Ryerson kapja meg a jobb oldalt, már az angolok tér felén, Sörlott lép vissza, nem tud labdát kapni, Gordon pedig, mintha lerántotta volna Ryerson, de Ryerson pedig fölpattant, előtte pedig nincs norvég csapattárs, Sörlott pedig nem finom cselt engedett meg, megtartják a labdát, Berge fölnéz, azt mondja mindenkinek, hogy nyugi, járassuk egy picit a 34. percben, 0-0 az állás továbbra is.
1: Pedig azért a norvégoknak jó meccsei voltak itt a világbajnokságon a gólok tekintetében, hiszen volt 5 gólos találkozó Irak ellen, akkor 4-1-re nyertek, szintén 5 gól Szenegál ellen, akkor 3-2-re diadalmaskodnak, majd 5 gól a harmadik csoportmeccsen is, csak ott 4-1-re kikapnak a franciáktól, Elefántcsontpart ellen 2-1-es siker, és a brazilokat is 2-1-re tudták legyőzni a 8-at döntőben az északiak. Ryerson a jobb oldalt, előtte Sörlott egy kicsit középen, hát Haaland pedig természetesen a 16-os környékén ólálkodik, de nem jut el hozzá a labda, őt majd csak a legvégén fogják a csapattársak megtalálni. Egyelőre szépen körbe-körbe jár a labda, jobbról balra, majd aztán lehet, hogy megint balról jobbra teszik át a hangsúlyt a norvégok. Ez egy biztos dolog lehet, amíg valószínűleg náluk a labda, addig nem fognak gólt kapni. Ødegaardra, jobb oldalt Ryerson teljesen üresen meg is kapja a labdát, középen bent most már Sörlott is, na meg Haaland, jön a labda a középre, Haaland fejjel, és aztán Pickfordnak kell védeni, de ez a fejes középre tartott, úgyhogy az angol kapus könnyedén tudott hárítani, de jön az ellentámadás, a Harry Kane-t egy kicsit megrúgják, úgy látszik, hogy törpen játékvezetőnek nem volt feltétlenül ez feltűnő, mert tovább jöhetnek a norvégok a bal oldalról. Lövés, gól! Vezetnek a norvégok! Schjelderup a gólszerző! Ballal a 16-os vonaláról, inkább oldalról. Hát ez beadásokat lehet lenni, de úgy érezte, hogy ha ellövi, akkor ellövi. És a kapufáról vágódott be Schjelderup, aki valójában bekerült Nusa helyett a csapatba, megszerzi a vezetést a norvégoknak. De mivel Harry Kane ott a félpálya környékén, a felezővonal környékén elesett, összeesett, tehát a bokáját összerúgták, meg fogják majd nézni, de először inkább legyen a gólról valami, Vukovics László.
0: Hát az argentina-egyiptom meccsen láttunk ilyet, hogy visszafújták a gólt, de a gól maga fantasztikus volt. Tehát a norvégok megszerezték a labdát, ugye Harry Kane szerintem szabálytalanság után kijátszották balra Schjelderupnak, aki a bal szélről hosszan be akarta adni szerintem a hosszú sarok felé, és valami félelmetesen nagy gól lett. Ez a bal oldalról 14 méter az alapvonaltól be akarta nyesni a hosszú sarokra, és olyan erővel ment a labda, hogy átkanyarodott Pickford fölött, és a bal kapufáról vágódott a felső saroknál a kapuba.
1: Csak egy apró információ, beugrott egyből 2002 David Seaman, amikor Ronaldinho átemelte fölötte, csak hogy egy kis párhuzamot, de hát ez kisebb gól volt, és Schjelderup valószínű nem lesz akkora játékos, mint Ronaldinho volt. Ettől függetlenül megszerzi a vezetés Norvégia, ha csak nem nézik meg a gólt. Törpen játékvezető, ugye francia nemzetiségű, lehet úgy is gondolkodhat már egy kicsit ilyenkor, de hát ilyen nincs persze, hogy egy francia játékvezető azon gondolkodik, hogy majd a döntőbe, na mindegy, nem. Úgy néz ki, hogy a csapatok felállnak a kezdőkörbe, és megszerzi a vezetés Norvégia a 37. percben.
3: Schjelderup ünnepését nézve nem úgy tűnt, mint hogyha beszerette volna adni a labdát.
0: Ez fantasztikus gól volt. Én nem gondolnám, hogy onnan ő kapura szerette volna rúgni, de ha azt szerette volna, és így kivitelezte, az parádés megoldás. Hát onnan ilyenkor meghúzod a védő mellett, nincs hely egyszerűen, ez az egyetlen hely van, ahol gól lehet, hogy ilyen erővel azt a felső sarkot eltaláld, a hosszú sarkot. Ez parádés megoldásra sikeredett végül is. Nem azt mondom, hogy megérdemeltem vezet Norvégia, mert eddig nem jártak az ellenfél térfelén, de az ivószünet, ugye 4/4 van most már ezen a világbajnokságon, az ivószünet után letámadásnál már labdát szerzett egyszer Norvégia, ott már majdnem megszerezte a vezetést, és most Schjelderup pedig gyönyörű gól, most be akart adni, vagy nem akarta, maga a gól az fantasztikus volt.
3: Sörlott tartott alá O'Reillynek, és ez miatt jöhet majd szabadrugással az angol válogatott. Lemaradt egy picit O'Reilly a földön, de jól van, szerencsére elég nagyot esett, és a 38. percben tehát Norvégia 1-0-ra vezet a angolok ellen Schjelderup góljával. A jobb oldalra az áttett labda a Madueke-nek, nem tudja jól levenni ezt a labdát most, és ezzel pedig jöhetnek a norvégok, ha nem veszítik el a labdát, de ez megtörtént. És Declan Rice az, aki
2: mutatja, hogy lehet jönni. Bellingham vissza is lépett, aztán vissza is adta azon a Rice-nak, a labda pedig már a bal oldalt köt ki Gordonnál. Vele szemben Ryerson védekezik kitűnően, mondom én, de aztán pedig már Gordon ugyan visszarántotta Ryersont, és jöhetnek majd a norvégok egy szabadrugásra. Tehát akkor jó volt az állítása, hogy Ryerson kitűnően védekezik Gordonnal szemben. Nem is kap túl sok labdát Gordon itt a bal oldalt egyébként. Nem igazán tud megindulni itt üresben. Ryerson olyan őrzi őt, megy egy kis szóváltás a két játékos között. Hát most azért a norvégok egészen fel vannak tüzelve. És jöhet majd Nylandnak a szabadrugása, 39. percben fel fogja rúgni. Bizony Hollandot keresi a labdával. Holland pedig nem tudja átvenni Sörlottnak, ez viszont jó, mert a 16-oson belül a lövés, és fölé ment, Pickford pedig, jól látom ott, Gihivel és O'Reillyvel kell, hogy egy picit kiabáljon, mert hogy nagyon szabadon maradt ott Sörlott, és Sörlott pedig gondot érte 16-oson belül, és rádölt a labdára, és el is rúgta, az bizony O'Reilly volt az, aki nagyon könnyelműen lépett oda Sörlottal szemben, és egy újabb lehetőség a norvégok előtt, tehát itt az XG azért egészen felszaladt most a norvégoknál, sőt, főleg úgy, hogy Pickfordnak ez a labdája pontatlan, amit kirúgott, és már jöttek a norvégok. Ödegaard fölnéz, ellövi a rövidre, ez Pickford védi, ugyan kiesett a kezéből, de egy újabb kaput eltaláló lövés. Ezúttal Ödegaardtól a 40. percben, hát felébredtek a norvégok, nem akárhogyan, 1-0-ra vezetnek az angolok ellen.
1: Nagyon mennek most az északiak, de hát még van hátra az első félidőből 5 perc, akár még meg is duplázhatják az előnyüket. Schelderup góljával vezet 1-0-ra Norvégia, Anglia ellen, és a 22 éves játékosnak mindössze a második gólja a válogatottban, 18. fellépésén, itt a világbajnokságon értelemszerűen az első találata, ez mindössze a Benfica játékosának. Hátul most éppen Declan Rice kérte el a labdát, és egy kicsit nagyobb lendülettel, de vezeti a félpálya környékére, de a felezőt még mindig nem lépte át az angol válogatott. O'Reilly az, aki bandukolva, de inkább a csapattársnak, Gehinek teszi, és most már Anderson is a bal oldalra ment ki, pedig ő aztán a középpálya közepén kellene, hogy legyen. Gehitől egy bátor passz, aztán végül a kivitelezéssel történt némi probléma. Madueke azonban a jobb oldalt megszerzi, semmilyen módon nem tudják használni a szélsőiket az angolok egyelőre. Madueke Bellinghamnek gyorsan megjátszatják most Kane felé a labdát, de aztán elveszíti az angol válogatott, és Haaland felé megy az indítás. Stones pedig már megpróbálja valahogy elvenni a labdát a norvég, de nem sikerül, ellenben Stones megzavarodik, és oldalra kipasszolja, bedobásra jöhetnek majd a norvégok. Hát nem egyszerű a helyzete most az angol válogatottnak, hátányban is vannak, ráadásul még 5 perc van, vagy már csak kevesebb, mint 5 perc van hátra az első félidőből, de a norvégok nagyon bátrak most jelen esetben. Megint Haaland felé megy egy bedobás után egy passz, de nem jut el hozzám. A norvégok pedig most védekeznek, ami azt jelenti, hogy megrúgják az egyik angol játékos. Gordon az, aki a földre kerül. Ryerson volt a szabálytalan.
3: A tűzzel játszanak a norvég játékosok, mert ugye a félidő legelején Ödegaard volt az, aki elrúgta a labdát, most pedig Sörlott volt az, aki már másodjára cipelte és vitte el a tett színhelyéről a labdát, hogyha lassan ezért már lap fog járni majd itt a mérkőzésen. Egyébként, ha már Ödegaard, ugye neki ez a mérkőzésen, ugye itt az első gólnál ő adta az asszisztot Schelderupnak, ez egyébként már neki a világbajnokságon a negyedik volt, mármint ami az asszisztokat illeti. O'Reilly pedig fölnéz, azt látja, hogy Gordon továbbra sem megjátszható. Ugyanígy ott Ryerson, de Sörlott volt az, aki jól fedezte ott a passávat, és a labda pedig már a túloldalt, a pálya jobb oldalán, Declan Rice az, aki a norvégot tér felé, most odaadja Jude Bellinghamnek a labdát, az pedig Stones kapja meg. Anderson elkérné, de nem ő kapja meg, hanem Gihi. És Gordon továbbra sem megjátszható, pedig Gihi nagyon szeretni. Na most kapja meg Gordon a labdát, egy csel befelé, szeretné beívelni, inkább odaadja Andersonnak, ő azért többször is már odaadta Madueke-nek a hosszúra, most nem így történik, hanem inkább Stones választja. Hát kérdésem, mert ez az egy gól hogyan fogja befolyásolni a mérkőzés első félidejének az utolsó néhány percét. Az biztos, hogy az angoloknak ez egy ébresztő pofon volt. Stones, aztán pedig Gehi ismét. Hátrébb szorulnak az angolok, és akkor a nagyon tudatosan, okosan játszó norvégok most egy kicsit előrébb jönnek, sőt, lehet, labdát is fognak szerezni, nem. Schelderup volt az, aki elcsente volna Declan Rice-tól, de rossz ütemben érkezett, és az angoloknál maradt az. Jude Bellingham pedig visszacselezi magát, lerázza Berget, bejátszása pedig Kane-nek pontatlan. És ezzel pedig jöhetnek is a norvégok, Holland meg is indulna, ott G7 lázad el magáról, Odegaard pedig továbbítja a labdát jobb oldalra Sörlottnak. 2-1-ben mozzárkozik vissza még egy angol védő, Sörlott pedig nagyon elkényelmüsködi, még mindig nála van a labda, becselezi magát, és ott lepattan a lövése Aurelinek a lábáról. Hát ebbe sokkal több volt ebben a lehetőségben, Hollandnak már talán a második ütemben át kell trapasszolni a labdát.
0: 2-1-be vitték a norvégok az angol védelemre, óriási lehetőség volt, nagyon nagy labdát kapott Sörlott. Az átvétel pillanatában, ha első érintésből bejátsza Hollandnak, akkor Holland kapussal szemben van, véleményem szerint akkor 2-0.
1: Hát jelenleg 1-0, Sjelderup góljával vezet a 44. percben Norvégia, és a négy között jelenállás szerint az északi válogatott. Gordon, hát 35 méterre a kaputól, jobbra kiforgatja, Madueke a 16-oson belül jobb lábán beadja középre, és aztán kifejeli Heggem. Még mielőtt jött volna Nyland kapus. Szöglet, az angolok számára volt már erre példa, egyszer, itt a második alkalom, miközben azért norvégoknak még a sarokból nem sikerült jelen lenniük ott, hogy beíveljék középre a labdát, de Declan Rice megy oldalra, hogy majd beívelje, csak úgy zárójelbe belegondolva, hogy Harry Kane rúgta a szabadrúgást, Declan Rice is jó technikai adottságokkal rendelkezik, a Real Madrid tudna erről beszélni. De mégse ő végezte el a szabadrúgást, most szögletet rúg.
2: Bizony, érkezik már a labda, a hosszabbításra is lassan be tudunk majd számolni, hiszen már a 45. perc tart a mérkőzésen, de még a 4. játékvezetőnél nem láttuk a táblát, azt viszont látjuk, hogy érkezik Declan Rice szöglete, jó a labda Jude Bellingennek, nem tud befordulni vele, de még mindig az angoloknál a labda, ott lent maradt egy játékos, Gordon, de már fölállt, és a játékvezető pedig lest ítél, mert hogy mikor visszakapta a labdát Declan Rice Jude Bellingham-től, akkor ő éppenséggel lesen tartózkodott. Bizony, a partjelző pont egy vonalban volt, ezt kitűnően látta, és akkor reméljük, hogy lassan be tudunk számolni arról, mennyi lesz a hosszabbítás. Viszont egy picit beszéljünk a norvégokról, kérlek, Kukovics László. Szerintem végtelenül szimpatikus csapatról van szó, és nagyon-nagyon tudatosan játszó norvég válogatottról.
0: Fantasztikus teljesítményt nyújtanak a norvégok. Hát azért, ha megnézzük azt, hogy a legfényesebb bizonyíték arra, hogy a modern sportvilágban a siker nem a lakosságszám, nem az éghajlat, és nem a pénzügyi erőforrások függvénye, erre legjobb példa Norvégia. Hát ez a teljesítmény, amit leadnak a világbajnokságon, független attól, hogy itt most tovább jutnak vagy sem, fantasztikus kalapemelést érdemel, és a gól óta nem az, hogy visszaálltak volna, hanem nekik volt két helyzetük is. Tehát most az angolok nagyon meg vannak fogva, valakinek jó jön a szünet, az most Anglia.
2: 4 perc a ráadás, még egy gyors kérdés, Gordon megint kapott egy labdát a hosszú oldalon, szeretett volna betörni a 16-oson belőle, nem sikerült neki, a bal oldalt kéne cserélni, én úgy érzem.
0: Hát de Madueke se az igazi, tehát a két szélen ott van Rashford és Saka, akik ugye az opciók, nagyon könnyen lehet, hogy Tuchel már fél időben meglépi legalább az egyiket. A Gordonba belegondolunk, azért rengeteg gólpasszt adott ő, lehet, hogy abban nagyon bízik Tuchel, hogy megint megfog. Most például a gyönyörű passz.
1: Mégpedig Bellinghamnek a 16-oson belül, Bolla lövi gól! 1-1! Jude Bellingham újabb gólt szerez a világbajnokságon, hát nem a semmiből, mert azért itt meg kellett teremtenie magának a helyzetet, egy remek átvételt követően az ötös sarkáról bevágja a bal alsó sarokba a labdát. Nyland tehetetlen, már Mexikónak is rúgott két gólt, ugye a horvátoknak is betalált, meg Panamának is, úgyhogy ez most már az 5. gólja a világbajnokságon, és még mindig csak 23 esztendős. Jude Bellingham góljával tehát 1-1 a Norvégia-Anglia világbajnoki negyeddöntő mérkőzés állása, ódákat zengtünk itt a norvégokról, Bellinghamről is lehetne, meg most már egyenlő az állás, akkor az angolok is érdemelnek pár szót.
0: Természetesen, és Gordonról beszéltünk pont, és pont azt mondtam, hogy milyen gólpasszokat adott eddig, és most végre megvillant, amiért berakta Tuchel a csapatba, gyönyörű passzt adott, 16 méter az alapvonaltól, egyenes bepassz, keményen jött a labda felé, Bellingham átvette első érintésből, betolta két norvég közé, nem merték bántani, és az ötöstől kicsit kijebb, 7 méterről éles szögből ballal a hosszú sarokba vágta a labdát. Parád, és itt az első átvétel volt fantasztikus Bellinghamtől, hogy átvette a labdát, betolta a norvég védők közé. Közben mutatták Solbakkent, a norvég kapitányt, aki odavágta a flaskáját, amiből eddig iszogatott. Hát most úgy érzem, hogy nem volt benne ezekben a pillanatokban az angol egyenlítés. Eddig vezethetett volna Anglia az első 20-30 percben, akármilyen meddő volt a fölénye, de most nem volt benne az egyenlítés, de hát ilyen a futball.
1: És a Sörlott leadja a labdát pontosan egy 3-4 perccel ezelőtt, de most Bellingham megint meglódul, Gordont indítaná, de összeszedi a labdát 40 méterre a kaputól, Harry Kane ellövi, ezúttal Nylandról nem pattan ki a labda, nem úgy, mint a belga kapusról tegnap, ugye aztán nincs második lehetősége az angoloknak. 1-1 a 49. percben, még azért 1 perc a ráadás, ennyi van hátra az első félidőből. Jude Bellingham egyenlít, tehát Schjelderup góljával még a norvégok vezettek, aztán pedig jött Jude Bellingham.
2: Az első 35-38 percben talán nem volt benne az, hogy ebben a félidőben lesz két gól. Ez megtörtént, ugye 1-1 az állás, most pedig Nyíland rúgja fel a labdát, lefejelik az angolok, Gordon nem tudja átvenni, Ödegaardnak pedig ez hosszú, Bellinghamnek ez pedig pont jól, és tud fordulni nagyszerűen, és indítja a bal oldalt elinduló Gordont. No, lehet még itt talán egy komoly helyzet itt az első félidő végén, hiszen még fél perc van hátra, sőt már annyi sincs a hosszabbításban. Gordon megtorpan egy pillanatra, de érkezik a segítség. Anderson, lesz pedig Rice, neki ez már lövőtáv, de nem lövi el, hanem bejátsz inkább Bellingham, de Bellingham lefordul. Kinek a kiugratás jó, átpöccinti a kapus fölött, és ez bizony gól. Ez bizony gól, 2-1-re vezetnek az angolok, de már a partjelző zászlaja a magasban. Ezt meg fogják videózni biztosan. De hát micsoda labda volt ez Jude Bellinghamtől. Először Declan Rice-tól indul, Declan Rice jól adta át Bellinghamnek, és bizony a passz pillanatában Harry Kane lesen át, de hát a kivitelezés nagyszerű volt. Nyíland ugyan bele tudott érni, bement a labda a kapuba, de már lesen át, úgyhogy itt a vége, hiszen már nem is kell videózni ezt, azonnal látták, nyilván a VAR szobából szóltak a francia játékvezetőnök, az egyértelmű les volt, ki sem kell megnézni. Nos, tehát akkor 45 perc játékot követően Norvégia-Anglia 1-1, és akkor mi viszont nem sokkal jövünk vissza zenével, de még egy rövid értékelés Vukovics Lászlótól.
0: Aki ezt a gólt látta, amit végül is nem adtak meg, hát fantasztikus jelenet volt, Declan Rice fölpassza, Bellingham, hogy átvette, bokából belökte egyenesen a keresztben mozgó Kane-nek, és olyan megoldást választott, hogy alábökött a kijövő kapus fölött. Hát ha ez gól lett volna, akkor a világbajnokság egyik legszebb gólja, körülbelül 20 centim múlott, hogy les volt. Az első fél időben a norvégok 1-0 után, ahogy Sörlott lepasszolja Haalandnak, akkor 2-0-ra vezetnek, akkor az angolok nagyon nehéz helyzetben lennének, de így megvillan Jude Bellingham, nagyon jó második fél idő elé nézünk, és a norvégok kijebb fognak jönni előbb-utóbb, mert látják, hogy az angol hátvédsor sebezhető, viszont ebbe lesz lehetőség az angoloknak a kontráknál.
1: A fél időben tehát Norvégia-Anglia 1-1, Schjelderup és Bellingham góljaival. Hamarosan folytatjuk, de csak a zene után.
4: Nemzeti Sportrádió.
5: Gól! Bent van! Megvan!
4: Közvetítés a 23. labdarúgó világbajnokságról. Helyszínek az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9.

sport legjava. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint

0: Nemzeti Sportrádió.
1: Gól! Gól! Megvan! Megvan!
0: Közvetítés a 23. labdarúgó világbajnokságról. Helyszínek az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Norvégia, Anglia egyfél időt követően, tehát egyes Jelderup és Bellingham góljaival, és nemrégiben ugye éjfél ütött az óra, és a magyar himnuszt hallhatták a kedves hallgatók, és mi is. Hát milyen jó lenne hallani itt most Amerikában a magyar himnuszt, ugye Bukovics László?
3: Hát nagyon jó lenne. Legutóbb 40 éve volt a magyar válogatott világbajnokságon. 4 év múlva van erre legközelebb esély, amit tudjuk, hogy akkor 100 éves lesz a világbajnokságok történet. 1930-ban Uruguay, mint rendező ország, megnyerte a világbajnokságot, és most tudjuk, hogy több helyszínen lesz, ugye Portugália, Spanyolország, Marokkó, és kint Uruguay, és ott is lesznek még, talán Argentinában is lesznek mérkőzések, 64 csapatról beszélnek, tehát nagyon megnő a létszám is, hát remélem, hogy az európai kvótát is felemelik legalább 20-ra, de a norvégokról egy pár szót mondanék, hogy azért nem véletlen az, hogy a norvégok így kikerültek ide. Hát a norvégok bebizonyították, hogy elengedhető a gyerekkori eredménykényszer, nagyon fontos a tehetséggondozás és a minőségi szakemberek képzése, akik a tehetségek mellett a legmodernebb sporttudományt is beépítik a mindennapi edzés munkába. Ez egy zsenit nevelünk elv helyett, ami a világ számos országában működő modell, addig Norvégiában a létrehozott rendszer folyamatosan képes klasszisokat kinevelni. Holland, Holland, a norvég hokisok, a női kézilabdázók, egy olyan sportpiramis csúcsai, amelyek három bizonyítottan működő pillére, egy a játék öröme, kettő a tudatos szakmai munka, három pedig az állami sportirányítás, mint háttér.
2: Hát ehhez azt fűzném hozzá, ha csak a kézilabdát is idehoz, hogy a norvég kézilabdázásban, az utánpótlásban nem eredményre játszanak. Tehát ott nincs az eredménykényszer már a fiatal kortól.
3: Itt is ugyanez a fociban, ugyanez. Tehát fantasztikus, hogy ez a modell, és ez működő modell. Hát ilyen játékosokat, meg ilyen embereket tudnak, ilyen helyen vannak a világbajnokságon, és nem csak Holland, mert ő tényleg a piramis csúcsa a futballba. Tehát végigmehetünk itt a játékosokon, hogy milyen csapatokban játszanak. Hát egy Jelderupot, akit most a szövetségi kapitány Solbakken hihetetlen érzékkel rakott be a kezdőcsapatba, egyből meghálálja góllal, de a múltkor ő adta a gólpassz Hollandnak, szintén a brazilok ellen. Tehát Norvégia nem a véletlen műve, amit most láttunk.
4: Holland Angliában született, Leeds városában, ugye édesapja akkor éppen a Leeds United játékosa volt korábban, aztán, vagy később aztán a Manchester City labdarúgója is lett. Egyelőre Hollandot még ki tudják venni az angolok, de volt már neki fejese is, ettől függetlenül ez az 1-1 igazságosnak mondható eredmény. Jönnek a csapatok a pályára, változtatás az első fél időt követően talán nem lesz, de erre meg hamarosan fény derül, hogy tényleg belenyúlnak el a szövetségi kapitányok a csapatokba. Holland biztos jön, Jelderup is ott van, illetve a védelemből Heggem is megjelenik. Nomek Harry Kane, az angolok csapatkapitánya. Egyelőre tehát a döntetlen állás azt eredményezné, ha minden így marad, akkor hosszabbítás 2x15 perc, ha ott is döntetlen, akkor pedig jönnek a 11-es rúgások, amiket meg annyira nem szeretnek szerintem az angolok. Csak az elmúlt éveket, évtizedeket hozom ide a történetbe. Lehet, hogy egy változtatás biztosan lesz, hiszen ezé, aki éppen úgy néz ki, mintha jönne, úgyhogy egy Arsenal játékos érkezik majd az angolokhoz, illetve van még egy Saka, tehát akkor az Arsenal duo az bevetésre kerül. Madueke az, aki elhagyja a pályát, az egyik, illetve ha minden igaz, akkor ezéből kiindulva a középpálya közepe lesz a másik. Rice az, aki elhagyja. Na most itt ilyen Arsenal cserebere történt, mert egymás egyé hátnál londoni játékosok jöttek le és mentek be. Na ehhez mit szól Vukovics László?
3: Én szerintem a két csere közt van különbség. Madueke gyengében játszott, nem tudta átvenni a labákat, nem tudta megnyerni a párharcait. 5 párharcból egyet nyert meg, tehát ott szerintem abszolút indokolt, hogy Saka jön, aki az elmúlt mérkőzésen gólpasszt adott, tehát tőle várják. Rice-nál úgy érzem, hogy ott lehet egy kis sérülés, mert Rice nem szokta lecserélni Tuchel-mester, tehát ott valószínű, hogy kényszer megoldás van. Nem fog gyengülni az angol csapat ebből.
2: azért Hollandra visszatérve még egy picit, ha ő lehetett volna angol nemzetiségű játékos, azért az a Harry Kane Holland kettős elől azért az elég erős lehetett volna.
3: Hát ez brutál, hát Holland az a világ bármelyik csapatában, de hát Harry Kane is, tehát ha ez a kettő egy csapatnak áll rendelkezésére, akkor mind a kettő egyszerre játszana.
2: Elkezdődött a mérkőzés, az angolok kezdték el a második félidőt, és már jön előre a labda. Pickford az, aki fölrúgta, Kane csúsztat, nem tudják megtartani a labdát, és ezzel pedig már a baloldal Sjelderup, ugye a 36. percben szerezte meg először a norvégoknak a vezető gólt, indulna meg a baloldalt, besegített neki Berg, de kiment egy lábról, egészen pontosan az ő lábáról a labda, úgyhogy jöhet majd egy angol bedobás. Azért akadtam egy picit bele, mert úgy gondoltam, hogy angol lábról ment ki a labda, és Berg is így látta, de a francia játékvezető nem, úgyhogy már megtörtént a bedobás, és Anders az, aki pedig szeretné picit szervezni a játékot, inkább G-hit választja, ő pedig hátra Pickfordhoz, a kapushoz, a saját 16-osán kapja meg a labdát. Anderson jön, van terület, lehetne menni, Bellingham visszább lépett, ugye még tartani O'Reilly, aztán pedig megint Bellingham, és indítja a pálya baloldán elinduló Gordont, aki az első félidőben gólpasszot adott Bellinghamnek. Gordon most jöltőr befelé, 2-3 játékos is le tud magáról rázni, és jöhet majd egy szabadrugást, nagyjából 23-24 méterről. Egy angol szabadrugás, nemrégében ugye Harry Kane lőtte az első félidőben az első komolyabb szabadrugást, veszélyes helyről járó szabadrugást. Nagyon kérdés, hogy majd most ki fogod állni.
4: Hát ő megvan, mint lehetőség, Declan Rice már nincs a pályán, és egy kissé, ez egy jobb lábas szög, mert balról jön, de majdnem szentben a kapuval. Egy jó 3-4-5 fős sorfalat Nyland majd állítani fog egészen biztosan. A kedves hallgatók, ha még így az éjszaka folyamán velünk vannak, 06-30-55-55-605, jöhetnek az SMS-ek a mérkőzéssel kapcsolatban, majd jön éjjel 3-tól az Argentina-Svájc találkozó, azt is élőben közvetítjük itt a Nemzeti Sportrádióban. Egy új név ezé a labda mögött, lehet, hogy majd ő az, aki kapura fogja rúgni a labdát, Harry Kane pedig mellőle elmegy, úgyhogy majd ezé az, aki elrúghatja a kapura. Olyan 24 méter, 25 méter lehet a távolság, kissé balról. A találkozó 48. percében szabadrugáshoz készülődik Anglia, egy egyes állásnál ezé a labda mögött jobb lábbal ellövi, bele a sorfalba, valójában Gordonról vágódik ki az alapvonalon kívülre, úgyhogy kirúgás lesz ebből, ha csak nem, úgy mutatja a játékvezető, hogy szöglet, nem, kirúgás lesz, ezé kirúgta a saját játékosát, valójában Gordont, hát nem ezt tervezte nagy valószínűséggel, 1-1.
2: Bizony, és Holland odament és lepacsizott gyorsan Gordonnal, egyébként ugye a hosszú oldalt vette célba, de ugye azért ott állt sorfal mögött Nyland, úgyhogy ezt talán ki is tudta volna ütni. Előre a labda, norvég labda fejről jön a csúszatás, aztán pedig visszakerül most az angolokhoz, Holland pedig közbelép és meg tudja szerezni, ott pedig megy egy kis birkózás, két kézzel ellöki onnan Holland Andersont, volt egy kis civakodás, Bellingham pedig valamit oda mondott Hollandnak, ugye ők jóban vannak, Dortmundon voltak korábban ők csapattársak, ugye Bellingham a Real Madridhoz ment, Erling Holland pedig a Manchester City kiváló csatára, most pedig hátul Heggem. Hát őt nem sokszor mondtuk az első félidőben. A Wolf az, aki most visszateszi a labdát Nyland kapushoz. Azért próbál azért faragni a labdabirtoklási arányon a norvég válogatott. Nem hiszem, hogy azért alapvetően ezen a célja a piros mezben játszó együttesnek, de alapvetően 67-33 az angolok felé billent. Tehát ez a százalékos arány, ami a labdabirtoklást illeti. 49. perc végén 1-1 az állás. Jönnek előre a norvégok, de még egyelőre csak a saját térfelükön járnak.
4: Erling Haalandnak 6 érintése volt mindössze az első félidőben, volt egy fejes, amit azért védenie kellett Pickford kapusnak, megint nem viszi túlzásba Haaland az első félidei játékát, leginkább neki a második játék részbe jönnek a gólok. És éppen a baloldalt jönnek előre Wolf révén a norvégok, de nem tudja úgy látszik Sakanát passzírozni magát a norvég, ellenben volt egy szabálytalanság, ha csak nem, igen, Wolf az, aki nem nagyon tudja értelmezni, hogy mégis miért ő volt a szabálytalan. Az angolok jöhetnek majd a labdával, de bedobással valójában Konszák kezében a labda, és ő hajíthatja, behozhatja játékba majd a labdát. Hát egyelőre nem találja az emberét, hanem előre dobja oda Harry Kane-nek, ő nem is fejelt bele, Saka pedig épp a saját helye felé emelte a labdát, Berge az, aki végül a bedobást elvégezheti norvég oldalról, és hátul Nyland kapusnál is megfordul most a labda, akkor, amikor eltelt a mérkőzésből 50 perc, 1-1 a Norvégia-Anglia mérkőzés állása, a labdarúgó világbajnokság negyed döntő tét, a legjobb négy közé kerülés ki a bal oldalra, mégpedig Pickfordtól, Bellinghamtől egy remek csel, és már a felezőn túl az angol válogatott, jobbra emeli ki aztán az angol kiválóság Sakának a labdát, mellette pedig ott van Konsa, de inkább középre teszi Andersonnak, most az angoloknál a labda.
2: Konsa, aztán pedig Saka, pedig kielőtte kérni már eze a labdát, nem kapja meg, inkább Anderson, aztán pedig Konsa mutatná, hogy ott jobb oldalt ő meg tudna indulni, lábára kapja a labdát, nem szökteti ott Anderson, aztán Anderson pedig átfogatja bal oldalra a labdát Gehinek. Ott Gordon most ezúttal szabadon Ryersonnak kell följebb lépnie, most pedig Chimbe kapja a labdát O'Reilly, onnan ki kell jönnie, két norvég játékos gyűrűjében el is veszti most a labdát, és ez a Sørloth pedig el is indulhat. Na most ott kéne azon az oldalt egy gyors norvég játékos, Holland pedig visszateszi a labdát Ødegaardnak, ami pontatlan, és ebből pedig jöhet az angol kontra. Eze, jobbján Saka meg is kapja a labdát, Saka pedig befelé fog most már cselezni, 16-oson már belül, eljön a lövés, lepatan egy norvég lábról, és a norvég ottál van jelenleg a labda, a saját térfelükön próbálják meg kihozni, kicsiben egyelőre nem rúgják föl, Sjeldrup és mutatja, ott van hátul, kéri a labdát Heggem, most kapja meg Heggem a saját 16-osán belül, a 11-es pontnál pedig Ayer néz fel, megnyugtat mindenkit, ugyan Kane odalépett, de már hozhatják ki a norvégok a labdát, Wolf kapja meg, Saka lépve picit följebb, és sikerül kihozni a norvégoknak a labdát, és Berge pedig öles léptekkel halad előre a labdával, van előtte terület, jobb oldalt kéri labdát Sørloth. Egyelőre üresen, fölnéz, beíveli, Holland érkezik, hoppá, és Pickfordnak kell kitolni a labdát a rövid felső sarokból, mert hogy Sørlothnak a lábáról lecsúszott ez a beívelt labda, és veszélyesen kanyarodott a rövid sarok fölé, a rövid felső sarok fölé, és ezt bizony ki kellett onnan tornászni a Pickfordnak. Talán azért fölé ment volna, vagy kapufa, ezt már nem tudjuk meg, de meleg volt az egészen biztos, ez jó kérdés, ezt valószínűleg lövésnek fogják beírni majd a statisztikusok. És Pickford pedig felvette a kulacsát, ivott belőle, és miért is fontos ez a kulacs, hiszen már most lehetett látni rajta, hogy például Erling Haaland majd hova lőheti esetleg a 11-es, hogyha hosszabbítás lenne a mérkőzésből, de még az állás egyelőre az 53. percben Norvégia-Anglia 1-1, amikor érkezik egy norvég szöglet.
4: Ødegaard a labda mögött, balla lőíveli be az ötösön belőre, Harry Kane aztán kibólintja. Középcsatár az, aki hátra szokott általában jönni ilyen esetekben, és ő fejeli ki a labdákat. Most megint Haaland tud fejelni, Pickford pedig ki tudja tenyerelni, vagy éppen hasalni a labdát, az alapvonalon kívülre szöglet lesz megint a norvégok számára. Haaland egy olyan 11 méterről fejelhetett Pickford kapujára, fogta ezt, mondjuk az, hogy idézőjebe könnyedén, de azért majdnem becsorgott a hóna alatt a labda Pickfordnak. Szöglet lesz majd, és ha már Sørloth beadása volt az előbb, általában úgy szokott lenni a norvég helyzetgól itt ezen a mérkőzésen, hogy valami beadásszerűség levágódik, az veszélyes szokott lenni. Ryerson most éppen a másik oldalról, balról, jobbal kanyarinthatja be a labdát, de nincs az a helyzet, hogy maga a labda a vonalon, de még mindig nincs, de most már megetették a francia játékvezetőt, úgyhogy mindenféleképpen be fogja rúgni Ryerson a labdát. Az ötösön belül nagy a tumultus, van fejes, átmegy azonban a túloldalra, kicsúsztatta meg. Angol játékoson vágódott ki a labda az alapvonalon kívülre, úgyhogy jöhet a harmadik, egy percen belül, mármint szöglet a mérkőzésen. 1-1 az állás az 54. percben.
2: Hatalmas hiba szerintem a labdarúgóktól az, hogy nem tudják, nem akarják rátenni a vonalra a labdát, és ezt most ugyan a francia játékvezető tovább engedte, de hogyha ebből gól született volna, úgyhogy megint nem volt rajta a labda vonalon, akkor ezt visszafújják.
5: Ezt élvezik a játékvezetők meg nem veszik elég komolyan, szerintem ezt most nem fújták volna vissza.
2: Na, érkezzen akkor a túloldalról is egy szöglet, Ødegaard a labda mögött, de a francia játékvezető még nem engedi azt, hogy érkezzen a labda, magához hívja Haalandot és Andersont, de már engedélyt is adott arra, hogy jöhet Ødegaard szöglete az 55. percben, tehát a két keze magasban, érkezik a hosszú oldalra, emelkednek a játékosok, és egy lövés, Pickford véd, és ott az ismétlés gól! Ott van az ismétlés gól bizony Heggemtől, a norvégok védőjétől, akinek nem sokszor mondtuk a nevét az első félidőben, nem sokat ért labdához, de most ott volt, ahol lennie kellett. Jött egy lövés ott bent egy norvég játékos, nem igazán tudom, hogy ki volt az, aki előtte, talán Ødegaard volt az, aki nem Ødegaard, ő lőtt a szögletet, talán ott, aki rádölt a labdára, Berge lehetett, ellőtte azt, Pickford ugyan ki tudta védeni azt, de a labda kipattant Hegge elé, és ő pedig belőtte a kapuba, 2-1-re vezet Norvégia az 55. percben. Azt nem mondanám, hogy hatalmas meglepetés, mert norvégok az első fél idő, a 30. perctől jól játszanak.
5: Igen, és a másik fél idő elején abszolút most már a harmadik szögletet rúgták zsinórba. Itt ebből az előbbiből is már helyzet volt, épp hogy kicsúszott a szöglet. Itt most még vizsgálja a VAR, hogy les volt vagy nem volt les, de mindjárt ki fog derülni, különböző kameralásokat látunk. Óriásit védett egyébként az első lövésnél Pickford, de csak 1 méterre tudta kitenyerelni, és közvetlen közelről bevágta a norvég játékos. Mindjárt még nem bólintott rá a játékvezető, hogy végleges a gól, megvárja, hogy a VAR mit mond neki, de én úgy látom, hogy szabályos körülmények között esett.
4: Torbjørn Heggem első gólja a norvég válogatottban, 27 esztendős a Bologna játékosa, 20. válogatottságán, ez most már az első találata a mérkőzés során, és a francia játékvezetőt, Törpent kihívják, hogy nézze meg ő maga, hogy mégis les volt-e vagy sem. Tehát egyelőre az a nagy öröm, ami van a norvégok házatáján, abba marad, mert még az is előfordulhat, hogy nem feltétlenül a lest fogják meg itt nézni, hanem azt, hogy Haaland Andersont ellökte el, vagy sem. Egyébként Andersonnal majd csapattársak lesznek a Manchester City-ben, tehát lehet ez a barátkozás első jele a két játékos között. Törpen játékvezető mindenkit elhesseget maga körül, és azt kell majd leginkább kihallani, hogy a 9-es számú norvég játékos Erling Haaland szabálytalan volt-e vagy sem. Igen, azaz érintette, megütötte, vagy hát nem is tudom, ellökte magától a norvég labdarúgó Erling Haaland. Ritka alkalmak egyike, hogy Haaland a gól esetében hibázik, mert nem ő lövi, 1-2, ő szabálytalankodik, úgyhogy nincs vezető találata a norvégoknak, Heggennek sincs meg az első gólja Norvégia színeiben. Hát ez így nagyon érdekes, roppant.

0: a szabálytalanságot, ellenben akkor nem jön semmiféle szabadrúgás kifelé, hanem jön egy szöglet Ødegaardtól.
1: De azért ez félelmetes, hogy hány ilyen gólt láttunk már a VAR idején is. És ilyen gólokat nem szoktak elvenni. Tehát ilyen kétkezes lökést azért már nagyon-nagyon sokat láthattunk. De mindegy, jöjjön akkor egy újabb szöglet, amit ugye ismét Ødegaard fog majd berúgni az 58. perc végén. Megkezdődött az 59. és érkezik Haaland, csúsztat, a hosszú oldal pedig most nem érkezett senki, Bellingham pedig szabadon viheti a labdát, vihette eddig, mert jó volt a becsúszó szerelés, és visszapattant Bellinghamre a labda, és Sjelderupot kell dicsérni a norvégoknál. Jó volt a becsúszó szerelés, visszapattant Bellinghamre a labda, és jöhetnek majd a norvégok tehát. Viszont lemaradt a földön Ryerson, hűha, na az ő kiesése egy fájdalmas pont lehet a norvégoknál, hiszen ugye ő volt az, aki alapvetően jól őrizte ott a pálya azon az oldalon, Gordon rohamozott előrefelé, úgyhogy nem jó hír, hogy ő lesérült, főleg úgy, hogy végül is nem vezet Norvégia 2-1-re, hanem maradt az állás 1-1, és akkor kell majd cserélnie a norvég szövetségi kapitánynak. Kényszerű csere, sosem jön jól. És kíváncsi vagyok majd, hogy ki az, aki majd ugye jön majd a helyére. Egyelőre ugye nincs nagy mozgolódás, és kérdezi a francia játékvezető Ryerson-t, hogy akkor cseréljünk? Cseréljünk, igen, rábólintott, és jön majd 14-esben a csere. Ernst az, aki majd belép a pályára Ryerson helyére. Hát sosem jön az ilyen csere, de ez most azért igazán nem jó.
2: Hát ez nagy érvágás Norvégiának, kényszerű csere. Ez az 5-6 perc, ez abszolút Norvégiáról szólt, abszolút megérdemelt lett volna, megszerzik a vezetést, és a meg nem adott gól után is ott maradtak, nyomták az angolokat, jött az újabb szöglet. Most Anglia nagyon fontos időszakot élt át, előbb-utóbb át fog alakulni a mérkőzés angol fölényé, de mindig azt kell megragadni ezt az alkalmat, a norvégoknak most óriási lehetőségük volt, hogy megszerezzék a vezetést. Ha nem tudják, akkor előbb-utóbb Anglia át fogja venni az irányítást.
0: Cserélnek tehát a norvégok, kényszerűségből egy újabb Benfica játékos érkezik a pályára Arsnes révén. A Sjelderup után most már két lisszaboni labdarúgó is az északiaknál. Ettől függetlenül a labda még mindig ott a ellenfél térfelén, vagyis az angol térfélen. A norvégok továbbra is tudják maguknál édesgetni a labdát. Most éppen Sørlothot indítja Sjelderup, rossz az átadás azonban, és Sørlothról végül odavágódik az egyik angolhoz, de ott a saját 16-osukon belül, környékükön tudják csak kirúgni a labdát, nagy nehezen az angolok, Bellingham is elveszíti, Berg hátra, majd aztán végül megkaparintja Ayer a labdát, Nyland kapus pedig kéri és kapja is. 61. perc, Norvégia, Anglia 1-1, Nyland most nyújtja meg át az ellenfél térfelére, Haaland felé, aki Gehivel szemben nem nyeri meg a fejpárbajt ezúttal. Sørloth összeszedi 35 méterre a kaputól a labdát, de most a jobb oldalra terelődik át a hangsúly. Megkapja ott középen Berg, majd aztán Berge, és aztán még a másik, a harmadik középső középpályás Ødegaard is megkaparintja, és a jobb oldalra teszik ki, de egyelőre feljebb nem nagyon tudnak jönni a norvégok. Most megállnak egy helyben, pont mint ahogy tették azt az angolok az első játék részben, és hátul kérné és kapja is lehet majd Heggem, sőt, meg is kapja, de a saját térfelére szorul vissza Norvégia. 61. perc, 1-1 a Norvégia-Anglia mérkőzés állása.
1: Hátul egyelőre a labda, ami a hátul az azt jelenti, hogy a saját térfelén a norvég válogatott. Most Ødegaard húzogatja egy kicsit, ezzel az, aki egészen magasan föllépett, mellett a jobbján Kane, bal oldalt Heggem kapja meg a labdát. Egyelőre nem tudják áthozni a norvégok a saját térfelükön a labdát, most a túloldalt visszább lép Ernst Ness is. Elkérni ő is a labdát, de nem kapja meg, Sjelderup fut be középre, üresen egyelőre, Anderson lép le róla, de ő sem kapja ott meg. Nyland az, aki megkapja hátul a saját 16-osán a labdát, a norvégok kapusáról van szó, bal oldalt Wolf is visszább lépett, egyelőre tényleg az a játéka a norvégoknak, hogy szeretnék kiebb hozni az angolokat, ami többnyire sikerül is. Kérdés, hogy tudják megtartani a labdát. Egyelőre sikerül Sørloth, aztán Ødegaardra átfordítja a másik oldalra a labdát, még mindig ő cipeli. Jó a továbbítási Sjelderupnak. Na, a jobb oldalt egy picit felhígult, és meg is kapja ott a labdát Ernst, és ezzel lehet menni. Fölnéz, visszacsel, megvárja a társakat, jobbján Ødegaard fogja valószínűleg megkapni a labdát, bizony meg is kapta már a labdát, a 63. percben járunk. Ødegaard fölnéz, Berg befutott üresbe, hát

0: ott nem tudta odaadni a labdát. Géhi és Stones között ő eltűnik, viszonylag alacsony középpályása van Szoberg személyében. Ödegaard indulna meg, Sörloth lép fel, és egyelőre az angolok térfelén van a labdagurigatás a norvégok részéről. Ödegaard most megint elindul a labdával, megint egy csel, egy lövőcsel, egy passcsel, most Haaland az, aki befutott a 16-oson belőle. Na, Sörlothat indítja a jobb oldalt, Sörloth pedig meg tudja még menteni, talán nem volt kint a labda, de a partjelző már jelez, kint volt a labda, kirúgásra jöhetnek majd az angolok, akkor, amikor a 63. perc legvégé járó Norvégia-Anglia 1-1.
1: Volt már változtatás mindkét oldalt, az angolok kétszer cseréltek, Saka és Eze érkezett a pályára, és bőven van még lehetősége mindkét szövetség kapitánynak arra, hogy változtasson a csapatát, illetően az angoloknál például mondjuk a manchesteri vonalra felülve a Rashford Maino kettős, mondjuk Obi Mainónak ezen a világbajnokságon hát pillanata sem volt, úgyhogy nem valószínű, hogy majd pont egy negyed döntőbe fogja bedobni a közösbe Tuchel szövetség kapitány. A norvégoknál azért akár Nyssa is ott lehet, mint opció a támadást illetően. Egyelőre még visszafogottak a kapitányok. A középpálya közepén, a félpályánál, a felezőnél, most éppen Bellingham az, aki a labdát leteszi, mert vele szemben szabálytalankodtak, rárúgja az előtte álló Haalandra, de Törpen játékvezető azt mutatja, hogy újból el kell végezni majd a szabadrúgást, sárga lapot nem fogadni emiatt Erling Haalandnak. Hát ott a félpályánál, felezőnél beragadnak egyelőre az angolok, és most már letámadnak azért a norvégok, még megpróbálják korábban visszaszerezni, megszerezni a labdát, mint ahogy az első fél időben azt nem tették, de most baloldalt éppen Gordon el tud futni, labdát azonban nem tudja bent tartani az alaponalon kívülre, kirúgásra jöhet majd Nyland, illetve a norvég válogatott. Egyelőre itt a második fél időben nincs gól, az elsőben volt kettő, még az első játékrész 36. percében Sjelderup góljával szerzett vezetés Norvégia, majd aztán még az első játékrész hosszabbításában Bellingham tudott betalálni, ezzel 1-1 a találkozó állása. Heggem itt a második játékrészben tudott gólt lőni, csak éppen szabálytalan volt Haaland annál az esetnél, amikor éppen Heggem gólt szerzett. 1-1, hamarosan jön majd az ivószünet.
0: Del Piero, Kaká, Ronaldo, Cafu, Cesc Fabregas, Arsene Wenger, rengeteg szupersztár itt a Norvégia-Anglia mérkőzésen. Most pedig egy bedobás következik norvég részről. Egy ideig jó volt, aztán pedig visszakerült az angolokhoz a labda, Saka pedig elesik, Sjelderup szereli őt, aztán pedig Sjelderup passza nem jó, és ezzel labdát veszítenek a norvégok a saját térfelükön, és már Gordon a pálya bal oldalán rohamozhat, mert közelít a 16-os csücskéhez, a bal sarkához, már bent a 16-oson belül, megveri védőjét, jól beívelt labda, lesz a befejezés, Kane előtt a labda, és nagyszerűen lép oda Wolf. Nagyon komoly belépő volt ez, remek ütemben érkezett, az indítás viszont előre Haalandnak nem jó, Pickford érkezik a kapujából, a kapu egyelőre üres, de Andersonon nincs ott a közelében ember, norvég játékos Bergold, aki lassú ütemben érkezett, nem tudták visszaszerezni a labdát, a 67. percben jár a mérkőzés, sokkal jobb azért a második félidő eleje, mint ami az első volt, azért ez az első 30 percet jobb is talán elfelejteni. Cserélni fognak majd a norvégok, ha jól láttam, az, aki a mezét fogja felvenni, az Bob, de majd lassan ez is kiderül. Anderson, Saka kéri el a labdát, meg is kapja, beleszemben Ödegaard, bocsás, Sjelderup az, aki rendkívül jól védekezett, és Nyssa érkezik, majd nem Bob, úgyhogy majd a bal oldal talán Sjelderupot fogja váltani Nyssa. Ugye a brazilok ellen kezdő volt Nyssa, és akkor most jöhet majd a két norvég csere. Figyeljük azt, hogy ki az, hetessel lejön, Sörloth a helyére érkezik 22-essel, Bob, őt jól mondtam, és akkor érkezik majd még egy csere, ő pedig nem más, mint ugye azt mondtam, hogy Nyssa jön be a pályára, Sjelderup mutatja itt nekünk az operatőr, akkor valószínűleg ő fog lejönni bizony lassan, bandukol lefelé, Sjelderup nagyon-nagyon jól játszott a mai mérkőzésen, nagyon-nagyon szép gólt lőtt oda a felső sarokba, de azért ő is komótosan, szomorúan ballagott le a pályára, hiszen a gólja mit sem ért, ha csak azt nézzük, hogy ugye kiegyenlített Bellingham az első félidőben is, itt tehát 1-1 az állás most a 68. percben, amikor ivószünet van, és én pedig passzoljuk a labdát Vukovics László állandó szakértőknek.
2: A második félidő, vagyis hát mondjuk úgy, hogy a harmadik negyed, a második félidő eleje abszolút norvég fölénnyel telt. Nem gondoltam volna, hogy ennyire átadja a területet Anglia, de összefüggnek a dolgok, mert Norvégia tudatosan le is támadta az angolokat, és az angolok átadták a területet, de be is szorultak. Ebből jöttek szögletek, beadások, amiből meg is szerezte, úgy nézett ki Norvégia a vezetést, legalábbis másfél percig ők is azt hitték, meg mi is, hogy vezet Norvégia, de utána nem is lesállás előzte meg a gólt, hanem Haaland ellökte két kézzel bent a védőjét, ezt hújták le utólag. Ebben a 22 percben Anglia nem igazán tudott kibontakozni. Itt a leges legvégén, most egy perccel az ivószünet előtt Gordon ment el a bal szélen, volt egy beadása, amit Kane leszeretett volna venni, tisztáztak a norvég védők. De most teljesen megfordult ebben a harmadik negyedben a játék képe. A norvégok játszanak az angol térfélen, és az angolok egy kicsit visszafogottabban játszanak, de említettem már, hogy előbb-utóbb az angolok fölénybe fognak véleményem szerint kerülni. Át fogják venni a játék irányítását, azért lett volna döntő a norvégoknak, hogy ebben a szakaszban megszerezzék a gólt, mert benne volt a játékukba, meg is érdemelték volna most, hogy vezessenek 2-1-re, de ugye nem adták meg ezt a szöglet utáni találatot. Az angoloknak vannak olyan játékosai, gondolok itt Bellinghamre, Kane-re, akár Sakára, tükörszélsőként, aki pillanat alatt meg tud villanni, és abban az angolok meg tudják szerezni a vezetést. De ne felejtkezzünk el Haalandról, aki ma még nem rúgott gólt, és ilyen nem nagyon szokott lenni, tehát ő is benne van még a pakliba. Teljesen kiszámíthatatlan, hogy kinyeri a mérkőzést. Mérkőzés előtt Anglia esélyesebbnek számított, de Norvégia most itt a látottak alapján, amit a mai meccsen tapasztalunk, teljesen egyenrangú ellenfél. Az első fél időben egy picit Anglia állt közelebb, attól függetlenül, hogy a norvégok vezettek az elején, de a második fél idő eddig a Norvégiáról szól, és az angolok, de ezek azt is sokszor megbeszéltük, hogy ezek az ivószünetek, reklámszünetek, mindegy, hogy nevezzük, ezután mindig történik egy váltás, és szerintem most Anglia fog tudni váltani, mert ha nem tenné meg, akkor Norvégia nagyon simán meg is nyerhetné a mérkőzést. Véleményem szerint most Anglia fogja uralni ezt az utolsó negyedet.
1: A két csapat korábban 8-szor találkozott egymással, erről már volt szó, de VB-selejtezők formájában volt tét meccs a két válogatott között. 1993-ban Norvégia nyert 2-0-ra, 81-ben 2-1-re, és csak egy sikere van egyébként az angoloknak 1980-ból, akkor 4-0-ra tudtok diadalmaskodni, 46 éve tudtak tétmérkőzésen diadalmaskodni, győzni Norvégia ellen. James érkezik, és Gordon elhagyta a pályát. Klasszikus értelemben egy jobb hátvéd, de minimum egy hátvéd érkezett most Gordon helyére, ha csak nem, majd itt szerkezeti váltás is lesz Thomas Tuchel csapatában. 71. 72. perc, Norvégia, Anglia 1-1, tét a legjobb négy közéjutás a labdarúgó világbajnokságon. Jehi az, aki a félpályáig emeli a labdát, aztán nipperezik két norvégon a labda, Berge-Berg kettősön, oldalra kikerül, és Konsa jöhet majd a bedobással, aki nem adja át a helyét, tehát James valószínűleg inkább a védelem elé jön, egyfajta ilyen védekező középpályásként, ő az, aki most tovább teszi. Az első passza majd, hogy nem pontatlan, a második érintése sem annyira kellemes, de az a tudja adni aztán Pickfordnak, ők pedig előre emeli olyannyira, hogy már Anderson mehette az ellenfél tér felén, lekapcsolják őt olyannyira, hogy aztán sikerül Bobhoz tenni a labdát, Nyssa pedig már a baloldalt kérné. 72. perc, Norvégia-Anglia 1-1.
0: Igen, szerintem Rice helyén fog majd játszani Reece James, és ha jól látom, akkor ez az, aki kihúzódott a balszélső pozíció, vagy a Gordon helyére. Talán a formáció az ugyanaz egyébként.
2: Így van, az történt, amit mondtál, Eze húzódott ki a baloldalra, James a középpályára. Ugyanaz, nagyon tetszik nekem, most nyílt lett a játék, a norvégok bátran kijebb jöttek. Ez az angoloknak is kedvezhet, a norvégok többet vannak az angol térfélen, de nagyon könnyen megkontrázhatják őket az angolok, és szerintem ez a forgatókönyv a legvalószínűbb.
0: Nyilván az, aki írja a labda most, aztán pedig már is oda teszi Bergének, ő pedig visszakapja, már pedig Nyland az, aki visszakapja, saját 16-osán belül a kapus, a norvégok kapusa. Egyelőre nyugodtan adogatják hátra a labdát, aztán ugye megérkezik mindig Ødegaard, aki egy egészen más hevületben kíséri a labdát, ott mindig elindul a komolyabb támadás, komolyabb labdajáratás lehetősége, majd nem eladják a labdát a norvégok, aztán pedig visszapatta hozzájuk, Nylandnak a labdája volt pontatlan, most pedig megpróbálja előreadni, ez a jobb oldalra Bobnak pontatlan, nem tudja átvenni, ezzel pedig kuzogathatja a norvégok tér felén, Rhys James fordítja át a jobb oldalra a labdát Konszának, aztán pedig már Saka kapja meg, Saka pedig egy kiváló ballábas játékos, aki most befelé tör, odaadja a labdát James, de James beíveli, ez Ezének magas, viszont Örsznesnek jó volt, Hollandnak azonban már nem jó, de ezzel mehetnek a norvégok, Ødegaard hátulról érkezett Anderson, egy kicsit oda tett neki, Örsznes pedig elindul a pálya jobb oldalán, egyelőre nincs előtte senki, szedi a lábát Anderson, most kapja vissza a labdát Bob. Bob viszont nagyon gyors, Bob már 16-oson belül egyse, olyat elhagyja a labdát, érkezett Berg, aztán pedig már Pickford kezében kötött ki a labda, felvette, lemaradt a földön, viszont jól látom Géhi, de már talpon van a lábát fogja, akkor átkapott, hogy kiszakadt a lábszárvédő zoknia. Egészen nagy belépő lehetett ez, de hát ő jól van, rendben van. Most pedig Jordan Pickford akár rúgott a labdába, visszapattogott Nylandhoz, úgyhogy jöhet egy újabb norvég támadás lehetősége. A 74. percben továbbra is 1-1 az állás a norvég-angol mérkőzésen.
1: Ayer a bal oldalra, Nissánál van a labda, középen bent Haaland értelemszerűen, kapja is a 16-oson belül, eljut hozzá, nem jut el végül, de jön a második hullámban Bob, aki aztán Haalandot választa a 16-os sarkánál, jön a beadás, ki tudja fejelni azonban Konszá, de még mindig ott van Nyssánál, a 16-os vonalánál a norvégok, most már belül, középen bent 2-3 csapattárs, szöglet lesz, és most újabb sarokrúgást végezhetnek el a norvégok, szám szerint most már a negyedik lesz a mérkőzés során. Volt egy hármas sorozatuk egymás után, a második félidőben, az első játék részben nem is rúghattak ráadásul szögletet, de most újra megvan a lehetőség arra, hogy a valószínűsége inkább jobblábas játékos fogja balról elvégezni, azaz nem Ødegaard az, aki érkezik, hanem Berg fogja majd bekanyarintani a labdát, Haaland értelemszerűen pedig már félig meddig figyelve arra, hogy a fejére varázsolja-e a csapattárs. 75. perc, Berg révén jöhet szöglettel Norvégia, 1-1-es állásnál, Törpen játékvezető azonban valakit megregulázott a 16-oson belül, Haalandnak, illetve Jamesnek szól, valószínűleg minek akaskodjanak. Berg azonban már készülne, hogy elvégezhesse a szögletet, a 76. percben lépve már, döntetlen állásnál. Berg a labdával, most jön be az ötösön belülre, Pickford kapus kibokszolja, azonban Örsznes el tudja lőni, hát bele tud rúgni, és a fejes pedig a kapufán csattan, aztán még mindig ott van Haalandnál. A lényeg, hogy oldalháló és kirúgás lesz. Megpróbálta Heggen megrúgni a élete első gólját a válogatottban, sőt lehet Ayer volt az. A lényeg, nincs gól, ellenben Pickford az, aki ügyetlenkedett a saját ötösén belül. Itt már verve volt a kapus ennél a helyzetnél, amikor a felső lécre vágódott a labda. Nem Pickfordon múlt az, hogy nem 2-1, de jelenleg 1-1 77 percnyi játék után.
0: Thomas Tuchelnek ez egy szörnyű hír, hiszen jól látom, akkor Konsa húzza a lábát. De jól van most, szerencséje van, mert hogy ugye korábban beszéltünk a jobb hátvédekről az angoloknál. Ő a negyedik verzió most a világbajnokságon. De Konsa rendben van egyelőre, úgy látom, és a labda már pedig a túloldalt van. Jó a továbbítás O'Reilly-től, aztán pedig már kapná vissza azonnal Ezétől a labdát O'Reilly. De kiment egy norvég lábra a labda touchra, úgyhogy a bedobás követően már az angoloknál a labda. Haaland lemaradt, egyelőre csak lassan sétál vissza. Stones pedig már a jobb oldalra teszi a labdát Sakának. Stones pedig elindul, ilyet sem gyakran látunk tőle. Stones természetesen nem kapja meg a labdát, James pedig betekeri, nem az első ilyen tőle, ez nem sikerült túl jól ez a betekert labda 16-oson belőre, ez pedig a túloldalt bűvöli a labdát, odaadja Jamesnek, Stones elkéri megint, szeretne aktívan részt venni a támadásban, olyannyira, hogy megint föllép, valószínűleg ezt az utasítást kaphatta Thomas Tuchel-től, Saka betekerni, hát ott lejött egy norvég lábról, Haaland pedig szeretné elő megszerezni, Géhi esett el. Ez nem volt szabálytalan a francia játékvezető szerint, de mondjuk egyébként lehet előnyszabályt intett, hiszen az angoloknál maradt a labda, James pedig fordít a túloldalra, 77. percben járunk már, továbbra is 1-1 az állás, ezért tekeri be a labdát, ez Kane-nek pontatlan, De visszapattam még továbbra is az angolokhoz. Anderson az, aki megint kiteszi ezének, ezével szemben Bob védekezik. Gyorslábú Bobra vigyázni kell. Ezzel hozza befelé a labdát, átfordítja túloldal a Stonesnak, Saka lép ki a falból, ott őrizte Wolf, Saka pedig nem tudja beadni a labdát, mert ott Nusa is ott van vele szemben, jól védekeznek a norvégok. És nehogy elkiabáljam, Saka, megint Stones följebb lép, megint nem kapja meg, Sakának pedig van lehetősége beívenni a labdát, a hosszúra jön a labda, és ott lemaradt. Lemaradt ott a hosszú oldalról egy angol játékos, aki nem más, mint Anderson volt, picit egy jobb ütemben lép oda, akkor megszületett volna a második angol gól. Hát a három osztályosok nagyon nyomnak most. Ezek most az angolok percei.
2: Nagyon mélyre sikerült a beadás, végül se kaputta. A játékos nem érhette már Henderson, mert nagyon mély volt. Ez a két perc valóban az angoloké, de eddig a norvégok nagyon jól játszottak. Szerintem most jött el a mérkőzésnek azon szakasza, amikor az angolok fognak fölénybe kerülni, de a norvégok érzik azt a lehetőséget, hogy el lehet kapni ezt az angol válogatottat most, és ezért jó a mérkőzés, mert a norvégok is oda-vissza játék van, tehát nem csak az van, hogy beállnak hátra és csak kontrákra rendezkednek be, hanem megpróbálják eldönteni a rendes játékidőbe.
1: 80. perc, Norvégia-Anglia 1-1, és most éppen a pirosmezes norvégok tartogatják a labdát maguknál. Ha marad a döntetlen, akkor jön a 2x15 perces hosszabbítás. Abban az esetben, ha ott sincs döntés, akkor pedig jönnek a 11-es rúgások. Wolf kapja a bal oldalt, előtte vissza, nem adja neki oda a labdát, de legalább már az angol térfélen passzolgatnak. A norvégok középen teljesen üres, mármint abból a szempontból a norvégoknak a felállása, hogy egy középső középpályásuk sem jelenik meg ott. Na most Berg bemegy oda középre, ő is csak egy pár pillanatra a jobb oldalt, most éppen Bob kapja a labdát, üres területeket próbálnak nyitni, de nem nagyon van lehetősége Bobnak sem elmennie, középre passzolja a 16-oson belőre, Berg inkább visszaadja, mégpedig a kaputól távolabb helyezkedő Ödegornak Bob, aztán a jobb oldalt megint ki lehet, hogy les volt, de inkább mehet tovább, a játékvezető, illetve a partjelző nem ítél semmit. Egyelőre most a norvégoknál van a labda, ők tartogatják akkor, amikor már csak 10 perc van hátra a mérkőzés rendes játékidőből döntetlen állásnál.
0: Mit tartogat ez a 10 perc? Nusa az, aki most betolja a labdát a 16-oson belőre, O'Reilly pedig kifejeli azt touchra, szóval Bukó is lesz ott a kérdezni, mert szűk 10 perc van még hátra a mérkőzésben, plusz mindjárt nyilván a hosszabbítás. Mi lehet itt az utolsó 10-12 percben?
2: A norvégok most ráéreztek arra, hogy ez az angol válogatott elkapható. Megfogta őket a második félidei norvég játék. Nem gondolták, hogy a norvégok ilyen iramot fognak diktálni, és hogy nem ők csak kontrára rendezkednek be, hanem ők irányítják a játékot. Attól függetlenül az angoloknál, akiket elmondtam egyéniségeket, hát a Bellingham, a Kane, bármikor bennük van, hogy gólt rúghatnak, de a norvégok benne vannak a mérkőzésben, ott vannak most is az angol kapu előtt, járatják, és minden mozdulatukon látszik, hogy nem szeretnének hosszabbítást.
0: Nekemnek annyira megjött a támadó kedve, hogy már egészen ő is felépett a támadásokba. Most Bob húzogatja túloldalt, hű, de gyorslábú Bob. A beívelése nem jó, kifejeli ott Jude Bellingham a labdát, aztán pedig visszakörül norvég fejre a labda, sőt Berg előtt van most a labda a 16-oson belül, de Reece James gyorsabb, de visszakerül Ödegorhoz, a norvégokhoz, tehát visszakerül a játékszer. Ayer az, aki megtorpan egy pillanatra már, teszi is ki, de a jobb oldalra Ödegornak. Túlnyomolna jobb oldalt egyelőre a labdajáratás. Meg is értem, hiszen azért Bob egészen gyors, de hát ne felejtsük, hogy Nusa is igencsak gyors a pálya bal oldalán. Most nála van a labda, befelé húz, kifele egy csel, a beívelés Saka lábában elhal. A 82. percben jöhet a norvégok egészen pontosan negyedik sarokrugása a mérkőzésen. A 82. percben tehát, ugye volt korábban egy norvég szöglet, amiből gól született, ugye ott Heggen volt az, aki belőtte, de azt visszafújta a francia játékvezető, hiszen Holland a labdaérintés előtt szabálytalan volt Andersonnal szemben, úgyhogy ezt visszafújta a francia játékvezető, így tehát abból nem született gól, ez lett volna a norvégok második találata, most pedig az állás 1-1 a 83. percben, Berg szöglete jön majd.
1: Középen az ötösön belül Ödegor az, aki Pickforddal harciaskodik, ettől függetlenül Bergnek be kell rúgnia a szögletet, és a játékvezető már nem figyelmezteti őt. Ki tudja fejelni Kane a feladónak, azaz megint Bergénél van, vagy Bergnél van a labda, Ödegor a 16-os sarkánál ballal nem adja be egyelőre állóháború O'Reillyval, beemeli azonban a büntető területen belőle Nüsszának, neki nem jó, az angol játékos meghagyja, hogy kimenjen az alaponalon kívülre, úgyhogy jöhet kirúgással majd Pickford, illetve az angol válogatott gyorsan el is végzik, Stones már hozza a labdát, James a 16-oson kívülre már, Ponsa pedig jobbra maga elé, Bellingham kapja, beinduló ember ott a jobb oldalt, Saka egészen pontosan, Wolf azonban jobban helyezkedik, labdát meg tudja tartani, jól fedezi egyelőre, arra szólnak éppen az alapvonal, illetve az oldalvonal találkozása felé, kiemeli azonban a norvég játékos olyannyira, hogy már Nyland kapusnál van hátul, 7 perc a rendes játékidőből, 1-1 a mérkőzés állása, mindkét szövetség kapitánynak még 2-2 változtatási lehetősége van, értelemszerűen, hogyha jön a hosszabbítás, a 2x15 perc, akkor még plusz 1 is jut a szövetség kapitányoknak. Spence az, aki jöhet majd a jobb oldalra, hátvédnek nagy valószínűséggel, a Tottenham játékosát fogja majd bevetni Thomas Tuchel, bedobást végeztek el a norvégok, úgy néz ki, hogy most már Haaland a félpályánál, felezővonalnál meg tudja tartani a labdát, aztán már Ødegaard az, aki a bal oldalra tenni át, Nyusza pedig indul, van előtte terület, a 16-oson belülre kerül, Haaland is már ott van a 16-oson belül, nem jut el hozzá azonban a labda, túl bonyolított a Nyusza, de a második vonalban érkeznek a norvég csapattársak, például Wolf, ő azonban visszafelé teszi inkább a labdát, mégpedig ott van Ødegaardnál, a norvégok csapatkapitányánál.
0: Konsza továbbra is húzza a lábát, akkor ez egy sajnos egy jó megérzés volt, de viszont most Bob a túloldalt, a pálya jobb oldalán húzogatja a labdát, Verge kapja meg tőle, aztán pedig Nyusza már befelé csinál, ez egy lövés, ez pedig Pickford kezében köt ki, Nyuszától látható már azért ennél sokkal-sokkal jobb lövést a világbajnokságon, de azért hát nem irigylem most egyáltalán az angol védőket, hiszen a Bob is rendkívül gyors, és Nyusza is rendkívül gyors játékos. Két géppuskolábú szélső, tehát muszáj cserélni a Tuchelnek, főleg úgy, hogy Konsa, ha tényleg úgy néz ki, hogy megsérült, akkor őt le kell cserélni, úgyhogy jöhet majd Spence, akkor mondani Spence, és Anderson, azt hiszem, most Konszának adja a labdát. Konszának most figyelem a mozgását, tehát nem úgy tűnik, mint aki úgy alapvetően sérült lenne, bár több ízben is volt olyan, hogy húzta a lábát, egyébként a jobb lábát fájlalta, most megint elkéri a játékszert. Nem tűnik úgy, mintha tényleg megsérült volna, lehet, hogy csak taktikai csere, hiszen ő is látja azt, hogy a szélen nem nagyon tud mit csinálni Konsza jelenleg Nyuszával. Egy bedobás most ki tudott harcolni, ami azt jelenti, hogy jöhet majd a csere, és jön le a pályáról hármas mezben O'Reilly, és jöhet majd a helyére Spence. Na, ez egy érdekes csere, hiszen azért talán azt vártuk, hogy a pálya bal oldalát fogja megerősíteni majd, és a jobb oldalát fogja megerősíteni majd Tuchel, ehelyett O'Reillyt hozta le, aki viszonylag jól lépett fel Bobbal szemben, de lehet, hogy Tuchel nem így látta? Kell egy gyorsabb, frissebb játékos most Bobbal szemben?
2: Így van, Bob rendkívül jól cselez, mondtad, hogy mind a két szélső Nyusza és Bob is rendkívül gyors, de ez mellett rendkívül jól is cseleznek. Mind a kettő tükörszélsőként hozza befelé a labdát, életveszélyesek, hát a Bob a franciák ellen csinált 11-est is, most is nagyon jól vitte rá a labdát, egy hajszál a múlt, de Nyuszának is, hogy ne legyen 11-es, az előbb ketten tudták levédekezni. A norvégok sokkal jobban játszanak második fél időben, mint az angolok, de az angoloknál elég egy megindulás, és el tud dőlni a mérkőzés.
1: 87. perc, Norvégia, Anglia 1-1, Ezé kapja a bal oldalt a labdát, Anderson elkéri, tehát azért még messze vannak az angolok az ellenfél kapujától, 35 méterre, Stones is 35 méterre, jobb oldalra kiteszi, mégpedig Sakának, vele szemben két norvég védő, bal lábára cselez, a 16-os vonalánál a bal oldalt egyelőre az angol szélső alapvonal felé cselez, majd aztán bent a 16-oson, mert jobban megy a középre, nincs azonban érkező angol. Vagyis ott volt Ezé, de Arsenal volt az, aki ki tudta vágni 3 méterre a kaputól, valahogy fölé, mellé, inkább oldalra tette, úgy látszik, nem is az alapvonalon kívülre került. Bedobással jön most éppen Konsa, és aztán James-től kapja. Konsa jobban nem íveli be, Nyusza pedig elveszi tőle, nem, még mindig Konszánál van, rárúgja azonban az előtte álló Payerre. Szöglet lesz a 88. percben. Az angolok végezhetnek el sarokrúgást a második félidőben először, a mérkőzés során pedig harmadik alkalommal.
0: Az angolok szélsője Saka Akembelévit ezt mondta, nem hiszem el, nem finoman megfogalmazta, hiszen nagyon-nagyon szépen ott átfűzte a norvégok játékosát, és onnan pedig már a befejezés hiányzott az ötösön belül. Eze jön, és elvégzi majd a sarokrugást a mérkőzésnek, tehát a 88. percében. Nagyon úgy néz ki a mérkőzés, hogy hosszabbítás következik majd 2x15 perc, de azért ne kiabáljunk el semmit, hiszen még azért bőven hátra van, legalább szerintem egy olyan 6 perc a találkozóból. Ezen sarokrugása érkezik befelé, ott mintha Kane lökte volna az egyik norvég játékost, Arsnest bizony lökte, úgyhogy jöhet kifelé a szabadrugás. Na most az, amikor, az az a pillanat, amikor Kane-nek nem kéne, nem lenne szabad reklamálnia, hiszen így vettek el egy gólt a norvégoktól.
2: Pontosan, hát itt most már csak az adrenalin hajtja Kane-t is, hát tudja ő is, hogy lökött két kézzel. Itt most már nüanszok döntenek, a norvégok a második fél időben egyértelmű fölénybe futballoztak, de az angolok most Saka fantasztikus dolgot csinált a jobb szélen, úgy fűzött be két embert, lement az alapvonalig, és Harry Kane szokott érkezni ezekre a labdákra, de Özsnest óriási mentést mutatott be, 4 méterre a középről a kapu elől kivágta a labdát, nagyon bravúros mentés volt.
0: Kansa helyére pedig Rogers érkezett Tuhának, tehát a másik oldalt, a másik szélen is kellett változtatnia. Rogers azt hiszem most már az 5. lehetősége, ami jobb hátét pozíciót illeti, hát van merítés azért ebben az angol válogatottban, és érkezik a pályára egy újabb csere, ezúttal a norvégoknál, 16-osra érkezik a pályára Pedersen, aki pedig elhagyja a játéktéret, az nem más, mint a Balbek Wolf, úgyhogy azért cserélt, meg kihasznált az utolsó cseréjét is a norvég válogatott.
1: Aztán még lehet, hogy lesz plusz egy, mert a 2x15 perc során még egy lehetőséget ilyenkor ad, akár a FIFA vagy éppen UEFA rendezvényről beszélünk, a hosszabbítás megadja ilyenkor a lehetőséget a kluboknak, nemzeteknek. 89. 90. perc, 1-1 Norvégia-Anglia mérkőzés állása, Ødegaard az, aki a felező vonalon túlhozta már a labdát, de valójában ott a félpályánál passzolgatnak a norvégok, előrébb nem nagyon jutnak, beállnak sündisznóállásba az angolok a jobb oldalra kitett labda, majd aztán a 16-oson belülre jön egy ívelés, nem jó azonban Arsnesttől, ez most kiboxolta éppen Pickford, nem ment kapura, úgyhogy nem volt ez annyira veszélyes a norvégoktól. Spence indulhatna a tel a bal oldalt, ellenben Ayer haza tudja tenni Nilannak, Spenceben van jócskán erő, el is támadja a kapust, olyannyira, hogy majdnem sikerült gólt szereznie. A bal hátvéd Spence megtámadja Nilandot, és majdnem meglepi a norvég kapust. Hozzáteszem, hogy nem tudom mire várt, meg miért akart az utolsó pillanatban elrúgni Nyland. Beleért Spence, de a labda az alapvonalon kívülre vágódott, és jöhet akkor majd kirúgással az angol labdarúgó válogatott. 7 perc a ráadás, ebből egy már eltelt. Spence ezúttal fejjel vissza a mezőnybe, még pedig Haalandhoz. Aztán végül Bob nem tudja átvenni, de megint Spence-nél van. 92. perc, Spence majdnem elveszíti a 16-oson belül. Kiemelik azonban oldalra az angolok, Henderson vissza a mezőnybe.
0: Bizony, de meg tudják egyelőre tartani az angolok a labdát eddig a pillanatig, ezért felrúgta Berg, úgyhogy jöhet majd egy szabadrugásra az angol válogatott. 1 perc már eltelt ugye a ráadásból, ugye ami 7 perc, Rogers az, aki most beleér a labdába, aztán pedig Gihinek a fordítás, Stones, és már Reece James kérné majd el, és akkor ugye egyértelmű, hogy Reece James az, aki visszább lépett a jobb back pozícióba, és Rogers az, aki majd középpályán fog játszani. Anderson fordítása bal oldalra, jó, ígéretes kis passz ez ezének, ez pedig átveszi remekül, le is fordul a védőjéről, ott pedig már figyelnie kell, hiszen jött és becsatlakozott Anderson is a játékba. Beívett labda Kane-nek nem jó, de visszapattan hozzá, ő pedig nem tudja átvenni, Ødegaard pedig szemfülesen már oda is robbant, és már el is vette tőlük a labdát az angoloktól, Ødegaard pedig forgolódik, el is hozott magával két játékos, Sakát és Kane-t, és már hátul mehet az adogatás norvégoknál, de jönni kéne előrefele, hiszen az sem túl jó, hogy ott beszorulnak. És Nyíland az, aki tovább adja most a labdát. Hegen nehéz helyzetbe hozza saját magát, Rogers bele szemben, és így van, ki kellett rúgni oldalra. mert a Rodgers nem volt vele szabálytalan, és akkor ez egy komoly lehetőség lehet most az angoloknál. Bedobás következik a szögletzászló mellől, és Heggem lemarad a földön, azt nem mondom, hogy mit mond, de nem örül. Most vagy görcsöt kapott, vagy megsérült, tehát egyik sem jó így most a 93. percben. A francia játékvezető mondja neki, hogy ha ápolni kell, akkor tessék lemenni. Hát legjobban bízunk mi is mindannyian abban, hogy nem kell senkit ápolni itt a végén, nem sérülnek már meg a játékosok, viszont a francia játékvezető azt mondja, hogy tessék, akkor bejön az orvosi stábnak, és akkor ápolják.
1: Egy változtatási lehetősége, úgy látszik, hogy akkor még van a norvégoknak a rendes játékidőben, és aztán lehet ezt majd Solbakken szövetségkapitány ki fogja használni, de egyelőre még maradnak a labdarúgók a helyükön, segít Ödegaard annak reményében, hogy meggyógyuljon a csapattárs. Milyen volt ez a 90 perc, még egy kicsi hátra van Vukovics László.
2: Itt még sok minden történhet, mert most megállt a játék, ugye van még legalább egy 4 perc ebből a hosszabbításból. Benne van a mérkőzésben, akár még a rendes játékidőben is bármelyik fél találhat gólt. A második félidő az nagyon meglepett engem, hogy óriási norvég fölényt hozott. Az angolok teljesen értedetlenül át is adták a területet, meg rá is kényszerítették őket, hogy beszoruljanak a saját kapujuk elé. Ez a norvégokat dicséri, az angolokat a második félidőben nem annyira. Itt most, amikor Saka meghúzta a jobb szélen és beadta, ott az a Harry Kane úgy érkezik, ahogy szokott, az gól, tehát az aval megnyerhette volna a mérkőzést Anglia, de a második félidő alapján Norvégia sokkal közelebb áll a győzelemhez.
0: Remek kis statisztikát láthatok itt az Opta rendszerében. A 82. percben láthatok azt az információt, hogy 30 perc telt el az idő alatt, amíg az angolok kapurot eltaláló lövést tudtak létrehozni. Azért ez nagyon-nagyon sok idő, hogy angol válogatottak között pedig már bedobták a labdát az angolok, elvégezték a bedobást, Heggen pedig ugye lent van egyelőre a pálya szélén, őt ápolni kellett, úgyhogy ő még nem jöhet vissza, és ugye nyilván a ráadásból eltelt már 5 perc, de hát itt az ápolással legalább másfél-kettő, úgyhogy szerintem a francia játékvezető fog még rátenni erre a hosszabbításra. Ezzel jön de befelé, és közben leszúrt Jude Bellingham a labdavezetésébe. Bocsánat, Rodgers volt az, ami megzavarta ezét, de szerencséjük van, mert visszakerült hozzájuk a labda. Stones a jobb oldalra tehetné, hát James-nek a labdát meg is kapja. James fölnéz, nem tudja betenni, viszont a Stones igen, hopp-hopp, ott mintha Jude Bellingham belecsúszott volna ebbe a labdába. Berg viszont kitette a kezét. Na ez nagyon-nagyon durva lett volna, hogyha egy ilyen butasságból 11-eshez jut Anglia. Én szerintem nem ért kézzel a labdához Berg. Igen, Bellingham pedig nem tudott egészen jól belecsúsztatni ebbe a labdába. Talán, hogyha Harry Kane lett volna, ott ő agilisabban tudott volna ebbe a labdába belefejelni. Nem így történt, a 96. percben járunk továbbra is Norvégia-Anglia 1-1.
1: Jöhetnek a norvégok majd, kirúgással Nyland kapus már lerakta a labdát az ötös vonalára, és előre is vágja egészen a félpályáig a felező vonalon túl, már Haaland felé megy, nem tudja azonban hozzá eljuttatni, legalább egy ilyen 80 métert rúgott bele Nyland a labdába, aztán már szabálytalankodik ezé az ellenfél tér felén, és szabadrúgásra jöhetnek a norvégok. 97. perc, Norvégia-Anglia 1-1, hol van már az első félidei két gól Sjelderup-tól, valamint Bellingham-től itt a második játék részben. Egyelőre egyik csapat sem tudott betalálni. Ha valahogy mégis valaki gólt lő itt a második félidőben, az biztosan már a legjobb négy közé jut, hiszen ez a tét itt a labdarúgó világbajnokságon. Arsnes mutatja a többieknek, hogy menjenek mindenféleképpen előre, de ő inkább hátra teszi, megtévesztve mindenkit. A bal oldalt kérné Wolf, egyelőre nem kapja, sőt, hát már Wolf nincs is a pályán, nem is kaphatja valójában, hiszen Pedersen van most éppen ott a bal oldalt. Eleve Nyland megnyújtja a bal oldalra, a kapus mégpedig Nyssa felé, James azonban jól fedezi a labdát, és bedobásra jöhet majd a Chelsea játékosa. Most már ő a jobb hátvéd, jön előre az angol válogatott, mégpedig Anderson révén, Sakával szemben nem szabálytalankodnak, úgy látszik a norvégok, sőt még jöhetnek ők is. Hivatalosan már letelt a 7 perces ráadás, de még azért egy-kettő kis apró percnyit rá fog tenni majd Törpen játékvezető. Most megint jön a hazaadás Nyland felé. Hát az kétségtelen tény, hogy az utolsó utáni pillanatban megint sikerült hazatennie Heggemnek, de lehet, hogy még le is rúgta az ellenfelét. Törpen játékvezető pedig megvizsgálja majd saját szemével az esetet, hogy mi is történt. Bellingham a földön, mivel ezért a labdát elrúgta, így nem lesz valószínűleg szabálytalanság a norvég védőtől, de hát azért egy kicsit oda kapott, oda nyúlt az angol játékos felé Heggem. Ez egy érdekes helyzet, szituáció, mennyire elfogult Vukovic László.
2: Itt a labdát hazatette előre a norvég védő, de utána rálépett az ahilleszére Bellinghamnek, de nem hiszem, hogy ezért kiállítást fogadni a játékvezető, mert a labda már elment, nem szándékos volt, összeakadtak a lábak, nagyon fáradtak már játékosok. Amit az előbb említettem, hogy a második félidő alapján Norvégia sokkal közelebb állt ahhoz, hogy eldöntse a rendes játékidőbe, itt szerintem egy percnél több már nem lehet hátra.
0: Bizony, és aki ezt a mérkőzést majd megnyeri, ugye hát a rendes játékidőben már úgy néz ki, hogy nem, majd ez mai mérkőzés tovább jutolja majd, ugye az Argentina-Svájc győztesével fog majd játszani a világbajnokság elődöntőjében. Hát ki gondolta volna az, hogy akár Norvégia, akár Svájc ott lehet a legjobb négy között, és nem tudom, nem is tudom, hogy mi a meglepőbb egyébként, Norvégia vagy Svájc? Itt ezzel majd kicsit később eljátszhatunk ezzel a gondolattal, de Laci azért néhány szót írci majd, mert lassan vége itt a hosszabbításnak is.
2: Nehéz kérdés, hát talán Svájc azért nagyobb meglepetés, mert Norvégiának azért csak van egy hollandja, aki világklassz, és közben vége a mérkőzésnek.
1: A rendes játékidőnek vége, ami azt jelenti, hogy 90 percnyi játék után Norvégia-Anglia 1-1, jövünk majd a 2x15 perces hosszabbítással egy kis zene után.
3: Nemzeti Sportrádió.
4: Gól! Megvan! Megvan!
3: Közvetítés a 23. labdarúgó világbajnokságról. Helyszínek az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.

0: Nemzeti Sportrádió.
1: Gól! Megvan! Megvan!
0: Közvetítés a 23. labdarúgó világbajnokságról. Helyszínek az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Továbbra is kellemes estét kívánunk itt a mikrofon mögött Katona László, Jó András és Vukovics László. Él az SMS szám 06 30 55 55 605. Egyelőre a Norvégia-Anglia mérkőzés állása pedig 1-1, jön a 2x15 perces hosszabbítás. Eddig ilyen formán nem kellett a csapatoknak túlórázniuk, hiszen még a 16-ot döntőben, mert ilyen is létezik már, Elefántcsontpart ellen Norvégia 2-1-re tudott diadalmaskodni, Brazília ellen szintén 2-1-re, az angolok pedig sormintát folytatva a Kongói Demokratikus Köztársaság ellen 2-1-re tudtak nyerni, Mexikó ellen, a társházigazda ellen pedig 3-2-re. Közel jártak itt a csapatok minden esetben arra, hogy legyen hosszabbítás, de még előbb eldöntötték a találkozókat. Most azonban a végzetük az, hogy minimum 30 percet még futballozniuk kell, és ugye egy csere lehetőség még lesz. A norvégoknál Öztigor érkezik majd a pályára. Alapból a norvégoknak még egy volt, mármint változtatási lehetőségük, azaz az ötöt nem használták ki, tehát ha nagyon akarnak még, akkor az északiak plusz egyet tudnak változtatni, az angoloknál csak egy lehetőség maradt már hátra a találkozó során. Harry Kane és Martin Ødegaard ismét kezet fog egymással és választanak, ez már egy bő két órával ezelőtt is megtörtént. Heggem az, aki elhagyta a pályát, azaz a norvégoknál mindenféleképpen a védőt le kellett szedni. Azért érdekesség, apró érdekesség, hogy a Wolf, Heggem, Rierson hármas, akiket lecserélt Solbakken szövetségi kapitány, mindhárom védő, Ayer maradt meg egyedüliként még a kezdőből, de az angoloknál is Konsa és O'Reilly is elhagyta a pályát, a Stones Gehi kettős pedig megmaradt. Ilyen érdekes, hogy a védőket szedik le a szövetségi kapitányok, a támadókkal meg mintha nem lenne probléma, de hát az az 5-5 csere plusz egy, az azt jelenti, hogy már több, mint a válogatottak felét le lehetett cserélni. Vukovics László, itt a hosszabbításban mit vársz? Golzsák, vagy éppen behúzódó védelmeket?
3: Igen, amit elmondtál, az pont az a lényege, hogy mind a két csapatnak kicserélődött a fele. Tehát egy teljesen más csapat mind a két válogatott. A másik fél idő egyértelműen Norvégiáé volt, és ilyenkor a foci, mivel nem zárták le a norvégok azt a másik fél időt, amikor uralták a meccset, azt gondolom, hogy az angoloknak az egyéni nagyobb tudása a hosszabbításban szerintem érvényre juthat. Nem tudom, hogy tudja-e folytatni azt a játékot Norvégia, amit a másik fél időben játszott. Ha tudja, akkor közelebb állhat a győzelemhez, de a rutin, a tapasztalat, a nagy versenyek az angolok mellett szólhat, meg az, hogy se Kane, se Haaland nem talált még be, az egyikük szerintem fog gólt lőni.
4: Pici történelmi mérföldkövek, ugye az angolok történetek során 11. alkalommal szerepelnek világbajnoki negyeddöntőben, és a 10 korábbi negyeddöntőből azonban csak 3-szor jutottak tovább, 7 alkalommal pedig legalább 2 gólt kaptak, és ugye korábban ezt a mérkőzésre én is elmondtuk, hogy Norvégia történetek során először jutott el egy nagy torna negyeddöntőjébe, ez legyen világbajnokság vagy Európa bajnokság, de most világbajnokságról van szó, a tét pedig a legjobb 4-be kerülés, és ugye majd ellenfél is érkezik hajnal 3-tól, Argentína vagy Svájc. A mérkőzés pedig elkezdődött, ami a 2x15 perces ráadást illeti. Az angolok kezdték ezt az etapot most ugye az első két félidőben, a második félidőt kezdték az angolok. Most ők kezdték meg ezt az etapot, Gehi, aztán pedig már a bal oldalra Spence-nek a labda. Ezzel hozza ki onnan labdát, üggyel baljal. Bobot is le kellett rázni, de ezzel már át tudja fordítani a labdát. Sakának a jobb oldalra, jó a labda, jó az átvétel is. Saka törne befelé, Pedersennel szemben el tudott onnan jönni, aztán pedig a labda ugyan pontos volt Jude Bellinghamnek, de Bellingham nem tudta levenni a labdát pontosan. Szerencséjük volt, visszapattant hozzájuk a labda, és már is James fordul kapu felé, jobb oldalra teszi ki a labdát Sakának, vele szemben pedig Pedersen megnyújtja a labdát Saka, de Pedersen de szemben nem olyan könnyű elmenni, és Pedersennek egy picit később jutott az eszébe, hogy hopp, ez rólam megy ki, úgyhogy még belekotort a labdába, de az már az alapvonalon kívül volt. úgyhogy jöhet majd egy szöglettel az angol válogatott a mérkőzés 92. percében.
2: A negyedik angol sarokrúgás, amelyet elvégezhetnek tehát az angolok, és a középen helyezkedők Bellingham vagy éppen Kane, Stones vagy éppen Gehi is érkezhet, de Saka az biztosan, hogy nem fog, ő majd a sarokból rúghatja ballal a labdát, kanyarinthatja be oda középre. 93. perc a hosszabbításban, azaz már a 215 perces hosszabbításban Saka révén jön a szöglet az ötösön belülre, ki tudja fejelni azonban Ayer, de ott lehet, hogy azért középen volt némi nemű kis kapaszkodó. Saka ismét a beadása ballal, Kane kapu felé fejelés, aztán ki tudja tenyerelni a labdát Nyland kapus, olyannyira, hogy visszakerül a feladóhoz, megint Sakához, aztán James, Saka megint a jobb oldalt, bal lábára cselez, nem a jobb lábára Saka, jön a beadás, Gehinek ez hosszú meg mély, ezonban ezé érkezik a 16-os sarkánál, hogy megmentőként valahogy ezt a támadást még végbe vigye az angol válogatott. Rodgers-től a távolidő és a kipattanó gól! Bellingham megint! 2-1-re vezet Anglia a 93. percben, és megint kipattan egy labda egy kapusra, ezúttal Nylandról, tegnap a belgák cserekapusáról ment ki, akkor Merino vágta be a labdát. Hát most is mondjuk azért maradjunk annyiban a 90. perc után, csak ez már a hosszabbítás. Megszerzi a vezetést Anglia, Bellingham 6. gólja a világbajnokságon. Messitől még azért 2 gólra van, de még az is lehet, hogy feliratkozik a góllövő listán az éllovasok közé, akár még gól király is lehet. Nem Kane, nem Haaland a másik oldalt, hanem Jude Bellingham egyelőre a nyerő ember. Akkor van ott, amikor kell. 94. perc, 2-1-re vezet Anglia Norvégia ellen. Vukovic László.
3: Milyen érdekes, hogy azt mondjuk, hogy 94. perc, amikor a rendes játékidőben eltelt 98, itt meg 4, már 102. perc tulajdonképpen, de a foci így mondja. Egy távoli lövés, és tényleg a páncél mellény, úgy mondják ilyenkor, hát Dalnok ilyen, ő Isten nyugasztalja, azt mondta ilyenkor, hogy tanuljál nyelveket, fiam, mert nagyon jó a kiejtésed. Hát tényleg itt kapusról egy nagyon távoli lövés kiesett, és bekotorta közelről Jude Bellingham. A legjobb helyen volt, Harry Kane szokott odaérni ezekre, de Bellingham tette ezt. Hát ahogy mondtam, a második fél időben Norvégia közel áll, de a futball ilyen. Ha nem fejezett be akkor, amikor betudnád, akkor jön a másik fél, tehát hátra van még legalább egy 25 perc.
4: Nyilván ezt a labdát fogni akarta, azért ez látható is a lassításokban. Ezt kár volt, ezt inkább oldalra kellett volna kiütni. No, de mit tartogat még nekünk itt a hosszabbítást? Lehet-e még meglepetés, hiszen most azért talán meglepetésről van szó, hogyha most a norvégok itt még be tudnak találni a ráadásban. Ødegaard már ezt a fejébe vette és kiteszi a labdát Bobnak a pálya jobb oldalára. Ott volt egy üres befutás is Bergtől. Oda nem tudta betenni a labdát Bob, úgyhogy inkább visszaadta Ødegaardnak, ő pedig már a bal oldalra Ødegaardhoz, aztán pedig jön a fordítás egészen tényleg a pálya bal oldalán már az angolok tér felén, a norvégok vissza a közepére, Ødegaard nem engedi át a labdát Ayernek, inkább ő szeretné szervezni a norvégok támadását, jobb oldalt kérni Arsnes, nem kapja meg azt, inkább bal oldalt választja Bergét, Ødegaard, aztán pedig már Nusa érkezik néhány csellel, 3 játékos is ott volt, Bellingham az, aki ott is megint közbelép, tüzeli a társakat és nyilván a szurkolókat is. A norvégok kinyilvánították a nem tetszésüket ez ügyben. Ayer, aztán pedig Arsnes kapja meg a labdát, ezzel hatalmas léptekkel megtámadja őt, Bob pedig már húzogatja és el is tud menni a pálya jobb oldalán, mondom én, de hát Spence azért nem olyan lassú, sőt vissza is szerzik a labdát az angolok, Rodgers, aztán Anderson és vissza ezének a labda, ki tudják hozni az angolok a labdát, Spence fölnéz szöktetni Bellinghamet, a háta mögé érkezett a labda, pedig lemaradt néhány angol játékos, de Ødegaard nem tudja odaadni a labdát Bergnek, így elhal ez a lehetőség, a norvég lehetőség, Gehi Pickfordnak haza a labdát, a 97. perc is mindjárt megkezdődik, amikor az angolok 2-1-re vezetnek a norvégok ellen a ráadás első 15 percében.
2: 12 gólos a válogatottban Jude Bellingham, ebből 6-ot lőtt a mostani világbajnokságon, és még 2022-ben is volt egy gólja, szóval ő a világbajnokságot kedveli, meg hát őt is az angol szurkolók összességében az előző, vagy hát a mostani idényben a Real Madridban rúgott 6 gólt 28 bajnoki mérkőzésen, úgyhogy ő a formaidőzítést erre a világbajnokságra időzítette. A norvégok hátul passzolgatnak, de most már azért előre kell menniük, és Erre még nem volt példa ezen az összecsapáson, hogy hátrányban lennének, hiszen a norvégok szereztek még vezetést az első fél időben Sjelderup révén, a 36. percben Bellingham az első játékrész hosszabbításában tudott egyenlíteni, de most a 93. percben a hosszabbításban, a 2x15 perces hosszabbításban Bellingham most már a vezetést szerezte meg az angoloknak. 97. perc, most éppen Ayer az, aki a jobb oldalra kiteszi a labdát Arsnesnek, majd aztán be középre, és Bergétől jó a csel, de csak középre tudja tenni Östigornak. Egyelőre álló háború a norvégok, illetve az angolok csatájában. Ødegaard inkább középre, Bergénél van, nem tudnak előrébb jutni a norvégok, aztán még Bellingham lehet meg is szerzi az ellenféltől a labdát. Nyland kapus az, aki 30 méterre jön a kapujától. 2-1 az angoloknak Norvégia ellen.
4: Östigor adja a labdát a jobb oldalra Bergének, vissza kell jönni a pozíciójába Ayernek, nem is kapja meg a labdát, inkább Ødegaard, aztán pedig Berge a kezdőkörben Ødegaardnak továbbítja a labdát, és ott volt Bellingham is és Rogers is, onnan kellett kihozni, azt sikerült is, és a bal oldalt már Berg az, aki Nüsszával játszik össze, visszakapja megint Berge a labdát. Az angolok tér felén vannak a norvégok a labdával, Ødegaard pedig sikertelenül továbbítja a labdát, ez kijön egy angol lábról, sőt Jude Bellingham pedig indítja a pálya bal oldalán meginduló Rogerst, de ezt lefülelte Ayer, úgyhogy jöhet majd egy bedobással az angol válogatott, ott pedig az egyik melegítő mezben játszó, vagy hát nem játszó, az oldalvonalon melegítő norvég játékos berúgta, visszarúgta a labdát, úgyhogy nem tudták gyorsan elvégezni a bedobást az angolok, de nem is nagyon sietnek szerintem, hiszen vezetnek a 99. percben, és egészen most átkerül a jobb oldalra a labda Stones, aztán pedig James.
2: Középen pedig Rogers kéri, aztán vissza hátra, még pedig Andersonnak, ő pedig G-hit választja, üresen Spence a bal oldalt, megy is előre a Tottenham játékos, a sok sikerélménye nem volt az előző idényben, vagy a mostani idényben, épp hogy bennmaradt a csapatával a Premier League-ben, a 16-oson belül Spence a jobb lábára cselez, és aztán elesik 11-es, azt ítéli a játékvezető Törpen, hogy bizony Spence-t buktatták. Örülnek természetesen a csapattársak, de nem azért, mert a földön van Spence és megsérült, hanem mert kiharcol egy büntetőt. Nem hiszik el most már a norvégok, teljesen kétségbe vannak esve, értelemszerűen majd a videóbíró megnézi, és Spence meglódul a bal oldalt, benyargal a 16-oson belülre az alapvonalon is elviszi a labdát, aztán a jobb lábára cselezne már az ötös sarkánál, de ott aztán buktatja őt az egyik norvég, Bob, ha minden igaz. Így aztán jöhet a 11-es. Jöhet? Vukovics László.
3: Igen, jöhet. Spence az ellenfél tér felére átlépett, és onnan vezette végig a bal színen a labdát, nem adta be, hanem vitte az alapvonalon, elkezdett befele menni, utána visszahúzta a jobb lábára, és Bob, amikor azt hitte, hogy oda tud lépni, akkor Spence nagyon rutinosan belépett a labda és az ellenfél közé, Bob lába elé, Bob pedig földöntötte. Tehát véleményem szerint ezt nem fogják visszavonni, ezt a 11-est. És Harry Kane, hogyha jól céloz, akkor megszerezheti szokásos gólját.
4: Hát ahogy szokták mondani, ezt így tanítják, hogy így kell belépni a védőjátékos elé, ez minden helyzetben 11-es.
3: Pontosan, és most egy nagyon sportszerű jelenetet láttunk. Erling Haaland odament Bellinghamhez, és gratulált neki az eddigi játékához, de közben a játékvezetőt kihívják megnézni a 11-es szituációt.
4: Meglepő? Kihívják?
3: Igen, mert akkor a Varszoba ezek szerint, ha megadta a 11-es és kihívják, akkor a Varszoba mást látott, de az tény, hogy belépett az angol hátvéd Bob elé, és a lábába mindenképpen akadt, meg lennék lepődve, hogyha mégis visszavonná, de ha kihívták, akkor erre van esély.
4: Érdekes szituáció, és mi sem vagyunk még okosabbak a lassításokból, hiszen ugye ezt már korábban is láttuk, hogy ugye, hogy Spence belépett ugye Bob elé, így akadt össze a lábuk. És talán Bobnak ugye volt egy szándék, hogy a labda felé nyúljon, na most jön vissza a francia játékvezető, és okosabbak leszünk mindjárt azonnal, és önök is, mert tudhatjuk, hogy mit mond Törpen játékvezető.
5: After review, the attacker put his leg in front of the defender without any foul. So final decisions, no foul.
4: Így van, tehát
2: nincs
4: akkor
2: szabálytalanság.
4: Nincs szabálytalanság, mert a támadó játékos előre tette a lábát, és ez így nem szabálytalan.
2: és akkor nincs 11-es. Spence megpróbálta a lehetetlent, így egyelőre nem megy mennybe, hanem majd megy a mérkőzés a maga útján. Mondjuk hozzá kell tenni, hogy akkor viszont hogy folytatódik a találkozó labdaejtéssel, és majd Nyland lehetősége lesz, hogy hozza a játékba a labdát.
4: Beakasztotta a lábát.
3: Bobra. Igen, most igen. Itt láttuk különböző kamerálásokat, azért vonták vissza a 11-est, mert amikor megtolta a Spence befele a labdát, akkor Bob el tudta volna rúgni, de csak arra törekedett Spence, hogy belépjen, és ebből akadályozza Bobot, hogy elrúgja a labdát, és azért ő faltolt.
2: 103. perc, Norvégia-Anglia 1-2. Bellingham duplázott, Schjelderup még az első fél időben tudott betalálni, Anderson vágja előre a labdát, ami azt jelenti, hogy a félpályáig, de nem jut el azonban Harry Kane-hez. Minden labda érintése ott a középső középpályán Rodgersnek vagy éppen Bellinghamnek életveszélyes norvég oldalról. Ugye Rodgersnek volt egy lövése, ami kipattant, aztán azt tudta bevágni. Bellingham ezzel a góllal tud vezetni egyelőre az angol válogatott. A baloldalt jönnek előre azonban most a norvégok, kérné is ott középen a labdát Haaland, de nem jut el hozzá, és aztán Østigård az, aki a félpályánál, a felezővonal környékén összeszedi, Ayer pedig a jobb oldalra teszi ki, még pedig Bobnak. Van mellette

0: gondolkoztam közben, miközben próbáltam kimondani ezt az olyan egyszerű mondatot, hogy kéz volt-e, de a lassításban láthatjuk azt, hogy nem volt kéz, bizony az oldalát találta el, a csípőjét G-nek, úgyhogy ez komoly próbálkozás volt Nüsszától, benne van a gól még a mérkőzésben, norvég gól egészen biztos. Na most jöhet egy sarokrugás, amit Berg fog majd betekerni a 104. perc legvégén, hogyha a játékvezető is engedélyt ad, úgy látom, hogy ez most történik meg bizony, és nézi, hogy mi történik a 16-oson belül, leginkább azért Haalandot kell majd megint figyelnie neki, hiszen megint Andersonnal akadnak össze. Jön a beadás, Stones fejeli ki, ott viszont menni kell a labdáért, bizony Bob meg is szerzi, aztán pedig hátra teszi az egészen hátul tartózkodó Pedersennek, és már is jön vissza a labda Arsnesnek, aztán pedig lassan építetik megint újra támadásokat a norvégok, lassan letelik egyébként a ráadás első fele, nyilván lesz majd itt még a ráadásban is ráadás, mert hogy volt itt videóbírós vizsgálat is, jobb oldalra a labda Nüsszának. Itt még őt azért nem igazán láthattuk. Ødegaard fölnéz, nem tudja most beadni. Arsnes elindult a jobbján, neki nem adja. Most teszi csak a labdát. Arsnes felnéz, beíveli. Ez pedig Pickford kezében köt ki. Nem volt a legjobb beívelt labda. Letelik a 105 perc. Tehát letelik az első 15 perc, ami a hosszabbítást illeti. Pickford pedig egészen a félpályáig vágja ki a labdát. Ezzel felé ott a negyedik játékvezető, lesz ráadás. A ráadás első felében. Egészen elképesztő ilyenekre kell beszélni. Tuchel pedig nem érti az ítéletet. Úgy érzi, hogy ők jönnek, de a játékvezető pedig úgy döntött, hogy nem. A norvégok jönnek. Az állás pedig továbbra is az angoloknak 2-1 a norvégok ellen.
1: Hátul passzolgat Østigor, illetve Ayer. A hosszabbításban pedig azért még egy kis apró 3 percet rátesz a játékvezető Törpen. Úgyhogy itt már azért jócskán túlóráznak az urak. Lehet a következő mérkőzésen a továbbjutónak fájdalmas lesz. Anderson az, aki maga elé fejeli a labdát, de ott van Pickford mellette a 16-os környékén, egyelőre az angol válogatott a saját 16-osa környékén. Spence kapja a bal oldalt, ezúttal azonban nem előre, hanem hátrafelé megy. Mégpedig Anderson az, aki jobbra forgat egy keresztbe tett labdával, amit James szépen levesz. A neki sem volt egyébként egy sok játék persze a Chelsea csapatában ebben az idényben, de ettől függetlenül itt az angol válogatottban ez nem indok arra, hogy elépjen pályára. Most éppen Spence az, aki a bal oldalt megint meglódul, ezének teszi oda a labdát mellette, ő a 16-oson belülre emelné Rodgersnek a labdát, nem jut el hozzá, és aztán Berg az, aki kiemeli, mégpedig 35-40 méterre a saját kapujától a norvég válogatott. De hát ott el vannak most az angolok, olyannyira, hogy elpasszolgat Rodgers, illetve Anderson a jobb oldalon. Megint van üres ember, meg is kapja Saka 107. percben, vele szemben Pedersen, illetve Nüssa is ott van, védekezni most már. Anderson kapja a labdát, a 16-oson belülre emeli, Spence felé eljut hozzá, nem megy ki az alapvonalon kívülre, ezé az, aki végül összeszedi, és a játékvezető pedig azért fúj, mert le sem volt valójában az angol játékos. Egy perc még a hosszabbításból.
0: Egy észrevétel, hogy konkrétan a norvégok támadója Erling Haaland konkrétan nem tud mozogni. Azt hiszem, hogy vonszolja magát, nem tud már visszaérni a védekezésben, sétálgat.
2: Igen, de most a norvégoknak az bele kell, hogy férje, hogy Haaland nem jön vissza, mert ha egyszerűen meg tud villanni, abból van esélye leginkább Norvégiának egyenlíteni.
0: Saka közben már a 16-oson belül, aztán pedig visszateszi a labdát Bellinghamnek, ő pedig nagyon-nagyon fölé durrantja. A Saka talán előbb adja Bellinghamnek, vagy megpróbálja becselezni magát, hogy még jobban a 16-oson belül, akkor ebből lehet, hogy ígéretesebb támadás lehetett volna. A 108. percben jár a találkozó. És ez abban a szempontból szomorú, hogy ez még csak az első 15 percnek a ráadása. Nyilván felrúgja a labdát, nem sikerül norvég fejről visszafejelni a labdát norvég társhoz, hanem csak angol lábra. Aztán viszont már ugyan Saka megszerzi, megindulna a labdával, de Pedersen már szabálytalan volt vele szemben. Az angolok ugyan elvégzik a szabadrugást, ezének teszik a labdát a bal oldalra. Ne, ezzel nem tudja visszafejelni, de viszont ott Arsnes pedig odafejelte Kane-nek. Úgyhogy az angoloké a labda eddig, mert hogy most belefúj a francia játékvezető a sípjába, ami azt jelenti, hogy letelt az első 15 perc plusz 3 perc ráadással. Egy rövid szünet, aztán pedig ugye hát jön vissza, vagy maradunk itt, de ugye jön a más

0: Etapa, a másik 15 perc. Lehet-e itt még gól? Én leginkább norvég gólra gondolok, Vukovics László.
1: Hát a játék képében abszolút benne van, főleg a második fél időben volt benne a rendes játékidőben a norvég gól. Akkor említettem meg, hogy a futball olyan tud lenni, hogy ilyenkor az a csapat, aki nagyon nagy fölényben van, mégis hátrányba került, most ez történt. Egyébként meglátogatta az angol csapatot az Inter Miami edzőközpontjában David Beckham, aki sok sikert kívánt a válogatottnak, és amúgy is jó viszonyt ápolnak a mérkőzések után, legtöbbször üzen Harry Kane-nek, a csapatkapitánynak. Természetesen kim van most is a mérkőzésen David Beckham. Itt a hátralévő 15 perc arról fog szólni, hogy a norvégok nyilván mindent meg fognak tenni azért, hogy minimum kiegyenlítsenek, de ebben, ha területet hagynak ezeknek a játékosoknak, és Jude Bellinghamre gondolok főleg, vagy utána mellette Harry Kane-re, akkor ha nem tudnak gólt szerezni egy szögletből, vagy begyötörni, mert most a Nusa lövésénél volt lehetőség, azért most már egyre többet ott vannak az angol kapu előtt, de valahogy nem akart bemenni a norvég gól, akkor az angolok a harmadik találattal lezárnák a mérkőzést. Tehát a norvégoknak most nagyon ésszel kell játszani, mert nyilván kevés az idő, 15 perc van hátra, de ha ész nélkül mennek előre és lekontrázza egyszer őket Anglia, 3-1-ből már nem tudnak fölállni.
2: A negyedik hely, ez bevett szokás volt az elmúlt években, évtizedekben az angol válogatottnál, 2018-ban is negyedik lett, 90-ben is a negyedik helyen zárt az angol válogatott, és hát 1966 óta, 60 éve próbál ismét a világ trónjára visszaülni az angol labdarúgó válogatott. Hát egyelőre haza nem érkezett a futball, azóta próbálják valahogy egyáltalán magukat jobb színben feltüntetni. A legutóbbi két Európa-bajnokságon döntős volt Anglia, igaz, akkor még Gareth Southgate-tel a soraiban, de hát most már új szövetség kapitánnyal, Thomas Tuchellel próbálkozik meg a legjobb négy közé, és aztán majd talán a döntőbe kerülni a három oroszlános válogatott. Norvégia esetében pedig ez lehet az első olyan esemény, amely valójában lehet elindít egy lavinát az ő esetükben, hiszen még az Európa-bajnokságra sem sikerült kijutniuk. Hát ugye 2016-ban a magyar válogatott ütötte el ettől, illetve 2021-ben, illetve 24-ben sem voltak ott a norvégok. És Erling Haaland a mai mérkőzésen már nem lő több gólt. Strand Ralsen érkezik, aki a Crystal Palace játékosa. Lehet, hogy elfáradt, lehet, hogy megsérült, de hát Haalandnak a mai meccse nem jött össze nagyon a találkozó során semmi. Meglepetés az ő lecserélése?
1: Hát őt csak akkor cserélik le, ha ő kéri a cseréjét, vagy pedig megsérül, és nem tudja folytatni a játékot, őt soha nem cserélné le semmilyen edző, mert minden pillanatban benne van a gól, ha nem ér labdához egy egész fél időn át, mint akár Brazília ellen az első időben kétszer ért labdához, teljesen mindegy, mert ha őt megtalálják és egészséges, akkor ő egy élő gólgép, tehát biztos, hogy most egy sérülés hátráltatja, vagy nem tud már futni valami miatt, mert ez majd ki fog derülni a holnapi lapokban, hogy miért kellett lejönnie, de biztos, hogy nem azért már a formája miatt, hanem ez valami egészségügyi dolog.
0: Haaland tehát egyelőre maradt 7 gólos, és kérdés az, hogy lesz-e még ebből több, ez csak kiderül nyilván egy ilyen szűk, hát most mennyit mondjunk, egy 20 perc, mert ugye az első ráadásban is volt még plusz 3 perc, de lassan kiderül, hiszen már kezdődött majd az utolsó 15 perc itt a mérkőzésen. Norvégia kezdi meg ezt az etapot, az állás 2-1 Angliának, és a piros mezesek hátuljáratják a labdát, ez Strand Larsen is a pályán van, most megy, korábban erről beszéltünk, hogy Haaland már konkrétan sétálni alig bírt. Berge pedig fordulhat a labdával, de figyelni kell, mert hogy Bellingham őrzi őt, Bobnak jó olyan az átadás, vissza is kapja most Berge, és ebből lehet indulni Berg, aztán balján Nusa, de neki nem tudja adni, mert Reece James ott védekezik vele szemben kiválóan, Berg inkább megfordul, Bob érkezett a jobb oldalról, továbbítja Nusának, onnan már ő már lőtt gólt, befele most nem cselez, inkább kifele jól belőtt labda, ott nem érkezett norvég, ellenben angol lábra kikerült a labda, Bellingham pedig lemaradt a földön, Berge tett oda neki egyet, jöhet majd szabadrugással Anglia a 106. percben, amikor továbbra is 2-1-re vezetnek az angolok.
2: Nagy szabálytalanság nem volt, szimplán csak annyi, hogy Jude Bellingham nem akart tovább menni, miután látta, hogy elrúgta a labdát, és hozzáért egy norvég, akkor inkább elesett lassacskán azért most már Anderson is elvégzi a szabadrúgást, ott hagyja Pickfordnak, úgyhogy a kapus olyan 30 méterre vagy 35 méterre a kapujától fogja majd elvégezni a szabadrúgást. Két szélén az angolok már megjelennek, Eze, illetve a másik felfutójátékos Saka, na meg azért Harry Kane is ott van még középen. Most jön a szabadrúgás, amelyet Pickford elvégez a jobb oldalon, ráadásul Bellingham majdnem bele tud fejelni a labdába, Öztigor az, aki oldalra kibólítja, jöhet bedobással majd Anglia válogatottja. Menne James a labdáért, de azért akkora nagy lendülettel nem teszi meg mindezt. James a bedobással üres területre teszi meg mindezt, és aztán Saka az, aki beütközi Öztigort, úgyhogy szabadrúgásra jöhetnek majd a norvégok. 108. perc, Norvégia-Anglia 1-2, Vukovics László.
1: Milyen érdekes, hogy mondtuk, hogy a norvégok lemondtak a Franciaország elleni meccsről, hogy a B csapatukat rakták föl. Ha belegondolunk, hogy ma is már 6-ot cseréltek, akkor tulajdonképpen ez a csapat már majdnem ugyanaz. De most nagyon jó játszanak, hogy Nüsszát kell nagyon megdicsérnem, mert remekül szállt be a norvég csapatba. Állandó veszélyt jelent az egyezéseivel, beadásaival.
0: Csak még ugye gólt nem szerze, pedig nyilván biztos nagyon szeretne. Most viszont a labda a bal oldalt Arsnesnél, aztán pedig már is Öztigortól megy hozzá a labda Nylandhoz. Nyiland egyelőre tudja tologatni a picit a labdát, tudja vezetni, mert hogy Kane messze volt tőle, Öztigor pedig forgatja a jobb oldalra Ayernek, és akkor nyilván jön akkor Ødegaard, visszalép a labdáért Berg, jól hozzák ki a labdát a norvégok, egyelőre már lassan átlépik a felezőt, Berge viszi a labdát. Jobbján ott van Bob, meg is kapja a labdát Bob, a jobbján pedig fölfut Arsnes, neki nem adja, hanem inkább visszaadja Bergének. Bal oldalt pedig kérnék a labdát a társak, de nem kapják. Bob, az akinél van most, ő befele cselez. Berg, az jó, az lövő lehetőség, el is tömi, és fölé megy a labda. Bergtől nem láttunk sok kísérletet a mai mérkőzésen, de most megvillanhatott volna, és talán szöglet is jöhet, mert mint a Spence-nek a lábáról csúszott le ez a lövés. Rövidesen kiderül, egy biztos, hogy én a lassításban így látom, az egy dolog, hogy én hogy látom, de a 109. percben jöhet esetleg egy norvég szöglet. Nem, kirúgás következett, sőt, már el is végezték a labdával Spence, aztán pedig Anderson és Berg támadja őt, egészen magasan norvég játékosok letámadnak, lerohanják az angolokat, labdát is szereznek, Nüssa nem tud elmenni Bellingham mellett. Ezzel pedig jöhetnek az angolok.
2: Kane a labdával a felezővonalat átlépi már, és a jobb oldalra teszi Sakának. A bal oldalon, a 16-oson belül már Eze, illetve most már Kane is megérkezik. Saka, jó a csel, a bal lábán a labda, elővilaposan könnyedén fogja Nyland. Ebben azért több volt, a lendület is megvolt az angol játékosban, aztán Spence szerzi meg a labdát, 16 méter, 20 méterről, elővi jobban, és Nyland megfogja a kipattanót, Saka belelővi megint a kapusba. De oldalra kivágódik, Spence ezúttal most már jobb hátvéd, pedig valójában a bal oldalt kellene tüsténkednie. Rogers bal oldalra nem tudják áttenni, mert Spence nincs ott, úgyhogy vissza középre. Eldönthette volna a mérkőzést Anglia, óriási zicserek, helyzetek voltak az elmúlt pillanatokban. Anderson a jobb oldalra, mégpedig Jamesnek, Spence most már a bal oldalra visszajut, vissza tudott menni, úgyhogy ő már a helyén, Pickford kapja hátul a kapus, ballal rúgja előre, keresztbe valójában, és remek az átadása a jobb oldalt futó, és ott lévő Sakánál, csak ő már le sem volt, Némi Spéttel azért befújja a partjelző, az egyik angol játékos meg lemaradt. A lényeg, hogy valójában a mérkőzés 110. percében, vagy már 111. percében Norvégia-Anglia 1-2.
0: És Bellingham az, akit majd le fog cserélni Thomas Tuchel, a helyére pedig érkezik Dan Byrne. Azt hiszem, az viszont meglepetés, hogy Bellinghamet lehozza Thomas Tuchel.
1: Ez szintén ugyanaz a történet, mint Haaland, tehát Bellingham is csak akkor jön le, ha ő lekérezkedik. Ezek akkora játékosok, akkora egyéniségek, hogy ha nem csinálna semmit, akkor is minden pillanatban benne van a gól-gól passz lehetősége. Természetesen elkészült az erejével, azért jön le, de az előbbi szituációban Spence fantasztikusan előzte meg a fölpasszolt labdán a norvég jobb szélsőt, egyedül végvitte, Nyland nagyot védett, kiütötte a labdát és az ismétlést is, valóban lezárhatta volna Anglia a párharcot.
0: Azért ez, aki gyakran nézi az angol labdarúgó első osztálynak a mérkőzéseit, Dan Byrne-t ismerheti, hogy ő a Newcastle Unitednak a belső védője, egy egészen magas játékos, már majdnem Peter Crouch méreteket képvisel, ami a magasságokat illeti, a magasságát illeti, úgyhogy ötvédős rendszerre áll át, ha jól látom, az angol labdarúgó válogatott.
1: Így van, három belső védőre állnak át, és hát Norvégiának nagyon nagy hátrány, hogy Hollandnak le kellett jönni, de nagyon komoly sportemberek, mert mennek előre, kiadnak magukból mindent a norvégok, tudják, hogy a világbajnokságon vagy az utolsó 10 percük, vagy életük legnagyobb bravúrjára lehetnek képesek.
2: 112. perc, Norvégia-Anglia 1-2, vissza az, aki az oldalvonal mentén nem tudta a labdát áthámozni, az egyik angolon, ráadásul még róla is ment ki, úgyhogy jöhetnek majd bedobással Spence révén, vagy James révén az angolok, de már is elveszítik a labdát, mégpedig Berge az, aki hátra teszi Östigornak, mellette Ayer a másik közép hátvéd, minden mezőnyjátékos, mindössze Nyland az egyetlen, aki a saját térfelén, tehát az angolok térfelén egyelőre a labda. Jön Ödegor is a labdáért leginkább felvenni, hogy aztán majd a jobb oldalra ki tudja tenni. Középen Berg, de most éppen Berge kapja, Ayer pedig aztán a jobb oldalra kiemeli a labdát. Jó az átadás Bobnak, holnap lesz 23 éves, egyelőre sok ünneplésre nincs oka. Egyel tovább vissza, középre be, ami azt jelenti, hogy 40 méterre a kaputól most Norvégia, azaz valójában Ødegaard az, aki Östigornak teszi majd a bal oldalt, már Nyssánál van a labda, mellette pedig előtte Ressé James, de nem fogja megtámadni annyira a norvég játékost. Balról jobbra, aztán Ødegaardnál van a labda, középen beemeli a 16-oson belőre, kifejeli azonban Stones, és aztán Nyssa kapja a 16-os sarkánál. Jobb lábára család ellövi, vagy inkább beemeli, és ebből szöglet lesz, ha minden igaz. Tehát az egyik angol lábáról vágódott az alapvonalon kívülre. 114. perc, Norvégia-Anglia 1-2.
0: Norvégia történelmet írt, ez már egészen biztos. A tovább íródik-e ez a történelem? Ødegaard kezében a labda, leteszi a szöglezászló mellé, és akkor jöhet majd a sarokrugás a 114. perc legvégén. Hát nincsenek most könnyű helyzetben a norvégok, ha csak Dan Burnerre nézünk. Ugye, korábban elmondtuk, Haaland sincs már bent. Érkezik Ødegaard szöglete, lepattan, Bob előtt, ellövi, ajj, luftot rugott. Nagyon-nagyon fölé ment ez a lövés. Azt nem mondom, hogy mérkőzés labda, mert még van hátra azért bőven idő, de azért ha jobban helyezi, ez egy jó próbálkozás lehetett volna, és még csak nem is ért bele angol játékos, ahogy ezt kimondom, ezének a csípőjéről ment ki, úgyhogy egy újabb sarokrugás következhetne.
1: Igen, csak van ez a szabály, hogyha a bíró szögletet ad, akkor elvehetik, de ha nem ad szögletet, akkor nem szólhat a VAR. Ez egy érdekes szabály, ami láttuk, hogy hozzáért. Egyébként Bob gyorsan kellett, hogy ellője, nem volt már helye, és ezért ment kicsit fölé a lövés.
0: Hozzák a labdát a norvégok a 115. perc közepén, amikor Berge fölnéz, azt látja, hogy viheti, hiszen nincs előtte egy angol játékos sem. Viszont a balján ott van Arsnes, nem akarja neki adni, inkább Berge úgy dönt, hogy átviszi a jobb oldalra, ahol Ødegaard pedig teljesen egyedül van. Ayer elkérné, de hát most sokat nem tud segíteni ott hátul, beívett labda Strand Larsen felé, ez pontatlan, aztán pedig nem is tudja megmenteni azt, kimegy az alapvonal a labda. Jöhetnek majd az angolok.
2: Kirúgással, mégpedig Pickford az, aki már a labdát le kell, hogy tegye az ötösre, és előre kell, hogy rúgja minél előbb. Itt most már nincs arra lehetőség, hogy húzza az időt bármelyik kapus vagy játékos. Túl a félpályán a labda. Kane az, aki nem sok mindent tett a mai mérkőzésen hozzá az angol válogatott játékához. Olyannyira, hogy elpattannak tőle a labdák, fejpárbajokat se nyernek meg, most éppen az angolok kaszabolják le a norvégokat, szabadrugással jöhetnek majd az északiak. Berg a földön, már átlépték a felező vonalat, és onnan jöhet az ellenfél térfeléről, az angol térfélről jöhetnek már a norvégok szabadrugással. Egyelőre még nem úgy néz ki, hogy ezt megfogadták volna, mármint azt a tanácsot leginkább az angolok, hogy óvatoskodjanak, mert megint ezúttal Nyssa a földön, James az, aki legyalulta az ellenfelet, és balról jöhet az oldalvonal mentén majd szabadrugással Norvégia a 117. percben. Ødegaard a labda mögött, csapatkapitány azon játékosok közé tartozik, aki a kezdőből még bennmaradt, megmaradt. Hát több harcos társát már, ha nem is elvesztette, de lecserélte Solbakken szövetségi kapitány. 117. perc, 2-1-re vezet Anglia Norvégia ellen, ballal jön Ødegaardtól a beadás, Pickford ki tudja boxolni, kicsit azért ő is kapott, úgyhogy majd jöhet szabadrúgással az angol válogatott. Az más kérdés, hogy mindez nem tetszik az északiaknak. Ayer kap egy sárgát, szerintem ezen a mérkőzésen még nem is volt sárgalapos figyelmeztetés, úgyhogy ez az első alkalom, de Pickford megragadja az alkalmat, hogy hanyat feküdjön. Aztán az más kérdés, hogy még egyet a világon nem volt ott norvég játékos, aki szabálytalan lett volna, csak hát mégis, ha a kapus a földön fekszik, akkor meg kell állítani a játékot, de legalább visszakaphatná Norvégia a labdát. Ayer sárgalap, 118. perc, Norvégia, Anglia 1-2. Na lesz-e még egy utolsó lehetőség valamelyik válogatott számára? Vukovics László.
1: Hát meleg pillanatok biztos, hogy lesznek, mert a norvégoknak nincs más lehetőségük, elkezdenek majd ívelgetni föl, és ott a második labdákra rámenni, ilyenkor nem tudsz már más csinálni. Nüsszát kéne foglalkoztatniuk, mert ő játszik most a legjobban, őt nem tudják tartani az angolok, mindig jön egy szabadrugás, egy beadás, ebből lehet esélye Norvégiának. Na de ebbe a játékban benne van, hogy egyszer elszaladnak az angolok. Igaz, hogy most már csak 3-4 perc van hátra.
0: 64.478 szurkoló tekinte meg a mérkőzést a helyszínét Miami-ban. És norvég szurkolók természetesen abban bíznak, hogy csapatuk még tud egy gólt szerezni. Az angolok pedig abban, hogy ezt az utolsó néhány percet ki tudják még húzni, hiszen 2-1-re vezetnek a norvégok ellen. Most pedig sikerül kirúgni egy norvég lábról a labdát, vagy kicsúszott a labda egy norvég lábról, úgyhogy jöhet majd az angoloknak egy bedobás. A 119. perc is megkezdődik a mérkőzésen. Az angolok egy gólos előnynek örülhetnek még egyelőre. A norvégok pedig most próbálnak támadni. Nüssa, Strand Larsennek vissza a labda. Nüssának is ez jó lehetett volna, picit mögé érkezett. Nüssa még megszerzi. Ott van mellette James. És már les volt, úgyhogy vissza is fújták. Hiába panaszodik Saka, hogy belefújt a játékvezető. Jöhetnek majd egy szabadrugással az angolok. Igen, abban a pillanatban, amikor Strand Larsen visszaadta a labdát Nüssának, ami amúgy pontatlan is volt, akkor már lesen állt Nüssa, úgyhogy jöhet majd egy kirúgás szabadrugás Jordan Pickfordtól. Tehát az angolok kapusa végzi majd el a 119. perc legvégén. Föl is rúgja azt, Harry Kane-t veszi célba. Onnan Ayer próbálja lefejelni, hát sikerült lefejelni Harry Kane-t. Egyelőre Harry Kane is lemarad a földön. 119. perc legvégén, amikor megkezdődik a 120. perc is.
2: Ha ápolni kell, akkor le kell menni a pályáról, de Kane inkább meggyógyul, úgyhogy folytatódhat majd a mérkőzés. Ayer egy kicsit megbúbolta őt, de mindketten valójában hozzáértek egymáshoz. Anderson a ellenfél térfelének közepén a labdával, aztán majdnem ezéhez oda kerül, ellenben azért a bal oldalt ő még összeszedi, és nem az ellenfél kapuja felé veszi az irányt, hanem inkább Spence felé kacsingat, aztán ő hátra teszi, Dan Burn pedig a kapushoz, Pickfordhoz, aki egyből oldalra, kicsit azért necces volt a helyzet, Stones pedig előre vágja, estében még megpróbálta valahogy irányítani az átadást, aztán Östigortól jön a felével, és Burn oldalra emeli, Spence elképesztő gyors, aztán végül Bobot le tudja futni, ki is vitte a labdát az oldalvonalon kívülre, példve dobással majd Norvégia, ha minden igaz, letelik a 120 perc, és most már csak a játékvezető az, aki tudja, hogy mennyi van hátra ebből a találkozóból. Spence a bedobással megtalálja Harry Kane-t, aki mellel maga elé teszi a labdát, maga elé emeli, valójában a bal oldalt van Rodgersnél a labda, de szépen tartja magánál egyelőre az Aston Villa középpályása, és még beleért az egyik angol ráadásul, ha minden igaz, úgyhogy jöhet újabb bedobással majd Anglia a 121. percben.
0: Még tart a mérkőzés, beleveg egy jó nagyot most Ayer, a labda pedig kiment az oldalvonalon, tehát majd egy bedobásra jöhetnek az angolok, hát ezt elfecserélték, ezt a lehetőséget most. A francia játékvezető még szólott Spence-nek, hogy picit menjen hátrébb, Spence bedobja a labdát, egy csúsztatás, Harry Kane szeretné megszerezni a labdát, na most megint jó nagyot belevágnak a norvégok, de konkrétan gyertyát rugott ott a norvégok védője Östigor, úgyhogy nehéz helyzetbe hozza saját magukat, mert hogy az angoloknál van a labda, sőt Jordan Pickford megint kijön, és nagyjából 30 méter a kapujától belevág egy jó nagyot, ott elől eze van, szerintem lesen, de visszakerül a norvégokhoz a labda, Berg, hátul Arsnes, aztán pedig Ødegaard elkéri, fölnéz, belerúg egy nagyot a labdába, előre, Bob felé, ez nagyon-nagyon gyenge volt, Eze kap egyet a lábára, Ødegaardtól elindulna ezzel, visszaszerzik a labdát a norvégokat. Na mi lesz ebből még? A játékvezető még hagyja, a 122. percben jönnek a norvégok, Nyssa befelé tör, átteszi a túloldalra, jobb oldalra, Bob, hopp, szerintem a szabálytalan volt, nem, a játékvezető nem így döntött, és nem is volt az végül, Bob sem maradt a földön, picit mint olyan talpalásos, gyanú lett volna, Nyland pedig fogja, előre teszi a labdát, na mi lesz még itt az utolsó percekben? Burn lefejeli az egyik norvég játékost, a labda kiment oldalt, így tehát még mindig mehet tovább a játék, be is dobják a labdát, és most fújja le a francia játékvezető, a 2x15 perces hossz után Jude Bellingham duplájával megnyerik az angolok ezt a mai mérkőzést a norvégok ellen 2-1-re, ami azt jelenti, hogy elődöntőben vannak, a legjobb négy közé jutottak az angolok, Thomas Tuchel együttese, és majd az Argentin-Svájc mérkőzés győztesével fognak játszani azért, hogy bejussanak a 2026-os világbajnokság döntőjébe. Nem akármilyen mérkőzést láthattunk a mai napon.
1: Hát nem úgy indult, a meccs előtt bizakodtuk, hogy nagyon jó mérkőzést fogunk látni, végül is az lett. Az első 25 percben nagyon ismerkedtek egymással a felek, norvégok teljesen visszaálltak, Anglia pedig kényelmesen passzolgatott, tényleg egy ilyen kézilabdás fal előtt, nagyon lassan járatták a labdát, semmi helyzet nem volt, talán a 23. perc körül mondtátok is, hogy 0-0 a kapuralövés, a labdabirtoklás ilyen 38-32% volt az angolok javára, a norvégok egy kontrát se tudtak vezetni, aztán jött az ivószünet, ezek a negyedek, ami ugye időkérésnek felel meg, és a norvégok remekül jöttek vissza a mérkőzésbe. Az időkérés után letámadták az angolokat, már egy angol labdavesztés a 16-osnál, ott megszerezhették volna a vezetést, de ott még visszapattant az angolokhoz a labdát, föl tudta venni Pickford, de utána Seiderup a bal szélen volt egy labdaszerzés, Ødegaard gyönyörűen kitette balra, Seiderup pedig ilyen beadásszerű lövés 14 méter az alapvonaltól a 16-os vonaláról, hatalmas erejű beadás, lövés lett, és a hosszú felső sarokban kötött ki a labda. Ebben vezetett Norvégia 1-0-ra, és volt egy olyan támadásuk a norvégoknak 1-0 után, hogy Sörlotthoz került a labda, 2-1-be vitték az angol védelemre a labdát, középen teljesen egyedül jött Haaland, és nem tudta megjátszani Sörlott, ezt azért emelem ki ezt a szituációt, mert itt véleményem szerint lezárhatta volna a mérkőzést Norvégia, és amilyen a futball, utána a félidő vége előtt Gordon, aki nem túl acélosan játszott, és Madueke, akinek nem jöttek össze a két szélsőnek az angoloknál az egyezései, Gordon villant egy gyönyörű bepasztalót a 16-osnál, Bellingham első labdaérintése fantasztikus volt a 16-osnál, jött a labda felé, betolt a két norvég védő közül, és bal lábbal a bal összekötő helyéről az ötösön kívülről a hosszú sarokba lőtt. 1-1 a félidő vége előtt döntő gól volt Angliának. Azt gondoltam, hogy a második félidőben az angolok át fogják venni a játék irányítását. Ehhez képest a második félidő csak Norvégiáról szólt. Akik nem látják a mérkőzést, azok azt fogják mondani, hogy 1-1 hosszabbítás Anglia papírforma. A második félidő alapján a rendes játékidőben Norvégia megnyerhette volna a mérkőzést. Sokkal jobban játszott ellenfelénél. Az angoloknál többen önmagukhoz képest gyenge napot fogtak ki. Norvégia remekül ráérzett erre, és még az utolsó 10 percben is mentek azért, hogy eldöntsék a rendes játékidőben a mérkőzést. Ezt nem tudták megtenni, ezt bánhatják később, mert a hosszabbítás elején Bellingham villant, egy távoli James lövést kiejtett a kapus, pedig legalább 30 méterről jött a kísérlet. Kipattant a melléről középre, és 5 méterről Bellingham bepasszolta a kipattanó labdát. Utána az angolok már menedzselték a mérkőzést, Nyssa beállása nagyon jót tett a norvégoknak, próbáltak egyezni, a szélekről jöttek beadások, de már igazi helyzet nem alakult ki, Bobnak lett volna egy, de az fölé lőtt a 16 méterről. A norvégok sok mindent megtettek, Haalandot le kellett cserélni, valószínű, hogy elfáradt vagy megsérült, mert lehozták, de a meccs egészét nézzük, akkor Az első félidő egy picit talán közelebb volt az angolokhoz, de nagyon minimálisan. A második döntő fölénye Norvégiáé, egy-egy hosszabbításra, hosszabbításban pedig egy Bellingham gól döntött. Hát most igazságos vagy nem igazságos, az igazából teljesen mindegy. Anglia vár ellenfelére a négy között, Argentína vagy Svájc.
2: Véget ért a norvég tündérmese, legjobb 8 között búcsúzott az északi válogatott. Anglia pedig legjobb 4 közé jutott, Sjelderup góljával pedig még a norvégok vezettek a 36. percben, de az első félidő hosszabbításában Bellingham tudott egyenlíteni. Több gólt nem hozott a rendes játékidő, és a hosszabbításban a 93. percben Bellingham tudott betalálni. Még apró érdekesség, hogy a norvégok a második félidőben Hegem révén gólt lőttek, de akkor érvénytelenítette a találatot a VAR, illetve a játékvezető. Norvégia-Anglia hosszabbítás után 1-2. Katona László, Jó András és Vukovics László köszöni a figyelmet. 3 órakor jön majd az Argentina-Svájc negyed döntő. Viszont hallásra!
3: Nemzeti Sportrádió. Közvetítés a 23. labdarúgó világbajnokságról. Helyszínek az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Box utca. A Nemzeti Sport Rádió Forma 1-es magazinja.
2: Sziasztok, ez itt az m4sport.hu és a Nemzeti Sport Rádió közös műsora, a Box utca podcast. Megvan a Ferrari 250. nagydíj győzelme, kimondani is félelmetes ezt a számot, a Forma 1 történetének legsikeresebb csapatáról beszélünk természetesen, amit itt a brit nagydíjon szereztek meg, úgyhogy Zsoldos Barnával és Kis Norbival erről fogunk beszélgetni. És kezdjük is Charles Leclerc-rel, aki megnyerte ezt a futamot, és talán némileg váratlanul így az elmúlt hetek formája alapján, ugyanis ha már Ferrari futam győzelem, akkor inkább arra fogadtunk volna, hogy Lewis Hamilton húzza be, de a csütörtöki média napon hallgatva a Ferrari versenyzőket nem is gondoltunk arra, hogy itt nagyon Ferrari győzelem születhet. Szóval nyilván a sprint után, vagy a sprint időmérő után már úgy esetleg bekúszhattak ilyen gondolatok. De végül Leclerc nagyon összekapta magát, összerakta magát, mondta is, hogy rengeteget dolgozott a háttérben magán, hogy fejben rendbe rakja magát, hogy az autó beállításait megpróbálják hozzáigazítani, és ez kifizetődött. És bár hangsúlyozza, hogy ez még a háborúnak nincs vége, amit ő vív ezzel az autóval, de most egy csatát megnyert. Hova helyezzük el Leclercnek ezt a győzelmét? Most ugye ez volt neki a 9., tehát azért nincs még neki annyira sok, viszont lehet, hogy ez az egyik legfontosabb, ha azt nézzük, hogy 24 Austin után nyert ismét futamot, és hogy tudva az, hogy milyen erőfeszítéseket kellett neki tenni ezért. Norbi, mit gondolsz erről?
3: Hát az biztos, hogy nagyon kellett ez a győzelem most Leclercnek, és én nagyon-nagyon nehéz helyzetben volt az elmúlt verseny hétvégéken. Nem jött a teljesítmény, nagy lemaradásban volt Hamiltonhoz képest, ugye. Talán Kanadában volt az a rádiózenet, igaz, amikor azt mondta, hogy vagy falnak megy, vagy összetöri az autót, vagy maximum 8. tud lenni. Tehát, hogy egy abszolút hullámvölgyben volt Charles Leclerc, és miközben Hamilton pedig futamot nyert ugye Barcelonában, és ugye egészen jó formában volt. Úgyhogy nagy szüksége volt Leclercnek erre a győzelemre, és ezen a helyszínen pedig, hát igen, ez különösen jó teljesítmény, hiszen előzetesen tényleg mindenki azt várta, hogy abszolút Mercedes dominancia lesz ezen a hétvégén, ehhez képest ugye nem volt az, mert hát ugye a sprint versenyen is, a sprint időmérőn és a sprint versenyen is Hamilton oda tudta tenni magát, és azért megfutatta Antonellit a pénzért, hogy úgy mondjam. Aztán utána pedig a nagy díj részére a hétvégének meg megérkezett Leclerc. Ugye volt egy nyilatkozata, hogy alapvető beállítási filozófiát változtatott szombatról vasárnapra, amit ugye próbáltunk megfejteni Gáborral a teremtő adatok alapján, meg a rádióüzenetek alapján, meg minden alapján, hogy mi lehet, de végül hát nem vagyunk benne 100%-ig biztosak, hogy mi lehet, de egy biztos, hogy működött, tehát hogy valami történt, hiszen ott már a nagy díj időmérőjén Lewis Hamiltont is sikerült legyőznie. Egészen közel volt Antonellihez is, már egykörös teljesítményben is, és aztán a futamon meg nagyon, nagyon jól ment végig, igazából azt gondolom, jó volt a rajt, átvette a vezetést, végig elől ment, nyilván Antonelli jött, tehát hogy...
2: Igen, ne felejtsük ezt ne el, felejtsük ha el, nincs hogy... az a technikai hiba, vagy hát igen,
3: igen
2: akkor
3: tehát,
2: azért
3: technikai beszélgethetünk
2: most.
3: Igen, valószínűleg azért szerintem... Azt gondolom, nem bántom meg vele a Leclerc fanokat, hogyha azt mondom, hogy hát azért ez valószínűleg egy Antonelli futam győzelem lett volna azzal a tempóval, amivel ugye érkezett Antonelli a box kiállása után, hogyha nincs neki ez a technikai hiba. Tehát ugye a motorsportban nincsen, ha ez a technikai hiba megtörtént, látszik, hogy a Mercedes nem teljesen megbízható autó, a Ferrari megbízhatóbb, és jól működik, talán eddig a Ferrari a legmegbízhatóbb autók idén. És ennek köszönhetően ez a győzelem most sikerült. És ez nagyon fontos győzelem Leclercnek, azt gondolom, az önbizalma szempontjából. Persze nyilván nem lehet kijelenteni azt, hogy harcban van a világbajnoki címért, mert hogy ugye a pont hátrány óriási, meg azért ezt a lendületet meg kell tartani majd a következő verseny hétvégéken is. De mindenképpen jó iránynak tűnik, és pozitív előjelnek tűnik Leclerc részéről. Meg hát kíváncsi vagyok, hogy tényleg ez a beállítás változtatás majd akkor, ugye Leclerc azt is említette, hogy ha ez működik, akkor később is a következő verseny hétvégén is ezt tudják alkalmazni, és ez stabil előrelépést jelenthet a Ferrari-nak, vagy legalábbis neki mindenképpen. Hát ezt meglátjuk, hogy Hamilton majd ezt kipróbálja, vagy teszteli, vagy mi történik. Remélem, hogy hallunk róla egyébként, meg remélem, hogy csöpögtetnek egy kis információt még, hogy mi lehet ez.
2: Igen, itt ugye az a lényeg, hogy ugye Leclerc végül nem amellett döntött, hogy a Hamilton beállításai irányába megy el, ami működik, hanem ő megtartotta, ugye ezt el is mondta, hogy megtartja a saját vezetési stílusát, és ahhoz próbálják az autót igazítani. És egyébként az bravúros, hogy ezt most sikerült egy hétvégén belül lényegében megoldani.
3: Kockáztattak mindenképpen.
2: Abszolút biztos vagyok benne, igen.